0: 11-es ebből a helyzetből. Közel volt egyébként Csonka Bence, és jól látta, hogy mi történt. Tóth a mérkőzés egyik legjobbja, Petres felrúgja a labdát, és bajnok a Győr! Bajnok az Eto, miután 1-0-ra nyert Kisvárdán. Kisvárda Eto FC 0-1, az ötödik bajnoki címét szerezte meg 1963, 1982, 1983 és 2013 után, azaz 13 éve elteltével az Eto FC csapata, méghozzá úgy, hogy az elején Petrásnak köszönhették, hogy mérkőzésben maradtak, hiszen Mesanovic zicsereinél, valamint Jordanov helyzeténél is óriásit védett. A 10. percben azonban már megszerezte a vezetést az Eto, méghozzá úgy, hogy Bembuali egy baloldali beadás után 3 méterről az üres kapuba pofozta a labdát. Utána az Etónak voltak helyzetei, Bembuali fejesénél Popovics védett egy hatalmasat, ennél is nagyobbat védett akkor, amikor Schön kilépett a labdával, és Zitzerből kapura lőtte, ezúttal is védett. A Kisvárda nem adta fel, gólt akartak rúgni az első félidőben, de igazából helyzetig nem jutottak. A második félidőben talán kicsit nyugodtabb volt a játék, de a kisvárdai játékosokon látszott, hogy minden áron helyzetbe akarnak kerülni, gólt akarnak rugni, de mégis elsősorban Piscsur és Bembuali, valamint Sör révén a győrieknek volt helyzete, és két óriási Popovics védés kellett ahhoz, hogy ne dőljön el már a félidő közepén a mérkőzés. Nem dőlt el a mérkőzés, sőt a végén még Balogun belépett a 16-oson belülre, de óriásit védett Tóth Rajmund, óriásit szerelt Tóth Rajmund, így aztán innentől kezdve pedig már csak arra lehetett számítani, vagy arra várt mindenki itt Kisvárdán, körülbelül 2000 győri szurkoló, hogy lefújja a játékvezető a mérkőzést. Ez pedig megtörtént. Kisvárda Eto FC 0-1. Ez pedig azt jelenti, hogy 5. bajnoki címét szerezte meg az Eto, és indulhat majd a Bajnokok Ligája selejtezőjében. Hogy sikerül-e élőben interjút csinálni, azt most nehéz megmondani, hiszen a felszólítás ellenére az összes győri szurkoló ott van, a szó pedig Tóth Béláé.
1: A Groupama Arénában pedig a májusi eső ezüstöt ér. Itt már gratulált a helyi műsor közlő a ferencvárosi játékosoknak a kupagyőzelemhez, a sikeres Európa-liga meneteléshez és a bajnokságban elért ezüstéremhez. Itt hamarabb véget ért a mérkőzés, mint Kisvárdán. Aztán a zöld-fehér játékosok gyülekeztek a kispadnál, várták a tájékoztatást, hogy mire jut az Eto a rétközi Kisvárosban, és végül is miután megkapták azt az eredményt, hogy nyert az Eto, így aztán most már gyűjtik be a tapsot a lelátóról, itt körbe-körbe sétálva az üllői úton. 3-0-ra nyert a Ferencváros az Alegerszeg ellen a Groupama Arénában, de mindez csupán az ezüstérmet jelenti, tehát a címvédőnek. A második félidőben esett mind a 3 gól, az 58. percben Zakariasen futott el a bal oldalon, a lapos centerezés, az Akpe Viktori, tehát az ETL védőjének a lábáról perdült fel, Zalai szempontból szerencsétlenül, mert a saját kapujába hullott, ezzel az öngóllal szerzett tehát vezetést az FTC. Aztán bő fél óra múlva, a 83. percben Yusuf növelte a címvédő előnyét, gyönyörű passzjáték végén oda-oda találta meg, és a kaputól 5 méterre a jobb felső sarokba lőtte a labdát a nigériai játékos. 2-0 volt ezzel, és a hosszabbítás második percében Zakariasen állította be a 3-0-ás végeredményt, Yusuf gólpasszát követően emelte a labdát 7 méterről a kapu bal oldalába a norvég játékos, aki talán a mérkőzés legjobbja volt, csereként ért el gólt, és nagyon fontos szerepe volt az első találatban is. Az Alegerszeg az 5. helyen zár a bajnokságban, kupadöntőt játszhatott Nuno Campos együttese, ott is ott ezüstérmet értek el, itt pedig az 5. pozíció azt jelenti, hogy a nemzetközi kupaindulásról is lemaradnak a zalaiak. A Ferencváros sorozata pedig megszakad, mert hogy egymás után elért 7 bajnoki címet követően az összességében 37. bajnoki címre még várnia kell a zöld-fehér szurkolóknak, ugyanis 2018 után először nem Ferencvárosnak hívják a magyar bajnokság győztesét. Na de hogyan hívják a magyar bajnokság bronzérmesét, Marosi Réti Ervin?
2: Paksi FC-nek hívják a bronzérmes csapatot, mert hogy a DVTK elleni szezonzárót Bognár György együttesen nagyon magabiztos teljesítménnyel 3-1-re nyerte meg, mert hogy a DVTK a ráadásban Galántai Tamás révén szépíteni tudott. De a mérkőzés már az első félidőben eldőlt, sőt az első percben gyakorlatilag, amikor Hán János fejelt Bánhegyi Bogdán kapujába egy baloldali beadást követően. A Paks azonban ezután sem állt le, Gyurkics a 18. Hán pedig túl az első fél órán a 31. percben is betalált. A Diós György nagyon sok fiatallal állt föl ezen a mérkőzésen, hiszen fontosak voltak a fiatal percek, de igazából így nem tudták megnehezíteni a Paks dolgát. A szépítésre azonban összejött a Diós Györgynek, mert Galántai közelről betalált, és így 3-1-es vendégsikerrel zárult a találkozó. A Paks tehát a bronzérmes. Debrecen Olasz Gergő, Diós György ezzel búcsúzik.
3: Debrecen, Újpest 2-1 a Fizliga utolsó fordulójában. Az első fél időben Mehiász, valamint Kocsis talált be, pontosabban Komáromi, hiszen utólag átírták a találatot, ezzel fél időben 2-0-ra vezetett a DVRC. Aztán a 86. percben még Matko büntetőből szépített, így alakult ki a 2-1-es debreceni siker az Újpest ellen. Matko lett a gólkirály, és akkor nem csak Debrecen, hanem a 2025-2026-os labdarúgó NB1-es idény is búcsúzik innen a Negyerdei stadionból. Győr bajnoki címmel, ferencvárosi ezüsttel, paksi bronzzal a Debrecen csak negyedik lett. A Magyar Kupát a Ferencváros nyerte, a Debrecen pedig bár nem lett érmes, de ünnepel a publikum. Debrecenből még egyszer búcsúzik tehát az NB1-es idény.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

Hajrá, magyarok! Ami a magyar sportban történik, az nálunk van. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en. A Nemzeti Sportrádió.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetében az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Ketten maradtunk majdnem a stúdióban, Kovács Erika és Erdei Már, de szerencsére megérkezett hozzánk az olimpiai és világbajnoki ezüstérmes, kétszeres Európa-bajnok, ifjúsági olimpiai bajnok, kardvívó Rapp Krisztián. Szia, Kiki!
3: Szia, köszöntöm a hallgatókat!
2: Na hát, nagyon régóta szerettünk volna, hogy befáradj hozzánk, úgyhogy az első kérdés szerintem adott, hogy vagy mostanában, mi újság veled, veletek?
3: Megvagyunk, pörög az év, lassan itt a szezon vége fele közeledünk. Nagyon jól indítottam ezt a szezont, és évelején egyből sikerült egy Grand Prix-t megnyernem, aztán egyből a következőn második is lettem. Ez egy nagyon nagy előrelépés volt nekem így az egyéni karrierbe. Aztán jöttek kisebb-nagyobb nehézségek, így az elmúlt versenyek nem annyira sikerültek jól, de a formaidőzítést amúgy is így az év végére tervezzük, meg nekem amúgy is a világbajnokság a fő cél a szezonra, úgyhogy arra szeretnék majd bomba formába kerülni.
4: Az mindenkinek ugyanez volt, ugye volt a háborús helyzet miatt egy halasztás, mert egy picit megborult a szezon, másképp pihentetek, regenerálódtatok. Ez téged mennyiben zavar meg személyesen téged?
3: Igen, volt ott egy kisebb zavarodás így mindenkibe, meg hát nem jó érzés az, hogyha nem tudjuk, hogy mire számítsunk, mikor mi lesz, de nekem talán az, mondhatom, jól jött, mert ott volt egy ilyen elhúzódó betegségem, amiből így volt egy kicsit több időm kijönni.
4: Tavaly ilyenkor arról beszéltünk, hogy azért, ha lehet ilyet mondani, hogy rontottad el az EB-t, VB-t, mert túl hamar elkezdtél rajta agyalni, ha jól emlékszem, beszéltünk erről. Hogy most tudod azt tartani, hogy versenyről versenyre? Mert most az előbb is kijelentetted már a VB-t, tehát hogy az a fő verseny.
3: Igen, persze mindig lépésről lépésre haladunk, és nagyon kell tudni a mában élni ahhoz, hogy jól teljesítsünk minden versenyen. Nem lehet valamire úgy felkészülni, hogy már az jár a fejünkbe, hogy mi lesz jövőre, vagy mi lesz két év múlva, vagy mi lesz nyár végén, de persze azért kell magunk elé állítani olyan célokat, hogy azért tudjuk, hogy mikorra szeretnénk azt a ideális formát elérni. Nem lehet azért ezt olyan nagyon szerintem hosszan kihúzni, hogy hullámzó a teljesítmény, és meg kell próbálni mindig a főversenyre összpontosítani szerintem a legtöbb figyelmet, meg hát ez így magától is a fejemben kialakul, de valóban most még nem az a következő lépés, hanem jövő héten elutazunk Kairóba, ott lesz az utolsó világkupa a szezonban, ami nagyon fontos, mert lesz csapatverseny is, és ha jól tudom, most vezetjük a csapat világranglistát, úgyhogy ehhez most komoly teljesítmények fognak kelleni, hogy ezt tartsuk.
4: Úgy védjétek a pontokat. Igen, és egy picit még a csapatról, Szilágyi Áront megkérdeztem egy interjú kapcsán a budapesti csapatversenyről a március végén, nem mint hogyha abból messze menő következtetést lehetne vonni, de hazai pályán az arcodat látva az a nyolcad döntő elvesztése a spanyolok ellen, az fájó vereség volt.
3: Hát az nagyon, és talán nekem így az egész sportolói életben a legnehezebb az ezeknek a vereségeknek a megemésztése, a feldolgozása, pláne a csapatban, ami nekem nagy szívügyem, és ott a többiekért, a hazámért, mindenkiért is vívunk. Általában mióta én vagyok a csapat befejező emberre, sikerült mindig befejeznem az asszókat. Sokszor voltak jó fordításaim, és hát nagyon sajnálom, hogy pont így Budapesten fogtam ki egy ilyen rosszabb hullámot, és nem tudtuk úgy kiszolgálni az itthoni csodálatos közönséget, de ebből tovább kell lépni, minél hamarabb ezeket el kell engedni, persze levonva a következtetést, és utána a következő versenyen Padovában már ismét dobogóra álltunk, amivel értékes pontokat szereztünk.
2: De alapvetően az, hogy ugye befejező emberként azért jobb átélni azt, hogy történik egy ilyen negatívabb dolog is, nem? Mert nyilván tudom, hogy sportolóként azt mondjátok, hogy mindig mindent nyerjünk meg, és akkor boldogan emlékszünk vissza a pályafutásra, de ha nehogy Isten becsúszik egy ilyen, azért az nem biztos, hogy a legrosszabb kor vagy rossz kor jön. Persze most értem, amit mondasz, hogy pont Budapesten, de mikor tud jókor jönni egy ilyen?
3: Persze, sosem jókor, és tényleg, ahogy mondtam, ezeket kell nagyon jól kezelni szerintem, hogy ezekből olyan könnyebben tovább tudjunk lendülni, és ne szakadjunk bele egy ilyen akár kudarcba, azért nehéz, és ahogy mondtad, azért fejezőemberként pláne nehéz, mert ugye a végén rajta múlik, hogy nyerünk, vagy veszítünk, és kicsit ezt így sokszor magamra is veszem, bár a csapattal mindig megbeszéljük, hogy itt nincs egyéni teljesítmény, csapatként nyerünk, vagy csapatként veszítünk.
2: Más egyébként az a teher a válladon, hogyha mondjuk ott állsz csapatban 44-44-nél, mintha mondjuk egyéniben 14-14 lenne, vagy nem érzel nagyobb terhet ettől?
3: Azért mondanám, hogy hasonló, és a sportpszichológuson biztos örülne, mert nem ezekkel kell foglalkozni, szóval ott vagyok, pláne egy ilyen kiélezett helyzetben, akkor csak a vívásra kell koncentrálni, és csak arra hogy mit, hogy fogom én megszerezni a következő túl, szóval ott hogyha a körülmények is, a helyzet akkor és a minden a fejembe férkőzik, akkor ott nagyon nehéz dolgom van.
4: A párizsi olimpia után bejárta a sajtót az a kép, hogy ott szurkolsz a londoni olimpián Szilágyi Áronnak anyukáddal, meg talán testvéreddel, de anyukád biztos, hogy ott volt. Azt sem titok, mert elmondtad, hogy ott azon a lelátón áll

0: kurzus volt, olyan hatások értek, hogy már ott egy kicsit elkaptam ennek az egész olimpiának a különlegességét, és tényleg megfogalmazódott bennem, láttam, hogy ugyanaz az edzőnk volt akkor, ugyanabban a klubban edzettünk, és akkor megfogalmaztam magamba, hogy akkor én is ezt az utat szeretném bejárni, és én is ilyen szép sikereket szeretnék elérni. És hát nagyon-nagyon sok munka, talán onnantól, igen, pont 10 év, nem pont, de körülbelül 10 év elvezetett oda, hogy én is bekerüljek a csapatba.
1: De bocsánat, itt egy kérdésem még lenne ezzel kapcsolatban, amit mondtál, hogy kisgyermekként szerintem a legtöbb sportolóban, vagy aki elkezd sportolni, keres magának egy ikont. Megfogalmazódik benne, hogy szeretnék olimpiai világ-európa bajnok lenni. De neked mondjuk a 2018-as ifi olimpia volt az, amikor már ez így konkrét hitté vált gyakorlatilag, hogy érzed azt, hogy benned van ez a plusz, vagy azt végig úgy voltál vele, hogy benned volt az a, az az ego, amihez szükséges, hogy te igazán képes vagy erre?
0: Szerintem azonnantól gyerekkoromtól bennem volt, és minden nap, minden edzésre úgy mentem el, hogy nekem ez a célom, és ezt egy reális célnak gondolom, és nagyon sokat segítette az, hogy a szüleim ebbe támogattak, és minden nap ők is elmondták nekem, hogy erre képes leszek. És igen, és az ifjúsági olimpiára pedig akkor, amikor nyertem, azt mondtam, hogy ez egy nagyon jó részsiker, de azért így visszagondolva az egy óriási pillanat volt, és óriási élmény, és tényleg gyerekfejjel az ugyanolyan volt, mint egy felnőtt olimpiát.
2: Mert most már felnőtt vagy? Mármint a korodból adódóan igen. Hát, mert ugye beszélgettünk már erről, hogy hihetetlen sokat értél az elmúlt években, nyilván azért is, mert a felnőtt csapat tagja vagy. Tehát ez is hozzásegített nyilván.
0: Igen, persze, azért én már gyerekként is a felnőttekkel edzettem, elég hamar, már 16 évesen elkezdtem velük utazni a világot, úgyhogy persze így beilleszkedtem közéjük, és azt gondolom, hogy így meg is komolyodtam.
2: Na most visszatérve viszont az eredeti kérdésre, Áron ott van a csapatban, a példaképed. Most legutóbb azt nyilatkozta, hogy Rapkiki is ott van a világ legjobb vívói közé, tehát felnőtt közénk, a kiemeltek közé tartozik. Szóval ezek olyan szavak szerintem, amik nyilván erőt is adnak, de hát van, amikor neki nem megy a vívás, van, amikor neked, és akkor ilyenkor, tehát kvázi egyenragú félként segíted a példaképedet.
0: Igen, persze, nagyon jó Áronnal egy csapatba versenyezni, és nagyon jó érzés az, hogy tudom, hogy nagy dolgokra vagyunk képesek így csapatszinten, és tényleg megvannak a szerepek, mindenki tudja, hogyha valakinek kevésbé megy, akkor a másik tudja húzni a csapatot, úgyhogy tényleg szerintem nagyon jól működünk, és megvan egy ilyen jó partnerség köztünk.
1: Amikor készültem, vagy készültünk erre a beszélgetésre, akkor arról nem találtam információt, hogy milyen volt az, amikor először bekerültél a felnőttek közé, a nagyok közé, mondjuk itt gondolok tényleg Szilágyi Áronra. Ott te hogy viselkedtél? Meg voltál szeppenbe, vagy már egyből tudtad, hogy hát én azért vagyok itt, mert azért én is felnőhetek melléjük, illetve megfordítva a kérdést, Szilágyi Áron milyen volt? Jó fej volt? Nem tudom, távolságtartó volt, azért mutatta, hogy még ő az igazi legjobb vívója Magyarországnak most jelenleg, vagy milyen volt ez a szituáció?
0: Áron abszolút jó fej volt, meg mindig segített nekem, és például emlékszem arra, hogy az első Európa-bajnokságomon, közvetlen az olimpia előtt, ott egy szobában voltam vele, és nagyon jókat beszélgettünk, és amikor nyertünk, akkor talán hajnali 3-ig fönn voltunk, és beszélgettünk, és tényleg az ott egy ilyen emlékezetes élmény volt.
2: De hogy most egy kicsit mókásabb kérdést is feltegyek, melyik őtök eszik gyorsabban?
0: Hát ő az biztos.
2: Én híres. Sikerült már javítanod?
0: Hát azért most fejlődök, szerintem, de híres lassú elő vagyok.
2: De miért?
1: De nem csak az evésben, én azt találtam rólad, hanem hogy az élet minden területén, ami nem pást, ott azért lassabb vagy.
0: Igen, például az iskolában is, a gimnáziumban mondták a tanáraim, hogy mindent én fejeztem be utolsónak, és mondták, hogy egyszerűen nem tudják elképzelni, hogy én hogy tudok egy gyors mozdulatot végrehajtani.
1: Hú, a szóbeli vizsga van egyetemen, én nem szerettem volna, aki ki után vizsgálni.
2: Mert lassan. Azt vártad volna, hogy véget érjen.
0: Igen, de azért ebbe azt hiszem, hogy sikerült az évek során fejlődnöm.
2: De azért, mikor beszéltünk arról, tudod, hogy a vívóteremben is az elején volt, hogy úgy

0: voltál lassú, mikor párt kellett találni a páros feladatokhoz, és hogy egyszer oda ment hozzád Béla bácsi, mert ültél a padon, hogy akkor Béla bácsit én egy nagyon kedves, de ugyanakkor egy nagyon szigorú, kívülről távolságtartó embernek látom. Nagyon jókat lehet vele beszélgetni, de néha úgy kis félelemmel szólítom meg.
1: Igen, Béla bácsi,
0: igen, hogy rád mörrent, ilyen, vagy mit, mikor, amikor szólt, hogy kisfiam, te hogy akarsz itt vívni, hogy itt vagy a padont, vagy ő egyből kedvesen állt hozzá?
1: Nem, abszolút kedvesen, meg hát én nagyon hálás vagyok azért, hogy így összesodort minket az élet, és hogy vele dolgozhatok egészen a kezdetektől. Azt hiszem, hogy azért ez egy nagy kiváltság, és hát a sikeremnek a legnagyobb kulcsa, hogy ilyen profin tudunk együtt dolgozni, és tényleg neki is ugyanannyira szívügye a közös sikerünk, mint nekem. Tényleg úgy indult így a kettőnk közös munkája, hogy én sokszor kimaradtam a páros gyakorlatból, leültem a padra, és akkor hát gondolom látta rajtam, hogy azért van valamiféle affinitása a gyereknek, akkor hát mérő pont ül a padon, és akkor úgy állított föl, és kezdett el velem.
0: De ti egy hasonlítotok ám, egy oké, van köztetek korkülönbség, de alapvetően sok hasonlóság van bennetek.
1: Igen, ebben biztos vagyok, és szerintem pont ezért is jövünk ki, ennyire jól értjük meg egymást, tudunk jókat beszélgetni, gondolkozunk hasonlóan a dolgokról, bár azért hozzáteszem, hogy ő is így második apámként nagyon sokat nevelt és tanított. Igen? És hát persze azért így a Vasas a második otthonom, és szinte vele töltem így a családunk után a legtöbb időt, úgyhogy azért persze.
2: A legtöbb vívóra egyébként mi jellemző, mert nálad azt veszem le, hogy inkább introvertáltabb voltál ott az elején. Inkább olyan típusú a legtöbb vívó, vagy te, vagy a legtöbben tényleg extrovertáltak inkább?
1: Erre így nem tudok konkrét választ adni. Én is olyan vagyok, hogy néha tűnhetek introvertáltnak, de inkább azért, hogy társaságban extrovertáltabbnak.
2: Akkor igazából ott a legelején volt az, hogy picit úgy megbújtál, és akkor, amikor már érzed, hogy feloldódhatsz.
1: Igen, lehet, meg lehet, hogy ez inkább így a nagy korkülönbség miatt is van, de abszolút nem érzem magam introvertáltnak.
2: Uh-huh. És egyébként, ha már visszamentünk a gyerekkorba, akkor picit beszéljünk arról, hogy mi zajlik most a jelenben, mert nem tudom, hogy amikor te elkezdted, ott hányan választották szívesen a vívást, viszont egészen biztos vagyok abban, hogy Szilágyi Áronnak, most már a Krisztiánnak is, mint példaképnek, azért a fiatal lennék, akkor nyilván számítana az, hogy ilyen ikonjaink vannak ebben a sportágban. Többen vívnak manapság, vagy mit vesztek észre ilyen téren? Többen kezdenek el vívni?
1: Hát remélem, és én nekem különben az egyik legnagyobb célom az az, hogy a sportágat népszerűsítsem, hogy a gyerekeket motiváljam, hogy nekik is talán úgy, ahogy én fiatalként kaptam egy célt, adjak egy célt, és nagyon jó érzés az, amikor látom, hogy valakinek felcsillan a szeme, és talán ehhez én is hozzátehettem, ez talán így a legnagyobb siker.
0: Azt elárulod, hogy miért pont a kardvívás? Mert ha jól tudom, először párbajtőr volt a kezedben.
1: Igen, nekem ez a felszerelés tetszett, a kard, azért úgy gyerek fejjel azt láttam, hogy a harc, a kard, ez hasonlít legjobban. Igen, azért.
2: Farsankor.
0: Igen. De valaki vívott a családatokban?
1: Nem, senki. Nekem szüleim, nagyszüleim, mindenki kosarazott. Én is próbálkoztam vele, de amikor másfél év után nem tudtam eldönteni, hogy melyik kezemmel üssem le a labdát, akkor gondoltuk, hogy ezt inkább hagyjuk, és akkor nem volt minden, azért nagyon sok sporttal próbálkoztam, de a vívás volt az, ami úgy igazán lekötött, és abba tudtam úgy igazán kibontakozni.
0: De akkor te azt sem tudtad, mikor kiválasztottad magadnak a vívást, hogy mondjuk a balkezesség az előnyt jelented. Bár teszem hozzá, én azt hiszem észre, hogy most már
2: rengetegen vívnak
0: balkezzel. Igen, és a válogatott, tehát a magyar csapatban 6 fegyvernemben is Nem kevés a balkezes.
1: Igen, hát abszolút nem volt ez tudatos választás, bár érdekesség, hogy én balkézzel vívok, jobb kézzel írok, jobb kézzel eszem az
0: ételt. Ezt most tényleg szóval jobb kézzel írsz?
1: Igen. Úgyhogy ilyen...
2: És csak annyi, hogy akkor a kardért először balkézzel, vagy a párbajtőrért balkézzel nyúltál?
1: Igen, de például dobásokat is balkézzel dobok, vagy a labdát.
0: Ja, megfejtette valaki, hogy ez miért van? Mert ilyet még azért keves. Nem azt mondom, hogy egyszer sem, de ezt keveset hallottam, ilyet, hogy valaki kvázi kétkezes.
1: Hát, talán így a agyféltekéhez van valami közel, de nem akarok belemenni. Aha.
0: Jó, csak hogy ez volt-e. Beszéltél a pszichológusodról, aki...
1: Tóvári Zsuzsával.
0: És már jó régóta dolgoztok.
1: Lassan vele is 10 éve.
0: Ő mit változtatott rajtad? Mert én kívülről azt látom, hogy egyébként nyitottabb lettél. Ez lehet?
1: Lehet, bár ezt nem feltétlen gondolom így a közös
0: hogy munka. Nem munka? Aha.
1: Inkább azt gondolom, hogy a mentális oldalt nagyon jól hozzáadta, és az, hogy ilyen fiatal kortól együtt tudtunk dolgozni, és nagyon jól megértjük most már egymást, és félszavakból is megérti, hogy éppen mivel van gond, vagy mi az, ami jó. Szerintem nagyon sokat erősödtem abban, hogy kell a pásra fölállni, hogy kell ott a legjobb énemet előhozni, hogy kell a mindennapokat jól megélni, hogy kell az edzéseken teljesíteni. Tényleg szinte nem tudok egy dolgot kiemelni, mert mindenre kiterjedő a közös munkánk, és mindig azzal foglalkozunk, ami éppen aktuális.
0: De ezt te mondod, hogy érzel valami hibát, és vagy ő vesz észre rajtad?
1: Inkább én szoktam, persze van egy folyamatos készülés, majd versenyek előtt ugye mindig az adott versenyre készülünk. Hogyha sokat beszélünk az olimpiáról, hogyha olimpiai ciklus előtt voltunk, azért persze jöttek a versenyek, de mégis mindig az olimpia volt a fő téma. Ez is egy megugrandó lépés volt, hogy ezt hogy kezelem. És ezen felül pedig tényleg mindig az adott versenyre készülünk.
2: És egyébként, ha már az olimpiát is behoztad, akkor mikor kezdett el megfogalmazódni benned 2024-et megelőzően, vagy akár 2024-ben, hogy igen, most már lehet esélye, mert olvastam, hogy azért ott a Covid környékén voltak nehezebb időszakok, aztán utána nyilván jött az Európa-bajnoki óriási siker, de akkor, vagy már előtte is megvolt benned ez a gondolat, hogy na, itt a helyem, és akár mehetek az olimpiára.
1: Éreztem, hogy képes vagyok rá, hogy bekerüljek a csapatba, viszont egy nagyon erős összetartó csapat volt akkor, úgyhogy hát nem sok esélyt jósoltak nekem, viszont én nem az esélyekkel foglalkoztam, hanem azzal, hogy megpróbáljak versenyről versenyre a legjobban teljesíteni. Azért ez nagyon nehéz volt, és sokat tanultam is belőle, hogy azért nem könnyű úgy elmenni egy versenyre, hogy talán minden azon múlik. És ott abban a fél évben minden verseny ilyen volt, mert minden versenyen minden múlott.
2: Akkor ez nagyon megerősített fejben.
1: Azt gondolom, hogy igen, és hát így, hogy a végén sikerült, így azt mondhatom, hogy tényleg ez egy pozitív élettapasztalat volt, és hát az volt a fejemben, hogy az utolsó pillanatig, addig, amíg a repülő föl nem száll Párizsba, addig én úgy készülök, hogy mindent megteszek, hogy ott lehessek, és hát végül az utolsó versenyszámban, a csapatversenyen harcoltam ki.
0: Igen, de megnyertétek azt az Európa-bajnokságot, nem kis részben neked köszönhetően, ezt azért mondjuk ki, de még mindig nem úgy tűnt, hogy te mész Párizsba. Aztán megosztod a rádióhallgatókkal, hogy ugye elmentél kvázi pihenni a Balatonra, amikor ott voltál egy párbajtőrversenyen, egy isla barátnőd testvérének a párbajtőrversenyen, amikor oda ment hozzád, innen folytatod? Tehát, hogy tudtad meg, hogy mégis te utatod?
2: De ha már az innen folytatás, akkor nézzük a hangmérnökünkre, ha Horváth Milára, és ő azt mondta, hogy most azonnal zárjuk le, és a hírek után innen folytatjuk ezzel a kérdéssel, amit Erika feltett. Továbbra is itt van velünk a stúdióban Rapp Krisztián, olimpiai és világbajnoki ezüstérmes, kétszeres Európa-bajnoki, ifjúsági olimpiai bajnok karvívónk, és a hírek előtt ott hagytuk abba Kovács Erikával. Hogy volt egy kérdésed? Ez hogy is szólt pontosan? Idézzük fel.
0: Nagyon nehéz helyzetbe hozol. Ugye arról beszéltünk, hogy a 24-es Európa-bajnokságot megnyerte a csapat, ahol már te vívtál, hiszen nem azért, de Szatmári András sérült volt, és kaptál egy lehetőséget, amelyet szenzációsan éltél, viszont az EB-t követően sem tehetted úgy le a kardot, hogy te utazol Párizsba. És el is mentél kvázi pihenni, igen. És a Balaton partján ért a hír, hogy mégis úgy döntöttek, hogy te utazol. Ezt elmeséled, hogy ilyenkor mi játszódik le az ember?
1: Igen. Igazából az Európa-bajnokságon tudtam végleg elengedni ezt az egész olimpia nyomást, és azt, hogy minden ezen múlik, és csak úgy vívtam ott a versenyen, hogy szerezzek egy Európa-bajnoki érmet, és ez volt, az volt a célom, hogy ott jól teljesítsek, és abszolút boldogan mentem haza, hogy Európa-bajnoknak mondhatom magam, és így most már érezhetem azt, hogy mindent megtettem, és szépen zárul a szezon. És hát akkor valóban egy minimális remény fölcsillant bennem, de nem azok voltak a visszhangok, hogy mégis, hogy én bekerülök a csapatba.
2: De akkor erről egyáltalán nem is kaptál információt akár így szegről végről?
1: Nem, egyáltalán nem. Tudtam, hogy 2-3 napra rá a versenyre lesz egy szövetségi ülés, ahol ezt eldöntik. Persze minimális remény azért az utolsó pillanatig volt bennem, de nem úgy készültem, hogy én most olimpiára megyek. És valóban hát már lementem a Balatonra nyaralni, és akkor ott véletlen egy vívó versenyre keveredtem, ahol Somfai Péter mondta el nekem a nagy hírt, hogy kijutottam az olimpiára, és hogy én leszek a csapattagja, és hát az, hát talán mondhatom, hogy eddigi életem legboldogabb pillanata volt, amikor minden hirtelen csillogni kezdett, és tényleg még most is így elmosolyodok és meghatódok, ha így rá gondolok, mert az volt az ilyen tökéletes boldogságérzés, és semmi nem agyaltam, minden vágyam ott abban a pillanatban valóra vált, és
0: de ilyenkor felugrasz, visítasz, elsírod magad, nem
2: gyorsan
0: tudom,
2: gyorsan eszik.
0: Igen, de hogy ha én rátlak téged, amikor ezt közlik, vagy mit látok?
1: Hát emlékszem, elsírtam magam örömömbe, és hát igen, ott a szeretteimmel megünnepeltem, hívtam egyből a családomat, hogy van egy hírem. Mizuki jutottam az olimpiára.
2: És ők tényleg egy taxiban ültek, és pont
1: az egész család, igen, az öcsémnek a világbajnokságáról jöttek haza, és akkor elkezdtek hát örjengeni, és mindenki ott is szerintem örömkönnyeket hullatott, és hát ez így derült ki, ez egy nagyon szép pillanata volt így az életemnek. Eddig a legszebb.
2: És ha már az öcsédet is behoztad, ugye Rab Benedek, egy kiváló vízilabdázó, még utánpotlás korban van, vagy már felnőttben is följátszik?
0: És ugye tudod, hogy Kiki és Bebe?
1: Igen,
0: ez a Bece nevük. Igen.
2: Csenge meg Csecse?
0: Nem tudom, ezt nem szokták, igen.
2: Csenge maradt, akkor igen. Tehát, hogy Beniről, Bebéről mit tudunk így elmondani alapvetően, mert róla azt olvastam, illetve rólatok, hogy amikor 2018-ban az ifjúsági olimpiát megnyerted, neki az volt az a pont, ami neked 2012-ben Szilágyi Áronnál a londoni olimpián.
1: Igen, ez így van, és hát nagyon-nagyon jó a kapcsolatom a testvéreimmel, és mindenben, amennyire lehet, támogatjuk egymást, és volt egy ilyen deal, a londoni olimpiára a hugommal mentünk ki ketten, és akkor azt mondták a szüleim, hogy akkor Buenos Airesbe az ifjúsági olimpiára pedig az öcsémet elhozzák, és hát valóban neki, ő is látta, hogy végigmegy egy sportoló, és megnyeri a versenyt, és akkor ott ő került talán olyan euforikus állapotban, mint annó én. És hát tényleg nekem így ez is egy nagy célom volt, hogy őt motiváljam. Amúgy, amikor gyerekek voltunk, meg engem motivált így a hugom, mert ő pedig műkorcsolyázott, aztán szinkronkorcsolyázott, és ő is csodálatos sikereket ért el már fiatalon. Úgyhogy igen, ez így megvan, és a mai napig toljuk egymást, és mindent megteszünk, hogy segítsük egymást, és például én az ő meccsein sokkal jobban izgulok, mint a saját versenyeimen, és amire tudom, megtehetem, elmegyek, és szurkolok neki, és hát talán az a legnagyobb célunk, hogy egyszer egy olimpián közösen érjünk el.
0: Na, és be van-e már írva a családi naptárba a 2028 nyara? Tehát hol tölti ezt a Rab család? Hol tervezi tölteni?
1: Hát igyekszem úgy alakítani, hogy Los Angelesbe, azért a Bebének ez még
0: korai lehet, nem már?
1: Ez még nagy teher lenne úgy készülni, mivel nem tudom, hogy fogja megkapni a lehetőséget, vagy hol lesz neki a felnőtt keretbe való beilleszkedés, úgyhogy egyelőre neki még nem ez van fókuszba, ő szépen halad a saját tökéletes útján, és meglátjuk, hogy mi hogy alakul a jövőben.
0: De gondolom azért a szüleit terveznek azzal, hogyha akik ott vannak.
1: Persze, akkor ez teljesen biztos.
0: Tehát, hogy ők általában ott vannak a versenyeire, nem?
1: Igen, a fontosabb versenyben ott vannak. Most is úgy tervezik, hogy majd a világbajnokságra a Hongkongba eljönnek és megnéznek. Úgyhogy
0: te ezt érzed, amikor ott vannak? Mert van olyan gyerek? Van olyan, aki nem feltétlen szereti, ugye Gyurta Gege is szokta mondani, hogy ő például jobban szereti a szüleit, hogy itthon nézik őt.
1: Tehát, hogy nekem ilyen egyáltalán nincs. Amikor vívok, amikor versenyben vagyok, akkor azzal foglalkozom, különben meg nekem az egy nagy öröm, hogyha mondjuk egy sikerem van, és azt ők is át tudják élni, és persze, ha ott vannak, akkor erősebb bennük is ez az átélés, úgyhogy én szerettem, hogyha ott van.
0: Én anyukádon csodálkozom, hogy tudja nézni az asszóidat, mert én azt szoktam mondani, ugye nem titok, hogy kiki gyerekkora óta ismerem, hogy szerintem nem szülő, nem embernek való szülőként ott állni apást mellett, és azon szurkolni, hogy a gyereked nyer, kikap, túst ad, nem ad túst.
2: Melyik az a sportág, ahol ez könnyű átélni?
0: Nem tudom, de hát a vívás igen, az...
1: A vívás egy elég idegfeszítő sport. És tényleg mi iszonyat sokat készülünk ennek az egésznek a kezelésére. Neki, aki pedig tehetetlenül nézik, hát biztos, hogy nehéz, de ez is egy jó motiváció.
0: Én soha annyit sportcsarnokok lépcsőin és folyosóin nem járkáltam, mint mikor a gyerek vívott. Tehát, hogy én volt, hogy kijöttem.
2: De hát ebből a szempontból viszont jó befejezőnek lenni, mert akkor nem lehet a pár céléről izgulni, hanem...
1: Hát igen, hadd meséljek el egy érdekes történetet erre. A tavaly decemberben volt anyukámnak a kerekszülinapi bulija, és hát sajnos én nem lehettem ott, ez egy meglepetés buli volt különben, sajnos nem lehettem ott, mert pont Orleánban volt Grand Prix.
0: Sajnos.
1: És
0: ez hát az, amit ő kezdte.
1: Valahogy mégis elértem, hogy ott legyek, mivel hát úgy kezdődött a buli, hogy nekem szurkolhattak a
0: Grand Prix
1: döntőbe, mert ugye döntőbe jutottam, és ott esküszöm, hogy a pásta meg is fordult a fejembe, hogy na hát milyen gyerek lennék, hogyha kikapnék a döntőbe, hogy elrontanám a hangulatot a buliba, úgyhogy azt most meg kell nyerni. És meg is nyertem, és akkor hát később láttam olyan videókat, ahogy 50-en szurkoltak nekem ott a helyen, és hogy anyukám is meghatódott, úgyhogy ez nagyon nagy.
0: De igazad van, de azt gondolom, hogy anyukád az ezüstnek is örült volna, szerintem amúgy szebb is, de érted, amit mondok, nyilván persze. Egy gyerek persze, de ez hatalmas, tehát 50. kerekszületésnapján, elnézést kérek, egy idősek vagyunk, kerekszületésnapján Grand Prix döntőben, és ráadásul ugye az már a második arany volt, mert igen. Tavaly májusban is sikerült, tehát 3 egymás követő Grand Prix-n Krisztián nyert egy arany ezüst, ha jól számítom.
1: Igen.
0: Akkor most egy picit ez csalódás volt, ez a legutóbbi? Nem lehet mindig fent, nyilván.
1: Volt rajtam egy olyan teher, hogy tavaly ezt a versenyt megnyertem, és akkor idén is ez kell, de ez nem ilyen egyszerű, és ezeket mind ki kell tudni zárni. Azt gondolom, hogy ebbe is fejlődök, és néha kellenek a kudarcok ahhoz, hogy megtaláljam azokat a lépcsőket, amikkel tovább lehet fejlődni, és úgy gondolom, hogy most is szépen lépegetek előre, és kiválasztom, hogy mi az a terület, amiben fejlődnöm kell, és így fogok később majd remélhetőleg még nagyobb sikereket elérni.
2: Egyébként egy gondolat elejéig, még visszatérve a tesókhoz, nem tudom, hogy a szüleid azt mondta, hogy kosárlabdáztak, ha jól emlékszem, igen. Ugye? Tehát ez, hogy az egyik tesód műkorcsolyát választotta, a másik pedig vízilabdát, ez szándékos volt, hogy mindenképpen olyan sportokban legyetek ott, amiben a szülők nem voltak, vagy mondjuk, hogy lehet az, hogy te, mint a legidősebb bátyként, és látva az, hogy te mennyire tehetséges vagy, nem tudtál egyikőjükre se hatni, mondom, te nem is akartál, de sokszor van az, hogy egy kis tesó azt látja, hogy a bátyám focizik, akkor én is lemegyek focizni.
1: Nem, ez teljesen ilyen véletlenszerűen jött, a húgomnak inkább ez a művészet előadás vonal volt, ami megfogta, az öcsémnek pedig a víz, szóval ő a vízbe érezte jól magát, ott annyi terelés volt így a szülők részéről, hogy inkább a vízilabda fele menjen, mint az úszás, de szerintem nagyon mázlisták vagyunk mindketten, hogy olyan sportot választottunk, ami egy magyar sikersport.
0: Az előbb azt mondtad, hogy elmesélsz nekünk egy történetet anyukád szülinapján. Most itt ül velünk szembe egy teljesen nyugodt, konszolidált, visszafogott fiú. Légy szíves, mondd el, hogy mit csinálsz, amikor egy nagyon fájó verességet kapsz. Tehát mi volt az a legelvetemültebb dolog, amit csináltál? Tehát csapkodsz, sisakot dobálsz? Tehát van ilyen? Vagy te belül játszod ezt
1: nem,
0: magadban?
1: Nem igazán jellemző, inkább ezt magamba, játszom le. Volt olyan, amikor elvesztettem egy országos bajnoki döntőt már felnőttbe, és akkor minden vágyam lett volna, hogy újra vívhassam, és nagyon mérges voltam magam, és bementem az öltözőbe, és ott el is törtem egy kardot, meg ledobtam a sisakomat, és...
0: Ez az, amit nem tudunk most így elképzelni, nem?
1: Igen, nem annyira jellemző, de inkább ezek a feszültségek edzésen jönnek ki, mint versenyen.
0: És az mit jelent? Nem magad szív, de hogy kiabál? Tehát, hogy te milyen vagy, amikor dühös vagy?
1: Kiáltom magam, vagy nem tudom, fölmegyek az öltözőbe lenyugodni. Szóval, hogy azért tényleg ez egy olyan idegsport, ahol a tökéletes koncentrációs nyugalmi állapot kell, és ahhoz, hogy ezt elérjük, néha ki kell adni magunkból.
2: És ehhez mondjuk a páston kívül vannak bármilyen módszerek? Most nyilván nem arra gondolok, hogy elmész, akkor összezúztok egy autót, csak mert vannak ilyen helyek, ahol ilyen dűlt, nem tudom, lehet kezelni, vagy ilyesmi.
1: Ilyenre azért nem gondolom, hogy szükségem lenne, nem.
2: És hogyha már lassan ugye a beszélgetésünk vége fele járunk, ha felpillantok az órára, akkor beszéljünk még egy picit az idei évről. Mondtad, hogy a 2026 legeleje az annyira nem volt talán olyan, amilyennek elvártad, hogyha fogalmazhatunk így. Most így a szezon vége fele jártok, mi vár rég rátok, vagy rád idén?
1: Nagyon motivált vagyok, nagyon várok minden versenyt. Ahogy így mondtam, persze a világbajnokság forog legjobban a szemeim előtt. Tavaly ez is térmesek lettünk, most mindent meg szeretnék tenni, hogy ezt egyel feljebb tudjam tornázni, tudjuk, és hát most komoly ugye pontszerzési nyomás is van rajtunk így a csapatba, mivel most meg kell védenünk a következő világkupán egy ezüstérmet, egy aranyérmet az Európa-bajnokságról, és egy világbajnoksági ezüstérmet. Nem gondolom, hogy erre olyan nagyon rá kéne feszülni, mivel a ranglista az persze csak egy adat, és mindig minden verseny más, de azt hiszem, hogy az egész csapat és én is önbizalommal telemotiváltan megyek neki ennek a hátralévő pár versenynek.
0: Szilágyi Áron azt mondta, csalódás lenne, ha nem szerezne érmet a csapat az EB-n, VB-n. Én megkérdeztem, hogy melyikre gondol, és azt mondta, hogy mindkettőre, hogy nyilván az EB-n, hát lehet ilyet mondani, egy fokkal könnyebb lehet érmet szerezni, már, de nem feltétlenül, mert az erős csapatok vannak Európában is, de ezt te is kimered így mondani, ahogy az Áron mondja, hogy csalódás lenne?
1: Szerintem igen, persze. Azért így azt úgy nézve, hogy két Európa-bajnokságon szerepeltem, és mindkettőről annyira bejöttem haza. Azért jó, persze, ezt nehéz hosszú távon tartani. És
0: de mi nem bánjuk, ha tartod.
1: Sőt, mindent meg fogunk tenni érte, de nem szeretnék terhet rakni a csapatra, azért nagyon sok mindennek kell úgy összejönnie, hogy egy ilyen nagy siker valóra váljon, úgyhogy szerintem mi mindent meg fogunk tenni, ahogy eddig is, és bízunk magunkban, én úgy érzem, hogy a magyar csapat a világ legjobbja tud lenni. Most nagyon felerősödött az európai mezőny, és úgyhogy nem tudom azt mondani, hogy ez vagy az könnyebb.
2: Igen, azt láttam előbb rajta, hogy nem feltétlenül értettél egyet Erikával abban, hogy melyik a könnyebb, egy EB-t, mondjuk megnyerni, vagy egy VB-t. Melyik az egyszerűbb a te szemszögedből?
0: Hát, spanyolok, románok, oroszok, tehát hogy erősödött nagyon az igen, európai mezőny.
1: Igen, ettől függetlenül azt hiszem, hogy a VB az nagyobb presztízs kérdés, de az Európa bajnokság sem sétagalop.
2: Sőt, hát akkor ehhez nagyon-nagyon-nagyon sok sikert kívánunk. Rapp Krisztián volt a vendégünk, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk.
1: Én is köszönöm.
2: És ennyi volt már a Sportreggel, búcsúzik a szokásos reggeli stáb. Szabó Szilvia, Kovács Erika, Gyurta Gergely és Erdei Márk. További szép napot kívánunk mindenkinek.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gyere, forsú be! Gyere, gyere, gyere! Meg lehet! Kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni forsú be! És ebben a pillanatban olimpiai bajnok forsú be!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállom a fűzító vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéri egy hatalmas nagy

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A szerkesztő Erdei Márk, munkatársam Bere Emese, Bredák József, Cserjés Bendegúz, Csorba András, Katona László, Laki Barbara, Regős László Pál és Tóth Béla. A mikrofonnál Szegő Tibor. Jó napot kívánok! Mai műsorunkban közvetítjük a kaposvári MÁV előre férfi röplabda extraliga döntő negyedik mérkőzését és az FTC Hannover férfi vízilabda BL negyed döntős csoportmeccset, és természetesen beszélünk arról is, hogy Marco Rossi keretet hirdetett a labdarúgó válogatottunknál. De mindenek előtt a stúdióban Tóth Krisztián, a Judo Szövetség újonnan megválasztott elnöke. Elnök úr, köszöntelek!
3: Szia, köszönöm szépen a meghívást!
2: Motorral jöttél?
3: Nem, autóval.
2: Lesznek azért bizonyos szokások, amin majd változtatnod kell. Most is látom, hogy fehér ing, zakó, egy picit konszolidáltabb külső, lassan kezded megszokni ezeket a hát ilyen konvencionális dolgokat?
3: Nagyon lassan, tehát azért ez nehéz lesz, hogy a judógi után. Én ugye nagyon szerettem folyamatosan melegítőben járkálni, nem vagyok egy konfekció méret a magam 174 centivel és bő 100 kilójával, tehát nyilván azok a ruhadarabok sokkal komfortosabbak voltak a viselés szempontjából. Hát most meg kell találnom azt az utat, hogy a titulusnak megfelelően öltözködjek, és egyben jól is érezzem magam benne.
2: A mai napon túlestél már talán nem is az első olyan típusú találkozón a Judo Szövetség munkatársaival, amiből nyilván számtalan lesz még. Nagyjából azt tapasztalod, amire számítottál a pályázatod megírásakor?
3: Igen, hát hogy azért olyan mélységekben még nem mentünk bele, ahol esetleg problémák, gondok, vagy ellenérvek lennének. Jelen állapotunk szerint egy nagyon jó szakmai és gazdasági megbeszélésen vagyunk túl. Nem sokára össze fogom hívni az első elnökségi ülésünket is, ahol megvitatjuk azt, hogy milyen szakmai program keretein belül fogunk tovább menni, milyen gazdasági hátteret szeretnénk majd az alá támasztani, vagy azzal kéz a kézben, hogy pontosabban fogalmazzak, a lehető legoptimálisabban tudjuk képviselni a judót, úgyhogy step by step alapon lépésről lépésre haladunk előre.
2: Mondok három számot, 70-20-8. Ez volt a szavazati arány. Nem lepett meg? Mert amikor egy héttel a választás előtt beszéltünk, akkor azt kérdeztem tőled, hogy nem vagy-e túl fiatal ehhez a pozícióhoz, és azt mondtad, hogy mindig-mindig valamiből van egy első. Tehát az ember nyilván hamar beletanul, de hogy ekkora magabiztossággal nyerd el a Judo Szövetség elnöki pozícióját, arra számítottál?
3: Abszolút nem. Ez nem csak az én érdemem, hozzá kell tenni. Az elmúlt időszakban egy nagyon komoly kampányon voltam túl. Sok kételj volt a fejembe, nyilván éve, hogy 32 évesen pont, ahogy előbb is említetted, túl fiatal vagyok-e a szakszövetség vezetéséhez, vagy sem. Ezt majd az idő eldönti. Én azt gondolom, hogy a szakmai hozzáállásom és tudásom az ilyen értelemben megkérdőjelezhetetlen. Folyamatosan a tatami közelében ügyködtem az elmúlt 25 évben, tehát ez azt gondolom, hogy magába fogja azt hordozni, hogy a szakmai szempontoknak meg fogok felelni. Az összes többi pedig egy tanulási folyamat lesz. Diplomácia, beszélgetések, olyan kommunikáció, amit egy ilyen helyzetben az embertől megkövetelnek. Ez mind-mind egy olyan folyamatnak az első része, amit a későbbiekben meg kell majd tanulnom, és helyesen kell majd használnom. A 70-20 és 8-as szavazathoz csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy első körben én nagyon örülök annak, hogy 4 jelölt is volt az elnöki pozícióra. Dr. Surányi Péter a javamra visszalépett a szavazás előtt, ezt utólag is szeretném neki megköszönni. Nagyon-nagyon kellemes és jó helyzetbe kerültem azzal, hogy az ő bizalmát is és kiérdemeltem, hogy a javamra vagy a nevemre visszalép. Illetve a másik két jelölt vonatkoztatásában, ugye Balogh Levente és Izmadi az Zoltán vonatkoztatásában azt tükrözte a társadalom, hogy igenis van igény arra, hogy megmérettessük magunkat. Sok jó szakember képviseltette magát a jelölésen, és ebből én kerültem ki győztesen. Amit ebből szerintem konzekvenciaképpen le lehet vonni, az, hogy egy egység alakult a sporttársadalomba, és azok a fajta klikkesedések, vagy részrehajlások, vagy csoportos, hogy mondjam, helyezkedések, amik az elmúlt időszakban a judó társadalmát tükrözték, vagy képviselték, azok remélem, hogy egy kicsit most háttérbe szorulnak, és közös erővel mindannyian azon fogunk dolgozni, hogy a sportágat előre és magasba vigyük.
2: Tóth Krisztián megválasztása a Judo Szövetség élére illeszkedik egy folyamatba, amelyről telefonon már beszéltünk, ugye a Kézilabda Szövetség elnöke a korábbi játékos I.S. Ferenc. A kosarasoknál ugyancsak Báder Márton az elnök, az ökölvívóknál Kovács Kokó István, az öttusázóknál Balogh Gábor világbajnok, súlyemelés Nagy Péter számtalanszor nyert országos bajnoki címet olimpikon, az úszóknál Vladár Sándor, a vízilabdázóknál Madaras Norbert. Úgy érzed, hogy ez a tendencia akár folytatódhat is, tehát hogy előtérbe kerülhetnek a szövetségek élén azok a sportolók, akik sikeresek voltak a pályafutások során?
3: Igen, azt gondolom, hogy ez folytatódhat. Hozzá kell azt tennem most egy picit magunk ellen érvelve, ugye egy elnöki titulus vagy pozíció nem csak azt foglalja magába, hogy valaki jó sportoló volt. Ez összességében egy olyan menedzseri helyzet is, vagy pozíció is, amit tisztességgel is jól kell tudni képviselni. Tehát ez egy nagyon-nagyon komplex dolog. Nem vagyok abban biztos, hogy ezt egy olimpiai éremmel, vagy egy világbajnoki címmel, vagy egy magyar bajnoki címmel most teljesen mindegy kiérdemeljük. Én azt feltételezem, hogy a szaktudást és a kommunikációt, a diplomáciát, a sportdiplomáciát olyan jelleggel kell képviselni egy szakvezetőnek, hogy mindegyikben legalább a minimumot tudja teljesíteni, mert nem biztos, hogy azért, mert valaki jó sportoló volt, jó sportvezető is lesz egy hasonlattal élve, azért, mert valaki egy nagyon jó futó, az nem biztos, hogy az egész atlétika pályát tudja képviselni.
2: Amikor annak idején beszélgettünk egy héttel a választás előtt, akkor azt mondtad, hogy nem szeretnél ilyen futó tűzként berobbanni a szövetségbe, és szeretnéd megtartani azokat a jó szakembereket, akik még dr. Tóth László elnöksége alatt működtek. Elképzelhetőnek tartod, hogy ez is közrejátszott abban, hogy ilyen magabiztossággal nyerted a pályázók előtt az elnöki posztot?
3: Nem tudom, hogy minek köszönhető a 70 szavazat, vagy hogy mi az, ami kiemeli a 70 szavazatomat a többivel szembe. Ez szerintem egy teljesen racionális és logikus lépés volt a részemről, ugyanis amik jók és jól bevált dolgok, és régóta dolgoznak ott jó szakemberek, azon miért változtatnék? Tehát azért, mert mondjuk nekem lenne egy barátom vagy ismerősöm erre a pozícióra, nem fogom odahozni azzal szembe, aki már több éve ott jól képviseli a Judo Szövetséget. Ez szerintem egy tök valid és egy vállalható dolog. Azokkal szemben lesz majd kérdésem, akiknek a munkáját nem olyan szinten, vagy olyan mennyiségben látom, mint amit szerintem az megkövetel.
2: Ha már Tóth László elnök úr szóba került, egyszer azt mondtad egy nyilatkozatodban, hogy tulajdonképpen az egész választáson való indulásod köthető az ő személyéhez, hiszen, ha jól tudom, egy Grand Prix kapcsán beszélgettetek valahol erről?
3: Egy Európa kupa volt, de így van. A regnáló elnök úr hivatott magához, fogalmazhatunk így is, és beszéltünk arról, hogy ő látja bennem a potenciát arra, hogy az utódja legyek. Nyilván itt több napi gondolkodás, hozzám közel álló jó szakemberekkel való kommunikáció után úgy döntöttem, hogy elindulok ezen az úton. És hát az eredményét most vasárnap éreztük meg a judó társadalmon belül. Nagyon-nagyon szerencsés helyzetben vagyok amúgy visszatérve dr. Tóth Lászlóra és Máriusz Vizere is, mert nem tudom, hogy a kedves hallgatók tudják, de az IGF-nek, tehát az International Judo Federation-nek az elnöke is Magyarországon van, és a székhelye is Magyarországon van. Az EJU-nak, az Európai Judo Szövetségnek a székhelye és elnöke is Magyarországon van, és mind a kettő szemében közös az, hogy vannak magyar vonatkoztatások, és az, hogy én, mint hazai szövetség képviselője, mint a kontinens szövetség képviselője, és mint a világszövetség képviselője, ennyire közel állunk egymáshoz lokális értelemben is. Ez szerintem egy olyan pozíció és egy olyan helyzet, amivel tudni kell élni.
2: Tóth László nagyon hosszú ideig, talán a leghosszabb ideig töltötte be a Judo Szövetség elnöki posztját, a 90-es évek végén választották meg. Mennyire nehéz átvenni egy ilyen örökséget?
3: Ezt még pontosan nem tudom. Ez majd az elkövetkező időszakban fog kiderülni. Nyilván vannak elképzeléseim, rövid, közép és hosszú távú céljaim, amihez majd ki kell taposnunk egy bizonyos utat. Szerencsés helyzetben vagyok, még egyszer mondom, és ismételem magam abban a helyzetben, vagy abban az ügyben, hogy olyan emberekkel tudok együtt dolgozni, akik már évek óta benne vannak ebben a körforgásban, és hogyha ezt a fiatalos, motivált ambíciókkal teli lendületet tudom ötvözni a tapasztalattal és a szakértelemmel, csapatszinten értelemszerűen, akkor ebből egy nagyon-nagyon jó dolog is jöhet.
2: Mondtad, hogy sokat kellett gondolkodnod, és emberekkel beszélned arról, hogy indulj-e. Ez a gondolkodás ez más irányban is elindulhatott korábban, ez pedig a pályafutásod befejezése, mint versenyző, versenyzői pályafutásod befejezése kapcsán is felmerült. Ez most azt jelenti, hogy tulajdonképpen már magyar színekben, vagy klubszínekben nem látunk téged a tatamin.
3: Igen. Őszintén szóval örülök a kinevezésemnek a vasárnap vonatkoztatásában, mert ez azt garantálta, hogy nem kell már azon gondolkodnom a későbbiekben, hogy visszatérek-e a tatamire, vagy sem. Ez egy nagyon régóta húzódó gondolatmenet bennem, hogy megpróbáljak még egy olimpiai ciklust, visszaálljak versenyezni. Éreztem magamban az erőt, hogy hú, még azért meg lehetne próbálni, 32 vagyok, 28-ra 34 leszek, még szűkösen beleférne egy kvalifikációs időszak, de mindig volt valamilyen gát, vagy mentális, vagy fizikai, vagy a kettőnek az összessége. Úgyhogy ez most egy ilyen értelemben egy remek lehetőség arra, hogy őszintén nyugodt szívvel ki tudjam azt mondani, hogy a nagyon-nagyon hosszú és sikeresnek gondolt karrieremet le tudom zárni, és ezzel egyetemben, vagy ezzel összhangban a sportot tudom képviseltetni, ugyanúgy, ahogy eddig, csak most nem eredmények hozatában szeretném tükrözni azt, hogy milyen motivációm és hozzáállásom van a judóhoz, hanem olyan jellegű eredményeket szeretnék elérni a sportársaimmal, mert ugye a jelenlegi versenyzők még sportársaim voltak, illetve az aktuális vezetőséggel, ami azt fogja mutatni, hogy a cselgásban van potenciál, és hosszú évekre előbbre menőleg fogjuk tudni biztosítani azt a fajta eredménysorozatot, ami kell a közösségünknek.
2: Tóth Krisztiánnal, a Judo Szövetség újonnan megválasztott elnökével beszélgetünk, és van egy ember az életedben, akivel lehet, hogy többet töltöttél, mint a családtagjaiddal, ő pedig Páncél Gábor, aki talán 2000-től kezdve folyamatosan fogta a kezedet, akár világversenyen, akár olimpián, akár a nehéz időszakokban is. Amikor előálltál nála azzal, hogy te, Gábor, lehet, hogy megpályázom a Judo Szövetség elnöki posztját, mit mondott először?
3: Szó szerint nem idézek. negatívan vette. Tehát ez egy kritikus pont volt köztünk is, és a judo társadalom megítélése között is, hogy most én is szócső leszek, vagy Páncél Gábornak az embere, és akkor én most a szövetség élére ülök úgy, hogy igazság szerint Gábornak az összes gondolatát és hozzáállását fogom tükrözni. Nem azért mondta, hogy ne erőltessem, hanem azért, mert féltett. És ahogy most az elmúlt időszakban egyeztetek, tárgyalok, beszélek, eszmecserét folytatok nagyon-nagyon sok emberrel és sportvezetővel, így azért érzem és értem, hogy mire gondolt. Azért ez nem az a helyzet, amikor két férfi egymással szemben állt ott, amin és akkor aki az erősebb, vagy akinek aktuálisan jobb napja van, az fog nyerni. Egy nagyon komplex és egy nagyon összetett dologról beszélünk, ami azt mutatja a sportvezetői létben, hogy minden egyes kis milliméterre oda kell figyelni. Én most már így kezdem érteni, hogy Gábor mire gondolt akkoriban, mert én teljesen úgy elzárkóztam az ő gondolatmenetétől, mert mondom, mi probléma lehet azzal, hogyha ha valaki megpályáz egy szakszövetségi pozíciót, most jó, jelen esetben vezetői pozíciót, de igazság szerint nem is erre akarok kiukadni, hanem arra, hogy nem egészen értettem, hogy ő miről beszél, és én azt gondoltam, hogy neki az elmúlt évek, évtizedes tapasztalatai annyira megkeseredtek az elmúlt időszakban, hogy ő már ezzel nem akar foglalkozni, és ezt rám akarja vetíteni, de az igazság, hogy nagyon sok mindenben igaza van, és én próbálom keresni azt az arany középutat, amikor a tapasztalatokat és a gondolatokat megfogadom, és a magam javára fordítom, meg van, amiket megpróbálok magamtól egy kicsit távol tartani, most nem csak az ő vonatkoztatásában, hanem úgy összességében.
2: Azért az eredményeidről beszéljünk egy kicsit, mert sokan elfelejtik megemlíteni, hogy te azért világ és Európa bajnok vagy. Általában azt mondják, hogy olimpiai bronzérmes, világ és Európa bajnoki dobogós, és mindig elfelejtik, hogy 21-ben, illetve 23-ban is világ, illetve Európa

0: van abból a lehető legtöbbet lássák majd a tévében, illetve a szakportálokon. Nehéz helyzetben van a judó, hozzá kell tennem, nem csak országos, hanem megkockáztatom, hogy európai szinten is, mert a küzdősportok egy picit összességében háttérbe kerültek. Nagyon nehéz eredményeket elérni, vérrel és verejtékkel tudjuk ezt elérni, és azért ez egy a mai világban, amikor már azért egy kicsit komfortosabban próbálnak élni az emberek és a gyerekek is, azért ez nem egy bizalomkerjesztő műfaj. De annyi olyan hozadéka van egy ilyen sportágnak, ami bőven megéri azt, hogy nem tudom, ilyen heti 10-szer vagy heti 8-szor lemenjen az ember edzeni, és a fél életét külföldön töltse. Nyilván nekem is voltak negatívumok az életemben, nem tudom, én sokkal kevesebbet tudtam bulizni a gimnazista koromban, vagy a gimnáziumi éveimben nem tudtam elmenni például osztálykirándulásokra, de ezzel szemben meg konkrétan bejártam a világot, elismertek világszinten is, és a hazai vonatkoztatásban is. Tehát én csak arra szeretnék minden jelenlegi szülőt és középkorú fiatalt, meg gyerekeket bíztatni, most nyilván nem az a célközönség itt ebben a helyzetben, hogy próbálják ki magukat, és tesztelgessék magukat a küzdősportok világában, mert olyan jellegű kiállást és tartást fog biztosítani a későbbiekbe, független attól, hogy olimpiai érmesek lesznek, vagy eredményes versenyzők lesznek, amit a civil életben nagyon-nagyon a maguk oldalára fognak tudni helyezni, vagy irányítani.
1: Mondod, hogy nehéz helyzetben van a sportág világszinten. Úgy szokták mondani, hogy vannak ezek a pizsamás sportágak, tehát a judo, a taekwondo, illetve a karate. Ezek közül a karate most éppen nem is része az olimpiai programnak, és ezek egyfajta versenyt futnak azért a jogosultságért, hogy részt vehessenek a legkiemeltebb olimpiai játékokon. És szerinted mi okozhatja azt, hogy az a judo, ami megtanít az alázatra, a becsületességre, arra, hogy ember számba vedd az ellenfeledet. Judósok soha nem vitatkoznak például bírói döntésen. Oda mennek a szőnyeghez, meghajolnak. Amikor vége van, a vesztes meghajol, kezet fog. Tehát, hogy egy sor olyan dologra tanít meg, ami az életben nagyon fontos. Miért van veszélyben a judo? Vagy nehéz helyzetben?
0: Az olimpiai program vonatkoztatásában nincs veszélyben. Ugye a 24-es olimpián is látszott, hogy a csapatsport bekerült a nyári programba, ami szerintem egy hatalmas fegyvertény. Globális értelemben is én most itt kitérnék arra, amit előbb mondtam, tehát a kontinensről beszéltem kifejezetten, és annak is inkább a közép- és nyugat-európai részéről. Globális szinten a judo olyan biztonságban van az olimpiai program tekintetében és a versenyeztetés szempontjából, ami szerintem megkérdőjelezhetetlen. Én nem is kifejezetten a karatéhoz, vagy a taekwondóhoz próbálnám, hogy is mondjam, mérni, hanem a birkózáshoz. És mondjuk kettőnk között, most a birkózók és a judóról beszélve értelemszerűen, hatalmas különbség globális szinten az, hogy nekünk egy nagyon-nagyon jó marketingünk van, egy hosszú, de nagyon jó és látványos kvalifikációs rendszerünk, és egy olyan fix versenyrendszer és versenyeztetés, amit a világ összes pontján tudnak képviseltetni, és ez egy nagyon fontos dolog. Az, hogy amiket mondasz jelen esetben tulajdonságok és tények, azok mind-mind valid dolgok. De egész egyszerűen most olyan szintet ugrott és változott a világ, hogy nem ezek az elsődlegesek. Tehát szerintem nem csak a judo van ilyen jellegű problémában, hogy a gyerekek a telefont nyomkodják, akkor mindenki influencer szeretne lenni, akkor próbálnak úgy megélni majd a későbbiekben, hogy most ezt nyilván jól értse mindenki, de hogy nem akarnak alkotó jelleggel valamit csinálni, és az úgy azért nagyon nehéz. A judo tekintetében arról is külön beszélhetünk, hogy azért ez nem egy exakt sport, ez nem egy olyan objektív dolog, mint mondjuk egy futás, vagy egy úszás, hogy ha tudom, hogy 50 másodperc alatt teljesítek egy távot, és azzal körülbelül egyöt beteszem magam, akkor köszönöm szépen, rendben vagyok, megpróbálok 49-et elérni majd. Itt edzhetünk akármennyit, itt nem hogy is fogalmazzak, nem garancia a munkának az arányára az, hogy te sikeres leszel, a lehetőséged megvan hozzá, de egy rossz nappal, egy rossz lépéssel el is búcsúzhatsz egy olimpiától, és aztán megint 4 évet kell rá várnod.
1: Hát igen, meg ellenfél is van a másik oldalon.
0: Így van.
1: Érdekes dolog, amit mondasz a nézettség, illetve az érdeklődés kapcsán, mert pont tegnap itt a mi rádiónkban hallottam egy statisztikát arról, hogy amióta a Formula 1-ben ebben az esztendőben bevezették ezt az elektromos dolgot, tehát

0: az akkumulátorok visszatöltése, stb. Azóta 20-30%-kal csökkent a világon a Formula 1-nek a nézettsége. Tehát, hogy ennyi múlik. Egy ilyen minimális dolgon múlik, kevesebb az előzés, a belső égésű motoroknak kisebb a szerepe, többet játszik most az a technika, hogy ki tudja jobban visszatölteni az akut, ki van előzési módban, és ez az embereket így már kevésbé érdekli. A judót egyébként mennyire tudod, hogy nézik az emberek a világon, hogyha mondjuk egy világbajnok, tehát az olimpiát hagyjuk, mert azt általában nézik, de mondjuk egy világkupát, vagy egy világbajnokságot, Európa-bajnokságot általában néznek az emberek, szeretik nézni?
1: Vannak bizonyos országok, ahol nagyon híres sportágról beszélünk. Európán belül Németország, Franciaország, akár megkockáztatom, hogy Ausztria függetlenül a méretétől, és nyilván a Távol-Kelet és a posztszovjet államokban is nagyon-nagyon híres a sportunk. Most már elterjedt Dél-Amerikában is, illetve Közép-Amerikában is. Azt látom az IGF marketingjén és hozzáállásán, hogy próbálják tényleg a lehető legszélesebben szétszórni a sportágunknak a spuráját világszinten. Ezt tükrözi az is, hogy IGF táborok vannak Európában, a lemaradott országokban, a harmadik világban, olyan dél-amerikai országokban, ahova eddig nem nagyon jutott el a judó, tehát tényleg egy nagyon komoly népszerűségnek örvend. És alapvetően szerintem az befolyásolja a nézettséget, hogy éppenséggel hol van. Tehát azt tudjuk, hogy a Bercybe, Párizsba 15 ezer főből 15 ezer fog elmenni judót nézni, Magyarországon 5 ezer fős, mondjuk egy paplászlóba, hogy annyira szokták körülbelül redukálni, hogyha fogalmazhatok így az ülőhelyeknek a számát, azért ide is eljön 1000-2000 ember.
0: Tóth Krisztiánnal beszélgetünk, a Judo Szövetség új elnökével, akit majdnem 2,5 évre választottak, ugye a Los Angeles-i olimpiáig. Elég lesz ez az idő mindarra, amit tervezel a judóval kapcsolatban, vagy majd meglátjuk, hogy mit hoz az olimpia, és akkor utána lesz egy újabb elnökválasztás, ami nyilván az eredményesség szempontjából befolyásolni fogja a választói kedvet is talán.
1: Ezt természetesen tudtam a választás előtt is, tehát tisztában voltam azzal, hogy egy csonkaciklusnak lehetek az egyik tagja. Ez egy nagyon-nagyon érdekes és nehéz kérdés, mert az, hogy az olimpián van eredmény, vagy nincs eredmény, az nyilván egy bizonyos értelemben szerencsefaktor is, és azért 2 éves intervallban már nagyon nehéz belenyúlni azokba a kardinális pontokba, amik érzékenyek lehetnek, tehát azért egy szövetségi kapitány leváltása, egy főtitkár leváltása, a szakmai stáb leváltása, cseréje és egy újabb szakmai út kijelölése szerintem azért az egy elég érzékeny helyzetet állítana elő.
0: De nem is készülsz ilyenekre?
1: Nem, abszolút nem. Nem kifejezetten az olimpiai eredményességben fogom mérni ezt az egészet, mert az nem lenne reális. Hozzá kell tennem, hogy az előző vezetőségnek is az érdeme, mert ugye ők kezdték el ezt a ciklust, ugye a 4 éves időintervallumban beszélünk, illetve a miénk is, hogy milyen úton tudjuk ezt az egészet tovább terelni. Az én fő célom ebben a 2-2,5 évben az az, hogy a sportágnak a jövőjét egy olyan útra tereljük, és egy olyan dolgot mutassak elnökségi szinten és szövetségi szinten, hogy érdemes dolgozni a szövetségben, érdemes együtt dolgozni, van rá lehetőség, tehát nem egy emberként ülök egy trónnak a tetejére, vagy egy királyságnak a tetejére, és akkor majd én tudom, hogy merre és milyen irányba kell mennünk, hanem igenis csapatként kell összeállnunk, és egy kicsit hívogatóvá, csologatóvá szeretném tenni ezeket a titulusokat, hogy azok a szakemberek, akik itthon vannak, vagy a környező országokban, azok azt tudják mondani 2 év múlva, hogy szeretnék ennek a csapatnak a tagja lenni. És ebbe természetesen a én jelenlegi pozícióm is beletartozik, úgyhogy nem eredményben nézném ezt az egészet, nyilván az egy nagyon exakt pont, hogy mi történik az olimpián, és mi fog történni addig az előttünk álló időszakban. De én egy összképet szeretnék látni, az pedig az, hogy közösséget építünk, összekovácsoljuk a judó társadalmat, lehetőség szerint a marketingben komoly előrelépéseket fogunk csinálni, és sok gyerek, vagy több gyerek fog elkezdeni judózni, és másodszorban azt is szeretnénk látni természetesen, hogy milyen eredményeket tudunk elérni a felnőtt vonatkoztatásban.
0: Vendégünk Tóth Krisztián, a Judo Szövetség újonnan megválasztott elnöke, és a hírek előtt a marketingről, illetve arról beszélgettünk, hogy azt szeretnéd, hogy minél több gyerek kezdjen el judózni. Majd erről a judóról meg a cselgáncsról beszélgessünk már, mert ugye háromféle módon írják, mondják a ti sportágatokat. Az egyik a judó J-vel, U-val, D-vel, O-val, a másik a judó DJU hosszú és hosszú O-val, a harmadik pedig a cselgáncs, de ez majd egy későbbi téma lesz. Amikor beszélgettünk még a megválasztásod előtt, azt mondtad, hogy szeretnél fajsúlyosabban megjelenni a social médiában, tehát Facebook, Instagram, TikTok. Ezt hogy gondolod? Mert hogy hihetetlen szerencsés ilyen értelemben a sportág, mert hogyha egy 8 másodperces filmet kidobsz a TikTokra, amin valaki elhajítja az ellenfelét, és látszik, hogy villog, nyert, kész, azt biztos sokan meg fogják nézni. De milyenből a haszna mondjuk a judó szövetségnek?
1: Hát eleve nagyon sok helyre eljutunk, tehát független attól, hogy én nem kultiválom, vagy nem szeretem ezeket a platformokat, és versenyzőként sem szerettem, el kell azt fogadnunk, hogy a mostani rohanó világgal kell azonosulnunk sportági szakszövetség szinten is. És ezek azok a platformok, amiket viszonylag hamar fel tudunk duzzasztani, hamar szét tudjuk szórni abban a közösségben, akiknek a, hogy mondjam, a figyelme erre vevő, és nem utolsó sorban azért ez egy roppant költséghatékony lehetőség is. Én bízok abban, hogy olyan szakembereket fogunk tudni erre a pozícióra betenni, választani, vagy továbbképezni, akik ezeket a platformokat nagyon jól fogják tudni képviselni.
0: Mondod, hogy nem nagyon szereted ezeket a social media felületeket, most erről a 2016-os Riói olimpia jut eszembe veled kapcsolatban, hogy pont a Facebook volt az, amelyik hát valamilyen módon hozzájárult ahhoz, hogy azon az olimpián nem voltál túl sikeres, és akkor még szofisztikáltan fogalmaztam.
1: Nem a Facebook járult hozzá, az én tapasztalatlanságom volt az, ami ezt olyan szinten kiemelt a többi szempont közül, hogy akkora súlyt fektettem egész egyszerűen rá, ami már kontraproduktív lett és negatívan hatott a teljesítményemre.
0: Mondjuk ki, hogy mi történt. Mindenki aranyérmet várt Tóth Krisztiántól, és ezt ki is írta a Facebookra. Te meg olvasgattad Rióban, ahelyett, hogy aludtál volna.
1: Igen, de nekem nem csak ez volt a problémám. Nekem az volt a problémám, hogy a csapattársaim, válogatott társaim, akik előttem szerepeltek többé-kevésbé sikertelenül, olyan szintű degradálás és negatív komment cunami zuhant rájuk, amit egy kicsit magamévá is éreztem, magaménak is éreztem, és az szerintem a társadalmunkban egy nagyon-nagyon jó előrelépés, hogy azért ezt most már sokkal konszolidáltabban csinálják az emberek, nyilván most is vannak szélsőséges helyzetek, de összességében én azt gondolom, és arra szeretnék bíztatni mindenkit, független attól, hogy valamiben pozitív vagy negatív véleménye van, azt első körben névvel is képpel vállalja, mert szerintem úgy valid, második körben meg nem biztos, hogy vállalnia kell, mert nagyon sok olyan külső és belső tényező van egy mondjuk egy sportban, és most beszéljünk kifejezetten a judóról, amit egy laikus nem érthető. Lát egy eredményt, hogy az ember kikap az első körbe, vagy kikap 10 másodperc alatt, vagy összeverte a világot, de az nem biztos, hogy az elmúlt évét, elmúlt ciklusban töltött idejét, vagy az elmúlt 20 évét, amit a sportban töltött, tökéletesen tükrözi-e. Vagy tükrözi. Tehát azért ez egy roppant érzékeny téma, és én azt gondolom, hogy Tokióban ez egy nagyon-nagyon pozitív irányt vett. Párizs vonatkoztatásában is szerintem rendben volt, tehát ilyen, ugye, csak hogy érezzék a kedves nézők itt az én ugrálásomat a időintervallumban, ugye a Riói olimpia nem sikerült, fiatalként kimentem, érmet vártak tőlem, szétsavaztak már, bocsánat a kifejezésért, és utána újra kellett gondolnom az egész hozzáállásomat. Akkor abban voltam, hogy minél több helyen látnak, az annál jobb reklám nekem. A tokiói olimpia vonatkoztatásában már preventív jelleggel készültem arra, hogy mi fog történni, mindegy, hogy pozitív vagy negatív, de letöröltem a social media platformokat, vagy alkalmazásokat a telefonomról, csak a szűk családommal beszéltem és kommunikáltam, és ez levet rólam egy csomó terhet. Az olimpia előtt körülbelül 10-15 nappal már egyáltalán nem foglalkoztam vele, és csak az olimpia után telepítettem fel minden ilyen alkalmazást. Párizsra ugyanígy cselekedtem, azzal a különbséggel, ja bocsánat, Tokióban ugye harmadik lettem. Sikeres volt, megünnepeltek, végighurcoltak az országba, szuper, tényleg egy csodálatos érzés volt, én kívánom minden sportolónak, hogy ezt megélje. És ugye a párizsi olimpián volt egy hatalmas megtiszteltetésem, én vihettem az ászlót, annyitó ünnepségem. Viszont a verseny nem úgy sikerült, ahogy terveztem értelemszerűen, sajnos ott is kiestem, de akkor már a közösség és a közönség a Facebook oldalakon például már nem olyan jelleggel publikálta a gondolatait, mint ahogy ezt azelőtt 8 évvel tette, És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó előrelépés. Az azt tükrözi, hogy a társadalmunk elfogadja, hogy a sportolók mennyit dolgoznak, milyen minőségben dolgoznak, és nem csak az eredmény függvényében nézik az összképet, vagy nem csak az eredmény tekintetében nézik azt, hogy mi történt, hanem összképet néznek, hogy valaki az életéből 10-15-20 évet áldoz arra, macskakparással mondom, tehát az áldozás azért az egy maga nemében egy csodálatos dolog, arra, hogy bizonyos versenyeken a lehető legtöbbet hozza ki magából, és szerintem a társadalmunk most már elfogadta, közelebb került hozzá, és nem azt mondom, hogy mindegy, hogy mi történik, de sokkal könnyedebben és rugalmasabban kezelik a helyzeteket, mint előtte.
0: Nézzük a programodat, mert 9 pontban foglaltad össze a pályázatodat, volt előtte egy preambulum, illetve a végén egy zárszó, de azzal kezdted, hogy a szakmai és a gazdasági területet össze kell hangolni. Ezt azért érzem most nehéznek, mert amikor beszélgetünk, akkor egy olyan helyzetben vagyunk, hogy annyit tudunk, hogy a sport a belügyminisztériumhoz fog tartozni, de azt például nem tudjuk, hogy melyik sportág milyen anyagi támogatásban részesül, nem tudjuk, hogy mi lesz a társasági adó sorsa, és így tovább, és így tovább. Tehát így újonnan megválasztott elnökként hogyan tudsz előre tekinteni a gazdasági és a sportszakmai kérdések összehangolásában?
1: Nyilván már van egy szakmai irányzat, amit képviselünk, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, nem tudom, hogy a többi szövetségnél ez most éppenséggel milyen állapotban van, hogy körülbelül egy előre tudunk gondolkozni egy évvel. Megkaptuk azt a fajta állami támogatást, amit a szövetség számolt és az állam megítélt a részünkre, úgyhogy ezt ügyesen beosztva én azt gondolom, hogy a következő év elejéig ki tudjuk húzni. Azzal a fajta gazdasági háttérrel, amiről te is beszélsz, hogy kormányváltás volt, és hogy milyen támogatást és milyen mértékű támogatást fognak kapni a sportágok, vagy egész egyszerűen maga a sport, azzal azért nem foglalkozok jelen helyzetben, mert
0: nincs rá ráhatás.
1: Nincs rá ráhatás, amíg egy kicsit ilyen viszmajor helyzet, hogy úgy lesz, ahogy lennie kell, egész egyszerűen, ha megszakadok, se tudok, nem tudom én kétszer annyi pénzt a szövetségbe bevenni, mint amennyi eddig volt, és hogyha mondjuk sokkal kevesebb lesz, akkor nyilván próbálunk rajta korrigálni, és akkor lesz egy bizonyos módosítás a gazdasági háttér vonatkoztatásaiban, de akkor azzal fogunk dolgozni. Tehát mi alkalmazkodni fogunk ezzel az egészhez. Amire kifejezetten a pontomban célozni és rámutatni akartam, az, hogy a szakmát kell előtérbe helyeznünk, a szakmát kell képviselje a szövetség, és ehhez az a szakmai brigád, gazdasági értelemben, akik, vagy szakmai társaság gazdasági értelemben, akik a szövetségen belül dolgoznak, jelen helyzetben is, és szerintem ezután is meg fognak tenni mindent, hogy a legoptimálisabban és a legjobban fogjuk tudni kezelni a sportolók és a szakemberek jövőjét.
0: A második pontban az átláthatóságról és a stabilitásról beszélsz, ami egyébként a politikai élet változásaiban is naponta visszaköszön, tehát az átláthatóságra törekszenek a most megválasztott politikusok is, és ahogy én ismerlek most már, hát nem tudom, 2005-6 környékén ismerkedtünk meg 20-21 éve, te egy becsületes gyerek vagy, tehát én nem gondolom, hogy itt egy forint is megkérdőjelezhet, egy forintot is bárki megkérdőjelezhet a te elnökséged alatt.
1: Nem kifejezetten az a lényege neki, hogy itt most pénzek tűnnek el, vagy nem. Nyilvánvaló, hogy az embernek lesznek rossz akarói. És lehet, hogy a pénzt tisztességesen és normálisan költöttük el, de ezt úgy tudjuk a legjobban prezentálni, hogyha mutatjuk. A transzparencia az nem egy ilyen olyan szöveg a jelenlegi helyzetben, ami most hú de divatos lett, és a kormányváltásnak köszönhetően szeretnék én ezzel egy kicsit közelebb kerülni a jelenlegi állásponthoz, vagy kormányhoz, hanem egész egyszerűen azt gondolom, hogy mutatnunk kell, hogy mit csináltunk azzal a pénzzel, amit az államtól kaptunk, és úgy, hogy te is említetted, az utolsó forintig el kell vele számolnunk.
0: Tehát nem csak becsületesnek kell lenni, annak is kell látszani.
1: Így igaz.
0: A következő pont a verseny és a tapasztalat alapú szakmai program. Ez itt ugye a szakmai munka fejlesztését bontott ki egy kicsit, és a gyakorlati tapasztalatokra és a nemzetközi versenyeken szerzett tudásra próbálsz alapozni. Jelentheti-e azt, hogy lévén egy olimpiai ciklus nagyjából felénél járunk, hogy akkor a sportolók például több edzőtáborba vagy több versenyre eljutatásában fogsz majd közreműködni?
1: Egész pontosan ezt jelenti. Tehát ugye én vasárnap óta vagyok elnöki titulusban, és addig én sportolóként funkcionáltam körülbelül az egész életemben. Megtapasztaltam azt, hogy egy olyan komplex és speciális sportban, mint a judó, az a legjobb és leggyorsabb módja a fejlődésnek, ha folyamatosan azokat a speciális helyzeteket teremted meg magadnak, amiben tudsz fejlődni, és ami tükrözi a versenyhelyzetet. Ez nem más, mint a küzdelem. Itthon azért partnerhiányban szenvedünk, tehát nagyon sokat kell ahhoz utazni, hogy a jelenlegi AB és C keret olyan szintre emelkedjen, ami a világszínvonalat képviseli. Ezért is írtam ebben a pontban azt, és ezért is vallom azt, hogy a gazdasági résznek kell segíteni a szakmai részt, hogy a lehető legtöbb helyen tudjuk menedzselni a versenyzőket, mert ők így fognak a leghamarabb és a legjobban tapasztalatot gyűjteni. A judo vonatkoztatásban még csak annyit szeretnék ezt hozzáfűzni, hogy annyira speciális ez a helyzet, amit a tatamin egy küzdelem közben mutatnunk, hogy produkálnunk kell, hogy nem tudjuk azzal tükrözni és azzal életben tartani, hogy futunk, vagy fekvenyomunk, vagy gugulunk. Tehát nem kifejezetten csak a fizikai erőlétre kell koncentrálnunk. Ez az egyik oldala. A másik meg, hogy a technikai részre se tudunk annyit mutatni ebből az egészből, mert amikor mi technikázunk okékkal, ugye, az úgynevezett partnerrel, aki hagyja, hogy dobjunk és gyakoroljunk, az nem azt fogja mutatni, mint amivel egy versenyhelyzetben a versenyző találkozni fog.
0: Ezért mert az ellenfél nem fogja hagyni.
1: Ő abszolút nem arra fog törekedni, hogy ezt hagyja, és pontosan ezért kell az, hogy minőségi partnerekkel a lehető legtöbbet találkozzanak, és a legszélesebb spektrumban.
0: A pályázatot következő pontja az együttműködést a felsőoktatással és az edzőképzéssel fejti ki. Itt rögtön fölmerül egy kérdés, ami már egy héttel ezelőtt is köztünk fölmerült, hogy van elég jól képzett judo edző ma Magyarországon?
1: Vannak judo edzők, vannak olyanok, akik jól képzettek, de azért szerintem
0: több kéne belőlük.
1: Igen, humán erőforrásban szenvedünk.
0: Humán erőforrás hiányban.
1: Humán erőforrás hiányban szenvedünk.
0: Te magad is edző vagy tulajdonképpen.
1: Igen, a helyzet az az, hogy sok ügyes judo edző van, de ők a felsőoktatásban, vagy régebben az OK-s képzésekben azokat a standard dolgokat tanulták meg, hogy hogyan oktassanak le egy technikát, milyen szerepe van a biomechanikának, a biokémiának a bizonyos helyzetekben, de a versenyrutint az hozzá kellett volna, hogy toljuk. És nekem az a koncepció van a fejemben, és pont ma erről tárgyaltunk a szövetségbe, hogy bizonyos szakembereket a felsőoktatásba beintegráljunk, akik tükrözni fogják azt, hogy milyen helyzetek állhatnak elő egy versenyen. Etikai kódex, hol kell bemenni egy küzdőfelületre, milyen tapasztalást kell megadni a versenyzőnek előtte.
0: Mit kell fölvenni?
1: Hát például, hogy mit kell felvenni, de tényleg tehát ez egy nagyon sokrétű dolog. Összességében azt szerettem volna tükrözni ezzel a ponttal, hogy jók a szakemberek, jó a képzés is, de sokkal jobb lesz, hogyha egy kicsit versenycentrikusabbá tesszük.
0: A következő pontban a klubok közötti együttműködés erősítésére utalsz, és már egy héttel ezelőtt is, amikor beszélgettünk, ezt egy nagyon picit furcsáltam, mert ugye a judósok egymásra vannak utalva. És azt azért bizonyára van, de nehezen tudom elképzelni, hogy klubok egymással úgy rivalizáljanak, hogy ellenségnek tekintsék a másikat, nem ellenfélnek. Hogyha van ilyen, akkor fel tudsz lépni majd elnökként ez ellen?
1: Ilyen nincs.
0: Nincs.
1: A helyzet az, hogy arra akartam ezzel asszociálni, hogy a kis klubokból nagyon sok vándorlás szokott lenni a nagy klubok felé. Ez ugye két dolognak köszönhető. Az egyik, hogy egy kis klub nem biztos, hogy olyan gazdasági háttérrel rendelkezik, ami egy versenyzőt egészen a felnőtt koráig tud képviselni, a másik pedig a szakmai háttér, amiről az előző pontban beszéltünk. Szeretném azt a helyzetet megtalálni, és tudom azt, hogy én ebben sohasem fogok tudni mindenkivel jót tenni és mindenkinek eleget tenni, amikor a kis klubnak a szakemberi vagy vezetői vagy a klub elnöki azt mondják, hogy jó, tovább tudjuk adni a tanítványt, mert elérkeztünk a saját határunkhoz, de szeretnénk azt látni, hogy mit kapunk érte cserébe. Ez most lehet egy egzisztenciális dolog, vagy egy hosszú távú kollaboráció, vagy együttműködés, és a többi, és a többi. Próbáljuk keresni azt a helyzetet, ahol a kis klubokat és a nagy klubokat úgy tudjuk összefésülni, hogy nem hagyunk veszni gyerekeket, nem hagyunk veszni utánpótláskorú versenyzőket, csak azért, mert mondjuk valaki foggal körömmel ragaszkodik hozzá. Viszont ehhez nagyon fontos megteremteni azt, hogy az utánpótlás nevelő egyesületek és az utánpótlás nevelő edzők érezzék azt, hogy ők ki vannak emelve a közegből, azt tudjuk mutatni, hogy köszönjük a munkájukat, és ezt meg is tudjuk becsülni, valamilyen úton, módon meghálálni.
0: A kis klubok támogatása a hetes pont, amivel foglalkozol, és hogyha jól tudom, akkor az elmúlt időszakban el is látogattál több ilyen kis klubba. Mit tapasztaltál?
1: jó a munka. Nagyon-nagyon sok klub van országszinten, vagy országszerte, viszont össze kell őket ölelni, össze kell őket foglalni, össze kell őket terelni azért, hogy a későbbiekben a szakmai munkát azt még jobban és még kompatibilisabban tudják majd csinálni vagy képviselni. A legfontosabb dolog ebben a helyzetben az az, hogy minden kisvárosba el kell, hogy érjünk, vagy a lehetőségek szerint a legtöbb kisvárosba és vidéki nagyvárosba el kell, hogy érjünk, mert nyilván Budapesten ezzel a dologgal akkora problémák nincsenek, és ahol megtaláljuk a csiszolatlan gyémántokat, azokat meg kell szépen csiszolni, és brilliánsként kell majd őket a köztudatba emelni.
0: Tóth Krisztiánnal, a Judo Szövetség frissen megválasztott elnökével beszélgetünk, aki a pályázatának 8. pontjában a hagyományőrzést és a judo értékeinek megőrzését emelte ki, ami nagyon közel áll a szívemhez, mert aki nem kezeli a múltját a helyén, annak nincs jelene jövője. Ez alatt mit értettél egyébként, hiszen ahogy írod, a judo nem csupán sport, hanem kulturális örökség is.
1: Igen, fontos azt tudja a köz, vagy a laikus nép, hogy ugye a judo nem csak versenysportból áll. Kátákkal is foglalkozunk, formagyakorlatokkal is, egy olyan testkultúrát biztosít a társadalomnak, amivel igenis mutatnunk kell magunkat, hogy mi mit képviselünk. Ez mellett pedig azok, akik komoly eredményeket, vagy olyan dolgokat értek el az életútjuk során, ami a judót egyes szintről a kettes szintre emelte, vagy valamilyen jót adott az egész közösséghez, az pedig ki kell tüntetnünk és mutatnunk kell a társadalmunk felé és a laikus társadalom felé is, hogy nekünk vannak olyan embereink, vannak olyan képviselőink, akik nem az eredménycentrikussággal foglalkoznak, hanem azzal, hogy a sportot a lehető legszélesebben mutassák meg a világnak.
0: Azt írod zárszóként, hogy hiszel abban, hogy a magyar judó közössége képes a megújulásra és a további sikerek elérésére. Ezt elnökként hogy tudod majd segíteni, mert hogy én attól tartok, hogy annyi dolgot lesz a következő időszakban, hogy bizonyos dolgok, hát ha nem is marginálisá válnak, de legalábbis egy picit hátrébb sorolódnak majd.
1: Nyilván fel fogunk tüntetni egy olyan pontrendszert, vagy egy olyan elképzelést, ami prioritásokat fog élvezni, és amik a legkardinálisabb és legfontosabb dolgok lesznek a judó jövőjét illetően, azokat fogjuk első körben előtérbe helyezni, de ténylegesen komolyan gondoltam azt, hogy minden egyes szegmensével szeretnék foglalkozni a sportágnak, mert ez fogja előrevinni az egész sportágnak az életét, és hogyha ezt a rendszert egybe tudjuk foglalni, és a versenysporttól kezdve a formagyakorlatok bemutatásán át a hagyományőrzésre, és csak mondjuk az esés technikáknak a bemutatására óvodai és iskolai szinten tudunk egy picit is fókuszálni, akkor ez a magyar judónak egy biztos alapkövét és egy jó előremozítását fogja tudni jelenteni.
0: Mikor tudunk veled arról beszélni, hogy ugye a múltban elég sok világversenyt rendezett Magyarország, azon belül is Budapest, hogy számolhatunk-e azzal, hogy a következő időszakban is megpróbálsz majd olyan kiemelt eseményeket, megpróbáltok Magyarországra hozni, amelyek részben népszerűsítik a judót, részben pedig hozzátesznek ahhoz, hogy adott esetben mondjuk egy kis klub versenyzőjét, hogyha meghívjátok Budapestre, és meglátja, hogy mekkora hype van egy ilyen világverseny körül, akkor nem adja fel a 8. általános befejezése után, vagy az érettségi után, ami nagy vízválasztó szokott lenni, hanem csinálja, mert ő is oda akar eljutni egy ilyen nagy világversenyre, hogy 5000-en, 6000-en, 10000-en neki drukkoljanak.
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés lesz, hogy az előző elnök úr és az elnökség tényleg pazarul végezte a munkáját, és a magyar judót felhelyezte a judó világ térképére. 3 felnőtt világbajnokság az elmúlt időszakban, biztos program a kvalifikációban és a kvalifikáción kívül is, rengeteg Európa kupa, utánpótlás versenyek, tehát tényleg olyan szintű minőségbeli változás történt az elmúlt 1-2 évtizedben, ami elképesztő egy ilyen kis közép-európai országhoz képest. Én nekem egy picit a prioritás változik. Én nagyon szeretném azt, hogy jó és nívós versenyek legyenek itthon, és ezt természetesen támogatni is fogom, de nálam sokkal nagyobb figyelmet élveznek a versenyzők és a szakemberek. Tehát én azt akarom elérni, hogy egy olyan csapatot állítsunk össze versenyző és szakember szempontból is, ami a későbbiekben megállja a helyét, akár Budapesten, akár Tokióban, teljesen mindegy. És hogyha van ilyen csapatunk, akkor ezt mutassuk meg a Paplászlóban, vagy a Körcsarnokban, vagy éppenséggel, ahova lehet versenyt rendezni. Nem mondjuk, hogy a Körcsarnokban nem igazán, de
0: hát minden...
1: MVM-domba, igen. Tehát, hogy, hogy elsődlegesen én csapatot szeretnék építeni, és másodlagosan szeretnék azzal foglalkozni, hogy felmaradjunk a világtérképen, de mondom még egyszer, ezt senki ne értse félre, tehát én nagyon-nagyon hanem nagyon-nagyon szeretnék azzal foglalkozni, hogy azt a fajta rendszert fenntartsuk, ami eddig volt, de most úgy gondolom, hogy valamilyen értelemben egy kicsit nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a szakmára.
0: Egy picit a magánember Tóth Krisztiánról is beszéljünk, mert az elképesztő volt látni a Facebookon, hogy micsoda elementáris boldogság volt az ismerőseid, meg az én környezetemben is, azután, hogy megválasztottak téged elnöknek. Ha jól emlékszem, akkor a dietetikusodtól kezdve a kócson át mindenki hozzászólt, és olyan történeteket mesélt el a múltból, amikor együtt sírtatok, együtt voltatok elkeseredve, együtt indultatok el az úton. Hogy dolgozza föl az ember azt a fajta szeretetet, ami így egyik pillanatra a másikra rázódul?
1: Hát, hogyha ez lenne a legnagyobb probléma, hogy ezt a fajta szeretetet hogy kell feldolgoznom, akkor szerintem alá tudom ezt írni a bármelyik élethelyzetemben. Nyilván nagyon jól esik. Én, ha külsőleg kellene néznem magam, én egy egyenes, becsületes embernek tartom azt a szemét, akit éppenséggel látok, aki a munkájának köszönheti az eredményeit. Én mindig is a munkában hittem, meg a szavatartásban és a becsületben. Ezt képviseltem sportolóként is, a sportársaim körében is, és más helyeken is, és ezt szeretném képviselni sportvezetőként is. És én szerintem azért ilyen nagy a pozitív közhangulat, hogyha fogalmazhatok így, mert akik ehhez hozzászóltak, vagy akik ezt az egész életutat végigkísérték, azok pontosan tudják, hogy milyen jellemű ember vagyok, és csak annyit tudok ehhez hozzáfűzni, hogy ezt tartani is fogom.
0: Arra hogy készülsz fel, hogy most lesz majd hirtelen egy-két olyan ember, aki barátod szeretne lenni, és majd jelentkezik, hogy biztos nem emlékszel rám, te C-s voltál, én B-s, kettővel fölötted jártam, de mindig odaadtam neked az uzsonnámat, hogy föl vagy vérteződve azokkal szemben, akik majd esetleg érdekből szeretnének a barátaid lenni?
1: Tanulási folyamat természetesen, de az azért az elmúlt időszakban meg tudtam annyira kérgesedni, hogy ezt nagyjából ki fogom tudni szűrni, és most itt vissza mennék ahhoz a ponthoz, amiről beszéltünk egy jó fél órával ezelőtt, hogy én azokkal az emberekkel szeretnék dolgozni, és együtt dolgozni, akiknek tudom azt, hogy van szakértelme és ambíciója. A többi meg nagyon aranyos. Tehát, hogy itt azért egy nagyon komoly határvonalat kell húzni, és nekem ténylegesen az az első és legfontosabb dolgom és küldetésem jelen esetben, hogy a sportágat felemeljem. Nem volt olyan jellegű ambícióm, vagy nem az volt a fő ambícióm, hogy a névjegykártyára rá legyen írva, hogy én a judó szövetség elnöke vagyok. Nekem az elsődleges motivációm az az, hogy a sportágamnak vissza tudjam adni, amit tőle kaptam. Ebbe van, aki bele fog férni, van, aki meg nem fog beleférni, de a jellememtől függően szerintem pont, hogy az elmúlt mondatokban beszéltünk erről, tudják azt, hogy bárkivel nagyon szívesen beszélek bármiről, de amikor egy pozícióról vagy egy titulusról kell döntenünk, akkor ott csak és kizárólag az exakt szakmai tények fognak dönteni.
0: Még egy picit magánember Tóth Krisztiánnal maradva, eddig azért voltál keveset a gyerekeddel, mert világbajnokságra, EB-re, világkupára utaztál, most pedig azért leszel kevesebbet, mert benn fogsz ülni a Magyar Sportházában, az irodádban fogod járni a vidéki klubokat, elmész keretedzésre. Hogy lehet ezt az ördögi lakatot kinyitni mégiscsak?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés, ugye nekem két gyermekem is van. Hál' az Istennek nagyon jó családi háttérrel rendelkezek ilyen értelemben, tehát a feleségem...
0: A feleséged is hozzászólt egyébként a Facebookon.
1: Ki is kaptam, minden... tehát, hogy a feleségem is mindig támogató volt, és most is támogató, ez nagyon nehéz összefésülni, ez természetes. Valamelyik ujjába az ember mindig bele fog harapni. Most azt gondolom, hogy az az elsődleges célkitűzésem, hogy ebben a két-két és fél évben a sportágat egy jó útra tereljem, és egy kicsit összerázzam a sportág képviselőit, és ennyit meg hajlandó vagyok rááldozni, és most ezt megint mindenki jól értse, hogy egy picit a családomtól elveszek. Igyekszem a lehetőségekhez mérten a legtöbbet otthon lenni, és a legtöbbet foglalkozni a gyermekeimmel, de nem tudok egész egyszerűen kettészakadni, próbálom megtalálni majd azt az arany középutat, ami megfelelő lesz a családom szempontjából is, és megfelelő lesz a judó társadalom szempontjából is. és itt ezúton szeretném is megköszönni a családomnak azt a fajta támogatást, amivel az elmúlt években képviselték magukat, hogyha diplomatikusan fogalmazhatok, és bízok benne, hogy ez a későbbiekben is így fog maradni. Ahogy nagyobb igényem lesz arra, hogy a családdal többet kellene, akkor ezt az egészet majd újra átgondolom, de jelen esetben őszintén azt gondolom, hogy tartozok annyival a sportágnak, hogy ezt az időt rá kell, hogy áldozzam.
0: És ha mondjuk egy válogatott keretedzésen, ahol ott vagy, és látod, hogy valaki valamit rosszul csinál, és pont rajtad van egy judogi, akkor fölmész, és megmutatod neki?
1: Tőled egyből oda fogok menni, és megmutatom.
0: Tóth Krisztián, a Judo Szövetség elnöke. Köszönjük szépen.
1: Köszönöm a meghívást.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
2: Gyere, Fiskó, szeretnék kellett! Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milan Fiskó a második!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Karfiol Fül, a Nemzeti Sport Rádió birkózás magazinja. Minden, ami a birkózó szőnyegen és körülötte történik. Két hetente pénteken 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Karfiol Fül 27. része, a mikrofonnál Regős László Pál. Köszöntöm mai vendégünket, Bacsa Ferencet, mesteredzőt, a Magyar Birkózó Hírességek csarnokának egyik új tagját, és Deák Zsigmondot is, állandó vendégünket, az MBS Média Bizottságának elnökét. Kerek fél évszázada van az edzői pályán, Feri bácsi. Gondolta volna 1976-ban, amikor belevágott, hogy ez ilyen szép és hosszú pályafutás lesz?
3: Hát valójában nem, de ahogy elkezdődött, úgy nyíltak a távlatok. Kisgyerekkoromban is szerettem birkózni, elég vagány gyerek voltam, és Tátkertvárosban kezdtem el birkózni. Érdekes volt, ezt elmondom, hogy mi volt az fő indítatás. Volt egy, megalakult Táton a birkózás, rá egy évre volt egy verseny, 61-be, igen, és láttam ott Gubica Jóskát, meg a Nagyváradi Jóskát birkoztak, és a Gubica csinált egy hátsó-alsó kiemelés, és gyönyörűen lement hídba, amit most szuplénak is mondanak más néven, és néztem. Hát mondom, ilyet én is akarok csinálni, meg én is tudok, meg fogom tudni csinálni. Na és hát elkezdtem járni birkozni ott Táton, helyben volt. És két év múlva megszűnt ott a birkózás, és átkerültem Dorogra, mert a ottani edző, Csonka Sanyi bácsi, mint első edző, megemlítem, ajánlotta a szüleimnek, hogy ügyes a gyerek, járjon be Dorogra. És ott Molnár Kálmán bácsi volt az edző, nagyon jó ember volt, szerettem, és ott kezdtem el birkózni, és hát a nagy eredményeket nem értem el, de bajnokságokon kétszer voltam második, ifibe is egyszer, meg juniorba. De hát a körülmények dologon nem voltak olyanok edzőpartner tekintetében, és a Toma Misi az megvert a junior bajnokságon, hát belőle lett is jeles birkózó.
4: Ezt akartam mondani, hogy hát azért igen komoly világversenyes érmes birkózó lett Toma Mihályból, szóval hát nem szégyen kikapni tőle.
3: És közben 1969-ben én fiatalon házasságot kötöttem a feleségemmel, hála Istennek, meg is köszönöm az Istennek, hogy ő lett a feleségem, mert párfogolta aztán a birkózói edzői munkámat. Ő igazgató volt a Zolteknél, korábban meg a Nyergesújfalui Viszkozánál pénzügyi igazgató. Tehát nem hárult rám akkor a felelősség a család eltartása szempontjából, mert azért a birkózó edzői munka nem volt nagyon megfizetve. De engem hajtott az, hogy ha én nem lehettem olimpiai bajnok, mert nekem a Csaba fiatalkori barátom volt, és nagyon büszke voltam, hogy olimpiai bajnok lett.
4: A Hegedűs Csaba.
3: Hegedűs Csaba, igen. És hát mondom, majd a kisfiam, és 70-ben megszületett a Péter, alig vártam, hogy hazahozzák, de hát hétközben dolgoztam, hétvégén tudtam megnézni, mikor fürösszötték. Jó, erős vázú gyerek volt, mondom, ebből birkózót fogok nevelni. És hát az is lett, de
4: Nem lett az olimpiai bajnok.
3: Nem lett az olimpiai bajnok. Nagyon sokat kellett várni, hogy legyen olimpiai bajnok, mint nevelőedző. És a legfontosabb, hogy a 76-ban elkezdtem bordani, birkozni, és mondta az edző bácsi, a Kálmán bácsi, hogy hát jelentkezzek segédedzőként, végezzem el az iskolát, hogy legális legyen a munkám. És utána megcsináltam a TF-en az edzőit, és engem nagyon érdekelt a edzői munka, mert én szerettem a biológiát, és az élettani része az nagyon megfogott, mert az nem olyan egyszerű. Sokan azt hiszik, hogy elkezdik a gyereket birkóztatni még 7-8 éves, és csak csavargatják,
4: tekergetik
3: egymást, borzalom, és nem azért mondom, csak nem avval kellene kezdeni.
2: Az életkori sajátosságokra figyelni kell.
3: Az egész pályafutásom során ez egy nagyon fontos, hogy betartottam az életkori sajátosságot. Ezt majd a Misztártus birkozó sportiskolába teljesedett ki, és Dorogon edzősködtem, de én tudtam, hogy ha a fiamból komoly birkozót szeretnék nevelni, meg akarok is, akkor komoly, nagy csapatot kell összeszednem. Mert mikor én már junior voltam, nem volt szinte kivel birkoznom Dorogon, aki megfelelő edzőpartner lett volna. És hát akkor jött a Kismóni János be a kép.

0: mondom, azért tud is birkozni, meg igen erős. Feri bácsi, így jár. Én erősebb vagyok. És az így is volt, csak nem volt elég tüzes. Ez csak az hiányzott. Csak az. Mert hát az ember az születik, valahogy megkapja azt a genetikát, és abból azt nehéz áthágni. És tehát dorogon elkezdtem az edzői munkát, és például érdekes dolog, hogy először nagyon rá voltam állva a fiamra, de láttam, hogy nem jó. És amikor a 15 volt úgy, hogy nagyon már úgy izgult, mondom, izgulsz, nem, de az arca olyan ideges volt. Lejött a szünetbe, hát rosszul lett úttörő olimpia döntőjébe, ami hát nem volt egy jó. Na, leálltam róla, és volt egy második eresztés, ezek a Kismóni, Rajos Csaba, meg még akik azért nemzetközileg is vitték valamire, volt egy következő csoport, hát azok szenzációsak voltak. A Kál Tamás, Puksa Feri, Rajos István, Farnadi Péter, Köves Karcsi, ezek Dorogon a tanítványaim közül utánpótlás szinten 12-en nyertek valamilyen utánpótlás világbajnoki, Európa bajnoki, vagy akkor még volt olimpiai reménységek versenye. Puksa nyert olyat is, meg előző évben második, ami nagyon erős volt.
1: Hát ugye az eredendően ugye úgy indult, hogy bocsánat, hogy belevágok, hogy az a volt szocialista országoknak a birkozói, tehát olimpiai reménység versenye, és de hát ugye nem kell mondani, hogy a volt szocialista országban milyen volt a birkózás. Hát úgyhogy aki azt megnyerte, az a
0: korosztályos. És jött a kubai is, mikor bizony, már Puksa kubaival birkózta.
1: Vagy az izénél a szabadban a mongolok, tehát eszeveszett mezőny volt, az biztos.
0: Úgyhogy
1: korosztályban.
0: Nagyon jó társaság volt, aztán jött a rendszerváltás, meg Dorogon kinőtték magukat ott a gyerekek, és Szanaszét a Vasasba, Cseperbe, Fradiba mentek
1: hát birkozni. Egy klasszikus nevelőegyesület, ugye nyilván elmentek akkor a nagy egyesületekbe.
0: És ez törvényszerű volt.
1: Így van.
0: És én a felnőtt válogatott edzőjek, de az hozzátartozik még, hogy 92 októbertől a Birkozó Szövetség szakfelügyelője lettem, mikor dr. Hegedűs Csaba megnyerte a választást, és odavitt, mert bizalmat szavazott nekem, ismerte a kvalitásomat, munkabírásomat, és 94 év végétől pedig felnőtt válogatott edzője lettem, Komáromi Tibi volt a szövetségkapitány, kötött fogásba részt vettem az atlantai olimpián, de ez egy rossz időszaka volt a sportban a birkózásnak, ugyanis...
1: Nem azért, mert Feri bácsi oda került, hanem a...
0: Hát
1: pont egy generációváltás volt.
0: Így. Már akkor nem tudták, lefogyasztottak a barcelonai súlyokra Rebka Attila, Farkas Peti, de már több mint 10 kilót fogyasztottak. Uh-huh. És már nem volt olyan az edzettségi szintjük, már sajnos mindenkinél eljön az, hogy van az emelkedés, aztán jön a lejtő. A teljesítő képességekbe. És folyamatosan a Birkozó Szövetségnél dolgoztam, és Táton egy diáksport egyesületet 97-ben hoztunk létre, és csak azért említem meg azt, mert rá 5 évre megnyertük a serdülő csapatbajnokságot, és ez alatt által a Fradit vertük meg a döntőbe. És,
1: azért nem mindennapos, tehát mint Tát Fradi döntő, tehát azért ízlegessék a hallgatók ezt a dolgot, úgyhogy a Tát nyert. Tehát ez egy nagyon nagy szakmai dolog, nem maradjunk ennyibe. Tehát egy kis település, kis egyesületéből ilyen szakmai munka ki tud jönni korosztályban, az nagyon nagy dolog.
0: A környező falvakból is oda jártak, Tokodról.
1: Tokodról, persze.
0: Tokodról, Tokodaltáról, Nyergesújfalúról. Én mentem, én tudtam mindig, hogy sok emberrel kell dolgozni. És abból tudnak majd kiválasztódni. És hát ki is választottak, mert a Korpási

0: kezdtünk ilyen október végén, decemberben megjelent, hozta az édesanyja, hogy a Bálint mászkál, nem bír az erejével, fascsöveken, de csak ilyen 29 kiló volt, fölmászik a szekrény tetejére télen, ugye, és nem bír a, hát ajánlotta neki a Tátyi testnevelő tanár, ismerték, hogy jöjjön, hát a Bacsa Ferét csinálja a birkózást. És hál' Istennek megmaradt, és lett is belőle.
1: Valami, világ és Európa bajnok végül.
0: Nyolc érme van VB-EB-ről. És a, nagyon, még a dorogi birkózásról hagyd mondjam el, hogy a Zrínyi iskolába voltak az edzéseink, majd utána lett egy ötvös iskola, ott egy sokkal nagyobb, mondhatnám azt is, hogy tornacsarnokszerű edzőterem volt, és képzeljétek el, nektek mondom, hogy volt úgy, hogy összeszedtem Nagysávtól kezdve Bajnáról a környék, tágabb környékről 100 gyereket, és 100 gyereknek tartani edzés, ez véletlen volt. Hát,
2: hány éves gyerekek? Milyen korosztály?
0: Nem szerettem a túlkorait. Ezek 10 éves korban. Tíz éves kor.
1: Hát meg a kicsi gondolom, nem tudnak, hogy koncentrálni, nem
0: egészen más. 10 éves kortól. És nagyon fontos, hogy én a sokoldalú fizikai felkészítés híve voltam. Nekem a gyerekeim, mikor mi elmentünk versenyre, és tartottunk egy bemelegítést, akkor már fogták a fejüket az edzők. Nem úgy cigánykerék hátra szaltó, de magasan nyújtott testtel, hanem volt, akik még bele is csavartak. Hát az már...
1: Az már... egy másik sport, a Feri bácsi.
0: Igen, hát az már... Majd amikor a Mr. Tushról beszélek, ezt elmondom, hogy egy másik sportág.
1: De most nézzük.
0: És a lényeg, hogy dorogról nagyon sokan, talán említettem, 12-en lettek világ és Európa bajnokságon érmesek abban az időszakban, amikor dorogon voltam, és 2001-ben Hegedűs Csaba létrehozta a Mr. Tush birkozó sportiskolát, és nagyon szerencsés volt, hogy akkor indult be a Herakles bajnok program is. És én a Herakles bajnok program keretében voltam edző, Csuhás Gyuri kollégámmal, és Takács Ferenc pedig mellékállásban volt edző. És szerencsés volt az összeállítás, mert életkorban 10-11 évvel távolabb voltunk egymástól. Az az igazság, hogy a azonos korú edzők, ezt tapasztaltam mindenhol, rivalizálnak. Az erősebb egyéniség elnyomja a másikat, annak nem tetszik, mert azért ősi gyenge egyéniség a birkózásban, nincsenek gyenge egyéniségű edzők, és abból csak konfliktus van, itt nem volt, hál' Istennek, egyetértés volt. És elkezdtük a munkát, és ez nagyon érdekes dolog, hogy én ugye a szövetségnél dolgoztam, ismertem a gyerekeket, ugyanis nyári szünet, téli szünet, edzőtáborokat tartottuk, és azokból az edzőtáborokból láttam, hogy kik az ügyesek, hát akit meg tudtunk nyerni, följöttek, és 46 fővel kezdtük.
1: Ez egy bentlakásos, tehát egy ilyen akadémiai rendszer volt, csak mi megelőzte a korát, ezt jól tudjuk, ugye a Kozma István Magyar Birkózó Akadémiának, a Kimbának egy ilyen, mondhatjuk egy ilyen szakmai előképe, Mr. Tush iskola, csak nyilván más körülmények között, de végül is ez volt az alapja, tehát ezt jó tudni.
0: Családi gimnáziumba jártak a gyerekek.
1: Így van.
0: Mindenki, és a Kós Károly kollégiumban voltak elhelyezve, és az edzéseket, ami hát a szegény gyerekeknek, amikor belecsöppentek ebbe az életbe, kiszakadtak a családból. A kollégiumban a nevelőtanárok, ugye hát rendszabályozták őket, ahogy kell, de hát a birkozók nem olyan egyszerű gyerekek, nem is voltak olyan konfliktusok, amiről ha elmesélném, mindenkinek égnek állna a haja. És de ment a dolog, és az első edzés után azt tetszett legjobb, hogy a Csaba megkérdezte tőlem, Ferikém, azt mondja, ezekből akarunk mi olimpiai bajnokot nevelni, és én kihúztam magamat, mert én magabiztos ember voltam világ életemben. Mondom, hát ezekből hát. Hát hogy ne? És
1: Hát, lett is, mert az egész jó korosztály volt, ugye Lőrinc Tamás, Lőrinc Viktor, Korpási Bálint,
0: Módos Peti.
1: Tehát azért itt mindenféle olimpiai érem, nem csak bajnok, már csak olimpiai ezüstérmes és olimpiai bronzérmes is termet, meg a világ és Európa bajnoki címekről nem is beszélgetünk. Szóval Feri bácsinak igaza volt, amikor Csaba bácsinak mondta, hogy ezekből hát.
0: Azért ez nagyon fontos, hogy hozzáfőzöm, nagyon nagy hangsúlyt fektettem egész életembe, dologon is elmondtam, hogy gyerekek, ez egy dolog, hogy birkosszok, ki tudja meddig, jön a továbbtanulás ide-oda, lehet sérülés, vége lesz, de az nem mindegy, hogy mi lesz belőletek az életbe. Uh-huh. A birkozással megtanultok dolgozni, küzdeni, harcolni, a bármilyen probléma, gond, baj van. Hányan elmondták nekem, hogy amikor éjjelenként tanultak, mert én azt mondtam, hogy mindenki tűzze ki, hogy valami az ő tudásának, érdeklődési körének megfelelően végezzen valamilyen egyetemet, főiskolát. Mm. És ez hál' Istennek be is vált. Nagyon sok tanítványom lett pedagógus, közgazdász, többen jogegyetemet végeztek, többen meg még más volt, például atomfizikus is köztük, aki az lett.
1: Igen, most csak azokat sorolja Feri bácsi, akik nem a sportban, tehát nem maradtak kvázi a szakterületen, a sportban, vagy a birkózásban, hanem teljesen másfelé vitte őket az útjuk, de...
2: Gondolom rájuk, ugyanolyan büszke vagy, legalább olyan büszke,
0: ugyanolyan
2: mint a
0: büszke vagyok, mikor találkozunk Feri bátyám, vagy megállított a rendőr. Aki rendőrhadnagy volt, sávát lépés volt. És
1: Csíteren
0: maga az Feri bácsi megcsóvált a fejét, na menjen.
1: Már megértem, hozzáteszem, ezt Feri bácsival beszéltük, és nekem a Fradiba a nevelőedzőm Széles Józsi bácsi volt, Isten nyugosztalja, aki szintén, tehát ezeket az elveket, tehát amikor mondta nekem, hogy az első a tanulás, és akkor mondom, hogy de hát akkor te nem birkózok, azt mondja, hidd el, azt mondja, neked különösen, te okosabb, mint a többiek, nem vagy olyan erős, neked biztos az lesz az utat, de mindenkinek, és hát igazuk volt. Az,
0: Széles aztán, Józsi igen, bácsi finom. Egyébként a Józsi barátom olyan ugyanakkorú, mint én. Nagyon jó barátok volt. De igazán jó, a legjobb barátaim közé.
1: Hát ez nem véletlen, mert két olyan ember, akit igazán hogy mondjam, összeillő, maradjunk abba sok mindenben, becsületben, tisztességben, szakmai tudásban. Nagyon szerettem őt is.
0: Hát a Mr. Tu sportiskola képzéséről annyit, hogy én nagyon komolyan vettem a felkészítést. Először is meg kell álmodni, hogy mit szeretnénk elérni. Aztán meg kell tervezni. De aztán folyamatosan dolgozni kell. Többen mondták, hogy Ferikém, hát neked szerencséd volt. Mondom, te. De azért ott is kellett lenni, meg valamit tudni is kellett. Hát szerencse. Meg kellett fogni a szerencsének a sörényét erősen, és nagyon komoly felkészítés volt. Például ahogy jöttünk fel a Zsigával, beszélgettünk, említettem, hogy hát olyan alapozás volt, hogy 3 hónapig tartott, de ott olyan sokoldalú fizikai képzés volt, vagy a technikák. A Csaba rendszeresen ellenőrizte. Azt hozzáfűzöm, hogy 1 éven keresztül Csabával lejártunk, szinte hetenként, és hát én tudtam a birkózás technikáit, de nem úgy, ahogy ő. És azt mondja, Ferikém, neked megtanítom, mert téged érdekel, megtanítok, mindent át akarok adni. És hát sok mindent sikerült is átvennem, és ezt plántáltam bele a gyerekekbe, de ciklusokra voltak feloszva az éves felkészítésbe az időszakok, és bele volt téve mindig minden. És az egy nagyon fontos dolog, hogy mikor kimentünk a török versenyekre évenként, és az első versenyen láttam, nagyon komoly mező volt. Európa bajnokságnál erősebb, mert Ázsiából is jöttek üzbégek, kazakok, általában 4 emberrel. És hát mindenki rettenetes jó pörgetett, de nem emeltek. Mondom, emelés a mi munkánk. Igen, ám, de bejött a derékfájás. De olyan mértékben, hogy szittak a klubedzők, tönkretesszük a gyerekeket. És elmentünk tanácsot kérni, az Orfiba elmentem a főgyógytornászhoz. Torba Kildikóval beszéltünk, aki az atléták részéről is elmondta, hogy a toba atléták ugyanezzel küzdködnek, mert sokat súlyoznak. Hát 17 éves, 16 éves kor után elkezdtük a súlyzós felkészítést. Hát nem véletlen, hogy a Lőrinc Tomi 150-et fölvett merre, mikor még a 70-72 kiló volt, és ugyanannyival le is gugolt, de 150-nel tudott fekve nyomni is, mikor a csúcsa, és ezt meg tudta csinálni a Korpási Bálint is, aki valamivel azért kicsit könnyebb volt. Úgyhogy ezek nagyon...
1: Hát azokat a speciális, azokat a speciális izmunkat, ugye ez a...
0: Néhát izom erősítést.
1: Így van, tehát hogy ami kellettek ahhoz, hogy egyrészt tudjanak emelni, másrészt ne fájjon a derekuk, mert a kettő együtt nem ment.
0: És én mindig tudatosítottam bennüket, hogy miért, bennük, hogy miért csináljuk, hogy csináljátok. Napi 30 percet fordítottunk a néhát hasizom erősítésre, és nézegettem nekik, húz ki magad, mondom, olyan, mint egy a drót kötél, olyan a méhátizmod, most már alakul, de még, hát aztán tudtak is emelni, és a legfontosabb pillanatokban meg is tudták csinálni.
1: De amikor az edzői dicséri az embert, akkor ugye nyilván a, mint a gépzsíra kenegetnék azt a drótkötelet nyilván a lelkét is kenegette, hogy ugye ezzel is motiválta nyilván, hogy hát nézem, milyen izmos vagy.
0: 16 éves korig fejleszhető a keringési rendszer. De ezek a gyerekek 14-15-16 éves korukba kerültek be, és hát megszenvedtek. Az alapozás során a stadion körül volt úgy, hogy a csúcs 8 kör, és utána még 45-50 perc lépcsőzés, egyénileg is, meg társal is. És akkor bementünk, és akkor még kézisúzós gyakorlat úgy, hogy nem lehetett letenni, csak folyamatosan váltottunk, és még méhát, hasizom, hídmunka tartott 2,5-3 óráig egy alapozó edzés. Volt úgy, hogy volt olyan idő, ez nagyon, mikor ezt úgy emlegetik, hogy Feri bácsi, ez rémálom volt. Esett a hó, -10 volt, de ez a kis tüskés szemcsékkel. És jöttem, és mondom, mit csináljunk, és volt a nagy kulcsomó, és egy alumínium kis táblá volt, hogy milyen termeket nyitnak, és csörgettem. És ideges voltam, hogy mit csináljunk, beterveztem, megcsináljuk, ez a vége, ez a legfontosabb. És látták, azt mondják egymásnak, na, biztos, hogy kimegyünk.
1: Nagyon ideges.
0: Ki is mentünk, és megcsinálták, és akkor jött a dicséret. Na látjátok, ez kell. Hát az életetekén harcoltatok. Meg tudtátok csinálni. Hát nekem a Komáromi Tibi csak annyit elmondta, hogy ő úgy futotta körül a stadiont a budapesti világbajnokság előtt, hogy Válán egyik sporttársa, most nem jut eszembe a neve, föl a lépcsőn, le a lépcsőn, másik lépcsőn, föl a lépcsőn, le, és úgy futottak ő.
2: A régi Népstadion.
0: A régi Népstadion.
1: Hát csak azért mondom, hogy ugye nálunk a Fradiba birkozóterem a régi stadion mellett volt, vagy igen, mögött volt, hát mi is ott futkároztunk ugyanez a lépcsőzés. Tehát amit most a Feri bácsi elmondott, csak egy másik helyszínen. Meg amit a Széles Józsi bácsiról egy mondat, kimegyünk a Néplégetbe, ugye nekünk az volt közel, Szánkódomb, nagyon boldogok, hogy lehet cipelni ugye a magunkat, majd Füligéről száll a Józsi bácsi, és azt mondja a Vakolya Lajos bácsinak, a másik edzőnek azt mondja, Lajos, találtam egy még meredekebb ősvinti toldalt, ezt nézd meg! És akkor ott küldött fel minket. Szóval körülbelül olyan lehetett, mint amikor Feri bácsi boldogan mondta, kimegyünk abba a hóesésbe, és nem érdekel.
2: Nagyjából 3 percünk van még. Én szeretnék rákérdezni a fiára, mert ugye szóba került már tulajdonképpen neki köszönheti, hogy edző lett, amikor levitte 6 évesen. Ugye a jelenlegi ügyvezető alelnöke a Magyar Birkózók Szövetségénél, Bacsa Péter, EB helyezett és olimpikon birkózó. Hogyan működött az edző-tanítvány viszony, az apa-fiú viszony mellett?
0: Hát jól működött egy darabig, de rájött jól, de kicsit túl szigorú voltam. és ezzel terhet raktam rá. És mikor 15 éves lett, akkor levettem a terhet. Nem.
2: Ez, amit említett korábban, hogy...
0: Felszabadult.
1: És akkor más edzője volt neki, vagy...
0: Versenyekre az edzést én tartottam 90%-ban, de már Argyalán Jóska, Isten nyugosztója, nemrég halt meg, az ment velük versenyre, a Kismónival vele, Rajosokkal.
1: Igen, de mondjuk gondoljunk bele, hogy ez milyen felismerés egy apától, mert nem azért, hogy ugye azt lássa, hogy akkor most el kell szakadni annak érdekében, hogy aztán akkor, a Peti fejlődjön.
0: És akkor
1: tovább.
0: Egyre vagányabb lett, de az is hozzátartozik, hogy elkezdett, három éven keresztül 45 kiló volt. Hát mondom, mi lesz ezzel a gyerek? Na, és akkor megindult, nőtt, mindig magasabb volt a többiné, mire kinőtte magát, 19 éves volt novemberben, tavasszal volt az országos bajnokság a felnőttek között, és már junior bajnok volt, kötöttbe, szabadba megnyert mindent, felnőttbe harmadik lett, úgyhogy csak a Komáromi Tibitől kapott ki, Farkas Petit is megverte. Tehát jó volt, hogy kötöttbe, szabadba. A szabadot választotta, az egyetem mellett csinálta, büszke voltam rá, közgázegyetemet, a feleségem is közgazdász. Hozzáfűzöm, hogy a fia is most már a Corvinust végzi, most fejezi be, de még van két másik unokám is, aki közgazdász. A családban ez olyan családi tradíció, hogy közgazdász.
1: Nem csak a birkózás, hanem akkor a...
0: Mindenki, hét unokánk van, hat már vagy végzett, vagy egyetemre van, aki doktorit csinálja, mint biológus.
1: De akkor ez a tanulás, amit mondott Feri bácsi, hogy a tanulás a legfontosabb, úgy látszik, hogy a családban is bejön.
0: Hát én is az egész edzői pályafutásom során mindig tanultam. Mindig szakirodalmat. Jakabházi Laci segített. Adta, kérdeztem, vegyem meg ezt, vegyem meg azt, megnéztem. Ami gondoltam, már beépítettem.
2: Ez példa lehet sokak számára, azt hiszem, viszont az időnk sajnos lejárt. Feri bácsi, nagyon köszönjük, hogy itt volt velünk a Karfiol Főmagazinban. Zsiga, neked is köszönjük, hogy itt voltál. Két hét múlva folytatjuk.
0: Nagyon szépen köszönöm.
3: Ez volt a Karfiol Fül, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Erik Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10 legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Indul a Mandula!

0: dust. All that I adore. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Erős Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat. Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan Olimpia időtős a magyar férfi kantválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: You shot me shoulder, you shot me shoulder, you shot me shoulder.

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Vendégünk Ollá Zsuzsa, háromszoros Európa bajnok, 13-szoros bekgyőztes asztali teniszező, edző, de hogyha jól tudom jegyzeteimből, akkor te lehettél volna balettáncos is.
3: Köszönöm szépen a meghívást először is. Igen, így van.
2: Viszonylag gyenge szállal kötődik az asztali tenisz a baletthez.
3: Viszonylag gyenge szállal, igen, hát meg is voltak örülve, úgymond a balettmesterek, illetve Ormai Laci bácsi, ahol a statisztikában kezdtem. Mivel én egy örök mozgó voltam, és állandóan ugráltam, mindennek a tetején voltam, a szüleim úgy gondolták, hogy valamit kéne kezdeni ezzel a gyerekkel. Volt ismerettség egy balettmesterrel, és így elkezdtem balettozni. Ott egyébként nem csak balettot tanultunk, hanem gimnasztikát, néptáncot és steptáncot is. Tehát elég sokrétű volt az, amivel tanítottak. Én 5 évig üztem ezt a művészetet.
2: Volt valamilyen 4 lépcsős felvételi, hogyha jól emlékszem, és akkor ott a harmadiknál volt valami gond.
3: Így van, így van. Hát még visszatérnék arra, hogy 10 éves voltam, amikor Balatonlellén nyaraltunk, és ugráltam a pingpongasztal körül, és egy néni, aki minisztériumi dolgozó volt, megjegyezte anyukámnak, hogy milyen ügyesen mozogott a pingpongasztalnál, és az anyukámnak ez szöget ütött a fejébe, és úgy gondolta, hogy tényleg a pingpong az tök jó sport, nem pontozásos, hanem valaki megcsinálja a poént, vagy nem vernek engem agyon, és akkor ez milyen jó. Megnézte az újságba, hogy melyik a legeredményesebb magyar sportklub, és azt látta, hogy statisztika, viszont nem tudtuk, hogy az hol van, vagy hol lehet jelentkezni, tehát semmi ilyet nem tudtunk, úgyhogy hát ez így abba maradt. És közben, mivel nekem a szüleim, az egész családom matematikus család, csak én lettem egy ilyen kakukktojás.
2: Pályaelhagyó.
3: Igen, pályaelhagyó. Az édesapám elment egy ilyen továbbképzésre vidékre, és ott az ebédnél többen ültek egy asztalnál, és akkor egy férfi megkérdezte, hogy nincsen lányotok? És akkor mondta az apukám, hogy de neki van, és hogyha hány éves. És akkor az apu mondta, hogy 9,5. És akkor Laci bácsi mondta, hát egy kicsit öreg, de hát miért? Hát mert, hogy ő a statisztikának az edzője.
2: Laci bácsi közgazdász volt, azt azért tegyük hozzá, így kerülhetett volt. Egy igen. Matematikusokkal teli értekezletre.
3: De hát így egész véletlenül találkoztak egy asztalnál. Én így kerültem a statisztikába, és akkor ott elkezdtem pingpongozgatni. De hát én még jártam balettre, és én nagyon-nagyon szerettem volna a balettintézetbe felvételt nyerni. Az anyukám nagy nehezen elvitt, mert ő viszont nem szerette volna.
2: Mi volt a fenntartása?
3: Az iskola. Uh-huh. Anyukám matematika tanár volt, és ő úgy gondolta, hogy az iskola nem tehát, elég erős.
2: Nem képeznek olyan magas szinten egyéb dolgokat, egyéb tantárgyakat, csak a táncra fókuszálnak.
3: Igen. Hát azért ő is tudta, hogy ugye a balett azért az egy véges szakma, és hogy akkor utána mi történik, vagy hogy van, tehát ráadásul nekem van egy nővérem, Vera, aki vörös diplomás volt az egyetemen, kitűnő tanuló, és akkor én jövök így ugrabugrálva.
2: Volt egy ilyen bezzeg testvér.
3: És hát akkor anyukám azt mondta, hogy ő csak annyit tesz meg, hogy elkísér engem a balettintézeti felvételire, és kitölti az űrlapot. Ez így is történt, de közben ugye a Ormai Laci bácsi kérdezte, hogy mi újság, és mondtuk, hogy én felvételizek a balettintézetbe. ugye a balettintézetben minden egyes szűrő külön napon volt, és az első szűrőn átmentem, akkor a Laci bácsi már egy kicsit ideges lett, a második szűrőn szintén átmentem, bár ott rezgett a léc, mert először egy másik csoportba tettek, aztán visszahívtak, és akkor úgy végül túljutottam a második szűrőn, és a harmadik szűrőn volt orvosi vizsgálat, meg ilyen hallás-ritmus vizsgálat, és az orvosi vizsgálaton kiestem, hogy avval az indokkal, hogy ferde a gerincem, de én azt tudtam, hogy aki átment a harmadik szűrőn, azoknak a 90%-a már a negyediken is átment, meg én tudom, hogy átmentem volna a negyediken is, de ez nem sikerült. Hát, és akkor a Laci bácsi megkönnyebbült, hogy jó, akkor mégiscsak pingpongozni fogok, és nem lesz belőlem balettáncos.
2: De én valami éneklésre és zongorára is emlékszem, az is volt?
3: Igen, hát a zongora az csak egy évig volt, másfél évig volt talán, mert hát ugye egy helybe kellett ülni, és gyakorolni kellett, és ez nem nagyon tetszett nekem. Az éneklés pedig, ugye amikor nem vettek föl a balettintézetbe, akkor én nagyon-nagyon el voltam keseredve. Ugye hát akkor a pingpong még csak nagyon az elején volt, egy héten háromszor jártam, és az anyukám látott az újságban egy hirdetést, hogy az Operaház gyermekkórusa felvételt hirdet, akkor alakult az Operaház gyerekkórusa, és az anyu azt mondta, hogy hát a Operaház szemben van a balettintézettel.
2: Ugyanaz a föld alatti megálló?
3: Pont így történt, és nekem felcsillant a szemem, hogy szemben van a balettintézettel, az Operaház, jó, és akkor felvételiztem, és felvettek. És hát néhány operában szerepeltem is.
2: Vissza az asztali teniszhez, amikor te kezdted, akkor emlékeim szerint egy ilyen magos kisházi Lothaller trió uralta tulajdonképpen a magyar asztali tenisz női vonalát. Mennyire lehetett őket példaképnek tekinteni, vagy mennyire voltak ők egyáltalán megérinthetők, láthatók, találkoztál-e velük, követted-e az ő eredményeiket?
3: Igen, a Jurányi utcai iskola tornatermében voltak az edzések, 6 asztal volt, a 6. asztal már meglehetősen rá volt tolva a falra. Én általában ott kezdtem, a 6. asztalon, és a jók pedig, ugye az 1-es asztal, 2-es, 3-as így játszottak, és én láttam őket. Hát tátott szájjal néztem, és nagyon-nagyon tetszett, ahogy ők játszottak, de hát olyan elérhetetlen volt ez a színvonal. És aztán egyszer a tévében láttam egy magyar bajnoki női döntőt, és láttam, hogy a Pap Angéla nyert. Én akkor nem is tudtam, hogy ő kicsoda, hogy Pap Angéla, csak azt tudtam, hogy az edzésen én láttam őt az 1-es asztalon. És teljesen odáig voltam, hogy a magyar bajnokkal én egy terembe, ugyanakkor, és ő ott van mellettem, és látom, és hogy ő a magyar bajnok, hát akkor ez itt valami nagyon jó lesz.
2: Még anyukádhoz egy picit visszatérve, ő valami olyasmit mondott neked, hogy pingpongozgathatsz, de cserébe viszont kitűnőnek kell lenni a gimnáziumban, nem?
3: Ez már később volt. Ugye én bekerültem a serdülő válogatottba, majd az ifjúsági válogatottba, Volper László vezetésével, és 15 éves voltam, amikor arról volt szó, hogy esetleg felnőtt válogatottba is bekerülhetnék.
2: Bercik Zoltán volt akkor a szövetségi kapitány.
3: Bercik Zoltán volt a szövetségi kapitány. Én úgy tudom Ormai Laci bácsitól, hogy a Bercik engem annyira nem akart az elején, de a Laci bácsi meggyőzte őt, hogy vegyen be engem is, és hogy az majd jó lesz. Igen ám, de a Bercik Zoltánnál volt feltétel. Az volt a feltétel, hogy nála délelőtt délután kellett edzeni minden áldott nap. Méghozzá nem is keveset, 7-8 órát edzettünk mi naponta. Viszont hát akkor az iskolával mi lesz, és akkor válaszút elé állították a szüleimet, hogy vagy magántanuló leszek, és akkor jöhetek a válogatottba, vagy ha nem leszek magántanuló, akkor nem leszek válogatott.
2: Ez kemény döntés.
3: Hát és hát abba kell belegondolni, hogy a szüleim ugye értelmiségiek, és hogy tanulni, és jól tanulni, és az anyukám megkérdezett engem, hogy na te mit szeretnél? Magántanuló és pingpongozni, vagy pedig az iskola? Viszont ha az iskolát választod, akkor viszont kitűnőnek kell lenni, de legalábbis nagyon-nagyon jónak. Én egy 4-es tanuló voltam, és tudtam, hogy én soha nem leszek olyan, mint a nővérem, aki kitűnő. Én tudtam, hogy én akkor se leszek kitűnő tanuló, hogyha ha nem pingpongozok. És viszont nagyon szerettem pingpongozni, és éreztem magamban azt az erőt, hogy én jó tudnék lenni. És akkor én boldogan mondtam, hogy magántanuló szeretnék lenni, és hát akkor nem kell minden nap bejárnom az iskolába. Ennek ellenére, amikor én tudtam, vagy amikor időm volt, bementem, még volt olyan, hogy edzés után is bementem arra az 1-2 órára, viszont nekem nem kellett dolgozatot írnom, nem kellett felelnem, csak ha megbeszéltük a tanárral, hogy esetleg számot adok a tudásomról, akkor. Úgyhogy ez nekem így nagyon kényelmes volt.
2: Olá Zsuzsával beszélgetünk, korábbi asztali teniszező, jelenleg edző, aki 74-ben a göppingeni serduló Európa-bajnokságon már ezüstérmet nyert csapatban, és pár évre rá az ifjúsági Európa-bajnokságon már aranyérmet. Ekkor érezted már, hogy jó döntést hoztál?
3: Tehát, igen, abszolút.
2: Mert hogy elkezdtek jönni az eredmények, és innentől kezdve olyan nagyon sok kérdés nem volt.
3: Abszolút,
2: már.
3: Abszolút éreztem. Tulajdonképpen már 15 éves koromban is éreztem. Volt egy olyan helyzet, hogy vasárnap volt. A Magos Judit akkor Európa bajnok volt már egyéniben. És csöngött a telefon, Magos Judit, hogy Zsuzsa, volna-e kedved edzeni vasárnap délelőtt. Hát én boldogan mondtam, hogy igen, persze, megyek, és elmentem a Jutkával edzeni. És csak arra próbáltam figyelni, hogy ne roncsak sokat, hogy ne legyen az, hogy minden labdát én rontok el, és döbbenve láttam, hogy a Jutka is rontja a labdákat. És egyszerűen megfigyeltem, hogy mi az, amiben ő ront. És jött a következő verseny, és én a Jutkával játszottam. Elődönt 4 közé játszottunk, és valahogy bennem volt, hogy hát miért ne lehetne legyőzni az Európa-bajnokot, hogyha én edzettem vele, és ő is rontott. És megvertem döntőszett 2 poénnal a Jutkát, hát ez akkor nagy szenzáció volt, hogy én 15 éves vagyok, és az Európa-bajnokot legyőztem. Kicsit kellemetlen is volt, ugye, hogy egy klubban vagyunk, és hát a kellemetlenebbik része az volt, hogy a tévé bemondta, hogy óriási meglepetés született, és hogy Olá Zsuzsa legyőzte Magos Juditot, és én olyan nagyon úgy szégyeltem magam, hogy júj, tehát ugye Jutka helyébe beleképzeltem magamat, hogy hát szegény biztos rosszul érzi magát, mert úgy mondta be a tévé olyan szenzációsan, hogy hú, de klassz dolog történt. Úgyhogy én már 15 évesen éreztem, hogy ez jó lehet. 17 évesen, amikor megnyertük az ifjúsági EB-t, akkor meg már egyértelmű volt, hogy jó az út, ez az út, és Bercik Zoltánnal, Volper Lászlóval, és a klubban Ormai Lászlóval ez menni fog, és sikeres leszek.
2: Említetted, hogy Bercik annyira nem akart annak idején, kisimult köztetek aztán ez a viszony, vagy szóba se került?
3: Teljesen nem került szóba, én erről nem is tudtam, nekem ezt az Ormai Laci bácsi mesélte később. Én nem tudtam, viszont azt látta a Bercik Zoli, hogy én borzasztó szorgalmas vagyok. Tehát nem én voltam a legtehetségesebb a világon, viszont a szorgalmammal, alázattal ezt kompenzáltam, és nála a szorgalom nagyon-nagyon sokat jelentett. Ő sem volt a világ legtehetségesebb sportolója, és a szorgalmával érte el azokat az eredményeket, tehát pontosan tudta, hogy mit lehet elérni szorgalommal, és ezt ő látta bennem.
2: És hogy mit hozott a szorgalom? 9-szer nyertél egyéni országos bajnokságot, 2-szer párosban is magyar bajnok lettél, ugye egyszer Csík Mártával, egyszer Bátorfi Csillával, 3-szor vegyes párosban is, egyszer Kristonnal, 2-szer Molnár Jánossal. Itt még mielőtt az Európa-bajnoki címekről beszéljünk, csak arra lennék kíváncsi, hogy az asztali tenisz végül is egyéni sport. Mégis több alkalommal párosban is diadalmaskodtál. Hogyan tud idomulni egymáshoz két egyéni játékos párosban? Tehát mi az, amit nagyon érezniük kell a másikban?
3: Hát ha párosról kérdezel, hát elöljáróban el kell mondanom, hogy én nem voltam nagyon jó páros játékos. Voltak nálam sokkal jobbak, de hát tulajdonképpen ugye az adogatásnál kezdődik, hogy mit adogat a partnerem, abból én milyen labdát kapok vissza. Ugye mindig megbeszéljük a taktikát, általában a pozíciókat is megbeszéljük, hogy ki marad egy kicsit elől, ki marad egy picit hátrább. Tehát ezeket így össze kell hangolni, és nagyon fontos, hogy azért, tehát a kommunikáció, hogy egymással beszélgessünk, hogy azért ne utáljuk egymást, ne fordítsunk egymásnak hátat, de ez így működött, sőt, mi nyertünk Molnár Jánossal még egy nemzetközi versenyt is, még az NSK-ban, a német nemzetközi bajnokságot megnyertük, és az például a döntőben, hát ha mond valakinek valamit, hogy a svéd Persson volt a vegyes páros férfi tagja, és egy japán hölgy a női tagja, és a döntőben én úgy emlékszem, hogy összevesztünk a Janival, mert ő elvesztette azt a szettet, amikor ő fogadta a hölgyet, és én mérges lettem rá, és mondtam, hogy na, a következő szedben ugye fordul a felállás, és én fogom fogadni a hölgyet, és mondtam, hogy na, akkor is mondta, na, mutasd meg, akkor na, tessék, most mutasd meg, és megnyertem azt a szettet.
2: Pont erre a mentális kérdésre akartam, igen, egy picit rákérdezni, hogy lehet az,

0: a svéd Ulf Bengtsson, aki szintén Európa bajnok volt, egyéniben volt a vegyes párom.
1: Az említett Johanssonnak volt a párja, tehát a Bengtsson-Johansson páros
0: nem,
1: volt,
0: nem?
1: Ez egy másik
0: nem, Johansson ez volt? Egy fiatalabb volt. Johansson. Igen, ez egy fiatalabb volt, egy balkezes, és vele voltam több évig vegyes párosban, hát sok babér nem termett nekünk, viszont emlékszem, hogy amikor szerváltam, ugye ötöt kellett akkor még szerválni, az egész svéd kispad szemben mutatta, hogy szerváljak, miért szerváljak, és én úgy éreztem, hogy én ott el akarok süllyedni.
1: De egyformát mutattak legalább?
0: Egyformát mutattak, de hát olyan, hogy Applegreen, Lind, Waldner, tehát szemben, és akkor mutatták, nagyon rossz érzés volt.
1: Elérkeztünk az Európa-bajnoki címeidhez, ugye 78-82-86 lettél Európa-bajnok Duisburgban, Budapesten és Prágában. Igen. Ugye akkor talán Bátorfi Urbán volt a páros, volt még a csapatban. Hogy amit említettünk már, hogy egyéni sportág az asztali tenisz, de én úgy érzem, hogy a csapat az mindig egy kicsit hozzáad az embernek ahhoz, hogy nem csak magáért küzd, hanem további emberekért is. Te ezt hogy érezted annak idején?
0: Nagyon érdekes, amit mondasz, mert én csapatembernek tartottam mindig magamat. Tehát a csapat valahogy több erőt adott nekem, akár a klubban, a statisztikában, akár a válogatottban, és általában annak ellenére, hogy én több nemzetközi versenyt nyertem egyéniben, annak ellenére úgy gondolom, hogy csapatban talán sikeresebb voltam, de pluszt adott nekem, sőt, ugye vannak olyan edzők, akik mérgesek, hogy hányas helyre írják be a játékosukat, hogy a válogatott edző hányas helyre írja be, hogy a harmadik helyre írja be, vagy az elsőre, mert ugye nem mindegy, hogy ki kivel játszik. És engem többször írtak be a harmadik helyre, tehát amikor a döntő volt, hogy a döntő mérkőzésre is beírtak engem, és én erre büszke voltam. Mert én úgy éreztem, hogy az edző annyira bízik bennem, hogy engem ír oda, és nem az volt, hogy na, hát engem a rosszabbik helyre írt, hanem én szerintem a Gergely Gábor is ugyanezt érezte, mert őt is mindig arra a helyre írták, ahol eldőlt, hogy na, Magyarország nyer, vagy nem.
1: Hogy mennyire csapatember vagy, azt jelzi, hogy a statisztikával 17-szer nyertél NB1-et, és 13-szor bajnok csapatok Európa kupáját. Ezt mai fejjel nagyon-nagyon nehéz elképzelni. Tehát, hogy annyira egyeduralkodó volt Európában a statisztika. Hogy lehetett ennyire kitűnni ebből a meglehetősen színes és erős mezőnyből?
0: Hát az az igazság, hogy ehhez ismerni kellett Ormai Lászlót, Laci bácsit, mert, és ebben Bercig Zoli is partner volt. Tehát amikor megnyertünk egy bajnokságot, akkor mentünk le másnap edzeni. És akkor, na jó, akkor a következő versenyre készülünk, a következő bajnokságra készülünk, a következő EB-re készülünk. Hát nem véletlen, hogy ennyiszer nyertek a magyarok, a fiúk is, ugye Jónyer Klampár, Gergely, Krejsz, Kristónék, Takács, Jani, hogy ennyiszer nyertek, mert soha nem volt, hogy mondjam, gratuláltak, örültek, de az a megelégedés, hogy na jó van, hát akkor ezt megcsináltuk, tehát olyan, hogy úgy leülünk, megnyugszunk, és akkor ezen az eredményen ülünk, ilyen soha nem volt, hanem mindig hajtottak és hajtottak minket, és hát néha bizony gondoltunk csúnyákat az edzőkről, hogy ezt miért csinálják, viszont amikor megjött az eredménye, akkor utólag láttuk, hogy igen, nekik volt igazuk.
1: Mi lett volna, amit gondolsz, hogyha akkoriban olimpiai sportág az asztali tenisz?
0: Hát ilyen a sportban nincsen, hogy mi lett volna, ha... valószínű, hogy nagyon valószínű, hogy a fiúk, a Jónyer Klampár, Gergely trió érmes lett volna. Most én azt nem mondom, hogy biztos aranyérmes, mert ilyen nem, de nagyon valószínű, hogy érmesek lettek volna,

0: ebben persze az aranyérem is benne van, de ugye ők a világ tetején voltak, és én nekem volt szerencsém ezt olyan 5 méterről látni, úgyhogy ezt nem tudom megmondani. Mi nők akkor a világbajnokságon 5. voltunk, tehát azt mondom, hogy nagy szerencsével, szerencsés sorsolással, mert a sorsolás is nagyban befolyásolta az eredményeket. Talán tudtunk volna érmet szerezni, de hát ahhoz mindennek össze kellett volna jönnie.
1: Ulás Zsuzsával beszélgetünk, aki pályafutása lezártával edzőként dolgozott tovább. Olyan tanítványai voltak, mint Ambrus Krisztina, Madarász Dóra, akár Harasztovics Fanni, vagy Nagyváradi Mercedes. Hogy tudtál nehézségek nélkül átállni a másik oldalra?
0: Nem álltam át nehézségek nélkül, tehát voltak nehézségek, mert ezt meg kell tanulni, ezt az edzői szakmát. Ugye mivel voltak előttem példák, Ormai Laci bácsi, Bercik Zoli, Volper Laci bácsi, ők, szóval, hogy mondjam, úgy tekintettek rám szinte, minthogyha a gyerekük lennék, és nem csak rám tekintettek úgy, hanem a saját versenyzőikre is, és ezért mindent megtettek. Úgyhogy én nekem azt megtanulni egyébként, hogy nem csak a statisztikás versenyző az én játékosom, hanem a kecskeméti, vagy a soltvadkerti, vagy a tolnai, az is az én játékosom, úgyhogy bele kellett tanulni ebbe a szakmába. Németországban próbálkoztam ezzel, oda kiki járogattam, és hát azért több év gyakorlata kellett ahhoz, hogy ezt tudjam csinálni. Nem tudom, hogy mennyire csináltam jól, biztos lehetett volna jobban csinálni, de valahogy előttem van a Kemény Dénesnek a mondata, amit egyszer hallottam, hogy ő mindig arra törekedett, hogy minél kevesebbet hibázzon. Tehát ebben benne volt, hogy biztos hibázik néha, de minél kevesebbet. Úgyhogy én is ezt vallom.
1: Milyen állapotban van most a magyar asztali tenisz? Mert ahogy nézem a Facebook bejegyzéseidet, két konkrétumot tudnék kiemelni. Egyik, amikor Pósfai Gábort jelölték belügyminiszternek, akkor azt írtad, hogy ha annak idején nem Nátrán Rolandot, hanem őt választják az asztali tenisz szövetség elnökének, akkor másutt járna most a sportág, illetve amikor Tóth Krisztiánt megválasztották a judó szövetség elnökének, akkor őt írtál, hogy valami ilyesmit kéne csinálni nekünk is. Szóval úgy érzem, hogy elég kritikus vagy a mostani állapotokkal.
0: Igen. Hát sajnos nem áll jól a magyar asztali tenisz, véleményem szerint. Véleményem szerint rossz úton vagyunk, egyre kevesebb klub van, utánpótlás klubok szűntek meg. Például csak egy példát mondok, hogy a mostani magyar csapatbajnokságon lányoknál 5 csapat nevezett játékosokat.
1: A te idődben?
0: 6 indultak, mert az egyik csapat 2 csapatot nevezett, 5 csapat a magyar bajnokságban 13 éveseknél. Mi lesz itt a jövőbe? Hát az én időmben annyi csapat volt, hogy nagyon sok. Egyéniben 128-as tábla volt, amire be kellett jutni. Tehát volt, aki nem is tudott indulni, annyian voltak, de hát ugye mindenki azt mondja, hogy hát más idők voltak akkor. Fiúknál is rossz a helyzet, valamivel jobb talán, mint a lányoknál, de ott sem jó. Tehát klubok szűntek meg, az edzői pálya nem lett egy olyan szakma, ami...
1: Vonzó lenne? Vagy vonzó szakma? Vonzó. Nem lenne vonzó?
0: Hát nem. Uh-huh. Nem lenne vonzó, mert ugye, hogy kevesebb klub is van, kevesebb edzőkkel, és a kluboknak nincsen annyi pénze. Ezért a klubok örülnek, hogyha bármennyi pénzt kapnak, de azok az edzők, akik főállásban vannak, nagyon-nagyon kevesen vannak, azok az edzők pedig, akik nincsenek főállásban, ugye mással is foglalkoznak, hogy meg tudjanak élni. A gyerekek pedig vidéken talán jobb a helyzet, mert ott nincs annyi lehetősége egy gyereknek, talán, bár én Budapesten élek, de Budapesten nagyon-nagyon nehéz megfogni a gyerekeket, mert a szülők 5-6 külön órára viszik a gyereket, és amikor ugye azt mondjuk, hogy hát minden nap kéne edzeni, akkor fogják a fejüket, ráadásul ha mondjuk, hogy ja, és hát hétvégén még verseny is van, tehát ez nem vonzó, de én nem látom jónak a tendenciát, sajnos klubérdekek nagyon belejátszottak abba, hogy megszűntek klubok, és ez nem jó. És ez nem jó jel.
1: Láttál valami megoldást? Vagy meg kéne reformálni az egészet?
0: Meg kéne reformálni az egészet. Én szerintem olyan elnök kéne, aki azért valamennyire ért a szakmához, tudja, hogy ki kicsoda, nem kívülről jön, akit esetleg meg lehet vezetni, mert bizonyos körök ilyenkor az elnököt megkörnyékezik, és akkor hát történik, ami történik, hogy nem szakmai alapon történnek a kinevezések, vagy egyszerűen nem az eredményeket veszik figyelmül, hanem az ismerettségeket, barátságokat, kikivel van jóba, kikit szeret, és ez a sportban nem így működik, hogy kikit szeret. Mi a statisztikában, én legalábbis magamról beszélek, nem voltak barátnőim. Nekem nem voltak barátnőim. De amikor csapatot játszottunk, akkor én meghaltam az asztalnál a másikért. Tehát egymásért játszottunk, és azt mondtam mindig, hogy nem kell, hogy barátnők legyünk, de amikor ott vagyunk, akkor küzdjünk egymásért. És én ezt nem látom a magyar asztali teniszben, hogy ez lenne, hogy lehet, hogy nem vagyunk barátok, viszont te ehhez értesz, akkor ezt csináljad. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy szakmabelinek kéne lenni az elnöknek, és én ezért sajnálom, hogy 2013-ban nem is tudom pontosan, hogy akkor nem Pósfai Gábor lett a Magyar Asztali Tenisz Szövetség elnöke, mert ő azért tudta, hogy ki kicsoda, tudta, hogy ez hogy működik, tudott volna talán olyan szervezeti felépítést csinálni, hogy ez működjön. Persze tudom, hogy ez a mi lett volna, ha ez nincs a sportban.
1: Hát a beszélgetésünk vége egy kicsit ilyen szürkébbre sikeredett, de Olá Zsuzsa, köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm.
2: Ez volt a Bajnokok. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt kívánunk mindenkinek, 3 perc járunk 6 óra után, május 19-ét, ez egy nagyon kellemes kednek ígérkezik a picit hűvös reggel ellenére, úgyhogy jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig ugye a Sport reggel, Csisztus Zsuzsival, jó reggelt, szia Zsuzsi!
2: Jó reggelt, drága Levi, nem is olyan picit hűvi ez, nagyon hűvi. Most egyébként karcosan hideg volt, ahogy így érkeztem ma reggel.
1: Az, hogy nagy tisztelettel én tegnap rányúltam a radiátorra, az már valamit jelent, ugye ez a törülköző szárítós, ami van a
2: bizony, hú, de jól is az, hogy egy picit temperálja hőmérsékletet az embernek, hogy bibabőrök jelennek meg.
1: Igen, és képzeld el, hogy van egy nagyon kedves barátom, aki fest, és az én drága gyermekeimnek a szobáját festeget, ilyen alkotó ember, ritka az ilyen manapság, de nagyon örülök neki, és egy hete volt nálunk, és a Nándi fiamnak is át kell lealakítani, mert ugye nő, hát és már nem is merem kimondani.
2: Nő.
1: Igen, tehát hogy nő, hogy iparkodik fölfelé, ez a 17 éves, és át kell festeni, és ugye hát az a festék illat megszak, az eléggé markáns jelen van. És kinyitotta az ablakot, hogy ugye átmenjen keresztbe a levegő. És tegnap, itt a nagy esőzések, minden hűvös idő ellenére, megyek haza, és hát ugye egyedül élek, ez most így alakult, és hallom, hogy valami fura hangok csapódnak kibe fel le az emeletre, honnan az nem lehet, hogy itt valaki berepült, hogy itt él valaki, és nyitva, és képzeld, egy madár áll, egy ilyen szarka, nem tudom mi volt, a párkányon, és ott kopogott, hát azt el tudod képzelni, mennyire. Mennyire megijedtem. Na, úgyhogy, és igen, szóval ő jött volna be a melegre, szóval hűvös. De azért jó lesz napközben, nem?
2: De hát most ami nagyon kellett az elmúlt napokban, ez a pár nap eső, ez elképesztően kellett, és úgy tűnik, hogy már van azért egy kis folyadéktartalék a földeknek, ami döbbenetes, hogy most viszont már sütsön ki a nap. Na, hát én a mondó vagyok.
1: Megbeszéltük.
2: Ha úgy tűnik, kinő. Kinő.
1: Ma mindenki, aki nő, írja nekünk 06-30-55-65-65. Hogy állunk a jégkoronggal? Ma játszunk a britekkel?
2: Szerintem tőlem, valami ilyes, igen. Ugye volt, sajnos volt egy pár, nem annyira jól hangzókezdésünk, ugye a finnek ellen, aztán az osztrákok ellen. Úgyhogy valóban a mai program, kérlek szépen, az úgy fest, ugye, ha ma május 19-e van, már pedig egész nap előtt tudtam, így van. 20 óra 20 perctől Magyarországon, Nagy-Britannia. Ja.
1: Na végre, akkor legalább azt nézzük, akkor bízunk
2: már a fiúkban.
1: Meg lehet ezeket fogni. Valahogy én úgy vagyok a britekkel, hogy egyszer jó kap, 66-ban nyertek egy VB-t fociba, nyilván csomó minden más sportákban jók, de a hokiban most annyira ne legyenek. Tehát,
2: de semmiképpen ne legyenek, igen, mutassuk meg, hogy nem annyira jók.
1: Ezt úgy érezni. Na, viszont ahogy játszunk a britekkel, az egy történet, ajánljuk mindenkinek, de hogy hát egy könnyű reggeli hajnali felvezetésnek ez a mi helyzet az olimpiával téma, mert láttam nálad is, és másoknál is, nem főpolgármester úrnál is, hogy örömmel konstatálták, hogy na végre most már akkor talán egy irányba mutat. Mindenki azt gondolja, hogy tényleg érdemes lenne nekünk megpályázni, rendezni is.
2: Hát egészen pontosan az a helyzet ezzel kapcsolatban, hogy ugye már jó pár évvel ezelőtt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság csavart egy óriásit ezen az egész olimpiai pályázatügyön, mert már nem egy klasszikus pályázatot tessék szívesen elképzelni, hanem arról van szó, hogy amikor egy város vagy egy városvezetés, és hát mögötte azért egy ország vagy egy kormány, ugye ezt most még azért majd nyilván deklarálni kell, de mondjuk valamilyen szándékot mutat arra, hogy olimpiát rendezzen, akkor fölveszi a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal a kapcsolatot, és elindul mindenféle szintű dialógus.
1: De mi nem vagyunk ott már?
2: De azt akarom mondani, hogy sok más országgal, és inkább elsősorban itt azért városok a rendezők, de már régeségen tudjuk, hogy ez nem egy városra korlátozódik. Gondolj el csak ugye a Milano Cortinára, ami egy 5 helyszínes olimpia volt gyakorlatilag. Szóval, hogy már ugye az nagy valószínűséggel, sőt, tehát a Párizsi is, ami azért, hát volt egy pár másik helyszín, és olimpia,
1: függetlenül
2: a világ egyik legnagyobb városa Párizs. Tehát, hogy nyilván elindul egy dialógus, most ennek különféle fázisai vannak. És ez a continuous dialogue, hogy ilyen gyönyörűen angolul, ez arról szól, hogy tulajdonképpen az alapszemlélet megváltozott, ami szerintem nagyon pozitív. Itt nem arról van szó, hogy van az olimpia, és az olimpia igényeihez alakítanak egy város, várost, építenek, rombolnak, átalakítanak, felépítenek, otthagynak, stb.
1: Ez jó ötlet, tehát,
2: hanem pont ellenkezőleg tulajdonképpen a város meglévő adottságaihoz, ami már megvan, próbálják végre hozzá alakítani. Tulajdonképpen az olimpia egyébként nyilvánvalóan elvárt igényeit, ami elhelyezés, versenyek, utazás, közlekedés, infrastruktúra, stb. Stb. Ugye volt nagyon-nagyon régen egy úgynevezett Agenda 2020 nevű program, még Thomas Bach indította el, amely azt az egész ügyet, amit régen nagyon még azt lehetett mondani, az olimpia, hát alapvető problémáját okozta, hogy kezdett úgy kinézni, hogy bármelyik város pályázik, azért abból nem fog jól gazdaságilag kijönni, és megpróbálták ezt egy fenntartható, tulajdonképpen egy olyan szemléletű olimpia rendezésé alakítani, amely alapvetően a meglévő városok adottságaihoz igazítja az olimpiát. Mire gondolok?
1: Arra gondolok,
2: hogy ugye egyrészt megnézzük, hogy milyen meglévő infrastruktúra van. Olyan csarnokok, és például, ha történetesen az a városon kívül van, mondjuk 100-150-200 kilométerre, de elérhető távolságra, akkor azt már belekalkulálják egy olimpiai helyszínbe. Illetve, ezt láthattuk a Párizs olimpia idején is, nagyon-nagyon sok az ideiglenes építmény. Nem véletlenül láttunk ugye a Párizsi olimpia helyszínén, az Eiffel-torony egy lábánál például strandlöptad a pályát, és még sorolhatnám mit. Ideiglenesen felhúzott,
1: rosszul, de fura volt.
2: Igen, ideiglenesen felhúzott csarnokokban, ideiglenesen felhúzott nézőtéren, és a többi, és a többi. Ugye ez a, nem vagyok építész, de ez az építészeti technológia, ez már elképesztően magas színvonalon jár, és ezek összecsomagolhatók, lebonthatók, átköltöztethetők bárhova, máshova. Na most ugye azt azért nyilván látni kell, hogy egy ilyen rendezési folyamathoz nagyon sok minden kell, leginkább, és szerintem az egyik legfontosabb, mondjuk társadalmi támogatottság, tehát társadalmi egyetértés abban, hogy van-e egy olyan mindenki számára szerethető program, egy nemzetegyesítő program, ami adott esetben hosszabb távon tényleg egy támogatható gondolat. Mi azért magyarok alapvetően nagyon-nagyon szeretjük az olimpiát, a sportot, szeretjük azt a készülési folyamatot. Igen, ez teljesen így van. De azért az látható, és szerintem most abban léptünk hatalmasat előre, hogy ugye a legutóbbi szombati MOB közgyűlésen, ahol én is ott vagyok, mint MOB tag, és a MOB Média Bizottságának a vezetője, Karácsony Gergely főpolgármester úr is megjelent, és most először, mióta én most már jó néhány éve járok, tartott egyébként egy nagyon inspiráló és nagyon, nagyon jó beszédet azzal kapcsolatban, ami én például nem tudtam, hogy ő 2015 óta pro-olimpia párti. Tehát ő maga el is mondta, hogy annak majdnem kizárták a saját pártjából azért, mert már ő akkor azt mondta, hogy igen. És ami szerintem egy jól végig gondolt elképzelés volt, hogy ő a milleniumi építkezéshez hasonlította egy olimpia lehetőségét, és azt mondta, hogy mennyi minden nem készült volna el, hogyha a millenium, mint a milleniumi kiállítás nincs, nem lett volna Európában először ugye föld alatt, nem lett volna először számos olyan csodálatos építménye Budapestnek, ami hát mind a mai napig talán leginkább a turista látványosságok zömét adja, és hogy alapvetően ez egy, és ez nagyon fontos kimondani, egy no-build olimpia ma már, tehát ugye az elmúlt 10 évben azért Budapest infrastruktúrálisan, sportinfrastruktúrában akkorát fejlődött, hogy most már olyan dolgokban kell gondolkodni, amire ennek a városnak mindettől függetlenül egyébként is szüksége van. Az ő szavait idézem, például Diákváros, ami egy nagyon régi terv, ami adott esetben átmenetileg átalakítható majd olimpiai faluvá, vagy elővárosi vasút, olyan közlekedés, ami mondjuk a repteret összeköti természetesen a város belső részeivel, és a többi, és a többi. Tehát elsősorban közlekedés, fejlesztés, adott esetben olyan lakhatási fejlesztés. Ugye,
1: de ezt kötnek össze a kettőt.
2: Nem, tulajdonképpen nem, azt akarom mondani, ezeket a fejlesztéseket a városnak amúgy is el kellene végezni. Nyilván akkor, hogyha van egy olimpiai pályázat, akkor ezek azért önmagában az olimpiai pályázat az egy felhajtó erőként, egy hogy úgy mondjam, mindenképpen ezt az egész ügyet megsegítő lehetőségként mutatkozna, miközben hát láttuk jól, nem véletlenül rendezünk bajnokok ligája döntőt, nem véletlenül rendezünk jövőre újra ugye globális úszóvilágbajnokságot minden vizes sportágban, hogy amúgy egyébként pedig Budapesten, illetve Magyarországon, mert azért ez alapvetően inkább egy Dunamenti típusú olimpia lenne, lennének esetleg események akár határszélen, vagy akár a határon kontúl is, tehát egy Dunamenti olimpiáról beszélünk. Tehát összességében, ha ezt az elképzelést nézzük, akkor hát az nem is kérdés, érzés, hogy ez a régió, tehát Közép-Európa, ha ránézel az olimpia rendezés világtérképére, akkor azt kell mondanom, hogy szégyenletesen üres. Egy folt sincs ott, a legközelebbi Moszkvában van, ahol olimpiát rendeztek, mondjuk itt nagyjából, és a régió ilyen tekintet, és most nem téli olimpiáról beszélek, mondjuk például, mint Szarajevo, hanem kifejezetten nyáriról.
1: Azon gondolkodom, hol rendeztek Európában olimpiát.
2: Hát a közel, tehát ebben a régióban, ha ezt most Közép-Kelet-Európának, ja, vagy a Közép-Európában nézzük, nem rendeztek olimpiát még. Tehát ilyen szempontból...
1: volt, Hollandia, Amsterdam volt. De jó, igen.
2: Nem, tehát ez nem, és akkor még a nyilvánvalóan a magyar olimpia történetről, meg a nemzetközi olimpiai mozgalomban elfoglalt státuszunkról, az olimpiai eredményességünkről én nem is szóltam most, ugye csak arról, ami a vágyakozás jelenti. Tehát tulajdonképpen katalizátor, és talán ez a legjobb szó, abban a tekintetben egy olimpia rendezés, amilyen típusú városfejlesztéseket amúgy egyébként el kellene végezni. Párizsban ugyanígy a Szajna, hát hogy mennyire sikerült a Szajna megtisztítása, hát szegény jó nyílt vízi úszóinknál nem láttuk, de ugye nem vagyunk most ott, tehát nem tudjuk honnan indultak és hova. Ugye itt is nyilvánvalóan akár egy budapesti szakaszon a Duna tisztítását is említett, egy fejlesztési program lehetne, de elsősorban a közlekedés fejlesztés és sok egyéb olyan tényező, amire a városnak amúgy is szüksége lehet, de akár egy ilyen pályázatnál ezek a fejlesztések lehet, hogy egy picit hamarabb kapnak hangsúlyt, hamarabb kapnak, hogy mondjam, hamarabb kerülnek itt a to-do list tetejére. Tehát,
1: és akkor egyértelmű, tehát egy irányban megy mindenki gondolata.
2: Teljes egészében, most nyilvánvalóan arról beszélek, hogy mit mondott Karácsony Gergely főpolgármester, ő elmondta, ő kiáll, azt mondta, ő maximálisan azt gondolja ennek a városnak. Ezen feltételek mellett, amit elmondott, tehát, hogy itt már nem kell sportinfrastruktúrát építeni, hanem a fejlesztések, a városfejlesztésre koncentrálnak, mindenképpen egy olyan hosszú távú, egyébként is ebben igaza van, és szerintem ez nagyon fontos, nemzet egyesítő cél lehet, amelyet mindenki szeret, de emögé természetesen egy jól végig gondolt pályázat mellett nagyon-nagyon fontos a társadalmi támogatottság, hogy az emberek értsék, hogy valóban ez egy olyan lehetőség, és ő maga is azt mondja, hogy a Párizs Olimpia ebben egy nagyon jó példa volt. Ugyanez volt a helyzet, én váltottam vele pár szót, például a barcelonai olimpiából, hogy Barcelonát a világtérképre az 1992-es nyári olimpia helyezte föl. Tehát volt az a város, de azért Isten igazából az, hogy mi lett belőle, és tényleg a világ egyik legkeresettebb turisztikai célpontja, az kifejezetten nyilvánvalóan a Barcelona olimpiára.
1: És nem olyan rég voltunk Barcelonában, és elmentünk az Espanyol stadionjába, az olimpiai stadionba, a mai napig is döbbentes, szép látvány, pedig 92-es. Építés. Gondolom, hogy azt akkor vagy felújították, vagy teljesen új, de ugye mai napig, tehát azok ott maradnak, azért szerintem az egy nagy kérdés azoknak az épületeknek az újrahasznosítása, hogy működik, tehát hogyha felépítünk
2: De ezért mondom, tehát hogy a lényeg az, ha amikor már nagyon-nagyon sok minden megvan, akkor mondjuk átmenetileg bővíteni, esetleg kibővíteni a nézőteret, majd azt visszabontani, vagy felépíteni egy teljesen, mondom még egyszer, ehhez tehát minden építész SMS üzenetét szívesen várjuk ma reggel, hogy néznek ki ezek a technológiák, amelyek ugye ezekről az ideiglenes építményekről szólnak, de hát egyértelműen látható, hogy ez egy létező ága tulajdonképpen az építészetnek, hiszen végignéztük a Párizsi olimpián, tehát olyan helyeken húztak fel olimpia helyszíneket, ahol sose gondoltam van az ember, tényleg körbe építették tulajdonképpen a város legfőbb látványosságát.
1: Sokat kellett hozzáadni tehát a meglévő sport létesítményekhez? Párizsban? Hát, vagy nem mondtad ezt?
2: Nagyon sok minden, a franciáknak rengeteg minden megvolt. És ugye Los Angeles is most azt mondja, és amikor ugye még az előző olimpiai helyszínekről döntöttek, mert azért az is célja volt ennek az Agenda 2020 programnak, ugye, hogy a közepes méretű városoknak is legyen kedve, meg hogy mondjam, hajlandósága olimpiát rendezni. Hát Los Angeles nem mondanám, hogy közepes méretű város, ott viszont az volt a szempont, hogy viszont Los Angelesben minden létező sportlétesítmény megvan. Ha végignézzük tényleg csak a stadionok és az egyéb sportlétesítmények számát, sőt, ott például a UCLA egyetemet fogják használni, egy olimpiai, tehát magát a kampusz lesz az olimpiai falu, ez nem tudom, hogy nyilvános információ volt ez sokaknak, de ugye most már azért fél időben vagyunk ám a Los Angeles olimpia felé vezető úton, majd hogy nem. Erről is szó volt a MOB közgyűlésen, tehát indulnak az olimpiai kvalifikációs világesemények. Lásd például a férfi kézilabda válogatottunk, ugye minapi mérkőzése miért volt olyan nagyon fontos, mert arra a világbajnokságra kvalifikált volna, amelyik adott esetben már az olimpiai részvételről dönt. Szóval így van, ezek ilyen szempontban nagyon fontosak, és például Los Angelesben valóban a UCLA egyetem fogja, annak a kampusza fogja adni részben majd az olimpiai falut.
1: És az tudható, hogy körülbelül mikor lehet ez? Tehát, hogy mi rendezzünk? Az a legoptimálisabb?
2: Hát, ami most inkább azt mondom, ami nyitott, ugye az a legközelebbi nyári olimpia, az 2036. És hát ugye onnan, de hát ez teljesen normális, hát gondold el, a 32-es Brisbane-nek már van helyszíne, tehát ez egyértelmű, és ugye általában az szokott lenni a döntési mechanizmus, hogy nagyjából 7 évvel az olimpia rendezés előtt döntenek az adott városról véglegesen. Ez lehet egy picit korábban, lehet egy kicsit később.
1: Ugye
2: a Párizs Los Angeles tengely az azért dőlt el hamarabb, mert az egy olyan korszaka volt egyébként a Nemzetközi Olimpiai Mozgalomban itt a döntéseknek, amikor éppen nem örültek, hogy volt két jelentkező, pontosabban volt ott egy harmadik is, Budapestnek hívták, ami akkor, hogyha nincs ez a bizonyos visszalépés, akkor nem én mondom, hanem Füriyes Balázs, a Magyar Olimpiai Nemzetközi Olimpiai Bizottság magyar tagja, aki azt mondta, hogy akkor, és gondoljuk el, hogy akkor mennyi mindennek kevesebb volt még meg Budapesten azoknak az olimpiai sportoknak a helyszínéből, ami azóta ma már számtalanszor és jól vizsgázott, hogy más nem mondja, például nem volt meg a Puskás Aréna, amikor a pályázat zajlott, nem volt meg a Duna Aréna, nem volt meg az atlétikai centrumunk, és a többi, és a többi, tehát rengeteg dolog azóta épült. De a lényeg az, hogy akkor arról volt szó, hogy ha akkor Budapest csak benhagyja a pályázatot, akkor valószínűleg a 2032-es olimpiát, tehát ami ma a brisbane-i, azt Budapest megkaphatta volna. De mindegy, ez most már a múlt. Egy egészen más fázisban, státuszban vagyunk, és ez az, amit egyébként a főpolgármester úr is kihangsúlyozott, ugye, hogy ez egy teljesen más státusza ma már Budapestnek, még egyszer, tehát nem a sportlétesítmények fejlesztése fázis lenne ebben fontos, hiszen az megvan, hanem az a városfejlesztési program, amire amúgy is szükség lenne, de hogyha ebben van társadalmi konszenzus, akkor ezeket a fejlesztéseket a város érdekében valószínűleg egy picit hamarabb és előbb elérve végig lehet vinni.
1: És az elvégen akkor megvan ebből, hogy valós beadvány?
2: Tehát azért mondom, ez már zajlik, ez nem egy beadvány, ez zajlik egy úgynevezett párhuz, egy continuous dialogue, de nem mi vagyunk az egyetlenek, tehát tudjuk, hogy Katár, Berlin, sőt Németország, talán Madrid, nem tudom, hogy mennyire veszik komolyan például magukat, adott esetben ugye az Indiát is emlegetik állandóan. Tehát ezek a helyszínek valamilyen formában, sőt Dél-Koreáról is tudok, szerintem Szöul újra fog pályázni, ezek a helyszínek már fölvették a kapcsolatot a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal, és ezek a helyszínek a saját státuszok alapján, hogy éppen ki mit szeretne, egy folyamatos párbeszédben vannak a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vezetésével, és nézik, hogy körülbelül hogy néz ki a város, milyen világversenyeket rendezett, mik az elképzelések, hogy lehet az olimpiát adott esetben az adott város meglévő infrastruktúrájára rászabni, és aztán jön egy olyan fázis, majd nem most, szerintem egy-két éven belül, lehet, hogy picit hamarabb, amikor a meglévő párbeszéd fázisának, vagy a szándék komolyságának megfelelően lehet, hogy lesz egy úgynevezett meghívási fázis, ahova már a Nemzetközi Olimpiai Bizottság olyan városokat hív meg a folyamatos, vagy a további párbeszéd érdekében, akiknek a pályázatát, vagy az elképzelését igazából kivitelezhetőnek, fenntarthatónak tartja. És ha igen, akkor onnantól lehet egy kicsit ezt a dolgot komolyabban gondolni. Úgyhogy jelen pillanatban azért ez még nem mondanám, hogy annyira, de annyira aktuális. Zajlik egy párbeszéd, ezt nem lehet direkt pályázatnak nevezni, természetesen zajlik egy párbeszéd, és mint amikor ismerkednek egymással a felek,
1: körbe járják. Igen, hogy táncolnánk.
2: Így van, pontosan, és hát majd ezt mindjárt meglátjuk, hogy ez most tangó lesz, vagy rumba.
1: Na, bízunk benne, előbb-utóbb ez pozitív elbírálás lesz, és már látjuk a folyamatot. Kicsit más, mert már mutatom, hogy Madrid, akkor Barcelonát kell említeni, Hansi Flick hosszabbított a Barcelonával, a német sikeredző 2024 óta irányítja a csapatot, közben Lewandowskit is elbúcsúztatták, nem tudom mennyire figyelt félszemmel, tudom, mert hogy voltál Athénban is, tudom, hogy érdekel és ismer is a labdarúgás
2: részleteit. És örülsz, hogy Hansi Flick marad? Jót tettenek a csapatnak, nem? Sose gondoltam volna, hogy passzol egyébként Barcelonához Hansi Flick, amikor oda került. Nekem nagyon-nagyon testidegen volt, és bebizonyította. Kinek jutott eszébe?
1: Beszéltünk itt az olimpia kapcsán, ugye? Hogy vannak helyszínek, hogy amikor leülnek, ott láportálják, hogy akkor ki legyen. Itt van Flick, aki már 2 éve sehol nincs. Hívjuk már fel. Tehát, hogy, ez a zseni, mint amikor azt látom, amikor ilyen modell ügynökségek vezetői csodálatos hölgyeket mutatnak nekünk, és akkor megmutatják, hogy hol és milyen körülmények között látták meg egy utcán, vagy egy étteremben.
2: És belelátták. Belelátták.
1: Ez a zseniális, hogy meglátni azt, valaki otthon ül 2 éve.
2: Igen, ez a casting, mi?
1: Igen. De ez igazán, ez a jó kis játékos, meg edző megfigyelő. Lehet, hogy van külön edző megfigyelő, azt nem
2: egyébként
1: is tudom.
2: Egyébként egészen biztos szerintem. Tehát az, hogy valaki figyeli bizonyos szakembereknek a munkáját, nem csak azt, hanem, hogy milyen személyiség, hogy milyen karakter, bár nem tudom, hogy José Mourinho ott kifedezte fel újra.
1: Ott is előbb-utóbb. Bocsánat, újra aláírás lesz szerintem. Most láttam a titkos vacsorákat, és tettem a mutka egy képet, hogy Perez úrán
2: elmentek. De minden esetre valóban vannak olyan mesterek, akikről úgy elsőre nem gondolnád, hogy úgy passzolnak, tehát nekem legalábbis. Vincent Kompanyról sem gondoltam, valljuk meg, hogy az lesz, ami, ugye?
1: Egy közepesen rossz játékosból lett egy nagyon jó edző.
2: Na, ezt akarom mondani, hogy ezért...
1: Nincs elmélet, vagy legalábbis nincs, hogy mondjam, követhető, vagy stabil, kiszámítható elmélet, hogy kiből lesz a jó edző. Sokszor beszéltünk erről, hogy a jó játékosból egyáltalán kell lejátszani ahhoz valakinek. Lehet, hogy csak elméletben, stratégiát ismer, és oda teszik, és volt ugye most a Németországban volt, ugye, aki kiválóan érezte dolgokat, és soha nem is játszott.
2: Ja. Egyébként visszatérve Atéra, ugye Marko Nikolić tavaly nyár végén szerződött az AEK Athénhoz, és egy szezon alatt bajnokot csinált az Athénban. Jó, hát ez persze kellett Varga Barnabás.
1: Jó idő, a jó kaja, tudod, meg Varga Barni, persze. Meg ez így rendben. Na, aztán jó hír, hogy újra használják zászlójukat és himnuszukat az orosz tornászok. Torna 6. olimpiai sportággal teljesen feloldották az oroszokkal és a fehér oroszokkal szembeni szankciókat. Erről is beszéltünk már sokat, hogy igen. Hogy...
2: Hát ez azt gondolom, ez időszerű. Nagyon. Ugye már a változó ütemben maradjunk annyiban, és nincs időnk ezt végigbeszélni, de ugye például a Milano Cortinai téli olimpia paralimpiai részén volt ebből vita, hogy a Paralimpia Bizottság már jóval korábban feloldotta mind a két nemzetre vonatkozóan ugye ezt a fajta szankciót, és ebből volt vita, voltak nemzetek, akik ezzel ellen tüntettek, és a többi, és a többi. Én mindig is sose titkoltam, annak voltam a híve, hogy sose kellett volna szankcionálni sportolókat.
1: Hát
2: a sportoló, persze. A sportoló könyörgöm. Tehát nem lehet áldozata a nagy politikának. Aki átélte 84-es Los Angeles-i bojkotot, mint én, az pontosan tudja, hogy ez mit okoz, és milyen tragédia egy sportoló életében, és hogy mennyire nincs a versenyzőnek erre befolyása. Nincs, hogy a fejed fölött milyen dolog történik. Te teszed a dolgodat, megpróbálod minél jobban. Úgyhogy én azt gondolom, ez időszerű, illetve hát még egy dolgot figyelembe kell venni, és gyorsan befejezem, mert már nagyon elszaladt az időnk, hogy nem lehet a világ különféle fajta fegyveres konfliktusai között különbséget tenni, hogy na, az ennek az országnak a fegyveres konfliktusaiban készülő versenyzők indulhatnak, a másik országében.
1: Pedig nem. Is ilyen, igen.
2: Hát micsoda, hát persze. Nagyjából 100 fegyveres konfliktus zajlik a világban párhuzamosan, úgyhogy azt gondolom, hogy ennek semmi esetre, ha elkezdjük mindegyiket vizsgálni közelről és szankcionálni azokat a versenyzőket, akik abban az országban készülnek, ráadásul ki tudja milyen hátrányos körülmények között, akkor előbb-utóbb kiderül, hogy majd versenyzők nélkül maradnak a világ eseménye.
1: Így van, maximális egyetértek, úgyhogy azért ez egy jó hír, hogy ezt mondtam. Nos, hogy mi lesz ma az. Ha már említettük Mourinhót, akkor beszéljünk majd róla.
2: Jó.
1: Kicsit részletesebben 7 óra után. Mi is, meg persze hívjuk Somogyi Zsoltot is, aki kiváló szakértője ennek a sportágnak.
2: Soma!
1: Igen, aztán nemzeti sportjegyzet is, Újvári Mátét is hívjuk. Ilyenkor mindig egyrészt, hogy mi a helyzet önmagával, a Forma 1-gyel, és mindig elmondja, merre érdemes utazni a városban, mert az autóban szoktuk elérni. És aztán 9 óra után pedig Marosán Gyurit is hívjuk. Kifejezetten szerintem kézilabda orientált beszélgetést.
2: Gyanús, hogy vele igen.
1: De mást is érint. Tenni fogunk, úgyhogy 3 perc múlva lesz fél hét. Ha szeretnétek hozzászólni a témáinkhoz, bátran tegyétek, minőségi hozzászólók vannak, ami hallgatóink közt, hogy 06 30 55 55 605. 3 perc múlva lesz fél hét.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Várhatóan jövő kedden ül össze az országgyűlés. Vándorló utcatárlatot indít a Nébih maradék nélkül programja. Ma már többnyire napos idő lesz. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, a hétvégén levelet váltott az ügyben az Európai Bizottság elnökével, és megkezdődött a tárgyalás. A kormány tagjai és az Európai Bizottság péntekig Budapesten tartózkodó vezetői között. Több döntést is hozott tegnapi ülésén a kormány. Az Igazságügyi Minisztérium június közepéig előkészíti a végrehajtási rendszer átalakítását célzó törvénymódosítást. A TISZA frakciója pedig javasolni fogja a kilakoltatások felfüggesztését is, amíg az új törvény hatályba nem lép. Átalakítják a közjegyzői rendszert is. Magyar Péter miniszterelnök felkérte a pénzügyminisztert a költségvetés valós helyzetének felmérésére. A kormány megvizsgálja a paksi atomerőmű körüli munkákat és a harmadik országból érkező munkavállalók helyzetét is. Várhatóan pünkösd után jövő kedden ül össze az országgyűlés, amelyre a kormányoldalnak lesznek jogszabályjavaslatai, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, korábbi vállalásuknak megfelelően módosíthatják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, hogy a felére csökkenthessék a kiadásokat. Jelezte azt is, meg kell határozniuk a miniszterek és az államtitkárok fizetését, ami jóval alacsonyabb lesz, mint az előző kormány idején. Emellett lesznek alaptörvénymódosítások is. A Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését rendelt el a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, nem szeretnének olyan programokat, illetve célokat támogatni, amelyek nem a közjavát szolgálják, illetve ahol a korábbi döntések jogszerűsége kétségbe vonható. A tárca vezető közölte, minden tervezett, beütemezett kifizetést megvizsgálnak, hogy a támogatások a teljesítmények alapján a megfelelő helyre juthassanak el. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal maradék nélkül programja. A Nébih kezdeményezése elsőként Abasáron, Fóton és Gödöllőn mutatja be, milyen egyszerű lépésekkel csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége. A technológia és a társadalom kapcsolatát vizsgálja a Budapest Galéria új kiállítása. A nemzetközi tárlat bemutatja például az okos eszközök és a mesterséges intelligencia működésének korlátait, az informatikai eszközök használatának egészségi, környezeti és szociális hatásait, valamint az online térben megjelenő megfigyelés és manipuláció kérdéskörét. A kiállítás augusztus 9-ig látható.
0: Közlekedés.
3: Egyirányúsították Budapesten a 11. kerületi Neszmélyi utat a Menyecske utcánál. Fokozott figyelemmel közlekedjenek. A 10-es főúton Pilis Csaba belterületén összeütközött egy autó és egy teherautó. A 26-os kilométernél megállították a forgalmat. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
3: Az ország nagy részén derült az ég, csak északkeleten, a Tiszántúlon, illetve délnyugaton vannak helyenként borult tájak. Napközben a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső, futó zápor. Megélénkül a szél, délután 19-23 fok várható. Hasonlóan kellemes tavaszi idő lesz a következő napokban is.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sportkrónika.
2: Az elitben maradásért játszik ma férfi jégkorong válogatottunk a világbajnokságon. Visszavonul a válogatottságtól Vojvoda Dávid. Korábbi parasportolókat díjaztak a Magyar Paralimpiai Bizottság közgyűlésén. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. A finnek majd az osztrákok elleni vereség után ma a bennmaradás szempontjából kulcsfontosságú mérkőzésen küzd a magyar férfi jégkorong válogatott a Svájcban zajló elit világbajnokságon. Nemzeti együttesünk a harmadik fordulóban 20:20 perctől az eddig szintén pont nélkül álló Nagy-Britanniával találkozik. Csapatunk sajnos elveszítette egyik rutinos csatárát, Bartalis Istvánt, aki az Ausztriával vívott meccsen súlyos sérülést szenvedett, ezért számára véget ért a VB. Helyére az utolsó keret szűkítésnél kikerült Nagy Krisztiánt, a Ferencváros támadóját hívta be Majoros Gergely szövetségi kapitány. A ma esti összecsapásról a Nemzeti Sportrádióban hallhatnak beszámolót. Virányi Zsolt a Fehérvár AV19 hátvédjével, Stipsics Bencével tolgatta az esélyeket.
4: Brittek ellen annak kell figyelni, hogy ne kerüljünk ennyit emberhátrányba. Nem mondom, hogy radikálisan meg kell változtatni dolgokat, csak nem szabad emberhátrányba kerülni, és nem szabad egyszerű helyzeteket adni az ellenfélnek. Többet kell kreálnunk alapból 5-5-be.
5: Eddig ezen a VB-n, aki az első gólt ütötte, az nyerte meg a mérkőzést. Nem csak emiatt a statisztika miatt, de ugye nekünk kellene vezetni a britek ellen is. De nyilván ilyen görcsben nem kell játszani, hát erre készültetek az egész szezon után a VB-re, hogy jön majd a brit meccs, ami nyilván sorsdöntő.
4: Így van, hát a hokiba az a fő. Százalékosan az nyert több meccset, aki az első gólt szerzi. Nekünk valahogy meg kell szerezni majd a vezetést. Talán az utóbbi két meccsen, amiből erőt meríthetünk, hogy mind a kettő hátrányban voltunk, és nem törte meg igazán a lendületünket. Tehát vissza tudtunk jönni mindig, és kaparni, küzdeni, visszamászni. Az, hogy a bekapott gól után nem estünk össze, az fontos, az kell tovább menni, de igen, hát szerencsésebb lenne a vezetni. Természetesen azt akarunk minden meccsen. Van lehetőség kielemezni az elmúlt két mérkőzést, megnézni, mi működött, mi nem. Bekkek azok nehezek, fárasztóak, itt elég magas tempó ezekre a meccseken.
2: Tegnap két mérkőzést játszottak csoportunkban a jégkorong világbajnokságon. Finnország Egyesült Államok 6-2 és Svájc Németország 6-1. A jövő hétvégi budapesti bajnokok ligája döntőre készülő Arsenal 1-0-ra legyőzte a már kiesett vendég Burnley-t az angol labdarúgó Premier League 37. fordulójában, amivel a listavezető londoniak 5 pontra növelték előnyüket a tabella élén, és nagy lépést tettek a bajnoki cím megnyerése felé. Nem hosszabbítja meg a június végén lejáró szerződését Ádám Martin, a labdarúgó NB1-ben bronzérmes Paks támadója. A 31 éves játékos 2020 nyarán Kaposvárról érkezett először Paksra, ahol második idényében 31-szer volt eredményes, ezzel gólkirály lett a magyar élvonalban. Sajtóhírek szerint a 28-szoros válogatott csatár iránt az NB2-es Szeged érdeklődik. Az NB1-es Puskás Akadémiában szereplő Laros Duarte, illetve a Videoton korábbi játékosa Stopira is ott van a Zöldfoki Köztársaság

0: A 35 éves bedobó 17 esztendőn át játszott a nemzeti együttesben, amelyben 160 alkalommal lépett pályára és két Európa-bajnokságon szerepelt. A világ és Európa-bajnok Érdi Mária a nyitónap után a 9. helyről várja a folytatást a horvátországi Kastellában zajló Ilka 6-os vitorlázó Európa-bajnokságon. Ugyanezen a helyszínen a férfiak Ilka 7-es hajóosztályának versenyeiben az olimpiai és világbajnoki 4. helyezett Vadnai Jonatán jelenleg a 22. Udvardi Panna és Bondár Anna is bejutott a 8-ad döntőbe a rabati salakpályás női tenisztornán. Udvardi a belga Hanne van de Winkelnél bizonyult jobbnak 6-4-6-2-re, míg Bondár ellenfele a szlovén Polona Herzog 17 percnyi játék után 1-1-es állásnál sérülés miatt feladta a mérkőzést. Stollár Fanni Ézsia Muhammeddel negyed döntőbe jutott a strasburgi salakpályás tenisztorna páros versenyében. A magyar-amerikai kettős egy japán-tájvani duót győzött le döntő rövidítésben. A Magyar Sportházában tartották a Magyar Paralimpiai Bizottság évi rendes közgyűlését, amelynek keretében rangos díjakat is átadtak. A Halasi Olivér díjat Jónás Lászlóné Laki Anikó úszó, illetve Majsai Károly asztali teniszező vehette át. Az edzők számára alapított Málnai István díjat Gyepes Lajos úszóedző kapta, míg a fogyatékos sportmozgalomban hosszú ideje végzett kiemelkedő munkájáért az MPB együtt erősebben díj elismerésben Lengyel Lajos, a Magyar Speciális Olimpia Szövetség elnöke részesült. Sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket!
1: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: Tényleg, ha nem egy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
2: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Harsány Levente és Csisztu Zsuzsa. A magyar válogatott 4-2-re kikapott a tavaly negyed döntős osztrák csapattól a svájci jégkorong világbajnokságon vasárnap, így

0: két forduló után pont nélkül áll a zürichi csoportban. Virányi Zsolt, Spiller Istvánnal beszélgetett.
1: Te milyen tanulságokat vontál le a mérkőzés után, mert azt hiszem, hogy ez egy eléggé idegesítő, egy fájdalmas vereség, de talán azzal sem lövök mellé, hogy megérdemelték az osztrákok a győzelmet, még ha ők sem sziporkáztak.
2: Okosabban kellett volna játszanunk több szakaszban is, mert van egy olyan koncepció itt a magyar válogatottnál, hogy amiért mi saját magunk felelünk, és mi tudjuk úgymond kontrollálni, legalább abba tegyünk bele dolgokat, és azt a feladatot végezzük el jól. Az ellenfél ránk erőltett dolgokat, azzal nem tudsz mit csinálni, a szerencsefaktort se lehet kizárni ebbe a sportágba, de pont abban a szegmensben, amiben mi tudtunk volna irányítani, vagy a döntésekért saját magunk voltunk felelősek, ott különösen kritikus szakaszban voltak rossz döntéseink.
1: Például rögtön ugye az első gólnál, amit emberelőnyben lőttek szintén az ellenfél játékosai, tehát magyarán az osztrákok, ott is egy kilőhettük volna a korongat, tehát sikerült a kékvonalon lévő osztráknak odaadni.
2: Igen, például ilyenek, ott nem kergették bele ugye a magyarokat egy pánik kilövésbe, hogy akár a nézőtérre emeljük, mert volt ilyen is az osztrák részről.
1: A játék késleltetéses, azért büntetés jár.
2: Pontosan, ugye mi így kerültünk dupla forba a hajrába, de ne rohanjunk ennyire előre, mert ez is egy olyan támadó harmadban elkövetett szabálytalanság volt, de ezzel együtt olyan gyorsan történt minden, hogy Horváth Milánt nem lehet ezért hibáztatni, hogy törött bottal még egy plusz mozdulatot tett. Nem is szökévente, évtizedenként egyszer, ha ilyen előfordul. Tehát ott abszolút nem, ilyenkor a csapat többi részének kell kisegíteni. Bevágták. Az az igazság, hogy ez is egy olyan, hogy nem titok, elég sokszor beszélgettünk veled az első gól fontosságáról mostanában, és ezen a világbajnokságon valamennyi meccs úgy alakult, hogy amelyik csapat az első gólt megszerezte, az meg is nyerte a meccset. 16-ból 16, az ez félelmetes mutató, hogy senki nem tud fordítani. Döntetlenre például mi is visszahoztunk egy meccset, de aztán pont nélkül maradtunk. Tehát ez is annak például, hogy kritikus szakaszban, hogy pici-pici hibák, egyesével még nem érnek gólt egyik sem, de ha ez összeadódik, akkor pont, hogy a korong már ott táncol a kaputban, hiszen a kaputtól távol egy kiállítás, mondom, nem hibáztatva a magyar játékost, mert olyan gyorsan nem is lehetett volna elengedni a botot. Ez volt az első kis megingás, utána, hogy nem tudott kilőni, nem úgy pattan, meg még azonnal be is veri, tehát három...
1: Ebből ugye kiegyenlítettünk, sőt, ott az első harmad végén emberelőnybe kerültünk, Terbosnak volt egy jó lövése, de a második harmad elején meg az előnye majdnem két perc, az nem sokat ért, nem tudtunk felállni.
2: Igen, utána nem tört meg minket ez a bekapott gól, és nagyon viszonylag jól is tudtunk rá reagálni. Mi is elkezdtünk olyan tempót diktálni, hogy az emberelőnyt ért. Ugye, és mindjárt a VB első emberelőnye, mert a első meccsünkön a finneknél nem volt emberelőnyünk, mert a finnek úgy játszottak, hogy mi kerestük a korongot, és általában nem az szokott kiállítás sorsára jutni, aki nagyon-nagyon támad, előfordul, de nem. Tehát mindjárt a második meccsen, amikor megkaptuk az első forrunkat, azt egy nagyon szép lekészítésen a VB újonc Csollák nagyon jó ütemben, szépen, jó szögben tálalt a Sofi elé. Azt akartam egy jelzőt keresni, hogy ez a shoot first mentality, ezt elnézést, hogy angolul mondom, de tulajdonképpen egy olyan típusú játékosról van szó, még így 38 évesen is, aki azonnal zsigerből, ha lát egy feléje közelítő korongot, és el tudja lőni, ő gondolkodás nélkül shoot first, és nem passz lehetőséget keres, vagy lekezel, és utána kezd el gondolkodni. Jó szögbe jött, abba anyait be lehetett adni.
1: Több mint 150 km/óra sebességgel száguldott a pak.
2: Ki is írták ott a nagy kivetítőn, hogy 152,7. Aztán van ilyen csipp a korongba, és ezt azonnal ha megosztják velünk ezt az adatot, én ezt fel is jegyeztem.
1: Azért nem lehet ezt a pakkot most már eltenni zsebre, azt vissza kell adni.
2: Igen, ez most már, de adnak egy újat, ha kirepül a nézőtér, ez csak aki a helyszínen szurkol, az érzékeli. Tehát valóban egy VB újonc, egy végtelenül rutinos játékos elé tud tálalni, tehát ez is egy milyen kombinációja a fiatalságnak meg a rutinnak. Visszajöttünk a meccsbe egy-egy, és utána az viszont meg inkább onnantól kezdve meg teljesen kiegyenlített mérkőzés folyt, hogy a második harmadban ember előny, ember hátrányt lehetett gyakorolni mindkét csapatnak, és így mentünk bele a harmadik harmadba, és akkor viszont több olyan szituációnk volt, hogy mi is megszerezhettük volna a vezetést, és akkor az jön, ami az örök törvény, hogy ilyen szoros meccseknél az apró pici momentumok tudnak dönteni, és olyankor nem szabad hibázni, hanem ha egy tenisz hasonlattal élnék, akkor igazából mindig add vissza a labdát, hogy majd az ellenfél vagy egy autót üt, vagy egy hálót. És ezt nem tudtuk a vasárnapi meccsen véghez vinni, ezért van bennem azért hiányérzet, hiszen amennyi munkát belefetszel mindenki, nem csak játékos, a szakmai stáb is, ott talán úgy fogalmaztam, hogy okosabbak is lehetünk volna, és ezt változatlanul tartom is.
1: Kevesebb, mint egy perc alatt kaptunk, ha jól emlékszem, két gólt ott a harmadik harmadban, és mind a kettőt ugyanonnan, bal oldalról lőttek, és ami még érdekes, hogy mennyi szerepe volt a vereségünkben annak, hogy azért ott, amit említettél, a középső harmadban háromszor emberhátrányban játszottunk, egy ki nem használt ember előny után, tehát ott azért fogyott az energiánk, de nagyon jól védekeztünk, csak hát ment az energia.
2: Igen, általában ki van jelölve mondjuk 8 csapat fele, kb. 8 játékos, hogy ők a büntetés ölők.
1: Speciális egysége.
2: Igen, és ezek a játékosok ebben a szakaszban azért sokkal többet voltak. Igen. Egyrészt a nagyjaidat nem is égeted akkor, hiszen a padot koptatják, mert ők nem jönnek be büntetést ölni. És ez majd mint hogy beigazolódott a meccs későbbi szakaszában az osztrákoknak kamatozott, nekünk meg nagyon máluszba került minden, és ott kellett döntéseket hozni, letámadásoknál például, és egy apró rossz döntés, azzal eldöntöd az első dominót, és utána kapsz belőle egy gólt, például, mert hogy ez történt, utána 44 másodperc az, amire utaltál, hogy két gyors gól, az ott egy kicsit, az az egy perc, az tulajdonképpen, ha nagyon sarkosan kellene fogalmazni, el is döntötte a három pont sorsát.
1: A harmadik osztrák gól, tehát ott a másodikat egymást követően, az nem is emberelőnyből volt, és olyan szerencsésen pattan nekik a kapussal, aztán ott a védő kisroland talán korcsoljára, és onnan pattant be.
2: Igen, előtték, onnan is ez egy szituáció, hogy vagy rövid felső sarkot lövöz, most a harmadik osztrák gólról beszélünk, vagy hosszú lapost. És a hosszú laposba, hogy Bál is beletette szépen a botját, hogy kivágódjon, a hátrafele csúszó kis Roland lábáról a saját kapunkba pattant, és akkor onnan egy kicsit nagyon jól reagáltunk rá, mert utána hokiba előfordulhat, sőt, ennél sokkal rövidebb idő alatt is tudsz kapni, vagy többet, vagy kettőt tudsz kapni 10 másodpercen belül. Nem éreztem akkor pánikot, sőt, a játék is azt mutatta, hogy még azért volt hátra, a hokiban természetesen sok időnek számít, nem másodpercek, vagy percek, nem sokkal több volt hátra, és onnan még egyszer föl tudtunk állni. Először egy emberelőnyt harcoltunk ki, és utána egy kivágott korong 6 másodpercen egy dupla fortért, amit aztán nagyon szépen kóra váltottunk. Vince Péter egy bődületes, ennél nem írták ki, hogy mennyivel, mert direkt figyeltem, és szépen bevágta a léc alá, és utána, mivel ez a dupla forba esett, ezért még maradt egy szimpla előnyünk is. Ott is adódott lehetőség, és volt még helyzetünk. Aztán egyszer pedig a Bálizsnak kellett nagyot védenie, hogy maradjon ez a közte egy, és a végén maradjon esély akár kapus lehozatalra, akár egyenlítésre is. Az is megvolt. Aztán félpályáról ráemelték 2 másodperc a vége előtt, az nem osztott, nem szorzott. Ausztria így 1947 óta az legjobb VB rajtját követi el, 2 meccs, 2 győzelem, és vezeti a zürichi csoportot.
1: Azt azért tegyük hozzá, hogy számukra a 2 legkönnyebb ellenfője volt a brit és a magyar, a 2 csapat, amelyik ugye kedden este 20 óra 20 perckor mérkőzik. Mit vársz ettől a mérkőzéstől, a miénktől, úgy, hogy a legfrissebb hírek alapján tudjuk, hogy Nagy Krisztián pótolja majd a megsérült Bartalis Istvánt?
2: Csak egy rövid megjegyzés Bartalissal kapcsolatban, ugye az első meccset kihagyta. Szerdán volt Kanadával egy felkészülési meccsünk, ott sérült meg. Finnek ellen még pihentették, meg még volt ugye pihenőnap is. Utána az osztrákok ellen már beneveztük, az első harmadban még játszott néhány cserét, 4 perc, 4 másodperc, ott rajta van a statisztikai lapon, de a következő 2 játékrészben már nem játszott, de az az igazság, hogy nélküle is ezt meg kell oldani. A hokiba a sérülés az állandó faktor, és akkor most elmondhatjuk a briteknél, ők, nekik nagyon hasonló a sorsolásuk, és az eddigi, az osztrákok ellen ők nagyon rosszul szálltak bele, 10. percben már 0-3 volt az ő szempontjukból, de visszajöttek 3-2-re.
1: 37 másodperc alatt.
2: Ennyit, tehát a mi meccsünkön 44, tehát egy percen belül itt nagyon sok minden fordulhat. És utána nagyon sokáig jól álltak az amerikaiakkal szemben is, 2/3. Tehát az az igazság, hogy hasonló játékerőt képvisel ez a 2 csapat. Ezzel együtt szerintem, ha mindenki okosan, fegyelmezetten, lényegre törően, tehát az, hogy nem kalandozik el a gondolat még egy pillanatra sem, hogy most merre menjek, hova menjek, akkor egy ilyen típusú játékkal ezt a brit válogatottat le kell tudnunk győzni. Kellemetlen stílusúak, nekik is ez egy, maradjunk egy angol kifejezés, do or die, vagy megcsinálod, vagy meghalsz típusú meccs, vagy győzöl, vagy szinte biztos, hogy kiesést ér a vereség, mert olyan hátralevő sorsolása van mindkét brigádnak, hogy bravúr lenne a pontszerzés, plusz a németek elleni meccs még nem is számít, hiszen ebben a csoportban van még 1 0 pontos a német, de a német nem eshet ki, mert jövőre rendező.
1: És ha már kiesés, amelyik csapat kiesik, ha jól emlékszem, azt mondtad, hogy utána meg a téli olimpia kapcsán is, ugye, hogy a franciák, akik a másik csoportban, a divízió, pontosabban egyen lejjebb vannak, tehát hogy nekik majd jövőre vissza kell jutni, akkor is visszajutnak, ha kiesnének a divízió 1/A-ból, akkor is a következő évben, 2028-ban házigazdák lesznek az alcsoportos VB-ben.
2: Igen, tehát a 27-es VB házigazdája Németország rendezőként ott van, a 28-as VB meg Párizs-Lyon, a franciák rendezőként ott vannak, független attól, hogy az előző évben, tehát 27-ben ők a divízió 1A-ban fognak szerepelni, de csak egy feljutó lesz.
1: És akkor még az orosz-fehér-orosz kettősről semmit nem tudunk.
2: Igen, akik a világranglistán befolyásztásomat előttünk vannak, meg a britek előtt is természetesen. Ez még azért bizonytalansági tényező.
1: Magyarán, aki bemarad, az most azért nagyot nyerhet.
2: Foglalkozzon mindenki a saját dolgával, és szerintem Majoros Gergely szövetségi kapitány is erre utalt, hogy ne foglalkozunk senkivel. Csináljuk meg a saját feladatodat, mindenki, cserélő cserére, pályaterületről területre, mindenki feleljen a saját zónájáért, akkor is, amikor nálunk van a korong, akkor is, amikor nincs, hiszen vállalatlan egy olyan kiki meccs lesz, hogy azért mi is, nálunk is sokat lesz a korong, ez nem egy finn meccs lesz, ahol az ellenfél azért el tudja dugni percekre a pakkot.
1: Néha az osztrák is megtette, azt tegyük hozzá.
2: Nekünk is voltak azért jó beszorítós cseréink, és a britek ellen azért az az igazság, hogy tényleg nincs akkor az alcsoportban, jelen pillanatban helye a brigádnak, ha nem tudja megoldani a brit elleni mérkőzést.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Virányi Zsolt Spiller Istvánnal beszélgetett.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
3: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
5: Simon Petra! 4 másodperc Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, hajrá! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!
7: Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánok, drága hallgatók! Köszöntünk mindenkit, május 19-én, 4 perce vagyunk, 7 óra után Csisztó Zsuzsival tesszük a ma reggelt.
2: Jó reggelt kívánunk!
1: És élvezetesebb.
2: Igyekszünk.
1: Egy üzenetet szeretnék beolvasni, nagyon nagy tisztelettel. A következőt írta egy hallgatónk. Csisztó Zsuzsát egész nap hallgatnám, ha lehetne. Olyan okos és tájékozott nő. Küldte Ágnes.
2: Ágnes, csokoltatjuk Ágnest. De valami szép,
1: tudunk
2: szerintem érteni. Neked is. Neked
1: egyet
2: is,
1: tudunk igen? Érteni. Igen. Levi, igen, léci, hagyd. Levi 20 éve nem nyert, na de ki? Ja, ezt még szerintem Szuper Levinek írták. No, szóval igen, ha már írtatok, hogy Szuper Levi, akkor ugye az átcsoportos jégkorong világbajnokságon ott vagyunk, sajnos nem úgy kezdtünk, ahogy azt szerettük volna, de itt a lehetőség, hogy ma Nagy-Britanniát magunk alá kényszerítsük, és ezzel a győzelemmel biztosítsuk a bemaradásunkat az átcsoportban. Este 8 óra után nézhetitek, izguljatok, szurkoltok a magyar csapatnak, és akkor nézzük, hogy mi a mai első menüpontunk. Eldőlt José Mourinho sorsa. Már mennyiben lehet hinni Fabrizio Romanónak, azért neki általában lehet.
2: Általában igen. Igen.
1: Az egészen jó be van csatornázva.
2: Azt megnéztél egyébként egyszer így egy ilyen láthatatlan kísérőként azért járkálnék Fabrizio Romano mellett, hogy nagyjából honnan szerzi az információit, vagy hogy vajon milyen dílek alapján tudja meg ezeket az információkat, tehát ki az, akinek ez jó, hogy ő az személyesen, aki ezeket közli, mert azért ezek nincsenek másképp szerintem.
1: Én hiszem, hogy nápolyi pizzériában vagy trattóriában valahol találkozik valakivel, és fél oldalt, hogy ne lássák.
2: És egy papír fecnén megkapja.
1: Igen, és azért általában, vagy lehet, hogy 100%-ban, nem tudom, de mindig valós és jó információkat ad nekünk.
2: Nyilván.
1: Na most a legújabb, amit ő hallott, és ezt elmondta a nagyvilágnak, hogy José Mourinho ismét a Real Madrid vezető edzője lesz, avagy lehet. A portugál tréner megállapodott, a madridi klubban 2 éves szerződésről van szó, tehát így 13 év után térhet vissza a Real Madrid kispadjára. José Mourinho, aki azóta szóval annyi mindent csinált, Rómától kezdve Manchesteren át, nem mindenhol ért el sikereket, bár azért érdekes.
2: Jó, figyelj, azért most csak így összefoglalván a dolgokat. Na. Jó, tehát azt mondja, jelenleg tudjuk, hogy a Benfica vezetőedzője, hát olyan, amilyen, mert ugyan óriási volt a fogadtatás, és hát visszatértem, és az anyaföld, és minden ehhez képest azért nem sikerült túl nagyot villantani, de az tény, hogy a világ egyik legismertebb és legsikeresebb edzőinek egyike, de ezek a sikerek mondjuk éppen nem tegnap meg tegnap előtt születtek, nem múlnak el természetesen, ugye 4 csapata nyert egymás után bajnoki címet, 2-t a Portóval, 2-t a Chelsea-vel, tovább a Portóval 2004-ben, és az Interrel 2010-ben bajnokok ligája és UEFA kupa győztes, és volt 3-szor választotta meg ugye az IFFHS a világ legjobb edzőjének.
1: Amit most ne is mondjuk, hogy mindent, tehát egy szervezet.
2: Igen, így van, tehát ez szerint a nemzetközi labdarúgás történet és statisztikai szövetség, hogy egészen pontosak legyen.
1: Az eredményét azt ne vitassuk. Megint más kérdés, hogy hogy ért el. Én mindig azt mondom, hogy én még láttam azt a Chelsea, én még láttam azt a Porto győzelmet, én még a Porto BL győzelmével azt mondom, hogy oké, és most nem azért, mert én hithű barszás vagyok, és ezért nem szeretem azt, aki a Reálban volt edző. Őt kifejezettem nem, és az emberi megnyilvánulásaim miatt, és nem is az edzői, meg a szakmai kvalitásán van nálam a hangsúly, hanem hogy olyan dolgokat csinált és művelt, tehát belenyúlni a másik edző szemébe. Szóval úgy sorolhatnánk, hogy nagyon sok olyan, hogy mondjam, ügy tarkította az ő itt a sportági jelenlétét, ami nem vett rá jó fényt, emberileg.
2: De és akkor mégis mondd meg nekem, hogy a the special van, mint jelző, ugye?
1: Mert amit hát ez, ő adott magának.
2: Igen, de valószínűleg valamilyen út... Úton módon azért ugye a játékosokkal való viszonyából is eredeztethető ez, hogy ez vajon hol, mert azért aztán ez szállóigévé vált vele kapcsolatban.
1: Igen, egyrészt más, összerintem
2: most nem akarok Mourinho fogadatlan prókátor lenni, bár most azt játszom, de hogy akkor próbáljuk meg egy kicsit cicaharcolni ezzel.
1: Nagyon és őszintén a nemzetközi edzői poron, vagy szintén Havas Henrike, tehát hogy azért, hogy ott van mindenki, mindenki cicak a kizgat, és ha kettes soroljam, és ő, én vagyok a legjobb. És egyébként, ahogy látod, persze nyilván vannak eredmények, azért azt tegyük oda, de hogy a, ha megnézed emberileg, tehát szeretnéd, hogy a szülői értekezleten ő menjen be, mint az apukád? Mert szerintem ezt a pontot sokan úgy
2: hát, innek, kicsi valahogy, bár, hogy bár mondjuk megmondom őszintén azért, tehát, hogy így.
1: Hogy nem?
2: Mert a legutóbbi végkielégítése, hogy néztek ki? Minél kudarcosabb vagy, annál nagyobb a végkielégítése.
1: Hát, a Manchesterben még mindig fizetik a számláit. Tehát amit ő szállodákban hagyott, és nem is tudom, hogy hol talán a kisfiam ennek tudója, hogy több mint 100 millió euró, amit csak végkielégítésként kapott. Hát most akkor tessenek ezt összeadni körülbelül. Bár jó, még a keletibe vártam, akkor most se rossz.
2: Figyelj, őszinte szóval az igen. Én most végignéztem így gyorsan a Wikipédián a sikereket és a díjait. Azért 2002-től kezdve, tehát itt azért akár az portugál lét, ugye itt bajnokság, kupa, arany, ezüstérmek, aztán a Chelsea, aztán az Interrel kapcsolatos sikerei, olasz kupa, olasz szuperkupa, a bajnokok ligája.
1: Hát, aztán jött
2: a Real Madridéra, ugye spanyol kupa, spanyol bajnokság, spanyol szuperkupa győzelem, abban valóban nincs. Aztán jött a Manchester United-ére, ugye, hát azért az igen, angol liga kupa, európai liga kupa első, aztán a Rómával, te, ugye, az már a mostani időszak 2021-24, egy konferencia liga győzelem 21-22-es szezonban, és hát egyénileg is van neki egy pár, tehát egy biztos, elvitatni nem lehet, hogy José Mourinho egy nagy formátumú edző.
1: Egyéniség, így van.
2: Az, és nagy formátumú egyéniség. Nyilván a labdarúgáshoz is ért, nyilván nagyon jó taktikus. Itt, amit te is kérdezel, hogy vajon ez a fajta személyiség, amiben az ember érez egy jelentős pökhendiséget, talán egy kis narcizmust is, és ki tudja még mit. Igen, szóval, hogy ez vajon, mert itt most szerintem az a nagy kérdés, hogy egy bajban lévő Real Madrid vezetésére, ahol, hát valljuk meg Arbeola szegénykém, akit eleve úgy neveztek ide ki, hogy már megmondták akkor is, hogy csak átmenetileg vagy, milyen jó lehet így dolgozni, nem? Tehát, hogy most őszintén, tehát ez is szerintem mekkora kommunikációs hiba, tehát nem tudsz egy ilyen csapat élére oda tenni úgy egy szakembert, hogy legyen komoly, és mutassa meg, hogy mit lehet a Real Madrid a művelni, amennyiben már ott viseled a bélyeget, hogy de én csak átmenetileg vagyok, kérem szépen. Én átmenetileg szeretnélek téged arra kérni, hogy volnál szíves befáradni és lecserélni az XY-t.
1: Vannak átmeneti edzők, azt tudod, tehát van stabilizátor, és van, aki csak jön, és aztán megy.
2: Jó,
1: és
2: na érted, de amikor egy ilyen kaliberű csapat érni, szerintem ez eleve sem volt sikerre ítélt történet.
1: Azért, ha megnézed, akkor...
2: Hát mondjuk például van egy ilyen Carlo Ancelotti nevű csávó, aki egy picit arrébb dolgozik.
1: Igen, de nézheted, szerintem sokat több most a csapat.
2: Most hosszabbítottak vele szerződést.
1: És egyből be is tette Neymart a válogat. Csak szó, hogy Neymar ott lesz a VB.
2: Neymar, ne feltenek jött a földön, fiam.
1: Jó lesz. Na igen, tehát hogy sokkal több a nagy múltú csapat, mint ahány, tehát olyan kvalitású edző, akit oda tudnál tenni, és akkor ezért jönnek Kompanik és a többiek, akik jó.
2: De igen, de azért most azon attól túlmenő, hogy volt néhány nekem nagyon nem szimpatikus megnyilvános Vincent Kompaninak, azért el kell ismerni, hogy ő pedig már annak az edzőgenerációnak szerintem az egyik új és kiemelkedő arca, aki nagy valószínűséggel, nem azt mondom, hogy a Mourinho válás útján halad, vagy a Carlo Ancelotti válás útján, vagy a Arsène Wenger, de az biztos, hogy most pontosan a mostani bajnokok ligája ér a legjobb négy csapata között, ha szétnézünk az edzők között, akkor azt lehet mondani, hogy felnövőben van nyilvánvalóan olyan edzőgeneráció, amelyik bizony előbb-utóbb a saját jogán szerez nevet magának.
1: Jó, most azt látom, hogy most nagyon belenyúltak abba, akkor legyen minél fiatal. Hát ugye a Kompani fiatalabb, mint Neuer. Tehát azért ezt én nem nagyon, tehát én hiszem, hogy kell azért a tapasztalat, és kell a kór egy edzőnél is, ami nálam az ilyen 40-50 körül érezném azt, hogy 50 éves edzőnek olyan tekintélye van, olyan múltja van, hogyha ő azt mondja, ugye nem Arbeola, aki egyébként nagyon jó kabátokat hordott a kispad előtt, egészen jól öltözködik, de nem erről kéne szerintem alapvetően szólnia, meg nem Kompaninak se a támogatójáról, hogy ott van a baseball sapkája mindig. Tehát, hogy kicsit más irányba ment nálam ez az egész történet, és akkor maradtak a nagy edzők, akikből kevés van, és ezért kellett szerintem most a Realnak Mourinhohoz nyúlni, és a Real, most előbb kérdezted, a Real mostani, hogy mondjam, lelki állapota hűen tükrözi azt, hogy oda most egy Mourinho kell. Ahol, és bocsánatot kérek, ahol a játékosok egymást verik az öltözőben, ez egy nagyon-nagyon erős, de tényleg, ott oda olyan ember kell, aki a játékost veri meg, a szó átvitt értelmében, és akkor ott rend lesz. Tehát az biztos, hogy a Mourinho oda megy, akkor rend lesz. Az a kérdés szerintem is itt a Reálnál, tehát ezen kellene Pereznek gondolkodni, talán is nem azon, hogy előrehozott választásokkal, ugye választással megerősítse magát és stabilizálja magát a klub élén, mert nem, szerintem már nem ő az oda való személy. Ráadásul a Reálnak szerintem egyetlen nagy ellenségem az pedig önmaga. Tehát amikor azt nézed, hogy a semleges szurkolók, és ez megint egy felmérés, több mint 80%-a nem szereti a Reált. Tehát aki a Tatanemnek drukkol, a Fradinak, a nem tudom, tehát a világ összes nagy szurkolói táborából jöttek a válaszok, és ott az volt a felmérés végeredménye, hogy nem szimpatizálnak azzal a csapattal, ahol ilyen dolgok történnek, ahol Vinicius azt csinálja, amit, ahol elmegy ugye Mbappé úgy nyaralni egy jaktra a hajójával, hogy közben pedig a vergődik a csapat.
2: És hát közben látjuk ugye, hogy milyen éppen egyébként Mbappét támadó.
1: Több mint 20 igen, millióan írták alá.
2: Igen, azért az elég durva.
1: Azért picit elgondolkodnék azon. Szóval, hogy itt...
2: Kettő Magyarország.
1: Igen. Szóval, hogy ott, itt nektek szerintem ott kéne leülni, és azt megbeszélni így házon belül. Ezért gondolom, hogy
2: amúgy... Közben meg nem, tehát azért azzal értsünk egyet szerintem, hogy közben nem a brandel van a probléma. Tehát a Real Madrid, mint brand, az a világ egyik legismertebb márkája, és nyilván mindig is volt, van, és szerintem lesz körülötte egy megérdemelt nimbusz. A más kérdés nem a mostani, persze, nem most alapvetően a márkáról beszélek, a királyi gárda, inkább az a kérdés valóban, hogy mennyi sebet bír ez el jelen pillanatban, és hogy valóban ezek a sebek mennyire mélyek, mennyire ejtenek tényleg nehezen helyrehozható károkat a magán ezen a brenden, és minél tovább hogy mondjam, lötyög-zötyög ez a Real Madrid alakulat, így akár a spanyol bajnokság, a La Liga világában, akár a nemzetközi térben, ugye nyilvánvalóan ezek annál elmélyültebbek lesznek. Az egyértelműen bebizonyosodott, hogy szerintem tényleg Ancelotti óta leginkább az a nagy probléma, hogy ezzel a zsákbolhával, ami a Real Madrid csapatát illeti, és a benne lévő egyéniségekkel, akiknek tényleg az egyfőre eső egójuk az nagyon nagy valószínűséggel szorozva 3 per fő. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon nehéz egy ilyen csapatot csapattá alakítani. Tehát ide egészen biztos, amit te is mondasz, itt egy olyan ember kell, aki olyan karmester lesz, ki képes ezt a zsákból hát egy igen. irányba terelni, és jelen pillanatban ezzel személyiségében nyilvánvalóan árvalóan nem bírt el. Más kérdés, hogy korábban mondjuk volt-e hiba, amit elkövettek edzőmenesztés és egyébek kapcsán, szerintem volt. Úgyhogy nagy valószínűség ez a kérdés, hogy José Mourinho alkalmas erre.
1: Igen, szerethetővé kell tenni őket. Tehát, mert ugye volt egy éra 2000-es években, amikor az időszak, amikor azt úgy gondolták, az volt az arc politikájuk, hogy vegyenek minden évben egy aranylabdás játék. Emlékszel? És akkor meg mindig volt egy vagy két nagyon nagy sztár. Most bár próbálkoznak Mbappé meg Viniciusszal, de hogy nagyon nem hozta be. És mögöttük pedig bocsánat, Arda Gülerek vannak, akik ilyen még nem is szerethető figurák azon, hogy nem is olyan kvalitású játékosok, és az ebből kell lenni, mert hogyha nincsenek jó játékosaid is, legalább a csapat legyen szerethető. Erre egy jó példa a Róma csapata, aki nagyon sokan szurkolnak a Rómának, és nem azért, mert jól játszik, mert azért van egy-két Róma szurkoló barátom, elnézést mindenkit, nem azért, hanem azért, mert kedves, nem bánt senkit, aranyos, jó a csapat, egybe vannak, és jó őket nézni, és ilyen kicsit így megsimogatod a római gyermek fejbúbját, jó van kisfiam, semmi baj, nem sikerült, majd, de nem tudsz rájuk haragudni, amíg a Reálnál ezt érzem én, vagy ezt látom, hogy mind, tehát ennyi mém nem született a csapatról, mint a Reálról az utóbbi 3-4
2: évben. De benne van az a sajnálatosan sokszor megjelenő fölényeskedés, meg igen, az a fajta viselkedés, ugye nem megyünk el az aranylabda díjkiosztóra, stb. Tehát, hogy szerintem, amikor arról beszélünk, hogy esetleg nő-e vajon a semleges szurkolóknak a száma, akik nem kedvelik a Real Madridot, amit az imént mondtál, az nagy valószínűséggel ezeknek a pályán kívüli maga a tartásoknak, vagy ilyen fölényeskedésnek az igen. eredménye. Tehát nem arról van szó, hogy jó, hogy nem tetszik a játék, hanem, hanem adott esetben a megadott, vagy meg nem adott, vagy kierőszakolt büntetők, a nem tudom mi, amire az ember sokszor néha úgy érzékelte, hogy nem feltétlenül volt éppen a pályán fair egy adott döntés, vagy valóban ez nem is tudom, ugye, amit legutolsó El Clásico előtt mondtak, ugye, hogyha a Barcelona bajnok lesz, akkor sem fognak sorfalat állni, hogy ha és amennyiben, már pedig ez ugye a spanyol bajnokságban. Tehát, hogy ezek az üzenetek, ezek valóban nem tesznek elegánssá egy olyan klubot, aminek az eleganciája egyébként szerintem az például az eleganciában rejlett bizonyos szempontból számomra, ugye a nagysága, mert hogy valóban egy ekkora klub megengedheti magának azt, hogy elegáns legyen. Igen. Ezek most olyan kicsinyesek egy kissé.
1: Igen, megnézzük, hogy Mourinho ezt hogy oldják meg, persze, majd beszél még erről Somogyi Zsolttal is, erősen szakmailag, bármi is azok voltunk az emberi árnyékunkon túl. Kíváncsiak vagyunk, hallgatok véleményére, hogy szerintük helyes döntése, és Mourinho segíthet-e a Reálon. 0630 55 55 605, hamarosan jövünk vissza.
0: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer, olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Sorsdöntő mérkőzés előtt jégkorongozóink a VB-n. Várhatóan jövő kedden ül össze az országgyűlés. Ma már többnyire napos idő lesz. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
2: A svájci jégkorong elit VB vasárnapi Ausztria elleni mérkőzésén sérülést szenvedett Bartalis István, a magyar csapat csatára. Ezzel számára véget ért a világbajnokság. A helyére az utolsó keretszűkítésnél kikerült Nagy Krisztiánt, a Ferencváros támadóját hívta be Majoros Gergely szövetségi kapitány. A mieink a tegnapi szünnap után, ma este 20 óra 20 perctől a bentmaradás szempontjából kulcsfontosságú mérkőzésen a szintén nullpontos Nagy-Britannia ellen lépnek égre. A Puskás Akadémiában szereplő Laros Duarte, illetve a Videóton korábbi játékosa Stopira is ott van a Zöldfoki Köztársaság labdarúgó válogatottjának világbajnoki keretében. A VB újonc az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő június 11-én rajtoló tornán a H csoportban szerepel, Spanyolországgal, Uruguayjal és Szaúd-Arábiával közösen. Déli szomszédaink keretében pedig ott van az áprilisban arccsonttörést szenvedett Luka Modric is. A horvátok először június 17-én lépnek pályára. Az ellenfél Anglia lesz. A csoportban még Panama és Gána szerepel. Visszavonul a válogatottságtól Vojvoda Dávid, a férfi kosárlabda NB1-ben szereplő Alba Fehérvár csapatkapitánya. A 35 éves bedobó 17 éven át játszott a nemzeti csapatban, melyben 160 alkalommal lépett pályára, és két Európa-bajnokságon szerepelt. A világ és Európa-bajnok Érdi Mária a hétfői nyitónap után 9. helyről várja a folytatást a Castellában zajló Ilka 6-os vitorlázó Európa-bajnokságon. A férfiak ugyanitt zajló Ilka 7-es hajóosztályának versenyeiben az ötkarikás és világbajnoki negyedik Vadnai Jonatán jelenleg a 22. a kontinens raksorban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Több döntést is hozott tegnapi ülésén a kormány. A többi között felülvizsgálják az idei költségvetést, átalakítják a közjegyzői rendszert, megvizsgálják a paksi atomerőmű beruházását és a harmadik országból érkező munkavállalók helyzetét is. Emellett szigorítják a kék villogó és a honvédségi repülőgépek használatát. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó uniós források ügyében, közölte a kormányülés után a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, a hétvégén egyeztetett az ügyben az Európai Bizottság elnökével, és megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az Európai Bizottság Budapesten tartózkodó vezetői között. Várhatóan pünkösd után jövő kedden ül össze az országgyűlés. Az ülésre a kormány jogszabályjavaslatokkal készül. Módosíthatják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, hogy a felére csökkenthessék a kiadásokat. Emellett meghatározzák a miniszterek és államtitkárok fizetését, valamint lesznek alaptörvénymódosítások is. Kinevezte a közigazgatási államtitkárokat Súlyog Tamás köztársasági elnök. Az erről szóló határozat tegnap este jelent meg a Magyar Közlönyben. Az államfő Magyar Péter miniszterelnök javaslatára állapította meg a május 15-én felmentett korábbi tisztségviselők utódait. Megkezdődtek a kormányalakítási tárgyalások Romániában. Az államfő parlamenti mandátumuk száma szerint sorrendben fogadta a frakciók küldöttségeit, de egyelőre nem jelentette be, kit bíz meg a kormányalakítással. A pártvezetők nyilatkozataiból továbbra sem körvonalazódik működőképes kormánytöbbség.
0: Közlekedés.
2: Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M0-as autóúti csomóponttól befelé, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Leányfalu és Budakalász között, valamint a 31-es főúton Maglódtól. A 10-es főúton Pilis Csaba belterületén összeütközött egy személyautó és egy teherautó. A 26-os kilométernél megállították a forgalmat. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Az ország nagy részén derült az ég. Csak északkeleten, a Tiszántúlon, illetve délnyugaton vannak helyenként borult tájak. Napközben a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső, futó zápor. Megélénkül a szél, délután 19-23 fok várható. Hasonlóan kellemes, tavaszi idő lesz a következő napokban is.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És akkor itt is vagyunk. Jó reggelt mindenkinek. Mindjárt 3:48 van. Nagy tiszteletet, szeretettel köszöntünk mindenkit. 0630 55 55 605-ös az SMS számunk.
2: Üzenlenek,
1: klasszikus üzenetek jönnek.
2: Igen.
1: És egy csodálatos hang mögött persze egy Csisztó Zsuzsiban. Szia Zsuzsi, jó reggelt!
2: Jó reggelt mindenkinek! Hello,
1: na, és itt van velünk Somogyi Zsolt, Soma, kiváló újságíró kollégánk, barátunk. Szevasz, jó reggelt!
2: Hello, Soma!
3: Sziasztok, jó reggelt!
2: Mikor örültek neked ennyire? Sutoljára!
3: 1970 78 februárjában, amikor levittem a szemetet.
1: Igen, és ott Zsoltika, milyen rendes vagy szemetet.
2: Nagyon rendes vagy.
1: Na, egyrészt örülünk és köszöntünk, másrészt pedig akkor, hát itt előttünk hever a téma alapvetően, és te tudom, hogy a spanyol labdarúgás a Real elkötelezett híve vagy rajongója, és a jó, és az internacionális csapatát is nagy örök. Igen, hát beszéltünk akkor az Interről is, ha gondolod, de...
3: Grazie mille, semmi bon, parancsolj kérdezni.
1: De így is kell, így igen, is kell. Igen. Szóval gratulálunk az Inter sikeréhez. Ugye egyrészt, ha jól emlékszem, megnyerte az olasz bajnokságot, és ha jól emlékszem, talán a kupát is, de nem biztos.
3: Igen, jelenleg ez a kettő esemény volt.
1: Igen, viszont a BL-ből úgy hullott ki, mint nekem a bal kettes tejfogam 6 éves koromban, aminek nyilván te nem örülsz. Több volt ebben a csapatban?
3: Abszolút örültem neki.
1: Na, de mi?
3: Abszolút örültem neki, mert ezt tavaly is elmagyaráztam neked.
1: Tudom.
3: Akkor is hiába.
1: Tudom.
3: Hogy akkor, amikor a FC Barcelona nevű egyletet, nem tudom, az mennyire ismerős neked.
1: Hallottam már róla.
3: Hetes darab rugott góllal felpofozta az Inter. Akkor is azt mondtam neked, hogy ez túl sok lesz ennek a csapatnak. Ez a Bayern München és a Barcelona kiejtése nagyon jól hangzik. Csak a legfontosabb pillanatokra, a bajnokság befejezésére és a bajnokok ligája döntőjére teljesen kifacsarodott, elfáradt az a csapat. És hát a döntő nem is sikerült, és valóban történelmi verességet fel is hánytorgattad nekem. Én pedig próbáltam a matematikával takarozni, hogy 36-os csapat indult a főtáblán, és ugye még sokkal több a előselejtezőben. Főtáblán ugye 36, és abból 34 volt tavaly az Inter mögött, de ez se volt neked elég, hogy...
1: Hagyjuk a személyes kérdést.
3: Egy darab csapat megelőzte, valóban ez a Paris Saint-Germain, és azért talán mondhatjuk, hogy nem véletlen, hiszen ők újra a bajnokok ligája döntőjére készülnek, amely itt lesz, Zuglóban. Úgyhogy én akkor is azt mondtam, hogy nekem, én egy speciális úgynevezett retardált szurkoló vagyok, amelynek a bajnoki cím a legfontosabb, ezért én a bajnokok ligát elengedem magamban.
1: Abszolút.
2: Ének is.
3: Úgyhogy abban a pillanatban, hogy a Bodø Glimt nevű rettenetes félelmetes megállt parancsolt, onnantól a bajnoki cím és a kupa győzelem viszont.
2: Meghallották az óhajodat. Inkább csak így alakult.
3: Ennek a csapatnak ilyen kerettel, meg ilyen átlag életkora a hármas terhelése az rengeteg, azt nem bírták. Most viszont szombaton néztem, ahogy az összes játékos családtagokkal, barátokkal, kettő darab serleggel fotózkodik a ötösön belül, és a háttérben pedig 80 ezer szurkoló tapsolt. Úgyhogy én úgy láttam, hogy nem csak én voltam annyira.
2: Ezt tetszett, hogy láttam. Jó. Okay.
3: Nagyon nagy szeretettel átküldöm nektek a bajnoki ünneplésről szóló aranyérem átadás, bajnoki serleg átvétele, és a városban ünneplés a Dómnál, amilyet jól ismertek ti is. Mondanám, koncentrációt kérek. Hetes óra 52 perces videó YouTube-on átküldöm, és nézzétek meg.
2: Nagyon rendes, hogy én tudnék ehhez egy...
1: Köszönjük!
2: Ehhez hasonlatosat. Nekem Eszterházi Marci küldte át azt az ünneplést Athénból, ahol ott volt helyszínen, az AEK játékosai vették át egyébként az utolsó mérkőzést követően Varga Barnabással kiegészülve a bajnoki címüket. Bizonyám. Meg is lehet nézni nálam a YouTube-on egyébként az Athénban forgató exkluzív. Kérlek, nézd is meg a Sportkezen Csisztusen ellen. Ott jártunk, és hihetetlen, hogy imádják Varga Barnabást Görögországban, elképesztő, hogy pár hónap alatt tényleg így belopta magát az emberek szívébe.
1: Mr. Giros.
2: És Eszterházi Marci

0: vendég volt, aki szintén egy városi hős, és így folyamatosan persze, folyamatosan küldözgette a fotókat a görög tüzekről, hát hol máshol lenne görög tűz, mint ott, és az ehhez tartozó videókat és egyebeket elképesztő. Tehát ott is vallás szintű ez a történet. A telefonom lefagyott, amikor megérkeztek az üzenetek folyamatában, hogy igen, ennek
1: hát
0: is.
1: Hát ezért csak is annyival tudok hozzájárulni, hogy élőben, amikor Rashford az El Clásicón oda tette tovább a Lunini úton a kapus, akkor nem, akkor Courtois volt éppen, Courtois szeme közé lőtte azt a pipagolt, ahol egy pókcsalád 7 éve élt, boldogan és nyugodtan, és most Rashford úgy gondolta, hogy megbolygatja az életüket. Szóval mindenkinek vannak jó emlékei, de Mourinhoval folytassuk, Zsolt, légy kedves, mert te tudod az Inter kapcsán, hogy jó edző lehet, ha jó csapathoz megy. És most visszatér ugye a Reálhoz, elvileg most már nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy a valamelyik nap ugye már alá fogja írni ezt a szerződést. Mennyire érzed ezt időszerűnek, meg jó döntésnek, választásnak?
2: Természetesen meghallottam a finom kritikádat a FC Barcelona takarító személyzetét, illetve két éve nem takarították le azt a kaput, miközben az egész stadiont átépítették, de ez igaz, illetve Zsuzsinak még azt szeretném mondani, hogy a csodálatos író Eszterházy Péter írt erről egyszer, hogy kiment annak idején, ugye a 80-as években az AEK mérkőzésére, és hogy milyen élmény volt, hát ő csodálatosan megírt, hogy 80 ezer szurkoló kiabálta a nevemet, írta Péter.
0: Van egy ilyen,
2: aztán rájöttem, írta Péter, hogy ez nem én vagyok.
0: Na tessék, nekem ez így van.
2: Igen. Úgyhogy hát Zsozé, figyelj, Zsozéval kapcsolatos hír, megmondom őszintén, engem nagyon meglepett. Nagyon-nagyon meglepett, mert az igaz, hogy egy szenzációs edző volt, de talán most voltat aláhúznám pirossal.
0: Kétszer.
2: Nekem az az érzésem, hogy egy kicsit az ő módszerei felett eljárt az idő. Ugye jól emlékszünk arra, amikor 2004-ben megnyerte a Bajnokok Ligáját még a Portóval.
0: Bizony.
2: És utána lett a Chelsea edzője, akkor 40 éves volt, 41, ugye 6. A nagyon speciális pillanatban van Zsozé, mert 63-ban született, és 63 éves. Ezt nem nagyon fogja tudni. De ez a 20 év, amit ő ebben a csúcs futballban eltöltött, és ugye láttuk, hogy a Chelsea után ugye az Internek lett az edzője, és 2010-ben ott viszont az a keret bírta a hármas terhelést, és olasz kupa győztes, és bajnokok ligája győztes is lett. Akkor még abszolút a csúcson volt, és nagyon jól működtek a módszerei, nagyon jól építette fel a közösséget, és nagyon jó volt a hangulat a csapaton belül.
0: Na de mit felejt el az ember? A közösségépítést, mint képességet elfelejti? Vagy egyszerűen
2: csak a taktikai módszereket lehet, hogy kiismerik. A másik pedig, hogy rengeteg kiemelkedő képességű csapat van, és ugye ma már az edzői módszerek is mindenki számára hozzáférhetőek, szinte másolhatóak, tehát a modern fizikai és mentális felkészítésnek is megvannak a saját szakemberei, úgyhogy de Guardiola sem nyeri meg az összes mérkőzését, vagy az összes angol bajnoki címet. Hogyha ez így működne, akkor ugye tudjuk, Levi nem fog velem vitatkozni, hogy Messi a világ legjobb játékosa.
1: Így van, így van.
2: Minden évben meg kellett volna nyerni a BL-t, hát ahhoz képest nem sokszor nyerte meg.
1: Hát kettő
2: és
1: sokszor.
2: Öt világbajnokságon járt, és egyet nyert meg. Tehát, hogy ez ettől még sokkal komplexebb, de valamiért, hát ugye legutóbb a Benfica kispadjára ült le, mint korábbi portóedző, és ugye ott a Bajnokok Ligában volt egy bravúros eredmény a Real Madrid ellen, és az utolsó pillanatban tovább jutottak, de hát azért ott már a következő körben kihullottak. Most pedig a bajnokságban ugye a három nagy rivális közül azt látjuk, hogy pont mind a kettő megelőzte, ugye a Porto lett most a bajnok, és a Sporting a második, a Benfica a harmadik helyre érkezett, úgyhogy...
1: Tehát ez sem siker, na, valljuk be.
2: Hát...
0: De akkor azt mondjátok meg nekem, hogy igen. Azt hogy csinálja, hogy tulajdonképpen azért nem csak ez, kisebb-nagyobb kudarcok után egyrészt bődületes végkielégítéssel, másrészt még egyre komolyabb padokon landol. Tehát ügyes. Azért ebben is van valami tehetség, ha ezt szerintem nevezhetjük
2: igen,
0: annak.
2: Igen, de volt egyfajta, én úgy láttam, hogy volt egyfajta, nem senkit meg megbántva lefelé tendálás, és nem is az Inter hanem ugye az Interrel megnyerte a BL-t Madridban, a Bernabeu stadionban, és aztán ő ott is maradt, egyből leült, maradt a kispadon, csak akkor az már a Real kispadja volt, és aztán utána már volt a, ugye még volt Chelsea, meg Manchester United,
1: hát meg de Róma, Fenerbahce, mindegyik.
2: Róma és Fenerbahce, és ott már egy ilyen enyhe lefele lejtőt lehetett érezni azért, hogy ezeket a csapatokat így egymás mögé tesszük.
0: És most ott a Real Madrid, akkor ez meg nem annyira lefele.
2: Az meg teljesen nem. Tehát, hogy az abszolút.
1: Mostani Real
2: ez az irány.
1: Sajnos folytatja ugyanazt.
0: Hát jó, de ő fogja megmenteni legalábbis, ezt várják.
2: De maga a klub. Ne felejtsd el, hogy azért 2002-ben nyert akkor a Real Madrid Bajnokok Ligáját, és 12 évet vártak erre, és ott Mourinhoval se sikerült, pedig aztán tényleg nagyszerű csapata volt, de nagyon erős volt egyetemen az a Messi, Iniesta, Xavi, Neymar, Suárez, Féle, Barcelona, azért az nagyon komoly kihívó volt, úgyhogy én azt gondolom, hogy az biztos, hogy Madridban, legalábbis én úgy gondolom, azt gondolják a klubvezetői, hogy óriási, túl nagy az ego az öltözőben, túl sok és túl nagy ego van az öltözőben, és egy olyan karakteres edző kell, aki ezt tudja kezelni, akit elfogadnak, és aki ezt a sok egót valahogy csatasorba vagy egy irányba állítja, és erre gondolják alkalmasnak Mourinhot, de...
0: Hát ebben van valami igazság, nem? Most azért, ha tényleg elemeljük ezt a dolgot attól, hogy szeretjük vagy nem szeretjük Mourinhot, az tény, hogy én egy Jack Ballhouse hasonlítottam ugye ezt a csapatot.
1: Igen.
0: Szóval, hogy egy irányba terelni ezeket az egókat, azt szerintem csak egy náluknál is nagyobb egóval lehetséges, bizonyos szempontból. Nem? Nem gondolod?
2: Hát én úgy gondolom, engem nem igazán befolyásolnak az érzemek, mert én nagyon szeretem Mourinhot. Én miatta a Chelsea szurkoló lettem, akkoriban nagyon, és örültem, hogy jött az Interhez, és hát ugye óriási sikereket érte, és a mai napig, és amikor nagyon örültem neki, hogy amikor először volt Inter-Róma mérkőzés a San Siroba, és ő a Róma kispadján tért vissza, akkor ott óriási ováció, hatalmas drapériákkal köszöntötték, hogy itthon vagy, és szeretünk, és nem felejtünk. Úgyhogy az nagyon jó, nagyon-nagyon jó érzés volt. Tehát az interesek egyértelmű, hogy nagyon szeretik őt, de szerintem a 20 évvel ezelőtti Mourinho, annak még korai, ő még nem kapta volna meg ezt a feladatot, de akkor alkalmas lett volna rá. Én most nem érzem. Én most már nem érzem benne azt a kisugárzást és azt az energiát, hogy ezt a Real Madridot
1: én úgy gondolom, hogy időt akar nyerni Perez. Egyrészt ugye előrehozott választásokat akar megszilárdítani az ő helyét a klub élén, és talán Mourinhoval ezt most, ha idénre előre tudja hozni, mert nem tudom mikor, akkor ezzel talán leginkább én azt hiszem, hogy a saját jövőjét akarja biztosítani, ugye, nem is inkább a csapatért.
0: Tehát azt mindenképpen azért, pedzegették ugye, hogy Mourinho, amikor egyáltalán fölmerült elemel, akkor azt mondta, hogy teljes edzői szabadságot kér, amit nem tudom, hogy ő mit ért ez alatt, tehát akkor a problémás embereket elküld, és ezt nem
1: hát
0: tudom.
1: Szerintem, hogy ő döntsön, ne Perez, inkább.
2: Hát ez én, nyilván a keretet át akarná akkor alakítani. De én azt gondolom, hogy nem tudom, hogy ez Perez elnök úrnak a személyes ambícióit mennyire befolyásolja, mert én azt gondolom, hogy ez a madridi szurkolókat is abszolút megosztja ez a kinevezés. És egyébként, ha visszaemlékszünk, akkor amikor ő a Real edzője volt, és független attól, hogy ugye a bajnoki cím meg kupagyőzelem azért összejött, a Bajnokok Ligája akkor nem, de nagyon... Akkor a Levi jól emlékszik erre, a Real Barca párharc, ugye Guardiolával, ott annyira szerintem túl hiszterizálta a légkört Mourinho, hogy egyszerűen elviselhetetlenek voltak azok a El Clásicok, és elképesztő rugdossás, meg gyilkolászás volt. Főleg ugye azért a madridi védők ebben élen jártak.
1: Hát Pepe Ramos, igen.
2: Feltüzelte őket José, és átestek a túlsoló másik oldalára, hogy a klasszikus edző mondta annak idején. És az egyszer egy adásban róla is beszéltünk, helyben futás a túloldalra, illetve a edzés gyakorlatnál az utolsó kettőnek nincs párja. Úgyhogy mehetünk tovább.
1: Talán
0: ezek jó.
2: Igen, ezek a klasszikusok, José-nál azért talán nem ez van, de az nem volt annyira egyértelmű, mondjuk, mint az Internél. Hogy az Inter szurkolói fogadták őt ellenféledzőjeként. Én nem vagyok benne biztos, hogy a madridi stadionban is hasonlóképpen fogadták volna, hogyha valamelyik ellenfél csapattal ott megérkezett volna, vagy én nem, nekem nem tűnt fel. Minden esetre én szerintem az akkori megítélése sem volt egyértelmű, és az sem volt igazán meglepő vagy váratlan, hogy aztán egy idő, néhány év persze, de elköszöntek tőle Madridban, úgyhogy én nagyon szkeptikus vagyok ezzel a kinevezéssel. Nincsen arra javaslatom, hogy is mondjam, szerencsére vagy sajnos nem vagyok döntési pozícióban a Real Madridnál, mert lehet, hogy akkor azért a számlák befizetése a hóvégén egy kicsit könnyebben menne, ha abban lennék. Viszont a felelősség is óriási, de nincsen erre ötletem, hogy ki lenne ennek a mai.
0: Ezt akarom mondani, hogy ez a legnehezebb, hogy oda kit tudsz, tehát ki az a személyiség, ki az az edzői kvalitás, és ki az a kellően fajsúlyos valaki, akire azt lehet mondani karakter, hogy ez a csapat nem csak hogy elbírja, de egyáltalán komolyan veszi, és azon kívül persze nyilván ennek a másik oldalon is, hogy vajon képes ezt a társaságot egy irányba terelni.
2: Nagyon én nehéz. Azt gondolom egyébként, hogy nagyon-nagyon nehéz, de ha már Perez elnököt említetted, hogyha Perez elnök bemegy az öltözőbe, és azt mondja mondjuk Xabi Alonsóra, vagy akárkire, hogy ő az edző, és mindenképpen ő lesz az edző a következő két évben, úgyhogy akárhanyadikok vagyunk, ha nem jönnek az eredmények, akkor ti, kedves játékosok, majd távoztok, vagy nem tudom.
1: De, ezt a mondatot ezt meghallgatnám.
0: Ezt én is.
1: Nem nagyon.
0: Perez elnök ilyet mond.
2: Az edző a főnök, és mindenképpen benne bízunk, és ő marad a kispadon, akármi van, hogy nincs esélyük a játékosoknak, akkor azért az már nagyon meg tud erősíteni egy edzőt. De hogyha a játékosok azt érzik, hogy igazából célt érhetnek, nem tudom, hogy ők direkt ki akarták volna-e. Mert ez, nyilván ezek az emberi kapcsolatok, hát hogy is mondjam, igen, nehéz befolyásolni, de azért visszautalnék, hogy lehet valahogy kezelni, mert Hansi Flick is nyilatkozta egyébként Lamine Yamal pályán kívüli szerepvállalásáról, hogy ő ezt nem bírja elviselni, ezt a viselkedést, meg ezt a stílust. Tehát, hogy ez
1: ezzel már nem tud mit tenni. Szóval Yamal már túlnőtt önmagán meg a csapaton is. De visszahozta.
2: Ezért mondta.
1: Igen.
2: Valahogy mégis tudnak együtt dolgozni, de biztos, hogy ott rengeteg küzdés van, és utalt is rá Flick, hogy ő inkább elmegy, mert így nem akar dolgozni, neki ezzel kelljen foglalkozni, hogy tényleg úgy néz ki, mintha az edzés már egy kicsit, vagy a mérkőzés is a saját TikTok videó készítésének a rovására megy. Kicsit zavarja az edzés a közösségi médiában való szereplés.
1: Igen.
2: És hogy elnézést kell kérni az edzőnek, hogy ne arra úgy, hogy igen, 10-kor kezdik az edzés, hogy 3-11-kor kijössz.
1: Ezt a sztorit még fejezd be. Igen.
2: Szóval ez nagyon-nagyon megváltozott a világ, és nyilván ezek a játékosok, a szupersztárok, ez mindig is így volt. Játékosokra kíváncsiak a szurkolók, úgyhogy ott valahogy megoldották. Ott valahogy ki tudott alakulni egy együttműködés, és valahogy normálisan zajlik a munka, és meg is van az eredménye. De valóban ez a madridi káosz, meg öltözőben verekedés, meg szétesés, széthúzás, ez nem néz ki jól. Én nem tudom, én nem gondolom. Valami, én nem érzem, hogy Zsozi erre alkalmas, de győzzön meg, mert én szurkolok neki, az biztos. És de szkeptikus vagyok, hogy őszinte legyen.
1: Jó, hát sok sikert és jó egészséget, hogy szokták mondani a munka megkezdése előtt. Én ezt kívánom neki, és jó derbiket az El Clásicon, tehát szoros küzdelemben kapjon ki a Real. Mert abban van valami íz, meg valami jó, de egy biztos, hogy komoly melója lesz most Mourinho-nak, ha aláír. Hát úgy néz, hogy ez megtörténik.
0: Nagyon valószínű.
1: Zsolti, nagyon szépen.
0: Köszönjük. José Zsolti, köszönjük szépen.
2: Nézhetem tovább a Gangsta 60 videókat.
1: Hát kérlek. 15 darab van belőle, úgyhogy egy hetet voltunk összezárva, hadd ne mondjam.
2: Én óriási rajongó vagyok, nagyon-nagyon szeretem, nem, nagyon jó videók, nem miattad, de imádom.
1: Így van, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
2: Nem, te is nagyon jó vagy,
1: Nem kell, ez Doli, róla szól.
2: Doli, óriási.
0: És mi sem nézünk ki rosszul. Na, jó, oké.
1: Okay. Köszönjük szépen, Somogyi Zsoltinak köszönjük. Szevasz Zsolti, hello, köszönöm. Hello, hello. Szia, pontosan 8 óra. Mindjárt jövünk, hamarosan folytatjuk.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
2: Ha-hó!
3: Hova igyeksz el, öcsi?
1: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
3: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
1: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
4: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
1: Utazzon velünk térben és időben.
5: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
1: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Harsány Levente és Csisztu Zsuzsa. Érkezik a Nemzeti Sportjegyzet, benne Borbola Bence gondolataival.
7: Ha jön a kis tesó, a futball megy. Borbola Bence jegyzete. Kádár Tamás pályafutását könnyű lenne számokkal elintézni. 57 válogatott mérkőzés, 184 NB1-es meccs, egy Európa-bajnoki részvétel 2016-ban, 6 ország, 10 trófea. Csak hogy Kádár Tamás sohasem volt adatlap. Hogy mennyire érző lélek, arról mostani lapunknak adott búcsú interjúja is árulkodik. Sokan nem értették, 36 évesen miért kell visszavonulnia. Ezzel a rutinnal 2-3 idényt még könnyedén lehozott volna az NB1-ben, de ő döntött, hogy jön a kis tesó, a futball megy. 20 évig főállású futballista volt, edzőtáborba, idegenbeli mérkőzésekre repült, buszozott, szállodákban éjszakázott, most főállású apuka szeretne lenni. Megteheti, hiszen az évek alatt összefutballozott annyit, amivel nyugodtan hátradőlhet. Biztosan jó pénzt keresett a Lech Poznanynál, a Dinamo Kijevnél vagy éppen Kínában, sok magyar játékos irigyelte a karrierjét, az vesse rá az első követ, aki a most rászabaduló szabadságot ne használná ki hozzá hasonlóan. Becsúszás helyett inkább pelenkát cserél, építő kockázik, ahhez van kedve, nagyon is jól teszi. A futballban szeretjük a játékosokat kategóriákba zárni, tehetséges, balhés, vezér, csalódás, példakép, vagy éppen magának való. Kádár Tamásra mindegyiket rá lehetne húzni kissé, ő azok közé tartozott, akiknek a pályafutása nem steril történet, hanem valódi életút. Lehetőségekkel, rossz döntésekkel, sérülésekkel, újrakezdésekkel, és olyan tapasztalattal, amelyet csak az szerez meg, aki bejárja Európát és a futball kevésbé romantikus oldalát is. A 2016-os EB csapatban sem ünnepelt sztár, inkább olyan játékos volt, aki beleállt az ütközésekbe, vállalta a szerepét, és ha kellett, csendben elvégezte a nehezebb, piszkosabb munkát is. Nem minden kanyar volt elegáns, nem minden időszak sikeres, és bizonyára ő maga sem mindent ugyanígy csinálna, ha újra kezdhetné. Lehetett vele vitatkozni. Lehetett rajta számon kérni döntéseket, lehetett azt mondani, hogy ebből talán többet is ki lehetett volna hozni, de aki Zalaegerszegről eljut Angliába, Hollandiába, Lengyelországba, Ukrajnába, Kínába, a magyar válogatott alapemberévé válik, majd a végén itthon az NTK-ban kapitányként búcsúzik, annak a története nem szorul magyarázásra. Nem hibátlan pályafutás az övé, nem tankönyvbe illő, a csúcsra vezető út olykor karcosabb volt, a most lezáruló pályafutásnak sok állomása, sok tanulsága volt. A végén ott áll azonban egy játékos, aki kiharcolta magának azt a privilégiumot, hogy 36 esztendősen azt tehesse, amihez a leginkább kedve van. Nincs rászorulva, hogy elmenjen megélhetési edzőnek, nem kell kluboknál ajánlgatnia magát, ha majd úgy tartja kedve, visszatér a futballba, addig pedig jöhetnek a családdal töltött hétköznapok.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Az elitben maradásért játszik ma a férfi jégkorong válogatottunk a világbajnokságon. Ádám Martin távozik Paksról, korábbi parasportolókat díjaztak a Magyar Paralimpiai Bizottság közgyűlésén. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A finnek majd az osztrákok elleni vereség után ma a bennmaradás szempontjából kulcsfontosságú mérkőzésen küzd a magyar férfi jégkorong válogatott a Svájcban zajló elitvilágbajnokságon. Nemzeti együttesünk a harmadik fordulóban 20 óra 20 perctől az eddig szintén pont nélkül álló Nagy-Britanniával találkozik. Csapatunk sajnos elveszítette egyik rutinos csatárát, Bartalis Istvánt, aki az Ausztriával vívott meccsen súlyos sérülést szenvedett, ezért számára véget ért a VB. Helyére az utolsó keret szűkítésnél kikerült Nagy Krisztiánt, a Ferencváros támadóját hívta be Majoros Gergely szövetségi kapitány. A ma esti összecsapásról a Nemzeti Sportrádióban hallhatnak beszámolót. Virányi Zsolt a Fehérvár AV19 hátvédjével Stipsis Bencével latolgatta az esélyeket.
2: Itt kell annak kell figyelni, hogy ne kerüljünk ennyit emberhátrányba. Nem mondom, hogy radikálisan meg kell változtatni dolgokat, csak nem szabad emberhátrányba kerülni, és nem szabad egyszerű helyzeteket adni az ellenfélnek. Többet kell kreálnunk alapból 5-5-be.
3: Eddig ezen a B-ben, aki az első gólt ütötte, az nyerte meg a mérkőzést. Nem csak emiatt a statisztika miatt, de ugye nekünk kellene vezetni a britek ellen is. De nyilván ilyen görcsben nem kell játszani, hát erre készültetek az egész szezon után a B-re, hogy jön majd a brit meccs, ami nyilván sorsdöntő.
2: Így van, hát a hokiba az a fő. Százalékosan az nyert több meccset, aki az első volt szerzi, nekünk valahogy meg kell szerezni majd a vezetést. Talán az utóbbi két meccsen, amiből erőt meríthetünk, hogy mind a kettő hátrányban voltunk, és nem törte meg igazán a lendületünket. Tehát vissza tudtunk jönni mindig, és kaparni, küzdeni, visszamászni. Az, hogy a bekapott gól után nem estünk össze, az fontos, az kell továbbvinni, de igen, hát szerencsésebb lenne a vezetni. Természetesen azt akarunk minden meccsen. Van lehetőség kielemezni az elmúlt két mérkőzést, megnézni, mi működött, mi nem. Bekkek azok nehezek, fárasztóak, itt elég magas tempó ezekre a meccseken.
1: Tegnap még két mérkőzést játszottak csoportunkban a jégkorong világbajnokságon, Finnország Egyesült Államok 6-2 és Svájc Németország 6-1.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A jövő hétvégi budapesti Bajnokok Ligája döntőre készülő Arsenal 1-0-ra legyőzte a már kiesett vendég Burnley-t az angol labdarúgó Premier League 37. fordulójában, amivel a listavezető londoniak 5 pontra növelték előnyüket a tabella élén, és nagy lépést tettek a bajnoki cím megnyerése felé. Nem hosszabbítja meg június végén lejáró szerződését Ádám Martin, a labdarúgó NB1-ben bronzérmes Paks támadója. A 31 éves játékos 2020 nyarán Kaposváról érkezett először Paksra, ahol második idényében 31-szer volt eredményes, ezzel gólkirály lett a magyar élvonalban. Sajtóhírek szerint a 28-szoros válogatott csatár iránt a másodosztályú Szeged érdeklődik. Ádám Martin a bajnoki éremátadó után az M1 stábjának nyilatkozott a váltásról.
4: Hogyha az egész szezon nézzük, akkor ez egy bravúr, hisz átalakulóban volt, van a csapatunk, több fiatal játékos is szerepet kapott. A végén ez a harmadik hely megszerzése bravúrnak számít, nyilván örülünk neki, folytatódni fog szerintem ez a csapat átalakulása, nyilván a fiatalabbak már kicsit érettebbek. A szerződésem az június 30-al lejár, és távozni fogok a Pakstól. Igaz, a Paks szerette volna, de közös megegyezéssel mondhatom így a családdal elbeszélve. Úgy gondoljuk most jónak, hogy nem maradok Pakson, nagy szívfájdalom, ha mondhatom így, hisz Pakson lettem válogatott játékos, gólkirály, évjátékosat el lehetne sorolni, szép eredményeket értem el itt. Az időszak sajnos most lezárul, de majd nyílik egy újabb az, hogy Szeged vagy más, ez majd a jövő zenéje.
1: Az NB1-es Puskás Akadémiát erősítő Laros Duarte, illetve a Videoton korábbi játékos a Stopira is ott van a Zöldfoki Köztársaság labdarúgó válogatottjának világbajnoki keretében. A VB újonc a június 11-én rajtoló tornán a H-csoportban Spanyolországgal, Uruguayjal és Szaúd-Arábiával játszik majd. Carlo Ancelotti, a brazil labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya kihirdette végleges keretét a világbajnokságra. A 26 játékos között ott van Neymar, az olasz szakember viszont nem számít többek között Thiago Silvára, Lucas Beraldóra, João Pedrora, Antonira, Richarlisonra és Joelintonra sem. Újoncként maga biztosan maradt bent a Csíkszereda a román élvonalbeli labdarúgó bajnokságban. A sikeredző I.S. Robert viszont a hétvégi Botosán elleni 2-0-ás győzelem után elbúcsúzott a klubtól. A vezető edző így indokolta döntését.
5: Mindenki szeret álmodni, sajnos ilyen szinten azért nehéz úgy, hogy valamit megálmodja, hogy is alulra váljon. Itt azért sok faktor van, ami eldönti a csapatnak a teljesítményét, a csapatnak a játékát. Kiemelkedett a csapatnak az utolsó hónapokban a teljesítménye. Ez persze kellett az új játékosok, akiket is még januárban igazoltunk. Így utólag most, hogyha visszanézek, akkor büszke vagyok, hogy mit hagyok magam mögött, és csak gratulálni tudok a csapatnak. Egy olyan döntést hoztunk közösen, mert közösen hoztuk a klubba, hogy lejárt egy 3 éves ciklusunk, és úgy gondolom, hogy se energiám és lehet se fizikai lélek jelenlétem nem lett volna még egyszer újra, hogy újra kezdem ezt az évet, mert úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon nehéz év volt számomra, főleg így ez az utolsó 2 év a feljutás és a csapatnak a bentartása. Rengeteg munka van a háttérben. Azt érzem, hogy megtettem, amit vártak tőlem, remélem úgy, hogy meg vannak elégedve a munkámmal. Felemelt fővel búcsúzok a klubtól, a játékosoktól, a szurkolóktól. Együtt azt szeretném is megköszönni a klubnak, a városnak, akik mellettünk voltak, hogy rám bízták ezt a 3 éves tervet, ciklust. Ekkora városnak azért büszkeség, hogy ilyen magas szinten első osztály csapata legyen, jól teljesítsen, Románia bajnokát megverje, és még jó eredményeket elérjen. Ez történelem fog maradni, minden már csak fennebb lehet lépni. Tovább sok sikert szeretnék kívánni a klubnak, a vezetőségnek és a szurkolóknak, és akkor is személyesen is szeretném megköszönni, amit adtak nekünk is, amit bíztattak.
1: A Csíkszered a labdarúgó csapatától búcsúzó vezetőedzőt, I.S. Robertet hallották.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Visszavonul a válogatottságtól Vojvoda Dávid, a férfi kosárlabda NB1-ben szereplő Albafehérvár csapatkapitánya. A 35 éves bedobó 17 esztendőn át játszott a nemzeti együttesben, amelyben 160 alkalommal lépett pályára, és 2 Európa-bajnokságon is képviselte a magyar színeket. A világ és Európa-bajnok Érdi Mária a nyitónap után a 9. helyről várja a folytatást a horvátországi Kastellában zajló Ilka 6-os vitorlázó Európa-bajnokságon. Ugyanezen a helyszínen a férfiak Ilka 7-es hajóosztályának versenyeiben az olimpiai és világbajnoki 4. helyezett Vadnai Jonatán jelenleg a 22. Udvardi Panna és Bondár Anna is bejutott a 8-döntőbe a rabati salakpályás női tenisztornán. Udvardi a belga Hanne van der Winkelnél bizonyult jobbnak 6-4-6-2-re, míg Bondár ellenfele a szlovén Polona Herzog 17 percnyi játék után 1-1-es állásnál sérülés miatt feladta a mérkőzést. Stollár Fanni Ézsia Muhameddel 4-döntőbe jutott a strasbourgi salakpályás tenisztorna páros versenyében. A magyar-amerikai kettős egy japán-tájvani duót győzött le döntő rövidítésben. A hétvégén a Ferencváros női vízilabda csapata bejutott a Bajnokok Ligája 4-es döntőjébe, miután az első kiütéses győzelme után a visszavágót is megnyerte az UVSE otthonában. Tóth Béla a leendő ellenfelekről kérdezte a Fradi szélsőjét, Leimeter Dórát.
6: Már ismert, hogy majd az elődöntőben a spanyol címvédő, a Sant Andreu következik számotokra, egyébként pedig egy másik spanyol, a Mataró, és a görög Olimpiákosz van ott még a 4-es döntőben. A Sant Andreu az milyen ellenfél? Mit vársz ellenük? Azért egy címvédő együttesről van szó, a spanyol válogatott gerince ott játszik. Örültetek ennek a sorsolásnak, hogy így alakult?
7: A 4-es döntőben már nem tud olyan ellenfelet kapni az ember, akinek kimondottan sejtettem örülne. Ugye mi tavaly is a Sant Andreuval játszottuk az elődöntőt, ugye ott nem sikerült nyernünk, de azért ott mi nagyon még kis friss csikók voltunk. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy idén mennyivel vagyunk előrébb. Szeptemberben voltunk így egy spanyolországi edzőtáborba, ott egy ilyen körtúrát mentünk mindenkinél, akkor végül X lett az a hivatalos, félhivatalos edzőmérkőzésünk. Nyilván azért az nagyon régen volt, egy jó pár hónappal ezelőtt, de legalább így ismerjük őket, tehát hogy el tudjuk azt mondani, hogy találkoztunk velük idén. Hát biztos, hogy nehéz mérkőzés lesz, de fel fogjuk tudni őket mérni, és meg fogjuk tudni találni a gyenge pontjaikat, és nagyon sokat fog számítani, hogy tavaly már voltunk egy Final Four-ban, és nem első áldozóként megyünk oda, hanem most már igenis tudjuk, hogy nekünk itt van a helyünk, és hogy megérdemelten vagyunk itt, és tényleg nekünk nagy céljaink vannak.
1: A Ferencváros vízilabdázóját, Leimeter Dórát hallották. A Magyar Sportházában tegnap tartották a Magyar Paralimpiai Bizottság évi rendes közgyűlését, amelynek keretében rangos díjakat is átadtak. A Halasi Olivér díjat Jónás Lászlóné Laki Anikó úszó, illetve Majsai Károly asztali teniszező vehette át. Az edzők számára alapított Málnai István díjat Gyepes Lajos úszó edző kapta, míg a fogyatékos sportmozgalomban hosszú ideje végzett kiemelkedő munkájáért az MPB együtt erősebben díj elismerésében Lengyel Lajos, a Magyar speciális olimpia szövetség elnöke részesült. Lengyel Lajossal B. Németh Péter beszélgetett.
8: Miután egyek vagyunk, gyakorlatilag egy parasport létezik, különböző szövetségek megjelentésében. Nagyon régóta együtt dolgozunk a Paralimpiai Bizottsággal. A Magyar Speciálisabb Szövetség az értelmi fogyatékossággal élők és a tanulásban akadályozott embereknek a sportját szervezi ide az a, illetve külföldön, szerte a világon. Nagyon fontos, hiszen ezek az embereknek az egyik megjelenési lehetősége a sporton keresztül mutatkozik meg, nem csak ide, hanem a világversenyeken is. Milyen nagyon büszkék vagyunk. Ezek a versenyzők közel 2000, akik igazol sportolók, 90 tagszervezetben, kiváló eredményeket érnek el, 22 sportágban meghonosítva Magyarországon, 16 nyári és 6 téli sportágban. Ezt szeretnénk továbbvinni és fejleszteni, amilyen nagyon büszkék vagyunk, ami most egy felkapó sportág a triatlon. Már elindult, és jövő hétvégén Somorján az világ egyik nagy triatlon versenyen már 2 speciális sportoló is. Tavéb ugyan már voltak, de most másodjára újra részt veszek ezzel a nagy nemzetközi megméretetésen.
9: Azok a feladatok, amelyeket felsorolt, szép feladatnak tűnnek, ugyanakkor nehéznek is, amit talán egy olyan együttműködő szervezet, mint önök a Magyar Paralimpiai Bizottságnak, vagy a Paralimpiai Bizottság az önök számára könnyebbé tud tenni, könnyebb az együttműködés velük.
8: Vannak elnökségi ülések, ahol megvitatjuk a szervezetek közötti munkákat, problémákat, felvetéseket, és a paralimpiai köztestületnek a feladata az, hogy ezeket a problémákat közvetlenül vigye be a kormányzat el, és próbálja a kormányzaton keresztül segíteni a fogyatékosság élő embereknek a sportmozgalmát. Hosszú évek óta ezt megteszik, és kiváló eredményeket értek el a fogyatékos sport érdekében.
1: Lengyel Lajost, a Magyar Speciális Olimpia Szövetség elnökét hallották. Kedves hallgatóink, sportkrónikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá!

0: csak előtt.
1: Műsorajánló.
2: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
1: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Férfi kosárlabda.
1: A magyar férfi kosárlabda bajnokság a szűnni nem akaró tempó, a precíz távoli dobások és a palánkok alatti kőkemény csaták világa. A nagymúltú vidéki fellegvárak és a feltörekvő fővárosi klubok találkozóit, minden fordulóban fanatikus szurkolótáborok és fergeteges hangulat kíséri. Élő közvetítések a férfi kosárlabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Az elitben maradásért játszik ma férfi jégkorong válogatottunk a világbajnokságon. Felülvizsgálja az idei költségvetést a kormány. Ma már többnyire napos idő lesz. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
1: Sporthírek.
3: A bennmaradás szempontjából kulcsfontosságú mérkőzésen küzd a magyar férfi jégkorong válogatott a Svájcban zajló elitvilágbajnokságon. Nemzeti együttesünk a harmadik fordulóban, 20 óra 20 perctől az eddig szintén pont nélkül álló Nagy-Britanniával találkozik. Csapatunk sajnos elveszítette egyik rutinos csatárát, Bartalis Istvánt, aki az Ausztriával vívott meccsen súlyos sérülést szenvedett, ezért számára véget ért a VB. Helyére az utolsó keret szűkítésnél kikerült Nagy Krisztiánt, a Ferencváros támadóját hívta be Majoros Gergely szövetségi kapitány. A Puskás Akadémiában szereplő Lárosz Duarte, illetve a Videóton korábbi játékosa, Stopira is ott van, a Zöldfoki Köztársaság labdarúgó válogatottjának világbajnoki keretében. A VB újonc a június 11-én rajtoló tornán, a H csoportban, Spanyolországgal, Uruguayjal és Szaúd-Arábiával játszik majd. Carlo Ancelotti, a brazil labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, kihirdette végleges keretét a világbajnokságra. A 26 játékos között ott van Neymar, az olasz szakember ugyanakkor nem számít, többek között Thiago Silvára, Antonira, Richarlisonra és Joelintonra sem. Visszavonul a válogatottságtól Vojvoda Dávid, a férfi kosárlabda NB1-ben szereplő Albafehérvár csapat kapitánya. A 35 éves bedobó 17 esztendőn át játszott a nemzeti együttesben, amelyben 160 alkalommal lépett pályára és két Európa-bajnokságon képviselte színeinket. A világ és Európa bajnok Érdi Mária a nyitónap után a 9. helyről várja a folytatást a horvátországi Castellában zajló Ilka 6-os vitorlázó Európa bajnokságon. Ugyanezen a helyszínen a férfiak Ilka 7-es hajóosztályának versenyeiben az olimpiai és világbajnoki 4. helyezett Vadnai Jonatán, jelenleg a 22.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Több döntést is hozott tegnapi ülésén a kormány. A többi között felülvizsgálják az idei költségvetést, átalakítják a közjegyzői rendszert, megvizsgálják a paksi atomerőmű beruházását és harmadik országból érkező munkavállalók helyzetét is. Elrendelte az idei költségvetés teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát a kormány. Az erről szóló határozat már megjelent a Magyar Közlönyben. A vizsgálat határideje június 30-a. Felelőse pedig Kármán András pénzügyminiszter. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó uniós források ügyében, közölte a kormányülés után a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, már megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az Európai Bizottság Budapesten tartózkodó képviselői között. Átadták a Semmelweis Egyetem Stroke Centrumának felújított szubintenzív részlegét. A 100 milliós fejlesztés után Európa egyik legnagyobb forgalmú, nemzetközileg is elismert stroke ellátóhelye még több páciens tud fogadni. Emberölés miatt indított eljárást a rendőrség egy 17 éves szentlőrinci lány halála ügyében. A fiatal tegnap reggel zuhant ki egy 4. emeleti lakásból. A mentők életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba, ahol később meghalt. Krumpliba rejtett mobiltelefonokat találtak a budapesti fegyház és börtön udvarán egy biztonsági ellenőrzés során. A kerítésen átdobott összekötözött burgonyákból 10 darab SIM-kártya nélküli mobiltelefon került elő. Az ügyben ismeretlen tettes ellen feljelentést tettek.
2: Közlekedés.
3: Telítettek a sávok az M0-ás autóút keleti szektorán, Vecsés és Pécel környékén, az M1-es autópályán Herceghalomnál, az M2-esen Dunakeszi környékén, az M3-as bevezető szakaszán, az M0-ás autóúti csomóponttól befelé, továbbá még korábban Gödöllő és Mogyoród között, az M6-os autópályán Érd térségében, valamint az M7-esen Török Bálint közelében. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
2: Időjárás.
3: Az ország nagy részén derült az ég, csak északkeleten a Tiszántúlon, illetve délnyugaton vannak helyenként borult tájak. Napközben a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb esőfutó zápor. Megélénkül a szél, délután 19-23 fok várható. Hasonló kellemes tavaszi idő lesz a következő napokban is.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
0: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
0: Hajrá!

0: most így a jó.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
2: Jó reggelt mindenkinek, drága hallgatók! Hát elmúlt már 8 óra, akárhogy is nézzük, és nem tudunk más tenni.
3: Nem, haladunk a korral. Süssön, bánca, sütőpor. Ja, bocsánat, már nincs ilyen.
2: Nos, már nyugodtan mondhatod. Sütőporral. Igen, ott jöttem rá, hogy nagy baj van a világgal, elmondom őszintén. Közben hívjuk Újvári Mátét, mindjárt adásba is adjuk, hogy vettem zéró vaníliás cukrot. Tehát azt hittem, hogy
3: mi megy a zéró, a vanília vagy a cukor?
2: Hát mert ez nem, tehát valahogy ez így nem, hiszem, hogy vannak szavak, melyek egy mondatban nem szerepeltek itt például. Viszont az igen, hogy itt van velünk Újvári Máté, jó reggel!
3: Jó reggel!
4: Jó reggel, sziasztok, jó reggel, sziasztok!
2: Hello, Máté, éppen merre jársz? Mindig mondjuk, hogy azért tájékoztatsz minket a forgalomról, de mostában éppen reggeli előtt közben érünk utol.
4: Hát eddig így volt, most viszont kicsit hamarabb kellett elindulnom, és éppen a 11. kerületben bóklászok, de nyugodtan tudok veletek beszélni, mert tényleg ez a fajta haladás, amit most itt nekem be kell mutatnom. Maradjuk annyiban, hogy ez az autó gyakorlatilag magától is tudja, hogy gurul lefelé.
3: Ez nem haladjon hátra, szerint előbbre soha, kinek vissza van az oda, ugye?
2: Ez most nekem, igen, korán, de így van, szóval haladjunk, haladnék én, ha engednének, hogy szokták mondani. No, hát Máté, sok minden van itt most nálunk az érettségi tételek közt. Az első, amit kihúztál, az a magyar bajnokság, mint olyan labdarúgó bajnokság 2020-al.
4: Kezdjük!
2: Erről kérjük. Itt van a testület, úgyhogy hallgatunk.
3: Hallgatunk, a bizottság.
4: Mit tudom, hogy van, várjatok, mennyi időn van
2: minden kérdésre
4: sorban.
2: Másfél perc válaszadásra. Tessék! Na, hogy látod ezt?
4: Mi a kérdés? Várjon, tanár úr, mi a konkrét
3: hogy
4: kérdés?
3: Hogy tetszett az idei magyar bajnokság? Igen. Mit szólsz egy győzteshez? Mi a véleményed? Az
2: ne segítsünk többet kérdés.
3: Elég volt?
4: Hát figyeljetek, ugye én voltam az, aki közvetítette Kisvárdán az Etónak a bajnoki címét és a győzelmét.
3: Hallgattunk.
4: Én azt gondolom, hogy, sőt nem azt gondolom, hanem ezt most mondom nektek, hogy már azt gondoltam decemberben is egyébként, amikor az M4 Sporton volt a 2025-ös évnek az utolsó Gól 2 című műsora, és akkor ugye lezártuk a tavalyi esztendőt, és én akkor már azt mondtam, hogy szerintem ezt a bajnokságot az Eto be tudja húzni, mert az utóbbi években egyértelműen a legkomolyabb kihívóvá léptek elő a Ferencvárossal szemben. Ennek nyilván több oka van, tehát most a Fradit is megvizsgálhatnánk, de hogyha csak az Etónál maradunk, akkor én azt gondolom, hogy az a fajta szakmai munka, amit elsősorban a vezetőedző Borbé Balázs belerakott ebbe a nagyjából 2 esztendőbe, az egészen példanélküli, pozitív értelemben, és nagyon-nagyon jól tudtak igazolni, rendezett tulajdonosi háttérnek megfelelően, jó szemmel ugye a Darccal, a Dunaszerdahelyen kooperációban, onnan hozva a játékosokat és ugye magát Borbé Balást is,

0: benne, ugye, hogy kiderüljön, hogy kik azok a jó képességű magyar játékosok, akik aztán a válogatott munkáját segíthetik, és ugye most ezt a négy játékost is említetted, Marco Rossi frissen kihirdetett válogatottjában. Miközben én is azt gondolom, hogy ezt lehet nyilván szabályokkal segíteni, meg nem, kell hozzá egy jó szemű edző, össze kell kovácsolni ezt a csapatot. Ugye sokszor beszélgettünk Bánki Dodival, akinek szent meggyőződése volt, hogy ezért a Ferencváros hát elveszített bajnoki címében, bár azt mindannyian tudjuk, hogy elsősorban az otthon elhullajtott pontok számítottak sokat, de ő azt mondja, hogy ezért a magyar szabály legalábbis a Ferencvárosra nem hatott jól. Hogyha innen nézzük, szerinted ennek a magyar szabálynak volt-e jelentősége összességében abban, hogy az Etóban ezek a játékosok olyanná formálódtak, amilyen, ez akkor is bekövetkezett volna, ha nincs ez a szabály, és a hosszú távú cél tényleg szolgálja valóban mindaz, amit láttunk ennek a szabálynak a bevezetésével?
1: Ez tényleg érettségi lesz akkor, és hosszú kifejtős ez már a dicséret érmény, remélem, hogy a plusz pont érti ilyen szempontból. Megpróbálom nagyon röviden összefoglalni. Egyrészt én több ferencvárosi ismerősemmel is vitában állok azzal kapcsolatban, hogy ezt a szabályt, bár az FTC szereti azt kommunikálni, hogy a bajnokság kezdet előtt néhány nappal tudták meg, ez nem igaz. Tehát ez azóta már kiderült, hogy Szalai Ádámék, ugye hetekkel korábban az MLS-tel karöltve, a bajnokság kezdete előtt jelezték már a csapatoknak, hogy lesz ez a fajta kezdeményezés. Ez az egyik gondolatom ezzel kapcsolatban. A másik az az, hogy azért szerintem egy Ferencvárosnál nem kellene különösebben egy problémát okozzon öt magyar játékosnak a szerepeltetése. És ugye itt két dolog függ össze, ugye van a hát nevezzük magyar szabálynak, ugye az öt magyar játékosnak a szerepeltetése, igen, és van ugye a fiatal perceknek szabály, a szabálya is, igen, vagy fiatal szabály, nevezzük akkor így. Ugye ezt egyébként gyakorlatilag a Fradi a 2026 tavaszára teljesen elengedte, és el is engedhette Tóth Alex értékesítésének köszönhetően. Nyilván az, hogy télen a két legjobbját, akik egyébként magyarok, Varga Barnabás és Tóth Alex, a Ferencváros eladta, az őket ilyen szempontból nem segítette, viszont akkor meg fölmerül a kérdés, hogy télen miért nem igazoltak játékosokat, vagy miért nem készültek fel jobban már szezon közben, hiszen azt azért lehetett sejteni, hogy Tóth Alex legeslegkésőbb télen el lesz adva, csúnya magyarsággal kifejezve, ugye meg is történt, be is következett, illetőleg Varga Barnabástól is azért lehetett tudni, hogyha lesz egy olyan dobása még a karrierje vége feléhez közeledve, amit ugye megkapott Athénból, akkor szintén értékesíteni kell, és a játékos is menni akar. Tehát szerintem itt azért a játékos politikát elő lehet venni.
0: Akartak ők vásárolni győri játékos, csak nem adták.
1: Szándékosan nem adták. Hát ha illettem volna győri, én sem adtam volna
0: azért őket. Mondom, hogy megpróbálták, csak nem jött össze.
1: Hát igen, ugye itt szó volt Vitálisról, Csingerről, Tóth Rajmundról, gyakorlatilag a válogatottban meghívót kapott magyarokról, sőt ugye a társgólkirályi címet szerző Felcsúti Lukács Dániel is állítólag ott volt a Ferencváros célkeresztjében. Szerintem teljesen egyértelmű, hogy ezeket a játékosokat ezen csapatok nem adták el. Tehát ezen én őszintén szóval nem annyira lepődtem meg. Most ha meg a összességében nézzük ezt a szabályt, akkor szerintem holnap reggelig sem tudnánk ezt megfejteni, hiszen nyilván a cél, a végső cél, hogy minél több magyar játékos játszon alapvetően az első osztályban, az egy jó dolog, igen, de nem biztos, hogyha ezt ennyire mesterségesen kezdjük el csinálni, idézőjelben mesterségesen, hogy 14-15 évig nem nagyon volt ilyesfajta jellegű semmilyen számonkérés vagy ösztökélés, miközben egyébként, ha megnézzük például az MTK csapatát, ők meg abszolút azt a fajta filozófiát követték, és követik, nem is tudom, évtizedek óta, ami nekik most fekszik, magyarán, hogy ők a fiatal játékosokat tényleg fiatal korukban elkezdik betenni az első osztályba, és adott esetben 10-12 mérkőzés alatt, ha olyan teljesítmény nyújt, akkor értékesíteni tudják őket, és egy-két rutinos játékossal pedig kiegészülve tök jó a csapat kohézió.
2: Nekem megfelelt
1: a kérdésre.
0: Én azt mondom, igen, mondd, a következő osztályba léphetsz.
2: Igen, a következő gréden vagyunk, kedves Máté, egész jó eddig meg kell vagyunk. Ugye mindenki a BL döntőről beszél, de mi megelőztük ezt az egészet társelnök kolléganőmmel, és az Európa Liga döntőre hívnánk fel a figyelmet, ami egyrészt holnap lesz, tehát egyet kell aludni, és még hiszünk ebben, hogy egyet kell aludni, és milyen holnap, és holnap a Freiburg találkozik az Aston Villával, ráadásul Aston Villa ugye rommá verte a Liverpoolt pár nappal ezelőtt, dacolva azzal, hogy ők most szerdán játszanak egy Európa Liga döntőt. Egyébként is BL indulás érő helyen vannak ugye a Premier League-ben, így meg aztán pláne végre Unai Emery-nek összejöhet az, amit nagyon szeretne a nemzetközi siker. Hogy látod a holnapi

0: Freiburg-Villa összecsapást?
1: Hát én alapvetően az Aston Villát jóval esélyesebb csapatnak tartom. Ugye azért a német bajnokság előtt van szerintem a Premier League. Viták ezt is megelőzik, ugye, hogy most Premier League vagy La Liga. Levin, a te válaszodat sejtem, de talán azért abba kiegyezhetünk, hogy a kettőt kell megnevezni Európából, amelyik az a két legjobb bajnokság, akkor az az angol és a spanyol.
0: Így.
1: Egyébként ugye Unai Emerynek...
0: Szerintem a spanyol, vagy az angol erősebb is talán. Igen?
1: Én abszolút, én, tehát engem kérdez valaki, lehet, hogy szubjektív, de én azt mondom, hogy Premier League, és minden már csak utána jön,
0: igen,
1: hogyha a bajnokságok erős sorrendjét nézzük. Ugye Unai Emerynek körülbelül negyedik vagy ötödik Európa Liga sikere lenne, tehát abszolút ezt a sorozatot neki találták ki, és az Aston Villával valóban ott van a Liverpool legyőzését követően bajnokok ligába jutó helyen. A Freiburg pedig hetedik a Bundesligában, tehát nekik eleve az Európa Liga lenne csak megidézőjelesen, a BL nem, de én alapvetően Aston Villa sikert várok. Egyrészt a két csapat játékos összetételét nézve, másrészt pedig azért, mert mondom, olyan bajnokságban jönnek Emeryék, hogy szerintem főleg egy mérkőzésen a Freiburgot nekik, hát nem is azt mondom, hogy új gyakorlat, de én nagyon meglennék leszte, hogyha ezt nem az Aston Villa nyerné.
0: Jó a válasz. És akkor a BL döntőre azon ugorjunk rá, már nemzetközi kupa döntők
1: a
0: következő tétel. Na itt viszont igen, hát itt egy nagyon érdekes helyzet, ugye tegnap az Arsenal nyerte 1-0 kinkeservesen a már kiesett Burnley-val kapcsolatban, vagy szemben, úgyhogy nem tudom, nagyon soványnak tűnik nekem ez az 1-0, két hét múlva esedékes, vagy jövő, május 30-ai.
1: Jövő hétvége, igen, május utolsó hétvége.
0: Igen. Na azt, hogy látod, mert nagyon egyértelmű a Paris Saint-Germain, és akkor ilyenkor, amikor egy meccses, akkor általában nem olyan egyértelmű, vagy igen?
1: Igen, abszolút, pont erről beszélgettem én is egy jó ismerősömmel, hogy annyira egyértelműnek tűnt már gyakorlatilag akkor, amikor ugye az elődöntőben kialakult a Paris Saint-Germain Bayern München, hogy aki azt a párharcot megnyeri, az megnyeri a BL-t is.
2: Igen. Ezt mondtam
1: én is ezen a véleményem vagyok egyébként, Levi, amit te pecegettél, hogy azért egy mérkőzésen tényleg bármi történt, pláne a Puskás Arénában és Budapesten, miközben egyébként ezt a tegnapi Arsenal meccset én is követtem, és azért itt nem tudom, beszéltetek-e, vagy fogtok-e beszélni játékvezető kollégával, vagy labdarúgásban járt ezt a szakemberrel.
0: Majd Somogyi Zsoltal, még... beszéltünk már.
1: Na, igen. Akkor Somát, ja, akkor nem tudom, beszéltetek-e erről, hogy ott Kai Havertznek volt egy elég érdekes mozdulata ott a 67. 68. percben, amit ugye videóbíróztak, és utólag csak egy sárgát kapott, nem vagyok Kai Havertz ellen, tehát én kifejezetten kedvelem az ő futballját. Őszintén vagyok, nem értem, hogy ő hogy nem kapott piros lapot, és igen, került az ember hátrányba az Arsenal. Tehát, hogy aki látta esetleg kikockázva, itt a közösségi médiát ellepték, ugye konkrétan azok a VAR által megállított képek, hát ott óriási szerencse, hogy nem történt bokasérülés, bokatörés.
2: Igen, hát ez ugye megint oda vezet vissza, amit az utóbbi időben Uros Untalan mondunk, hogy vajon a VAR betölti azt a célt, amit alapvetően, amiért létrehozták, mert ugye, egyre több az olyan ítélet, amiből azt látjuk, hogy nem annyira.
1: Igen, én egyébként szerintem százalékosan a VAR hozzátesz, tehát hogy szerintem százalékos arányban eltűntek a hibák, vagy kevesebb hiba van, viszont egyszerűen az a probléma ezzel, és remélem senki nem veszi magára, hogy a VAR kocsiban is ugyanazok a szakemberek ülnek, akik egyébként máskor kint vannak a pályán. Ergo, az angol bajnokság hiába a legjobb szerintem, játékvezetői szinten elképesztő módon le van maradva, és ez sajnos igaz a La Ligára is. Tehát, hogy ezt a szituációt tényleg nem tudom hova tenni, hogy itt az Arsenal hogy maradhatott azonos létszámmal, de visszatérve a kérdésedre, Levi, én mégis azt gondolom, hogy ezt a PSG be fogja húzni. Annyira erősnek tűnik ez a Paris Saint-Germain, tehát olyan játékos keretük van, és most pont ugye már a VB-re való felkészülés gyanán nézem a világbajnoki kereteket is, uh-huh. Tehát, hogy a francia csapat milyen kerettel rendelkezik, hát ez valami embertelen. Okay. Hát, hogy az valami egészen elképesztő, úgyhogy én nem hiszem, hogy itt az Arteta-féle Magic-et látjuk majd viszont a BL döntőben.
0: Jó, ez is egy jó válasz, köszönöm. Akkor menjünk rá.
2: Az érettségi meg lesz.
0: Igen, és akkor talán egy utolsó kérdés, azért még azért rámentünk a Forma 1-re is, de hogy ugye régi edző, új edző a Reál esetében, és ezt most úgy
2: lesz. Ez már egy kicsit. Na,
0: még nem írt alá.
2: De már majdnem, már a zs már ott van a papíron.
0: De azt mondja Fabrizio Romano, hogy ez meg fog történni. Mourinho és a Reál Madrid. Hallgatjuk.
1: Hát, figyeljetek, ezt körülbelül akkora döbbenettel olvastam elsőre, mint amikor a ferencvárosi Mario Gomezről kiderült, hogy ő magyar lesz 48 órával az derbit megelőzően. Tehát, hogy igen, tehát ugye Gomez Mario lett egyszer csak. Most, hogy José Mourinho hogyan tud visszaevickélni a Real Madridhoz, ez számomra szintén teljes döbbenet azok után, hogy én egyébként nagyon kedvelem José Mourinho-nak a karakterét. Abszolút elismerem azt, hogy amikor ő pályafutása csúcsán volt vezetőedzőként, akkor sikert sikerre halmozott, de azért az elmúlt időszakban ez nem így van. Tehát oké, a Benficával most veretlenül lett dobogós a portugál bajnokságban, de nem hiszem, hogy ha szakmailag nézzük, én nem hiszem, hogy José Mourinho a legjobb választás. Itt egy dolgot tudok elképzelni, hogy ugye folyamatosan jönnek a hírek a madridi öltözőből, hogy gyakorlatilag egy ilyen NMA szőnyegre hasonlít mostanában.
2: Abszolút.
1: Ugye Valverde és Tchouaméni, meg Kamavinga is benne volt a buliba, tehát hogy szeretnének egy olyan egyébként a szakmájában rendkívül sikeres szakembert igazolni, aki valószínűleg az egész öltözőnél nagyobb egóval rendelkezik, ebből kifolyólag tudja kezelni a sztárokat. Tehát ez így akkor megvan Mourinho személyében. Kívánom, hogy legyen sikeres, de nekem vannak kétségeim. Levi választát meg nyilván tudom, ugye, hogy Zsuzsi, te is pencegetted, Levinek ismerjük
2: Alter
1: a
2: ego, hovatartozását.
0: Én kifejezetten örülök, hogy megérkezett, mert nem tud.
1: Te akkor arra számítasz, hogy innentől kezdve káoszba
2: még lejjebb.
0: Ez így érzem, de ne így legyen. Én szeretném azokat, én szerencsére vagyok már annyira öreg, hogy láttam olyan derbiket, a neoklasszikókat, ahol tényleg Roberto Carlosok, Gutik, Beckhamek és Zidánok álltak szembe Xavival, Iniesztával és Neymarral.
2: Voltak itt még a régi Puskásban, és emlékszem. Igen, tehát, hogy ez igen, egy szóval, más hogy korszak volt.
0: Azt szeretném, hogy egy klasszik az tényleg arról szóljon, hogy a foci legmagasabb szintjét látjuk ezektől a játékosoktól. És egy utolsó kérdés, ez pedig a Forma 1-el kapcsolatos, ugye? A Mercedes jelentős fejlesztésekkel készül a kanadai nagydíjra. Ez a mostani rövid, záró tétel és válasz.
2: Már a múltkor már kibeszéltük, hogy közben hányan fognak búcsút intenni a nagy nevek közül, az ugye biztos. Itt a Forma 1-nek, ami ennyi szóma is nagy veszteség lenne. Na beszéljünk valami pozitív dologról.
0: Igen.
1: Hát lehet, hogy a vége negatív lesz, mert ha a Mercedes fejlesztésekkel jön Kanadába, és azok működnek, akkor nem lesz egy izgalmas futamunk. Maradjunk annyiban, mert hogy ők tavaly is arattak és aprítottak Kanadában. Mindkét pilotájuk dobogóra került. Viszont szerintem egyébként nem ők lesznek az egyetlenek, akik fejlesztésekkel jönnek. Ugye a probléma az, és így teljes a hír, vagy inkább azt mondom, hogy a kontextus, hogy Miami-ban az előző futamra nem vitt a Mercedes jelentős fejlesztéseket. Ennek ellenére sikerült megnyerniük a futamot. Most viszont Kanadába visznek, tehát mindenki attól tart, amitől én is, hogyha egyébként elmennek egy olyan pályára, ami az elmúlt években feküdt a Mercedesnek, ráadásul hozzák ezeket a fejlesztéseket, amik működni is fognak, akkor nehezen tudom azt elképzelni, hogy a McLarenen kívül lesz olyan csapat, aki bármilyen szempontból beleszól majd itt a vetélkedésbe. Úgyhogy ellenállás szerint nagyon sima Mercedes-McLaren csatának tűnik ez a kanadai futam. Ugye éjszakai verseny lesz, hogyha nem lesz semmi extra, mármint gondolok itt az időjárásra, hogy annyira esőt jósolnának, vagy vihart, akkor ez egy vasárnap este 10 órakor kezdődő futam lesz majd. Élőben adjuk természetesen az M4 Sporton ezt is, meg a szabad edzéseket is, úgyhogy kávét vagy egyéb koffein tartalmú italokat érdemes bekészíteni.
0: Hát is pünköst hétfő előtt vagyunk, úgyhogy végre meg tudom
1: abszolút
0: nézni. És nagyon köszönöm, hogy ezt így intézted. Máté, a vizsgán átmentél jelesre, kiemelt, és büszkeségeink falra is felkerül a fényképen.
2: Abszolút, tehát az emelt szintű érettségi megvan, Máté, gratula.
0: Köszönjük, Máté, további szép napot neked. Szia! Köszönjük szépen, Újvári Mátéval beszélgettünk, mi pedig hamarosan folytatjuk, mindjárt jövünk vissza.
3: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: personal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
1: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
3: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
4: Gyere, Fiskó, szeretnék kellett! Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milán Fiskó a második!
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
1: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk, drága hallgatók! Még mindig Csisztus Zsuzsi van. Szia, Zsuzsi!
2: Szia, Levi, jó reggel! Micsoda reggel van, majdnem most már mögöttünk.
1: Ha lehetne rádiós, televíziós műsort, ami nincs, bár van, aki próbálkozik ezzel, de ezek a kombok nem mindig szerencsések, akkor ez a nyerőpáros.
2: Oh.
1: Egyébként, ha teniszeznénk, akkor nyesőpáros lenne. De most itt ülünk a rádióban.
2: És egyébként meg lesőharcsa. Jó, ez egy másik.
1: Igenis, ez is igaz. Úgyhogy jó reggelt kívánunk minden, drága kedves. Éppen most érkező hallgatóknak a legjobb pillanatban érkeznek, akik most érkeznek.
2: Bár
1: amiről eddig lemaradtak, azt nem tudjuk újra adni, de hát hallgassák vissza, hogyha van kedvük. Viszont most tényleg jön egyfajta, hogy mondjam, egy égköve a mai adásnak, a jegygyűrűje, a menyegző, a legfontosabb rész.
2: A cseresznye a habon.
1: Igen, úgyhogy itt van Marosán Gyuri, jó reggel!
2: Hello, Gyuri, jó reggel!
3: Jó reggel, sziasztok!
2: Hívtak hát már téged a cseresznyére?
3: Egy vaníliafagyihoz tudnám. Egy vaníliafagyihoz tudnám magam hasonlítani, mert annyira olvadok, mint
2: ezt a mindenit. De várjál, mert a fagyi, akkor rögtön a nyalakodás itt az emberek. Ez azért egy picit csak úgy visszább, mert ez még nem az esti műsor sem.
1: Nem
2: a késő esti. De hívtak már téged cseresznyének a habtetején? Azért ez nem semmi, nem?
3: Hát ezt meg is fogom kérni, majd bent valaki, de bárki a későt rakjuk el.
2: Ez mindenképpen, ez legyen a csengő hangod.
3: Nem voltam, köszönöm.
1: Kezdjük akkor egy kulisszával, jó? Téged hogy hívtak? Hogy becéztek otthon, vagy fiatalkorodban a haveroknál? Mi volt a te beceneved?
3: Hát nem vittük, nem lesz benne nagyon nagy show, tehát így Gyuri.
1: Értem. Nagyon köszönöm.
2: Gyuri!
1: Én mindig mondom, hogy én harisnya voltam a Harsányi miatt egy ideig, és akkor ez ott akkor a
2: fejlődése. Én viszem a prémet. Tehát nekem az amerikai egyetemi évek alatt, miután nem tudta kimondani, soha. A vezeték nevemet cheese soup.
1: Ja.
2: Úgyhogy ennyi. Ezt fogjuk, aki ezt ma tudja überelni, az szóljon.
1: Igen, nyugodtan. Már meghallgatjuk egyébként, de olvastánk a hallgatókat, miért hívták úgy, hogy mi volt a becenőjük fiatalkorukban. De egy kicsit beszélünk akkor sportról is, ugye sportrendőről lévén, de mi hiszük, az emberi része is nagyon fontos egy ilyen műsornak, pont ezért említettük most ezt meg. Tehát Marosán Gyurit Gyurinak becézték fiatal korában, ahol a kelemartanak. Na akkor beszéljünk erről a magyar férfi kézlabda győzelemről, ami aztán végül is sajnos hát nagyon messze
2: kevés,
1: nem repített
2: kevés
1: minket.
2: Volt. Igen, a boldogsághoz.
1: Állítólag itt ugyebár a szerb kapuson múlt szinte minden. Ez lehet?
3: Több pólusa volt ennek. Valóban kettővel több védése volt a szerb kapusnak.
2: Mint
3: ugye,
2: kellett volna.
3: Igen, meg mint a magyar kapusoknak. Tehát ezt a tényezőt emeltem ki múlt héten, illetve az előtt is, hogy ez a szerbeknek a nagy erőssége a kapusteljesítmény. Ehhez képest nem jött olyan extra Miroslavjevtől, sem az első, sem a második mérkőzésen. Tehát mondom, egy átlag teljesítményt, vagy még az alatt itt hozott. Viszont a magyar kapusok még ez alatt is tudtak teljesíteni, tehát az egyik fő oka ez volt a kiesésnek, illetve hát annak, hogy nem jutunk ki a világbajnokságra. Emellett azért volt még jó pár, én gondolom, hogy Raúl González taktikai csatát nyert, elég komoly, elég elsőkörű módon Csema Rodriguez felett, tehát a beálló körüli védekezés abszolút megoldatlan volt, Pesmárbek ki tudott emelkedni, és nagyon nagy vezetője volt a szerb válogatottnak. Az utolsó két támadásból szerzett góljuk 7-6 elleni támadással ért véget, és beállóból történő kapura lövése. Tehát ott a végjátékban abszolút edzői fölény volt a szerbek oldalán. És hát azt is ki kell emelni sajnos, hogy a szerbek gyakorlatilag 5-6 játékossal vertek meg minket. Nagyon csere lehetőségük nekik nincsen, nekünk van, nem feltétlenül alkalmaztuk őket. Tehát, hogy Rosta Miklós, aki az EB-t végigjátszotta, most nem jutott szóhoz, tehát 7-5 ellen lépett csak kétszer pályára. És így nagyon csalódottak lehetünk, mert nekem úgy gondolom, hogy egy jó...
2: Gyuri, bocsáss meg, hogy ezt most így mondod, mert én most ebből ugye viszonylag ritkán szoktuk azt mondani, hogy itt az edzői fronton történt esetleg taktikai vereség, és most már ugye második, harmadik mondatodból is ezt vélem így kihallani, hogy, hogy például ki nem játszott, ki itt lehetett volna, hosszabb volt nálunk a kis pad, mégsem éltünk ennek a lehetőségével. Hogy ez egy picit azt jelentheti, hogy, hogy nem tudom, most ezen a mérkőzésen maradt a Lucha Rodriguez a taktikai elképzelésekben, vagy van valami elfáradás, nehogy Isten, ő és a, és a, és a csapat közötti dinamikában. Hogy látod?
3: Igen, igen, úgy látom, hogy nem az a folyamat, ami hát nézhetünk több évet is, de Chema Rodrigueznek a szövetségkapitányi időszakát ugye belevehetjük akár, amikor másodedző is volt, mert valójában akkor is ő vezette a válogatottat. Most abszolút lefele tart ez a folyamat. Tehát esik a teljesítmény, ha visszagondolunk a legutóbbi három világesemény, illetve hát most ezzel együtt ez a párharc, a selejtező a harmadik, az olimpia, az Európa-bajnokság, és ez. Tehát ez, ez abszolút lefele tart ez a, ez a folyamat. Én úgy gondolom, hogy ezt azért érdemes lenne megállítani. Bíztam benne, hogy Chema Rodrigueznek sikerül, de szemmel látható, hogy ez nem sikerül.
1: Van egy szabadkártyás lehetőség, ugye? Tehát van azért esély még kijutni. Ez mit jelent pontosan? Milyen esélyt ad ez nekünk? Van erre lehetőségünk? Esélyünk?
3: Hát kettő szabadkártya van, még a világbajnokságra, aki kvalifikált ezen keresztül. Igen, tehát a sportdiplomatáinkban bízhatunk, rendkívül jó a magyar sportdiplomácia kézlabda terén is, mert ha már a pályán és a pályaszélén nem sikerült ezt teljesíteni, akkor maradt ez az erősségünk. Pályáznak azért még erre az osztrákok és a hollandok is, mert ők sem jutottak tovább, de én azért nagyon bízok benne, hogy sikerül a kettőből az egyiket elkapni. És hát utána pedig nyilván nem lesz könnyű feladat, hiszen a negyedik kalapból leszünk sorsolva, így egy rendkívül nehéz csoportba fogunk kerülni, de hát nem lehetetlen a magyar válogatottnak senkit megverni, most nyilván erről még egyelőre kár álmodozzak, és így gondolkodjak, először legyen meg a szabadkártya.
1: Na, ezt mi alapján adják? Csak sportdiplomácia, vagy az eddig elért eredmények, szóval mi az, amit ilyenkor figyelembe vesznek, vagy teljesen egy emberes, hát, vagy egy testület?
3: Kell, az eredmények is kellnek, tehát most pont Zsuzsi valamikor beszéltünk, és dicsérő szavaimat küldtem az irányába, hogy az AIDS-nél micsoda sportdiplomáciai sikert ért el a magyar anyagokkal, hogy menedzselt őket, nyilván neki is az volt az első válasz, hogy köszönni, de kellettek hozzá a minőségi anyagok is. Nincs egyik a másik nélkül, itt sem, nálunk sem, tehát az eredményeink az, hogy az elmúlt, illetve a három világbajnokságon legjobb 8-ban voltunk, az nyilván megkönnyíti a sportdiplomatáknak a helyzetét. Nincsenek rossz eredményeink, tehát az eredményeink alapján ott lehetünk, ott kell legyünk a világbajnokságon, így valamelyest könnyebb ezt az álláspontot képviselni.
2: No, hát ez így van, most viszont abból, amit ugye az imént elmondtál, tehát tegyük fel azt a pozitív szenáriót, hogy megvan ez a szabadkártya, én egy picit már előre szaladtam, de azért akkor is azt érzem a szavaidból, hogy ennek a lefele tartó folyamatnak valahogy ugye megállt kéne parancsolni, és hogyan lehet akkor ebből hát egy felfelé tartó folyamatot kreálni, tehát mik azok a támadási pontok, ahol szerinted érdemes lenne szakmailag beavatkozni, és pont amit ugye a kapus teljesítmény kapcsán elmondtál, hát ez az egyik erőssége volt korábban a magyar válogatottnak a világversenyeken, és hát ha ott például a továbbiakban is problémáink lesznek, az semmiképpen nem jelent egy pozitív építkezés. Szóval merre? Tehát most nyújj bele, mintha megbíztak volna azzal, hogy neked kell a csapatot újra.
1: Kapitány.
2: Igen, igen, hát európai mesteredzőként persze, hogy...
3: Én most biztos Mikkel Rolanddal elmentem volna enni egy halászlevet Szegeden, hogy erre a kérdésre még ugorjál be. Aha. Tehát nyilván tudom, hogy mi a probléma, Roli visszakérdezett volna, hogy és még hány évig? 2, 5 vagy 10 évig? De most ez tényleg egy olyan párharc volt, amire meg kellett volna győzni. Nem azért, mert Bartusz vagy Palasics rossz kapus, nem azért, mert nem kapnak lehetőséget, nincsenek formában. Simics visszatért a Merzungenhez, Palasics ül a padon, Laszko...
2: Tehát a nem játék, ugye? Tehát a játék hiánya az egyszerűen, ha tetszik, hanem megkéri az árát. Ugye erről beszélünk?
3: Így van. És pont kapus poszton én szövetségi kapusként, nyilván nem én döntök róla, de javasolnék játékosnak, két kapusunk ne menjen ugyanahoz a csapathoz, mert akkor az egyik valószínű nem fog játszani annyit. De most ugye ebben az esetben
1: egy befolyásolni, persze.
3: Tehát ne egy csapathoz igazoljon, amúgy a válogatott két kapusa. Emellett átlövő potenciált, magyar stílus, itt mindig beszélünk spanyol stílusról, skandináv stílusról, ilyesmi és olyan stílus, egy van, amit felejtünk el, a magyar stílust. Tehát 9 méterről nincsenek átlövéseink. Bodó Richard sérült volt, ezáltal el is tűntek az átlövéseink. Máté Dominika a másik oldalon képes lenne rá, nem került keretbe.
2: De most valahogy szélről sem voltunk olyan erősek, amelyek azért, ugye?
3: Így van, és ez a másik pólus, hogy van egy Imre Bencénk, akit nem tudunk kiszolgálni, a másik szél irányába pedig a jobbról balra történő húzásaink abszolút nem jelennek meg. Tehát nincsen szélességi játékunk, szerintem a taktikai repertoárt is fel kell frissíteni. És talán ezek a játékosoknak a menedzselése nem áll rosszul. Tehát azért Bajnokok Ligája csapatokban játszanak Fazekas Gergő, Illis Zorán, Szita Zoltán. Tehát teljesen rendben van a játékosoknak az évközi pozícionálása, klubterhelése, nemzetközi rutinszerzése. Csak magában a játékban válogatott, de szerintem másképp kéne elhelyezni.
1: Azt nem tovább, a Zsuzsi gondolat, hát azt nem tudom, mennyire van az napi renden a szövetségben, hogy a tényleg az egykori kiváló teljesítmények után azért hát hosszú évek óta azért nem az hozza a férfi kézi válogatott, amit szeretnénk a nagy kontinens tornákon, hogy ebbe tényleg mélyen és egyszer csak úgy nagyon belenyúlni, vállalva azt mondjuk, hogy mondjuk pár évig még így se jutunk ki, de utána ütőképes csapat legyen.
3: Igen, most történt egy fiatalítás, azért átesett egy vérfrissítés, amit a személycseréken átesett a válogatott, hiszen ugye Lékai Máté visszavonult, megérkezett Fazekas Gergő mögé, aki addig mögötte volt, viszont most átveszi a szerepét, viszont Fazekas Gergő mögé nem érkezett még meg az a játékos, aki ugye korábban Fazekas Gergő volt, mert Hamuszegon az első mérkőzésen jó energiával lépett be, remekül játszott, itt a másik meccsen már eladott labdák jellemezték, tehát ő nem tudja azt a kiegyensúlyozott teljesítményt hozni, amit szerintem elvárna tőle mindenki. Még Lukács Péter pedig szintén ült a padon végig az Elverumban, 8-10 gólos játékos, talán egy próbát megért volna.
2: És ha már erről beszélünk, akkor egy picit az esztergomnői csapatáról is ejtsünk pár szót, mert azt hiszem Elek Gábor csapata azért független attól, hogy érem nélkül jöttek haza.
1: Negyedikek lettek, az jó.
2: De nem az, hogy negyedikek lettek, hanem itt voltak a Final Four-ban tulajdonképpen, jó, egy ilyen fiatal csapat.
3: Még érmet is kaptak, mert a negyedik helyére adtak érmet is.
2: Na, milyen rendes tőlük.
1: Akkor jó, hát valószínűleg ez a valóság, nem?
2: Nem, csak azt akarom mondani, hogy ahonnan ez a csapat tulajdonképpen ezzel az építkezéssel és Elek Gáborral indult, hát én ez azért azt gondolom, ez egy rapid siker, még független akkor is, hogyha konkrétan nem a dobogó valamelyik fokára sikerült feljutniuk. Mit gondolsz?
3: Persze, egyetértek teljesen, tehát Gábor fantasztikus munkát végez Esztergomban, és ez az Európa Liga döntő, ha visszakanyarodhatok a legelső hasonlathoz, ez már tényleg a cseresznye lett volna a tortára, tehát teljesen a habra a tortát elkészítették. Van, amikor nem kell túl gondolni az okokat, hogy miért történt az, hogy vereséget szerint az egyik csapat, és a másik győzött, van, amikor csak annyi az ok, hogy a másik sokkal jobb csapat. Hát és most ez történt. Most persze lehetett volna megint extrát teljesíteni, és akkor a Viborgot lehet elkapni, vagy előtte a Dijon hazai pályán, mert a Dijon a döntőben is megmutatta, hogy egy óriási karaktere van. Hát,
2: csípünk a mustár.
3: Így van. Ugye sajnos ugyanaz a tudjuk elmondani például a bronz meccsről, de akár az első meccsről is, mint amit a magyar válogatott meccséről, hogy beálló pozícióban megoldatlan maradt a védekezés, 12 gólt szerzett az ellenfél beállója a bronz mérkőzésen a Viborgban, és hát kapus teljesen, mivel nem mentünk 20% fölé. És ugye a magyar férfi válogatott kapcsán is erről beszéltünk, hogy nem volt meg a 20%. Hát erre szoktam azt mondani, hogy Batonyán, ha vendégségbe egy 20% körül dolgot teszek, az asztalra hazaküldenek. Mert ugyanez a kapus teljesítmény terén is.
1: Jó, hát ennek az örülünk, akár is nézzük, biztos a jövőt illetően ez jó, és szerintem pont a legáborik azok, aki ezt a helyén kezelik. Tehát nincs túl nagy elvárás, és nagyon örülnek annak, ami van, és szerintem egy folyamatban nézi ezt az egészet, aminek ez volt egy része. És aztán ki tudja, hogy mi van még előttük. Tehát szerintem ez kifejezetten ilyen szempontból üdítő.
3: Így van, tehát a tudatos építkezés szót használom mindig az Esztergomra, hogy ők beadhatták volna a Bajnokok Ligájára is a szabadkártyát évelején, nem tették. Európa Ligát választották, mert ez a következő lépcsőfok az ő fejlődésükben, és ezt meg is mutatta az élet, hiszen nagyon jól szerepeltek, és bejutottak a 4 közé. És most majd jön egy következő szint, nem tudom, hogy az lesz-e Európa Liga 4-es döntő, mert ez egy extra eredmény, kifutott eredmény, hogy jövőre mi lesz ebből, de a játékosok igazolásakor is azért Ellen Gábor odafigyelt arra, hogy legyen nemzetközi rutinnal bíró játékos még egy a csapatban.
1: És akkor némi labdarúgással zárjuk a vagy folytassuk, vagy zárjuk, ahogy tetszik. Én tudom, hogy te nagy, érdekes, hogy nagy Freiburg szurkoló vagy, ezen én is meglepődtem. és mire eljutnánk a Freiburg-Aston Villa holnapi meccs gondolatához, előtte lesz majd City játszik, például Manchester City, és itt könnyen előfordulhat, ugye már mondta reggel Zsuzsai Guardiola, és úgy néz ki, távozik a City kispadjáról. Micsoda búcsú lenne, ha adott esetben a Premier League győzelemmel tennék mindezt. Persze nyilván tegnap nyert az Arsenal, úgyhogy most ők azért előtesen vezetnek, de ha nyer a City, akkor az utolsó meccstől függ, hogy melyik csapat nyeri meg a Premier Ligát, és közben lesz az Arsenalnak azért egy BL döntő is. Szóval hogy látod ezt a City kérdést? Most kifejezetten erre, illetve a Premier League végső győzelmét fixen behúzza az Arsenal, és az jó lesz nekik, és utána már mindegy, mi lesz a BL döntőben, vagy azért erőt megfeszi, vagy erőn túl megpróbálják a BL döntőt is, meg a Premier Liget is, hiszen nincs más.
3: Szerintem megpróbálják mind a kettőt. Most ugye azért túl nagy energiát nem raktak ebben a Burnley meccsbe tegnap. 1-0-ra, erre biztos 1-0-ra törekedtek. De hát nagyon fontos, de Arsenalnak a Premier Liga az kiemelten fontos. Természetesen már a bajnokok kell ott van a döntőbe, tehát azt sem fogják felváról venni, hiszen nem fogja a bajnokságot beáldozni szerintem. Még így, ha már túlélte azt a varrotást a West Ham ellen a 94. percbe. Akkor megvesznek. Tegnap is volt egy Havertz, nem tudom.
1: Az a Havertz, abszolút, igen, szóval.
3: De az is egy érdekes dolog
1: minek
3: volt.
1: Minek a piros lap. Szoktuk mondani, ha
3: hát, ez... Igen, tehát az egyértelmű piros lap volt. Tehát azt hittem reménykedhet még, hát ha, de abszolút pol pozícióban.
1: Van erős ez az Arsenal? Most pont erre akartam csak kiukadni, nem voltam elég egyértelmű, hogy van olyan erős, hogy ezekkel az 1-0, nagyon sok kérdéses, és éppen, hogy megnyert meccse volt, és nem úgy, ahogy azt a régi Arzenához, akik ugye 20 éve nyertek legutoljára, és akkor a Buckingham palotáig repítette őket az a siker, mert ugye tudod, a Premier League-ben, aki vereség nélkül hoz le egy bajnokságot, az mehet a Buckingham palotába beszélgetni, ez így történt Thierry Henry-ékkal, de ez az Arzenál azért nyilván nyomaiban sem éri utol azt, viszont így is nyerhetnek.
3: Hát így van, most egy Crystal Palace kell majd megverjenek, akinek igazából teljesen mindegy, hogy mi lesz az eredmény. 15-ek 45 ponttal, amíg kieső vesztem 36 ponttal rendelkezik, tehát se előre, se hátra. Komoly motivációs különbség lesz szerintem köztük, be fogja húzni az Arsenal.
1: Akkor jó. És akkor mit szólsz a Freiburg Aston Villa Európa Liga döntőz, ugye, ami holnap lesz?
3: Ez is érdekes, mert ők játszottak egy péntek szombatot is, már az volt az érzésem, hogy egymás ellen, mert Aston Villa a Liverpool 4-2-re megment a pénteken, majd erre jött egy szombati Freiburg válasz a Lipcse ellen 4-1. Tehát, hogy esetleg átnéznek egymásra, hogy így játszott.
1: Én örülnék egy 4-4-nek, megmondom a döntőben.
3: Igen, én nem merem oda, hogy nem lesz sok gól, mert ugye akkor történik a 4-es végre. Szóval hát Aston Villa, nekem az Aston Villa nagyon meggyőző. Tehát ahogyan játszottak most a Liverpool ellen is, illetve Unai Emery, ha valaki tudja az Európa Liga döntőjének a pszichológiáját, az abszolút biztos, hogy ő.
1: Őrület, igen.
3: És én őket tartom esélyesnek, tehát itt akár Watkinsnak a gólérzékenysége, ami dönthet, illetve az az energia tényleg, amivel Unai Emery rendelkezik.
1: És akkor a vége pedig, akkor BL döntő, az biztos szerinted is Paris Saint-Germain, mert senki nem mer Arsenalra tenni, fogadni, még gondolatban
2: sem. Most már minden is jól megkérdezzük a hátralévő kérdéseket.
1: Igen, mert kíváncsi vagyok, hogy tényleg, hogy gondoljátok ezt, hogy most mindenki, mert az már mindig nagyon gyanús, ha mindenki csak a Paris Saint-Germainben gondolkodik. Nem nyerhet egy meccsen az Arsenal?
2: Nyerhetsz,
3: hát, igen, főleg, hogyha egy Premier League bajnoki cím után lesz ez, hogy milyen energiákat, milyen pozitív dolgokat tud átvinni majd abból a Premier League győzelemből, és hogy szokták mondani mai modern megfogalmazások, flowba kerülnek, és azért ott találnak egy gólt a Párizs ellen, és tudjuk, hogy az Arsenal hogyan védekezik, mennyire meg tudja ölni az ellenfél játékát, akár, bár ezt a Párizs nehezen lehet elképzelni, hogy valaki nulla gólon tartja, vagy egy gólon tartja, de egy döntőben bármi megtörténhet.
1: Na, szóval jó döntők lesznek, ez a lényeg, és ez a hozadék ennek a beszélgetésnek is, várjuk a szerdát, meg a persze jövő heti budapesti zuglói Puskás.
2: Igen.
1: Puskás stadion
2: sarjának. Zuglói.
1: Igen, döntött. Gyuri, nagyon szépen köszönjük neked a beszélgetést. Utadra engedjük.
2: Cserkó, drága Cserkó.
1: Köszönjük a cseresztével való beszélgetésünket.
2: Köszönjük szépen.
3: Az új
1: betetés. Így. Nagyon szépen köszönjük.
2: Alkottunk neked egy újat.
1: Szia Gyuri, további szép napot.
2: Szia.
1: Hello, szia. Köszönjük szépen Marosány Györgyel Gyurival beszélgettünk, mi pedig hamarosan jövünk vissza egy könnyű és gyors búcsúval.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Visszavonul a válogatottságtól Vojvoda Dávid. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy dokumentumait. Ma már többnyire napos idő lesz. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
2: A bennmaradás szempontjából kulcsfontosságú mérkőzésen küzd a magyar férfi jégkorong válogatott, a Svájcban zajló elit világbajnokságon. Nemzeti együttesünk a harmadik fordulóban, 20 óra 20 perctől az eddig szintén pont nélkül álló Nagy-Britanniával találkozik. Csapatunk sajnos elveszítette egyik rutinos csatárát, Bartalis Istvánt, aki az Ausztriával vívott meccsen súlyos sérülést szenvedett, ezért számára véget ért a VB. Helyére az utolsó keret szűkítésnél kikerült Nagy Krisztiánt, a Ferencváros támadóját hívta be Majoros Gergely szövetségi kapitány. A Puskás Akadémiában szereplő Laros Duarte, illetve a Videóton korábbi játékosa Stopira is ott van a Zöldfoki Köztársaság labdarúgó válogatottjának világbajnoki keretében. A VB újonc a június 11-én rajtoló tornán a H csoportban Spanyolországgal, Uruguayjal és Szaúd-Arábiával játszik majd. Carlo Ancelotti, a brazil labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, kihirdette végleges keretét a világbajnokságra. A 26 játékos között ott van Neymar. Az olasz szakember ugyanakkor nem számít, többek között Thiago Silvára, Antonira, Richarlisonra és Joelintonra. Visszavonul a válogatottságtól Vojvoda Dávid, a férfi kosárlabda NB1-ben szereplő Alba Fehérvár csapatkapitánya. A 35 éves bedovó 17 esztendőn át játszott a nemzeti együttesben, amelyben 160 alkalommal lépett pályára és két Európa-bajnokságon képviselte színeinket. A világ és Európa bajnok Érdi Mária a nyitó nap után a 9. helyről várja a folytatást a horvátországi Castellában zajló Ilka 6-os vitorlázó Európa bajnokságon. Ugyanezen a helyszínen a férfiak Ilka 7-es hajóosztályának versenyeiben az olimpiai és világbajnoki 4. helyezett Vadnai Jonatán, jelenleg a 22.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Nyilvánosságra hozták a bicskei kegyelmi ügy dokumentációjának egy részét. A dossziét a kormány.hu per igazságtétel oldalon tették közzé. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatón is beszámolt annak tartalmáról. A kormányfő elmondta, Varga Judit akkori igazságügyi miniszter csomagban terjesztett fel 49 nevet. Ebből 3-ban javasoltak kegyelmet adni, de K. Endre nem volt köztük, és a kegyelem gyakorlását Répási Róbert parlamenti államtitkár sem javasolta. A döntést Novák Katalin köztársasági elnök írta felül, ismeretlen okból. Magyar Péter szerint az iratokból kiderült, hogy a döntést és az ellenjegyzést a szolgálati utat megkerülve a közelgő pápa látogatásra hivatkozva gyorsították fel, amiben viszont a kormányfő felvetette az államtitkár felelősségét, aki szintén jóvá hagyta a volt államfő leíratát. Felfüggesztette tisztségéből a Nemzeti Kulturális Alap vezérigazgatóját a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán úgy fogalmazott, Krucsainé Herter Anikó felelt a közpénzekből kiosztott milliárdokkal kapcsolatos ügyekért Hankó Balázs utasításai alapján. A tárca vezető belső vizsgálatot indít a szervezetnél. Nyílt levélben fordult Magyar Péterhez Krausz Ferenc, a Nobel-díjas tudós, az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány teljes körű átvilágítását kérte. A miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött több mint 260 milliárd forintos szerződést. Több százezren nem rendelkeztek még személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról, amelyről holnap éjfélig lehet nyilatkozni. Az adóhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy a határidő után beküldött felajánlások érvénytelenek. Az adózók civil szervezeteket, egyházi közösségeket vagy a Nemzeti Tehetségprogramot támogathatják az összeggel.
1: Közlekedés.
2: Baleset történt Budapesten a Podmanicki utcában a Bajcsy-Zsilinszky útról lekanyarodva. Átmenetileg nem járható a Belgrád rakpart, az Erzsébet híd és a Szabadság híd között. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
2: Napközben a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Csak elszórtan lehet kisebb eső, futózápor. Megélénkül a szél. Délután 19-23 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat. Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt kívánok! Hát őrületes, hogy mi volt itt a hallgatói szinten. Szia Zsuzsi, neked is.
2: Szia drága Levi, jó reggelt mindenkinek!
1: És nagyon köszönjük a sok-sok üzenetet, nagyon sokat kaptunk.
2: Nagyon leginkább köszönjük.
1: José hogy Mourinhoval kapcsolatban, igen.
2: Például, igen. Voltak azért Barcelona szurkulók is.
1: Igen, igen, igen, igen. Például Lázi, tehát Laci írta nekünk, hogy nagyon jó, mindenki nagyon szép, mindenki nagyon, minden nagyon elégedett, nagyon okosakat, bölcseket mondunk, és szépek is vagyunk, szerintem ez leginkább Zsuzsira értette. Laci is. De Mourinho kapcsán volt egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen központi kérdésünk, hogy mit tud ő kezdeni, ha végül is aláír a Real kispadján ezzel a csapattal, ami szana szét van esve. Tényleg vérző fejeket látunk az öltözőben, és szó szerint, de talán ő lehet az, aki ezt megoldja.
2: Csomanére gondolsz, és a társaira?
1: Igen, és igen, volt egy ilyen érdekes üzenet is, aki azt mondta, végig elemezte a Róma, a United, a Fenerbahce és a Benfica sikertelenségi sorozatát Mourinhónak, hogy ez egyszer valahol véget ér, és majd lehet, hogy éppen Reálnál csúcsosodik ki, és ugye ezt Somogyi Zsolt is említette, hogy ha valaki tudja, milyen az ottani hangulat, az ottani éra, akkor az a közeg, akkor José Mourinho, aki rendet tud vágni az öltözőben. Ilyen szempontból is érdekes lett az ő érkezése. Közben Hansi Flicket is megerősítették a Barca kispadján, tehát komoly derbik jöhetnek.
2: Hát igen, igen, így van.
1: És ezt nagyon várjuk.
2: Igen, és Pep Guardiola meg valószínűleg elköszön.
1: De akkor hova megy ő?
2: Lehet, hát, na, na.
1: És tudom, mi lesz Árbeolával? Tehát ő innen el, és
2: jó, hát
1: United kispadja stabil.
2: Mondjuk jelen pillanatban azért a Liverpool kispadja is, hogy úgy mondjam, szerintem ott rezeg a léc az Elán és Lottnak.
1: De ezt megerősítették Slottot, tehát marad, én úgy
2: na,
1: tudom.
2: Na, hát egészen biztos, hogy benne, mert még mindig nem biztos az a BL indulás.
1: Én úgy vélem, hogy Guardiola elmegy a Szigetországból, tehát nem Angliában folytatott. Az is lehet, hogy bepihen, mint Klopp, azt el tudom képzelni. Hát figyelj, ez egyébként az edzői, hogy mondjam, jelenlét, azt szerintem olyan szinten őrli fel az embert, hogy...
2: Viszont ha lenne egy ilyen mindennapi stresszmérő, nem? Valami egészen pontos kijelzője annak, hogy nagyjából mégis egy ilyen tízes skálán milyen stresszterelés ér egy ilyen szakembert, az megnézni ezeknek az embereknek az életében.
1: Biztos. Már látom a mémet.
2: 11.
1: Igen, nem stresszes az edzői szakma, ugye, és egy 74 éves arcot látunk magunk előtt, és alatta pedig nem tudom, hogy Jackson és 27 éves. Tehát az biztos, én azt hiszem, hogy ő, tehát családozni fog és pihenni simán belefér. Hát. Egyébként nem is öreget, 55 éves Pep Guardiola, tehát hát még simán beleférne, fiatal ember, simán beleférne, hogy még valahol levezessen, vagy felvezessen, nem tudom, hogy hol nem volt, hogy Németországban volt, Spanyolországban volt, Angliában, hát Olaszországban még nem, és akkor itt megállnék egy pillanatra, hogy ki tudja, hogy a Juventusszal mi lesz a jövő.

0: Juventus, de ezt csak én mondom, de ezt csak én mondom, hogy egy bármi lehet. No, hát úgyhogy ami a mai sporteseményeket illeti, ma játszunk ugye az átcsoportos jégkorong világbajnokságon Nagy-Britanniával, és van esély, tehát ahogy szoktuk mondani, itt most van. Ráadásul kvázi utolsó szalmaszál, tehát itt ezt nekünk most meg kell ragadni. És egyébként mi magyarok ilyenek vagyunk, mindig az utolsó pillanatban vagy bukunk, vagy nyerünk. Itt most akkor leginkább legyen a győzelem, legyen az a cél.
1: Nekem tetszik ez az opció.
0: Igen, hogy eddig, és nagyon szép gólokat ütöttünk, tehát az osztrákok ellen is, micsoda két gól volt, atyaik. Szóval...
1: Sajnos a szépségén nem annak.
0: Igen, jó lenne. Az, hogy lenne egy mi kettes szorzó, és akkor nyertünk volna az osztrákok ellen is.
1: Nem lenne rossz egyébként tényleg bevezetni a szép gólért, egyel több jár.
0: Igen, és ott ugyanúgy lenne egy ilyen var, szóval, és ott megállítanak.
1: Könnyű lenne eldönteni, hogy melyik a szép gól, nem? Valószínűleg nem lenne szubjektív.
0: Igen, és viszonylag könnyű, mint hogy most is döntenek, tehát sehogy.
1: Igen,
0: úgyhogy ezt ajánljuk este 8 óra után, pontos kezdés 20 óra, 20 talán, ezt mondtad.
1: Igen.
0: Deben, nem vagyok biztos, köszönöm. És azért lesz ma két komoly derbi, ami a Premier League összecsapásokat illeti, mert hogy játszik egyrészt a City, akiknek egyszerűen elengedhetetlen a győzelem, az utolsó fordulóban is még nyílt legyen a bajnokság, hát a Bournemouth-t kéne megvenniük, én szerintem ezt megteszik, és lesz egy Chelsea Tottenham, úgyhogy Chelsea kispadján még nem Xabi Alonso, vagy már igen? Még nem. És ugye ez ennek is van súlya, mert a Tottenham soha nem látott mélységben, 17. a Premier League-ben, ráadásul 38 ponttal, és a West Hamnek 36 pontja van. Ha nyer, itt a Tottenham, akkor biztos bent marad. De a Chelsea-nek is jó lenne a győzelem, mert 49 pontja van, 52 ponttal már is konferencia liga. Vagy, ha nyer a Villa az Európa Ligában, akkor az Európa Liga indul. Szóval itt...
1: Sok érdekes döntő van, való
0: itt
1: igaz?
0: Ez egy harcos meccs lesz mind a kettő, úgyhogy ajánljuk ezt is, úgyhogy lesz mit szerintem.
1: Bőségesen, igen. A Giro d'Italia természetesen a 10. szakaszával folytatódik, úgyhogy
0: így.
1: Az országúti nagy versenyek azok mennek tovább, mindenképpen érdemes odafigyelni. Sok-sok minden olyasmi van, amire azt gondolom, hogy talán érdemes oda koncentrálni.
0: Igen, és minden halad tovább így mi is, úgyhogy mindenkinek nagyon szép, tartalmas napot kívánunk, hogy érezzétek jól magatokat, köszönjük a nagyon aktív és minőségi jelenlétet. Szóval
1: nagyon köszönjük.
0: Zseniálisak vagytok.
1: Köszönjük az SMS-eket.
0: Mindenki maradjon ebben a formában. Holnap reggel 6-tól jönk. Zsuzsi, imádnivaló volt
1: hát
0: vele ez a reggel.
1: Csodálatos volt, köszönjük. Ezt ismételjük. Jó?
0: Ölelünk, szeretünk, és ott vagyunk az árnyékodban. Napozunk. Köszönjük szépen,
1: szép napot, sziasztok.
2: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállom a fizító vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez volt a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
1: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toroczkói Duna Napok. Hamarosan a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: 30 éve kezdték ott nyugaton, keleten szóltak, csak nyugalom. Északon rázták, mert nagy a hideg, délen meg mindenki csupa ideg, énekelte Hobó a 80-as évek elején a rock'n'roll történetéről. De énekelhette volna a kontinens labdarúgó bajnok csapatainak tornájának történetéről is, mert az első igazi szórakoztató zene megjelenésével egy időben indult egy olyan sporteseménye az öreg kontinensnek, amelyről a születésének pillanatában senki nem tudta, hogy életképes lesz, vagy pedig nem. Nos, sok-sok évtized elteltével ma már tudjuk, hogy a forgolódás, felülés, járni tanulás utáni nehéz gyerekkort követően kiskamaszként egyre önállóbb lett. Tiniként már egészen feslegényke volt, 20 évesként minden sportrajongó szívét meghódította, mikor a legszebb korába ért, teljes átalakuláson ment keresztül, ettől vonzóbb lett, mint valaha, és ennek köszönhetően 60 év felett is erőtől duzzad, nem lehet nem figyelni rá. Ezért is foglalkozik vele a labdarúgó Beck BL-lel részletesen 10 részben a visszajátszás, szóba hozva minden érdekes eseményt, meccset, játékost. A két társszerkesztő Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a műsorszámokat készítő Tóth Béla, Szabó Bence, Regős László Pál, Kreisz Bálint és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. A labdarúgó bajnokcsapatok Európa kupája akkor indult, amikor kezdett megszilárdulni Európa ketté osztottsága, és az agresszív Szovjetunió egyre keményebben zárta össze óriás mancsát azon térségek fölött, amelyeket megszállás alatt tartott. Emiatt sem lehettek sikeresek a magyar csapatok az 50-es években, pedig az akkori játékosaink tudás alapján meghatározó szerepet kellett volna játszaniuk. Viszont a világ szerencsésebb felén élők beírhatták magukat a történelembe. Az első két bajnokcsapatok Európa kupája év történetét Tóth Béla és Cserjés Bendegúz meséli el.

Az első mindig különleges, kivált kép akkor, ha egy nagyra tartott patinás sorozat kezdőpontja. A legrangosabb európai klubtorna esetében mindez megvalósult. A következőkben a Beck első 1956-os döntőjét idézzük fel, ám előtte érdemes sorba venni, hogy mi vezetett a viadal létrehozásához.

0: Egy rohamléptékben legendássá váló Wolverhampton honvéd mérkőzés, néhány álhatatos francia újságíró és egy dél-amerikai mintasorozat. Csupán ennyi kellett ahhoz, hogy létrejöjjön az európai klubfutball legrangosabb viadala, a bajnok csapatok Európa kupája. A bajnokok ligája elődje forradalmi újításnak bizonyult az 1950-es években, és villám gyorsan meg is hódította a kontinenst. Az évről évre megrendezett BEC vált az éppen akkor megalakult UEFA zászlós hajójává. A 70 éves múltra visszatekintő elit sorozat ötlete egy hideg decemberi estén fogant meg, amikor az aranycsapat hat játékosával felálló honvéd látogatott a Wolves otthonába. Az angol bajnok csapat a Buenos Aires-i Racing Club és a Spartak Moszkva elleni győzelem után új kihívást keresett. A Szigetországban még élénken élt az emléke a mágikus magyaroktól elszenvedett 6-3-as és 7-1-es vereségeknek. A kispesti együttes vendégjátéka pedig messze földről vonzotta a futball szerelmesét a Malinu stadionba. 1954. december 13-án 55 ezeren zsúfolódtak össze, hogy villanyfénynél csodálhassák a két csapat küzdelmét. A mérkőzés rangját mutatja, hogy a második félidőt a televízióban is műsorára tűzte a BBC. Emiatt viszont a brit közszolgálati csatorna nézői nem láthatták Kocsis Sándor és Makos Ferenc első félidei gólját. A második játék részben ugyanakkor a hazaiak megtáltosodtak és fordítottak. Kellett ehhez a szigetországi praktika is, ugyanis Stan Callis a Wolverhampton vezetőedzőjének kérésére a szünetben kitartóan locsolták a pályát, amely a második félidőre szinte dagonyává változott. A házgazda ezzel a húzással sikerrel vette elejét Puskásik kombinatív játékának. Hogy mit jelentett a 3-2-es győzelem a Wolves játékosainak, azt a csapat dél-afrikai védője Eddie Stewart idézte fel évekkel később.
1: Megőriztem egy gyönyörű fényképet, amelyen a pályáról lefelé futva kezet rázok Puskással, mellettünk pedig Bert Williams áll. Azt a fotót nagy becsben tartottam mindig is. Az öltözőbe beérve, bevallom, megkönnyeztem a sikert. Csak álltam és néztem, hogy az edzőnk Stan Callis szeme is bepárásodik.
0: A mérkőzés másnapján megjelent Daily Mail napilap világbajnoknak titulálta a honvédot megverő együttest. A Népsport kiküldött tudósítója bokáig érő sárról és vigasztalanul zuhogó esőről számolt be. Hozzátéve...
2: A Budapest honvéd ezen a mérkőzésen nem játszotta azt a támadó játékot, amely olyan híressé tette az utóbbi időben. A magyar csapat támadói csak az első fél időben adtak ízelítőt a gyors, helycserés, lyukrafutásos, korszerű csatárjátékból. Később elmaradt a folytatás.
0: Az összecsapás híre Franciaországba is eljutott. A L'Équipe munkatársa Gabriel Anno sietve szögezte le, hogy a csatornán túl védletlenül se bízzák el magukat túlságosan.
2: Mielőtt bárki legyőzhetetlennek bélyegezni a Wolverhamptont, a csapat viszonozza a honvéd és a Spartak Moszkva látogatását is. És vannak még további nemzetközileg is elismert klubok, mint a Milán vagy a Real Madrid. El kellene indítani egy klubvilágbajnokságot, vagy legalább egy európai kupát, ami nagyobb és jelent teljesebb, mint a közép-európai csapatok számára kiírt Mitropa Kupa.
0: Állt a francia sportnapilap hasábjain. A korábban a francia válogatottat is erősítő Anno ötletét a chilei utazása inspirálta. 1948-ban első ízben rendezték meg dél-amerikai csapatok részvételével a Libertadores Kupa elődjének számító tornát Santiago-ban. A hét csapatos viadalt a brazil Vasco da Gama nyerte meg az argentin River Plate és az uruguayi Nacional előtt. Anót és társát Jacques Ferrand lenyűgözte az egész kontinensre kiterjedő versenysorozat, az ott gyűjtött tapasztalatokat pedig magukkal hozták Európába. A két nyakas francia aztán elkezdte a kilincselést a frissen megalapított Európai Labdarúgó Szövetség elöljáróinál. Az UEFA bécsi kongresszusán szinte osztatlan sikert aratott az ötlet. Egyedül a francia szövetség főtitkára, Ari Deloni, aki a saját projektjét, az Európa-bajnokság megvalósulását féltette, ellenezte a kupasorozatot. A FIFA ugyanakkor bátorította Anno elképzeléseit, és a kor sztárcsapatainak körében is népszerűnek bizonyult a lehetőség. Ekkor nagyon kicsi múlott, hogy ne Rodolphe Zieldraaiers legyen a születendő kupasorozat névadója. A belga sportvezetőt 1954-ben választották meg a FIFA elnökének, és már ilyen minőségében utasította vissza a felajánlást, hogy Zieldraaiers kupának nevezzék a bajnok csapatok Európa kupáját. Az ötletgazdák tevékenységét dicséri a tény, hogy a Wolves honvéd mérkőzés és a Beck első kiírása között alig több mint fél év telt el. A legrangosabb európai klubverseny első idénye 1955. szeptemberében vette kezdetét a lisszaboni Sporting és a belgrádi Partizán összecsapásával. Magyarországot a részvételt lemondó honvéd helyett a vörös lobogó képviselte. Az MTK elődjét az első fordulóban a brüsszeli Anderlechttel sorsolták össze. A párharc első felvonásán 35 ezer néző előtt 6-3-ra nyert a magyar csapat. A Népsport így vonta le a mérkőzés tanulságait.
2: Ha a kék-fehérek úgy használták volna ki helyzeteiket, mint az Anderlecht, akkor két számjegyű győzelmet arathattak volna. Olyan támadójátékot játszott a magyar csapat, amilyet már nagyon régen láttunk. Úgy játszott, ahogy tavaly májusban válogatott csapatunk az angolok ellen. A hasonlatot fokozta, hogy az ellenfél, a belga bajnokcsapat nagyon angolosan játszott.
0: A Lantossal, Sándorral, Hidegkutival és Palotással felálló együttes a visszavágón is 3 gólos különbséggel nyert, így könnyedén jutott a legjobb 8 közé. A negyed döntőben a dán bajnokot elbúcsúztató későbbi döntős a Stade Reims várta a vörös lobogóra. Itt érdemes felidézni, hogy kik alkották még a 16 csapatos mezőnyt. Bár az angol bajnok Chelsea nem vállalta a részvételt, a névsor ennek ellenére is veretes volt. A spanyol szövetség a Real Madridot delegálta. A majdani győztesnek a svájci bajnok szervet kiejtése új gyakorlatnak bizonyult az első fordulóban. Az olasz színeket azaz AC Milan képviselte, amely a szárvidéki Saarbrücken ellen fordított a 8-döntőben. A bécsi Rapida PSV Eindhovent, a skót Hibernien, a nyugatnémet Rot-Weiss Essent, a svéd Gyurgården pedig a varsói Gvardiát ütötte el a negyeddöntős folytatástól. A Beck történetének első mérkőzésén elért 3-3-as döntetlen után a Partizán hazai pályán már 5-5 rúgott a Sportingnak, így a jugoszláv csapat is tovább jutott. A párizsi finálé felé vezető úton a vörös lobogó sem jelentett akadályt a Stade Reimsnek decemberben. A franciaországi 4-2-es vereség után a két ünnep között megrendezett budapesti visszavágón is 2 gólos hátrányba kerültek Hidegkutiék a félidőre. Derekas hajrával legalább az újabb vereséget elkerült az MTK, amely 4-4-es döntetlennel intett búcsút a sorozatnak.
2: A francia bajnok csapat nem csak jól védekezett, hanem védekezésből gyorsan tudott átmenni támadásba. Számtalanszor előfordult, hogy a 3 előre tolt csatárhoz másodperceken belül felzárkózott a másik kettő, és 1-2-re gyors helycserés, a féle magyaros támadás alakult ki. Ilyen támadás eredménye volt az első félidőben 2 gól. Általában feltűnt, hogy a francia játékosok mennyivel gyorsabbak voltak, mint a magyarok.
0: Vonta meg a párharc mérlegét a Népsport. A Reims a folytatásban 2-2 győzelemmel ejtette ki a Hiberniant, így páholyból várhatta, hogy mi lesz a Grenoli, vagyis a Gren Nordal Lidholme fémjelezte AC Milan, és a Di Stefano Hento Real vezette Real Madrid ötközetének végkifejlete. A milánói együttes a Rapid Wien ellen, még a spanyol alakulata Partizán testén keresztül jutott el a 4 közé, ahol pedig a madridi 4-2-es győzelem után a Realnak a 2-1-es olaszországi vereség is belefért. A bajnok csapatok Európa kupája első döntőjében a Stade Reims és a Real Madrid mérkőzött meg Párizsban 1956. június 13-án. Ennél ígéretesebb párosításról Gabriel Anou, a sorozat ötletgazdája nem is álmodhatott. A fináléban a korszak 2 meghatározó együttese találkozott egymással. Akárcsak Spanyolország a polgárháború után úgy épült újjá a Real Madrid is Santiago Bernabeu elnöksége idején. Rövid időn belül felépült a klub új otthona, a ma is használt stadion első változata. Megalapították az Egyesület utánpótlás bázisát, majd 1953-ban a Barcelonát beelőzve megszerezték Alfredo Di Stefanót. A 27 éves argentin labdarúgó volt a kirakós utolsó darabja. Vele a csapatban 21 esztendő elteltével nyert újra spanyol bajnokságot a Real Madrid, amely a következő idényben megvédte címét. Időközben pedig a latin kupát is behúzták a blankók. A spanyol, a portugál, az olasz és a francia bajnok részvételével megrendezett torna döntőjében, éppen a Stade Reims-et felülmúlva. A francia koronázó város együttese 6-szor lett hazája legjobbja, Mindegyik bajnoki címét 1949 és 1962 között szerezte. A fénykor megalapozója Albert Batteux volt, aki a klub első bajnokságából még a pályán vette ki a részét. A támadó középpályás aztán 31 évesen visszavonult, és azon nyomban kinevezték őt a Reims vezetőedzőjének. A kezdeti kudarcok után a türelem kifizetődött. 3 éven belül 2-szer nyert bajnokságot a Batteux csapat. Pezsgő futball. Így zanzásították a kortársak azt a korát megelőző látványos, rövid passzos játékot, amelyre a Reims épített. Ezt Michel Hidalgo, a klub akkori középpályása, a később szövetségi kapitányként Európa bajnok edző így fogalmazta meg.
3: Mi voltunk a tökéletes példája annak, hogy miért gyönyörű a futball. Kicsiben játszottunk, lendületes és technikás megmozdulásokkal, szikrázó játékot mutattunk be, és mindig azt tartottuk szem előtt, hogy a mi lábunkon legyen a labda, mert csak így tudtunk támadni.
0: A Stade Reims talizmánja Raymond Kopa volt. A lengyel bányász család gyermekeként már francia földön született Kopa a megszálló náci katonáktól elcsent labdával kezdett el focizni, és egészen addig vályárként dolgozott, amíg egy bánya balesetben elveszítette az egyik ujját. Pályafutását az Angers csapatában kezdte meg, csalódottan. Erre eképp emlékezett vissza Kopa.
1: Arra számítottam, hogy majd valamelyik nagy északi klub leigazol engem, például a Lille, a Lan, a Valenciennes vagy a Roubaix. Szóval igazán elkeserített, hogy egyedül egy másodosztályú csapat, a nyugat-francia Angers-t értem ajánlatot.
0: Kopa csak 2 évet töltött az együttesben, mielőtt csatlakozott volna kor sikercsapatához, a Reimshez, amelyben utolsó meccsét a Beck első döntőjében játszotta.

0: Pardieprince-be 38 ezeren zsúfolódtak össze, hogy az este 8:30-kor kezdődő döntőt megtekintsék. A pályára az angol játékvezető Arthur Ellis vezette ki a csapatokat. Következett 90 perc, benne egy rögvest legendássá váló fordítással. A szinte hazai környezetben játszó Rams 10 perc alatt 2 gólos előnyre tett szert. Michel Leblon éles szögből talált be, még Jean Tamlen a kapus Juan Alonso hibáját használta ki. 0-2. A Real még az első félidőben ledolgozta hátrányát. Nem sokkal később Di Stefano szépített pazarösz játék végén, majd az első fél óra után Hector Rial lőtt gólt egy jobboldali beadásból. 2-2. A fordulás után ismét a Rams került előnybe. Hidalgo fejelt a kapuba. 2-3. 5 perccel később Marquitos használt ki egy kapu előtti kavarodást, és a madridiak újfent kiegyenlítettek. 3-3. A záró negyed órának döntetlen állásnál vágtak neki a csapatok. A győztes gólt a másodjára kapuba találó Real szerezte a 79. percben. Bajnok a Real Madrid, amely 4-3-ra győzte le a Rams csapatát. A nagyfülű trófát a csapatkapitány Miguel Muñoz emelte a magasba. Az első mindig különleges. Így volt ezzel Di Stefano is, aki így emlékezett vissza 5 meggyőzelme közül a legelsőre.
1: Az első megdöntőnket játszottuk, és akkor még senki sem gondolta, hogy ez milyen nagy dolognak a kezdete. Rendkívül szórakoztató meccs volt, a közönség elégedetten távozhatott. 4-3-ra nyerni Párizsban a Rams ellen, óriási élmény volt ezt megélni az ott élő spanyol bevándorlóknak. A siker után nyugalom költözött az öltözőbe, nyoma sem volt az idegességnek. Egyszerűen élveztük az egészet.
0: Az első mindig különleges, hát ha még több is követi. Alig telt el egy újabb év, és a Real Madrid visszatért a futball legértékesebb színpadára, és nem kellett sokat várni a Rams újabb részvételére sem. De az már egy másik történet.

Jól sikerült a legelső Beck sorozat 1956-ban, így semmi sem szabhatott gátat annak, hogy az 1955-ös, 56-os kiírás után ismét megrendezzék a rangos sorozatot. A lebonyolítás jócskán megváltozott az előzőhöz képest. Ezúttal 16 csapat helyett már 22 harcolhatott a végső győzelemért, és nem a 8-a döntőben oda-visszavágós küzdelmekkel indult a sorozat, hanem oda-visszavágós selejtezőkörrel. Ebben a szakaszban 12 klub vett részt, majd a 6 továbbjutó csatlakozott azon 10 csapathoz, amelynek nem kellett selejtezőt vívnia, hanem kvázi automatikusan a kieséses szakaszban indult. Ebben az évben vezették be azt a kezdeményezést is, hogy ha a párharcok összesítésben döntetlennel zárulnak, akkor egy harmadik mérkőzés dönt a továbbjutó sorsáról. Erre egyébként már ebben az idényben sor is került, hiszen a selejtező körben a Dortmund először 4-3-ra győzött, majd 2-1-re kikapott a Spora Luxemburg ellen. A harmadik mérkőzést 1956. szeptember 16-án játszották, a Dortmund 7-0-ra nyerte meg a mérkőzést, így kialakultak a kieséses szakasz párosításai, mert hogy a többi mérkőzésen nem volt szükség harmadik meccsre. A selejtező körből egyébként még a Dinamo Bukarest, a Manchester United, a Slovan Bratislava, a Nice és az Athletic Bilbao jutott tovább. Érdekesség, hogy a Manchester United 12-0-ás összesítéssel ütötte ki az Anderlechtet. Először 2-0-ra győzött az angol csapat, majd 10-0-ra verte belga ellenfelét. A 8-ad döntőben a következő csapatokhoz csatlakoztak a selejtezőn továbbjutók. CSKA Sofia, Rangers, Grasshoppers, a címvédő Real Madrid, Rapid Wien, Rapid JC, Crvena Zvezda, az előző évben döntős Fiorentina, a Norrköping és a budapesti Honvéd, amely tavaly még Vörös Lobogó néven indult. A 8-ad döntőben két olyan eset is volt, amikor harmadik mérkőzésre volt szükség a már említett összesített döntetlen miatt. A Rangers és a Nice 3-3-as összesítés miatt, a Real Madrid és a Rapid Wien pedig 5-5-ös összesítés miatt volt kénytelen harmadszor is összecsapni. A párharcokból a Nice és a Real Madrid jutott tovább, mellettük a Manchester United, a CSKA Sofia, a Grasshoppers, a Crvena Zvezda, a Fiorentina és az Athletic Bilbao élte túl a 8-ad döntőt. Utóbbi csapat éppen a Honvédot ejtette ki 6-5-ös összesítéssel. Nehezítő körülmény volt, hogy a Budapesten zajló 1956-os események miatt a Honvéd mindkétszer idegenben játszott. Kialakult a negyeddöntő párosítása, amely során a Manchester United, a Fiorentina, a Real Madrid és a Crvena Zvezda jutott tovább. Az immár 4 főre szűkült mezőny izgalmas mérkőzéseket hozott. A jugoszláv Crvena Zvezda az olasz Fiorentinát, a spanyol Real Madrid pedig az angol Manchester Unitedot fogadta. Előbbi mérkőzés nagy izgalmakat hozott, hiszen mindössze egy gól döntött a Fiorentina továbbjutásáról, amelyet még Prini szerzett a belgrádi mérkőzésen. A Real Madrid pedig 5-3-as összesítésben ejtette ki a Manchester Unitedot. Az első mérkőzést 3-1-re nyerte, a másodikon pedig 2-2-es döntetlen született. Jött tehát a döntő, a bajnokcsapatok Európa kupája történetének második fináléja. A jeles mérkőzést a madridiak otthonában, a Santiago Bernabeu-ban játszották körülbelül 120 ezer néző előtt. Nem csak a nagy nézőszám miatt lehetett lélegzetelállító az atmoszféra, hanem azért is, mert ez volt az első döntő, amit este tudtak volna játszani, mivel a Bernabeut korszerű világítással szerelték fel az alkalomra. Igaz, a Fiorentina kérésére az este 20 órás kezdést 17.30-ra módosították, mert az olasz csapat nem volt hozzászokva a mesterséges fényhez. Mielőtt magára a döntőre rátérnénk, nézzük, hogy jutott idáig a két csapat.

A Real Madrid esetében talán egyszerűbb a magyarázat, hiszen az 1956-os Beck győzelem után joggal várhatta mindenki, hogy ezúttal is a favorítja lesz a sorozatnak. Nem csoda, hogy a csapatgerince nem változott az előző évhez képest, és továbbra is Alfredo Di Stefano volt a csapat vezéregyénisége. Érdekesség, hogy ennek ellenére a hazai bajnokságában nem volt makulátlan a Real Madrid, hiszen az 1955-56-os idejében csupán harmadik lett az Athletic Bilbao és a Barcelona mögött. Az idézőjelben rossz előjelek ellenére szépen összerázta magát a Real, hiszen az 56-os-57-es idejében nem csak a Beckben, de a bajnokságban is remekelt, és végül meg is nyerte azt. A nemzetközi szintéren pedig a döntőbe jutott, legyőzve a Rapid Wient, a Nice-t és a Manchester Unitedot, majd a következő ellenfele, a Fiorentina volt a finálé.

A Firenze egy együttes újonc volt a Bekben, hiszen az előző idényben még a Milán képviselte az olaszokat. Csak hogy a Fiorentina közben leuralta az olasz bajnokságot és 12 pont előnnyel lett bajnok a Milán előtt. Mérlege 20 győzelem, 13 döntetlen és mindössze egy vereség volt. A klub valósággal berobbant az európai futballba, hiszen ekkor szerezte első bajnoki címét. A szurkolók körében legendásnak számít a sikert elérő csapat, amelyből érdemes kiemelni két világklasszist, a brazil Julinhót és az olasz Virgilit, akik között egyre jobb volt az összhang az idény előre haladtával. A Bekben is sikert sikerre halmozott a Fiorentina, legyőzte a Norrköpinget, a Grasshoppers-t és a Zvezdát, ezzel döntőbe jutott. Na, hát jöjjön a finálé krónikája!

0: Ahogy már említettem, a döntőt a Santiago Bernabeu-ban, a Real Madrid otthonában rendezték 1957. május 30-án 120 ezer szurkoló előtt, modern fénytechnikával felszerelve. Igaz, mint mondtam, erre nem volt szükség. A játékvezető az a holland Leo Horn volt, aki a legendás Anglia elleni 6-3-as mérkőzést is vezette 1953-ban. A Real Madrid esélyesként és favoritként érkezett, a Fiorentina pedig sikert sikerre halmozva, önbizalomtól felvértezve, remek csapategységgel várta a találkozót. A Real Madrid kezdője. Juan Alonso a kapuban, aztán Manuel Torres, Marquitos, Rafael Lesmes, Miguel Muñoz, José María Zárraga, Raymond Kopa, Enrique Mateos, Alfredo Di Stefano, Hector Rial, Francisco Gento, a vezetőedző pedig José Villalonga Llorente. A Real Madrid kezdő 11-ében 3 változás történt az előző back döntőhöz képest. A Fiorentina kezdője Giuliano Sarti, Ardico Magnini, Alberto Orzán, Sergio Cervato, Aldos Camarucci, Armando Segato, Julinho, Guido Gratton, Giuseppe Virgili, Miguel Montori, Claudio Bizzarri, a vezetőedző pedig Fulvio Bernardini. Kicsit térünk vissza a Real Madrid kezdőjéhez, ahol a tavalyi döntős kezdővel ellentétben egy francia név is felbukkan. Raymond Kopa, aki a keret nagy részéhez hasonlóan másodszor lépett pályára a back döntőben, csak ő tavaly még éppen a Real Madrid ellenfelét a Reims-et erősítette. Egy William Gallardnak adott 2005-ös interjúban így nyilatkozott arról az időszakról Raymond Kopa.
1: A Reims nagyszerű csapat volt, csodálatos támadó focit játszottunk, úgynevezett pesgő focit, és népszerűek voltunk egész Franciaországban. 1953-ban 3-0-ra legyőztük az AC Milánt a Coupe Latin, ez a back előfutára, szóval ennek a döntőjében. A Milán később ajánlatot tett nekem, de én igazán a Real Madridban akartam játszani, mert akkoriban ők voltak a világ legjobb klubja.
0: Kopa aztán át is igazolt, akkoriban rekordnak számító 500 ezer euróért. Ebből a pénzből a Reims 3 francia sztárjátékost igazolt, miközben a Real Madridnál hamar megszerették Raymond Kopát, akit el is neveztek Kopitának, azaz a kiskopának. Őt egyébként minden idők legnagyobb labdarúgóiról is kérdezték ebben az interjúban, amelyre ő 3 névvel felelt: Di Stefano, Puskás és Gento. A 3 névből 2, Di Stefano és Gento csapattársa volt az 1957-es back döntőben. Puskás csak később csatlakozott a Real Madridhoz, de ez egy másik rész története. Most pedig jöjjön az 1956-os, 57-es back finália. Május 30-án elhangzott a kezdő sípszó, a csapatok egymásnak estek. A mentalitásra nem lehetett panasz, mindkét csapat igyekezett uralkodni a másikon, a szép futball mellett erős belépők és szerelések tarkították a mérkőzést. Az első félidő kiegyenlített volt, mindkét kapu előtt adottak lehetőségek, de Alonso és Sarti is remekül védett. A gólcsend a 70. percben tört meg, amikor a Real Madrid kapura tartó játékosát Ardico Magnini buktatta a 16-oson belül. A 11-est Alfredo Di Stefano váltotta gólra. Érdekesség, hogy a korabeli felvételt nézve látszik, ahogy a kapus már jóval az elrúgás pillanata előtt előre fut a gólvonalról, és a lövés pillanatában körülbelül a gólvonaltól 4 méterre kíván hárítani. Nem sikerült. A következő percekben sorra jöttek a helyzetek mindkét oldalon, de a Real Madrid aztán másodszor is betalált egy kontra után. Francisco Gento kapott remek kiugratást Kopától a leshatáron, a kijövő Giuliano Sarti fölött parádés mozdulattal pöccintette át a labdát a spanyol játékos. Real Madrid Fiorentina 2-0. A Népsport akkori tudósítása alapján két játékos volt a mérkőzés legjobbja, a Fiorentinában játszó brazil Julinho és a Real Madrid kapusa Juan Alonso. Az 1956-os 57-es back gólkirálya viszont nem a két csapatból került ki, hanem a Manchester Unitedból. Dennis Violet 9 góllal zárta a tornát. Ami pedig a döntő utózöngéjét illeti, valamilyen szinten elvárt volt, hogy a Real Madrid győzni fog, avagy győznie kell a Santiago Bernabeu-ban. A szurkolók kitörő lelkesedéssel fogadták a győzelmet, ugyanakkor a csapat kitartott a gerincét képző játékosok mellett, akik az állogát jelentették a következő évi sikereknek. De ezekről majd a következő részekben lesz szó. A Fiorentina se gyengült, igaz, a következő évben már nem tudta megnyerni az olasz bajnokságot. Magával a döntővel kapcsolatban pedig a Fiorentina szurkolók a mai napig nehezményezik az első gól előtti szituációt, mert hogy a szabálytalanság, amelyből a 11-es következett, valójában a 16-oson kívül történt. Minden esetre az olasz futball, és leginkább a Fiorentina legendás meccsei közé tartozik, hiszen a firenzeiek első olasz csapatként játszottak döntőt. Ilyen szempontból a tendencia folytatódott, hiszen a következő idényben a Real Madrid ismét egy olasz csapattal, a Milánnal találkozott a döntőben. De ez már az 1958-as finálé története.
2: Az első két bajnokcsapatok Európa kupáját, tehát a Real Madrid nyerte, és egy ideig megállíthatatlan volt. Sikersorozatának felidézését a hírek után folytatjuk.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
4: Gyere, Korsuber, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsuber, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsuber!
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok!
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
7: Kihirdették a brazilok világbajnokságra utazó keretét. Nyilván a sorra hozták a bicskei kegyelmiügy dossziéját. Napos tavaszi idő várható. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
3: Sporthírek.
7: A bennmaradás szempontjából kulcsfontosságú mérkőzésen küzd a magyar férfi jégkorong válogatott. A Svájcban zajló elit világbajnokságon. Nemzeti együttesünk a harmadik fordulóban 20 óra 20 perctől az eddig szintén pont nélkül álló Nagy-Britanniával találkozik. Csapatunk sajnos elveszítette egyik rutinos csatárát, Bartalis Istvánt, aki az Ausztriával vívott meccsen súlyos sérülést szenvedett, ezért számára véget ért a VB. Helyére az utolsó keret szűkítésnél kikerült Nagy Krisztiánt, a Ferencváros támadóját hívta be Majoros Gergely szövetségi kapitány. A Puskás Akadémiában szereplő Lauros Duarte, illetve a Videóton korábbi játékosa Stopira is ott van a Zöldfoki Köztársaság labdarúgó válogatottjának világbajnoki keretében. A VB újonc a június 11-én rajtoló tornán a H csoportban Spanyolországgal, Uruguayjal és Szaúd-Arábiával játszik majd. Carlo Ancelotti, a brazil labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya kihirdette végleges keretét a világbajnokságra. A 26 játékos között ott van Neymar. Az olasz szakember ugyanakkor nem számít többek között Thiago Silvára, Antonira, Richarlisonra és Joelintonra. Visszavonul a válogatottságtól Vojvoda Dávid, a férfi kosárlabda NB1-ben szereplő Albafehérvár csapatkapitánya. A 35 éves bedobó 17 esztendőn át játszott a nemzeti együttesben, amelyben 160 alkalommal lépett pályára és két Európa-bajnokságon képviselte színeinket. A világ és Európa bajnok Érdi Mária a nyitó nap után a 9. helyről várja a folytatást a horvátországi Castellában zajló Ilka 6-os vitorlázó Európa bajnokságon. Ugyanezen a helyszínen a férfiak Ilka 7-es hajóosztályának versenyeiben az olimpiai és világbajnoki 4. helyezett Vadnai Jonatán, jelenleg a 22.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
7: Nyilvánosságra hozták a bicskei kegyelmi ügy dokumentációjának egy részét. A dossziét a kormány.hu per igazságtétel oldalon tették közzé. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatón is beszámolt annak tartalmáról. A kormányfő elmondta, Varga Judit akkori igazságügyi miniszter csomagban terjesztett fel 49 nevet. Ebből 3 esetben javasoltak kegyelmet adni, de K. Endre nem volt köztük. Novák Katalin köztársasági elnök azonban ismeretlen okból 3 embernek, köztük K. Endrének a javaslat ellenére kegyelmet adott. Magyar Péter szerint az iratokból kiderült, hogy a döntést a szolgálati utat megkerülve, a közelgő pápa látogatásra hivatkozva gyorsították, és szokatlan módon még aznap ellenjegyezte az igazságügyi miniszter. Reagált a miniszterelnök sajtótájékoztatójára a Fidesz frakció. Közleményükben úgy fogalmaznak, a tájékoztatón semmi új nem derült ki. K. Endre kegyelmi kérvényét az akkori igazságügyi miniszter nem támogatta, de a köztársasági elnök döntését követően mégis ellenjegyezte. Azt állítják, a kormány tagjai csak 2024. februárjában értesültek az ügyről. Az érintettek lemondásával egyetértettek. Felfüggesztette tisztségéből a Nemzeti Kulturális Alap vezérigazgatóját a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán úgy fogalmazott, Krucsai Néherter Anikó felelt a közpénzekből kiosztott milliárdokkal kapcsolatos ügyekért Hankó Balázs utasításai alapján. A tárca vezető belső vizsgálatot indít a szervezetnél. Több százezren nem rendelkeztek még személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról, amelyről holnap éjfélig lehet nyilatkozni. Az adóhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy a határidő után beküldött felajánlások érvénytelenek. Az adózók civil szervezeteket, egyházi közösségeket vagy a Nemzeti Tehetségprogramot támogathatják az összeggel.
3: Közlekedés.
7: Az M0-ás autóút keleti szektorán az M5-ös autópálya felé vezető oldalon Maglód térségében baleset történt. A 46-os kilométernél a belső sávot lezárták, több kilométeren torlódik a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
3: Időjárás.
7: Napközben a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső, futózápor. Megélénkül a szél, délután 19-23 fok várható.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Az Európai Labdarúgó Bajnok csapatok versenyét Beck néven először az 1955-56-os szezonban rendezték meg. Az első két sorozatot a Real Madrid nyerte, és a harmadik negyedikben is esélyesként indult. Regős László Pál és Krejz Bálint összeállítása következik.
8: Ahogy az előző szezonban, úgy 1957-ben is selejtezőkkel indult a Beck kiírása. Sorsolással dőlt el, hogy mely bajnokcsapatoknak kell már a selejtezőben megkezdeni a szereplést. A magyar bajnok Vasas mellett többek között a Manchester United, a Milán és a Benfica is rájátszásra kényszerült, míg például a svéd Norrköping vagy a román Steaua, akkori nevén Csecsea Bukarest a sorsolásnak köszönhetően azonnal a főtáblára került. A rendszer igazságtalanságát mutatja, hogy a selejtező nélkül főtáblára került 7 csapat közül 5 már az első körben búcsúzott a Becktől. A címvédő Real Madrid alanyi jogon főtáblára került, és ha már ott volt, esélyeshez méltó módon menetelt ebben a szezonban is. Előbb a Royal Antwerpet, majd a Sevillát győzték le a királyiak, akik az elődöntőben a Vasassal találkoztak. Magyar csapat először jutott a legjobb 4 közé, miután az angyalföldiek a selejtezőben a CDNA Szófiát, aztán a Young Boys-t és az Ajaxot is búcsúztatták a sorozattól. Ilovszki Rudolf irányításával, Bundzsák Dezső, Szilágyi Gyula és Csordás Lajos góljainak köszönhetően jutott a legjobb 4 közé a magyar bajnok csapat. A címvédő Real Madrid viszont az első mérkőzésen óriási előnyre tett szert. A Népsport így tudósított a madridi találkozóról.
9: Tüneményesen játszott a Real Madrid csatársora, Real Madrid Vasas 4-0. Az Európa szerte nagy érdeklődéssel várt EK elődöntő csak részben felelt meg a várakozásnak. Időnként tüneményes játékot láttunk a Real Madrid csapatától, s olykor-olykor a Vasas is csillogtatott valamit a tudásából. Nem volt magas színvonalú a küzdelem, s ennek elsősorban a végig zuhogó eső volt az oka. A Vasas szoros emberfogására rendezkedett be. Berendinek az volt a feladata, hogy Di Stefanót igyekezzék kikapcsolni a játékból, Bundzsák pedig balfedezetet játszott. Ez a taktika már eleve arra kárhoztatta a piros-kékeket, hogy a góllövésről többé-kevésbé lemondjanak. Azt is megbeszélték, hogy lassítani igyekeznek a Real Madrid támadásait. Ez azonban csak részben sikerült, mert a madridiak két szélsője a legtöbbször ellenállhatatlan volt.
8: Di Stefano 3-szor, Marcel 1-szer talált be, a címvédő magabiztos előnnyel utazhatott Budapestre. A Népstadionban a korabeli híradás szerint 100 000 néző előtt rendezték a visszavágót, ahol a Népsport másnapi címlapja alapján a Vasas lelkesen, lendületesen játszott, míg a Real Madrid játékosai csak labdakezelésben csillogtatták tudásukat. Az angyalföldiek már a 3. percben veszélyeztettek.
9: Lenkei szögletét a pompás lendülettel felugró Bundzsák fejelte a kapura, a labda azonban a golvonalra tömörült védők között elakadt. A lelátóról úgy látszott, hogy a labda túljutott a golvonalon, a Vasas játékosok és a szurkoló sereg is gólt követelt.
8: A játékvezető viszont nem adta meg Bundzsák gólját. Nem úgy, bő 20 perccel később.
9: A 25. percben Szilágyi egy 4-5 védőt is kicselezett, Bundzsák elé tálalta a labdát, s a jobb összekötőbe húzódott bal összekötő, mintegy 14 méterről, pompás lövéssel a bal felső sarokba küldte a labdát. 1-0 a Vasas javára. Óriási lelkesedése fogadta a közönség a piros-kékek vezető gólját. Az együttes szinte szárnyakat kapott, s percekig nagy nyomás alatt állt Alonso kapuja. És még egy vasas gól. Az 53. percben gollá értek a vasas rohamozásai. Radulj beadását Munoz kézzel ütötte ki 2 méterről a 16-oson belülről. A játékvezető habozás nélkül 11-est ítélt. A büntetőt csordás a balra mozduló kapus mellett laposan a jobb sarokba lőtte. 2-0.
8: A végeredmény ez maradt. A Real Madrid első és egyetlen vereségét szenvedte el abban a BEC szezonban. A királyiak viszont így is döntőbe jutottak.
9: A vasas öltözőjében természetszerűleg nagy volt az öröm, elégedettek voltak az eredménnyel, bár többen kijelentették, így Buncsák és Szilágyi egy is, hogyha a játékvezető megadja az első gólt, amikor mindkettőjük véleménye szerint legalább 1/2 méterre a kapuvonalon túl volt a labda, legalább a 3. mérkőzést kiharcolták volna.
8: Ilovszky Rudolf a vasas edzője a következőket mondotta.
10: Mai játékunkkal bebizonyítottuk, hogy nem érdemtelenül jutottunk az EK elődöntőjébe, amely addig egyetlen magyar csapatnak sem sikerült.
8: Carnilla, a Real Madrid argentin edzője így beszélt.
11: Mi ezen a mérkőzésen végrehajtottuk a tervünket, az óra a percek ellen játszottunk, mert egyedüli célunk az volt, hogy bármilyen eredménnyel is biztosítsuk továbbjutásunkat a döntőbe.
8: Santiago Bernabeu, a vendégcsapat elnöke így foglalta össze véleményét.
12: A vasas csapatára szinte rá sem lehetett ismerni Madrid után. Ellenfelünk kitűnően játszott, bár egy kissé talán keményebben a kelleténél. Az eredményt teljesen megérdemelte. Egyik legnagyobb élményem a budapesti közönség. A hatalmas nézősereg olyan sportszerűségről és szakértelemről tett tanúbizonyságot, amely őszintén meglepett.
8: A döntőt a brüsszeli Heysel stadionban rendezték. A madridiak ellenfele az előző évhez hasonlóan ezúttal is egy olasz együttes volt, mégpedig az AC Milan. Cesare Maldinivel a védelemben, Lidholman és Schiaffinoval a támadósorban. A milánóiak alaposan megnehezítették a címvédő dolgát. Az 59. percben Schiaffino révén megszerezte a vezetést a Milán, majd Di Stefano egyenlítő gólját követően 4 perccel Grillo megint az olaszokat juttatta előnyhöz. 1 perc múlva Real egyenlített, a döntő hosszabbításba torkollott. Ezt pedig a madridiak bírták jobban. A 107. percben Hento megszerezte a győztes gólt, a Real Madrid sorozatban 3-szor nyerte meg a beket. A Népsport szűkszavúan a címlap alsó sarkában így számolt be a döntőről.
9: Újra a Real Madrid nyerte az EK-t, a Real Madrid-Milán labdarúgó Európa Kupa döntőt szerdán este Brüsszelben játszották. A Real a hosszabbításban 3-2-re győzött.
8: A Milánnak még néhány évet várnia kellett az első győzelmére, a Real Madrid viszont a következő években is letaszíthatatlan volt a trónról.

0: Fináléba vezető utat összesen 28 csapat kezdte volna meg, ám két együttes, az Olimpiákhoz és az 1958. februárjában a müncheni légikatasztrófában a játékosai nagy részét elvesztő Manchester United nem tudott elindulni. Magyarországot az MTK képviselt, amely az előselejtezőben 2-3-0-ás győzelemmel ejtette ki a lengyel-polonia bitomot. A legjobb 16 között a svájci Young Boys viszont már túl nehéz feladatnak bizonyult, a hazai mérkőzés 2-1-re, a visszavágott pedig 4-1-re veszítette el a magyar bajnok. A későbbi döntősök közül a Real Madrid a Besiktas ellen 3-1-es összesítése jutott tovább, a Rams pedig a finn bajnokot ejtette ki 7-0-ás eredménnyel. A negyeddöntőben a címvédő 7-1-re nyert az osztrákok legjobb csapata ellen, a Rams viszont 2-0-ás hátrányból fordította visszavágón a Standard Liège ellen. Az elődöntőben az egyik ágon spanyol rangadót rendeztek, a Real városi rivális az Atletico ellen küzdött meg a döntőbe jutásért. A végeredmény kialakításában pedig a magyarok legendája, Puskás Ferenc is sokat segített. Az aranycsapat korábbi kiválósága az 1956-os forradalom után emigrált Spanyolországba és a disszidálásért kapott eltiltásának letöltése után az 1958-59-es idényben mutatkozott be a Real Madridban. Az Atletico elleni elődöntő első mérkőzésén 2-re nyert a Real, Puskás a 33. percben büntetőben volt eredményes. A visszavágót az Atletico nyerte 1-0-ra, így az akkori szabályok értelmében harmadik mérkőzés döntött a továbbjutóról, amelyet semleges pályán játszottak le. Puskás Ferenc Zaragozában is eredményes volt, Di Stefano a 16. percben vezetés szerzett, Kolyár 2 perccel később kiegyenlített, Puskás pedig az első félidő hajrájában beállította a 2-1-es végeredményt, ezzel döntőbe lőtte a Realt. A másik ágon a Rams útja simább volt. A Young Boys ellen 1-0-ra elveszített idegenbeli találkozó után hazai pályán 3-0-ra nyert a francia bajnok, így 1956 után ismét bejutott a döntőbe. A stuttgarti mérkőzésnek pedig a trófa megszerzése mellett egy másik tétje is volt, mivel egyik csapat sem nyerte meg hazai bajnokságát abban a szezonban, így csak a győztes indulhatott a Beck következő kiírásában. A Nép Sport néhány nappal a találkozó előtt így írt a várakozásokról.
1: A Real tartják esélyesebbnek a labdarúgó Európa Kupa szerdai döntőjében. Mi sem jellemzőbb a labdarúgó Európa Kupa mérkőzések iránti érdeklődésre, mint hogy a szerdán 18 órakor a stuttgarti Neckar stadionban sorra kerülő döntőre már minden jegy elkelt. Pedig a stadionba 70 ezeren férnek be, és a jegyek sem olcsók. Az immár negyedik EK döntőn, akárcsak az elsőn, a Real Madrid és a Stade Reims csapata kerül szembe egymással, és ezúttal is, akárcsak 3 évvel ezelőtt, a spanyolok az esélyesebbek. A már háromszoros győztes Real mindent elkövet a negyedik győzelem megszerzése érdekében. Hétközben lejátszotta a Sevilla elleni visszavágó spanyol kupa mérkőzését, 1-0 arányban kikapott, de így is továbbjutott, mert az első találkozót több góllal nyerte, és már több napja Stuttgartban tartózkodik, ahová a franciák csak hétfőn érkeztek meg. Egyébként a Reims is a múlt héten játszotta le Nîmes-ben utolsó bajnoki mérkőzését, és 2-2-es döntetlent ért el. A szerdai döntőre mindkét csapat legjobb összeállításában áll ki. A Reálból hiányozni fog Puskás, aki hivatalosan sérült, de félhivatalosan úgy tudják, hogy nincs megfelelő formában. Érdekes, hogy a madridi csapatból 6-an szerepeltek már az előző 3 döntőn, mégpedig Di Stefano, Zárraga, Marquitos, Rial, Hento és Kopa. Érdekes az is, hogy Kupa az első döntőn még a Reims színeiben játszott középcsatárt, most pedig a jobb szélső posztján veszi föl régi klubja ellen a küzdelmet. Igaz, hogy könnyebben sérült, de játékára feltétlenül számítanak. Tudni kell ezután azt is, hogy a Real számára a győzelem sorsdöntő. A spanyol bajnokságot ugyanis a Barcelona nyerte, és ha a Real nem nyeri meg a kupát, jövőre nem vehet részt 5-5-ször is az EK-ban. A mérkőzés iránt az érdeklődés egyébként óráról órára nő. A fekete piacon már 200 márkát is fizetnek egy jegyért. Több külön vonat és külön repülőgép hozza majd a spanyol és a francia szurkolókat. A mérkőzést nem csak a nyugatnémet, a francia és a spanyol rádió, hanem az Eurovízió is közvetíti. Ami pedig az esélyeket illeti, a Reims helyzete sem reménytelen, hiszen ez a csapat adta a svédországi VB-n kitűnően szerepelt francia válogatott gerincét, és csatársorát Gilles Fontaine a VB gólkirálya irányítja. A Realnak több esélyt adnak, de egy labdarúgó mérkőzésen sok minden lehetséges, és általános vélemény szerint a pillanatnyi erőnlét dönt, sőt, esetleg a szerencse is befolyásolhatja szerdán a végeredmény kialakulását.
0: Ahogyan hallhatták, a Népsport az akkori narratívának megfelelően negatív kontextusban beszélt Puskás Ferencről, aki május közepén még döntőbe lőtte a Real Madridot, így azt nem igazán lehet mondani, hogy ne lett volna megfelelő formában. Az viszont tény, hogy az elődöntő és a döntő közötti 3 hétben Puskás megsérült, így nem léphetett pályára Stuttgartban. És hogy mit hozott a mérkőzés? a Bek és a Bél döntők történetének egyik leggyorsabb gólját,

0: és sorozatban a negyedik Real Madrid győzelmet. Így írt az 1959. június 3-án lejátszott mérkőzés történéseiről a Népsport másnapi lapszáma.
1: Negyedszer is a Real Madrid nyert az Európa kupát. Real Madrid Stade Reims 2-0, a félidőben 1-0. Szerdán délután kellemes időben 70 ezer néző előtt játszották le a Neckar stadionban a labdarúgó bajnok csapatok Európa kupájának döntőjét. A nézőtéren 7000 francia és 3000 spanyol szurkoló foglalt helyet. A Real hatalmas iramban kezdte a játékot, és azonnal sikerült meglepnie ellenfelét. A 40. másodpercet mutatta az óra, amikor a madridiak szabadrúgása Mateos lábáról irányt változtatva Kolonna mellett az ellenkező sarokba vágódott. A spanyolok a gól után is tovább rohamoztak, s ritkán engedték szóhoz ellenfelüket. Ennek ellenére a 4. percben a Reims egyenlíthetett volna. Lamartine hajszállal lőtte fölé Vincent átadását. Az időnként túl erélyes madridi védelem nem engedte kibontakozni a francia támadásokat. A 15. percben Jonquet gáncsolta Di Stéfanót. A megítélt 11-est Mateos rúgta, de Kolonna remek vetődéssel kiütötte a labdát. Az első negyed óra után a Reims átvette a játék irányítását, és 30 percen keresztül sokkal többet támadott, mint ellenfele, de helyzetei kihasználatlanok maradtak. A spanyoloknak csak egy nagy helyzetük volt. A 31. percben Hento beadását Kopa fölé rúgta. Kopa ennél a támadásnál megsérült, ettől kezdve végig sántikált. A második félidőt is villámgyors madridi támadások vezették be, Di Stéfano vezetésével. A 47. percben a középcsatár 20 méteres váratlan lapos lövése meglepte Kolonnát, s a labda a bal sarokba került. A gól után a madridiak már nem erőltették az iramot, láthatólag az eredmény tartására rendezkedtek be. A Reims ebben a játékidőben is többet támadott, a spanyol védelem azonban biztosan verte vissza a franciák próbálkozásait. A döntő nem hozott nagy játékot, mindkét csapaton látszott, hogy nehéz, zsúfolt mérkőzésekkel teli idény van már mögöttük. A Real megérdemelten nyerte sorrendben negyedszer a kupát, bevált a taktikája, mely a mérkőzés kezdeté, majd a szünet után is az ellenfél lerohanására irányult. A csapat és a mezőny legjobbja Di Stéfano volt, elől, hátul mindenütt ott volt, ahol kellett, ragyogóan irányított, de a védekezésben is kivette a részét. Kitűnő teljesítményt nyújtott Dominguez is. Elmondható, hogy egyetlen madridi játékos sem játszott átlagon alul. A Reims némi balszerencsével küzdött, a gyorsan bekapott gól megzavarta, csatárai rendszerint nem bírtak a kemény spanyol védőkkel. Egy gólos veresége jobban megfelelt volna a játékképének. A Reimsiek kapusa Kolonna a második gólt elnézte. A hátvéd hármasból Rodzsik emelkedett ki, a csapat legjobbja pedig Pan Vern volt, aki az irányító szerepét töltötte be, akár csak Di Stéfano a Reálban. A csatárok közül Vincent és Plantoni játszott átlogon felül, az állandóan szorosan fogott Fontaine csalódást keltett, Bliár pedig több nagy helyzetet rontott el.
0: A Népsport tudósítója szerint Mateos gólja 40. másodpercben született, ami mai napig a BEK és BL döntők történetének leggyorsabb találatának számítana. Ám az UEFA hivatalos statisztikáiban nem ezt, hanem Paolo Maldini 2005-ös Liverpool elleni 52 másodperc után szerzett gólját ismeri el a leggyorsabbnak. Az viszont biztos a jegyzőkönyv alapján, hogy a találat az első percben született. A 2-0-ás győzelemmel a Real Madrid 4 szezon után is egyeduralkodó maradt. Puskás Ferenc ugyan a döntőben a sérülése miatt nem léphetett pályára, a korábbi mérkőzéseken sokat tett a spanyolok újabb címvédésért, ezzel megszerezte karrierje első BEK trófáját, ezzel természetesen ő lett az első magyar játékos, aki ezt elérte. A Reims második alkalommal lett ezüstérmes a legrangosabb európai kupa sorozatban. És érdekes adalék, hogy a francia csapat 1959 óta nem tudott bejutni egy nemzetközi kupa döntőjébe se.
2: Hát úgy tűnik, ezt a Bekket a Real Madridnak találták ki. Kár, hogy a második sorozat közben, vagyis 1956-57-ben a magyar foci minden szinten padlóra került, így azokban az időkben nem lehetett meghatározó a bajnokunk. Pedig egy honvéd Ciborral, Kocsis Sándorral, Puskással mire vihette volna? Utóbbi viszont már a negyedik kiírásban is szerepelt egy külföldi csapat tagjaként, majd az ötödik kiírásban a döntőben olyat tett, ami talán örökre megismételhetetlen. Mindjárt erről lesz szó.
3: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Az Európai Labdarúgó Bajnokcsapatok versenyét, Bajnokcsapatok Európa Kupája néven először az 1955-56-os szezonban rendezték meg. Az első négy sorozatot a Real Madrid nyerte, és az ötödikben még erősebb csapattal szerepelhetett, mint korábban. Az 1959-60-as kiírás összefoglalója Cserés Bendegúztól, azt követője pedig Tóth Bélától.
2: Világra szóló magyar siker, sorozatban 5-5-ször meggyőztes a Real Madrid. Először jutott német csapat a döntőbe. Ilyen volt a Bajnokcsapatok Európa Kupájának 1960-as fináléja. Minden idők legtöbb gólt hozó back döntőjét rendezték meg az 1959-es 60-as kiírásban. Hát idézzük fel, hogyan jutottunk el idáig. Az előző back döntőt negyedszer is a Real Madrid nyerte, egyértelműen Európa tetején állt a spanyol csapat minden szempontból, és hatékonyan követte a győztes recepten ne változtass elvét. De azért volt egy fontos változás a keretben, még az előző évből.
3: Hogyan szerződtették Puskást? Bernabeu hogyan szerződtette? Na, Österreicher Emil már kim volt. Kim volt, amikor Hermann Béláival az élen sorsoltak Brüsszelben, és a Real Vasas került össze. Hazament Österreicher Emil Real Madridhoz, és egy borítékba beírta az eredményt, hogy mi lesz a végeredménye a mérkőzésnek. És kérlek szépen azzal, hogy Bernabeu, az elnök, csak a mérkőzés után bonthatja fel. Fölbontotta a mérkőzés után a borítékot, 4-0 ott volt rajta, ránézett, kezet fogott vele, szerződtette, és megkérdezte, mi az első kívánsága, hozzák Puskást a Real Madridhoz. Hát akkor már ő titkár lett, szaporta mellett, még nem beszélt jól spanyolul, de gőzerővel tanult, és Puskás öcsi elkezdett 18 kilót leadni Bécsben, hogy úgy jelenjen meg Bernabeu előtt, hogy elfogadható állapotban.
2: Az imént Szepesi György előadásában hallották, hogyan igazolt Puskás a Real Madridba. A következőkben pedig maga Puskás Ferenc beszél a beilleszkedéséről.
4: Én mikor oda kerültem, én nem hittem soha abba, hogy én itt valamit fogok tudni, valamit el tudok érni, hát 18 kiló volt rajtam. Ezt a 18 kilót 6 hét alatt leadtam. És utána Argentinába mutatkoztam be a River Plate ellen a Madridba annak idején. Jól ment a játék, a második meccsen még jobban ment a játék. A harmadik meccsen Uruguayban én voltam a mezőny egyik legjobbja. Minden játékos a legjobb barátságban voltam. Az első szezonban rúgtam 26 gólt, és játszottam 25 meccset. Ugye nem futottam a labda után, amikor láttam, hogy nem érem el, aztán sose futottam életemben. Meg is mondtam, utána megbeszéltünk már, amikor valamit beszéltem spanyol, hogy ne arra, hogy én akkor nem futok, ha nem látom, hogy elérem. És nem futok be csomóba sem, ott elrúgnak. Ott ugyanaz volt, mint itt volt. Mikor nem oda ment a labda, ahova kellett, akkor azt mondjuk, hogy Fejérben játszunk. Ez is ott volt egy pár nagyon jó futballista. Volt egy elnök, aki világbajnok volt. Volt három ember vezette ezt a klubot. Minden szép volt, minden jó volt, nyugodt volt. Nem volt soha vita, nem volt soha veszekedés. Nem nyertünk mindig bajnokságot, és nem nyertünk mindig Európa kupát. Nyertünk két Európa kupát, egy Intercontinental kupát, 6 bajnokságot az én időm alatt. Ennél szebbet nem lehet nyújtani.
2: A már egyébként is rendkívül erős Real Madrid immár Puskás Ferenccel kiegészül vált Európa tetején. Mindeközben a többi bajnokság azért küzdött, hogy felvegye a versenyt a spanyollal, csak hogy ez nem volt elég, mert a Real Madriddal senki nem tudta felvenni a versenyt. Ebben a helyzetben indult el az 5. bajnokcsapatok Európa kupája 1959. augusztusában. Érdekesség, hogy Puskás előtte már szerepelt a Real Madridnál, de akkor a back döntőben még nem kapott helyet. Most viszont az 1959-ben induló idényben a selejtezőben 20 csapat indult, köztük a Real Madridhoz egyre inkább felnövő és a Cibort, Kubalát és Kocsist soraiban tudó Barcelonával és a magyar bajnok Csepellel. Előbbi tovább jutott a CDNA Sofia ellen, a magyar csapat viszont alul maradt a török Fenerbahcsével szemben. Az érdekesség, hogy a Barcelona továbbjutásában Kubala Lászlónak is nagy szerepe volt, hiszen mesterhármast szerzett a bolgárok ellen. A selejtezőben továbbjutó 10 csapat a 8. döntőben csatlakozott azon 6 gárdához, amely nem kellett, hogy a selejtezőben részt vegyen. Köztük volt a későbbi döntős Real Madrid és a Frankfurt is. A Real összesítésben 12-2-re ütötte ki a luxemburgi Jones S csapatát. Puskás Ferenc az első meccsen mesterhármast szerzett, a másodikon egyszer talált be. A másik döntős Frankfurt pedig a svájci Young Boys ellen 5-2-es összesítéssel jutott tovább. Érdemes megemlíteni az AC Milan és a Barcelona párharcát is, hiszen a katalánok 7-1-es összesítésben ütötték ki a tavaly még döntőt vívó Milánt. Kubala 2, Cibor 1 gólt szerzett. A negyed döntőben botlott a Real Madrid, hiszen az első meccsen kikapott a francia Nice ellen, de a visszavágó magabiztosan 4-0-ra nyert, az utolsó gólt Puskás szerezte. A Frankfurt pedig kiélezett párharc során 2-1-re győzött, majd 1-1-et játszott a Wiener SC ellen. Ebben a fordulóban is szárnyaltak a barcelonai magyarok, a Wolfs ellen Kocsis Mester 4-es szerzett és Kubala is betalált. Az elődöntőben a Frankfurt simán 6-1-re, aztán 6-3-ra utasította maga mögé a Rangers-t, a másik ágon pedig először rendeztek El Clásicót a Beckben, tehát Real Madrid-Barcelona rangadót. Az első mérkőzésen a Santiago Bernabeu-ban 120 ezer néző előtt a Real Madrid 3-1-re győzött Di Stefano duplájával és Puskás Ferenc góljával. A visszavágón 4 gólból 3-at magyarok szereztek, Puskás 2-szer talált be, Kocsis 1-szer, valamint a spanyol Hintó is betalált. A Real Madrid tehát 6-2-es összesítéssel jutott tovább ősi rivális ellen. Az 1960. május 13-án rendezett döntőt a Real Madrid és a Frankfurt között rendezték. Mielőtt erre rátérnénk, pár szó a két csapatról. A Real Madridról már sok szó esett az elmúlt részekben, lévén, hogy eddig az összes döntőben érdekelt volt, illetve Puskás kapcsán is szóba került a mai összeállítás elén. Ami viszont érdekesség, hogy a Barcelona a fejére nőtt a királyi gárdának, hiszen 1959-ben és 60-ban is elhódította a spanyol bajnoki címet. Utóbbi esetében ráadásul úgy, hogy a két csapat ugyanannyi pontot szerzett, a végső győzelmet a Barcelona 2-vel jobb gól különbségének köszönhette. A Real Madrid ebben az idényben egy korábbi játékosát, Miguel Muñozt nevezte ki az új vezetőedzőjének, akihez a klub egyik legsikeresebb időszaka köthető. 1959-ben történt az is, hogy az aranylabdát Alfredo Di Stefano, a Real Madrid sztárjátékosa kapta. Erre egyébként később a Beck döntőben is rászolgált.

0: Most pedig a másik döntős, a Frankfurt következik. Akkoriban érdekes volt a német bajnokság kapcsolata a Beckkel, hiszen minden évben más csapat képviselte magát onnan. Ennek egyik oka az lehetett, hogy dupla esélyük volt bejutni, olyan értelemben, hogy az NSK és az NDK bajnoka is képviselte magát az előselejtezőkben és a selejtezőkben. Az NDK-ban a bajnokság egyszerű liga volt, a 14 induló csapatban mindenki játszott mindenki ellen. Ezzel ellentétben az NSK bajnoksága három tartományi csoportra volt osztva. Északira, nyugatira és délnyugatira. Mindegyikből az első két helyezett csapat jutott be, a mondjuk azt, hogy első osztályba, amely két négyfős csoportra volt osztva. Ebbe a Frankfurt bejutott a déliek győzteseként, és az országos csoportját is megnyerte 100%-os mérleggel. A bajnokságban még itt sem volt vége, a két csoport győztes döntőt vívott egymással. Hihetetlen belegondolni, hogy az a csapat, amely bejutott a Beck döntőjébe, majdnem elbukta a német bajnokság döntőjét. Mert hogy a Frankfurt a Kickers Offenbach ellen játszott, és a rendes játékidő 2-2-es döntetlent hozott. Jött a hosszabbítás, ahol a Frankfurt kétszer betalált, majd a 110. percben szépített az Offenbach. Végül a 119. percben újabb gólt szerzett a Frankfurt, ezzel 5-3-ra megnyerve a bajnoki döntőt és a Beck részvételt kiharcolva. Ezen a mérkőzésen egyébként a Frankfurt magyar játékosa Sztárnyi István duplázott. Róla Elpap István beszélt.
1: Frankfurt ez úgy lett német bajnok, mondjuk, ha csak a bajnokok indulhattak meg a címvédő, hanem ő volt a bajnok az adott országban a Beckben, hogy 59-ben úgy lett német bajnok, hogy akkor még nem volt Bundesliga, de német bajnok, hogy az egyik legnagyobb sztárja, vagy a legnagyobb sztárja Sztárnyi István volt, aki 1956-ban az ifi válogatottal túrázott éppen Londonban játszottak egy meccset október 23-án este, amikor meghallották, hogy mi van Pesten. Amire hazaértek volna, addigra meg már leverték a forradalmat, és akkor gyakorlatilag a komplett ifi válogatott testületileg az emigráció mellett döntött. Gelei József jött haza közülük, Matesz Imre jött haza közülük, de a nagy többség kint maradt, és Sztárnyi óriási sztár lett Frankfurtban. De amikor megnyerték a bajnoki címet, utána ő Belgiumba szerződött, tehát abban az évben, amikor a Beckbe szerepelt a Frankfurt, akkor ő már nem volt ott, mert ha ott van, akkor lett volna egy Puskás-Sztárnyi párharc is a Beck döntőbe.
0: Ez mai napig a frankfurtiak egyetlen német bajnoki címe. Nem meglepő, hogy az ekkor játszó játékosoknak külön páholya van a csapat stadionjában. Kifejezetten furcsa, hogy a Frankfurt aranygenerációja nem állt igazán világklasszis játékosokból. A német válogatottban mindössze egy játékos szerepelt közülük, Friedel Lutz. Ő is csupán 12-szer játszott a nemzeti csapatban. Tagja volt az 1966-os VB ezüstérmet szerző NSK-nak. Lutz mellett a frankfurti aranycsapat tagja volt Alfred Pfaff is, akinek neve nekünk magyaroknak is ismerősen csenghet. Ő az, aki tagja volt annak az NSK válogatottnak, amely az 1954-es VB döntőben legyőzte a magyar válogatottat. Na, ő a Frankfurt legendás játékosa, ott született, a klub akadémiájára járt, és egy két éves rödelheimi kitérő után 1949 és 61 között erősítette a csapatot. A Beck döntő idején már azért benne volt a korban, hiszen 34 évesen képviselte magát, de csapatkapitányként fontos volt a rutinja a csapatban. A vezetőedző Paul Oswald volt, aki már az 1934-es VB-n is ott volt másodedzőként az úgynevezett birodalmi edző munkáját segítve. És ha már ennyit beszéltünk a játékosokról, elevenítsük fel, hogy kik voltak ott a két döntős csapat kezdőjében. A Real Madrid kezdője: Rogelio Dominguez, Marquitos, José Santa María, Pachin, José María Vidal, José María Zárraga, Canario, Luis del Sol, Alfredo Di Stefano, Puskás Ferenc, Francisco Gento. A vezetőedző Miguel Muñoz, az Eintracht Frankfurt kezdője: Egon Loy, Friedel Lutz, Hermann Höfer, Hans Weilbecher, Hans Walter Eigenbrot, Dieter Stinka, Richard Kress, Dieter Lindner, Erwin Stein, Alfred Pfaff, Erik Mayer. A vezetőedző Paul Oswald. A Népsport így írt a döntőről.
2: Ötödször is a Real Madrid a győztes. Real Madrid Eintracht Frankfurt 7-3. Távbeszélő jelentésünk. Szerdán este Glasgow-ban 140 ezer néző előtt került sor a labdarúgó klubcsapatok Európa kupájának döntőjére. A találkozót a skót Mavat vezette. A mérkőzés nagy részében fölényben lévő spanyol csapat könnyen győzte le NSK-beli ellenfelét, amely csak időnként tudott egyenrangú lenni. A 7 gól ellenére a német kapus volt csapata egyik legjobb játékosa. Egy győzelmével a Real Madrid 5-5-ször is megnyerte a bajnokcsapatok Európa kupáját. Góllövők: Puskás 4, egyet 11-esből, Di Stefano 3, illetve Kréze, Stein, Linner 1-1 gól.
0: A mérkőzés Frankfurt fölénnyel kezdődött, mintha a Real Madrid kicsit alábecsülte volna ellenfelét, másrészt a németek magabiztosan ereje teljében önbizalommal felvértez vált bele a mérkőzésbe. Másrészt a németek magabiztosan erejük teljében önbizalommal felvértez váltak bele a mérkőzésbe. Számos német helyzet után az első gól is megszületett, Richard Kress Erwin Stein beadását lőtte el kapásból. Ez felébresztette az addig alvó oroszlánt, és a Real Madrid hamar egyenlített, a 27. percben Di Stefano talált be Canario gólpasszából. Ezzel sorozatban az 5. begdöntőjén talált be, amely a mai napig rekordnak számít. És történeteit nem áll meg, hiszen a 30. percben egy lövést éppen Di Stefano elé ütött a frankfurtia kapusa, amelyből a spanyol gólt szerzett, fordította Real Madrid. Ezután hamar kirajzolódott a Real játékrendszere. Di Stefano felszántotta a pályát, Hinto és Canario dinamikával és gyorsasággal segítette a játékot, Puskás pedig a gólokért felelt. Első gólját a 45. percben szerezte éles szögből. A szünetre tehát 3-1-es Real Madrid vezetésnél vonultak a csapatok. A második félidőben az 57. percben Weibecher buktatta a 16-oson belül Hintót, ez egy vitatott 11-es, viszont gólra váltott a Puskás. A legendás magyar csatár aztán mesterhármast szerzett, a 60. percben gólt fejelt. Aztán jött a negyedik, a 71. percben. Soha senki nem szerzett 4 gólt rajta kívül begdöntőben. A 72. percben a teljes reményt vesztett Frankfurt szerzett egy szépítő gólt Stein révén, de egy perc múlva Di Stefano is megszerezte a maga mesterhármasát. A folytatásban még utoljára feltápászkodott a Frankfurt, Stein másodszor is gólt szerzett, ezzel beállítva a végeredményt. A mérkőzésen 42-szer lőttek kapura, a játék nagyon gyors volt, de pontatlan. Real Madrid, Frankfurt 7-3. A mesterhármast szerző Di Stefano így emlékezett vissza rá.
3: Mi voltunk a Real Madrid és a Frankfurttal még soha nem játszottunk előtte, nem is hallottunk róluk, mert nem volt se televízió, se videók, hogy lássuk őket. Szóval azt csináltuk, mint bárki más ellen. Küzdöttünk, hajtottunk 70 percig, aztán 20 percig előadást tartottunk a szurkolóknak, és úgy csináltunk. Miután ők szerezték meg a vezetést és még egy kapufát is lőttek, elöntött a düh, és ebből fakadóan hetet lőttünk.
0: Ez a mérkőzés világra szóló volt, sokak szerint a valaha volt egyik legnagyobb futballmeccs volt ez, amely számos későbbi játékost és edzőt inspirált. Puskás és Di Stefano játék a földön túlinak számított, a Hampden Parkban 135 000 néző tombolt, a BBC adását több millióan figyelték Európa szerte. A játékvezető Jack Movat élete utolsó hivatalos mérkőzését vezette aznap. Puskás Ferenc az 1959-es, 1960-as bek során 12 gólt szerzett, gól királlyá avatták. Kétségkívül ez a beksorozat az egyik legnagyobb magyar futballsiker valaha, hiszen a végső győztes Puskás Ferenc mellett ott volt Kubala, Kocsis és Cibor, akik a Barcelonával a negyed döntőig jutottak, és ne felejtsük el Sztáni Istvánt sem, aki fontos szereplője volt annak, hogy a Frankfurt egyáltalán indulhasson a BL-ben. A világon tehát nagy híre ment a bekdöntőnek, az pedig, hogy Magyarországon a népsport mennyit szánt az eseménynek, Elpap István mondja el.
1: Kis tudás, engem az is meglep, hogy ennyit szánt, mert volt arra is példa, hogy teljes elhallgatás hasonló jellegű eseményeknél, bármikor például a Real Madrid szóba kerül, 1960-ban már annyira alapember volt Puskás, hogy nem csak a sorozatot játszott a végig, hanem a döntőt is. De hát Puskás ugye közelenség volt Magyarországon, tehát a nevét sem nagyon írták le, ha véletlenül igen, akkor csak is negatív szövegkörnyezetben. Na most, aki 4 gólt lő egy begdöntőben, ezt nehéz negatív szövegkörnyezetben rakni. Lényeg, amikor a Realról írtak, mert azért néha írtak ott Puskás, mintha nem is szerepelt volna benne. Egyébként ez nem csak a népsportra vonatkozik, hanem gyakorlatilag az összes többi sajtótermékre is. Az biztos, hogy például Sir Alex Ferguson is ott volt, mondjuk akkor minden volt, csak nem Sir, mert gyerek volt, vagy fiatal volt, de neki is az egyik lökést ez a meccs adta meg ahhoz, hogy mindenképp a futballba helyezkedjen el, és óriási tisztelője maradt a Puskás Di Stefano párosnak.
0: A mérkőzés krónikájához tartozik a vége is. Egy kisfilm részletében látszik, hogy a lefújás után a 4 gólos Puskás Ferenc és a 3 gólos Di Stefano megbeszélik egymás között, hogy a 4 egyel több, mint a 3, így a magyar viheti haza a meccslabdát. Aztán bejön a képbe Heinz Weibecher, aki egy gólt sem szerzett, de mégis elkéri a labdát Puskástól. Addig-addig kunyerált, hogy a magyar végül nagy erővel a német kezébe nyomta a labdát. Na hát kellett valamennyi vigasz a 7-3-as vereség után, ahogy aztán a következő évben a Real Madrid játékosait kellett vigasztalni. De ez már sorozatunk következő részének története.

0: Első bálozók a döntőben három magyar játékossal a pályán, közülük bár ketten is betalálnak, a végén a nevető negyedik ünnepelhet. Sorozatunk hatodik részében az 1961-es bekdöntőt idézzük fel. Alig telt el egy év, hogy Puskás Ferenc egyedülálló teljesítményével máig rekordnak számító módon sorozatban ötödik győzelmét gyűjtötte be a Real Madrid. A bajnokcsapatok Európa kupája újabb legendás évaddal szolgált a futballszerelmesei számára. Az 1960-61-es idény több szempontból is úttörő volt. Először maradt le a trófeáról a Real, amelynek végzetét ráadásul a katalán ellenlábas Barcelona okozta. A két csapat párharca során pedig megszületett az elit sorozat ezredik gólja. A sorsolás szeszélye már az első körben egy párba állította a két spanyol gigászt. A bajnok jogán résztvevő Barcelona a selejtezőben könnyűszerrel búcsúztatta a belga Lircét, hogy aztán a címvédőként erőnyerő madridiakkal akasszanak ismét tengelyt. Az előző idény elődöntőjében már összecsaptak a felek, ám akkor az izgalmak elmaradtak. A blankók kettős győzelemmel mentek tovább. Ezúttal viszont teljesen másképp alakult a párharc. Madridban a Beck ezredik gólját jegyző Luis Suáreznek köszönhetően 2-2-es döntetlent ért el a Barca, amely tehát kedvező helyzetből várhatta a hazai visszavágót. A Katalóniában rendezett mérkőzés azonban botrányba torkollott. Már az első meccs végén megítélt barcelonai büntető jogosságát kétségbe vonták a madridiak, de ennél is nagyobb felháborodást keltett a visszavágó bírájának, az angol Reginald Leaf-nek a tevékenysége. Hiába találtak be négyszer is a kapuba a vendégek, a játékvezető három gólt érvénytelenített. Az összecsapás másnapján megjelent francia sportnapilap a L'Équipe gyalázatosnak nevezte a bíráskodást, a Real szélsője Hentó pedig összeesküvést sejtett a háttérben.
1: Minden jel arra mutatott, hogy meg akarják szakítani a győzelmi szériánkat. Azt akarták elérni, hogy végre más csapat nyerje meg a Becket, nem mindig ugyanaz,
0: mondta Hentó. A Barcelona ekkor már európai szintéren is egyenrangú kihívója volt az ősi riválisnak. A gránátvörös kékek nyerték meg a vásárvárosok kupáját 1958-ban és 1960-ban is, a bajnokságban pedig egymás utáni két idényben utasították maguk mögé a blankókat. A katalán sztárcsapat 50-es évekbeli tündöklése Kubala László megszerzésével indult. Az itthon többi közt a Ferencvárosban és a Vasasban is játszó támadó a kiépülőben lévő kommunista diktatúra elől menekült el Magyarországról. 11 éven át kápráztatta el játékával a barcelonai közönséget. Volt, hogy egy mérkőzésen 7-szer vette be a jobb sorsra kárhoztatott Sporting Gijón kapuját. Kubala népszerűsége akkora méreteket öltött, hogy új és nagyobb otthont kellett találni a Barcelona futballcsapatának, amely így a 90 ezer férőhelyes Camp Nou-ba költözött. Kubala hívására nem sokkal később csatlakozott az együtteshez az időközben disszidáló Cibor és Kocsis. A félelmetes barcelonai támadósor 1960 aranylabdásával, Luis Suárezzel és a brazil Evaristóval volt teljes. Ez az ötös fogat gyakran tört borsot a Puskás, Hentó és Di Stefano fémjelezte Real orra alá. Így emlékezett vissza erre az időszakra Puskás Ferenc.
2: Miközben mi megnyertük a Becket 1959-ben és 1960-ban, a Barcelona kétszer is bajnok lett. Nagyszerű csapatuk volt, és úgy tűnt, bármikor legyőzhetnek minket. A magyar srácok különösen kíméletlenek voltak, még telefonon is felhívtak, hogy az orrom alá dörgöljék.
0: Ekkor tájt a Catenaccio későbbi atya, a tiltott eszközökhöz és habozás nélkül nyúló Elenio Herrera volt a Barca edzője, aki azonban a bajnoki címmel és VVK sikerrel zárult 1959-60-as idény után távozott a klubtól. A három magyar ellenben maradt, és velük a pályán ütötte ki a Beckből a Barcelona a Realt. A katalán együttes a visszavágón Verhész és Evaristo góljával 2-0-ra vezetett, amikor Canario találata a végjátékot még izgalmassá tette, de összességében csak a szépítésre volt elég. A gránátvörös kékek ezzel a győzelemmel véget vetettek a Real Madrid európai uralmának, ám az üresen maradt trónt nem ők foglalták el, hanem a Benfica. szó se róla, valóban kivételes képességű játékosok alkották a lisszaboni sztárcsapat keretét az 50-es években, ám a klubot Gutmann Béla érkezése emelte új szintre. A két háború között virágzó Dunamenti iskolán nevelkedett Gutmann Brazíliát is megjárta, mielőtt a Portóban begyűjtött bajnoki cím után Lisszabonban horgonyzott le. Ott aztán egy csapásra fenekestül felforgatta az egyesület életét. Gutmann az első döntésével legalább 20 játékost küldött el a Benficától, helyükre pedig fiatal tehetségeket emelt ki az utánpótlásból. Ilyen játékos volt Eusébio is, de ő csak 2 évvel később a meggyőzelem után csatlakozott a Gutmann kerethez. Az ekkor 60 éves edző zseni első idényében bajnok lett a Benficával, és indulhatott a Beck következő kiírásában. A portugál bajnok a selejtezőben a skót Harcot oda-vissza megverve búcsúztatta, a 8-at döntőben pedig az újpesti Dózsával került össze. A lila-fehér bajnok csapata Crvena Zvezda testén keresztül jutott el a legjobb 16 közé. A belgrádi 2-1-es sikert egy hazai 3-0-ás győzelem követte. A visszavágó már Szusza Ferenc is játszhatott. A kinti meccsen nélküle nyert a Dózsa Göröcs és Kuharszki találatával.
3: Benfica gyorsaság, Újpest technika.
0: Ilyen és ehhez hasonló címekkel hangolt a portugál sajtó a magyar bajnok lisszaboni látogatására. A Népsport így jellemezte az Újpest ellenfelét.
3: A Benfica most igazán nagyszerű csapat. Együttes a szó igazi értelmében, és nincs gyenge csapat része. Kivétel nélkül átlagon felüli képességgel rendelkező labdarúgók alkotják. Technikailag jól képzettek. Értenek a biztonságos védekezéshez, a 4-2-4-es formáját játsszák, de emellett sokat és lendületesen támadnak. Gyorsak, néhányan kivételesen gyorsak, és erőszakosak is a csatárok, van közöttük nem is egy veszélyes lövő.
0: A sportnapilap írása Gutmann Bélát is méltatta az összecsapás előtt.
3: A magyar edzőnek itt rendkívül nagy a tekintélye, nagyon népszerű ember. Kitűnőek az eredményei is. Előbb a Porto csapatával nyert bajnokságot, majd a Benficát vezette fel a bajnoki létre a legmagasabb fokára. Legutóbb a Benfica az Atletico Portugál ellen 3-3-as eredményt ért el, jelenleg a táblázat élén áll.
0: Magyar szemszögből rémesen alakult a párharc első mérkőzése. A felázott talajon már az első félidőben 5-5 vágott a Benfica. A portugálok 6-2-es győzelme szinte formalitássá varázsolta a budapesti visszavágót. A Népsport így tudósított.
3: A Benfica csapata az első félidőben egészen kiváló teljesítményt nyújtott. A hátsó alakzatok játékosai jól helytáltak. Elsősorban a balhátvéd Cruz és a biztonságosan játszó Arthur teljesítményét lehet kiemelni. Neto és Sarajevo az első félidőben kitűnő labdákat adott a csatároknak, a másodikban már visszaestek. A támadósorban José Augusto gyors, jól cselező játékos, pontosak voltak a beadásai. Santana jól vette ki a részét az összjátékból, Aguás kitűnő lövő és jól irányító középcsatár. Koluna bal összekötő, a mezőn kiemelkedően legjobb játékosa volt. Ő a csapat karmestere.
0: A visszavágón legalább a becsületgőzelmet megkaparintotta a Dózsa, amely 2-1-re nyert a novemberi mérkőzésen és búcsúzott a sorozattól.

legjobb 8 között a Benfica még ennél is magabiztosabban ejtette ki a dán bajnokat, az Aarhus együttesét. Eközben a Barcelona is nagyobb megerőltetés nélkül jutott túl a csehszlovák Spartak Hradec Královén. Az elődöntőben a Benfica útjába a bécsi Rapid került. A párharcot hazai környezetben kezdő portugálok 3 gólos előnyüket Ausztriában is megtartották. Beszédes, hogy a Benfica otthon lejátszott meccsének eredménysora hogyan mutat. 3-0, 6-2, 3-1 és újra 3-0. 4 mérkőzés, 15 szerzett gól. A hazai sikerek javarészt megalapozták a döntős szereplést. Mindeközben a Barcelona csak a 3. mérkőzésen Brüsszelben tudta dőlőre vinni a Hamburg elleni elődöntőt. A katalánok és az egyre jobb erőkből álló nyugatnémet bajnok is 1 góllal nyert otthon, semleges pályán pedig Evaristo döntött. Az 1961-es begdöntőt Bernben, a Wangdorf stadionban játszották, ugyanott, ahol a 7 esztendővel korábbi világbajnokság fináléját.

0: Cibor és Kocsis hátán már akkor felállt a szőr, amikor beléptek a stadionba. Hát még amikor megtudták, hogy ugyanazt az öltözőt kapta a Barcelona, mint 1954-ben a magyar válogatott. A két játékos végül a folyosón öltözött át. A Berni stadion gyepére három magyar futott ki a Barcelonában. Kubalát, Cibort és Kocsist is a kezdőbe jelölte Orizaola mester. A túloldalon Gutmann Béla a csapatkapitány José Aguásban bízott, aki a döntőig vezető úton tízszer köszönt be. 20 perc után Kocsis fejesével szerzett vezetést a Barcelona. Jobb oldalról Verhész ívelte be a labdát, a kocka becenévre hallgató csatár pedig kissé visszafelé mozogva a hálóba bólintott. Alig telt el fél óra a mérkőzésből, amikor két perc alatt fordított a Benfica. Előbb a bal oldalon elfutó Kevém lövésszerűségét pofozta közelről a hálóba Aguás, majd a katalán hátvéd Genzana fejéről olyan kellemetlenül pattant tovább a labda, hogy azt Ramajec kapus a saját gólvonala mögé ütötte. Ide kívánkozik a megjegyzés, hogy a hálóőr a 2013-as haláláig megesküdött rá, hogy nem haladt át a gólvonalon a labda. A bekdöntők történetének első öngoljával 2-1-es előnyen vonult szünetre a Benfica. Az 55. percben aztán az égből aláhúló labdát kapásból fél fordulattal vágta a jobb alsóba Mário Coluna, és a ragyogó gól már 3-1-es portugál vezetést ért. Ki gondolta volna, hogy ezt a mozdulatot is felül lehet múlni azon a meccsen. Negyed órával a vége előtt Cibor káprázatos góllal hozta közelebb a Barcelonát. Szemben a kapuval nagyjából 20 méterről dropból vágta ballal a létszalá labdát az a Cibor, aki az 54-es VB döntőben is betalált a Wangdorfban. A vége 7 évvel később is ugyanaz lett. 3-2. Átkozhatták a katalánok még a svájci kapufákat is. Egyes források szerint 4 ízben is a kapufa akadályozta meg a Barcelona gólját. A döntőre így emlékezett vissza Cibor Zoltán néhány év elteltével.
1: Ezen a bekdöntőn mi szereztünk vezetést egy ragyogó kocka góllal. A Benfica szerencsés körülmények között egyenlített, majd rúgta a második gólját. Soha nem felejtem el, amikor vezetést szereztek. Kocka csak legyintett, otthon vagyunk, mondta. 3-1 után begorombultam. A 75. percben 20 méterről hatalmas gólt lőttem. 3-2 lett a vége, mint 7 éve. Én 54-ben a nyugatnémetek ellen a vereség után sírtam. Most viszont nevettem. Mi más lehetett volna tenni? Az a meccs meg volt írva a sorskönyvében, hogy újra ugyanolyan arányú vereséggel végződjék. Az a Bern, az a Wangdorf stadion egy ördögi hely.
0: A Népsport pedig két nappal később számolt be a mérkőzésről, a magyar játékosok megemlítése nélkül.
2: Negyed óra után a Barcelona vette át a játék irányítását, vezetéshez is jutott. A 30. percben állt be a fordulat, ekkor a portugálok 2 perc alatt 2 gólt rúgtak. A szünet után ismét a spanyol csapat rohamozott, de a gólt mégis a Benfica érte el. 2 gólos vezetés után a portugálok erősen védekeztek, a Barcelona 2 kapufát és csak 1 gólt rúgott.
0: A Benfica először hódította el a bajnokcsapatok Európa kupáját. A lisszaboni együttes lett az első portugál győztes az elitsorozatnak, és Gutmann Béla az első magyar edzőként emelhette magasba a nagyfülű trófeát. Az 1960-61-es idény után a Barcelonától Kubala László és Cibor Zoltán is távozott. Kocsis Sándor még további 5 évig erősítette a gránátvörös kékeket. Akkor kevesen gondolták volna Katalóniában, hogy a Barca első meggyőzelmére még 31 évig kell várni.
3: A 6. bajnokcsapatok Európa kupája sorozatig kellett tehát várni, hogy ne a Real Madrid ünnepelhessen a nagyfülű trófeával. Aztán a 7. döntőjében a címvédő az 5-szörös bajnokkal csapott össze, hamarosan ezt elevenítjük fel.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A magyar mennyegző film stábját látjuk vendégül, kiderül, hogy a táncosok vagy a színészek ismerik jobban kis hazánkat.
2: A végére megtanultam azt a szólót, ami nem kerül bele a filmbe.
1: A dalok alatt úgy érzitek, hogy kikiválkozik egy-két lépést itt a poron.
3: Két lábon állva táncoltatta a patást, ami szintén kimaradt a filmből,
4: úgy táncolt, mint én.
5: Magyarország szeretlek. Pünkösd vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
7: Nem sokkal a hetedik Beck indulása előtt, 1961. augusztus 13-án a keleti és nyugati megszálló hatalmak fizikailag is elkezdték ketté választani a német fővárost, az emberiség történetének egyik legembertelenebb építményének, a berlini falnak az építésével. Ugyan bő két héttel később a keletnémet bajnok, a Forwards Berlin még fogadhatta a Linfieldet a Beckben, de annak a párharcnak a visszavágójára már nem kerülhetett sor. Persze nem erről emlékezetes az 1961-62-es kiírás, mint meghallják Tóth Béla összeállításából, amelyet majd Szabó Bence 62-63-as Beckről szóló elbeszélése követ.
8: 8 gól, abból Puskás egymaga 3-at vállalt, mégis szomorkodhatott. A Benfica másodszor ért a csúcsra, a Real először veszített a fináléban. Dióhéjban így foglalható össze az 1962-es Beck döntő. A sorozat hetedik részében a legrangosabb klubtorna egyik klasszikus párharcát mutatjuk be. Május 1962. Az Egyesült Államok fokozza a jelenlétét Dél-Vietnámban. Marilyn Monroe dallal köszönti a 45. születésnapját ünneplő John F. Kennedy elnököt. Pap László a Dán Christensen legyőzésével megszerzi a Profibox Európa-bajnoki címét Bécsben. Turbulens időszak volt ez a világpolitika, a popkultúra és a sport történelmében is. Az események zsúfoltságából viszont messze kiemelkedik egy azonnal klasszikussá nemesedett párharc a labdarúgó bajnok csapatok Európa kupájában. 1962. május 2-án Amsterdamra figyelt minden futballbarát. A sorozat történetének rekordbajnoka egy év kihagyás után visszatért a legnagyobb színpadra. A Real Madrid ellenfele a címvédő Benfica volt a Beck hetedik fináléjában. Az egyik oldalon Puskás és Di Stefano. A túloldalon Gutmann Béla és felfedezettje, a 20 esztendős mozambiki csillag Eusebio. Az emlékezetes összecsapás szinte eleve elrendeltetett.

0: A Benfica előző évi sikerének még nem lehetett részese a portugál futball Cristiano Ronaldo előtti legnagyobb csillaga. A fekete párduc becenévre keresztelt Eusébio Mozambikban látta meg a napvilágot 1942-ben. Itt is fedezték fel a 10 éves tehetséget a Sporting játékos megfigyelői. Na de akkor mégis hogyan lett a lisszaboni klub ősi riválisának, a Benficának a legendája Eusébio? Ehhez Gutmann Béla dörzsöltsége kellett. Történt, hogy az edző Zseni Borbélyhoz ment, ahol pedig találkozott régi barátjával, a brazil José Carlos Bauerrel.
1: Nagy boldogan üdvözölt engem, majd mesélt arról, hogy éppen Lisszabonban volt körúton és hamarosan Afrikába megy. A lelkére kötöttem, hogy ha valaki felkelti a figyelmét a portugál játékosok közül, akkor jegyezze meg nekem a nevét. Egy hónappal később ismét találkoztunk a Borbénál. Kérdeztem tőle, mi a helyzet, találtál nekem valakit? Mire ő? Ne is mondd! Ráleltem egy fekete fiúra Mozambikban, még meg akartam neked szerezni, de 20 000 dollárt kértek érte azok a bolondok. Hogy hívják a kölyköt, kérdezem. Erre ő, Eusébio a neve.
0: A fekete párduc ekkor a Sporting fiók csapatához tartozott, és a mozambiki fővárosban ejtett támulatba a közönséget. Gutmann nem habozott, azonnal ajánlatot tett Eusébiónak, akit később hiába próbált 500 000 eszkódóval észhez téríteni a Sporting képviselője. Gutmann még testőrt is rendelt Eusébio mellé, hogy így szabjon gátat a lisszaboni rivális próbálkozásainak. A mozambiki csillag 1961 elején már a Benficában pallírozódott, azonban az első begdiadalban még nem vállalhatott szerepet. A döntő után nem sokkal már Pelé Santosa ellen lépett pályára Párizsban. A találkozóról másnap így számolt be a L'Équipe.
2: Eusébio 3, Pelé 2.
0: A 20 esztendős gyöngyszem 3 gólt jegyzett a begdöntőig vezető úton az 1961-62-es idényben. Hiába számított címvédőnek a Benfica, nem vezetett könnyű út Amsterdamba. Az első fordulóban az Ausztria Wiennek a bécsi 1-1 után hazai környezetben már 5-öt vágott a Gutmann csapat. A 8 között a nyugatnémet Nürnberg otthonában 3-1-re kikapott a Benfica. A portugálok nem estek kétségbe. A visszavágón egy fél idő alatt megfordították a párharcot, a számláló végül 6-nál állt meg. Következett az elődöntő, és a 20. században az angol csapatok közül először duplázó Tottenham Hotspur. A lisszaboni első mérkőzése megszerzett 2 gólos előny dacára szörnyen nehéznek ígérkezett a londoni visszavágó. Gutmann Béla észlelve ezt elébe ment a dolgoknak. A sajtót a kortársakat megelőzve tudatosan használta a magyar szakvezető, aki így próbált meg nyomást helyezni a játékvezetőre.
1: Elárultam az újságíróknak, hogy vérfürdőt várok és féltem a játékosaim testépségét, mert a Tottenhamből Dave McKay és Bobby Smith sokszor durván játszik. Ezt hallva az újságírók szinte azonnal rohantak a mérkőzés dán bírójához, Paulsenhez, akinek elmondták, hogy szerintem ő nem elég erélyes egy ilyen hőfokú meccshez. Ez egy régi trükk, de bevált. Paulsen szoros pórázon tartotta a briteket, sorban kaptuk a szabadrugásokat.
0: A Benfica hamar betalált a londoni mérkőzésen, és bár fordított a Tottenham, de a 2-1-es győzelme kevésnek bizonyult. A portugál csapat egymás után másodjára jutott be a begdöntőjébe.

0: Eközben a másik ágon a 35 esztendős Puskás és az egy évvel idősebb Di Stefano vezetésével a Real Madrid is elmasírozott a döntőig. Bár a blankók sztárjai korosodtak, ez az eredményekben nem mutatkozott meg. Az 1961-62-es idényben a bajnokságban címet védett a Real, amely a spanyol kupát is elhódította a hazai porondon. Fűtötte a bizonyítási vágya madridiakat Európában, ugyanis az előző kiírásban a Barcelona a nyolcad döntőben kiejtette az ötszörös győztest. Ezúttal semmit nem bíztak a véletlenre Miguel Muñoz tanítványai. A selejtezőben kettős győzelemmel búcsúztatták a jobb sorsra érdemes vasast. A budapesti összecsapáson a Real nélkülözni kényszerült Puskást. A magyar politikai vezetőség alig ha tűrte volna, ha a disszidált labdarúgó elutazik a spanyolokkal Magyarországra. A 2-0-ás madridi diadalt hozó találkozóról így tudósított a Népsport.
1: A vasas játékosok szembetűnően lassúnak bizonyultak, összjátékuk rendkívül pontatlan volt. A csapatrészek között nem volt megfelelő kapcsolat, a hátsó sorok teljesen elvesztették biztonságukat, a csatárok nem mozogtak eleget, nem segítettek hátul, egyéni megoldásaik nem sikerültek. A Real Madrid most is bebizonyította, hogy kitűnő csapat. Játékosai rendkívül gyorsak, fürgék, mozgékonyak, kemények és erőteljesek. A spanyolok céltudatos, fegyelmezett csapatjátékot játszanak, s csapatrészeik megfelelő kapcsolatot tartanak egymással. A csatárok sokat segítettek hátul is, s volt erejük a támadások befejezésére is, szünet után pedig már az egész együttes a védekezésre összpontosította erejét, és biztosan győzött.
0: A visszavágó már játszott Puskás. A Népsport fel is tüntette a magyar játékos nevét az összeállításban, de teljesítményének részletezését kikerülte a tudósító. A következő körben viszont már megkerülhetetlen volt Puskás, aki 3 góllal terhelte meg a dán bajnok kapuját. Rojtosra lőtték az Odense hálóját a madridiak, hiszen összesen 12-szer találtak be, a prímet Di Stefano vitte 4-gyel. A negyed döntőben a Juventus ellen megszenvedett az ötszörös győztes, a torinói vendégsikert olasz győzelem követte Madridban, harmadik mérkőzés döntött Párizsban. 3-1-re jobbnak bizonyultak a spanyolok. Ez volt a sorozat legnehezebb része a Reálnak. A 4 között a belga Standard Liège-el szemben 4-0, 2-0. Jöhetett a finálé Amsterdamban.

0: 1962. május 2-án egy szokatlanul hideg este fogadta a csapatokat Hollandiában. Gutmann Béla az előző évi fináléhoz képest két helyen módosította a kezdő felállást. Bekerült a csapatba a 20 esztendős Eusebio és a balszélső Simoes. A Real Madridnál Munoz mester a Tejada, Del Sol, Di Stefano, Puskás, Hentó támadó ötösnek szavazott bizalmat. A több mint 60 ezer néző előtt rendezett mérkőzésen 40 perc alatt mester hármast ért el Puskás. Előbb Di Stefano szöktette a félpályáról induló magyart, aki a 16-oson belőre érve ballal gurította bal alsóba. 5 perccel később jó 25 méterről eresztett meg pattogós lövést ugyanabba a sarokba Puskás, ekkor pedig már 2-0 állt az eredményjelzőn. A 35 éves klasszis a félidő végén egy elicsorgó labdát a védő elől tovább tolt, majd 15-ről ballal zúdította a jobb alsóba. 3-2, mert hogy időközben Aguás egy kapufáról elé pattanó labdát a hálóba vágott, majd Kolona jóvoltából egyenlített is a Benfica. Jött a félidő, és jött Gutmann. A motivációs képességeiről messze földön híres vezetőedző szakadatlanul győzködte játékosait arról, hogy hiába az egy gól hátrány, ők nyernek majd. Erre így emlékezett vissza José Augusto.
1: Uraim! Győzni fogunk. Erősebbek vagyunk, mint ők. Figyeljétek meg, fáradnak, mert idősebbek. Ezt magyarázta folyamatosan. És az egészben a legfontosabb az volt, hogy ezeket a szavakat akkora hittel és meggyőződéssel mondta, amiből nekünk játékosoknak is jutott. Hihetetlen ereje volt a beszédeinek, mintha egy földön túli erővel bírt volna.
0: Gutmann később elárulta, a szünetben egy konkrét példával szemléltette, hogy csapatának van esélye.
2: Ott voltam az 1924-es olimpián, ahol láttam, hogy a fénycsillag Paavo Nurmi emberfeletti teljesítménnyel 14 perc 31 másodperc alatt futott el az 5000 métert. Az 1960-as olimpián viszont jött egy ismeretlen új-zélandi, Murray Halberg, és majdnem egy perccel felülmúlta ezt az időt.
0: És akár csak Nurmi csúcsa, a Real Madrid játékosainak magabiztossága is a múlt ködébe veszett a második félidőre. Előbb Kolona átlövés góljával ismét egyenlített a portugál együttes, majd színre lépett Eusebio és szót kért.

mely begdöntőben megverte a Real Madridot. Gutmann Béla a csúcsra ért, tudta ezt ő is. A pályafutása fénypontján a 63 éves szakvezető joggal gondolhatta, hogy a párját ritkító sikerek láttán a Benfica vezetőségénél kiharcolhat akár egy 65%-os fizetésemelést is. Rosszul gondolta. A Lisszaboni Egyesület elöljárói még a Nürnbergi szállásának felét is kiszámlázták Gutmann felé, mondván, az edző génius engedély nélkül biztosított szállást a feleségének a Beck negyed döntő előtt. Gutmann megharagudott, és a legenda szerint távozása pillanatában azt kívánta, hogy 100 évig ne nyerjen nemzetközi trófeát a Benfica. Mint oly sok legendát, ezt a történetet is sok-sok rejtély övezi, de egy dolog kristálytisztán látszik. A lisszaboni csapat azóta 8 fináléban bukott el Európában.

0: Begdöntő 1963. A kétszeres címvédő Benfica a 8. bajnokcsapatok Európa kupája idényének is esélyesként vágott neki. A portugálok kispadján azonban változás történt, ugyanis a sikeredző Gutmann Béla távozott, sőt megátkozta a klubot. Erről Bene Ferenc, a Nemzeti Sportrádió szakértője beszélt.
1: Nagyon érdekes történet. Ugye a 61-es, 62-es back döntőt megnyerte a Benfica Gutmann Béla vezetésével tudomásom szerint, és utána a következő évi szerződés feltételein szeretett volna javítani, és ezt az akkori Benfica vezetés nem teljesítette Gutmann Béla számára, és a legenda szerint, mert igazából nincs rá bizonyíték, de egy hatalmas történet, és akár így is történhetett. Gutmann Béla miután otthagyta a csapatát, a lisszaboni Benficát, akkor úgymond megátkozta a csapatot, hogy 100 évig nem fognak ugye nélküle nemzetközi kupa győzelmet elérni. Hát és ez valami példátlan sorozatot indított el, tehát én nem is tudom, hogy az európai vagy akár a világ labdarúgásában van még egy olyan klub, amely ezután 8 európai kupa döntőt veszített el. Egészen elképesztő volt közte, nyilván simán elbukott döntő, de volt közte 11-esekkel elbukott, és hát ez olyannyira felértékelődött ez a történet, hogy azt is hallottam, hogy Eusébio még életében felkereste Gutmann Béla sírját, és hát elnézést kértek tőle, és igyekeztek rávenni úgymond lelkileg, hogy a szellemét oszlassa fel ezt az átkot, mert már-már példátlan peksorozat vagy egy ezüstérem sorozat sújtja a Benficát azóta, és ez az átok azóta is létezik, és hát nem oldotta fel Gutmann Béla szelleme. Úgyhogy hát nagyon büszkék vagyunk rá, mi magyarok, hogy egy ilyen legendás edzővel kapcsolatban hoznak össze minket, és a Gutmann átok az továbbra is létezik, és kíváncsi vagyok, hogy tényleg megél a 100 évet.
0: A Benfica tehát új edzővel, a chilei Fernando Riera-val vágott neki az új idénynek, ahol a Dukla Prágát és a Feyenoordot is legyőzve a döntőbe jutott. Na de akkor nézzük a másik oldalt. Az AC Milan története során másodszor jutott a sorozat fináléjába úgy, hogy a döntőig vezető úton 4 meccsen összesen 31 gólt szerzett, míg csak 5-öt kapott. Az olaszok tehát Nero Rocco vezetésével az első győzelmükre készültek. 1963. május 22-én játszották a sorozat döntőjét a londoni Wembley stadionban. Hallgassuk meg a mérkőzés olasz nyelvű összefoglalóját.
2: La mezzala sinistra si porta in area milanista, rete. Al 18° del primo tempo.
3: Altafine. Rete, pareggio. Milan 1, Benfica 1. A pareggio.
2: Portiere. Respinge Costa Pereira. Rete, ha segnato in questo momento Altafine. 2-1 per il Milan. È il 20° del primo tempo.
0: A Milan tehát első olasz csapatként országa első back sikerét aratta az olasz-brazil José Altafini 2 találatával, ami válasz volt Eusébio első góljára. A sorozat gólkirálya egyébként Altafini lett 14 góllal. A döntőről és a Milan újdonságnak ható stílusáról Kéri Andrással, a Juventus Akadémi edzőjével beszélgettem.
4: Hát igazából ez egy fantasztikus siker volt, Nero Rocco volt igazából, akinek egy sajátos játékelképzelése vezetett eredményre, nem csak Olaszországban a 60-as években, hanem valójában ugye Európában is, sőt, hát ugye a később a világot is sikerül megmódítani a világot.

0: világkupa begyűjtésével. És igazából az általad említett 63-as csapatnak volt a tagja egyébként a későbbi szövetségi kapitány, többek között ugye Cesare Maldini, vagy éppen Giovanni Trapattoni kulcsjátékosok voltak, és hát nyilván Rivérát nem kell senkinek bemutatni. Ugye összesen Roccoval két döntőt nyert a Milán, 63-ban és 69-ben, és 63-ban a Benficát úgy sikerült legyőzni, hogy ugye a Benfica szokásához híven egy rendkívül kreatív, kombinatív csapattal állt fel, és ennek a csapatnak volt a feje, az a Coluna, aki ezen a mérkőzésen is Eusebioval és Torresszel ugye összehozzák a vezető gólt, ezen a meccsen a Benfica 1-0-ra vezet, és igazából a mérkőzés első részében a sok helyzetet eltékozó Altafini végül is duplázni tud, és igazából így tud fordítani a Milán, és hát van ugye egy nagyon érdekes dolog, hogy a mérkőzés előtt a taktikai zsenialitásáról ismert Rocco, ugye kihagyta a csapatból azt a Badisont, aki az egyik kedvenc játékosa volt, és megérzésére hagyatkozva beállította Pivatellit, aki egy meglehetősen szürke futballista, de az volt az ő szerepe, hogy bármilyen módon, de állítsa meg Colunát. És Pivatelli ezen a mérkőzésen, amikor megindul egyszer a Benfica, ha jól emlékszem, ott már 1-1-es állásnál, akkor a félpályánál szabálytalankodik úgy Colunában, hogy igazából megsérül a játékos, és igazából így a játékszervezőjét, Eusebio mellett a legértékesebb labdarúgóját elveszíti a Benfica. Ne feledjük el, hogy ez az az időszak, amikor még cserélni nem tudtak a csapatok, tehát igazából egy olyan mérkőzésen tud Rocco megérzésének köszönhetően győzni a Milán, amikor igazából egy relatíve szürke eminenciást állított a csapatba, és Pivatelli, bár nyilván taktikai szempontból nem így tervezte a Milán, de valójában Pivatelli nem szándékosan, de egy sérülést okoz Colunának, és egy-egy után valójában a mára Milánnak több helyzete van, és Altafini meg is rúgja az említett második gólját, és összességében a meccsképé alapján a Milán ezt a döntőt megérdemelten nyeri meg, de úgy gondolom, hogy úgy volt fair, hogy ezt megemlítettük, hogy egy ilyen Colunna szempontjából egy ilyen drámai következménye volt ott a Pivatellivel való találkozásnak, és nagyon érdekes, hogy évtizedekkel később, amikor ezt a döntőt neki felemlegették, akkor mindig Trapattonira volt mérges, mert ő úgy emlékezett, hogy Trapattoni szabálytalankodott vele szemben, de nem így volt. De összességében az egész szezont megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a Milán teljesen megérdemelten aratott győzelmet egyébként Európában, és ez volt az a fordulópont, amikor az olasz játékelmélet egyfajta defenzivista futball, annak ellenére, hogy egyébként rendkívül technikás játékosai voltak a Milánnak, és számtalan gólt is szerzett ez a csapat a Rocco irányítása alatt, de mégis ez volt az az első nagy európai kiugró győzelem, ahol megtörte egy csapat, ez esetben a Milán, a korábban ugye a Benfica, illetve a Real Madrid lendületét, hiszen ugye a Lisszabon és ugye Madrid jelentette Európa fővárosát ezt megelőzően, azáltal, hogy ugye a Benfica, többek között nyilván Gutmann Béla zseniális munkájának is köszönhetően, meg ugye a Real Madrid, tehát ez a két csapat uralta az ezt megelőző években az európai futballt, és ugye játszotta sorba a döntőket.
1: Egyébként Olaszországon belül mekkora volt ennek a sikernek az értéke, mert ugye az olaszok mindig kicsit máshogyan tekintenek erre, mindig a bajnoksága azt hiszem a legfontosabb az ő esetükben, de nyilván be kell nyerni, el kell ismerni.
0: És nagyon régóta vártak rá az olaszok. Ne feledjük el, hogy mielőtt elindul a PEC, mint sorozat. Előtte azért természetesen már számos kupa, tehát közép-európai kupa és a többi vendégként szerepeltek csapatok. Számos egyéb versenysorozat volt, de hát ugye tudjuk, hogy itt a második világháború azért megakasztotta általában a sportéletet Európában, a futballt is, és amikor úgymond újraindul ez a történet, és igazán kiemelkedő, ugye a Grande Torino révén, klub csapata révén, amely konkrétan szinte időszakban a teljes olasz válogatottat adta túlnyomó részt, akkor ugye a Grande Torino ugye többek között ugye Gersten Ernővel a fedélzeten lezuhan, ugye ez az a híres szupergai tragédia, tehát az olasz futball nagyon ki volt éhezve arra, hogy profutball szintjén is csúcsra tudjon jutni, addigra ugye a nemzeti válogatott 30-as években már begyűjtött két világbajnokságot, 36-ban ugye volt egy olimpiai siker, akkor az olimpiai kerettel, illetve ugye 68-ban aztán jön majd az Európa bajnoki siker itt Fakettékkel, de nagyon fontos volt ez a klubfutballbeli siker, hiszen akkor, amikor a Grande Torino ez a szerencsétlenség történt, akkor még ugye Beck nem volt, és biztos, hogy ha már lett volna ez a versenysorozat, akkor a Grande Torino is a egyik fő esélyese lehetett volna, talán a Európa legjobb csapat volt akkor, tehát valójában ez egyfajta elégtétel volt az olaszoknak az, hogy a 60-as években előbb a Milán, majd pedig Elenio Herrera révén az Inter, tehát valójában Milánó városa vált a európai futball fővárosává.
2: Végezetül pedig hallgassuk meg, hogyan írtak a Milán sikeréről pár nappal a finálé után.
3: Csehszlovákiai sport 1963. május 28. Új együttes tündököl a kupa fényében. A bajnokcsapatok Európa kupája az elmúlt esztendőkben a Pireneusi félsziget házi bajnoksága volt. A Real vagy a Benfica egyéb egyesület nem jutott szóhoz. Amikor most a 8. évfolyamban sorra kerülő a döntő, még mindig úgy látszott, hogy folytatódik a hagyomány. A kupa ismét a Pireneusi félszigetre vándorol. Illetve el sem kerül onnét, hiszen tavaly a lisszaboni Benfica csapata vitte haza. Most aztán mégis változott a helyzet, sem a Real, sem a Benfica egy új egyesület szerezte meg a kupát, az AC Milan. Az olasz labdarúgás egyik legkiválóbb együttese az olasz bajnokcsapat. A Real Madrid 5-ször, a Benfica 2-szer szerezte meg a kupát, most 800-szor az olasz együttes iratkozott fel a névsorba. A csillagok fénye letűnőben van. A kollektív játékfelfogás biztosítja a csapat sikerét, az egyéni tündöklésnek a modern játékban egyre jobban befellegzik. Amikor felvetették a kérdést, vajon a Real Madrid miért maradt alul az 5-szörös kupagyőzelme után, általában az volt a válasz, hogy Di Stefano, Puskás és Hentó megöregedett. Nos, ez csak részben van így, az igazi ok az, hogy Bernabeu-nak, a Real Madrid tulajdonosának elfogyott a pénze, és nem tudott újabb csillagokat szerezni, pedig annak idején sokszor felmerült Pelé neve is. Láttuk a televízióban a Benfica és a Milán nagyszerű küzdelmét, nyomban utána láttuk a nagy rangadót, a Dukla-Ostrava mérkőzést, sőt, a budapesti televízió képernyőjén az MTK Budapest Vasas találkozót is. Mi tagadás? Alacsonyabb volt a színvonal, de hát azt is tudjuk, hogy sem a Dukla, sem az Ostrava nincsen formában, és a budapesti csapatok is messze vannak az európai élvonaltól. Az ilyen színvonalkülönbség azt mutatja, hogy sürgősen tenni kell valamit, mert különben a bajnokcsapatok Európa kupájában vagy a többi kupa küzdelmében komoly szerephez nem juthatnak a közép-európai labdarúgás képviselői. Az olaszok már rátértek a helyes megoldás útjára. Amikor az olasz labdarúgás válságáról vitatkoznak, Carvaletti, az olasz válogatott egykori játékosa kijelentette, hogy azért gyenge a futballjuk, mert az egyesületek nem nevelik, hanem veszik a játékosokat. Nos, az AC Milan és az olasz labdarúgás szakított már ezzel. Íme az eredmény már kezd mutatkozni. Olasz játékosokkal is jó futballt produkálnak ott, ahol valamikor szintén csupán az idegen csillagok játszottak és vonzották a szurkolókat. Az oriundok, így nevezik az olaszosított külföldi játékosokat, csalódást keltettek sok élvonalbeli olasz csapatban. Az olasz klubok saját nevelésű játékosokkal igyekeznek meghódítani újból a szurkolókat, és ezt tartják az egyedüli helyes útnak. A brazilok sorozatos kudarca azt is mutatja, hogy nem a csillagok hozzák meg a sikert, mert hiszen a brazil válogatott valamennyi játékosáért nagy pénzeket fizettek volna az egyesületek, s mégis a sok csillag egy csapatban közepes eredménnyel szerepel, sőt, az európai portját igen sokan a brazil tündöklés letűnésének tartják. Joggal mondotta Pelé, hogy valami újat kell hozniuk, változtatniuk kell az eddigi felkészülési módszereken, ha 1966-ban is sikeresen akar szerepelni a kétszeres világbajnok.
2: Ismétlésképpen tehát az 1963-as bajnokcsapatok Európa kupáját az AC Milan nyerte a Benfica ellen 2-1-re.
4: Az 5 Real siker után a Benfica 2-nél megállt, ahogy a visszajátszás is megáll mára. A két társszerkesztő Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a műsorszámokat készítő Tóth Béla, Szabó Bence, Regős László Pál, Kreisz Bálint és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A női kézilabda hazai népszerűsége töretlen. A bajnokság színvonala európai szinten is kiemelkedő. A Győr és a Ferencváros párharca mellett az élvonal erejét a középcsapatok folyamatos fejlődése adja. Így nincs előre lefutott mérkőzés. Kövesse ön is a női kézilabda bajnokság küzdelmeit a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók, és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Vendégünk Ollá Zsuzsa, háromszoros Európa-bajnok, 13-szoros beggyőztes asztali teniszező, edző, de hogyha jól tudom jegyzeteimből, akkor te lehettél volna balettáncos is.
8: Köszönöm szépen a meghívást először is. Igen, így van.
7: Viszonylag gyenge szállal kötődik az asztali tenisz a baletthez.
8: Viszonylag gyenge szállal, igen, hát meg is voltak örülve, úgymond a balettmesterek, illetve Ormai Laci bácsi, ahol a statisztikában kezdtem. Mivel én egy örök mozgó voltam, és állandóan ugráltam, mindennek a tetején voltam, a szüleim úgy gondolták, hogy valamit kéne kezdeni ezzel a gyerekkel. Volt ismerettség egy balettmesterrel, és így elkezdtem balettozni. Ott egyébként nem csak balettot tanultunk, hanem gimnasztikát, néptáncot és steptáncot is. Tehát elég sokrétű volt az, amivel tanítottak. Én 5 évig űztem ezt a művészetet.
7: Volt valamilyen 4 lépcsős felvételi, hogyha jól emlékszem, és akkor ott a harmadiknál volt valami gond.
8: Így van, így van. Hát még visszatérnék arra, hogy 10 éves voltam, amikor Balatonlellén nyaraltunk, és ugráltam a pingpongasztal körül, és egy néni, aki minisztériumi dolgozó volt, megjegyezte anyukámnak, hogy milyen ügyesen mozogott a pingpongasztalnál, és az anyukámnak ezt szöget ütött a fejébe, és úgy gondolta, hogy tényleg a pingpong az tök jó sport, nem pontozásos, hanem valaki megcsinálja a poént, vagy nem vernek engem agyon, és akkor ez milyen jó. Megnézte az újságba, hogy melyik a legeredményesebb magyar sportklub, és azt látta, hogy statisztika, viszont nem tudtuk, hogy az hol van, vagy hol lehet jelentkezni, tehát semmi ilyet nem tudtunk, úgyhogy hát ez így abba maradt. És közben, mivel nekem a szüleim, az egész családom matematikus család, csak én lettem egy ilyen kakukktojás.
7: Pályaelhagyó.
8: Igen, pályaelhagyó. Az édesapám elment egy ilyen továbbképzésre vidékre, és ott az ebédnél többen ültek egy asztalnál, és akkor egy férfi megkérdezte, hogy nincsen lányotok? És akkor mondta az apka, hogy de neki van, és hogyha hány éves. És akkor az apu mondta, hogy 9,5. És akkor Laci bácsi mondta, hát egy kicsit öreg, de hát miért? Hát mert, hogy ő a statisztikának az edzője.
7: Laci bácsi közgazdász volt, azt azért tegyük hozzá, így kerülhetett egy matematikusokkal teli értekezletre.
8: Tehát így egész véletlenül találkoztak egy asztalnál. Én így kerültem a statisztikába, és akkor ott elkezdtem pingpongozgatni. De hát én még jártam balettre, és én nagyon-nagyon szerettem volna a balettintézetbe felvételt nyerni. Az anyukám nagy nehezen elvitt, mert ő viszont nem szerette volna.
7: Mi volt a fenntartása?
8: Az iskola. Uh-huh. Anyukám matematika tanár volt, és ő úgy gondolta, hogy az iskola nem tehát, elég erős.
7: Nem képeznek olyan magas szinten egyéb dolgokat, egyéb tantárgyakat, csak a táncra fókuszálnak.
8: Igen. Hát azért ő is tudta, hogy ugye a balett azért az egy véges szakma, és hogy akkor utána mi történik, vagy hogy van, tehát ráadásul nekem van egy nővérem, Vera, aki vörös diplomás volt az egyetemen, kitűnő tanuló, és akkor én jövök így ugrabugrálva.
7: Volt egy ilyen bezzeg testvér.
8: És hát akkor anyukám azt mondta, hogy ő csak annyit tesz meg, hogy elkísér engem a balettintézeti felvételire, és kitölti az űrlapot. Ez így is történt, de közben ugye a Ormai Laci bácsi kérdezte, hogy mi újság, és mondtuk, hogy én felvételizek a balettintézetbe. Ugye a balettintézetben minden egyes szűrő külön napon volt, és az első szűrőn átmentem, akkor a Laci bácsi már kicsit ideges lett, a második szűrőn szintén átmentem, bár ott rezgett a léc, mert először egy másik csoportba tettek, aztán visszahívtak, és akkor úgy végül túljutottam a második szűrőn, és a harmadik szűrőn volt orvosi vizsgálat, meg ilyen hallásritmus vizsgálat, és az orvosi vizsgálaton kiestem, hogy avval az indokkal, hogy ferde a gerincem, de én azt tudtam, hogy aki átment a harmadik szűrőn, azoknak a 90%-a már a negyediken is átment, meg én tudom, hogy átmentem volna a negyediken is, de ez nem sikerült. Hát, és akkor a Laci bácsi megkönnyebbült, hogy jó, akkor mégiscsak pingpongozni fogok, és nem lesz belőlem balettáncos.
7: De én valami éneklésre és zongorára is emlékszem, az is volt?
8: Igen, hát a zongora az csak egy évig volt, másfél évig volt talán, mert hát ugye egy helybe kellett ülni, és gyakorolni kellett, és ez nem nagyon tetszett nekem. Az éneklés pedig, ugye amikor nem vettek föl a balettintézetbe, akkor én nagyon-nagyon el voltam keseredve. Ugye hát akkor a pingpong még csak nagyon az elején volt, egy héten háromszor jártam, és az anyukám látott az újságban egy hirdetést, hogy az Operaház gyermekkórusa felvételt hirdet, akkor alakult az Operaház gyerekkórusa, és az anyu azt mondta, hogy hát a Operaház szemben van a balettintézettel.
7: Ugyanaz a föld alatti megálló?
8: Pont így történt, és nekem felcsillant a szemem, hogy szemben van a balettintézettel, az Operaház jó, és akkor felvételiztem, és felvettek. És hát néhány operában szerepeltem is.
7: Vissza az asztali teniszhez, amikor te kezdted, akkor emlékeim szerint egy ilyen magos kisházi Lothaller trió uralta tulajdonképpen a magyar asztali tenisz női vonalát. Mennyire lehetett őket példaképnek tekinteni, vagy mennyire voltak ők egyáltalán megérinthetők, láthatók, találkoztál-e velük, követted-e az ő eredményeiket?
8: Igen, a Jurányi utcai iskola tornatermében voltak az edzések. 6 asztal volt, a 6. asztal már meglehetősen rá volt tolva a falra. Én általában ott kezdtem, a 6. asztalon, és a jók pedig, ugye az 1-es asztal, 2-es, 3-as így játszottak, és én láttam őket. Hát tátott szájjal néztem, és nagyon-nagyon tetszett, ahogy ők játszottak, de hát olyan elérhetetlen volt ez a színvonal. És aztán egyszer a tévében láttam egy magyar bajnoki női döntőt, és láttam, hogy a Pap Angéla nyert. Én akkor nem is tudtam, hogy ő kicsoda, hogy Pap Angéla, csak azt tudtam, hogy az edzésen én láttam őt az 1-es asztalon. És teljesen odáig voltam, hogy a magyar bajnokkal én egy terembe, ugyanakkor, és ő ott van mellettem, és látom, és hogy ő a magyar bajnok, hát akkor ez itt valami nagyon jó lesz.
7: Még anyukádhoz egy picit visszatérve, ő valami olyasmit mondott neked, hogy pingpongozgathatsz, de cserébe viszont kitűnőnek kell lenni a gimnáziumban, nem?
8: Ez már később volt. Ugye én bekerültem a serdülő válogatottba, majd az ifjúsági válogatottba, Volper László vezetésével, és 15 éves voltam, amikor arról volt szó, hogy esetleg felnőtt válogatottba is bekerülhetnék.
7: Bercik Zoltán volt akkor a szövetségi kapitány.
8: Bercik Zoltán volt a szövetségi kapitány. Én úgy tudom Ormai Laci bácsitól, hogy a Bercik engem annyira nem akart az elején, de a Laci bácsi meggyőzte őt, hogy vegyen be engem is, és hogy az majd jó lesz. Igen ám, de a Bercik Zoltánnál volt feltétel. Az volt a feltétel, hogy nála délelőtt délután kellett edzeni minden áldott nap. Méghozzá nem is keveset, 7-8 órát edzettünk mi naponta. Viszont hát akkor az iskolával mi lesz, és válaszút elé állították a szüleimet, hogy vagy magántanuló leszek, és akkor jöhetek a válogatottba, vagy ha nem leszek magántanuló, akkor nem leszek válogatott.
7: Ez kemény döntés.
8: Hát abba kell belegondolni, hogy a szüleim ugye értelmiségiek, és hogy tanulni, és jól tanulni, és az anyukám megkérdezett engem, hogy na te mit szeretnél? magántanuló és pingpongozni, vagy pedig az iskola, viszont ha az iskolát választod, akkor viszont kitűnőnek kell lenni, de legalábbis nagyon-nagyon jónak. Én egy 4-es tanuló voltam, és tudtam, hogy én soha nem leszek olyan, mint a nővérem, aki kitűnő. Én tudtam, hogy én akkor se leszek kitűnő tanuló, hogyha nem pingpongozok. És viszont nagyon szerettem pingpongozni, és éreztem magamban azt az erőt, hogy én jó tudnék lenni, és akkor én boldogan mondtam, hogy magántanuló szeretnék lenni, és hát akkor nem kell minden nap bejárnom az iskolába. Ennek ellenére, amikor én tudtam, vagy amikor időm volt, bementem, még volt olyan, hogy edzés után is bementem arra az 1-2 órára, viszont nekem nem kellett dolgozatot írnom, nem kellett felelnem, csak ha megbeszéltük a tanárral, hogy esetleg számot adok a tudásomról, akkor, úgyhogy ez nekem így nagyon kényelmes volt.
7: Ulla Zsuzsával beszélgetünk, korábbi asztali teniszező, jelenleg edző, aki 74-ben a göppingeni serduló Európa-bajnokságon már ezüstérmet nyert csapatban, és pár évre rá az ifjúsági Európa-bajnokságon már aranyérmet. Ekkor érezted már, hogy jó döntést hoztál? Tehát...
8: Igen. Abszolút.
7: Mert hogy elkezdtek jönni az eredmények, és innentől kezdve olyan nagyon sok kérdés nem volt.
8: Abszolút,
7: már.
8: Abszolút éreztem. Tulajdonképpen már 15 éves koromban is éreztem. Volt egy olyan helyzet, hogy vasárnap volt. A Magos Judit akkor Európa bajnok volt már egyéniben. És csöngött a telefon, Magos Judit, hogy Zsuzsa, volna-e kedved edzeni vasárnap délelőtt. Hát én boldogan mondtam, hogy igen, persze, megyek, és elmentem a Jutkával edzeni. És csak arra próbáltam figyelni, hogy ne roncsak sokat, hogy ne legyen az, hogy minden labdát én rontok el, és döbbenve láttam, hogy a Jutka is rontja a labdákat. És egyszerűen megfigyeltem, hogy mi az, amiben ő ront. És jött a következő verseny, és én a Jutkával játszottam. Elődönt négy közé játszottunk, és valahogy bennem volt, hogy hát miért ne lehetne legyőzni az Európa bajnokot, hogyha én edzettem vele, és ő is rontott. És megvertem döntőszett 2 poénnal a Jutkát, hát ez akkor nagy szenzáció volt, hogy én 15 éves vagyok, és az Európa bajnokot legyőztem. Kicsit kellemetlen is volt, ugye, hogy egy klubban vagyunk, és hát a kellemetlenebbik része az volt, hogy a tévé bemondta, hogy óriási meglepetés született, és hogy Ollán Zsuzsa legyőzte Magos Juditot, és én olyan nagyon úgy szégyeltem magam, hogy júj, tehát ugye a Jutka helyébe beleképzeltem magamat, hogy hát szegény biztos rosszul érzi magát, mert úgy mondta be a tévé olyan szenzációsan, hogy hú, de klassz dolog történt. Úgyhogy én már 15 évesen éreztem, hogy ez jó lehet. 17 évesen, amikor megnyertük az ifjúsági EB-t, akkor meg már egyértelmű volt, hogy jó az út, ez az út, és Bercik Zoltánnal, Volper Lászlóval és a klubban Ormai Lászlóval ez menni fog, és sikeres leszek.
7: Említetted, hogy Bercik annyira nem akart annak idején, kisimult köztetek aztán ez a viszony, vagy szóba se került?
8: Teljesen nem került szóba, én erről nem is tudtam, nekem ezt az Ormai Laci bácsi mesélte később. Én nem tudtam, viszont azt látta a Bercik Zoli, hogy én borzasztó szorgalmas vagyok. Tehát nem én voltam a legtehetségesebb a világon, viszont a szorgalmammal, alázattal ezt kompenzáltam, és nála a szorgalom nagyon-nagyon sokat jelentett. Ő sem volt a világ legtehetségesebb sportolója, és a szorgalmával érte el azokat az eredményeket, tehát pontosan tudta, hogy mit lehet elérni szorgalommal, és ezt ő látta bennem.
7: És hogy mit hozott a szorgalom? 9-szer nyertél egyéni országos bajnokságot, 2-szer párosban is magyar bajnok lettél, ugye egyszer Csík Mártával, egyszer Bátorfit Csillával, 3-szor vegyes párosban is, egyszer Kristonnal, 2-szer Molnár Jánossal. Itt még mielőtt az Európa-bajnoki címekről beszéljünk, csak arra lennék kíváncsi, hogy az asztali tenisz végül is egyéni sport. Mégis több alkalommal párosban is diadalmaskodtál. hogyan tud idomulni egymáshoz két egyéni játékos párosban? Tehát mi az, amit nagyon érezniük kell a másikban?
8: Hát ha párosról kérdezel, hát előjáróban el kell mondanom, hogy én nem voltam nagyon jó páros játékos. Voltak nálam sokkal jobbak, de hát tulajdonképpen ugye az adogatásnál kezdődik, hogy mit adogat a partnerem, abból én milyen labdát kapok vissza. Ugye mindig megbeszéljük a taktikát, általában a pozíciókat is megbeszéljük, hogy ki marad egy kicsit elől, ki marad egy picit hátrább. Tehát ezeket így össze kell hangolni, és nagyon fontos, hogy azért, tehát a kommunikáció, hogy egymással beszélgessünk, hogy azért ne utáljuk egymást, ne fordítsunk egymásnak hátat, de ez így működött, sőt, mi nyertünk Molnár Jánossal még egy nemzetközi versenyt is, még az NSK-ban, a német nemzetközi bajnokságot megnyertük, és az például a döntőben, hát ha mond valakinek valamit, hogy a svéd Persson volt a vegyes páros férfi tagja, és egy japán hölgy a női tagja, és a döntőben én úgy emlékszem, hogy összevesztünk a Janival, mert ő elvesztette azt a szettet, amikor ő fogadta a hölgyet, és én mérges lettem rá, és mondtam, hogy na, a következő szettben ugye fordul a felállás, és én fogom fogadni a hölgyet, és mondtam, hogy na, akkor is mondta, na, mutasd meg, akkor na, tessék, most mutasd meg, és megnyertem azt a szettet.
7: Pont erre a mentális kérdésre akartam egy picit rákérdezni, hogy lehet az, hogy amikor valaki ront, fontos pont megy el rajta, és a másik nem teszi rá azt a terhet, hogy te rontottál, hanem azt mondja, hogy nem baj, gyerünk, csinál tovább, jó lesz ez.
8: Igen, hát azért mondom, hogy a kommunikáció, egymással a kommunikáció nagyon-nagyon fontos, hogy biztassuk egymást, vagy pedig, hogyha van olyan technikai elem, amit a másik lát a partnerén, hogy valamit rosszul csinál, akkor igen, szokták mondani, hogy ezt csináld, vagy azt csináld. Csak annyit jegyeznék meg, hogy nekem a svéd Ulf Bengtsson, aki szintén Európa-bajnok volt egyéniben, volt a vegyes párom.
7: Az említett Johanssonnak volt a párja, tehát a Bengtsson-Johansson páros nem? Ez egy másik Johansson volt?
8: Nem, ez egy fiatalabb volt. Johansson. Igen, ez egy fiatalabb volt, egy balkezes, és vele voltam több évig vegyes párosban, hát sok babér nem termett nekünk, viszont emlékszem, hogy amikor szerváltam, ugye ötöt kellett akkor még szerválni, az egész svéd kispad szemben mutatta, hogy szerváljak, miért szerváljak, és én úgy éreztem, hogy én ott el akarok süllyedni.
7: De egyformát mutattak legalább?
8: Egyformát mutattak, de hát olyan, hogy Appelgren, Lind, Waldner, tehát szemben, és akkor mutatták, nagyon rossz érzés volt.
7: Elérkeztünk az Európa-bajnoki címeidhez, ugye 78-82-86 lettél Európa-bajnok Duisburgban, Budapesten és Prágában. Igen. Ugye akkor talán Bátorfi Urbán volt a páros, volt még a csapatban. Hogy amit említettünk már, hogy egyéni sportág az asztali tenisz, de én úgy érzem, hogy a csapat az mindig egy kicsit hozzáad az embernek ahhoz, hogy nem csak magáért küzd, hanem további emberekért is. Te ezt hogy érezted annak idején?
8: Nagyon érdekes, amit mondasz, mert én csapatembernek tartottam mindig magamat. Tehát a csapat valahogy több erőt adott nekem, akár a klubban, a statisztikában, akár a válogatottban, és általában annak ellenére, hogy én több nemzetközi versenyt nyertem egyéniben, annak ellenére úgy gondolom, hogy csapatban talán sikeresebb voltam, de pluszt adott nekem, sőt, ugye vannak olyan edzők, akik mérgesek, hogy hányas helyre írják be a játékosukat, hogy a válogatott edző hányas helyre írja be, hogy a harmadik helyre írja be, vagy az elsőre, mert ugye nem mindegy, hogy ki kivel játszik. És engem többször írtak be a harmadik helyre, tehát amikor a döntő volt, úgyhogy a döntő mérkőzésre is beírtak engem, és én erre büszke voltam. Mert én úgy éreztem, hogy az edző annyira bízik bennem, hogy engem ír oda, és nem az volt, hogy na, hát engem a rosszabbik helyre írt, hanem én szerintem a Gergely Gábor is ugyanezt érezte, mert őt is mindig arra a helyre írták, ahol eldőlt, hogy na, Magyarország nyer, vagy nem.
7: Hogy mennyire csapatember vagy, azt jelzi, hogy a statisztikával 17-szer nyertél NB1-et, és 13-szor bajnok csapatok Európa kupáját. Ezt mai fejjel nagyon-nagyon nehéz elképzelni. Tehát, hogy annyira egyeduralkodó volt Európában a statisztika. Hogy lehetett ennyire kitűnni ebből a meglehetősen színes és erős mezőnyből?
8: Hát az az igazság, hogy ehhez ismerni kellett Ormai Lászlót, Laci bácsit, mert, és ebben Bercig Zoli is partner volt. Tehát amikor megnyertünk egy bajnokságot, akkor mentünk le másnap edzeni. És akkor, na jó, akkor a következő versenyre készülünk, a következő bajnokságra készülünk, a következő EB-re készülünk. Hát nem véletlen, hogy ennyiszer nyertek a magyarok, a fiúk is, ugye Jónyár Klampár, Gergely, Krejsz, Kristónék, Takács, Jani, hogy ennyiszer nyertek, mert soha nem volt, hogy mondjam, gratuláltak, örültek, de az a megelégedés, hogy na jó van, hát akkor ezt megcsináltuk, tehát olyan, hogy úgy leülünk, megnyugszunk, és akkor ezen az eredményen ülünk, ilyen soha nem volt, hanem mindig hajtottak és hajtottak minket, és hát néha bizony gondoltunk csúnyákat az edzőkről, hogy ezt miért csinálják, viszont amikor megjött az eredménye, akkor utólag láttuk, hogy igen, nekik volt igazuk.
7: Mi lett volna, amit gondolsz, hogyha akkoriban olimpiai sportág az asztali tenisz?
8: Hát ilyen a sportban nincsen, hogy mi lett volna, ha... valószínű, hogy nagyon valószínű, hogy a fiúk, a Jónyár Klampár, Gergely trió érmes lett volna. Most én azt nem mondom, hogy biztos aranyérmes, mert ilyen nem, de nagyon valószínű, hogy érmesek lettek volna. Ebben persze az aranyérem is benne van, de ugye ők a világ tetején voltak, és én nekem volt szerencsém ezt olyan 5 méterről látni, úgyhogy ezt nem tudom megmondani. Mi nők akkor a világbajnokságon 5. voltunk, tehát azt mondom, hogy nagy szerencsével, szerencsés sorsolással, mert a sorsolás is nagyban befolyásolta az eredményeket. Talán tudtunk volna érmet szerezni, de hát ahhoz mindennek össze kellett volna jönnie.
7: Olaj Zsuzsával beszélgetünk, aki pályafutása lezártával edzőként dolgozott tovább, olyan tanítványai voltak, mint Ambrus Krisztina, Madarász Dóra, akár Harasztovics Fanni, vagy Nagyváradi Mercedes. Hogy tudtál nehézségek nélkül átállni a másik oldalra?
8: Nem álltam át nehézségek nélkül, tehát voltak nehézségek, mert ezt meg kell tanulni, ezt az edzői szakmát. Ugye, mivel voltak előttem példák, Ormai Laci bácsi, Bercik Zoli, Wolper Laci bácsi, ők, szóval, hogy mondjam, úgy tekintettek rám szinte, minthogyha a gyerekük lennék, és nem csak rám tekintettek úgy, hanem a saját versenyzőikre is, és ezért mindent megtettek. Úgyhogy én nekem azt megtanulni egyébként, hogy nem csak a statisztikás versenyző az én játékosom, hanem a kecskeméti, vagy a soltvadkerti, vagy a tolnai, az is az én játékosom. Úgyhogy bele kellett tanulni ebbe a szakmába. Németországban próbálkoztam ezzel, oda kiki járogattam, és hát azért több év gyakorlata kellett ahhoz, hogy ezt tudjam csinálni. Nem tudom, hogy mennyire csináltam jól, biztos lehetett volna jobban csinálni, de valahogy előttem van a Kemény Dénesnek a mondata, amit egyszer hallottam, hogy ő mindig arra törekedett, hogy minél kevesebbet hibázzon. Tehát ebben benne volt, hogy biztos hibázik néha, de minél kevesebbet. Úgyhogy én is ezt vallom.
7: Milyen állapotban van most a magyar asztali tenisz? Mert ahogy nézem a Facebook bejegyzéseidet, két konkrétumot tudnék kiemelni. Egyik, amikor Posfai Gábort jelölték belügyminiszternek, akkor azt írtad, hogy ha annak idején nem Nátrán Rolandot, hanem őt választják az asztali tenisz szövetség elnökének, akkor másutt járna most a sportág, illetve amikor Tóth Krisztiánt megválasztották a judó szövetség elnökének, akkor őt írtál, hogy valami ilyesmit kéne csinálni nekünk is. Szóval úgy érzem, hogy elég kritikus vagy a mostani állapotokkal.
8: Igen. Hát sajnos nem áll jól a magyar asztali tenisz, véleményem szerint. Véleményem szerint rossz úton vagyunk. Egyre kevesebb klub van, utánpótlás klubok szűntek meg. Például csak egy példát mondok, hogy a mostani magyar csapatbajnokságon lányoknál 5 csapat nevezett játékosokat.
7: A te idődben?
8: 6-an indultak, mert az egyik csapat 2 csapatot nevezett, 5 csapat a magyar bajnokságban 13 éveseknél. Mi lesz itt a jövőbe? Hát az én időmben annyi csapat volt, hogy nagyon sok. Egyéniben 128-as tábla volt, amire be kellett jutni. Tehát volt, aki nem is tudott indulni, annyian voltak, de hát ugye mindenki azt mondja, hogy hát más idők voltak akkor. Fiúknál is rossz a helyzet, valamivel jobb talán, mint a lányoknál, de ott sem jó. Tehát klubok szűntek meg, az edzői pálya nem lett egy olyan szakma, ami...
7: Vonzó lenne? Vagy vonzó szakma, vonzó. Nem lenne vonzó?
8: Hát nem. Uh-huh. Nem lenne vonzó, mert ugye, hogy kevesebb klub is van, kevesebb edzőkkel, és a kluboknak nincsen annyi pénze. Ezért a klubok örülnek, hogyha bármennyi pénzt kapnak, de azok az edzők, akik főállásban vannak, nagyon-nagyon kevesen vannak, azok az edzők pedig, akik nincsenek főállásban, ugye mással is foglalkoznak, hogy meg tudjanak élni. A gyerekek pedig vidéken talán jobb a helyzet, mert ott nincs annyi lehetősége egy gyereknek, talán, bár én Budapesten élek, de Budapesten nagyon-nagyon nehéz megfogni a gyerekeket, mert a szülők 5-6 külön órára viszik a gyereket, és amikor ugye azt mondjuk, hogy hát minden nap kéne edzeni, akkor fogják a fejüket, ráadásul ha mondjuk, hogy ja, és hát hétvégén még verseny is van, tehát ez nem vonzó, de én nem látom jónak a tendenciát. Sajnos klubérdekek nagyon belejátszottak abba, hogy megszűntek klubok, és ez nem jó. És ez nem jó jel.
7: Láttál valami megoldást? Vagy meg kéne reformálni az egészet?
8: Meg kéne reformálni az egészet. Én szerintem olyan elnök kéne, aki azért valamennyire ért a szakmához, tudja, hogy ki kicsoda, nem kívülről jön, akit esetleg meg lehet vezetni, mert bizonyos körök ilyenkor az elnököt megkörnyékezik, és akkor hát történik, ami történik, hogy nem szakmai alapon történnek a kinevezések, vagy egyszerűen nem az eredményeket veszik figyelmül, hanem az ismerettségeket, barátságokat, kikivel van jóba, kikit szeret, és ez a sportban nem így működik, hogy kikit szeret. Mi a statisztikában, én legalábbis magamról beszélek, nem voltak barátnőim. Nekem nem voltak barátnőim. de amikor csapatot játszottunk, akkor én meghaltam az asztalnál a másikért. Tehát egymásért játszottunk, és azt mondtam mindig, hogy nem kell, hogy barátnők legyünk, de amikor ott vagyunk, akkor küzdjünk egymásért. És én ezt nem látom a magyar asztali teniszben, hogy ez lenne, hogy lehet, hogy nem vagyunk barátok, viszont te ehhez értesz, akkor ezt csináljad. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy szakmabelinek kéne lenni az elnöknek, és én ezért sajnálom, hogy 2013-ban nem is tudom pontosan, hogy akkor nem Posfai Gábor lett a Magyar Asztaltenisz Szövetség elnöke, mert ő azért tudta, hogy ki kicsoda, tudta, hogy ez hogy működik, tudott volna talán olyan szervezeti felépítést csinálni, hogy ez működjön. Persze tudom, hogy ez a mi lett volna, ha ez nincs a sportban.
7: Hát a beszélgetésünk vége egy kicsit ilyen szürkébre sikeredett, de Olá Zsuzsa, köszönöm szépen.
8: Én is köszönöm szépen.
5: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
9: Az elitben maradásért játszik ma férfi jégkorong válogatottunk a világbajnokságon. Nyilvánosságra hozták a bicskei kegyelmi ügy dossziéját. Napos tavaszi idő várható. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
5: Sporthírek.
9: A bennmaradás szempontjából kulcsfontosságú mérkőzésen küzd ma a magyar férfi jégkorong válogatott, a Svájcban zajló elit világbajnokságon. Nemzeti együttesünk a harmadik fordulóban 20 óra 20 perctől az eddig szintén pont nélkül álló Nagy-Britanniával találkozik. Az osztrákok elleni meccsen megsérült rutinos csatárt, Bartalis Istvánt, a Ferencváros támadója Nagy Krisztián helyettesíti. Az összecsapásról a Nemzeti Sportrádióban hallhatnak beszámolót. Carlo Ancelotti, a brazil labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, kihirdette végleges keretét a világbajnokságra. A 26 játékos között ott van Neymar. Az olasz szakember ugyanakkor nem számít többek között Thiago Silvára, Antonira, Richarlisonra és Joelintonra sem. Visszavonul a válogatottól Dubej Debóra, a Győr NB1-es női kosárlabda csapatának bedobója, aki éveken át csapatkapitánya volt a nemzeti együttesnek. A 29 esztendős játékos 3 Európa-bajnokságon képviselte színeinket. A 2019-es EB-n nagy részt vállalt abból, hogy a mieink 7-ek lettek a kontinens viadalon. A 2023-as tornán az ő kosarával jutottunk tovább a Csehország elleni negyed döntőből, így 26 év után játszhatott újra Európa-bajnoki elődöntőt válogatottunk. Idén fontos szerepe volt abban, hogy Magyarország 28 év elteltével világbajnokságon szerepelhet. A németországi eseményen azonban már nem lép pályára.
5: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
9: A megszokott ügymenettől eltérően rendkívül gyorsan hozták meg a döntést a bicskei kegyelmi ügyben. Erről Magyar Péter miniszterelnök beszélt rendkívüli sajtótájékoztatóján, miután a kormány nyilvánosságra hozta az esettel összefüggő dokumentumok egy részét. A kormányfő emlékeztetett arra, hogy K. Endre kegyelmi kérvényét Varga Judit akkori igazságügyi miniszter nem támogatta. Novák Katalin köztársasági elnök azonban ezzel ellentétesen döntött, amit viszont Varga Judit még aznap ellenjegyzett. Reagált a miniszterelnök sajtótájékoztatójára a Fidesz frakció. Közleményükben úgy fogalmaznak, a tájékoztatón semmi új nem derült ki. K. Endre kegyelmi kérvényét az akkori igazságügyi miniszter nem támogatta, de a köztársasági elnök döntését követően mégis ellenjegyezte. Azt állítják, a kormány tagjai csak 2024. februárjában értesültek az ügyről. Az érintettek lemondásával a Fidesz egyetértett. Együttműködik a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában a köztársasági elnöki hivatal. A Sándor Palota közölte, hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadják a rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőinek. A dokumentumok nyilvánosságra hozatalát Magyar Péter miniszterelnök kérte. Jelképértékűnek nevezte Magyar Péter miniszterelnök ma kezdődő kétnapos lengyelországi látogatását a Reuters hírügynökség. A kommentár szerint az új kormányfő első hivatalos külföldi útja Magyarország európai fősodorba való visszatérését is szimbolizálja. Egy lengyel kormánytisztviselő a hírügynökségnek úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter látogatása a befagyott kapcsolatok szimbolikus újraindításának tekinthető, amely alkalmat nyújt az európai kérdésekről és Ukrajnáról szóló párbeszéd újrakezdésére is. Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje képviseli Magyarországot a kolozsvári Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztiválon. A június 12-e és 21-e között zajló rendezvény Magyar Napjának programjában premierként vetítik Nemes Jeles László Árva című filmjét, de látható lesz Pálfi György Tyúk és Enyedi Ildikó Csendes Barát című alkotása is. A rendezvényen a független magyar film új generációjának munkáit és több dokumentumfilmet is bemutatnak. A fiatalabb közönségnek pedig a Hugo a Viziló című animáció klasszikust vetítik magyar nyelven.
5: Közlekedés.
9: Az M0-as autóút déli szektorán az M1-es autópálya felé vezető oldalon, a 14-es kilométernél a Hárosi Dunahídon karbantartás miatt lezárták a belső sávot. Az aktuális munkaterületnél torlódás van. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
5: Időjárás.
9: Napközben a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső, futózápor. Megélénkül a szél, délután 19-23 fok várható.
5: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Az elitben maradásért játszik a férfi jégkorong válogatottunk a világbajnokságon. Kihirdették a brazilok világbajnokságra utazó keretét. Visszavonul a válogatottól Dubej Debóra. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A finnek majd az osztrákok elleni vereség után ma a bennmaradás szempontjából kulcsfontosságú mérkőzésen küzd a magyar férfi jégkorong válogatott a Svájcban zajló elitvilágbajnokságon. Nemzeti együttesünk a harmadik fordulóban 20 óra 20 perctől az eddig szintén pont nélkül álló Nagy-Britanniával találkozik. Csapatunk sajnos elveszítette egyik rutinos csatárát, Bartalis Istvánt, aki az Ausztriával vívott meccsen súlyos sérülést szenvedett, ezért számára véget ért a VB. Helyére az utolsó keretszű kitésnél kikerült Nagy Krisztiánt, a Ferencváros támadóját hívta be Majoros Gergely szövetségi kapitány. A ma esti összecsapást a Nemzeti Sportrádióban kíséretik figyelemmel. Virányi Zsolt az MTI szakújságírójával, Spiller Istvánnal latolgatja az esélyeket.
2: Hasonló játékerőt képvisel ez a két csapat. Ezzel együtt szerintem, ha mindenki okosan, fegyelmezetten, lényegre törően, tehát az, hogy nem kalandozik el a gondolat még egy pillanatra sem, hogy most merre menjek, hova menjek, akkor egy ilyen típusú játékkal ezt a brit válogatottat le kell tudnunk győzni. Kellemetlen stílusúak, nekik is ez egy do or die, vagy megcsinálod, vagy meghalsz típusú meccs, vagy győzöl, vagy szinte biztos, hogy kiesést ér a vereség, mert olyan hátralevő sorsolása van mindkét brigádnak, hogy bravúr lenne a pontszerzés, plusz a németek elleni meccs még nem is számít, hiszen ebben a csoportban van még egy nulla pontos a német, de a német nem eshet ki, mert jövőre rendező. A 28-as VB meg Párizs-Lyon, a franciák rendezőként ott vannak, független attól, hogy az előző évben, tehát 27-ben ők a Divíz 1A-ban fognak szerepelni, de csak egy feljutó lesz.
3: Akkor még az orosz-fehér-orosz kettősről semmit nem tudunk.
2: Igen, akik a világranglistán befolyásztása, mert előttünk vannak, meg a britek előtt is természetesen. Ez még azért bizonytalansági tényező.
3: Magyarán, aki bemarad, az most azért nagyot nyerhet.
2: Foglalkozzon mindenki a saját dolgával, és szerintem Majoros Gergely szövetségi kapitány is erre utalt, hogy ne foglalkozunk senkivel. Csináljuk meg a saját feladatodat, mindenki, cseréről cserére, pályaterületről területre, mindenki feleljen a saját zónájáért, akkor is, amikor nálunk van a korong, akkor is, amikor nincs, hiszen vállalatlan egy olyan kiki meccs lesz, hogy nálunk is sokat lesz a korong, ez nem egy finn meccs lesz, ahol az ellenfél azért el tudja dugni percekre a pakkot. Tényleg nincs akkor az alcsoportban, jelen pillanatban helye a brigádnak, ha nem tudja megoldani a brit elleni mérkőzést.
1: Spiller Istvánt hallották. Tegnap két mérkőzést játszottak csoportunkban a jégkorong világbajnokságon. Ezeken Finnország, Egyesült Államok 6-2 és Svájc, Németország 6-1.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Lenny József ott lehet a labdarúgó világbajnokságon. A Ferencváros francia születésű támadója 16 gólt és 10 gólpasszt jegyzett az idényben, így meghívta.

0: kör és az érdeklődés egyedülálló.
1: Carlo Ancelotti, a brazil labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya kihirdette végleges keretét a világbajnokságra. A 26 játékos között ott van az elmúlt időszakban sérülésekkel küszködő Neymar, az olasz szakember ugyanakkor nem számít többek között Thiago Silvára, Lucas Beraldóra, João Pedrora, Antonira, Richarlisonra és João Litonra sem. Carlo Ancelotti így indokolta Neymar behívását.
2: Egész évben figyelemmel kísértük Neymart, és az elmúlt időszakban már kiegyensúlyozott volt a játéka, valamint az állóképessége is javult. Ő egy meghatározó játékos, és a világbajnokságon is kulcsemberként számítunk rá. A szerepe viszont ugyanolyan a csapatban, mint mindenki másé. A VB tapasztalata és a játékos társakkal való kapcsolata segítheti a csapaton belüli hangulatot, és a teljesítményünket is. Nem azért hívtam meg a keretbe, mert azt gondolom, hogy jó csere lesz, hanem azért, mert hiszem, hogy segíthet a csapatnak, legyen szó 1, 5, esetleg 90 percről, vagy csak egy 11-esről.
1: Újoncként magabiztosan maradt bent a Csíkszerede a román élvonalbeli labdarúgó bajnokságban. A sikeredző I. és Robert viszont a hétvégi Botosán elleni 2-0-ás győzelem után elbúcsúzott a klubtól. A vezetőedző döntésének hátteréről beszél.
3: Mindenki szeret álmodni, sajnos ilyen szinten azért nehéz, úgyhogy valamit megálmodja, el is alulra váljon. Itt azért sok faktoron, ami eldönti a csapatnak a teljesítményét, a csapatnak a játékát. Kiemelkedett a csapatnak az utolsó hónapokban a teljesítménye. Ez persze kellett az új játékosok, akiket is még januárban igazoltunk. Így utólag most, hogyha visszanézek, akkor büszke vagyok, hogy mit hagyok magam mögött, és csak gratulálni tudok a csapatnak. Egy olyan döntést hoztunk közösen, mert közösen hoztuk a klubba, hogy lejárt egy 3 éves ciklusom, és úgy gondolom, hogy se energiám és lehet se fizikai lélek jelenlétem nem lett volna még egyszer újra, hogy újra kezdem ezt az évet, mert úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon nehéz év volt számomra, főleg így ez az utolsó 2 év, a feljutás és a csapatnak a bentartása. Rengeteg munka van a háttérben. Azt érzem, hogy megtettem, amit vártak tőlem. Remélem úgy, hogy meg vannak elégedve a munkámmal. Felemelt fővel búcsúzok a klubtól, a játékosoktól, a szurkolóktól. Együtt azt szeretném is megköszönni a klubnak, a városnak, akik mellettünk voltak, hogy rám bízták ezt a 3 éves tervet, ciklust. Ekkora városnak azért büszkeség, hogy ilyen magas szinten első osztály csapata legyen, jól teljesítsen, Románia bajnokát megverje és még jó eredményeket elérjen. Ez történelem fog maradni, innen már csak fennebb lehet lépni. Tovább sok sikert szeretnék kívánni a klubnak, a vezetőségnek és a szurkolóknak, és akkor is személyesen is szeretném megköszönni, amit adtak nekünk is, amit bíztattak.
1: A Csíkszereda a labdarúgó csapatának búcsúzó vezetőedzőjét, I. és Robertet hallották.
4: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Visszavonul a válogatottól Dubej Debora, a Győr NB1-es női kosárlabda csapatának bedobója, aki éveken át csapatkapitánya volt nemzeti együttesünknek. A 29 esztendős játékos 3 Európa bajnokságon szerepelt, a 2019-es EB-n nagy részt vállalt abból, hogy a miénk 7-ek lettek a kontinens viadalon. A 2023-as tornán az ő kosarával jutottunk tovább a Csehország elleni negyeddöntőből, így 26 év után játszhatott újra Európa bajnoki elődöntőt válogatott. Idén fontos szerepe volt abban, hogy Magyarország 28 év elteltével világbajnokságon szerepelhet, Németországban azonban már nem lép pályára. A hétvégén a Ferencváros női vízilabda csapata bejutott a Bajnokok Ligája 4-es döntőjébe, miután az első kiütéses győzelme után a visszavágót is megnyerte az UVSE otthonában. Tóth Béla a leendő ellenfelekről kérdezte a Fradi szélsőjét, Leimeter Dórát.
5: Már ismert, hogy majd az elődöntőben a spanyol címvédő, a Sant Andreu következik számotokra, egyébként pedig egy másik spanyol, a Mataró, és a görög Olimpiákos van ott még a 4-es döntőben. A Sant Andreu az milyen ellenfél? Mit vársz ellenük? Azért egy címvédő együttesről van szó, a spanyol válogatott gerince ott játszik. Örültetek ennek a sorsolásnak, hogy így alakult?
6: A 4-es döntőben már nem tud olyan ellenfelet kapni az ember, akinek kimondottan örülne. Ugye mi tavaly is a Sant Andreuval játszottuk az elődöntőt, ugye ott nem sikerült sikerült nyernünk, de azért ott mi nagyon még kis friss csikók voltunk, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy idén mennyivel vagyunk előrébb. Szeptemberben voltunk így egy spanyolországi edzőtáborban, ott egy ilyen körtúrát mentünk mindenkinél, akkor végül X lett az a hivatalos, félhivatalos edzőmérkőzésünk. Nyilván azért az nagyon régen volt, egy jó pár hónappal ezelőtt, de legalább így ismerjük őket, tehát hogy el tudjuk azt mondani, hogy találkoztunk velük idén. Hát biztos, hogy nehéz mérkőzés lesz, de

0: fogjuk tudni őket mérni, és meg fogjuk tudni találni a gyenge pontjaikat, és nagyon sokat fog számítani, hogy tavaly már voltunk egy Final Four-ban, és nem első áldozóként megyünk oda, hanem most már igenis tudjuk, hogy nekünk itt van a helyünk, és hogy megérdemelten vagyunk itt, és tényleg nekünk nagy céljaink vannak.
1: A Ferencváros vízilabdázóját Leimeter Dórát hallották. A Magyar Sportházában tartották a Magyar Paralimpiai Bizottság évi rendes közgyűlését, amelynek keretében rangos díjakat is átadtak. A Halasi Olivér díjat Jónás Lászlóné Laki Anikó úszó, illetve Majsai Károly asztali teniszező vehette át. Az edzők számára alapított Málnai István díjat Gyepes Lajos úszóedző kapta, míg a fogyatékos sportmozgalomban hosszú ideje végzett kiemelkedő munkájáért az MPB együtt erősebben díj elismerésében Lengyel Lajos a Magyar Speciális Olimpia Szövetség elnöke részesült. A Magyar Paralimpiai Bizottság elnökével, Szabó Lászlóval B. Németh Péter beszélgetett.
2: A Magyar Paralimpiai Bizottság köztestületnek több kategóriában minden évben vannak díjazottjai. Részben volt sportolókat díjazunk, olyanokat, akik az egész életpályájukkal példát mutatnak, nem csak a fogyatékos sportnak, hanem az egész magyar sportnak. Aztán van sport szakembereknek, edzőknek, háttérben dolgozóknak, kifejezetten van egészségügyi szakembereknek, illetve vannak olyan díjaink, ahol pedig azokat a támogatókat díjazzuk, akár személyeket, akár intézményeket, akik pénzügyi, szellemi, kommunikációs vagy lelki támogatást nyújtottak az elmúlt időszakban a magyar fogyatékos sportnak. Téglási doktor urat emelem ki, bár nem szép dolog bárkit is kiemelni, de mégiscsak a sportkórház egyik vezető orvosáról van szó, aki az elmúlt időszakban nagyon sokat tett azért, hogy a sportegészségügy az legalább ugyanolyan figyelemmel legyen a fogyatékos sportolók iránt, mint az épp sportolók iránt. Aztán hagyj emeljem ki Lengyel Lajost, a Speciális Olimpia Mozgalom magyarországi vezetőjét, aki évtizedek óta áll az élén ennek a gyönyörű mozgalomnak, amelyik az értelmi képességeikben sérült sportolók mozgalmát irányítja. Vagy ott van Fecser Viktor, a paralimpiai sikereink egyik komoly alakja, aki kerekesszékes vívásban juttatott éremig sok-sok sportolót Magyarországon.
3: Beszéljünk néhány mondatot a közgyűlésről, milyen pontokból áll.
2: Ez egy elég szokványos közgyűlés lesz, különösebb olyan dolog, ami meghatározná a fogyatékos sportot hosszú időre, most nincs a napi rendünkön. El kell fogadnunk az előző év pénzügyi beszámolóját, ennek az évnek a költségvetését. Úgy tervezzük a költségvetést ebben az évben, hogy 1 milliárd forint fölötti lesz már a Magyar Paralimpiai Bizottság köztestületnek a költségvetése. Nyújtok egy beszámolót az elmúlt 10 évben végzett munkáról, és egy javaslatot arra nézvést is, hogy a 2032-es Brisbane-i paralimpiáig milyen terveink vannak, és hogyan jussunk előre ezekben a tervekben a következő időszakban.
1: A Magyar Paralimpiai Bizottság elnökét, Szabó Lászlót hallották. Kedves hallgatóink, sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
4: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Ez a Nemzeti Sport Rádió.

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: ezen az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A legnagyobb fogás. Közismert horgászok legnagyobb történetei, fogásai, elszalasztott kapásai. A Nemzeti Sport Rádió Horgász Magazin műsora. Két hetente, kedden 13 órától.
2: Szép napot köszöntöm a Horgász műsor kedves hallgatóit. Mai vendégemről sok mindent el lehetne mondani. El lehetne mondani, hogy egy kihalófélben lévő mesterség művelője. Aztán azt, hogy szerelmese az öreg autóknak, meg azt is, hogy a világhírű magyar versenyhorgássport egyik vezetője, irányítója. De kezdjük egy negyedikkel. Hogyan lettél horgász, kedves Nagy Attila?
3: Szervusz Attila, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Hát igazából ez egy nagyon érdekes véletlen volt szerintem, mert édesapám a Székesfehérvári könnyűfőműben dolgozott, és a szokásos verzió, hogy a kollégái horgászok voltak, ő nem egyébként, és addig-addig unszolták, hogy csónakból menjenek már behorgászni a Velencei tóra, de hát édesapám meg nem volt horgász, hát mondta, hogy jó, de hát vigyük már az ő kisfiát is, hát hallásom már ilyet, hogy csónakból Velencei tavon.
2: Ez volt a te, ez a kis én. Nagy Attila.
3: A kis Nagy Attila, így van. Így bementünk ugye a tóra, és megfogtam életem első keszegjét, természetesen engedély nélkül, tehát ezt rögtön szögezzük le. Tehát megfogtam, kezembe adtak egy spitzbotot, annyi hal volt a tóban, hogy 3-4 marék ilyen főzött kukoricadarát, ha bedobtak, akkor ilyen fél kilóval nagyobb dévérkeszek azonnal megjelentek az etetésen. Megfogtam az első keszegjeimet, és nyilván örökké horgász maradtam.
2: És aztán utána a versenyhorgász lettél, hiszen világ és Európa bajnok is vagy, úgy zárójelben, te hogy zárójelben?
3: Igen, az már egy másik dolog volt. A kis barátaimat összegyűjtöttem ott a Székesfehérvári Öreghegyen, ahol laktunk, és volt köztük egy olyan kis horgász barátom, akinek az édesapja annak idején a Videoton gyárnak volt a főkönyvelője. Ugye ez egy elég komoly pozíciónak számított, itt most még a rendszerváltás előtti időkről beszélünk bőven. Ott ugye nyilván olyan ajtók is kinyíltak nekünk, gyerekeknek rajta keresztül, ami hát sajnos nem nagyon nyílott ki más kisgyereknek. El tudtunk jutni olyan vizekre, olyan helyekre, ahol mások nem igen. És így bekerültünk a Videoton Horgász Egyesületnek az úgymond versenycsapatába, ami most nézve ugye furcsa volt, de hát az már versenycsapat volt.
2: Mit jelentett akkor a verseny?
3: Hát először is egy nagyon pici kasztnak volt ez a sajátja, ez a versenyhorgászat. A másik az, hogy én ugye az X generációnak vagyok a szülötte, és nekünk nem adatott meg az elején az, hogy mi elmenjünk csalit venni egy horgászboltba, etetőanyagot venni egy horgászboltba, ezeket meg kellett csinálni. Tehát ez a horgászversenyzés, ez ilyen megszállott, maroknyi őrültnek volt a sportja, akik elmentek szúnyoglárvát szedni, csontit csináltak a kertbe teljes ládával, maradék hal tetemekből, etetőanyagot készítettek mindenből, amit a konyhában otthon találtak, sokszor ellopva a családi mézesüteménynek a piskotáját, meg az egyéb ilyen dolgokat, ugye abból készültek a minőségi etetőanyagok. Úgyhogy ez egy nagyon munkás dolog volt, nagyon kevés eszközzel is, és akkor még nagyon kevés tudással is.
2: A horgász sikereidről még majd ejtünk szót. Engem az érdekelne, hogy ebbe a csináld magadba, ebbe a megvájerkedésbe beletartozott az úszókészítés is?
3: Így lettem úszókészítő. Tehát én egy olyan közösségbe csöppentem be, ahol lemezjátszó motorból Mihályka Barna barátomé készítettek egy úgymond úszókészítő, hát csiszológépet inkább így hívnám, és azokon fantasztikus jó minőségű úszókat készítettek a modellezőktől nagy nehezen megszerzett balzafából, és a szára pedig, mert ugye akkor még nem fértünk hozzá olyan alapanyagokhoz, mint a karbonszár vagy az üvegszál, a Videoton gyárnak az utcasöprő gépeinek a hengeréből kitépett üvegszálas jellegű műanyag szál adta az úszó alsó részét. Az antennája pedig acélszál volt festve. ezek rendkívül jó minőségű úszók voltak, és ugye hiánygazdaság volt ilyen területen, vagy ebben az értelemben Magyarországon ezen területen, és ha valaki nekiállt és mondjuk jó minőségű úszót tudott akár teljes kézimunkával készíteni, az azonnal eladható volt, így nagyon könnyű volt a fejlődés.
2: Akkor meg volt a zseppénzed.
3: Így van, hát úgy készítettem az első úszóimat, hogy volt egy tuskó barzafám, egy liter lakkom, egy olyan gépem, amit én a saját tudásom alapján rajzoltam meg, és az Icarus gyárból akkor elkezdtem dolgozni, ott a kollégák segítségével legyártottuk. Ez egy nagyon egyszerű kis masina volt, és emlékszem, hogy talán másfél hétig gyártottam 400 darab ilyen egyszerű kis úszót, bevittem a helyi horgászboltba Fehérváron, és mondta, hogy fölviszi a nagykereskedésbe, hát ha kell valakinek, és akkor hazajött délután, és telefonált, hogy kellene még kétszer ennyi. És akkor mondta, ne viccelj, már mondom, 3 hétig, vagy 2 hétig gyártottam ezeket, vagy egy hónapig, már nem is tudom. Hát mondom, kétszer ennyi, a világon nincs ennyi horgászó, szóval, hogy kétszer ennyit lehessen gyártani. És akkor így indult ez az egész történet.
2: Az ember azt mondaná, hogy úszó, bedobod, aztán a hal megjelzi a kapást. Na most manapság már, meg hát elég régen, annyiféle fajta alakú, formájú, színű, áramlástűrő, önsúlyos, kevésbé önsúlyos. Nem tudnám végsorolni az összes változatot, azt hiszem most írtelentesen, mert rögtön letelne az egész adásidő, meg beszélgetésidő, a minden szóba hoznál. Szóval van ennek valami értelme, valami jelentősége? Látja a hal, hogy milyen színű az úszó, vagy milyen alakú?
3: Hát el nem tudod képzelni, hogy én mennyit tanulok napról napra. Tegnapi nap folyamán egy francia nagyon híres versenyhorgász és fejlesztőmérnök járt nálam, és ő meghatározta több mint 15 éven keresztül az egyik legnagyobb francia gyárnak, cégnek a fejlesztési vonalait, és olyan típusokat fejlesztettünk egy 12 órás tárgyalás folyamán együtt, amire azt mondtam, hogy reggel még nem gondoltam volna, hogy ilyen is lesz az életemben. Napról napra tanulok folyamatosan, jönnek az új trendek, jönnek az új technológiák. Arra válaszra, hogy milyen színű az úszó, arra azt mondom neked, hogy különösebb jelentősége nincsen, csak annyi mindössze, hogy láthatónak kell, hogy legyen. Ha viszont azt mondom, hogy eladhatónak is kell lenni, akkor már nem mindegy az úszó színe. Tehát vannak dolgok, amiket nyilván a vásárlónak kell, hogy gyártsunk a gyártás folyamán, és vannak dolgok, amik viszont a funkcionalitást szolgálják, és most már ezek kerülnek előtérbe, a funkcionalitást szolgáló dolgok.
2: És ahol milyen különbséget lát?
3: Látni nem lát, de érez. Tehát nagyon nem mindegy, hogy egy vastagabb antennás úszót próbálsz elhúzatni a hallal, tehát ő neki azt kell valahogy leküzdeni annak az ellenállását, vagy egy üvegszál antennás úszót, adott esetben pont akkor, amikor mondjuk az időjárási viszonyok miatt abszolút nincsen kapásánál a hal, és nem szeretne táplálkozni, akkor nagyon nem mindegy, hogy mivel próbálod meg megfogni ezt a halat. Tehát én azt gondolom, hogy a láthatóságnak is van szerepe, mert azért, ha belegondolsz, te is ismered szerintem az angoloknál nagyon népszerű kristályvegler úszókat. Most ezek a kristályveglerek, ezek átlátszó csőben, átlátszó alkatrészekkel készülnek, csak az antennájuk van megfestve, ami arra szolgál, ugye, hogy te lássad, mint horgász. Tehát ezek nem véletlen kristályveglerek. A kristály tiszta vízű patakokban, amikor úsztatnak ezekkel a veglerekkel hosszú távon domolykóra, pisztrángra, egyéb más folyóvízi halakra, akkor gyakorlatilag nagyon fontos, hogy az úszótestet ne lássa a hal.
2: Tehát akkor ez a jelentősége egyébként.
3: Hát ott például igen.
2: De hát gondolom ez minden horgászmódszernél más és más.
3: Hát mondok egy példát, hadd mondjak egy nagyon, nagyon jellegzetes példát neked. Mikor kint voltunk, nem is tudom, már 2000-es évek elején, 2001-ben talán Franciaországban, Párizsban volt a világbajnokság, és ott olyan úszót kellett gyártanunk, aminek semmi más funkció nem volt, mint hogy fölülről 5 méter magasból vagy 6 méter magasból a rakparton lássuk a kapást. És ezek hófehér úszók voltak, gömbölyűek, mert a vékonyat nem láttuk volna, egyszer messze volt tőlünk. Hófehér úszók voltak, és ugye gyakorlatilag a Szajna vizébe, abba a koszos vízbe, ez a hófehér úszó, ha már nem látszott, akkor be kellett vágni, a kapás volt. Tehát igazából ott például a funkció az volt, hogy függőleges irányba lássuk 4-5-6 méter magasról az úszót. Ilyen még nem volt azóta se, de ott ez volt a feladat.
2: Ha azt mondom, hogy úszó lecke, akkor a Sportrádió hallgatói közül 10-ből gondolom 9,5-nek a klasszikus úszás, a medencék jutnak eszébe. De hát az úszólecke egy másik műfaj, egy horgász műfaj. Mennyire jártasak szerinted a horgászok az úszó használatának tudományában?
3: A versenyhorgászok nagy része járatos. Azért mondom, hogy nagy része, mert például ugye a matchbotok, a valgleres horgászat az nagyon ritkán kerül elő Magyarországon, és vannak olyan versenyhorgászok, akik úgy versenyeztek le 8-10 évet esetleg, hogy alig volt a kezükbe orsos bot, matchbot. Ők nem biztos, hogy annyira járatosak abba a technikába. De például a közhorgász, így szoktuk mondani egyébként, az, úgy mondom, hogy az átlagos horgász, pedig hát nem átlagosak, mert nagyon sok ügyes horgász van köztük, ők nem igazán. Tehát egy dunai horgász az igen, tehát nagyon nem mindegy, hogy hol horgászik az a horgász. Én azt szoktam mondani, hogy valaki folyóvizen tud horgászni, az mindenhol tud horgászni. Ha valaki állóvizen tud horgászni, az nem biztos, hogy tud folyóvizen horgászni. Tehát egy jó folyóvízi horgász, itt Budapesten azért rengeteg van belőlük, tehát itt a hidak környékén is szoktak horgászni, ők azért az úszóhoz nagyon értenek.
2: Mondd, nem sajnálod, hogy a mesterséget kezd hasonlítani a tetőfedőjéhez, vagy a teknővájójéhoz?
3: Most még nem. Tehát én azt tapasztalom, hogy a horgászat az olyan, mint a divat, körforog. Tehát te is tapasztaltad, volt olyan, talán a legnagyobb ilyen divat hullám az elmúlt jó pár évben, az a Bojlis divat hullám volt. Ugye volt egy olyan, amikor nagyon nagy teret nyert ez a nagypontyos horgászat, és akkor jó pára rájöttek egy-két éven belül, hogy rengeteg az eszközigénye, nagyon sok az időigénye. Tehát ez nem úgy, hogy odaszaladsz a vízpartra, két óra alatt fogsz két darab 20 kilós alatt, hazamész és folytatod az életedet, ez nem erről szól. És akkor ugye többen ezt elengedték. Akkor fordultak nagyon sokan nyilván a féder irányába, ez most zajlik ez a fajta forradalom, hogy így mondjam, és nagyon sokan a horgászat fejlődésével összhangba, például a pergető horgászat irányába. Ez népszerűtlenebbé tette az úszós horgászatot, már csak azért is, mert a féderrel összehasonlítva az úszós horgászatnál azért kimondható az, hogy kicsit jobban utána kell menni, tanulni, dolgozni vele. Ugye a fédernél azt szoktam mondani, hogy a csali és az etetőanyag az pont mindig egy pontban van, és mindig leér a fenékre. Tehát ebben nagyon nincsen variáció, az mindig ott lesz egy helyen és a fenéken. Na, az úszónál ugye csúzlival kell például eretetni távolabbi távokat, azért ahhoz kell gyakorlat.
2: És miután egyre kevesebben választják az úszós horgászatot, a fiatalok a gyerekek közül is, nem sajnálni való dolog ez, hogy egy olyan ága pecának kezd elhalványulni, eltűnni, ami igazi erőfeszítéseket igényelt?
3: Én nagyon bizakodó vagyok. Van egy angol cég, egy világcég, akinek mi gyártjuk az összes termékét, és olyan mennyiségben gyártunk, amilyet én még életemben nem láttam. Tehát 35 éve készítettek, vagy majdnem 40 éve szerintem horgászúszókat. Én életemben ilyen darabszámokat még nem láttam. Tehát az, hogy nálunk most azt tapasztalod, hogy a féder, ez már Európa többi országában nem egészen így van. Tehát most már, ahogy a német barátom mutatta, így lekuporodott, mikor kérdeztem, hogy mi van velük, mert hogy mondták, hogy elővették megint a rakosbotokat, és járnak ki a nagy folyókra nagy halakat fogni rakosbotta, versenybotta, akkor kérdeztem, hogy miért. És akkor mutatta, ezt rádión keresztül ugye nehéz reprezentálni, de lekuporodott így maga elé, így előre, mintha fogná egy botot, mutatta, hogy nem akarom így lehorgászni az életemet. Tehát, hogy azért én is minden evő horgász vagyok. Én imádok ragadozó halakra horgászni. Tehát én nagyon szeretek pergető ragadozó halra horgászni. Ebből villantó is lehet, plastik csali is, bármi. Ugyanúgy egy ragadozó halas horgász is meg tudja kívánni ezt az úszós horgászatot, meg egy féderes horgász is. Tehát nagyon sok olyan barátom van, hát most neked pont nem kell mondani, hogy ez az úszós versenybotos pontyozás, ez most olyan szinten fejlődik, és annyira népszerűvé vált, hogy én még nem nagyon láttam módszert robbanni a féderen kívül ekkorát, mint mostanában ez a módszer.
2: A rakósbotos pontyozás.
3: Így van.
2: Hogy több százan voltak jelentkezők ebben a versenyágban, úgyhogy selejtezőket kellett rendezni.
3: Így van, és rögtön teljesen más termékeket kell fejlesztenünk hozzá. Tehát itt a strapabíróság, a nagy csalinak tudod a szerelék általi elviselése, tehát meg kell tartsa az úszó a nagyobb csalit, a tigris magyarót, a kukoricát, egyebeket, teljesen más irányba kellett fejlesztenünk. Ez nekem most olyan, mintha egy teljesen más dolgot kéne az életembe kezdeni, és abba fejleszteni, és abba előre menni. Egyébként nagyon szórakoztató, nagyon, nagyon élvezem.
2: Ha már a fejlesztést, az innovációt szóba hoztad, nem kerülhetem meg, hogy van egy csomó olyan technikai jellegű fejlesztés, amely utat tör magának, és általában az az érve mögött, hogy haladni kell a korral. Mire gondolok? Például itt van a radar, vagy a live radar, amivel ugye odaállsz a vízre, és akkor látod a halakat alul.
3: Itt most ilyen tudathasadás következik nálam. Ha az Országos Versenyhorgász Bizottság elnökét kérdezed, akkor azt mondom, hogy a technikai fejlődést nem lehet megállítani, és nem lehet kizárni az életünkből, és tiltásokkal nem lehet megakadályozni a terjedését. Ha a horgászt kérdezed, azaz engem, mint Nagy Attilát, vagy akár a versenyhorgászt, én nem örülök ezeknek a fajta technikai vívmányoknak.
2: Miért?
3: Elveszi egy kicsit a misztikumot nekem. Tehát neked a horgászat nem azt jelenti, hogy kimész és fogalmad nincs, hogy az első dobásnál mit fogsz, vagy milyen kapásod lesz, vagy lesz-e kapásod. Tehát én nem akarom látni azt a ragadozó halat, amit meg akarok fogni. Tehát én nem akarom végignézni, hogy ő elindul a csalim irányába. Ezekkel a live scope-ok, ezekkel a gyakorlatilag élőképeket mutató radarokkal, ez olyan, mintha az emberi szem képes lenne belelátni a víz mélyére és a vízfenékre, és látod magát a halat. Én nem szeretném, tehát én helyet szeretnék keresni ilyen eszközökkel, mint ahogy kerestem is 25 évvel ezelőtt is. Ezeket a helyeket megjegyeztük, akkor még ugye nem volt GPS-ünk, tehát beháromszögeltük magunknak különböző terettárgyakhoz, mondjuk a Velencei tavon, és kimentünk, és 5-6 helyet végighorgáztunk a barátaimmal, és nem tudtuk, hogy az 5-6 hely közül melyik helyen fog egy 5 kilós süllő mondjuk a twisterre rácsapni. És nekem ez a titokzatosság nekem többet ér sokkal, mint bármi. Tehát én ha látom, hogy ott van egy nagy hal, és azt kell megfogni, nekem már elveszett a varázsából egy csomó minden.
2: Hadd fokozzam etető drón, ami beviszi a szereléket. Etető hajó.
3: Kicsit olyan érzésem van, mint az autóknál, egyébként az autókat is említetted. Ugye az autóknál is az az általános trend, hogy minél jobban kivenni az embert a rendszerből, döntésileg is, tudásilag is. Tehát most gyakorlatilag az autó gondolkodjon helyettünk, az autó vigyen el velünket A pontba, V pontba. Itt a horgászatnál ezek az eszközök nekem kicsit azt mutatják, hogy az emberi ügyesség az kezd eltűnni belőle. Ugye ha egy drónt beprogramozok egy GPS pontok alapján, az igen nagy pontossággal fogja letenni azt a terhet, amit én arra a drónra ráteszek, vagy szereléket. Szerintem ez nem emberi tudás kérdése. Kicsit a halakat is sajnálom, mert egyre jobban felülkerekedünk rajtuk. Tehát az ő evolúciós fejlődésük nyilván nem az az ütemű, mint az emberé, és az ember most már olyan technológiákkal, technikákkal rendelkezik, amivel halnak alig adunk esélyt. Én például megmondom neked őszintén, hogy meg tudnék lenni a fonott zsinó nélkül is egész életemben. Tehát én egy jó monofil zsinóra, aki ügyes horgász volt, egy egészen vékony monofil zsinó, és egészen nagy méretű halakat megfogott, és annak sokkal nagyobb volt szerintem az élvezeti értéke és a tisztelet értéke is, hogy lehet így fogalmazni, mint hogyha egy nagyon-nagyon jelenős zsinórra mondjuk kicsévélek egy halat a vízből.
2: Egészen más időgazdálkodást is követelnek ezek az új innovatív megoldások. Nem vagyok benne biztos, hogy az a fajta horgászat, amit régen az emberek többsége itt Magyarországon is művelt, akár az 50-es, akár a 60-as években, hogy ő reggel fogta a csókmókját, felfért egy biciklire minden, vagy egy kis motorra, tehát nem kellett utánfutó ahhoz, hogy elmenjen horgászni. Leült reggel, elővette a hideg elemózsiát, elhorgászgatott estig, aztán vagy fogott halat, vagy nem, ha nem, az is jó volt. Eszébe jut az embernek Rousseau, hogy érdemes visszamenni a természethez, a természetbe?
3: Szerintem mi már ezt nem tudjuk megcsinálni. Tehát olyan evolúciós lépéseken mentünk át, hogy ilyen a felgyorsult életünkbe elvárjuk azt, hogy a siker is gyors legyen. És ha mostani fiatalok fejével gondolkodsz, akkor tudsz belőlük úgymond horgászt csinálni, elviszed egy olyan horgásztáborba, mint ami nálunk van megyei szinten. Például van hozzá egy olyan tavunk, így van, és van egy olyan tavunk a palotavárosító, ahol olyan halállományt tudtunk létrehozni, hogy az a kisgyerek, aki eljön hozzánk mondjuk egy horgásztáborba, szinte azt mondom, hogy garantáltan egy-két órán belül olyan élményhez jut, ami által horgásszá válik. Na most, ha ezt nem tudod megadni, tehát mi kimentünk a napfelkeltére is, Attila. Tehát ha én kimentem egy Dunapartra és végignéztem a napfelkeltét hajnali 4 óra után, az nekem egy csoda volt. Tehát az élővilág, ami akkor élet, az egész millió, ami ott körbevett, a Duna az állandó mozgásával, az állandó változásával, én nagyon-nagyon szeretem azt a folyót. Az nekem elég volt. Egy mostani gyereknek már nem elég. Nem elég.
2: Jó ez?
3: Hát, hogy jó vagy nem jó, azt minősíthetjük, véleményezhetjük, de nem hiszem, hogy tudunk rajta változtatni. Szerintem nem, de ugye ez gondolkodás, generációs gondolkodásbeli különbség is. Tehát ők azt gondolják, hogy jó, mert gyorsan szeretnének megélni sok mindent az életükbe. Nekünk, ha belegondolok, nekünk mindenre volt időnk. Tehát nem volt mobiltelefon, hazamentünk, mindent megcsináltunk, játszottunk a barátainkkal, fociztunk, bicikliztünk, mindent csináltunk, eljártunk biciklivel horgászni, ha valakivel kommunikáltunk, akkor este vonalas telefonon el volt lehetőség, ha volt a barátainknak is vonalas telefonja, és működött a világ. Most már ez nem tudna így működni.
2: Az előbbi érintőlegesen az autókat már szóba hoztad, akkor hadd hozzam szóba a beszélgetés vége felé magam is. Azért, mert hatalmas feltűnést keltett, amikor aktív korodban megérkeztél horgászversenyekre, és egy hatalmas batárral, egy OT rendszámú oldtimer autóval jöttél meg, és akkor mindenki azt mondta, hogy Nagy Attilának vagy lótöltöse volt, vagy a Nemzeti Bank szakadt rá, aztán kiderült, hogy a két kezeddel tetted rendbe az autót. Hát honnan ez a másik szerelem?
3: Ezt akartam, hogy Nagy Attilának volt hétvégén annyi szabad ideje, hogy sok hétvégén keresztül ezt megcsinálta. Én nagyon pici koromban láttam egy 70-es évekbeli Corvette autót, amit sokan úgy ismernek, hogy Stingray Corvette, fullánkos rája Corvette. Ugye ez egy igazi szép autó, a Coca-Cola-s üveghez hasonlította a formája. Coca-Cola Corvette-nek is hívták egyébként. És láttam egy ilyet a Tihanyi Révnél, akkor, amikor mi zsigulikkal, moszkvicsokkal, zaporozsecekkel, minden mással mentünk, eltünk át a Tihanyi Révnél. Én akkor pici gyerekkoromban megfogadtam, hogy ezt a drága jó földi létet addig nem szeretném elhagyni, amíg nem lesz egy ilyen autóm. Aztán az élet olyan szempontból segített rajtam, hogy édesanyámék gépjárműtechnikus iskolába irattak be, tehát magyarul szerelő lettem. Aztán nagyon jó helyre kerültem a Székesfehérvári Ikarus gyárba, ahol a járműgyártásnak minden szegletét kiismertem. Tehát tényleg, tehát a hegesztés technológiáktól, a festés technológiákon keresztül, a vegyi technológiák, mindent. Tehát a létező legjobb hely volt számomra, mint utólag kiderült. És utána ugye egyenes volt az út, mert véletlenül beleakadtam egy ilyen darabokra szedett autóba, amely Fehérvár mellett pihent, szétszették, de nem tudták összerakni. Kosárba megvettem egy jelentéktelen összegére egyébként, és utána következett 3 kemény év, amire az autó ugye elkezdett gurulni, úgyhogy nem tudtam még szerintem, hogy mit vállalok, viszont egy nagyon érdekes utazás volt az életemben. Aztán olyan utazás lett, hogy aztán később céget is csináltam erre, és utána már megértésszerűen is csináltuk ezeket az autókat.
2: Az autók és a hivatásos horgászat, az úszógyártás mellett mennyi időd marad pecára? Tehát mikor még legközelebb?
3: Elkeserítő helyzet. Tavalyi ősz folyamán megembereltem magam, és azt mondtam, hogy olyan Isten nincsen, hogy én a Dunát ne horgásszam. Egy olyan 30 alkalommal sikerült tavaly ősszel, csak a Dunán horgásztam. Fantasztikus élményeim voltak, tehát olyan márnákat, lánykoncérokat, paducokat, jászokat fogtam, hogy csak na. De az mindent elmond, hogy idén még nem voltam horgászni. De ezen sürgősen fogok változtatni. Már 2-szer vettem úgy csalit, hogy oda kellett ajándékoznom baráti körbe, mert továbbra se sikerült kiérni a vízpartra, de rendületlenül hiszek benne, hogy a közeljövőbe talán már a mostani hétvégén el fog tudni menni, és esetleg a nyárfaszösz által bosszankodva ugyan, de legalább tudok egyet horgászni.
2: Ennek a műsornak, amiben beszélgetünk, az a címe, hogy a legnagyobb fogás. Na most az idei legnagyobb fogásodról ezek szerint alig ha érdemes téged kérdezni, de lapozzunk vissza nyugodtan. Mire vagy büszke? Mi volt eddig neked a legnagyobb?
3: Ha horgászatról beszélünk, akkor az a 2003-as világbajnoki címünk, hanem ha arról beszélünk konkrét arról, amit először nyertünk meg mi magyarok, ugye magyarokként, az akkori legnagyobb pontszám különbsége Szlovákiába történt Madonicébe, ugye ez a világbajnoki győzelem, és ez egy fantasztikus két év volt, mert 2004-ben rá pedig egyéni Európa-bajnok lettem, és ráadásul a Velencei tavon, ami nekem egy akkora élmény és öröm, hogy én föl nem cseréném három másik világbajnoki címmel se, amit külföldön értünk el. De ugyanolyan szívesen emlékszek vissza az U15-ös válogatottal elért világbajnoki címükre, ott én szövetségi kapitányként vettem részt, vagy a klubcsapatunkkal elért világbajnoki címre, ahol szintén szövetségi kapitányként vettem részt. Szerintem adtunk egy útirányt, egy útmutatót a következő generációknak, hogy van lehetőség Magyarországon is ezeket az eredményeket elérni.
2: Ez a 2000-es évek legeleje.
3: Így van.
2: És a halak?
3: Halak tekintetében én nem a nagy halat üldöztem sose. Engem kérdeztek egyszer, hogy fogtam-e már nagy harcsát? És akkor mondtam, hogy nem fogtam, de akarok, akkor fogok. És akkor ott megdöbentek, visszanéztek, hogy kézen nagyképű ember. De én ezt komolyan gondoltam, mert aki jó horgász bármelyik területen, bármelyik módszerre, annak a feje az rááll a természet működésére. Ha most nekem te azt mondod, hogy el kell menni és fogni kell 20 kiló fölötti pontyot, nem mondom, az első nap fogok, de hogyha hagynak egy kicsit békén és tudok bele energiát fektetni, hát biztosan fogok 20 kiló fölötti pontyot. Ez ugyanúgy igaz a pergető horgászatra, akár egy harcsa horgászatra is. Szerintem, ha megérted a természet működését, teljesen mindegy, hogy dévérkeszegre fogsz horgászni, pontyra vagy harcsára vagy süllőre, mindegy. Én nagyon sok ragadozó halat fogtam életembe, mert akkor azt szerettem volna fogni. És ez szerintem minden jó horgásznál így van, nem csak nálam. Tehát aki érti a vizet, érti a természetet, az azt fog, amit szeretne. Hogy mekkorát fogsz, azt szerintem kitartás kérdése. Tehát most, hogyha mi Fehérvár Csurgói víztározónkra kimész, ahol a harcsafogó verseny most volt, és 2-3 nap alatt fogtak egy 75 kilósat, meg egy 80 kilósat, akkor azt mondom neked, hogy lehet, hogy pár nap alatt fogok egy 70 kiló fölötti harcsát.
2: Attila, akkor nem tartanálak fel tovább, hanem megköszönném a beszélgetést, és átengednélek ezeknek a képzeletbeli nagy halaknak, meg a horgászatnak is, hiszen mondtad, az idén eddig még nem jött össze a dolog. Kedves hallgatóinak megköszönöm a türelmet, 2 hét múlva megint találkozunk. Addig a viszont hallásra.
0: Ez volt a legnagyobb fogás, a Nemzeti Sportrádió horgászmagazin műsora.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Profil. A Nemzeti Sport Rádió magazin műsora Csisztus Zsuzsával. Két hetente kedden 13 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztus Zsuzsa, és ez itt a Profil, egy olyan magazin műsor, amelyben az élsport világának főszereplőit igyekszem olyan közel hozni Önökhöz, amilyen közel csak lehet, hogy az eredmények, a statisztikák és a számok mögött érezzük, amit felsejlik a személyiség, a karakter, a profil. Most egészen Athénig utaztam, hogy közelebb hozzam Önökhöz a magyar labdarúgás egyik igazi kincsét, Varga Barnabást és rakétasebességű sikertörténetét. Gyirmódtól Pakson át, majd a Fradival elért győzelmek után a magyar csatár útja idén tavasszal az AEK Athénhoz vezetett. Hallani fogják, milyen szenvedéllyel beszél róla Márko Nikolics, a korábbi Videóton sikereket is jegyző szakember, aki nem véletlenül szemelte ki Barnabás csapatába, hogy segítségével bebiztosítsa azt, amire Athénben mindenki vágyik, vagyis a bajnoki címet. Amikor Athénban jártam, az AEK már csak egy lépésre volt a hőn áhított aranyéremtől. Így különösen érdekes most visszahallgatni a következő beszélgetést. Nem csak Nikolics dicsérő szavai, hanem Varga Barnabás és sosem hallott menyasszonya, Skrapics Laura gondolatai is közel hoznak majd minket a fiatal párhoz. Laura a szintén Szentpéterfáról származó ifjú hölgy, több mint 5 éve támogatja Barnabás pályafutását, és athéni otthonukban együtt mesélnek most a beilleszkedésről, a súlyos arcsérülésről, valamint a közös családtervezésről is. Varga Barnabás közelkép Athénból, itt a Profilban.
4: It was amazing time and I was happy to be part of it. I always have good memories about.
5: Csodálatos időszak volt, és boldog vagyok, hogy részese lehettem. Mindig nagyon jó emlékeim vannak Magyarországról, Budapestről, a futballról és az ottani emberekről, mert nagyszerű időszak volt számomra és a családom számára is. Sok barátot hagytam ott, többükkel ma is kapcsolatban vagyok, néhányan ide is ellátogatnak hozzám. Büszke vagyok arra az időszakra, és ahogy mondtam, nagyon szép emlékeim vannak Magyarországról, Budapestről és a magyar futballról. Mindig csak a lehető legpozitívabban beszélek.
3: Ez fantasztikus. Nagyon fontos, hogy a karakter passzoljon a klubhoz, a klub szellemiségéhez, és természetesen az edző személyiségéhez is. Úgy tűnt, ez tökéletesen működött Magyarországon, és most itt Görögországban is úgy látszik, hogy működik az AEK-nál, amióta tavaly nyáron ideérkezett. Mi ennek a titka? Hogyan tud alkalmazkodni egy klub szellemiségéhez, különösen egy ilyen nagy múltú egyesület esetében?
5: Ez nem csak erről a klubról szól, hanem általában az edzői munkáról. Közben kétszer dolgoztam Oroszországban is, nagy kluboknál, legutóbb a CSKA Moszkvánál. Emellett a Közel-Keleten, Dubajban, az Al-Shabab Al-Akrinál is, amely ott körülbelül olyan státuszú klub, mint Európában a Bayern München. Az egyik legnagyobb klub azon a vidéken. És bárhol is dolgoztunk, hála Istennek sikeresek voltunk. A Partizántól a Videótonál át a Lokomotívig, a CSKA-ig, vagy az Al-Shabab Al-Akliig mindenhol képesek voltunk trófeákat nyerni, bajnokságot, kupát, vagy valamelyiket ezek közül.
3: Tehát akkor ez alapvetően mentalitás kérdése?
5: Azt gondolom, hogy az én mentalitásom edzőként illik a nagy klubokhoz, azokhoz az egyesületekhez, amelyek mindig a legnagyobb célokért harcolnak. Az AEK különleges történet. Hatalmas múltja van, elképesztő szurkolótábora, és már az első naptól kezdve befogadtak. Őszintén mondom, minden egyes nap élvezem itt a munkát. A családom is jól érzi magát, a szerbiai barátaim közül pedig minden mérkőzésre 25-30 ember idejön. A stadion minden mérkőzésen teltházas, és nagyon élvezzük ezt az egész folyamatot. Persze, jelenleg 6 ponttal vezetünk 3 fordulóval a vége előtt, de a bajnokságnak még nincs vége.
3: Persze, de nagyon közel vannak már.
5: Igen, ez tény, közel vagyunk, de itt a rájátszás nagyon nehéz, mert csak derbiket játszol, és minden mérkőzés 6 pontos. De jó formában vagyunk, fantasztikus európai menetelésünk volt ebben a szezonban. A negyed döntőig jutottunk, úgyhogy igen, élvezem minden napomat itt, és azt mondhatom, megtaláltam a helyem.
3: Beszéljünk most egy kicsit Barnabásról, mert az ő története szerintem egészen elképesztő. Ha visszagondolunk, 4-5 évvel ezelőttre szinte elfeledett játékos volt, majdnem elveszett a futball számára, ami persze óriási kár lett volna. Aztán jött a másodosztály, a Paks, a Ferencváros, most pedig itt van, és úgy tűnik, rakéta sebességgel halad előre. Amikor télen kiderült, hogy elhagyja a Ferencvárost, a szurkolók természetesen aggódtak, hogy mi lesz a csapattal, de amikor meghallottuk, hogy idejön, és főleg, hogy önnel fog dolgozni, akkor minden a helyére került, mint egy kirakós játékban. Mi fogta meg önt vele kapcsolatban, mert az ügynöke Paunok Péter azt mondta, hogy ön nem egyszerűen egy csatárt keresett, hanem konkrétan őt.
5: Igen, először is kinyírom, ha nem nyerjük meg ezt a bajnokságot, mert tegnap például kihagyott egy óriási helyzetet, amivel már 8 pont lehetett volna az előnyünk.
3: Igen, láttuk, nagyon közel volt hozzá.
5: De igen, az én választásom volt, az én ötletem ő, vagyis Barna. Nem titok. Azért jutott eszembe, mert folyamatosan figyelem a magyar futballt, más bajnokságok mellett is, őt pedig különösen. Nagyon lenyűgözött az elmúlt évek teljesítményével, mind a Fradiban, mind a válogatottban.
3: Természetesen.
5: Nagyon sok gólt szerzett, nem csak hazai szinten, hanem nemzetközi porondon.
3: Az Európa Ligában is, persze.
6: Also in the European League, of course.
4: And not only the way he scored the goals, but his role in the set pieces.
5: És nem csak a góljai miatt fontos. A szerepe pontrugásoknál, védekezésben és támadásban is jelentős. Rengeteget dolgozik a pályán, kiváló a levegőben. Olyan profilú játékos, amilyenünk nem volt a keretben.
3: Úgy tűnik, ön volt az, aki igazán felismerte, milyen típusú kvalitás hiányzik a csapatból, és ezért kereste őt személyesen. Tegnap szurkolókkal beszélgettem, és azt mondták, hogy voltak jó csatáraink, nem igazán értettük, hogy mi hiányzik, de amikor megérkezett, megértettük.
5: Persze, mert én vagyok az edző, ez a munkám.
3: Természetesen.
5: Az én feladatom megérteni, mire van szüksége a csapatnak. Néha jól döntünk, néha hibázunk is. Emberek vagyunk, mint mindenki más. De ebben az esetben azt gondolom, jó döntést hoztunk, mert személyisége van, ami nagyon fontos egy ilyen klubban, és egy ilyen országban, ahol minden mérkőzés teltházas, és óriási a nyomás a szurkolók részéről. Ez teljesen más közeg, mint a magyar futball, ahol valamivel nyugodtabb a helyzet.
4: Very opposite of Hungarian football, where it's a bit more relaxed this situation.
6: Right. So he actually stands out in a way.
4: Yeah, he absolutely adapted very quickly.
3: Igen, tehát ő ebből a szempontból kiemelkedik.
5: Igen, nagyon gyorsan alkalmazkodott ehhez a szinthez és ezekhez az elvárásokhoz. De én már korábban is tudtam a személyiségéről. A futballban ugyanis nem csak a minőség számít. Az ő futballtudása soha nem volt kérdés. Viszont van benne egyfajta nemzetközi személyiség. Még van benne az a karakter, ami a nemzetközi szinthez kell.
3: Nagyon fontos, amit mond, a nemzetközi személyiség. 4-5 évvel ezelőtt ezt talán még el sem tudtuk volna képzelni róla.
5: Igen, de ahogy mondtam, ezekben a hónapokban nagyon jól teljesít itt. Remélem, sikerült befejeznünk ezt a nagyon nehéz feladatot a szezon végéig. Ez neki és mindannyiunknak nagy lendületet adna a következő idényre, mert akkor lehetőségünk lenne a Bajnokok Ligájában szerepelni.
3: Pontosan.
5: És újabb európai szezont játszani a bajnokság mellett. Ehhez a széles keretre lesz szükségünk. Rajta kívül is vannak jó csatáraink. Luka Jovic, aki a Milántól és a Real Madridtól érkezett. Illetve van egy nagyon tehetséges fiatal csatárunk, Zini, aki fantasztikus jövő előtt áll. Jól kiegészítik egymást, és mindegyikükre szükségünk lesz.
3: Fantasztikus. Edzői szempontból természetesen mindig lépésről lépésre kell haladni, és még három nagyon fontos mérkőzés hátra van. Hogyan értékeli Barnabás beilleszkedését? Zökkenőmentes volt, mert most 6 gólnál jár, ugye 5-öt rúgott a bajnokságban, egyet a Konferencia Ligában, és hát ugye tegnap majdnem megszerezte a 7. is. Néha a magyar játékosoknak nehézséget jelent külföldi bajnokságokhoz igazolni, de nála úgy tűnik, ez nem volt probléma.
5: Ez nem általános helyzet. Ezért mondom, mert dolgoztam a Magyarországon. Ismerem a mentalitást és a játékosokat. Nem mindenki kész arra, hogy külföldön játszon.
3: Így van.
5: Neki viszont már korábban volt tapasztalata Ausztriában, még ha alacsonyabb szinten is, de akkor is külföldön játszott. Utána pedig a Ferencvárosban futballozott, ami hatalmas klub. Ha Magyarországon valahol ekkora a nyomás, az intenzitás és az elvárás, akkor az a Ferencváros.
3: És ő ezt elbírja.
5: Igen. és itt is nagyon gyorsan alkalmazkodott. Az ilyen típusú játékosok az első naptól képesek erre. Még mielőtt megérkezett volna, a játékosok már nézegették róla a videókat a YouTube-on, vagy valahol máshol, és odajöttek hozzám a rutinosabbak, vagy a csapatkapitány, hogy főnök, tényleg jön ez a srác? Már a repülőn van? Ugye egészséges? Nagyon jó, nagyon jó. A játékosok felismerik egymás kvalitásait, és azt is felismerték, hogy olyan minőséget hoz, ami korábban hiányzott a csapatból. Ezért ment ennyire simán a beilleszkedése. És még egyszer mondom, a személyisége is sokat segített. Nyitott, kommunikatív srác és nagyon profi játékos. Ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ilyen gyorsan alkalmazkodjon.
3: És hogyan látja a jövőjét? Ugye voltak híres magyar játékosok Görögországban, például Détári Lajos, vagy az AEK-nál Eszterházi Márton. Eljuthat ő is arra a szintre?
5: Nézze, ma már minden megváltozott. Régen az ő korában a játékosok már a pályafutásuk végét járták. Ma viszont 40 éves korokig futballoznak. Ha egészséges marad, vigyáz a testére és az egészségére, akkor nagy jövő állhat előtte ennél a klubnál, mert ő góllövő típus. Megvannak benne a gólok, persze kell egy kis szerencse is.
3: Én azt kívánom, hogy minél több gólt szerezzen az önök klubjánál. Köszönöm szépen.
5: Köszönöm szépen.
7: Ez egy izgalmas nap, és nagyon örültem, hogy láttam, hogy ilyen könnyedén, egyrészt ugye a techballba beleszerelmesedve vettétek ezt az edzést. Ilyen szokott lenni egy tétmérkőzés utáni másnap, vagy azért ma extra jó volt a hangulat?
8: Extra jó hangulatnak azért nem mondanám, de tegnap X az nem volt a legjobb, nyerhetünk is volna, de ettől függetlenül azt gondolom a hangulattal. Nem volt probléma, úgyhogy igen, hasonló szokott lenni egyébként.
7: Nagyon pozitív a légkör ennél a csapatnál, amit én most ebben a rövid pár órában így, vagy pár percben megtapasztalhattam. Itt van egy ilyen, nyilván bajnokvárási előérzet, ezt jól érzem?
8: Igen, szerintem abszolút, tényleg a csapatnál nagyon jó a légkör, mind a stáb, mind az edzői stáb, úgyhogy... Tényleg szerintem nem lehet panasz semmire, sőt, akár mondhatnám, hogy a görög emberek, akár amerre jár az ember, abszolút mindenhol ezzel a légkörrel találkozik, úgyhogy abszolút pozitívak itt az emberek minden szempontból.
7: Na, ez nagyon jó, hogy szóba hoztad, mert ugye ezt akartam kérdezni, hogy nagyon sok minden történt veletek az elmúlt években, költözködések, új város, új otthon, és a többi, de azért ez egy kultúraváltás. Tehát itt most nem arról volt szó, hogy kisfaluból, nagyvárosból ugye még nagyobba, hanem ez egy teljesen más kultúra. Milyenek a görög emberek, és milyen a labdarúgáshoz, vagy egy külföldi megérkezőhöz való viszonyuk? Mit tapasztaltál?
8: Igen, tényleg, hát eddig ugye csak Magyarországon belül költöztünk többször is, de ez most tényleg egy kicsit nagyobb váltás volt, mint nekünk, kutyának is talán egy kicsit nagyobb váltás volt. De egyelőre azt gondolom, hogy január óta vagyunk itt, ugye nagyon pozitív minden egyébként, úgyhogy nagyon szeretünk itt lenni egyelőre. Reméljük, hogy ez meg is fog maradni. Tényleg az emberek is nagyon pozitívak, mind a futballhoz való viszonyuk, imádják a focit, tényleg szinte minden meccsünkön teltház van, úgyhogy tényleg nagyon szeretjük egyelőre.
7: Úgy imádják, mint ahogy Magyarországon tapasztaltad, vagy mint nyilvánvalóan az ember a Ferencváros játékos, akkor azért töményen kapja ugye ezt a foci szeretetet. Tehát körülbelül ugyanaz, vagy egy picit más a viszonyuk szerinted a labdarúgáshoz?
8: Hát picit más azért, nyilván még több szurkoló is van talán esetleg egy kicsivel, és a fanatizmusuk is kicsit talán
7: intenzívebb,
8: néha-néha
7: még túlzó is. Tehát a pallást emlegettek, amikor itt az AEK múzeumban sétálgattunk, hogy ez olyan itt, mint egy vallás.
8: Igen, tényleg nagyon-nagyon fanatikusak, mondhatnám, hiszen a most hétvégi meccsünk előtt is egy nappal ugye a meccs előtti edzésre is 10 000-en látogattak ki a stadionba, edzettünk. Tehát 10 000 ember előtt edzettünk, igen.
7: Elképesztő.
8: Tehát elképesztő tényleg, hogy mennyire fanatikusok.
7: Ez még tud téged bizsergetni valamelyes? Mert hát nyilvánvalóan imádod a játékot, de hát ez egy új életérzés egy picit, nem egy edzésen ennyi szurkolóval találkozni.
8: Hát igen, abszolút azért ez teljesen más, és sokkal-sokkal motiváltabb az ember.
7: De most egy picit beszéljünk egy nehezebb kérdésről, Laura, mert engem azért az is érdekel, hogy ez a mosolygós, könnyen beilleszkedő fiú, amikor ilyen nagy traumák érik. És azért volt, mióta mi beszélgettünk, volt egy pár nagy trauma válogatott, de beszéljünk még egy nehezebb kérdésről, én megmondom őszintén, én a szívemhez kaptam, amikor azt a borzasztó EB-sérülést láttam. Szóval az egy olyan pillanat volt szerintem így minden szurkoló életében, hogy megremegtünk, hogy mi lesz, amikor ott a pályán maradtál. Te hogy éled meg ezt, amikor őt valami ilyen sérülés él, és azért valljuk meg, ebből nem lehetett tudni, hogy hogy fog kijönni. Ez a fejsérülés nagyon komoly volt.
9: Hát szerintem ezek a pillanatok engem általában jobban megviselnek, mint Barnit. Itt is a sérülés után, hát hagyjuk is, hogy nézett ki, tényleg nem volt szép látvány. És mégis az volt az első kérdése, hogy akkor ezt csinálják meg, aztán holnap mehet edzeni a fiúkkal, hogy megy vissza, és akkor közöltük vele, hogy nem, ez most nem az a szint, amikor visszamehetsz. Nagyon könnyen éli meg egyébként ezeket, tényleg én vagyok az, akit általában jobban megvisel, de azt mondom, hogy szerintem elég könnyen kezeljük már, hát az évek alatt hozzászokik az ember valamilyen szinten, nyilván nem mindenhez lehet. Az az eset tényleg kiemelkedően ijesztő volt egyébként, de idővel tényleg hozzászokik az ember.
7: Tudod, mi a döbbenetes, hogy én azért sportból jöve tudom, hogy egy sérülésnek nem csak fizikai lenyomata van, hanem az emberben előfordulhat, hogy marad olyan, hát nem tudom, félsz, vagy valami olyasmi, amit nem tud kezelni. És ugye nagyon sokan azt mondták, és aggódtunk amiatt, hogy te, akinek a feljátéka tényleg Európa hírű, hogy vajon pontosan emiatt a fejsérülés miatt nem lesz-e valami fajta félelem benned. És visszatérünk.

0: Zervén Németországba, úgyhogy ilyen szempontból szerencsés voltam. Lelkileg meg tényleg, hát nem én vagyok a legkiegyensúlyozottabb ember lelkileg, de hát a Laura előtt szerintem többet tudna mesélni. Úgyhogy könnyen veszem ezeket a szituációkat, úgymond.
1: Egyszerűen
0: Tehát
1: túl lépsz rajta, magad mögött hagyod?
0: igen, azt gondolom, hogy igen. Nyilván ennek vannak jó részei, hogy ilyen vagyok. Például ilyen szempontból a futballpályán, otthon ez annyira nem jövedelmező, de
1: Hagyjuk is,
0: igazából
1: hogy ez
0: megoldom
1: miért, de.
0: mindent.
1: Na jó, ez annyiban az a terület, ahol nem akarunk eltévedni semmi esetre se. De azért az fantasztikus, hogy végül is a játékodon ez semmilyen nyomot nem hagyott, miközben nyilván azért az EB szereplés hagyott. Meg amiről igazán tudok, és ezt Paunok Péterrel is beszéltük, emlékszem, egy telefonhívás volt az érmérkőzés másnapján, és azt mondta, hogy na, ha valami nagyon megütötte a Barnét, az most ez a VB selejtező. Az tényleg? Tehát, mert
0: Hát
1: az,
0: igen.
1: ráadásul egy bombagólod volt azon a találkozón,
0: Hát
1: és
0: igen,
1: az is
0: sajnos
1: kevés
0: sokra
1: volt.
0: nem mentünk vele. Igen, hát az ilyenek kicsit jobban meg tudnak érinteni, mint akár ez a sérülés. Ez sokkal jobban fájt igazából
1: Tehát
0: tényleg,
1: a
0: hogy...
1: veresség jobban fáj, mint egy sérülés, ha jól értem.
0: Hát igen, a kudarc,
1: A kudarc.
0: úgymond, igen. De hát ezt minden szempontból elmondhatom, szerintem most nyilván ez a VB selejtezőre nem jutás, ez azért különösen fájdalmas volt, de egyébként is én úgy gondolom, hogy ilyen szempontból akár egy bajnoki mérkőzés után is, hogyha esetleg helyzetet hagyok ki, és amiatt nem nyer a csapat, akkor emiatt tudom rosszul érezni magam azért egy-két napig, és nem szívesen megyek edzésre sem.
1: Komolyan?
0: Igazából,
1: Tehát
0: igen, mikor...
1: olyankor...
0: Hát ilyenkor van az emberben egy kis szégyenérzet, úgymond, legalábbis bennem.
1: Ez
0: Én,
1: komoly.
0: igen, én ezt azért nagyon nem szeretem, de nyilván az ember profi sportoló, úgyhogy ezt próbálja túltenni magát rajta. Kettőzött erővel megy a következő héten az edzésekre, alig várja a következő mérkőzést, hogy bizonyítson, gólt szerezzen, segítsen a csapatnak. Úgyhogy szerintem ez az, ami előre visz napról napra, hétről hétre.
1: A válogatott egyébként szerinted már úgy ezt a traumát kiheverte, mert tudom, hogy azért ez akkor nagyon sokakat szíven ütött.
0: Hát biztos, hogy mindenkinek eszébe fog jutni szerintem még egy jó ideig, de alapvetően szerintem most már azért úgy túltette magát mindenki rajta, hogy nem minden nap ezen kattog, vagy nem ez jár fejébe, hogy basszus, milyen lehetőséget szalasztottunk el, de azért nyilván hetente, havonta azért eszébe jut az embernek,
1: Hát
0: nem egy kellemes érzés, de...
1: igen. Marco Rossi, hogy látod? Hiszen ugye végülis mondhatni a válogatott letette a voksát mellette, hogy folytassa Mister, és folytatja is.
0: Igen,
1: Szóval.
0: hát nagyon bízunk bennem. Szerintem ő ugyanazt érzi, amit a csapat. Tényleg nagyon ért is a csapat nyelvén. Tehát nehéz lenne mit mondani. Most ez egy olyan szituáció volt, szerintem egy utolsó perces ilyen ide pattog, oda pattog gólt kaptunk. Ez egy nagyon szerencsétlen szituáció volt. Sokan belelátnak ebbe sok mindent, hogy ezt kellett volna csinálni, azt kellett volna csinálni, de hát igazság szerint ez bármelyik mérkőzésen
1: Hát igen, ez a
0: előfordulhat.
1: futball egyik sajátossága, hogy így
0: Igen.
1: is és úgy is
0: Tehát
1: elsülhetnek a
0: azt
1: dolgok.
0: gondolom, hogy ebben olyan túl nagy dolgokat nem kell belelátni. Sajnos ez most így alakult, szerencsétlen szituáció volt. Nyilván a legrosszabbkor, ez azért elég fájó, de ezen túl kell tenni magunkat.
1: Laura, mit szólnak a Péterfai családtagok, rokonok? Itt vagytok egy teljesen más világban. Azért kicsit messze kerültetek az otthontól, de én úgy érzem, hogy lélekben meg semmilyen módon nem szakadt el ez a köldökzsinór.
2: Szerencsére mindenki nagyon örül Barninak, és támogatják messziről is, akár most barátok fognak kiutazni, meg a család is. Nyilván folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, nézik a meccset, ahol éppen tudják, mert azért a görög bajnokságot nem olyan egyszerű nézni
1: Persze.
2: otthonról, de tényleg mindenki nagyon támogatja Barnit az első perctől kezdve, úgyhogy jó a kapcsolat, jól megmaradt így a távolság ellenére is.
1: Egy nagyon szép gyűrűt látok az ujjadon, és hát ugye tudom, hogy most már megy az, hogy vőlegény nyúl itt a kanapén, ugye? Van-e már valami a horizonton?
0: Hát minden van a horizonton, igazából.
1: Esküvő.
0: Hát esküvő, meglátjuk. Most is szerettük volna, hogy a májusban esetleg meg tudjuk tartani, de aztán időszűkében inkább eltoltuk egy

0: kicsit meglátjuk,
1: hogy... Ripstrop szademék se kéne, igen, ugye? Igen, bár igen. Hozzáteszem, azért egy labdarúgó életében hallottunk már olyat, hogy szintezesküvőről kell rohanni az edzésre. Tehát igen. Nem könnyű beleilleszteni a versenynaptárba.
0: Hát igen, ez
1: egy
0: biztos.
1: Egy fontos magánéleti pillanatot.
0: Igen.
1: De akkor ezek szerint ez közel van?
2: Volt róla, tényleg volt róla szó, aztán végül úgy alakult, hogy nem jött össze, de igazából annyira nem prioritás nálunk ez most.
0: Hát igen, most már több mint 5 éve együtt vagyunk, igazából látszik majd, hogy nem lemosz, nem szoroz. De
1: abszolút látszik a harmónia rajta.
0: De ettől függetlenül nyilván szeretnénk majd tartani egyet, úgyhogy meglátjuk, mikor lesz rá megfelelő ide.
1: Ugye most, amikor beszélgettük, még 3 mérkőzés van hátra a boldogságék, persze nyilvánvalóan azért ezt sportértelemben reméljük. Mondom. Persze sok a feladat, és nyilván nagyon nyomás, bár ha valaki, akkor te vagy az az ember, aki azt mondtad nekem legutóbb a beszélgetésünk, hogy milyen nyomás, milyen stressz. Ezt tartod még?
0: Hát igen, ezt abszolút tartom egyébként. Hát hál' Istennek szerintem ezért is sikerült úgymond idáig eljutnom, mert egyáltalán nem stresszelem túl az ilyen helyzeteket. Tényleg azért gyírmótról szerintem nem is tudom, és 4 év alatt jutottunk el idáig talán.
1: Ez rakétasebesség, amit most itt te befutottál, valóban.
0: És szerintem és azért elégedetlen, vagy elengedhetetlen, hogy az ember ne ilyen mentalitást képviseljen. Úgyhogy szerintem ez mindenképpen segít nekem a mindennapokban.
1: Jó, hát ugye most itt számba vettünk egy pár fontos dolgot, gólkirályi címet, magyar bajnoki trófát, kupát, egyebeket. Ugye 29 nyaráig szól a szerződésed, ami egyébként, ugye te szoktad emlegetni a korodat, én nem. Ez nagy dolog, hogy azért egy ilyen hosszú szerződést kötöttek veled itt, akkor hol látod magadat? Hol látod őt a következő években? Itt, a témban, ha maradsz.
0: Hú, nagyon jó kérdés.
2: Tényleg nagyon jól érezzük magunkat egyébként itt, úgyhogy örülnénk neki. Barni azért könnyen meg tudja unni a dolgokat, Pestet is például. Nem azt mondom egy percig sem, hogy megunta, de azért tényleg vágyott már a változásra. És
0: hát igen, szerintem hát most az a terv legalábbis egyelőre, hogy kitöltjük ezt a 3 évet, hiszen tényleg, hát ha ugyanígy fogjuk érezni magunkat, mint eddig.
1: Tehát szerződésed feltételeivel elégedett vagy. Tehát, hogyha ez a légkör marad, most ami most úgy tűnik, hogy nagyon produktív, nagyon előremutató, akkor
0: igen, egyelőre
1: akkor
0: tényleg nagyon jól érezzük.
1: Megfogyaszthatjuk ezt az érzetet? Maradjon minden így?
0: Hát igen, szerintem az úgy teljesen tökéletes lenne.
1: De azért egy pár trófát még gyűjtsünk már be.
0: Hát nyilván az is jó lenne. Meg hát szeretnénk nyilván kapcsolatba is előrébb lépni.
1: Uh-huh. Jó, tehát akkor...
0: Esküvő, gyerek, stb. Nyilván.
1: Szóval bővülne akkor a család is.
0: Hát reméljük, igen.
1: Jól hangzik ez. Hát annál is inkább jól hangzik, mert amikor tegnap az AEK Múzeumban sétálgattunk, akkor megmutatták, hogy hol lenne a helye az aranykönyvben a nevednek, a bajnoki címek és az egyéb trófeák után. Úgyhogy szerintem van még egy pár fejezet előtted, legalábbis itt az Athén színeiben mindenképpen.
0: Igen, reméljük, hogy azért tudok hozzátenni még a csapat történelméhez. Azért 3 év sok idő. Akármi is lehet, minél több gólt akarok szerezni, több trófát nyerni, úgyhogy próbálom tenni a legjobbamat, aztán meglátjuk, hogy mi lesz.
1: Hát igen, ugye Détári Dömét, nyilván nem ennél a klubnál, de Görögországban is, hát persze, ugye Esterházy Mártont emlegették, úgyhogy jó lenne túlszárnyalni az ő népszerűségüket? Jó úton haladsz.
0: Hát azt szerintem azért nem lehet az ő népszerűségüket túlszárnyalni, de tényleg jó lenne azért egy úgymond kis emléket hagyni.
1: Jó úton halad szerintem ehhez. Úgyhogy én azt kívánom, hogy ezek az emlékek, ezek bennetek is maradjanak meg markánsan, és én azt hiszem, hogy akkor nagy valószínűséggel a görög szurkolókban is, meg persze a magyarokban is ugyanilyen mélységében megmaradnak majd. Hajrá!
0: Sok sikert! Így legyen.
1: Köszönöm szépen!
3: Az elmúlt fél órában az AEK Athén színeiben bajnoki címet szerző Varga Barnabással, menyasszonyával, Skrabics Laurával, valamint Varga edzőjével, Márko Nikolicssal hallhattak exkluzív interjút Athénból, itt a Profilban. Köszönjük a figyelmüket a műsorvezető, Csisztus Zsuzsa.
4: Ez volt a Profil Csisztus Zsuzsával a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Férfi vízilabda.
0: Egy bajnokság, ahol olimpiai világ és Európa bajnokok ugranak medencébe minden fordulóban. A tradicionális budapesti klubok és a vidéki bázisok összecsapásai mindig tartogatnak izgalmas fordulatokat. A színvonal pedig a nemzetközi elit szintjét idézi. Élő közvetítések a férfi vízilabda OB1 küzdelmeiből a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sportrádió látványsport magazinja. Minden kedden 14 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat a Fonák és Tenyeres műsorban. Szokásunk a szíve megbeszéljük, hogy a mögöttünk hagyott napokban az elmúlt egy héten a jégkorong, illetve a tenisz világában milyen fontos dolgok történtek, elsősorban természetesen magyar érdekeltségeket szem előtt tartva, és hát 3 hét szünet után ismét a stúdióban Kreisz Bálint és Farkas Márton. Szervusz, Bálint!
6: Szia, Marci, és köszöntöm a hallgatókat is! Szerintem most kezdjünk jégkoronggal, hiszen azért elég érdekes dolgok történnek. Tart a világbajnokság, a magyar válogatott túl van 2 mérkőzésen, a finnek ellen 4-1-es vereséggel, az osztrákok ellen pedig 4-2-es vereséggel zárt az együttes, és ma a bennmaradás szempontjából is egy kulcsfontosságú mérkőzés lehet Nagy-Britannia ellen. Erről egyébként majd itt a Nemzeti Sportrádióban is kiemelten beszámolunk. De kezdjük a már lejátszott mérkőzésekkel. Mit gondolsz pozitívumoknak, és merre haladhat a válogatott, mik a legnagyobb tanulságok?
5: Sorsdöntő mérkőzésen este ez egyértelmű, nyilván ez a mérkőzés fog azért a bemaradásra dönteni. A britek ugye már játszottak az osztrákokkal, szintén ők is vereséget szenvedtek. Azt gondolom, hogy mind a két csapat azért úgy tudott készülni erre a világbajnokságra, hogy ez a nap volt bekarikázva, vagy a 7 csoportmeccs közül ez a találkozó volt így pirosra bekarikázva, vagy ez az, amit meg kell nyerni a bemaradáshoz. Persze lehetett úgy is kalkulálni, hogy lehet, hogy még ez sem feltétlen elég, de hát így, hogy most már azért mindkét együttes túl van az osztrák meccsen, mindkét csapat 0 ponttal áll ezek után, egyértelmű, hogy ez fog dönteni. Persze azért kijelenteni még a mai nap végén sem lehet majd az, hogy megvan-e a bemaradás, vagy elúszott-e a bemaradás, de nyilván a hátralévő 4 mérkőzésen azért, hát mindkét csapatnak olyan bravúrt kellene elérnie, amire mondjuk az eddigiek alapján azért úgy nem nagyon van esély. Ami az eddigieket illeti, szerintem a finnek ellen ugye az első csoportmeccsen kifejezetten jól nézett ki a csapat, gól nélküli harmaddal sikerült kezdeni, de amikor Stanley Kupa győztes játékosok jönnek szembe mondjuk egy Erste ligással, szóval nem lehet szerintem kellően érzékeltetni azt a különbséget, amit egy ilyen magyar finn meccsen föl kell venni. Egy gyönyörű gólt sikerült ütni, ugye ott a második harmadban, tényleg ahogy azt ott lejátszották Sebők Balázsék, ugye a horvát, ahogy tovább tette azt a korongot, azt még ugye a Nemzetközi Szövetség, az IHF is tulajdonképpen kiemelte, mint így a nap gólja körülbelül. Ez nagyon szép akció volt, 4-1 lett a vége, de hát a finnek ellen ez abszolút kalkulált, itt tényleg az ott a fontos, amit mindig elmond a szövetségkapitány Majoros Gergely is, hogy harmadról harmadra haladjon a csapat, minden harmadba hozza ki magából a maximumot. Szerintem egyébként a finnek ellen sokszor teljesen jól nézett ki, nyilván rengeteget kellett védekezni, rengeteget voltunk a saját védekező harmadunkból, de azért voltak megindulások, voltak helyzetek, és mondom, őt egy nagyon szép volt a csapat, és mondjuk nem kapott 6-7 gólt, tehát azért ez is fontos, mert ha megnézzük az elmúlt évek, ugye 2023 vagy 2025, amikor az A csoportba szerepeltünk, ott azért ezeken a mérkőzéseken sokszor ilyen 7-8 gólt is kapott az együttes, vagy mondjuk 6-ot. Ez most egy szolid 4-1-es meccs volt. Mi az osztrákokat illeti, hát sajnos ott az ember előnyemben emberhátrány tulajdonképpen. Mondanám, hogy döntő, de igazából nem, mert mindkét csapat ütött két emberelőnyös gólt, és végül is egy ilyen korcsolyán megpattanó, tehát ugye a saját korcsolyán kisroli védőnk lábáról bepattanó korong döntött el valahol ezt a mérkőzést, mert bár 4-2 lett az utolsó másodpercben egy üres kapus góllal, tehát valójában egy gólos mérkőzés volt, de hát ötször voltunk emberhátrányban. És ez ugye játékosok is ezt mondták a meccs után, azért ez felemésztette, az osztrákok mindenképpen jól felkészültek az emberelőnyeink, vagy az emberhátrányinkra mondjuk úgy, ugye pont Vince Péter az egyik gólszerző mondta, hogy érzése szerint ők megnézték a finn meccset, a finn magyart, és ott azt próbálták csinálni, amit a finnek csináltak egyébként emberelőnyben, de ugyanakkor mi is ütöttünk két emberelőnyös gólt, két nagyon szép kapásgólt, ugye Sofron és Vince. Sajnos ott ugye a harmadik harmadban volt egy vitatott kiállításunk, abból kaptunk egy emberhátrányos gólt, és utána vagy valahogy kb. 40 másodperce jött ez a szerencsétlenül pattanó korong. Hát a jégkorong az sajnos ilyen, az előfordul. Még bízunk benne, hogy majd ma a brit meccsen nekünk lesz ilyen szerencsésebben pattanó korongunk.
6: És sajnos nem csak három pont szempontjából vett fájó az osztrákok elleni vereség, hanem történt egy sérülés is. Bartalis István számára véget ért a világbajnokság, az osztrákok ellen szenvedett sérülést. A helyére Nagy Krisztiánt hívta be, vagy hát cserélte be Majoros Gergely szövetségkapitány. Az ő kiválása mennyire lehet fájó a magyar csapat számára, és mennyire kell mondjuk ehhez alkalmazkodni?
5: Hát mindenképpen fájó, mert nyilván az egyik legtapasztaltabb játékos. Mondjuk jó hír az, hogy egy abszolút tapasztalt Nagy Krisztián jön, aki ugye hagyományosan itt az elmúlt, hát most már évtizedben, de azért a harmadik, negyedik sornak egy meghatározó tagja. Kiválóan védekező centerről, csatáról van szó. 17 átcsoportos mérkőzés már van a lábában. Mert nyilván Bartali személyében ugye egy tapasztalat szegény, ugye tavaly sem tudott részt venni, idén ugye finnek elleni meccsen még nem szerepelt, ugye Galló Willivel egyetemben, aztán ugye az osztrákok ellen már játszott, de hát egy ilyen palánkra lökésnél sajnos úgy megsérült, hogy nem tudja folytatni. De ha már tapasztalat, akkor azért, és még picit a magyar-osztrák meccsnél maradva, Sofron Istvánhoz egy gondolatot vagy egy statisztikát hadd fűzzek, 16 átcsoportos meccsen 8 gólya van Sofron Istvánnak, és most már elmondhatja azt magáról, hogy mindhárom átcsoportos VB-jén betalált. Ugye 2009-ben ő utolsóként maradt le a keretszűkítésnél, 2016-ban volt 3 gólya, betalált többek között a franciáknak, az Egyesült Államoknak, illetve a németeknek. Majd ugye 2023-ban lőtt 4 gólt, abból 2-t egyébként éppen az osztrákoknál, tavaly pedig sérülés miatt nem tudott ott lenni a világbajnokságon. Elképesztő azért az, hogy magyar játékosként 16 meccsen van 8 átcsoportos VB gólod. Persze bízunk abban, hogy a következő években tartós lesz a magyar részvétel megszereplés az átcsoportban, de szerintem azért ez egy hosszú, hosszú ideig listavezető statisztika lesz, hogy Sofron Istvánnak van 8 gólja. Na de akkor maradjunk még picit a magyar-osztrák meccsen, és akkor hallgassuk meg szerintem Hadobály Zétényt, a csapatunk védőjét, hogy ő hogyan értékelt Virányi Zsoltnak a 4-2-re elveszített összecsapás után.
2: Amikor 5-5-ben tudtunk játszani, akkor szerintem mi voltunk egyértelműen a jobb csapat, viszont a sok kiállítás egyszerűen elfogyaszt minket, egyszerűen az energiánk olyan helyre megy, amilyen úgymond felesleges, és szerintem ez volt ma a döntő, hogy sok volt a kiállításunk.
4: Arra utalsz, hogy a második harmadban például háromszor is emberhátrányban kellett kivédekezni a szituációkat, aztán 3-1 után ott megvolt a kettős emlényből a gól, és meg ugye időkérés után a szépítés, és mi kell ahhoz, hogy mondjuk a britek ellen ilyen helyzetben, vagy fordított esetben mi kerüljünk ki mindenképpen győztesen?
2: Hát remélhetőleg a britek ellen nem kerülünk ilyen helyzetekbe, hogy ilyen kiállításokat csinálunk. A másik pedig, hogy mi szeretnénk uralni végig a játékot, mi szeretnénk vezetni, és akkor más lesz a játéknak a képe.
6: Hadobás Zétényt hallhatták. Marci, a kiállításokról már te is beszéltél, de itt a válasz végén volt még azért egy kulcsgondolat, amiben szerintem érdemes belekapaszkodni. Érdemes minél hamarabb vezetni kérdéskör. Tavaly nagyon hasonló forgatókönyvben zajlott a világbajnokság a magyar csapat számára, amely elvesztette az első két mérkőzését, lényegesen nagyobb különbségekkel, ahogyan azt már szintén említetted korábban, majd jött a harmadik, végül sorsdöntőnek bizonyuló találkozó Kazaksztán ellen, ahol már 15 másodperc elteltével Hári góljának köszönhetően megszerezte a vezetést a magyar csapat. Most is a bemaradás egyik kulcsa az lehet, hogy minél jobban letámadni a briteket, és megpróbálni már az első harmadban felőrölni őket?
5: Hát ugye a csapatunk egyik másodedzője, Kis Dávid nyilatkozott ugye Nemzeti Sportnak egyébként most ugye a brit meccs kapcsán, hogy a britek jól játszanak koronggal, korong nélkül azért nem néz ki már annyira jól ez a brit csapat. Ergo, ebből az következik, hogy a magyar csapatnak korongot kell birtokolnia, és koronggal kell majd dominánsnak lennie, plusz az első 10 percben azért fizikálisan is meg kell mutatni, hogy a britek fölött vagyunk. Ez nem feltétlen könnyű, mert egyébként a brit csapat az hagyományosan szeret ilyen fizikális hokit játszani, de hogyha ez sikerül a mérkőzés elején, akkor azért kézben lehet majd tartani ezt az összecsapást, úgyhogy ez igen, ez mindenképpen cél lesz, és valóban a kezdés meghatározó. Továbbra is áll az, amit egyébként a magyar-osztrák után az volt a torna 14. meccse, lehetett mondani, hogy mindig az a csapat nyert eddig a világbajnokságon, amelyik az első gólt szerezte, azóta lejátszottak még 6 találkozót, nem változott ez a tendencia, tehát 20 meccs után úgy állunk, hogy mind a 20 mérkőzést az a csapat nyerte, amelyik az első gólt szerezte. Nyilván ez nem fog így végigmenni a világbajnokságon, lehet, hogy már itt a délutáni mérkőzések is úgy alakulnak, hogy a magyar-brit összecsapás kezdetéig megszakad ez a tendencia, de azért nyilván ebben már talán ez több, mint véletlen. Na de hát nálunk azért sokkal benfentesebb, meg okosabb etéren is. Stipsitz Bence csapatunk védője is beszélgetett Virányi Zsolttal, kitérve már a brit meccsre.
4: És egyébként eddig ezen a VB-ben, aki az első gólt ütötte, az nyerte meg a mérkőzést. Nem csak emiatt a statisztika miatt, de ugye nekünk kellene vezetni a britek ellen is. De nyilván ilyen görcsben nem kell játszani, hát erre készültetek az egész szezon után a VB-re, hogy jön majd a brit meccs, ami nyilván sorsdöntő.
7: Így van, hát a hokiba az a fő. Tehát az százalékosan az nyert több meccset, aki az első gólt szerzi. Nekünk valahogy meg kell szerezni majd a vezetést. De én azt gondolom, hogy talán az utóbbi két meccsen, amiből erőt meríthetünk, hogy mind a kettő hátrányban voltunk, és nem tört meg igazán a lendületünket. Tehát vissza tudtunk jönni mindig, és kaparni, küzdeni, visszamászni. Most már nem volt elég ott a végén, de én azt gondolom, hogy az, hogy a bekapott gól után nem estünk össze, az fontos, az kell továbbvinni, de igen, hát szerencsésebben a vezetnénk. Természetesen azt akarunk minden meccsen.
4: Mennyi pihenő kell? Ugye egy nap most jön, és sőt, hát majdnem kettő, mert kedden késő este játszottak 20-20-ra a britek ellen.
7: Igen, hát most van egy szünnapunk, ott van lehetőség kielemezni az elmúlt két mérkőzés, megnézni, mi működött, mi nem. Lesz lehetőségünk talán edzeni is egyet, szóval egy picit dolgozni dolgokon, és felkészülni a britekre. És fizikálisan is egy picit segít, azért a back-to-back-ek azok nehezek. Fárasztó, akit elég magas tempó ezeken a meccseken, szóval jót fog tenni, remélhetőleg rengeteg energiát tudunk összegyűjteni abban abba.
6: Ma 20:20 tehát sorsdöntő mérkőzés vár a magyar férfi ékorong válogatottra a világbajnokságon Nagy-Britannia ellen. Ahogyan már említettük, ezzel a Nemzeti Sportrádióban kiemelten fogunk foglalkozni. Beszéljünk még egy picit a britekről, mert azért a két ország az elmúlt évekből már jól ismeri egymást, és igazából a világbajnokságon a kezdés is hasonló. A britek szintén 1 és 2 gólt ütöttek az eddigi két meccsen. Az egyetlen különbség, hogy mi mind a 2 4-et kaptunk, ők mind a 2 5-öt, de azért úgy tűnik, hogy nagyjából hasonló erők csatája lesz.
5: Hasonló erők csatája, de teljesen különböző felkészülés. A britek az olaszokkal játszottak 4 mérkőzést felkészülés gyanánt, és érdekesség, hogy ők már egyébként a felkészülés legelején gyakorlatilag megnevezték a 25 fős világbajnoki keretet, amin aztán ugye sérülések miatt azért kellett változtatniuk, de gyakorlatilag egy-két játékos kivételével mindenki hazai bajnokságban játszik. Mondjuk van egy fantasztikus támadójuk, Kirk, aki a Berlinnel ugye német bajnok is, és tényleg pontgyáros, na mindegy, de hogy teljesen más utat választottak a felkészülésnek, meglátjuk majd, mondom, szerintem ezért mind a két csapat ideidőzíti a csúcsformát, és ugye erről a múlt heti adásban Spüller Istvánnal is, az MTI szakírójával is beszélgettünk, hogy mindenképpen jó a magyar csapat sorsolása. Volt egy nagyon nehéz első mérkőzés nyilván egy nagy csapat ellen, a finnek ellen, utána az osztrák, ami már egyébként nyilván egy fogható mérkőzés, van egy szünnapunk, és abból érkezünk meg ebbe az összecsapásba. Hát ha már ismeri egyébként a két csapat egymást, azért van egy nagyon fájó emléke a mieinknek. A keret harmada 9 játékos ott volt a 2018-as divízió 1 per A csoportos budapesti világbajnokságnak, ahol ugye az utolsó mérkőzésen a feljutásért játszott mind a két csapat egymás ellen. Ugye úgy alakult ott az előtt a játéknap, hogy az olasz-szlovén meccsen olyan eredmény született, ami lehetővé tette azt, hogy a magyar csapat egy rendes játékidős győzelemmel még fel tudjon menni az A csoportba. Ott mindenféle körbeverések voltak, ez most lényegtelen is. És azon a mindent eldöntő meccsen Magyarország Nagy-Britannia 2-0-ra vezettünk, már a második harmad közepén, és 15 másodperccel a lefújás előtt egyenlítettek a britek. Hosszabbítás és szétlövésekben a britek nyertek, akik úgy mentek fel akkor az A csoportba, hogy egyébként azt megelőző szezonban pedig éppen, hogy feljutottak a divízió 1 per A-ba. És aztán fölmentek az A csoportba a britek, ahol aztán rögtön benne is maradtak, majd jött a Covid, elmaradt a világbajnokság, következő szezonban megint bemaradtak, azóta már egyébként egyszer kiestek, de visszamentek, megint kiestek, szóval ők ugye ott hirtelen ugrottak két osztályt. Na mindegy, tehát 9 játékosunk ott volt ezen a 2018-as budapesti mérkőzésen. Nem tudom most mennyire lesz ott a fejükben, de mondjuk azt gondolom, hogy ha ma sikerülne győzni, és azzal majd végső soron bemaradni az A csoportban, akkor tekinthetjük kiegyenlítettnek azt a számlát. Nyilván azt a 2018-as budapesti meccset már nem lehet visszacsinálni, és azért hazai pályán ilyen drámai, tényleg a mennyből a pokolba jutva lemaradni az A csoportról, vagy nem feljutni. Emlékszem, ott voltam, volt szerencsém ott lenni, hát az szipszaggató volt.
6: 20 óra 20 perctől kiderült tehát, hogy mire megy a magyar válogatott a britek ellen. Ismételni tudjuk magunkat, és még sokszor fogják hallani a mai nap, hogy itt a Nemzeti Sportrádióban foglalkozunk a dolgokkal, lesznek helyszíni kapcsolások, de érdemes a közmédia összes felületét követni, mert mindenhol beszámolunk majd erről. Az, hogy lesznek-e olyan izgalmak, mint aminek az NHL-ben voltak, az kiderül, hiszen most a következő percekben nemzetközi jégre korcsolyázunk, kialakult az NHL-nek a rájátszása, és hajnali órákban a Buffalo és a Montreal Canadiens zárta le az utolsó negyeddöntős párharcot, és a kanadai együttes hosszabbítás után tudott győzni 3-2-re. Mit gondolsz a legjobb négy mezőnyéről, és mondjuk kifejezetten erről a párharcról, ami már csak olyan szempontból is tartogatott izgalmakat, hogy az utolsó négy mérkőzést egyaránt a vendégcsapat nyerte végül?
5: Ugye a főcsoport döntős mezőny alakult ki azzal, hogy a Montreal hosszabbításban hetedik meccsen hosszabbításban legyőzte a Buffalo-t. Szerintem kevés izgalmasabb dolog van, mint NHL rájátszás, hetedik mérkőzés és hosszabbítás, hirtelen halál. Tényleg az elképesztő, hogy milyen, hogy mondjam, emóciók, izgalmak és drámák vannak egy-egy ilyen mérkőzésben, és hát egyébként ez a találkozó is szerintem jégkoron kedvelőknek mindenképpen érdemes megnézni egy bő összefoglalót róla, mert elképesztő, hogy milyen helyzetek maradtak ki, miket védtek a kapusok, az egész mérkőzés hogy alakult. A Buffalo egyébként a hosszabbításban egy támadó harmadbeli bedobás után a kék vonalon tulajdonképpen talán elkerülhető módon korongot vesztett, abból eljött a Montreal, és valahogy egy távolabbi, középtávoli lövéssel sikerült lezárni ezt a párharcot. Érdekesség, hogy ugye a Montreal az első körben is 7 meccsen tudott tovább jutni a Tampa Bay ellen, most is 7 meccs kellett nekik, ugye úgy, hogy a Buffalo még vissza tudta hozni a párharcot hazai égre. És ugyanaz az ember volt a mindent eldöntő gólszerzője, mint az első fordulóban, hogy Alex Newhook. Szinte példátlan, hogy valaki egy azon rájátszásban két hetedik meccset is el tudjon dönteni győztes góllal. Legutóbb ugye 2011-ben Nathan Horton még a Boston játékosaként volt erre képes, és ami aztán még pikánsabb, most már előre tekintve, hogy ez a Montreal, akinek most már ugye van 14 mérkőzése egy-két kör után, azzal a Caroline-nával fog játszani, aki az első két kört söpréssel vette. Amióta, hogy ez a formátum be van vezetve a 80-as évek közepétől, nem volt még ilyenre példa, és hát ahhoz is régre kell visszamenni az időbe, hogy egy csapat az első 8 rájátszás meccsét meg tudja nyerni az NHL-ben 1985-ben, még az Edmonton tudott ilyet. Tehát nagyon érdekes lesz például ez a párharc is, Carolina-Montreal, tehát ugye keleten, hogy csapnak majd össze ezek az erők. Ott van a Carolina, 8 meccset maga biztosan nyert, összesen kaptak ugye 10 gólt. Tehát a Carolina 8 meccsen kapott 10 gólt. Elképesztő statisztika, és ugye az előző két szezonban a Carolina ott volt már a főcsoport döntőben, de mind a kétszer későbbi győztes Florida ellen vereséget szenvedett, úgyhogy ez egy érdekes párharc. A túloldalon meg ugye az elmúlt éveknek két bajnoka, a Vegas, ugye a 2023-as győztes játszik a 2022-es bajnok Coloradoval. Ott azért a Colorado mindenképpen komoly magabiztossággal lépkedett túl az első két körön, a Vegas pedig hát a második körben, az első körben, meg a második körben is azért legyűrte az ellenfelét. Kicsit eltérő profilú csapatok találkoznak ott. Érdekes lesz majd megnézni szerintem azt a párharcot is. A Coloradónál egy érdekesség, hogy 17 játékosuk szerzett már gólt az első két körben. 17 játékos. Azért az nagyon komoly, mindez a hetedik csapat a liga történetében, amely 9 meccsen fel tud mutatni 17 gólszerzőt. Tehát azért egy rájátszásban azt gondolom, hogy amikor ilyen mélysége van egy keretnek, az mindenképpen jó tesz kérdés, hogy egészségügyileg egyébként lesz majd a Colorado ilyen mély, mert azért többek sérülés miatt ki kellett hagyjanak mérkőzéseket, meg az egyik legjobbjuk Cale Makar is most edzéseket hagyott ki az elmúlt napokban. Meglátjuk, hát kíváncsian várjuk, szerintem a folytatást mindenképpen izgalmas lesz. Én azért bízom benne, hogy lesz még hetedik meccs, meg tényleg hetedik meccs hirtelen halál, mert azért annál kevesebb felfokozott pillanat van szerintem.
6: Ez is majd kiderül a következő hetekben, beszámolunk róla, mi pedig szerintem lassan váltsunk teniszre, hiszen Jannik Sinner nagyon közel került ahhoz, hogy teljesítse ezt a sportágat, ahogy néhány sportújságíró és cikkek fogalmaztak, hiszen nagyrészt magabiztos játékkal nyerte meg a római mestertornát, itt a nagyrészt azt érdemes kiemelni, mert azért Daniil Medvegyev ellen az elődöntőben volt egy kifejezetten szoros mérkőzés, ahol Sinnernek voltak fizikális problémái is, és igazából jól jött ki abból, hogy a döntő játszmában 4-2-es állásnál az eső miatt félbeszakadt a találkozó, és végül csak másnap tudták befejezni, de ezt leszámítva az olasz játékos ellen megint úgy tűnik, hogy nincs ellenszer, nem vesztett játszmát ezen a találkozón kívül az egész római tornán.
5: Igen, ugye Medvegyevet kérdezték egyébként az elődöntő utáni sajtótájékoztatón, és több kérdés is kapott erre vonatkozólag, hogy Sinner fizikai állapota, mert hogy úgy tűnik, hogy ha valahol, akkor ott fogható az olasz, hogy azért látványosan vannak nehéz periódusai, ugye ott is volt, hogy egy ápolást kért, kvázi ilyen görcs, nem görcs, mindenben most nem menjünk bele, meg hát vannak olyan, tényleg egy némiképp ijesztő felvételek szerintem a közösségi médiában, hogy zihál Sinner. Na lényeg, és erre azt mondta Medvegyev, hogy igen, az lenne a taktika, hogy az lenne a kulcs, hogy nagyon hosszú meneteket kell játszani, legyenek 30 ütéses labdametek, a végén valahogy nyernek, én is, ő is szenvedni fog, de hogyha ezeket a hosszú labdameneteket meg tud nyerni, akkor előbb-utóbb talán valahogy fölé tudsz kerekedni, és egyébként tehát ezen a elődöntőn kettőnk meccsén is azért érdemes visszanézni az összefoglalót, megképesztő labdametek voltak.
6: Igen, és ebbe kicsit belemenve, hogy azért kérdés, tényleg vannak nagyon ijesztő felvételek, de kérdés, hogy ebben mennyire van mondjuk egy picit ilyen mentális hadviselés is, nem feltétlen gondolnám, de a következő percekben Jannik Sinnert valószínűleg viszonylag gyakran fogjuk Novák Djokovic-sal egy lapon említeni, és azért, ha valamiben a szerb játékos zseniális, és mondjuk a nagy hármasból is kiemelkedik az hogy hogyan lehet apró dolgokat mentális hadviselésként is felfogni. Nem egy olyan mérkőzést láttunk, és szerintem erről nem rossz indulat beszélni, vagy semmi hasonló, hogy Djokovicnak szemmel láthatóan nagyon komoly fizikai problémái voltak, kikérte az ápolást, úgy tűnt, hogy nem is biztos, hogy végig tudja játszani a mérkőzést, aztán átkapcsolt valamit az agyában, ez kicsit kizökkentette az ellenfelet, és olyan játékkal nyert, amit 20 perccel korábban, mikor éppen ültek a széknél, és a fizioterapeuta vizsgálta a lábát, vagy valamelyik testrészét és masszírozta, akkor nem gondoltunk volna. Szóval, hogy ezt is lehet egy fegyverként használni, azért azt gondolnám, hogy Sinner esetében ott tényleg egy komolyabb holtpont lehetett, de azért lehet, hogy van benne egy pici mentális hadviselés rész, de ez is egy olyan dolog, amire a többiek készülhetnek, és igazából a másik játékosra múlik, hogy ez ne zökkentse ki őt, Medvegyevet. Egy picit úgy tűnt, hogy kizökkentettem, mert ő is elkezdett a székbíróval beszélni arról, hogy nem jó az, hogy hosszabb ápolást kap, meg hogy kivételeznek vele. Tehát azért a pályán látszott, hogy van benne egy indulat ezzel kapcsolatban, még hogyha ezt utána a sajtótájékoztatón annyira már nem is hegyezte ki. De ha igazából innen nézzük, akkor Sinner ezzel az ápolás dologgal ilyen szempontból is nyert, hogy Medvegyev legalább néhány percig elkezdett nem a játékra koncentrálni, és az meg a háló másik oldalán semmi jót nem szül, főleg akkor, hogyha egy olyan játékos van veled szemben, aki ellen a tudásod minden apró porcikájára szükség van, hogyha leszeretnéd győzni.
5: Igen, ugye Medvegyev azt is mondta, hogy ha nem játszol 110%-on, akkor 6-2-nél tovább nem jutsz, mármint 2-6-nál tovább nem jutsz egy játszmában Jannik Sinner ellen. Kasper Ruud ennél azért jóval tovább jutott a fináléban, mert 6-4-6-4 arányban győzte le őt Sinner, ugye Madridban Alexander Zverev egy 6-1-6-2-re volt képes Sinner ellen. Itt azért ez majdnem két óráig tartott ez az összecsapás. Jól is kezdett egyébként Rüd, mert egyből break-előnybe került, de onnan vissza tudott jönni Sinner, és kulcs pillanatokban egyébként nagyon szép ejtésekkel, nyesésekkel tudott operálni Jannik Sinner. Egyébként, akit érdekel, annak figyelmébe ajánljuk, Andy Roddicknak van egy szerintem egyébként nagyon érdekes is elemzése, még a madridi torna idején készült, illetve a madridi torna után készült Jannik Sinnerről, hogy az elmúlt időszakban Jannik Sinner hogyan variálta a játékát, és milyen szervákat, mennyit változtatott a szerván, hogy mennyire nem tudják a többiek olvasni a szervajátékát, és hogy ez mennyire megalapozza azt, hogy Sinner ennyivel a többiek fölött van, illetve hogy Roddick szerint egyébként a Sinner a Alcaraztól is ezeket a nyeséseket, rövidítéseket is próbálta ellesni, beépíteni a játékába. Szóval azért az olasz most nagyon komoly dominanciában van, és hát ezért azt mondjuk el, hogy hát felnőtt, vagy belépett egy nagyon szűk kétagú elitklubba, hogy a Novák Djokovic mellé, mert megnyerte mind a 9 mestertornát, és ami szerintem igazán döbbenetes, hogy amíg Djokovic nyilván más időszak volt, más ellenfeleg, de 11 év alatt tudta megnyerni az első 9-et, mert ugye ő mindent megnyert 2-szer a mestertornákon, addig Jannik Sinner ugye hát 2023-ban nyerte az elsőt Kanadában. És most 2026 májusát írjunk.
6: Igen, itt azért az is benne lehet, hogy Djokovicék időszakában is sokkal szorosabb versengés volt, akár a 4-3-as között, akár pedig a mögöttük érkező, úgymond második vonal között. Most itt azért Sinner és Alcaraz eléggé kimagaslik, és hogyha azt nézzük, hogy mondjuk felváltva nyerik a tornákat minden évben ugyanazon a helyszínen, akkor is 2 éven belül nagy eséllyel valamelyikük legalább döntöznek egymás ellen, és akkor megvan az esély, hogy egyik évben egyikük nyerje, a másik évben másikuk. Tehát, hogy ilyen szempontból azért most az egy jogos kritika lehet az elmúlt évek alapján, leginkább az elmúlt másfél év alapján, hogy azért Sinner és Alcaraz kellőképpen kiemelkedik a mezőnyből ahhoz, hogy a legtöbb statisztikát átírják, és akár a nagy hármast is megközelítsék, ahogyan azt több külföldi portál is fejtegette.
5: Igen, itt van előttünk Bálinttal egy BBC által készített kimutatás, amely azt vizsgálja, hogy Sinner mostani életkorában, tehát 24 évesen és 9 hónaposan, a Djokovic, Nadal, Federer hol tartott a legnagyobb trófeákat tekintve, tehát ugye ez a 4 Grand Slam, a 9 mestertorna, illetve a világbajnokságok, meg az olimpia. És ugye ebből az látszik, hogy Nadalnak adott életkornál 28 győzelme volt, torna győzelme, Federernek 19, Djokovicnak 17, Sinnernek pedig 16, de ugye Sinner az első, aki abban tekintett be, hogy ő ebben az életkorban már megnyerte mind a 9 mestertornát.
6: Igen, és ehhez még mellé teheti az adómentes korban, vagyis 25 év előtt akár a karrier Grand Slam-et is, amire egyik másik játékos sem volt képes, vagyis Nadal igen, de ő meg nem tette mellé a mestertornákat, szóval egy ilyen szempontból lehet egyedülálló az a teljesítmény, amit Sinner letesz az asztalra.
5: Aztán már csak egy olimpiát kell nyerni, és akkor tényleg...
6: Igen, de arra ugye 2028-ig nem lesz lehetősége, tehát hogy azt nem teljesítheti a következő 2 évben, ellenben utána viszont azért ott is Alcarazzal valószínűleg egy nagy küzdelem lesz kettejük között, de ennyire ne szaladjunk előre. Ugye itt a számokból kijön az, hogy Nadalnak volt a legtöbb győzelme, és ezt Sinner nem fogja megdönteni, mert a következő 3 hónapban nem fog 12 tornát nyerni, bármennyire is gyorsan halad el felé, és bármennyire is 29 mérkőzés óta veretlen, de Nadal esetében azért a salakos tornák egészen elképesztő számot hoznak. 5 Roland Garros győzelme volt, ebben a korban egyébként sem Sinnernek, sem Djokovicnak, sem Federernek nem volt még a francia nyílt tenisz bajnokságról serlege. Sinnernél ez ugye néhány héten belül megváltozhat, de Nadalnál az 5 Garros győzelem mellé jött 6 Monte Carlóból, 2 Madridból és még 5 Rómából. Ez most így gyors felszámolással is összesen 18, tehát a 28 sellegéből 18-at salakon gyűjtött. Ez nyilván Nadalnak az elképesztő dominanciáját mutatja. Sinnernél, amit a számokból ki lehet olvasni, de és ajánljuk egyébként a BBC-n ezt a statisztikát megnézni a hallgatóknak, az a fajta kiegyensúlyozottság, hogy bármilyen borításról legyen szó, egyszer, de valahol akár 2-szer is oda tud érni a legjobbak közé, és megnyerni a tornát.
5: És hát ugye utoljára Rafael Nadal volt arra képes, hogy 2010-ben, hogy mind a 3 salakos mestertornát egymás után egy adott szezonban meg tudja nyerni. Jannik Sinner ezt most kipipálhatta, és tényleg úgy megyünk neki a Roland Garrosnak, hogy azt lehet mondani, hogy tényleg a körülmények talán a legnagyobb ellenfelei Jannik Sinnernek, mert azt most így nehéz elképzelni, hogy, hogy erőből valaki három játszmát tudjon nyerni Jannik Sinner ellen.
6: Igen, ha csak nem lesznek fizikai problémái, ez meg ugye a körülményekhez tartozik. Ugye Alcaraz kiválásával az az érdekes kérdés, hogy az alsó ágról, mert ugye a felsőt fogja Sinner képviselni, ki az, akinek mindenképp megnyílik a lehetőség, hogy döntőbe jusson, ezt néhány hete már fejtegettük, amikor hivatalossá vált Alcaraz visszalépése a Roland Garrostól. Szóval az biztos, hogy nem lesz valaki, aki élete talán egyik legnagyobb lehetőségét kaphatja majd június elején, hogy egy Grand Slam tornát nyerjen, viszont nem nagyon látszik, hogy Jannik Sinneren nem bárkinek is lenne esélye. És ha már Roland Garros, akkor azt említsük meg, hogy Piros Zsombor véletlenül hamarosan elkezdi a selejtezőjét. Azért teszem hozzá, hogy véletlenül, mert most esőszünet miatt félbeszakadt a játék. Ros ellen kezdene egyébként egy portugáli játékos ellen. Három mérkőzést kell ugye megnyerni a főtáblára jutáshoz, és hát bízunk benne, hogy legalább egy-két kört sikerül menni, de adásunkban sajnos ez már nem fog megtörténni, pedig bíztunk ebben.
5: És hát Zsombi folytatta ezt a picit rapszodikus szezonját, hogy ugye vagy megnyer egy tornát, egy challenger tornát, vagy legalább döntőbe jut, majd utána mondjuk első-második fordulós búcsú következik, mert ugye múlt héten egy 75-ös challenger tornán Zágrábban döntőig menetelt, ahol a brit Choinski ellen kapott ki két rövidítésben, vagy mind a két játszmában a rövidítésben, hozzátéve úgy, hogy az elődöntőt Zsombinak a döntő napján kellett befejezni, szintén ugye esőszünet miatt. Minden esetre azért ez nem egy rossz előjel, reméljük, hogy ez a sor, mint amit tényleg eddig az elmúlt hónapokban megfigyeltünk, az nem folytatódik, és hát mindeközben ugye Udvardi Panna, illetve Bondár Anna a Rabati 250-es VTA tornán sikerre vette az első fordulót. Udvardi Pannának ehhez két játszmát kellett nyernie, a belga Van de Winkel ellen 6-4-6-2 arányban, Bondár Annának pedig két játék után az ellenfele, a szlovén Herzog feladta a küzdelmet, úgyhogy hát sokat tudott tartalékolni annak a következő fordulóra, de hogy ott kivel játszik, azt egyelőre ebben a pillanatban még nem tudjuk, viszont jövő héten majd nyilván el tudjuk mondani azt is, hogy a lányok hogyan szerepeltek Rabatban, illetve hogy például Párizsban a magyar játékosok párosban hogyan szerepelnek, vagy hát milyen mértékben és kinek az oldalán lesznek érintettek, mert hogy Udvardi Panna, Bondár Anna, Fucsovics Márton és Marozsán Fábián is az egyéni mellett párosozni is fog.
6: Sőt, érdemes lesz már a következő napokban is figyelni a híreket, hiszen csütörtökön jön majd a sorsolás, és jövő hétre már nagy valószínűséggel magyar mérkőzéseken is túl leszünk majd.
5: Meg az A-csoportos világbajnokságon is már éppen az utolsó találkozóját fogja játszani a magyar válogatott, amely tehát ma 20 óra 20 perckor Nagy-Britannia ellen sorsdöntő mérkőzésen lép végre. Beszámolunk erről itt a Nemzeti Sportrádióban is, további jó rádiózást kívánunk, viszonthallásra.
6: Viszonthallásra.
0: Ez volt a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sportrádió látványsport magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
8: Az elitben maradásért játszik ma a férfi jégkorong válogatottunk a világbajnokságon. Nyilvánosságra hozták a Bicskei kegyelmi ügy egyes dokumentumait. Kissé szeles, de napos idő lesz a folytatásban, és köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
8: A bennmaradás szempontjából kulcsfontosságú mérkőzésen küzd ma a magyar férfi jégkorong válogatott a Svájcban zajló elitvilágbajnokságon. Nemzeti együttesünk a harmadik fordulóban 20 óra 20 perctől az eddig szintén pont nélkül álló Nagy-Britanniával találkozik. Az osztrákok elleni meccsen megsérült rutinos csatárt Bartolis Istvánt a Ferencváros támadója Nagy Krisztián helyettesíti. Az összecsapásról a Nemzeti Sportrádióban hallhatnak beszámolót. A Magyar Kézilabda Szövetség az elveszített selejtezőt követően szabad kártyát igényelt a férfi válogatott számára a januári olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. A Nemzetközi Szövetség két szabad kártyát tart fenn a VB-re, ezek odaítélésének nincsenek szabályokban rögzített feltételei. Visszavonul a válogatottól Dubai Debora, a Győr NB1-es női kosárlabda csapatának bedobója, aki éveken át csapatkapitánya volt a nemzeti együttesnek. A 29 esztendős játékos három Európa-bajnokságon képviselte színeinket. A 2019-es EB-n nagy részt vállalt abból, hogy a mieink hetedikek lettek a kontinens viadalon. A 2023-as tornán az ő kosarával jutottunk tovább a Csehország elleni negyeddöntőből, így 26 év után játszhatott újra Európa-bajnoki elődöntőt válogatottunk. Idén fontos szerepe volt abban, hogy Magyarország 28 év elteltével világbajnokságon szerepelhet. A németországi eseményen azonban már nem lép pályára.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
8: A megszokott ügymenettől eltérően rendkívül gyorsan hozták meg a döntést a bicskei kegyelmi ügyben, mondta a kormányfő, miután bejelentette, hogy a kormány.hu per igazságtétel oldalon közzétették az esettel összefüggő, az igazságügyi minisztériumban található dokumentumok egy részét. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy K. Endre kegyelmi kérvényét a korábbi igazságügyi miniszter nem javasolta kegyelemre. Az akkori köztársasági elnök Novák Katalin azonban másképp döntött, a kegyelmet pedig az igazságügyi miniszter még aznap ellenjegyezte. Együttműködik a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában a köztársasági elnöki hivatal. A Sándor Palota közölte, hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadják a rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőjének. Lengyelországba látogat első külföldi útján a miniszterelnök. Magyar Péter kora délután érkezik Krakkóba, majd vonattal utazik tovább a Varsóba. A kormányfőt elkíséri több miniszter is. A politikusok mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrotsky államfővel is tárgyalnak majd. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert miniszterelnök helyettessé nevezte ki Magyar Péter. A kormányfő közölte, a döntést arra az esetre hozta meg, ha ő és Orbán Anita külügyminiszter egyszerre lenne akadályoztatva. A felsőoktatási hallgatók több mint 40%-a küzd depresszióra utaló tünetekkel, és csak nem ugyanennyien számoltak be öngyilkossági gondolatokról. Egyebek között erre figyelmeztet a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legújabb tanulmánykötete. Ebből kiderül, hogy a fiatalok gyakran a közösségi médiát használják a szorongás enyhítésére, ami általában csak súlyosbítja a már meglévő pszichés problémákat. Holnap jár le az ESZIA bevallás és befizetés határideje, ezekben a napokban hosszabb nyitvatartással. 8:30 és este 6 között várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV infóvonala, a 1819-es is, amely holnap este 8 óráig hívható. Holnapig lehet nyilatkozni a személyi jövedelemadó 1+1%-áról is.
1: Közlekedés.
8: Az M0-as autóút keleti szektorában, Gyál közelében szalagkorlátot javítanak. A 34-es kilométernél a belső sávot lezárták, az aktuális munkaterület mögött 7 kilométert meghaladó torlódás alakult ki.
1: Időjárás.
8: Napos az idő az országban, csak néhol van kevés, fátyol és gomoly felhő az égen. Délután helyenként zápor, zivatar előfordulhat. Az északi a szelet élénk lökések kísérhetik. Északára 5 és 12 fok közé hűl le a levegő. Holnap napközben 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kinek hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Szabadidő, a Nemzeti Sport Rádió közösségi sportmagazinja. Minden kedden 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
9: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Szabadidő magazin, a mikrofonnál a műsorvezető Keszi Dóra. Mai vendégem egy olyan sportoló, aki újra bebizonyította, hogy az emberi teljesítő képesség határa jóval messzebb vannak, mint hinnénk. Legutóbb pályacsúccsal nyerte meg az Ultra Boratont, Magyarország egyik legismertebb és legkeményebb ultrafutó versenyét. A Szabadidő magazin mai vendége Bódis Tamás. Szia, köszöntelek!
10: Szia, köszönöm szépen a meghívást.
9: Valakinek a Balaton egy nyári emlék, neked most egy pályacsúcs. Milyen érzéseid vannak most pár nappal a verseny után?
10: Gyakorlatilag az elsőnek is megnyugodtam, mert egy periódus véget ért. Nagyon sokat készültem erre a versenyre, és egy ilyen kis megnyugvás van bennem, és egy ilyen elégedett érzés, hogy sikerült elérni azt a célt, amit kitűztem magam elé. Talán még egy kicsit jobbat is.
9: Pályacsúcsot futni ugye különösen nagy dolog. Mikor érezted először verseny közben, hogy ez meg lehet? Mert jó, mondjuk el, hogy ez 209 kilométer, te pedig 15 óra 44 perc és 45 másodperc alatt teljesítetted ezt a távot, ráadásul több mint két órával, ha jól tudom, hamarabb értél célba, mint a második helyezett szlovák Mihály Szula.
10: Közel két órával.
9: És ez olyan 4.30-as kilométereket jelentett körülbelül?
10: 4.31-es kilométerekkel kellett haladni folyamatosan. Azért ez nem annyira egyszerű, hogy mikor éreztem. Én már pályafutásom alatt azért én is buktam el, és tudom, hogy az utolsó pillanatig menni kell, soha nem lehet a zsebbe tenni. Bármikor a végén eleshetek, meghúzódhatok, vagy bármi, akár egy autó előtűző ügye, mivel úton közlekedünk, mi sem bizonyíthatná jobban, hogy egyszer el is estem 70 kilométernél, és majdnem a nyakomon átment a biciklis, de 200 kilométertől talán már nagyon éreztem, hogy ez úgy zsebben van. Ezt előre annyira nem tudja az ember. Van egy cél, egy álom, hogy milyen időt én, az én fejemben egy 15 órával kezdődő idő volt, és ennek megfelelően elindul a sportoló, elindultam én is ennek megfelelően, és próbáltam egy egyenletes tempót tartani. És amikor elértem már a 200 kilométerhez, nem volt semmi olyan nagyobb megtorpanásom, akkor úgy már nagyon éreztem, hogy meg lesz. De addig nem akartam elbízni magam.
9: De ezt abszolút célnak tűzted ki, hogy most pályacsúcsra szeretnéd teljesíteni, mert azért az Ultra Balatont már megnyerted többször. Vagy most milyen céllal mentél neki az idei versenynek?
10: Igen, már háromszor sikerült megnyernem. Abszolút pályacsúcsra egyébként, de 15 óra 59 perc 50 másodpercre lőttem be, vagy a 4.35-ös ezreket, azonban közben egy kicsit fordult, jobban ment, én sem gondoltam, úgyhogy mondom, akkor miért ne toljuk meg egy kicsit jobban a végén, hogy egy kicsit nehezebben megdönthető legyen ez a pályarekord. Valahogy egyébként aki ismer, azt tudja, hogy valamilyen kihívást keresek mindig egy versenybe, és most nem akarok így nagyképűsködni vele, de hogy azért figyelgettünk hátrafelé, és láttam, hogy gyakorlatilag a versenyhelyzet nem alakult ki. Így muszáj volt önmagammal szemben versenyezni. Ezért is sikerült most ez így.
9: Ez érdekes, amit mondasz, melyik nehezebb önmagaddal versenyezni, vagy hogyha azért van egy olyan versenyző mögötted, aki azért tud húzni vagy tolni előre?
10: Amikor önmagammal kell versenyezni, akkor az nyugodtabb, szerintem sokkal könnyebb, mivel hogy ott én döntöm el, hogy akarok magammal, vagy nem akarok, és ha úgy döntök, hogy megállok és elengedem azt az időt, akkor elengedem. Azonban, ha jön mögöttem valaki, mint márciusban volt egy ugyanegy ilyen balatonfutó versenyem, csak 4 nap alatt kellett futni, ott volt egy külföldi versenyző, ott nagyon-nagyon meghajtott, tehát azért ott más jellegű volt, és kijelenthetem, hogy nehezebb az, amikor jön valaki, vagy csatázik el, ugyanakkor izgalmasabb az egész, izgalmasabbá teszi a versenyt, és ez sem feltétlen rossz egyébként, mert ezért csináljuk ezt az egészet.
9: Na de hát azt is mondjuk el egyébként, hogy ugye te itt 6 napon belül teljesítettél 2 nagy versenyt, mert ugye a Kassa-Miskolc ultramaratont is megnyerted, az 118 kilométer volt, azt 8 óra 45 perc 57 másodperc alatt futottad le, hogy lehet tényleg egy héten belül 2 ilyen nagy versenyt teljesíteni.
10: Erre mindig azt mondom, hogy edzés. Rengeteget edzek rá. Van, amikor 5-6 órákat futok naponta, tehát ez 2 vagy 3 edzésből tevődik össze, jelen állásban még csak 2-szer megyek edzeni. Ezen kívül még azért vannak erősítő edzések, meg hát elsőre nekem sem így volt, azért van egy kőkemény 10 év mögöttem. Ez alatt, ez mondhatom, hogy egy ilyen folyamatos ebbe a futásban eltöltött időt jelentés. Nem nagyon voltak olyan nagy kihagyások benne. Az elmúlt 2 évben talán még 1-2 fokkal magasabbra tudtam emelni, voltak benne kenyai edzőtáborok, tudtam még többet erről az egész futásról tanulni. Ugyanakkor azon dolgoztam ebbe az elmúlt 2 évben, hogy egy olyan frissítést próbálják kitalálni, ami nagyon egyszerű, ami nagyon jól tudja támogatni a testet. Ez nem olyan, hogy most külön alapanyagokat találok ki, csak hogy megfelelő mértékben mikor, mit és mennyit, ezeket egyszerűsítem az egészet, úgyhogy ennek az egésznek az elegye volt ez a futás most. Meg hát van egy fájdalomtűrő képesség, amit el kell bírni. Ebben a sportban nagyon fontos, hogy türelmesek legyünk, és bírjuk a fájdalmat, mert ezek hosszú órákon keresztül ott lesznek, és muszáj menni ennek ellenére is.
9: Mi volt a legnehezebb szakasz számodra, fizikálisan, mentálisan?
10: Olyan furán hangzik, de annyira nehéz rész nem volt benne. Olyan sima futás lett az egész, de talán a meleggel kellett leginkább megbirkózni. Körülbelül 20 kiló jég ment el a hűtésemre, ezt ugye a kísérőn folyamatosan keverte, volt egy kocsis háttér is, ott bekeverték kulacsokba, és amikor ilyen nagyon meleg volt, akkor folyamatosan próbáltam magam hűteni a fejemet, a nyakamat, sáv volt rajtam. Így nem nagyon tudnék így a szakaszra így lebontani, hogy most megdőltem, vagy bár, inkább a meleggel küzdöttem a 11 és délután 5 órás időközben.
9: Említetted a frissítőket is, na ezt hogy néz ki, ez engem nagyon érdekel, mert látjuk versenyeken, hogy kísérik a futókat mondjuk biciklivel vagy autóval, ugye te is mondtad, téged is kísértek. Mennyi időközönként kell mondjuk magadhoz venni frissítőt? Nyilván gondolom te nem is nagyon állsz meg, minél jobb időt szeretnél, pláne hogyha minél jobb időt szeretnél futni, hogy néz ez ki?
10: Igen, első körben is én nem állok meg. Nagyon sokan, akkor odaérek egy frissítőpontra, akkor mondják, gyere, frissíts valamit, és akkor mutogatjuk, hogy itt a biciklis, itt nekem minden meg van teremtve, innen elveszük, nem nagyon szoktunk a pontokon ezért megállni, még csippantani is próbálok úgy menet közben, megfogom a kis kezét a ott lévő rendezőnek, és akkor ugye oda tartom a csuklómhoz. A frissítés az pedig úgy néz ki, hogy van mellettem, ugye most arról beszélünk, hogy ez egy A-ból B-ből futóverseny, meg van engedve, hogy egy biciklis ott van mellettünk, és folyamatosan előttünk vagy mögöttünk haladjon, azonban annyira mellénk jöhet a biciklis, hogyha valamit szeretnék tőle kérni, akkor vagy ideadja, vagy pedig én elveszem magamnak. A biciklire kettő kosár fel volt erősítve előre és hátulra, a hátsó kosárba volt egy ilyen kis puha falú hűtő láda, ebbe bepakoltuk a különféle italokat, és én, amikor szerettem volna onnan valamit, akkor intettem a kezemmel, hogy gyere elém, és akkor kivettem onnan valamit, és visszaraktam. De volt, amikor éppen beraktuk az első kosárba, intettem a kezembe, voltak erre kézjelek, mert azért eljön az a pillanat, amikor az ember nem szívesen beszélget, magyaráz, és akkor egy kézjellel csak intettem, ő folyamatosan figyel, ideadta a kezembe a jeges vizet, és öntöttem. Ezek volt, amikor 5 percenként, volt, amikor 10 percenként. Attól függ, hogy árnyékos részen tudtam futni, nem tudtam. Amikor már így nagyon sütött a nap és fölöttünk volt, akkor nagyon sűrűn ment ez a dolog. Az étkezés pedig főként energiagélekkel történik. Ezek ilyen különféle nagyságú, most 100-as vagy 160-as gélekről beszélünk, izotóniás italokról, sótablettákról, ugyanakkor itt most én ezt máshogy oldottam meg, nem szeretnék úgy nagyon sokat még erről beszélni, de van egy saját frissítési termékünk. Ennek az egyik fő tesztelése volt ez az Ultra Balaton, ami nagyban megsegítette ezt az egészet, hogy ne kelljen annyira szétszórni, hogy 5-10 percenként különféle tablettákat vagy ásványi anyagot próbáljunk a testnek adni. Úgyhogy körülbelül így, ha elfogyott valami a biciklisnél, akkor volt egy autós kísérőnk is, akkor a biciklis oda ment az autóshoz, vagy előre már telefonált, hogy mit készítsen elő, és akkor mindig feltöltöttük a biciklin lévő kosarakat. És akkor így szépen haladtunk, mint a gyorsvonat.
9: Mondtad ugye az étkezést, ilyenkor szilárd táplálékot nem is nagyon tudtok magatokhoz venni, ugye? Tehát csak ezekkel a gélekkel tudjátok pótolni az energiaveszteséget.
10: Én nem nagyon tudok szilárdat enni. Azért azt kell elképzelni, hogy mondjuk ez egy 200 kilométer, durván 200 ezer becsapódás, 200 ezerszer megmozdul a gyomor, és ugye ez egy gyomor, ami ilyen sokat mozog és lötyög, ott azért a felszívódás, a gyomor, a bél működés az már nem olyan egyszerű, tehát pont ez, amit mindig is mondok, és hogyha valaki megkérdezi, hogy a gyomorra nagyon vigyázni kell,

0: három adagok beelosztva, pont ezért, hogy a gyomromra vigyázzak, és próbálom nem nagyon későre kitolni az étkezést, az utolsó vacsorát, mert akkor nem lesz olyan jó pihentető az alvásom. Ugye ez a másik legfontosabb, hogy a verseny megelőzően tudjak nagyon jót pihenni, úgyhogy inkább ilyen tésztafélét szoktam verseny előtt fogyasztani.
1: Te a betonon való futásra, hogy ez, mert itt is azért nyilván elég hosszú szakaszt kellett betonon megtenni. A nagyon sok sportorvos óvaint egyébként a betonon való futástól. Nem tudom, te hogy állsz ezzel? Volt-e bármilyen tért problémád esetleg, vagy fizikális problémád, vagy van mondjuk akár olyan futócipőd, vagy eszközeid, amivel azért ezt tudod picit tompítani?
0: Gyakorlatilag nincs speciális a futócipőm, mint az összes többi futónál, akit látunk, akár Margit-szigeten, vagy bárhol. Én is ugyanazokat a cipőket használom. Van egy márka persze, amihez ragaszkodok, vagy bevált, de nekem itt is inkább az a legfontosabb, hogy amikor beledugom a lábam, akkor az kényelmes legyen. Ne törje sehol a lábamat. Az, hogy betonon való futás, én azt gondolom, hogy nagyon sok múlik a technikán, hogy teszem le a lábam, hogy rugaszkodok el, mennyire dőlök bele a futásba, mennyire csapom oda az aszfalthoz. És ha valaki ezt jól tudja csinálni és foglalkozik vele, akkor ennek a sérülésnek a feszélyét csökkenti. Nekem soha nem volt problémám a térdemmel. Volt már a lábommal probléma többször, eleinte, amikor elkezdtem az egészet, vagy éppen nagyobb távokra váltottam, de akkor soha nem a térdem vagy az adott helyen volt a probléma, hanem inkább a derekamból sugárzott a combomba, vagy valami ilyesmi. De ezt is lehet kezelni erősítésekkel, úgyhogy... Ja, és akkor vizsgálták ugye a térdemet, ott pedig megállapították, hogy tök jó ott minden, tehát hogy nincs nagy kopás, sőt semmilyen kopás nem látható, nem is mondanák meg ebből a vizsgálatokból, hogy én futok, vagy hogy ilyen mennyiségben, vagy mértékben. És azért 7-8 ezer kilométert évente lefutok.
1: Azt, hogy milyen technikával futsz, azt mennyire figyelted korábban, vagy ezt beállítottátok, mert ugye vannak olyan helyszínek, ahol csinálnak ilyen futóelemzéseket, akár mondjuk tényleg a boka tért mennyire van terhelve, vagy hogy csapod oda mondjuk tényleg a lábadat az adott talajhoz. És sok ember azt hiszi, hogy a futás az olyan egyszerű, úgy elindulsz. Csak hogyha valaki tényleg azért nem jó technikával fut, vagy nem a megfelelő módon, akkor azért tud sérüléseket okozni. Te mennyire figyeltél? Mert hogyha ilyen hosszú távokat futsz, azt gondolom, hogy azért fontos a jó futótechnika.
0: Igen, amikor én belecsaptam ugye 2018-ben ebbe az egészbe, hogy elhatároztam, hogy akkor most egy magas szinten fogom ezt az egészet űzni, akkor az elején nagyon figyeltem erre, de valamilyen szinten szerencsém is volt, mert a gyerekkorból szerintem én áthoztam. Ha megfigyeljük a kisgyerekeket, akik így még a játszótéren futnak, akkor nekik van egy ilyen tökéletes mozgásuk. Őnekik nincs ez, hogy sarkasan, meg nem jól engednek, ők egyből jól csinálják. És ha ők elkezdenek menni atlétizálni, és átvizik felnőtt korba, akkor általában őnáluk ezzel nem kell olyan mértékben foglalkozni. És valahogy én is áthoztam a gyerekkorból ezt az egészet, hogy középiskolába is futottam, de igazából mindig szerettem futni, és valahogy nem volt az, hogy most én évtizedig megállok, és akkor nem futok. Szerintem azoknál a felnőtt embereknél van probléma, akik mondjuk leálltak középiskolába, és akkor kimaradt egy 10-15 év vagy 20 év, és akkor azt mondom, hogy most elkezdek futni. Ott teljesen ez kiesett. Kiesett ez a könnyed mozgás, ez a gyerekkorból beidegződött, tökéletes talajfogás. Ezt lehet tanulni, vannak ezekre gyakorlatok, csak kitartó munkával lehet elsajátítani, egy automatizált folyamatot kell elérni, hogy te ezt automatikusan tud csinálni, és minél hosszabbakat futsz, annál inkább szükség van arra, hogy ezeket jól csináld, mert energiatakarékosan kell futni, és minél inkább energiatakarékosan tudsz futni, annál alacsonyabb lesz a pulzusod, annál könnyedébb, annál kevesebb sérülés fogsz majd elszenvedni. Úgyhogy valahogy én így tudnám magam lehinni ezzel kapcsolatban, hogy hoztam is, de gyakoroltam is.
1: Mit jelent az pontosan, hogy energiatakarékosan futni? Ez egy nagyon érdekes kifejezés.
0: Hát igazából képzeljük el, hogy szoktam elmesélni, hogy képzeljük el, hogy van egy óriás nagy gömb, meg egy óriás dobókocka. És ott állsz mögötte, elkezded a gömböt görgetni, vagy elkezded a dobókockát görgetni. És lehet, hogy mind a kettőt egy sebességgel el tudod görgetni, mert nagyon erős vagy, ugyanakkor, amikor a dobókockát görgeted, akkor ugye több energiára van szükséged, és hamarabb el fogsz fogyni. Míg a gömbnél sokkal tovább fogod tudni görgetni, és kevésbé fog téged megterhelni. Ugyanez a tested, meg a technika. Hogyha jó a technikád, akkor valószínű, hogy kevesebb energiával tovább tudod a testedet szállítani.
1: Azt szokták mondani, hogy az ilyen hosszabb távok, azok abszolút fejben dőlnek el. Nem tudom, te hogy látod ezt? Mennyire dől el tényleg ez fejben, vagy mondjuk mennyire kell hozzá a fizikális oldal?
0: Mind a kettő nagyon kell, szerintem a fizikális, meg a fejben is. Én abszolút az ember vagyok, amikor így meditatív állapotba kerülök, akkor nem szeretem, amikor odajönnek így kamerázni, kérdezősködni, vagy bármi, mert én valahol kilépek olyankor a testemből, ott hagyom is, és próbálok valami

0: megélni, vagy valahogy elfoglalni magam, vagy látni, hogy fogok célba érkezni. Ha még nagyon messze van a cél, akkor egy másik versenyre, hogy ott is nehéz volt, akkor is megcsináltam, vagy bármilyen, ami segít abban a nehéz pillanatban, mert azért egy ilyen hosszú távnál, és nem csak az Ultra Balatonnál, ott van, hogy 5-6-7 órán keresztül is nehéz, és süt a nap, és fáj valami. Ugyanakkor nem elég mentálisan jó lenni, mert ha valaki nem készül fel, és nincsenek rendben az izomzatok, akkor a test az nem fogja elbírni ezt a mérhetetlen becsapódást. Ugye most arról beszélünk, hogy a testet folyamatosan oda csapjuk a talajhoz, és ott valaminek ezt az egészet el kell nyelnie, bírnia kell, tartani kell a csípőt, méhátizmok, hasizmok, comb, vádli, lazának kell lenni, és ha a test nincs megfelelően karbantartva és felkészítve, akkor valamikor el fog fogyni és meg fog állni, mert nem lehet a végzetekig egy gyenge testet vinni.
1: Ha jelentkezik a fájdalom, te azon hogy lendülsz át mentálisan?
0: Hát, mint ahogy az előbb is mondtam, valamilyen mentális dologgal szoktam átmenni rajta, de nagyon sokan azt mondják kívülről, hogy Tomi, te nagyon sok fájdalmat elbírsz. Szerintem így a mindennapi életben is azért vannak olyan dolgok, vagy olyan munkafolyamatok, amit meg kell oldani, vagy addig nem fekszek le, és szerintem én ezt már így kialakítottam a mindennapi életemben is, hogy bírni kell a fájdalmat, és valahogy ezt a sportba át tudtam vinni. De tényleg, ha itt ezt a részét meg kéne magyarázni, akkor fejben dől át, és fejben kell erősnek lenni, hogy átvészeljük.
1: És mondjuk 15 órán keresztül, nem tudom, tehát szoktál zenét hallgatni verseny közben, vagy podcastot, vagy bármit, sokan ugye ezzel ütik el az időt. Mentálisan hogy kezeled ezt a 15 órát?
0: Egyébként szoktam zenét hallgatni, edzés közben nagyon ritkán fülhallgatóval szoktam, de nagyon hamar elkezd idegesíteni, meg nyomni a fülemet. Tehát inkább, amikor rövidebb egy edzés, vagy nagyon gyors edzés van és nem tart sokáig, akkor hallgatok zenét, de most a frissítőmmel azt találtuk ki, aki szokott kísérni azért alkalmanként edzésre is, hogy egy ilyen kis hangszórót beteszünk a kosárba, és akkor megy a zene, az tök jó. De azért ott is van egy időszak, most is a Ultra Balatonon ment az edzés egy pár órát, de mondtuk mind a ketten, hogy kapcsoljuk ki, mert már most zavar. Tehát azért eljön az a pillanat, és az elején ment a zene, az első egyharmadba talán, onnantól kezdve semmi nem volt, és annyira jó volt csendben menni az utunkon, úgyhogy ez a zenehallgatás néha jó, néha nem jó, most az elején jól esett, de utána már az is zavaró volt. Szeretem hallani, hogy veszem a levegőt, hogy körülöttem mondjuk valaki oda kiabál, vagy szurkol, és ezeket mind kizárja az ember.
1: Ezt a versenyt hogy építetted fel? Meg volt előre a terv, vagy menet közben azért kellett improvizálni és változtatni apró dolgokon?
0: Tudom, hogy furán hangzik, de valahogy ez úgy cson nélkül lejött, hogy megbeszéltük, hogy milyen tempót szeretnék, és ha megnézzük ugye a platformon, ahol ezt az egészet lehetett követni, akkor nem az, hogy elindultunk mondjuk 4.35 körül, meg 4.30-as tempóba, és akkor voltak ilyen nagy meghalások, hanem hogy így ilyen negatív splitbe sikerült az egész, hogy a második 100 kilométer az még gyorsabb lett, mint az első. Ilyet még én sem csináltam soha, mióta az eszemet tudom, de azon belül is az utolsó 10, az még ilyen 4-10, 4-12-es iramok, aki fut azért, kérdeztem az elején is, az tudja, hogy az önmagában is úgymond elég jónak számít, de hogy még ott is maradt az egészbe. Az egésznek a felépítése nem voltak olyan különféle nagy, hogy mondjam, ilyen tervek. Én mindig egy 24 órás futáshoz szoktam így igazítani az egészet. Én az Ultra Balatont annak ellenére, hogy vannak benne szintek, nem tartom egy nagyon szintes versenynek. Én inkább egy 24 órás versenyhez szoktam viszonyítani, és akkor valahogy abból indulok ki, hogyha most 210 km vagy 209 sikerült így, akkor mit tudhatok 24 óra alatt? És a 24 órához próbáltam belőni, és a 24 órás időnek az én fejemben meglévő célt, azt akartam az Ultra Balatonon lefutni abból egy 200-at. Egy valami ilyesmi volt.
1: Itt ugye már sötétben is futottatok, de mikor szeretsz jobban futni, nappal vagy sötétben?
0: Hát nappal, sötétben azért.
1: Mik a kihívások a sötétben?
0: Hát az, hogy jelesek. Ugye volt nekem tavasszal egy versenyem, az is egy Balaton kerülő verseny volt, csak 4 nap alatt kellett körbefutni, azt megelőzően 3-szor estem el, ugyanazért, mert sötétbe kellett futni, és ugye a kátyúk, vagy gyökér, kinövések, bármi, nem tudok annyira lazán futni, mert ugye mindig attól rettegek, hogy valamiből belelépek, és többször volt, hogy kiment a bokám. Ott feküdtem az úton sötétbe, felkeltem, hazabicegtem, másnapra jó, egy picit fáj, de azért tudtam edzeni. Ugyanakkor annyira kilazult a bokám, hogy ezen a versenyen is elestem, és összetörtem magam, és pont lefelé futottam. Tehát Ezért ez az egyik félelme, amiért nem szeretek sötétbe futni, meg nem is futok, hogyha annyira nem szükséges.
1: Neked volt bármilyen nagyon-nagyon extrém sérülésed? Ahogy említed, azért vannak esések, ami nyilván ilyen hosszú távokon érthető, de nagyon extrém sérülésed volt?
0: Futásból fakadó, hogy elesek, vagy ilyen fizikális, olyan nem volt, de olyan volt, hogy én régen katon voltam, ejtőernyőztem, és akkor ugye a gerincemnek elég nagy terhelés volt ezek az ugrások. 74 négyzetméteres ernyővel ugrottunk ki, 300 méterről, és ugye el lehet képzelni, hogy mekkorát ránt az emberen. És ott valamilyen szinten a gerincem, a csigolyámnál, ott történtek sérülések a 4 és 5-ös csigolyánál. És ezért is szükséges nekem az, hogy nagyon sokat erősítsek, mert ez a rengeteg becsapódás következtében ott azért ilyen kis kibolyhosulás következett be, és megnyomta az egyik idegszálat, ebből pedig lebénult az egyik lábon, ez kb. 3 éve volt, és akkor egy olyan, hát egy másfél-két hónapot nem tudtam jóformán menni, sem még a boltban sem, de utána egy gyógytornának köszönhetően teljesen felépültem, és azóta mondhatni, hogy tünetmentes ez az egész. Hát ha lehet mondani, akkor ez az én egyik gyenge pontom, de úgy futásban nem nagyon. Még volt egy Morton neuróma, az egy ilyen jóindulatú daganat, két lábúj között azt kellett kiműteni, de abból is elég hamar ki tudtam jönni.
1: Neked honnan jött a szerelem a futás iránt, hogy mondtad, katona is voltál, nem tudom, honnan indult ez a, pláne az én ultrafutás a hosszabb távok.
0: Én gyerekkoromban is szerettem futni, általános iskolás koromban ilyen kis köpszűs gyerek voltam, de annak ellenére tök jó ment a futás, és azért nyertem versenyeket középiskolában is, és valahogy így elsodródtam mindenfelé az életbe, de azért ez a hobbi futás, ez megmaradt, és én mindig szerettem volna visszatérni, de úgy, hogy azt már tényleg valóban, úgymond, magas szinten tudjam csinálni, és ez mindig is ott volt valahol a fejemben. És amikor már volt lehetőségem, kicsit több időm volt, akkor azt mondtam magamnak, hogy jó, akkor elkezdem, de úgy kezdem el, hogy ezt valami nagyon-nagyon magas szintig fogom elvinni. És innentől kezdve nem volt megállás. Ahogy jöttek a sikerek, nagyobb siker, egyre magasabbra néztem, és ez így vitt magával ragadott, azóta pedig ilyen töretlenül egy percig nem gondolok arra, hogy én ebből kiszállnék, vagy más csinálnék.
1: Neked van edződ, vagy minden saját magadnak állítasz a tervet, akár mondjuk étkezést, minden, ami ezzel jár?
0: Igen, minden saját magamnak állítok össze. Régebben volt, még kezdetekkor, de azóta már hát egy 6-7 éve egyedül csinálok mindent.
1: A versenyen való étkezésről már beszéltünk, meg a kiegészítőkről, táplálékkiegészítőkről, frissítőkről, de alapvetően egyébként az étkezésre mennyire figyelsz, mert gondolom azért, hogy vissza kell táplálnod a testedet egy-egy ilyen hosszú táv után is.
0: Egyébként annyira nem táplálom vissza, mert most örülök, hogy egy kicsit leugrott egy pár kiló, nem mintha olyan sok.
1: Mennyi kilót veszítesz ilyenkor?
0: Hát most egy 4 kiló ment le. De nem is kilóban nézem, hanem amikor látok bizonyos testi jeleket, hogy gyerek hol látszódnak, itt a mellkasomnál, vagy a combomnál, akkor tudom, hogy jó az izomzat, és megmérem, hogy mennyi a különféle értékek, a testzsír, akkor tudom, hogy itt jó, és ilyenkor tudok egy gyorsabbat futni. Hétköznapokban már próbálok nagyon odafigyelni az étkezésre. Az az egésznek a titka, én úgy vélem, és most valamilyen szinten be is igazolódott, ugye főleg a két versenyt egymás után, ugye a regeneráció. Tehát milyen gyorsan tudsz felépülni egy ilyen nagy terhelésből. Ugye tudjuk, hogy építő, regeneráló élelmiszerek az egyik kulcsfontosságú szerepe az egésznek, illetve elhagyni azokat az élelmiszereket, amik hátráltatják ezt az egészet. Tehát próbálok ennek megfelelően is csak úgy vásárolni, és csak azt betenni a hűtőbe. De például elmegyek vendégségbe bárhová, akkor nem fogok senkit megsérteni, meg megeszem, meg szeretem, de hogyha magamnak kell ezt előállítani, vagy megvenni, akkor tényleg ezt az építőse generáló élelmiszereket szoktam, és nem a feldolgozott élelmiszereket enni.
1: És hetente mennyit edzel? Meg úgy említetted a regenerációt, mennyi időt szánsz mondjuk pihenésre, alvásra, mert az is fontos a testnek is.
0: Igen, hát a napi két edzés az utóbbi időben megvolt, de van, amikor rámegyek a napi 3 edzésre, és mondjuk egy valamilyen erősítő edzés, vagy még biciklizést beiktatok. Ez 5-6 órát azért elvesz a mindennapjaimból, a pihenés pedig, hogy éppen sikerül, de azért próbálom az 8-10 órát pihenni. De van egy kutyám, aki gyakorlatilag minden reggel 5:30-kor költ, hogy adjak neki enni, úgyhogy nagyon az a 5:30-tól már csak úgy van, én mellámmal tudok visszafeküdni, pihenni, úgyhogy valahogy nekem ott véget ér, és úgy kell időzítenem, hogy addig én le tudjak feküdni időben.
1: Van olyan verseny, ami még bakancslista, vagy mondjuk akár időeredmény? Milyen célokat tűztél ki még erre az idei évre?
0: Olyan, van bizony, nagyon is van. Én még mindig azt gondolom, hogy az utamnak az elején vagyok. Tehát ezt 2 éve is elmondtam, akkor sem nagyon hitték. Most ide évben lesz egy Badwater nevezetű verseny, ez ugye Kaliforniában van. Ezt világ egyik legerősebb versenyének hívják, Kaliforniában halálvölgybe kell futni, 217 kilométer, tengerszint alatt 85 méterrel indul, és 2500 méterre kell felfutni. Azt mondják, hogy több cipő is el tud kopni, ugye itt megvan, a világon csak 100 embert választanak ki az egészre, be kell adni egy kérvényt eredményektől, ugye 100 induló van az egészen, itt külön meg van határozva, hogy milyen csapat, milyen emberek, milyen busz, mennyi jeget kell vinni magaddal, egy ember folyamatosan azon dolgozik, hogy téged hűtsön, mert akár a 70-80 fokot is el tudja érni a hőmérséklet, ugye ez a Kaliforniában, halálvölgyben, vagy ott fog lenni az egész verseny. Ez egy hatalmas nagy bakancs listám volt, most már le tudtam adni, a nevezést el is fogadták, illetve megint el fogok menni a Spártatlonra, ugye Athéntó Spártaikkel futni 246 km, ezt már egyszer megnyertem. Még ott vannak ezek a körözős versenyek, ami 100 km, 12 óra, 24 óra, ott szeretnék azért magyar csúcsokat még javítani rajtuk.
1: Aki most kezdené a futást, vagy tényleg mondjuk hasonló célokat szeretne kitűzni, mit tanácsolnál azoknak?
0: Hát, amit a legtöbb ember vagy edző, hogy a fokozatosság. Én is nagyon sokat találkozok azzal, hogy épp, hogy elkezdünk futni, és akkor már távolságokat nézzük, az, hogy legyenek meg azok a lépcsőfokok, és minden lépcsőfokon töltsünk el megfelelő időt, és nem az számít, hogy mennyi időt futunk, vagy milyen távolságot, hanem hogy szeressük azt a picit is, ami ott van, mert nem kell mindenkinek hosszút, meg gyorsat futni, hanem maga a sport szeretete, és talán ez a legfontosabb.
1: Akkor jönnek a teljesítmények, azt gondolom, amikor az ember szeretetből csinálja azt, amit csinál. Bódis Tamásnak köszönöm szépen, hogy velünk volt ma.
0: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
1: Ez volt már a Szabadidő magazin, most búcsúzik a műsorvezető, Keszi Dóra.
2: Ez volt a Szabadidő, a Nemzeti Sportrádió közösségi sportmagazinja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Kezdődik a Hazafutás, a szerkesztő Somogyi Zsófia, a műsorvezető Jó András. A mai vendégünk egy igazi vasas közönség kedvenc. Algériai születésű, de Magyarországon nőtt fel, Angyalföldön pedig meghatározó játékossá vált. A vas színeiben több mint 140 meccsen lépett pályára, NB2-es gólkirály lett, átélt feljutást, NB1-es sikereket és nehezebb időszakokat is. Most pedig újra van miről beszélni, a Fáy utcában a vasas bajnokként jutott vissza az NB1-be, ráadásul sokak szerint ez a feljutás más, mint a korábbiak. Fiatalitás, filozófiaváltás, kevesebb sztár, több csapatmunka jellemezte az idényt. Arról beszélgetünk, mi lehetett a siker kulcsa, mennyire nehéz ma megnyerni az NB2-t, és mit jelent számára ma is a vasas. Nagy szeretetnek köszöntöm a stúdióban Mohamed Remélyt, szia!
5: Szia, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat!
4: Először is beszéljünk arról a bizonyos kötelező feljutás nyomásról. Ugye minden évben elvárás volt a feljutás nálatok is. Ugye amikor nem sikerült, azt kudarcnak éltétek meg, tavaly pedig ugye egy gólon múlt a vasasnak a feljutása. Játékosként mennyire nehéz úgy pályára lépni, hogy itt csak a feljutás elfogadható?
5: Hát összességében nagyon nehéz, főleg úgy, hogy azért a Vasasnál az elmúlt 3 évben azért meg volt adva minden ahhoz, hogy kötelező jelleggel följusson a csapat. Ezt ugye nem tudtam elugrani a klub, vagyis a csapat, és ugye ez rányomja a bélyegét azért akár a következő évi felkészülésre, vagy a szezon kezdetre. És ugye az elmúlt 2 évben, ugye, ahogy mondtad, hogy a tavalyi szezonban igazából egy gólom múlott, de az már rég rossz, hogyha egy gólom múlik egy feljutás. Tehát, hogy itt már a fordulókval ezelőtt el kellett volna dönteni, és volt is reális esélyük. De hál' Istennek ez a mostani szezon az elég jól alakult, mondjuk, hogy jól emlékszem, nehezen indult be most is.
6: Igen.
5: És akkor féltettem is a klubot, hogy akkor megint nem lesz meg, de hál' Istennek a tavaszi szezonjuk az jó sikerült.
6: Volt olyan időszak nálatok is, amikor görcsössé vált a csapat, emlékszel erre?
5: Hát én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy tele klasszisokkal vágtunk neki a másodosztálynak, és eléggé simán sikeredett, szerintem a 4 fordulóval a vége előtt sikerült már a feljutás, úgyhogy nálunk ez nem nagyon volt kérdés, de a szezon kezdet ez olyan volt, tehát mi is éreztük a nyomást, hogyha nem lesz meg a feljutás, az konkrétan az kudarc.
6: Nagyon jót említett, hogy klasszis játékosokkal vágtatok neki. Ugye talán a legerősebb része a témának, hogy csökkentek a fizetések, ugye eltűntek a sztárigazolások, régen a Vasasról az a kép élt, hogy jól lehet keresni. És azért, hogyha belegondolunk, hogy te érzékelt egy játékosként, hogy a Vasasnál néha túl kényelmes helyzetben vannak a játékosok?
5: Hát ebben is van valami, amúgy nem húznám rá az egészet erre, de nyilván, hogyha van tehát sikertelen egy csapat, akkor ezek a hangok azok megerősödnek, felerősödnek, és ez abszolút benne van, mert azért őszintén el kell mondani, hogy az osztályhoz képest jóval, jóval nagyobb költségvetéssel dolgozik a Vasas évek az alatt. De jól mondtad, hogy most nem is igazából a fizetések, lehet, hogy csökkentek, nem tudom, de pont a Urbik Józsi nyilatkozta azt, hogy annyival másabb lett a mostani szezon, hogy tudnak egymásért küzdeni.
6: Uh-huh. Ez hiányzott eddig alapvetően szerintem?
5: Igen, tehát hogyha telerakod sztárokkal a csapatodat, azok nem valószínű, hogy egymásért fognak küzdeni, de hogyha mondjuk csak egy-két sztár van a csapatban, akkor úgymond ő is beáll a sorba, tehát hogy kénytelen lesz, és ezt láttam én is most ebben a szezonban, hogy egymásért küzdöttek, és minden áron fel akartak jönni, ezt lehetett látni.
6: Egy sikeres NB2-es csapatnál fontosabb az éjség, mint a nagy nevek?
5: Azt mondom, hogy igen. Amúgy, hogy kevés az, hogyha nagy neveket igazolsz, mert ők már nem biztos, ahogy mondtad, éhesek. Tehát itt nagyon jó volt az egyveleg, és annak nagyon örültem, hogy az akadémiából jó pár játékos azért be tudott mutatkozni, és abszolút lehetett találni rajtuk, és itt volt egy jó példa. Egy 16 éves gyerek játszott kezdőként az utolsó fordulóban, és abszolút nem lehetett rajta látni, hogy az első mérkőzése. És ebből azért jó pár játékos volt a szezon alatt. Megmondom őszintén, a felét nem ismertem emiatt, de abszolút meg tudták ugrani azt a szintet, hogy kezdőként, vagy akár pályára tudjanak lépni.
6: Most szerinted éppen azért működött jobban a Vasas, mert kevesebb volt az ego, ergo kevesebb volt a sztárjátékos?
5: Igen, ezt én is így látom. Meg úgymond ezen a szinten a sztárok gondolom nem akartak még 1 vagy 2 évet játszani a másodosztályban, tehát lehet ők is lejjebb adtak az egóból, vagy egy erős Gabi meghúzta a nadrág szíjat, tehát ezt nem tudom, azt, hogy a csapaton belül kell lenni, az, hogy pontosabban tudjak választ adni, de én is ezt láttam, hogy az ego az lejjebb ment, az úgymond sztárok nem nagyon voltak, vagy ha voltak, akkor már nem úgy viselkedtek a pályán, hanem tényleg mindenki egymásé küzdött, és csapatként funkcionáltak végig.
6: Ugye Nagy Miklós is nyilatkozta, ő beszélt erre, hogy ugye meg lett húzva a nadrág szíja, hogy te is mondtad, és egészen más filozófia épül most a Vasasnál. Miért volt szerinted szükség erre? Láthatóan, ugye, ahogy a Vasas feljutott, kiesett, ugye ez ott a tendencia alapvetően. Hogy jött ez a fordulás szerinted Nagy Miklóséknál?
5: Hát azért nagyon sokat köszönhet a klub a Nagy Miklósék vezette vezetőségnek. Töretlenül a csapat mögött állt folyamatosan, tehát az anyagi szempontból főleg megteremtette azt a lehetőséget a klubnak, hogy nyugodtan tudjon dolgozni egész évben. Ez mondjuk szerintem a szakmai stábnak az nagyon jót tett. Én azt gondolom, hogy a Nagy Miki eddig is folyamatosan hitt benne. Mondjuk azon csodálkoztam, hogy még ennyi idő után is töretlenül hitt a csapatba. És én azt mondom, hogy kifizetődött. És ezt lehet, hogy a csapat is megérezte ezt, hogy ezt már nem lehet eljátszani a bizalmat, tehát folyamatosan. Azt mondom, a mi időnkben is ugyanez volt, tehát, hogy ha már nem saját magadé, hanem nem a csapat kohézióért, akkor legalább a vezetőségi, aki hisz benned folyamatosan, mindent megad neked, ahhoz csak a futballal kell foglalkoznod. És szerintem ez leesett a játékosoknak most.
6: Mennyire nehéz egyébként klasszis játékosokat találni a másodosztályban? Nyilván a cél az adott, vissza akar jutni a nagymúltú klub az első osztályba, de mennyire nehéz alapvetően nektek játékosoknak elmenni a másodosztályba, hogy na jó, legyen ami vajon majd lehet, hogy lesz, de mi van akkor, hogyha nem történt meg a feljutás például?
5: Hát nagyon nehéz, amúgy pont olyan játékost igazolni, akibe azt gondolod, hogy fölfele húzza a csapatot, de a játékos meg nem biztos, hogy úgy teszi oda magát, ahogy a vezetőség elvárja. Tehát ezt a balanszot, ezt nagyon nehéz megtalálni, és szerintem a Vasasnál ez is volt az évek alatt, hogy nem tudta megtalálni azokat a játékosokat, akik nagy nevűek, sok mindent letettek az asztalra, több éven keresztül az NBA-be játszottak, úgy igazolod a Vasashoz, hogy azt gondolod, hogy ezt folyamatosan tudja hozni, és nem. És ez szerintem a 80%-a igaz. Hát nem könnyű, de mivel az anyagi háttér abszolút megvan a Vasasnak, azért sokkal könnyebb helyzetben van, mint mondjuk a, mit tudom, egy Csákvár nem megbántva őket.
6: Uh-huh. Egyetemű, persze. Milyen érzés most újra NB1-esnek látni a klubot?
5: Hát megmondom őszintén, hogy már nagyon vártam ezt. Tehát, hogy néha azért lemondtam a... Nem a klubról, mert a szurkolókat nagyon szeretem most is, és én azt gondolom, hogy ők is még mindig szeretnek, de nagyon rossz volt látni, hogy tengődik-lengődik a csapat a másodosztályba. A klub a múltjából adódóan abszolút az első osztályba a helye. Meg ki lehet menni, meg lehet nézni azt a stadiont, tehát, hogy ez nem egy másodosztályú légkör, és emiatt voltam bosszus éveken keresztül, hogy ha mondjuk 8.-10. helyen végez a csapat, akkor azt mondom, jó, hát sansztalan volt a feljutás, de így, hogy tényleg, hogy az elején beszéltünk, egy gólon múlik, ez persze lehet azt mondani, hogy a hajszálon múlott, de hát ez már rég rossz tényleg, hogyha már az utolsó fordulóban, hogy az egy darab gólon múlik egy Vasas klubnak. Tehát, hogy igen, nem volt könnyű, de hál' Istennek megértük.
6: 3 év az nagyon sok idő. Ugye 2023-ban esett ki a Vasas a Kispesttel karöltve. Volt olyan idő itt az elmúlt 3 év, amikor nem azt mondja, lemondtál a klubról, hanem tényleg egy elképesztő dühöt éreztél? Hogy mi az, ami mégis ott történik?
5: Hát ez pont az a tavalyi szezon volt, uh-huh. Amikor tényleg azt mondtam, hogy hát meg is volt talán, úgy emlékszem, hogy meg az előny is volt, tehát nem is kevés, talán 4-5 pont. Igen. És a végén azon az egy gólom múlt, és akkor már tényleg azt mondtam, hogy vagy el van átkozva az a klub, vagy a sors ez tényleg így akarja, hogy ne jusson föl, hanem akkor tényleg valami nagyon nagy változásnak kell történnie. És lehet, hogy a játékosok is bőven magukba tudtak nézni, tükörbe nézni, hogy igazából akkor változtatni kell valami, most teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, de valami biztos, hogy kell változtatni. És hál' Istennek ebbe az évben látszódott. Itt nem kell minden meccset 5 vagy 6-0-ra nyerni, vagy gyönyörű játékkal, hanem aki föl akar jutni, annak a legfontosabb a meccs végén, hogy 3 pont az meglegyen. És most ezt láttam ezen a csapaton. Tehát voltak kinkek serves mérkőzések, ahogy az Erős Gabi is nyilatkozta, de a legfontosabb az a végeredmény, a szezonnak a vége, hogy megvan a feljutás.
6: Erős Gábor, te milyen edzőnek tartod, vagy milyen embernek tartod? Mennyire van olyan ismerettség, szoros ismerettség?
5: Annyira szorosan nem ismerem, de nagyon sok jót hallottam róla mástól. Hát csak annyi, az elmúlt három évben három csapatot juttatott föl, tehát ez elég
6: egy igen.
5: És hála Istennek most a Vasast is gatyába tudta lázni konkrétan, tehát hogy helyre rakott mindenkit én szerintem. A fiatalokat nagyon jó arányba be tudta őket építeni, ez nagyon fontos amúgy egy klub életében. Főleg annak a klubnak, akinek ilyen utánpótlás akadémiája van. És lehet, hogy a sztárokat is megráncigálta a szezon előtt, hogy akkor neked ez az utolsó szanszod, hogyha egyáltalán NB1-be akarsz játszani, vagy a Vasas játékos akarsz még maradni. És ez abszolút lehetett látni az ő munkája, úgyhogy nagy gratulának is.
6: Az elmúlt három évben volt olyan játékos, akivel úgy viszonylag jóba voltál a Vasason belül? Tehát, hogy mindennapos beszélgetés volt esetleg?
5: Hát mindennaposban nem, de a régi csapatból, ugye a Berett Zsombi...
6: Itt szeretnék arra átkanyarodni, hogy esetleg hallottál-e arról, hogy milyen volt az öltözői hangulat? Tehát, hogy tényleg milyen volt motivációban akár?
5: Hát most, ha hallottam is volna, nem szeretném kiadni azért, de azért el tudja képzelni mindenki, hogy ha folyamatosan nem tud főütni egy csapat, és azért a nyomás az ott van minden szempontból, tehát a médiáton keresztül a szurkolótáboron át mindenhol, egész Magyarországon, és tisztában volt mindenki, az egész ország, hogy milyen háttérre rendelkezik a klub, és így nem sikerül neki, tehát szerintem az elég volt azért, hogy a külső nyomásból ezeket megtapasztalja az ember. Én biztos vagyok benne, hogy nem mindig volt rendben az öltöző, tehát emiatt is, hogy lehet, hogy volt egy idő, amikor tényleg nagyon sok nagy nevű játékos volt bent abban az öltözőben. Én voltam egy pár ilyen szituációban, és nem könnyű azért ezeket így feldolgozni, és itt nagyon fontos szerepe van a szakmai stábnak, és főleg a vezetőedzőnek, hogy ezt hogy tudja kezelni. És nem megbánta az elődöket, az edzők, az Erős Gabinak az elődjeit, de nem biztos, hogy jó tudták ezt kezelni. És itt igazából nem a nagy Mikinek kell rendet tenni, hanem aki napi szinten ott van velük, abban az öltözőben él. Tehát, hogy ebből a szempontból szerintem a Erős Gabi az egy erős személyiség, és rendbe tudta rakni az öltözőt, és hát egyből meg lesz az eredménye, hogy lehetett látni.
6: Látható is így van. Ugye most a Vasasnál sokan azt mondják, ez a feljutás más, mint a korábbiak. Ugye nem egy gyorsan összerakott csapat jutott fel, hanem egy hosszabb építkezés ért be. Kíváncsi vagyok, te ezt belülről nézve, mennyire érzed tartós alapnak az NB1-re? És most kanyarodjunk előre az első osztályra.
5: Igen, ezt a kérdést ezt sok mindenkitől megkaptam az elmúlt hetekben, napokban. Igen, ez egy jó kérdés. Én avval kapcsolatban vagyok bizakodó, hogy a fiatal generáció ez egy jónak tűnik. Tehát meg tud felelni a szabályzatoknak az NB1-ben, tehát ezen nem kell izgulni, mert azért lehetett látni az előző szezonban az NB1-ben, hogy azért egy jó pár csapat megküzdött ezzel. Itt igazából nem kell akkor halászgatni a fiatalokat, hogy most akkor kit rakjunk be, meg kit nem, meg hogy rakjuk be, hanem szerintem az a része az megvan. Na és akkor itt jön a nagyon fontos kérdés, hogy ha megerősíted a csapatot, és nyilván meg kell erősíteni, akkor milyen jellegű játékost tudsz idehozni? Posztra hozol? Célirányosan igazolsz? Vagy most megint neveket akkor hozol? Külföldiekbe gondolkozol? Ha magyart, akkor az mennyit áldozol rá? Tehát, hogy nem lesz egyszerű ez a nyár, ez a szezon kezdet, az a felkészülési időszak a Vasasnak, de én bízom a vezetőségben, a szakmai stábban, hogy ezt meg tudják ugrani, ezt a szintet is. Hát nem lesz könnyű, mert azért lehet látni minden évben, hogy a kiesés ellen azért nagyon nagy küzdelem van, és nagyon remélem, hogy nem abba a stádiumba fogunk kerülni, hogy följutsz, és utána azonnal kiesel, mert azért ez mindig benne van egy feljutó csapatnál, de hát nagyon remélem, hogy a Vasas nem fog ebbe a hibába beleesni.
6: Itt említetted a külföldi játékosok esetleges érkezését vagy igazolását. Én csak a kézilabdából tudok most itt táplálkozni, amit át is éltem, hogy egy frissen feljutó csapat az NB1-ből feljön az NB1-be, akkor az volt az első sportigazgatói megnyilvánulás, hogy akkor hozni kell szerveket. Mert ugye a magyarok a kézilabdában sem megfizethető játékosok, labdarúgása most meg ugye még inkább, hogy az új szabálynak köszönhetően. Mennyire fog belesodródni szerinted a Vasas abba a hibába, hogy nem tudom mennyire hiba, de hogy külföldi játékosokkal fogják megtölteni a csapatot?
5: Hát ez hiba. tehát ezt kijelentettem, saját tapasztalatból mondom, mert mi is ugyanígy jártunk, följutottunk, ahogy te is mondtad, szerbekkel teltűzdeltük a csapatot. Nem megbántva őket így utólag, de nekem így neve sincs játékosokkal, mert ha valamit letesznek az asztalra, akkor biztos, hogy nem az utolsó fordulóba dől el nekünk, hogy bennmaradunk, vagy kiesünk. Hála Istennek bennmaradtunk. De hát, hogyha ebbe az irányba majd javas, és amit nem tudok elképzelni, akkor ez rossz irány szerintem. Tehát tegyük föl, hogy lehet, hogy megint kiesik a csapat, akkor inkább magyarokkal essék ki tele fiatallal, mint az, hogy tényleg idehozod a szerbet, a mit tudom én kit, és akkor kiesel. Tehát, hogy én mindig amondó voltam, tehát, hogy akivel feljutsz, azt a csapatot, azt próbáld azt egybe tartani legalább a 80%-át, és akkor azzal elkezdeni a bajnokságot. Még mindig ott van a téli felkészülés, téli időszak, hogyha mondjuk ez nem jött be, akkor oké, akkor lehet, hogy váltani kell, lehet, hogy akkor kell hozni a, mit tudom én, szerbeket, vagy egy magyarokat, de ahogy mondtad, már nem könnyű magyarokat sem. Igaz? Tehát mindig az volt, hogy a szerb az olcsóbb. Tehát elég furcsa ezt így hallani, de hát van benne valami. De nem, én azt gondolom, hogy nem fognak ebbe a hibába beleesni, mert ez rossz irány, és egy pár példa megmutatta, hogy hát ez nem kifizetődő.
6: Ugye már edzőként is láthatunk téged nemrégiben kereskedelmi csatornán. Te edzőként egyébként most viccet félretérve, te hogyan döntenél egyébként? Szerinted mi lenne a jó út? Tehát most van, te is mondtad, 16 éves fiatal játékos. Mennyire stabil a Vasas az NB1-ben jövőre például?
5: Hát én biztos, hogy a magyarokra építenék, és arra a gerincre, akik megadták azt az alapot, hogy ideig eljussanak, tehát a feljutásba. Tehát biztos, hogy ővelük kezdenék. Nyilván biztos, hogy kell igazolni, de inkább, ha kell igazolni, akkor magyarokat. Nem könnyű, hogy beszéltük az előbb is, de meg lehet találni a módját. Én egy ekte magyar csapattal nekivágnék. Aztán menet közben úgy is kiderülne, de megmondom őszintén, hogyha ezt választja a Vasas, hogy egy magyar gerinccel elindulna, akkor én azt gondolom, hogy meg lesz a ebben maradás.
6: Te is mondtad azt, hogy pénz az van, jó az anyagi háttér. Mennyi idő kell, hogy újra komoly tényező legyen a Vasas? Nyilván először a legfontosabb az, hogy jövőre ne essen ki, hogy ezt már láthattuk.
5: Hát volt rá már példa, hát például mondom megint, hogy az egyik évben utolsó fordulóban épp hogy bennmaradtunk, következő évben meg harmadikok lettünk, meg kupadöntősök, tehát hogy elviselném azért most is ezt, hogy az első évben egy úgymond ilyen tanuló év, tehát hogy akár a fiataloknak, ahogy te is mondtad, egy 16 évesen nem biztos, hogy lehet alapozni, de lehet, hogy abban az egy évben ez annyi rutint, hogy a következő évben akár egy válogatottságig el tud menni. Tehát, hogy ez az első és tényleg sorsdöntő, vagy inkább úgy mondom az első 10 mérkőzés, az biztos, hogy sorsdöntő lesz minden szempontból. Én nagyon, tehát ahogy mondtad, tehát anyagi háttér ahhoz megvan én szerintem, hogy akár egy top 3, top 4-be odaérjen egy Vasas. Nyilván ehhez azért sok meló kell, meg rutin kell, mert a fiataloknak be kell érni. De hát láttuk majd is, hogy valakit beradtak, azt azonnal már úgy teljesített, tehát hogy ne vegyük el ezt a lehetőségét sem. De én bízom benne, tehát hogy nekem minden más nem meglepetés, csak hogyha kiesünk, az viszont kudarc, mert azért minden adva van ahhoz, hogy itt éveken keresztül stabilan NB1-es maradjon a Vasas csapata.
6: Akkor most kérdezem mondjuk úgy, hogy ha jól az emlékeim, akkor 2016 vagy 17 környékén voltatok Európa Liga selejtezőben.
5: Így van. Talán igen, nem biztos, de
6: igen. Hogy ahhoz mi kell szerinted? Tehát, hogy nyilván ahhoz kell egy stabil idei év, ne essen ki a Vasas, és utána pedig lehet már mondjuk esetleg úgy tölteni a csapatot a fiatal játékosok mellett, hogy na Isten, egy szerb, csak most nem a szerbeket leírva, hogy te is mondtad, de hogy külföldi játékosokkal építeni egy kicsit, vagy marad szerinted a Vasas olyan, mint a Paks, hogy csak magyar játékos, ez lehet a jó irány szerinted?
5: Hát, én szerintem a szurkolók ennek örülnek a legjobban, meg a magyar közeg is, mert ott tényleg egy abszolút jó példa a Paks, hogy meg lehet ezt csinálni. Tehát, és nem csak úgy, hogy csak tengesz-lengesz az NB1-ben, hanem kupa győzelmek sorba egymás után, top 3, top 4, tehát hogy ez bőven...
6: De van ennyi jó magyar játékos szerinted a piacon?
5: Na, ez egy jó kérdés. Úgy, hát, hogyha nincs, akkor igazából az akadémiából annyi játékosra kell föltölteni, hogy ez meglegyen. Anyagi szempontból biztos, hogy jobb lenne. de félretéve viccet. Igen, én azt gondolom, hogy kell egy ilyen tanuló év. Most az lehet ötödik hely is, tehát nem azt mondom, hogy éppen hogy benn kell maradni. És akkor utána abból levonni a következtetéseket, a hibákat kijavítani, ahogy lehet, hogy igazolni kell egy külföldit pont legelőre, vagy leghátra, teljesen mindegy. És akkor utána már ugye a hibákat kijavítva, már komolyabb célokat is ki lehet tűzni, de nyilván itt ott kell lenni napi szinten, tehát lehet, hogy már itt az első évben ez a cél, már mondjuk csodálkoznék, de...
6: Ez nagyon jó, mert ugye te is részt vettél abban a csapatban, aki feljutott az MB2-ből. Ilyenkor a cél például a Vasasnál, egy ilyen nagy multiklubnál az, hogy oké, maradjunk bent?
5: Hát én szerintem most igen, mert mivel ez egy 3 évig a másodosztályban ragadt a csapat, tehát nem lehet ezért itt egyből, és volt is egy feljutás után egyből kiesés, tehát hogy mi is ugyanígy voltunk, tehát éveken keresztül akkor a Vasas, aztán 3 vagy 4 éven keresztül másodosztályban volt, és nekünk abszolút az volt a célkütézésünk, hogy maradjunk bent. Aztán az más, hogy az öltözőn belül azért lehetnek nagyobb célok, tehát igen. Nyilván én mindig olyan játékos voltam, hogy hát soha nem mertem kimondani, hát jó, oké, jó a 10. is, épp hogy bennmaradni, ugyanaz, mint mondjuk a 8., hanem akkor jó, inkább célozzuk meg az 5., 4. helyet, vagy közel a dobogót, vagy pontszámba közel lenni a dobogóhoz. Igen, nem könnyű amúgy így becélozni azt, hogy mi lehet a célkitűzése a csapatnak, de én azt mondom, hogy stabilan maradjon bent így első körbe, és azt gondolom, hogy a szurkolók meg lesznek elégedve a csapattal.
6: Hogyan tennek neked most a mindennapjaid? Nem akarlak kiadni, sok mindenről beszéltünk, de azért, amit elmondhatsz.
5: Köszönöm szépen, jól. Hát ugye kipróbáltam magamat a edzőstábban, a Kabát FC-ben. Reméljük lesz második rész is, az egy jó buli volt. Igazából a családommal, tehát mivel azért 24 éven keresztül profi szinten játszottam, azért a családomtól távol. Nem azt mondom, hogy ezt próbálom bepótolni, de azért sok mindenben, tehát azért, hogy a...
6: Nehéz átállni? Hiszen ugye eddig ez volt az életed, ugyan volt családod közben, nehéz átállni?
5: Hát nem azt mondom, hogy nehéz, de nem az, hogy egy percre a másikra jön. Tehát, hogy azért mondjuk, még most én tanulok a gyerekkel, tehát az nem biztos, hogy be tudnám vállalni hosszú távon, de nem könnyű, de nyilván mivel a családomról van szó, 2 gyerekemről, azért teljesen könnyű az átállás. Én amatőr szinten még mindig játszok, tehát azt nem tudom elengedni, még 40, közel a, hát egy hét múlva leszek 41, tehát hogy azt nem tudom elengedni, de azt a sport az biztos, hogy ott lesz végig mellette. Nem kérdezted meg, de én most rátérek arra, hogy bevallom őszintén, hogy nem jártam Vasas mérkőzésre.
6: Most jött volna.
5: Akkor megelőztem. Nem jártam, de most eljött az idő, mert ugye most feljutott a csapat, és én azt gondolom, hogy annyiban meg kell tisztelni őket, hogy legalább azért havi 2-szer ki kell menni legalább a hazai mérkőzésekre. A szurkolóknak is megígértem a Vasas karácsonykor, hogyha feljutott csapat, akkor láthattak engem is a leláton.
6: Te mennyire érzed magad még Vasas játékosnak?
5: Hát sajnos játékosnak nem, de...
6: Okay. Akkor Vasasosnak, hát nagyon szépen magyarosan fogalmaz végén.
5: Én egy tiszteletbeli Vasas, úgymond a Vasas klub megtisztelt azzal, hogy Vasas tagja lehettek, egy ilyen tiszteletbeli tag vagyok, ez egy nagyon nagy megtiszteltetés nekem. Én mindig is azt mondtam, hogy nekem a Vasas az első, tehát ott lettem nagyon sikeres játékos, csapatkapitány voltam, nagyon sokat adott a klub, a szurkolók, tehát én nekem a Vasas az mindig az első lesz.
6: Valamed, remélem, köszönjük szépen, hogy itt volt, és jönnek majd is a hírek.
2: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
7: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
8: Lefond! 15-13!
7: Radulovics! Gól! Lefond! Megvan!
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Én egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
9: Műsorajánlót hallottak.
2: Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
10: Visszavonul a válogatottól Dubai Debora, nyilvánosságra hozták a bicskei kegyelmi ügy egyes dokumentumait, kissé szeles, de napos idő lesz a folytatásban is. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
2: Sporthírek.
10: Szabadkártyát igényelt a januári olimpiai kvalifikációs világbajnokságra a Magyar Kézilabda Szövetség az elveszített világbajnoki selejtezőt követően. Ezt az MKS a mai sajtó nyilvános eseményén jelentette be. A Nemzetközi Szövetség két szabadkártyát tart fenn a VB-re. Ezek odaítélésének nincsenek szabályokban rögzített feltételei. Visszavonul a válogatottól Dubai Debora, a Győr NB1-es női kosárlabda csapatának bedobója, aki éveken át csapatkapitánya volt a nemzeti együttesnek. Idén fontos szerepe volt abban, hogy Magyarország 28 év elteltével világbajnokságon szerepelhet. A németországi eseményen azonban már nem lép pályára. A hatodik világbajnokságára készülhet Cristiano Ronaldo, ugyanis a várakozásoknak megfelelően ott van a portugál labdarúgó válogatott világbajnokságra készülő keretében. Roberto Martínez szövetségi kapitány 27 játékos nevezett meg a mai csapathirdetéskor. Carlo Ancelotti, a brazil labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya is kihirdette végleges keretét a világbajnokságra. A 26 játékos között ott van az elmúlt időszakban sérülésekkel küszködő Neymar. Az olasz szakember ugyanakkor nem számít többek között Thiago Silvára, Antonira, Richarlisonra és Joel Lintonra sem.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
10: A megszokott ügymenettől eltérően rendkívül gyorsan hozták meg a döntést a bicskei kegyelmi ügyben. Erről Magyar Péter beszélt, miután nyilvánosságra hozták az esettel összefüggő dokumentumok egy részét. A kormány főemlékeztetett arra, hogy K. Endre kegyelmi kérvényét az akkori igazságügyi miniszter nem támogatta. A köztársasági elnök azonban ezzel ellentétesen döntött, amit viszont Varga Judit még aznap ellen jegyzett. Együttműködik a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában a köztársasági elnöki hivatal. A Sándor Palota közölte, hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadják a rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőjének. A Fidesz frakció szerint semmi új nem derült ki az eddig nyilvánosságra hozott dokumentumokból. K. Endre kegyelmi kérvényét az akkor igazságügyi miniszter nem támogatta, de a köztársasági elnök döntését követően mégis ellenjegyezte. Az érintettek lemondásával a Fidesz egyetértett. Felfüggesztette tisztségéből a Nemzeti Kulturális Alap vezérigazgatóját, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarc Zoltán közösségi oldalán úgy fogalmazott: Krucsainé Herter Anikó felelt az elmúlt napokban napvilágra került közpénzmilliárdok kiosztásával kapcsolatos ügyekért. Felelt Hankó Balázs utasításai alapján. A tárcavezető hozzátette, hogy belső vizsgálatot indít a szervezetnél. Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén átadták az integrációhoz és az uniós értékekhez való jelentős hozzájárulás elismerésére létrehozott európai érdemrend első kitüntetéseit. Az érdemrend legmagasabb fokozatát Angela Merkel volt német kancellár, Lech Walesa volt lengyel elnök, valamint Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök kapta. 3 héttel tovább, június 14-éig látogatható az ókori kínai agyak katonákat bemutató kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. A világ leghíresebb régészeti leleteinek egyikét, a kínai terrakotta hadsereget és az első kínai császár korát középpontba állító kiállításon több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség.
2: Közlekedés.
10: Az M7-es autópályán a Letenye felé vezető oldalon Zavárdi környékén baleset történt korábban, a korlátozás már megszűnt, de lassulásra érdemes számítani továbbra is.
2: Időjárás.
10: Napos az idő az országban, csak néhol van kevés fátyol és gomoly felhő az égen. Délután helyenként zápor zivatar előfordulhat. Az északi szelet élénk lökések kísérhetik. Északára 5 és 12 fok közé hűl le a levegő, holnap napközben pedig 20 és 25 fok között alakul majd a hőmérséklet.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: 15 óra 35 perckor folytatódik a Hazafutás, a mikrofonnál továbbra is Jó András. Labdarúgásra folytatjuk, hiszen nemrégében itt volt velünk Mohamed Remiri, aki korábban a Vasasban lépett pályára, és hát ugye a Vasas is feljutott, csak úgy, mint a Honvéd, itt tehát továbbra is ugye a másosztályban feljutó csapatokkal foglalkozunk. Az 1986-os mexikai labdarúgó világbajnokságon a részvevő magyar válogatott csapatkapitánya a Honvédban 277 alkalommal pályára lépő Nagy Antal a vendégünk. Ezúttal telefonon. Szervusz Antal, szia, hogy vagy?
8: Szervusz, köszönöm szépen. Félig kipihentem, félig ünneplősen, úgyhogy köszönöm, jó.
4: Mielőtt egy picit akkor labdát rúgnánk, a félig kipihent az az apaság miatt? Van a frissen született baba miatt?
8: Igen, éjszaka újabb program került elő, és ilyenkor azért a másnapom egy kicsit lassúbb.
4: Jaj, na jó, hát sok pihenést kívánunk nektek. Vissza akkor a labdarúgásra, ugye a Honvéd 2023 tavaszán kiesett az NB1-ből, története során csak másodszor. Ugye akkor az utolsó fordulóban a PAK Puskás Akadémia ellen vereséget szenvedett, így búcsúzott az élvonaltól. A szurkolók számára ez óriási trauma volt, hiszen a klub 14-szeres magyar bajnok és Puskás Ferenc egykori csapata. Sokan azt hitték, a Honvéd azonnal visszajut. De a klub teljesen szétesett szerkezetileg is, konkrétan káosz az NB2-ben. Ugye a 2023-24-es idében játékosok távoztak, rutinos futbolistákat próbáltak megtartani, több edzőváltás történt, és nem volt stabil szakmai irány. Ugye a kiesés után még a klubikonok is arról beszéltek, hogy először mentálisan kell összerakni a Honvédot, és hát természetesen a szurkolók közben egyre idegesebbek lettek, és ha belegondolunk, sokan nem gondolták, hogy az egykori tulajdonos George Hemingway-t visszasírják majd, és akkor még mielőtt a feljutásról beszélünk, te hogyan élted meg akkor azt a 2023-as kiesést?
8: Hát ugye kettős érzés volt benne. Az első az, hogy nincs mese ahhoz, hogy újra egy régi Honvéd legyen, lehet, hogy kell egy megtisztulás. És ugye hát ez a megtisztulás azért ez könnyű kimondani, de megélni az borzasztóan nehéz, hiszen külföldi játékosok mentek el, magyar játékosok mentek el, és gyakorlatilag, ahogy szoktuk mondani, kívülült az öltöző. A maradékot nem megsértve, nem Honvéd szintű volt akkor a keret, de én azt mondtam, hogy elkezdik majd a Honvédot fölépíteni, elkezdik a csapatot összerakni, és halálosan jó hétvégéink lesznek, hiszen az otthoni meccseket könnyedén hozza a Honvéd, és akkor ott a régieknél találkozunk, megiszunk egy sört, és csodálatos hetek, hónapok elé nézünk. Na hát nem ez történt, hanem ugye olyan csapatokat tanultunk meg, mint Kozár Misleny és egyebek, Kazinc Barcika az előtt évbe került, akik a Honvéd pályán győzni tudtak, úgyhogy borzasztó hétvégéket éltünk ott át, úgyhogy egy időre távol is tartottam magam a mérkőzésektől.
4: Mi volt a legnagyobb probléma szerinted?
8: Mondom, a klasszikus, amikor kiesik egy csapat, mivel külföldi játékosokat nem lehet alkalmazni, ezért ők kimennek az öltözőből. A második, hogy azok a játékosok, akik első osztályú szintűek, azok természetesen azonnal kerestek egy megoldást, míg a fiatal tehetségek is természetesen nem NB1-ben akartak játszani. De ezzel a két problémával megküzdeni szakmailag már borzasztóan nehéz, a másik pedig, hogy ilyenkor nem rajonganak a támogatók sem a, a csapatért, tehát nem ömlik a pénz, nem lehet könnyedén igazolni, tehát el kell tenni egy időnek, hogy talpra álljon ilyenkor egy klubba.
6: Egy nagyon érdekes és talán nagyon komoly kérdés is, a klub identitása mennyire sérült az elmúlt években szerinted?
8: Hát rendkívüli módon. Tehát én azt szoktam mondani, hogy csak az ellenfeleknek maradtunk mi a Honvéd. Az ellenfelek azok összekapták magukat, az ellenfelek a Honvéd mez ellen küzdöttek, az ellenfelek mindent megtettek azért, hogy legyőzzék a Honvédot, a mezzel játszó játékosok pedig én úgy láttam, hogy köszönték szépen nekik, az nagyon jó érzés volt, hogy rajtuk van a Honvéd, de soha nem érezték át azt, amit annak idején mi, hogy itt ezért a mezzel bizony egy kicsit többet kell tenni, és itt nem, hogy az MB2-t meg kell nyerni, hanem itt az első osztályban az első három között kellene lenni. Tehát azért a játékosoknak látva az öltözői hangulatot, látva a klubnak az állapotát, hát sokkal többet kellett volna tenni már az előző években is.
6: Volt olyan pont, amikor féltetted a klub jövőjét?
8: Hát én végig féltettem. Tehát én amikor ott, ugye a VAT 2 Pisti rutinosan az egyértelmű 11-es nem adta meg a Puskás Akadémia ellen, főt kiestünk, én akkor mondtam, hogy itt egy nagyon nehéz időszak következik. Amikor azt láttam, hogy kiesőjelöltek vagyunk az MB2-ben, hát akkor pedig sírni lett volna kedvem, és egy-egy meccset, amit láttam, hazajöttem, és feleségem mondta, hogy ne hülyéskedjek, mert hát éjszaka, te nem tudsz aludni ezután. Mondtam neki, hogy hát én most egy kicsit mélyebbre látok, hát mi lesz ezzel a Honvéddel? Úgyhogy ez most a Fecskó Tomival azért egy jobbacskai volt idén.
6: Mennyire tudtál nyugodtan kimenni mérkőzésekre, hogyha és amennyiben voltál másodosztály mérkőzéseken kint szurkolni, követni a csapat ténykedéseit? Ugye nemrégiben itt volt Mohamed Remili, és ő azt mondta, hogy hát ő nem igazán tudott is, és szeretett volna kimenni a másodosztályú mérkőzésekre, mert azt érezte, hogy ennek a csapatnak az első osztályban van a helye.
8: Hát természetesen én is így voltam vele, és ugye egy-két mérkőzésre azért tavaly is, idén is azt mondtam, hogy na most nagy valószínűséggel nyerünk, egy jó kis mérkőzést látunk, úgyhogy kimegyek. Én folyamatosan tartottam a Fecskót Tomival a kapcsolatot. Én elmondtam neki a véleményem, hogy értékelgettük a történéseket, de hát az aggályai sajnos bejöttek sokszor is, és hát nem olyanok voltak a hazai meccsek, ahogyan szerettük volna, ezért mondhatom kicsi lelkiismeret fúldalással, de ugye elmaradoztak a mérkőzésre való menetelek, és hát kapcsolgattam a telefonom, néztem a élő közvetítéseket, szurkoltam, szenvedtem, de elég kevés mérkőzésen voltam. Azt mondtam nekik, akkor fogok kijönni, ha már olyan lesz a csapat, hogy lehet ünnepelni. Úgyhogy a Vasas ellen már természetesen ott voltam, hiszen már megvolt az oka az ünneplésre, és még ráadásul egy teltházas, egy nagyon jó kis mérkőzés alakult ott, és 3-1 győzelemmel végződött.
6: A mostani feljutás kulcsa, vagy ne is erről beszéljünk, én kérdőbb beszéljük arról a Fecskó Tamásról, hiszen kétszer is szóba hoztad őt, és akkor nem is később kérdeznének vele kapcsolatban, hanem most. Egyrészt milyen edzőnek tartod őt, másrészt pedig arról is beszéljünk, kérlek szépen, hogy hogyan látod az ő jövőjét, mert azért ez eléggé egy szürke zóna most.
8: Hát ugye azt szoktam mondani, hogy mivel nincs beleszólásom, ebből következik, hogy nagyon sok okosat nem tudok mondani, mert ugye én is csak a hírekből táplálkozom, és azt hallottam, hogy itt az a menedzsment most visszajön, aki kiejtette a Honvédot, azt felejtsük el, és ilyen spanyol, ilyen olyan amolyan osztályból hoznak játékosokat, és állítólag Tomit is lecserélik. Hát én ennél ostobább dolgot nem tudok elképzelni, hogy egy főjutásnál, egy első osztályi tagság megszerzésénél egy alakulóban lévő csapatot nem megerősítünk, és ezzel a lendülettel, meg ezzel a hangulattal megyünk tovább, hanem kiszedjük az edzőt, kiszedünk néhány játékost, olyan játékosokat hoznak majd ide, akiről senki semmit nem tud. Tehát el vagyok keseredve, hogy miért kellett visszanyúlni olyan menedzserekért, akik már egyszer tönkretették a Honvédot?
6: Hát ezt jó lenne majd mostanában tényleg kiderülni, és mindenki tudna minden információt ezzel kapcsolatban. Beszéljünk tényleg, ahogy elkezdtem korábban is, a mostani feljutás kulcsáról. Mi változott most szerinted? Mi volt? Mi lehetett a fordulópont?
8: Nagyon egyszerű, megértették, és én ezt Tominek nagyon sokszor elmondtam, hogy értse meg, egy honvédmezben játszó játékosnak alap követelmény, hogy az erőnléte és a fegyelmezettsége az plusz egy egységgel több legyen, mint bárki másé. És azt mondtam, hogy ha ez a keret, aki most volt, csak erőnlétben, és ugye hát természetesen ezáltal az ellenfél zavarásában,

0: csapat. Tehát az első számú cél, hogy ne kapjon a csapat gólra. Ezt egy ideig sikerült is tartani, jól indult a csapat, majd elkezdte kapozgatni a gólokat, és mindig 0-1-ről, itthon is, idegenben is 0-1-ről kezdtünk visszakapaszkodni. Aztán ezáltal belefutottunk egy-két vereségbe is, tehát úgy szépen formálódott a csapat, és szerintem a végén már látva a kupameccseket is, amit borzasztóan sajnálok, mert most nemzetközi szinten is indulhatna a csapat, de a kupameccseken is és a bajnokikon is lehetett látni, hogy már az erőnlét az olyan szinten van, ami az NB2-ben hozhatja a feljutást, és ugye mindig mondtam, hogy hát meg egyébként is, ha valaki NB1-ben akar majd játszani jövőre, annak már ebben az évben föl kell készülni, legalább erőnlétileg, aztán majd a taktikát meglátjuk.
1: Nálatok legendák között is most kérlek, adj ki mindenkit. Milyen a megítélése a Kispestnek?
0: Hát úgy gondolom finoman, hogy nem olyan még, mint amilyet szeretnénk. Tehát vannak néhányan, akik kijárnak, vannak, akik nem járnak ki, de mindig beszélünk róla, hogy milyen a csapat, mi lesz vele, és egyebek. És hát ugye elég csúnya ezt kimondani, de hát a mi mércénk az ott van, ahol annak idején az első bajnoki előtt bejöttek a vezetők, és azt mondták, hogy a második helyért ennyi a büntetés, a harmadik helyért ennyi, a negyedikre már nem is számoltak büntetést, és megkérdeztem, hogy ha megnyerjük a bajnokságot, akkor mennyit kapunk? Azt mondták, hogy még nincs kikalkulálva. Tehát ugye mi ebben a szellemben éltünk, hogy gyakorlatilag a Honvédnak a tévekig kötelező volt bajnokságot nyerni. Na most, ha ezen a szemüvegen keresztül nézzük a csapatot, hát van még mit javulni a srácoknak, úgyhogy remélem, hogy ezen a szemüvegen keresztül fogják hamarosan látni a világot.
1: Ugye két tradicionális klub jutott fel egyszerre, ez üzenet lehet a magyar futballnak?
0: Hát én azt mondom, egy kicsit ugye a helyére kerültek a dolgok. Mert én szeretem azt, hát én vidéki vagyok, Nyíregyháza mellett születtem, és én szeretem azt, amikor a vidéki csapatoknak vannak NB1-es, vagy vidéki városoknak vannak NB1-es csapataik, de ha én belegondolok abba, hogy a Vasas és a Honvéd az NB2-ben van, és mondjuk Mezőköves, Kazincbarcika vagy Kisvárda az első osztályban van, akkor bennem olyan fura érzés van, hogy azért ez ideje volt meglépni ezt a cserét. Hát és bízom benne, hogy ezek a csapatok most elfoglalják a méltó helyüket. Tehát az első harmadban, és hát majd meglátjuk, hogy hogyan változik az NBA sorsa, lesz-e bővítés, hogyan lesz, és adunk 20 olyan válogatott játékost, aki végre világbajnokságra viszi a magyar csapatot.
1: Na és akkor beszéljünk arról, hogy mire lehet képes a Honvéd jövőre. Stabil NB1-es csapat lehet szerinted?
0: Hát nincs más választása. Tehát a Honvédnak, ha a hagyományokhoz ragaszkodunk, akkor nincs más választása. Teljesen ebben stabilnak kell lenni. Ha arra gondolok, amit most hallottunk, ugye, amiről beszélgettünk hírek, hogy a Feszkót, amit küldjük el, hozzunk új edzőt, hozzunk új játékosokat, mert ugye abban üzlet van, ezt tudjuk, nagyon jól tudjuk, az igazolásokban mindig üzlet van, és nem a csapat érdekeit nézzük, akkor elkezdek aggódni, és azt mondom, hogy úristen, de jó lenne az első évet túlélni, hogy megtanulja mindenki, hogy itt nem a üzleti előnyöket kell előtérbe helyezni, hanem a szakmát, meg a Honvéd nevet.
1: Hol kell erősíteni szerinted? És ezt beszélgettük pont Remélivel is, hogy azért egyik csapat sincs könnyű helyzetben, hiszen olyan csapatot nehéz lesz összerakni, mint például a Paks, tehát lehet a paksi féle szemlélet egy irányadó, de nyilván ennyi magyar játékos, ennyi versenyképes magyar játékos az első osztályban nincs, vagy nyilván nagyon nehezen lehet őket megfizetni, szóval te mit gondolsz, hol kell, hol lehet erősíteni?
0: Ez már egy régi szabály, figyelj, nagyon egyszerű. A tengelynek mindig erősnek kell lennie. Tehát kell egy nagyon jó kapus, mert szegény kapusunk már Ezelőtt 7 vagy 8 év

0: úgy jött ide, hogy kisegíti a honvédot, és azóta gyakorlatilag rátámaszkodik a kapus poszt, illetve a fiatalokra, de én azt mondom, hogy nagyon jó kapus kell a kapuba, középső védő egy, nagyon jó kell, aki hatással van az egész védelemre, a védekező középpályás, a középső az pótolhatatlan, tehát az nagyon kell a csapathoz, kell egy nagyon jó irányító középpályás, és kell egy befejező csatár. És az összes többit már mellé lehet pakolni.
1: Azért az egy jó irányadó lehet, hogy nem tudom, mennyire követted a BVS-10 Zugló Honvéd mérkőzés most az utolsó fordulóban. Itt a lefújás utáni pillanatra gondolok, amikor a szurkolókhoz kimentek a játékosok. A szurkolók megtapsolták a csapatot, hiszen feljutottak az első osztályba, de ugye mivel vereséget szenvedtek, így ugye második helyen végezted. Nem is ez a lényeg, hanem hogy ugye a csapat nem tudott olyan őszintén mosolyogni és örülni annak, hogy feljutottak, hiszen nem lettek bajnokok. Alapvetően nyilván a második osztályban az a cél, hogy feljusson a csapat, más kérdés, bajnokként vagy nem, de hogy ez azért, ha előrefele nézünk, tele van fiatal játékosokkal, azért ez egy jó irány lehet, hogy ők azért megszerettek volna halni a Kispestmezért.
0: Itt nem ez volt a legnagyobb baj. Itt az volt a legnagyobb baj, amit egész évben én mondtam, hogy olyan nincs, hogy egy feljutó csapat, amikor már nincs is rajta teher, 4 gólt kap a BVSC-től. Tehát ez mi? Miről beszélünk? Tehát továbbra is azt kellett volna játszani, hogy nem kaphat gólt a csapat, és ugye, hogy rúgott gólt. Tehát nullás meccset kellett volna csinálni, ha más nem, akkor 0-0. De nekem alap, jó, hát én védőszemszögből nézem, nekem alapvetésem, hogy nem szabad gólt kapni, kész. És akkor a BVSC ellen nem azért nem örült, hát többek között azért sem örült, valószínűleg már nem látta, hogy milyen volt az ünneplés, mert kikaptak, hanem az, hogy 4 gólt kaptak, és 4-1, de az egy súlyos vereség. Az hogy engedheti meg egy feljutott csapat, hogy már ne a jövőre gondoljon, és ne kezdjen el úgy játszani, hogy majd az NB1-ben kell játszani. Úgyhogy, tehát itt a szigorúbb fék ott a csapaton, meg a bulin az az volt, hogy hát gyerekek, hát ha nem edzettünk volna egész héten, és egyebek, szabadságon lett volna már mindenki, akkor sem kapunk 4-et a BVSC-től.
1: Lehet még egyszer? Hát, mondja csak, bocsánat.
0: Tessék?
1: Mondja nyugodtan, hogy beleszóltam pont, de ha befejezted, akkor folytatom tovább úgy, hogy lehet még egyszer bajnokás és a klub a Honvéd? És igen, akkor mi kellene ehhez? Tehát itt beszéltünk a játékos politikáról, az átigazolásokról. Azért nem tudom, hogy alapvetően a Honvédnak mi lehet a célja jövőre, a biztos bennmaradás?
0: Persze, egyértelmű. Tehát főleg, hogy ilyen hosszú hírek vannak, így még nagyobb zavar van az öltözőben. Pont azt írta nekem a Tomi itt a Vasas meccs előtt, hogy akkor jelentek meg ezek a hírek, hogy megy az edző, meg jönnek a játékosok, meg ez, meg azt mondta, hogy megpróbálom a srácokat összerázni, megpróbálom lelkileg is ráhangolni. Na most, ha egy ünneplő meccsen, ahol teltház van otthon, és a Vasas ellen össze kell szedni a csapatot, mert ilyen ostoba vezetői háttér van, hogy a szétrombolják az öltözői hangulatot, hát akkor mit lehet mondani? És most még egyszer mondom, csak az vegye magára, akinek inge, hogy lehet ilyen híreket bedobni egy Vasas elleni otthoni ünnepi mérkőzés előtt. Nem tudom, hogy ki nyilatkozta, nem is nagyon foglalkozom vele, de azt mondom, hogy hát uram, ehhez aztán kell sportdiplomácia. Hát nem is értem. Elkezdik a bajnokság vége előtt rombolni azt a csapatot, aki legalább itt van és kész van már ennyire. Aztán, hogy utána mit csinálnak, az egy másik dolog, de azt sem kellene rombolni, mert mindig azt mondtam, a következő bajnokság néhány hét múlva kezdődik. Tehát itt most nem arról van szó, hogy fél évig ráérünk építkezgetni. Hát itt néhány hét múlva NB1-es mérkőzést kell játszani, lehet, hogy éppen rangadóval kezdünk. Hát ez kész csapatnak kell lennie. Hát nem is értem. Nem is értem. Hogy röppenhettek fel ilyen hírek, és a másik pedig nem is értem, hogy lehet így nekiállni egy olyan NB1-es évadnak, ami mondom, néhány hét múlva indul. Úgyhogy én egy kicsit morogtam megint magamban, de azt mondtam, hogy legyünk optimisták, hát ha ez fog eredményre vezetni.
1: Anti, hát nagyon-nagyon bízunk benne, hogy szerintem mindannyian egész Magyarországon láthatunk egy jó Honvédot is, láthatunk egy jó Vasast is, és nem az lesz majd évvégén, a következő évvégén a kérdés, hogy melyik őjük fog kiesni, melyik őknek kell azért közénye bemaradjanak. A Honvédban 2077 alkalom a pályára épp, hogy Nagy Antal volt a vendégünk. Köszönjük szépen még egyszer, és szép napot kívánunk neked!
0: Szép napot, sziasztok!
1: Nagy Antallal beszélgettünk, és akkor nem sokára kezdődik a Nemzeti Sportkör.
2: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: A mikrofonnál a műsorvezető Jó András, és köszöntöm a vendégeket, Csíszó Zsuzsát, a Nemzeti Sportrádió műsorvezetőjét, Göbölyös Gábort, az MTI szerkesztőjét, valamint Gergelics Józsefet, szintén az MTI szerkesztőjét. Sziasztok!
3: Sziasztok!
4: Ja, sziasztok!
2: Itt volt nálunk Mohamed Remili, és Nagy Antival beszélgettünk nemrégiben telefonon. Hát te mit vártok ettől a két csapattól, a Honvédtól és a Vasastól a következő idénben? Labdarúgás a téma természetesen.
5: Hát szerintem klubok múltjához méltó szereplést végre. Szerintem ez két olyan klub, amelynek nem most, hanem nagyon régóta tulajdonképpen ki se kellett volna esni a lehetőség szerint az élvonalból, mert nyilván a múltjuk annyira predesztinálta volna őket erre, de hát látjuk és tudjuk, hogy azért az élvonalban maradás nem is olyan egyszerű, pláne a 12 csapat mellett, az szerintem, ezt már nagyon sokszor átbeszéltük a szezonban, hogy nagyon hamar, pár rossz mérkőzés, könnyen találhatja bármelyik csapat magát ott a kieső zónában, egy rossz sorozat tulajdonképpen elég ehhez. Meg hát azért láttuk, hogy milyen nehézségeken, edzőváltásokon, egyébeken mentek keresztül ezek az együttesek, és én azt gondolom, hogy ez nyilván minden szempontból megviselhet egy csapatot. Ha azt nézem, hogy a magyar labdarúgás érdeke mi, az az, hogy két ilyen erős csapatot legyen szerintem az élvonalban, az első osztályban, és én nagyon bízom benne, hogy tényleg klubreferencia és minden egyéb nélkül ezek a csapatok nem csak, hogy feljutottak, hanem méltó képviselői lesznek majd a múltjuknak, és komoly ellenfelei egyébként nyilván az NB1-et folytató csapatoknak.
3: Én egyrészt pont az utolsó előtti fordulóban a közös meccsük mutatta meg, hogy erre a két klubra egyébként szerintem szüksége van az NB1-nek, tehát mondjuk úgy, hogy technikai teltház volt, amit a rendfenntartók engedélyeztek, maximális létszám, azt kihasználták a szurkolók, tehát nem lehetett jegyet kapni. Én konkrétan ott voltam, és jegyeket próbáltak venni a meccs előtt a szurkolók, tehát ilyen sokan voltak. Ez azért azt mutatja, hogy ilyen meccsekre szükség van az NB1-ben, ezt kijelenthetjük, tehát hogy azért az nagyon ritka, amikor minden jegy el kell egy mérkőzésre, ami csak fellelhető. A másik, én azt gondolom, hogy idén kisebb hátrányból indulnak az NB2-ből följutó csapatok, mint korábban.
2: No.
3: Ennek több oka van. Egyrészt a magyar szabály ezt segíti. Mert hogy ugye az NB2-ben viszont az a szabály, hogy csak magyarok lehetnek ahhoz, hogy az MLS folyosítsa a támogatást. És az, amivel az élvonalban most már van úgymond megkötés, tehát öt magyar szabály, ez azért mozgástérben közelebb van alapvetően az NB1-hez, mint korábban, ugye nem tudom, a Fradi fölállt 10 légióssal, de más csapatok is, tehát nem a Fradit akarom ilyen szempontból kipécézni. Nagyon sok NB1-es csapatnak volt ilyen, tehát a keretépítés szempontjából szerintem kisebb a lemaradásuk. És akkor bejön egy újabb szegmens idén, ami egyébként, sőt, egyébként még két szegmens, az egyik az osztályozó bevezetése, tehát a kiesés jóval nehezebb lesz, hogy így mondjam, tehát könnyebben elkerülhető lesz, hiszen az utolsó előtti azért az NB2-es másodikkal fog játszani, ami már csak azért is az NB1-esnek fog kedvezni, hiszen náluk lehetnek idegen légiósok, míg az NB2-esnél nem, tehát nem egyenlőek lesznek azért ott a feltételek, de ami még szerintem nagyon fontos szempont, az jelenleg a büdzsében keresendő. Jelenleg ugye az SRT-nek, a Szerencsejáték ZRT-nek a pénzeivel nem nagyon tudnak számolni az NB1-esek, meg hát semmelyik klub, és emellett ugye jelenleg azt se tudják a klubok, hogy a TV közvetítési jogdíjból mennyi pénzt kapnak, hiszen az sincs eladva. Éppen ezért most az NB1-esek sem mernek igazi kulcsjátékosokkal, tehát nagy összegű, nagy fizetésigényű játékosokkal igazán hosszabbítani, ergo a keretépítésben jóval-jóval kisebb a hátránya a feljutóknak, ráadásul ők csak magyarokkal vannak, nyilván olcsóbb költségben, tehát ez szerintem mindenki számára világos, hogy így kisebb a különbség, mert a jelenlegi NB1-esek a kulcsjátékosokkal nem feltétlenül mernek nagy összegű vállalást tenni. Az NB2-ből följövők, ott nyilván azért a keret jó, meg kell erősíteni ugyan, de valószínűleg sokkal kisebb most a különbség az NB1-esek meg az NB2-ből feljutók között.
5: De szerintem a jelenlegi helyzet azért most nem tudhatjuk.
3: Ez egy nagyon speciális helyzet.
5: És nem tudhatjuk, hogy a kiírásnak lesz-e névadó szponzora, ha lesz, abszolút. Az mekkora összeggel száll be nyilván az NB1-be, akkor már megint egy kérdés, hogy akkor a kluboknak mennyi jut, és a többi, és a többi. Tehát ez azért szerintem még egy ilyen változó tényező, legalábbis a szezon, illetve abban a tekintetben a jövő év játékos vásárlásainak a finanszírozását illetően. Tehát ezt most jelen pillanatban nem csak ezt, sok minden egyébet nem tudhatunk, de ez szerintem az egyik legnagyobb ilyen változó eleme tulajdonképpen a jövő évi élvonalnak.
4: Most én leszek a Jocinál a kis ördög, mert én például a Honvédnál, főleg itt a tavaszi szezonban nyújtott teljesítmény az, ami szerintem kicsit ilyen viharfelhők itt az NB1-es szereplés előtt, mert azért az elmúlt 3 hónapban a Honvédtól, amit láttunk, azt szerintem nem NB1-es teljesítmény, leszámítva mondjuk a kupa menetelést, mert arra láthatóan felszívták magukat a kispestiek, az teljesen rendben volt, és amit mondasz egyébként, hogy nem lesz lehetőség az NB1-es kluboknak erősíteni, igen, de az NB2-eseknek ne se lesz lehetősége nagyon jó játékosokat igazolni.
2: Hát igen, pontosan erről beszéltünk, hogy most jön a Honvéd, jön a Vasas, és akkor hogyan akarnak erősíteni? Nyilván mind a két csapat magyar játékosokkal szeretne, de hát honnan?
4: De nyilván ők sem mernek, meg igen. Ők se tudnak most. Igen. Tehát én egyébként pont talán 2 forduló volt hátra az NB1-ből, amikor ugye akkor már a Honvéd és a Vasas feljutás is majdnem biztos volt.
6: Biztos volt.
4: Én akkor azt mondtam, és egyébként ezt tartom, hogy szerintem a következő szezonban itt 4 budapesti csapat is szerintem komoly veszélybe lesz, hogy ki fogja elkerülni a kiesést, mert szerintem Újpestnek nagyon nehéz dolga lesz, tehát ott azért már elhangzott, hogy nem tudom, tehát egy 3/4 keretet ki kell ahhoz cserélni, hogy az olyan legyen, amihogy Dárdai Pálnak és Szélesi Zoltánnak tetszik. Nyilván itt mondjuk 3 hét múlva el kell kezdeni a felkészülést, ott nagyon nehéz lesz. Az MTK-nak igazából az volt a szerencséje a szezonban, hogy volt egy Diósgyőr, amelyik nem is tudom, 2 hónapja már elengedte a bajnokságot. A fővárosi együtteseknek szerintem ez nagyon nehéz lesz, de én most egyébként talán a Vasas látom az egyik legbiztosabb ilyen bennmaradó fővárosi csapatnak. Ugye talán tegnap volt egy interjú, ahol elhangzott, hogy ott már azt mondták, hogy a biztos bennmaradás a cél, nem is lehet más. Uh-huh. De szerintem ez egy nagyon reális elvárás, így kell neki menni a szezonnak. Ott szerintem a keret is nagyjából rendben van, de azért oda se ártana szerintem egy-egy meghatározó ember. Tehát mondjuk a Vasasnál Urblik most a legnagyobb név, ha mondhatom így, de azért mondjuk ő az NB2-nek volt a meghatározó játékosa, ezért azt mondjuk láthattuk, hogy egy NB2-es gólkirály vagy legjobb játékos, az nem biztos, hogy az NB1-be is a hátán tudja vinni a csapatot. A Vasasnak is kellene erősítés, de tényleg azért ez mondjuk a következő 1-2 hétben meg kell történnie szerintem minden NB1-es csapatnál, ki komolyan gondol egy bennmaradást, vagy egy bajnoki címet, de gondolom erről is beszélünk majd.
3: Én egyébként ez érdekes, a Zsuzsival mi többször voltunk együtt, én többször elmondtam, hogy a Honvédnál szerintem motivációs problémák voltak. 12 ponttal vezettek, úgy elmennek Kozán Istenybe, valóban nem játszott jól tavasszal a Honvéd, viszont én azt láttam, hogy minden egyes számára fontos meccsen, viszont igen, ez volt egyébként a kupa meccsek, illetve a Vasas. Tehát a Vasas ellen tökéletesen kiderült, hogy ez a Honvéd versenyképes, amennyiben megvan az a kellő motiváció, megvan benne az a kellő tűz. Az egyébként nem csak a szurkolói szempontból volt kiemelkedő, hanem szerintem egyébként játékszínvonalában is egy kifejezetten jó NB1-es szintű mérkőzés volt. Én egyébként az erőviszonyokat tekintve, én az Újpestet nem féltem. Az Újpest az, amelyik szerintem a MOL által a legkevésbé lesz fenyegetett, valóban, amit a Zsuzsi elmondott, nem tudjuk, hogy pontosan milyen büdzséből fognak gazdálkodni. De
2: egészen nagy büdzséből valószínűleg, és a Puskás Akadémiából szerintem egészen sok játékost át fognak hozni.
3: Én ezért mondtam, hogy egyébként szerintem kisebb a rés az NB2-es meg az NB1-es csapatok között, mert szerintem lesznek olyan NB1-es csapatok, ahol rengeteg távozó lesz a kulcsjátékosokból ráadásul. Úgyhogy én ezért gondolom azt, hogy szerintem most kisebb a hátrány, amit le kell dolgozniuk, de az erőviszonyokat tekintve ott akkor leszünk okosabbak, amikor ezek a csapatok megtudják, hogy milyen büdzséből tudnak gazdálkodni. Tehát amikor el kell a tévéközvetítés, fizetési jogdíj, akkor leszünk ezzel valamelyest okosabbak, és nyilván ezáltal, ahogy elkezdődik majd az átigazolás. De ez szerintem most idén jóval lassabban fog beindulni, pontosan a büdzsét nem nagyon tudják tervezni, ezért nem nagyon mernek jelenleg még igazolni, vagy hosszabbítani.
2: Egy picit vissza a Vasasra, vagy maradva még a Mosasnál, ugye Ádám Martin bejelentette, hogy nem fog hosszabbítani, vagy nem tölti ki a szerződését a Paksnál, felröppentek olyan pletykák, hogy a Vasashoz visszajöhet. Láttok erre bármilyen esélyt?
3: Engem meglepne. A Vasas egyébként pont az NB2-ben a legtöbb gólt szerezte. Én lehet, hogy a Vasasnál nem pont a támadó posztot erősíteném, de azért hozzáteszem, nem vagyok.
4: Az első hírek talán Szegedről szóltak, ha jól emlékszem, igen, az ő esetében.
5: Azt hallottam.
4: Szerintem Ádám Martinnak már inkább egy ilyen nyugodtabb NB2-es csapat való. Nem hiszem, hogy mondjuk a Vasast hozzá tudna érdembe segíteni egy bemaradáshoz.
2: Szerintem egy picit kanyarodjunk át az angol évvalbeli labdarúgó bajnokságra, hiszen ugye Pep Guardiola távozik a Manchester City-től. Már lesz kell lesz a helyén. Azt hiszem, engem szíven ütött, amikor például megláttam azt, hogy Xabi Alonso a Chelsea-nél köt ki. Az engem nagyon meglepett. Ez pedig így teljesen sokkolt, tehát, hogy nem láttam ezt sem jönni.
3: Hát a Guardiolát én sem láttam jönni. Ez, szerintem nem is nagyon pletykáltak róla.
4: De egyébként ez már évek óta lógott a levegőbe, de aztán mindig az lett, hogy akkor nagyon maradok,
3: és ő aztán megint maradok. Mondta, hogy ugye ő nagyon védte a City-t, amelyen rengeteg eljárás zajlik a pénzügyi fairplay megsértés mellett, és ő szupermódon, most úgy mondom, a szupermódon, hogy ő kiállt a klub mellett, és frontvonalba került, és hogy ő nem fogja így itt hagyni ezt a csapatot. Engem meglepett. Egyébként engem a Xabi Alonso kevésbé lepett meg. Azért szerintem pont a Xabi Alonso, amit mondott, azzal én maximálisan egyetértek, hogy a Chelsea-nek, a Chelsea keretében a potenciál megvan. Én igazából engem, amit nem értettem a Chelsea-nél, az a Maresca elküldése volt. Én értem, hogy nem brillírozott a Chelsea, de aztán azért azt nagyon szépen bebizonyosodott, hogy az elküldése után egy még nagyobb mélyrepülés kezdődött. És most konkrétan az sem biztos, hogy az Európai Kupába indulhatnak, tehát, hogy már ezt elküldték, és akkor szerintem mi együtt...
4: Rosenior.
3: Mondd ki te a nevét, tehát, hogy egy teljesen ismeretlen edzőt odavittek egy klubvilágbajnok Chelsea, ez van, tele van...
4: Hat éves szerződése.
3: Tehát, hogy egy 6 éves szerződése egyébként egy Guardiolának adok.
2: Igen.
3: Tehát, hogy az egy akkora zsákutca volt, amit hát én mondtam is a Göbinek, hogy tized annyira elvállalom a Chelsea sportigazgatói posztját, és ilyen hülyeséget
5: csak
3: nem fogok csinálni.
5: Csak a felmentésre utazom, a minden hamarabbira.
4: Igen. De egyébként a Guardiolán engem az a része lep meg, hogy miért most. Tehát nagyjából most vezényelt le egy teljes generáció cserét, ugye a nagyöregek De Bruyne kezdte tavaly, aztán most elment a Gündogan, most kimegy el Bernardo Silva, meg még valaki, aki nagyon régóta ott van, és hozta az új embereket, megvan a kész csapat, most ebből nagyon úgy néz ki, hogy ezüstérem lesz. Én is azt gondoltam, hogy egyébként még a következő szezonban biztos ő lesz az edző, de hát nem tudom, meg lehet unni ezeket a feladatokat is. Ha jól emlékszem, akkor neki a házassága egyébként tönkrement a klubedzői élete alatt, tehát most lehet, hogy úgy érzi, hogy most ideje inkább a családra koncentrálni egy pár évig, de hát azért még az edzők között még mindig fiatalnak számít. És én azt gondolom, hogy egy-két év múlva biztos, hogy látjuk majd, hát nyilván nem a Real Madridnál, de pedig ha mondjuk nem Mourinho, akkor én azt mondanám, simán megpróbáltam volna Guardiolát elcsábítani.
5: Igen, egyébként
4: de pont lehet, hogy egy-két év múlva jön majd megint egy...
3: Barszásként?
4: Hát ez egy nagyon jó kérdés.
5: Tartott egy kis szünetet tehát, hogy nem direkt bement a Barszától, az igaz.
2: Hát Mourinho is elment a Barszából a Reálba.
4: Igen.
2: Valami utomódon elment, igen. Mennyire nehéz egyébként, mennyire nagy kihívás Guardiola után dolgozni. Azért láthattuk, hogy a Barcelonánál lehetetlenség volt megismételni azt.
3: Hát én majdhogy nem a Sir Alex Ferguson itt mondanám. Nem volt ennyit a City-nél a Guardiola, tehát nem ilyen szempontból mondom, de örökkébe lépni, hát hogyha most nekem kéne...
4: Az 27 trófeát nyert.
3: Igen, legjobb edzőt kéne mondanom, akkor nálam vagy Ancelotti, vagy Guardiola. Na most egy ilyen edző örökkébe lépni, az szerintem nem tudom, tehát szinte a lehetetlen kategória.
4: És főleg egy olyan klubnál, ahol tehát elvárás az, hogy nyerj. Nem az van, hogy most akkor ide ülsz, és akkor van 3 éve csapatot építeni, nem, hát itt milliárd fontokból gazdálkodó klubról van szó, aminek mindig az a célja, hogy gyakorlatilag mindent megnyerjen. Ugye Guardiola meg nem volt távol ettől ebbe a szezonba se, tehát a bajnoki cím még meg lehet, de hát az már valószínűleg nem lesz. Volt FA kupa győzelem, és ez megint egy eredményes szezon volt, tehát nagyon, nagyon magas az a léc Maresca-nak szerintem.
5: Nagyon. És hát szerintem Guardiola valóban korunk egyik legnagyobb edző zsenie, és ezt ugye több klubnál is bizonyította, úgyhogy szerintem utána mindenképpen űr van, akár ki is jön. Nem nagyon tudnék olyan edzőt a helyére, ha éppen nem Maresca-ra, bárki másról. Próbálnánk most tényleg a mai edzőgeneráció legjobbjai közül adott esetben választani, lehet, hogy most...
4: És aki mondjuk szabad, tehát hogy
5: igen, ezt akarom mondani, lehet, hogy egy Luis Enrique-re, aki azért most szerintem igen. A másik korunk igazán nagy edzőzsenie, lehet, hogy azt mondhatnánk, hogy színvonalában, szakmai tudásában be tudja tölteni a Guardiola helyén hagyott űrt, de megint kérdés, millió dolog, hogy hogyan passzol össze egy keret, egy stílus, egy edzővel, és ez egyáltalán nem biztos, hogy ha valaki mondjuk a Paris Saint-Germain-nél azért ott se rövid idő alatt felépített egy ilyen munkát, akkor csere szabatos egy másik, egyébként nagyon jó játékos állományú klubbal egy teljesen másik bajnokságban. Ez egyáltalán nem gondolom.
3: Abszolút.
2: És akkor ma ugye szólt a hírvigó, hogy a Special van visszatér a Real Madridba. Úgy tűnik, hogy már nagyon-nagyon hivatalosnak tűnik, mert konkrétan hivatalos bejelentés még nincsen. Azt olvasom az ESPN-en, hogy a következő vasárnap vagy hétfőn jelenthetik be, amikor a La Ligának véget ér.
5: Emlékeztek, amikor pár hete még tényleg az Mbappé-nak a lájkoló posztjától kezdtük ezt, és még mosolyogtunk ezen a dolgon, hogy ezen ugye nyilván akkor volt egy sértődés a klubnál, meg Guardiola mondta, hogy hát őt nem érdekli, hogy ki mit lájkol, meg hogy meg egyemek, és hát akkor nagyokat mosolyogtunk még ezen, hogy persze, az önként jelentkező Special van, ugye az vajon mit szeretne, és hogy szeretne, és hát eljutottunk erre a pontra. Oké, hogy még valóban nincs meg a pecsét azon az aláíráson, de szerintem most már azért ezt nagyjából készpénznek vehetjük. De ezt fejtegetjük már napok óta, hogy valójában tényleg egy leszálló ágban lévő, bajban lévő, tényleg öltözői botrányoktól hangos ilyen múltú klub, mint a Real Madrid.
4: Azt hittem Mourinho-ról beszélsz.
5: Igen, amíg el nem jutottam hozzá, hogy öltözőkben.
4: A klubról.
5: Lehet, hogy még lesznek öltözői balhék ott is, hiszen, ne felejtsük el, ugye, hogy arról is mentek a hírek a napokban, hogy szabad kezet kér. Tehát, hogy edzői, ami nem tudom, mit jelent, hogy ez most, hát nem tudom, hogy a tulajdonosi, tehát, hogy vajon onnan kérje a szabad kezet, vagy tehát milyen szempontból értelemszerűen. Azért Florentino Pereztől szabad kezet kérni nem könnyű.
2: Hát emlékeim szerint Xabi Alonso is szabad kezet kért, és kapott is valamennyire. Jól emlékszem.
5: Egészen, amíg ki nem rúgták.
4: Az öltözőről.
3: Igen, egyébként ilyen szempontból talán Mourinho, most majd kitérek én is arra, amit a Göbbi említ. Ilyen szempontból egyébként Mourinho szerintem jobb választás. Azért Mourinho-t megpucsolni a hosszú karrierje során.
2: Az hatalmas pucs kell, igen.
5: Sőt. Xabi Alonsohoz képest, hiszen bocsáss meg, szerintem egyszerűen más súlyú személyiségekről beszélünk, enyhén szóval még akkor is, ha azt gondolnánk, hogy az edzői pályájuk ívén ez a Xabi Alonso egy fölfelé ívelő pályán lehetne, ha hagynák, míg Mourinho utóbbi idős teljesítményeit nézve éppen amit az előbb Göbi rácsapott erre, tehát egy lefelé haladó, de azért nyilván itt szerintem most a személyiség, akit keresnek. Tehát kell egy olyan valaki, aki ezt az elképesztő ego tömeget, ami ott sorakozik a Real Madrid öltözőjében, valamilyen szinten megpróbálja egy irányba terelni, hogy ez persze sikerül ehhez. Ez nagyon nagy kérdés.
4: Igen, de bocsánat, tehát, hogy én nem tudom, hogy egyetértetek-e velem, de az első madridi Mourinho éra, ami az mondjuk az ő csúcspontja egyébként nyilván az Inter is a csúcs, de akkor még abszolút a toppon volt. Azt szerintem egy ilyen nagyon sötét korszak a Real Madridnál, mert olyan focit játszottak, amire minden Madrid dulka azt mondta, hogy hát ez így nagyon nem. Mert akkor voltak a Pepe agyorúgja Messit, és tényleg erre játszottak rá, Mourinho meg tapsolt hozzá, tehát ez egy az nem volt egy szerethető.
2: Én azt szeretem, az élet. De csak azért is, mert annyira vártuk azokat az elklasszikókat.
4: De ott mindig a Real Madrid volt a rossz fiú egyébként, ha ezt mondjuk így le
3: most
4: akarjuk.
3: Most is így lesz. De ha megnézzük, igen, most ugyanolyan dominás a Barcelona. Azt én nem tudom, azt biztos akarják, hogy a Barcelonát legyőzzék, és ez a Barcelona most sokkal-sokkal előrébb tart, mint a Real Madrid. és ugyanolyan szituációban érkezik most Mourinho, mint nem tudom hány éve, de 10, vagy úgy repül az idő, tényleg most erre nem sem emlékszem, mikor ment oda először, de ugyanaz
2: 2010 az... szerintem?
5: A 2010, körül... 10-13
3: bocsánat, akkor 10, igen. Tehát, hogy ugyanaz a korszak, hogy a Barcelona domináns, szuperjátékosokkal, akik ráadásul még fölfelé tartanak, és ezt a dominanciát kéne megtörnie a Mourinho-nak. Ott sem egyből sikerült, de aztán fölépített egy ilyen igazi rossz fiú csapatot, amelyik meg tudta törni, és ugye spanyol bajnok lett. Tehát, hogy egyrészt szerintem a szituáció ilyen szempontból hasonló. Amit a Zsuzsi elmondott, azzal nagyon egyetértek. Először hitetlen kell, nem akartam elhinni, hogy tényleg a Mourinho, amelyik ugye leszálló ágban van. Tehát, és aztán végig gondoltam, ez az egyik, ami eszembe jutott, a másik, meg az pontosan, amit a Zsuzsi mondta, az öltöző. Akármilyen szinten leszálló ágban van a Mourinho, mai napig az összes játékosa imádja. Tűzbe megy
4: érte.
3: Tehát, hogy aki, ha valamit képes a Mourinho, és lehet, hogy az eredmények már nem úgy jönnek, de az öltözőt képes egységé kovácsolni. Efelől nincs kétségem, hogy ezt a Real Madridnál is meg fogja csinálni.
4: Már azért megnézem, hogy Vinicius majd tűzbe megy, de...
3: Én biztos vagyok. Egyszerűen olyan személyisége van, nem véletlen ez a special one, tehát, hogy ebbe biztos vagyok, hogy ott a Viniciusnak is vagy beáll, vagy akkor itt el kell mennie, mert a többi játékos viszont be fog állni mögé.
5: Hát vagy a szabad kéz nincs. Az mire vonatkozik, mert akkor lehet, hogy pont arra, hogy adott esetben azok, akik nem állnak be, azoktól megválhasson, nem tudom.
2: Páverde és Csuhámeri közé áll, nyilván.
4: De mondjuk akkor egyébként ezt a Csábi Alonsonak is meg lehetett volna adni. Ezt
5: más a karizma, igen. Így van, és nincs mögő.
4: De nem a szabad mögő. Kézre mondom. Tehát akkor a Csábi Alonso is
3: megtett. Csak a játékosok.
5: Azt mondom, hogy nincs az a múlt, amire ezt a szabad kezet építeni lehetne. Tehát én ezt azt gondolom, hogy az hiányzott. Hiába gondoljuk azt, hogy a Csabi Alonso amúgy egyébként szakmailag valószínűleg most éppen a mai modern futballban, vagy akár a taktikában előrébb járhat, és szerintem előrébb is jár, mint José Mourinho. Jó, bár azért látunk még a tavalyi szezonban is egy nagy hoppát éppen egy ilyen kapus előre futó góllal. Szóval, hogy nyilván vannak ötletei, de azt gondolom, hogy a fajsúly, tehát az, ami szerintem Xabi Alonsoból hiányzott ahhoz, hogy ezt a szabad kezet érvényesíteni tudja.
3: Igen,
2: és ne felejtsük, hogy azért a Benficát úgy vitte végig a szezonban, hogy nem kaptak ki.
3: Tehát, igen, és harmadikok lettek.
2: És igen, de azt hittük, hogy most oda megy levezetni, és azért egész jó idényt rakott össze. Ki az, aki megsínli majd a Real Madridban most? És ki az, aki profitálta a Mourinho érkezik?
3: Hát a Viniciusnak biztos vagyok benne. Bár nem tudom, nem, mert ő meg szereti a rossz fiúkat, tehát ebbe sem vagyok biztos.
5: Bappé a posztjából, vagy a lájkjából úgy tudjuk, hogy örül.
4: Hát nem negyedik számú támadó lesz valószínűleg.
5: Csak Bappénak nem örülnek a Real Madridnál, ahogy látjuk az aláírás gyűjtésből, tehát valószínűleg itt lesz majd mégis kis...
3: Jó, az biztos, hogy ez Mourinho utolsó esélye. Tehát, hogy ezen a szinten teljesítsen. Én bevallom, én ugye ezért hitetlenkedtem, mert azért azt lehet látni, hogy Mourinho felső polcos csapatot már nagyon rég nem kapott.
2: Igen.
3: Tehát az utolsó komoly trófeáit, mindegy, a Rómával nyerte a Konferencia Ligát. Egyébként hozzáteszem,
2: azt is meg kell nyerni.
3: Igen, és hozzáteszem az a Rómának nagyon fontos, hogy mert a Róma meg aztán már írdatlan régóta nem nyert semmit, úgyhogy az a Rómának elképesztően fontos volt. Sőt, a következő évben egyébként itt a budapesti döntőbe is bejutatta azt a Rómát, úgyhogy, de azért, ha megnézzük Törökország, hazament port, ez már nem a felső polc. Tehát ezt azért érezzük. Ezért mondom, hogy ez szerintem az utolsó utáni esélye, hogy a Mourinho megmutassa, hogy még képes komoly eredményeket elérni komoly csapatta. Úgyhogy ez ilyen szempontból is szerintem ha itt megbukik, akkor
4: de egyébként, ahogy a Zsuzsi vezette fel az egész témát, tehát egy olyan szinten nehezített pályán kell, hogy bizonyítson amúgy. Tehát amit mondasz, hogy utolsó utáni esély, vagy utolsó esély, én akkor tudnám elképzelni, ha ez egy kész Real Madrid lenne. De hát itt tényleg egy omladozó várat kell gyakorlatilag újra felépíteni. Én szerintem ő már ehhez kevés, de hát majd meglátjuk, mert nyilván azért a Barcelona mögött még mindig a Realnak van a második legjobb kerete mondjuk Spanyolországba.
2: De pontosan ezért félig meddig kész van ez a csapat, csak az öltözőt kell összerakni én szerintem. Tehát, hogy alapvetően...
4: Jó, azért, hogy félig nagyobb... meddig, mert nyilván a játékosok megvannak.
2: A kvalitás csak... megvan hozzá, az csak megvan. Ugye a morál az a probléma. Mourinho mennyire foglalkozik majd azzal, ami Tchouaméni és Valverde között történt? Ő azért szerintem szeret visszanyúlkálni, és fog-e büntetni egyáltalán, erre szeretnék.
4: Hát ott már kiosztottak egy Félmillió eurós büntetés, vagy
5: 300 euró, vagy minden eddiginél nagyobb súlyú büntetés, hozzáteszem, nyilván azért nagyon nem pislogtak utána.
4: Már másfél heti fizetés le kell
5: adni. Igen, tehát igen, annak egy tizede legyen nekünk mondva abból a büntetésből.
3: Jutott pénz a felvágott remény.
5: Igen. Én szerintem egyébként szeret büntetni, de azért Mourinho alapvetően egy ilyen kezében kockacukrot tartó típusú edző. Lehet, hogy ott van az ostor is, de szerintem nagyon-nagyon ritkán veszi ezt elő, és pláne ezeknél a személyiségeknél én azt gondolom, hogy ő ezzel nagyon óvatos lesz. Én szerintem ő mindenkit édesgetni akar, mindenkinek tudja a nyelvét, mindenkihez képes lesz olyan módon szólni. Én nagyon kíváncsi lennék arra az első öltözői beszédre, amit majd tartani fog, hogy ott vajon az hogy fog kinézni. Egyébként én látok abban most így rációt, hogy ebből a csapatból tényleg, hogyha megnézzük, hogy ha nem tudjuk persze, hogy ugye hogyan alakul át a Real Madrid, tehát hogy a szabad kéz az mit jelent majd, hogy kit vehet, mennyiért, mert azért ugye jelen pillanatban a mostani állományra, a mostani keretről beszélünk, ami valóban egy vadlovag gyülekezete, tehát ez nem lesz egy egyszerű történet, hiába van bennük a potenciál meg a lóerő. Az a kérdés, hogy lesz-e olyan lehetősége, hogy ezt a csapatot esetleg játékos állomány szinten is átalakítsa a saját képére, hogy az mi lesz, hát azt senki nem tudja.
3: És ugye őszintén a spanyol bajnokságban azt nem gondolom, hogy első évben rögtön sikerül megtörni a Barcelonát, ez korábban sem sikerült első évben. A Mourinho-t azt fogja beárazni, de a Real Madrid edzőjét bármikor az árazza be a leginkább, meddig jut a bajnokok ligájában. Tehát szerintem itt ez a nagy kérdés, mert azért a spanyol bajnokságban jelenleg szerintem másodiknál nem nagyon tud rosszabb lenni. Mondhatnánk az Atlético Madridot, de szerintem az Atlético-tól is éppen elmegy egy Griezmann. Én nem érzem most annyira erősnek az Atlético keretét, hogy reálisan megszorítsa a Barca Real dúóját. Tehát azt gondolom most azt, hogyha második, azt lehet, tehát hogy mennyire lesz szoros a bajnokság. Nyilván az nem mindegy, hogy a féltávnál 15 pont van közte, az nem fog tetszeni senkinek. De ha ezt szorosan tudja tartani, mondjuk legalább a bajnokság kétharmadáig, azért akkor azt gondolom, hogy elsősorban a bajnokok ligája fogja meghatározni azt, hogy miként ítélik meg az ő első éves munkásságát, és ezáltal van ennek folytatása, mert azért a Real Madridnál sok példát tudunk mondani, hogy azért nem olyan hosszú a türelem.
4: Hát amúgy is hát csak két éves szerződésről van szó a sajtóhírek szerint, ha jól tudom. Igen. Az is ritka egyébként a mai futballban, hogy valaki csak két éves szerződést kap.
3: Főleg úgy, hogy ugye Chelsea-nél adtak 6 is.
5: A nagy múltra való tekintettel kötöttek 6 éves szerződést.
4: 50 millió font volt a
3: végkérdés. Kivel volt? 7. volt a Hull City-vel?
4: A Hull City-vel 7. hely az volt a
5: csúcs. Markáns múltra való tekintettel kötötték a 6 éves szerződést.
4: Döbbenetes.
2: Zsuzsit felvetetted, hogy mi lehet majd a Real Madridban az első néhány szó az öltözőben. I am José Mourinho, valószínűleg így fog kezdeni.
5: I am the special one.
4: De arra gondolt egyébként, hogy Zlatan Ibrahimovic talán ő Mourinho volt az egyetlen, aki tudta kezelni.
2: Így van.
5: Igen.
4: De senki más. Tehát,
3: hogy az ego.
2: Szerintem ez így jó. Elárul mindent, úgy gondolod?
4: Abszolút.
3: Ezért gondolom azt, hogy a Bappé imádni fogja, sőt a Vini imádni fogja. Hát a Mourinho egót építő oda megy, és elhitetti az összes játékosával, hogy ti vagytok a legnagyobbak. Hát de ezt imádja egy játékos, amikor azt érzi, hogy kimegyek, és én vagyok a világ közepe. Most azért ez egy... Amennyire ismerik a Bappét, szerintem neki ezt imádni fogja.
4: Amúgy neki nem nagyon kell elárulni, de...
3: Értem, de azért tetszeni fog neki, amikor a Mourinho sajtótájékoztató kondicséri, stb. Tehát a Mourinho ez nagyon ért. Én ezt várom egyébként, meg egyébként azt, hogy megint rossz fiú lesz a Real Madrid. Tehát, hogy ott nem az fognak szomszédba biztos menni a egy kis piszkosságért.
2: Igen.
3: Inkább azt mondom,
5: meg nem mennek az aranylabda kiosztóra, meg ott maradnak. Igen, meg. Na jó, hagyjuk.
4: Egyébként onnan indul az egész, szerintem.
5: Onnan szerintem
4: az egésznek a kezdőkör.
5: Igen, ott szerintem is elindult egyfajta lejtőn a csapat megítélése is, meg úgy sok minden más.
2: Folytatjuk majd nem sokára még labdarúgásra hírek után, hiszen folyamatosan csepegtetik a világbajnokságra készülő kereteket, szóval nem sokára jövünk vissza.
0: Ez a Nemzeti Sportfőr a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Férfi kosárlabda. A magyar férfi kosárlabda bajnokság a szűnni nem akaró tempó, a precíz távoli dobások és a palánkok alatti kőkemény csaták világa. A nagymúltú vidéki fellegvárak és a feltörekvő fővárosi klubok találkozóit. Minden fordulóban fanatikus szurkolótáborok és fergeteges hangulat kíséri. Élő közvetítések a férfi kosárlabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban.
6: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
7: Ha-hó!
8: Hova igyekszel, öcsi?
6: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
8: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
6: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
9: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
6: Utazzon velünk térben és időben.
10: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
6: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
11: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
12: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
13: Visszavonul a válogatottól Dubai Debora, 10 Intercity kocsit bérel ki a MÁV az osztrákoktól nyárra. Kissé szeles, de napos idő lesz a folytatásban, és köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
12: Sporthírek.
13: Szabadkártyát igényelt a januári olimpiai kvalifikációs világbajnokságra a Magyar Kézilabda Szövetség az elveszített világbajnoki selejtezőt követően. Ezt az MKS a mai sajtónyilvános eseményén jelentette be. A Nemzetközi Szövetség 2 szabadkártyát tart fenn a VB-re. Ezek odaítélésének nincsenek szabályokban rögzített feltételei. Visszavonul a válogatottól Dubai Debora, a Győr NB1-es női kosárlabda csapatának bedobója, aki éveken át csapatkapitánya volt a nemzeti együttesnek. Idén fontos szerepe volt abban, hogy Magyarország 28 év elteltével világbajnokságon szerepelhet. A németországi eseményen azonban már nem lép pályára. A 6. világbajnokságára készülhet Cristiano Ronaldo, ugyanis a várakozásunknak megfelelően ott van a portugál labdarúgó válogatott világbajnokságra készülő keretében. Roberto Martínez szövetségi kapitány 27 játékos nevezett meg a mai csapat hirdetéskor. Carlo Ancelotti, a brazil labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya is kihirdette végleges keretét a világbajnokságra. A 26 játékos között ott van az elmúlt időszakban sérülésekkel küszködő Neymar. Az olasz szakember ugyanakkor nem számít többek között Thiago Silvára, Antonira, Richarlisonra és João Lintonra sem.
12: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
13: A Vártnál is nagyobb az érdeklődés a debreceni BMW gyárban készülő X3-os modellre, közölte a BMW Group egyik alelnöke Budapesten. Eddig mintegy 50 ezer megrendelés érkezett erre a típusra, ezért a tervezetnél korábban már februárban elindították a második műszakot. A debreceni BMW gyár azt bizonyítja, hogy Európában is lehet nemzetközileg versenyképes elektromos járművet előállítani. A BYD a Szegeden létesítendő gyár építése során súlyosan megszegte a környezetvédelmi előírásokat, írt a Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. A miniszter felszólította a kínai autóipari cég vezetőit, hogy azonnali hatállyal fejezzék be a környezetkárosító tevékenységet, és tegyenek eleget a hatóságok által előírt kötelezettségeiknek. A MÁV 10 Intercity kocsit bérel az osztrák vasúttól a nyári balatoni forgalom idejére, írt a Facebook posztjában Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter elmondta, hogy a MÁV-nak jelenleg kevesebb üzemképes Intercity kocsija van, mint akár tavaly vagy tavaly előtt. Ezért azonnali megoldást kellett keresni. Hozzátette, hogy dolgoznak a tartós megoldáson is, azaz a teljes távolsági flotta megújításán. A hétvégén lehullott jelentős mennyiségű eső a jelenlegi aszályos helyzetben csak átmeneti enyhülést jelent, közölte az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Az esőkből mintegy 10 millió köbméterrel növelték a visszatartott víz mennyiségét. Így a duzzasztott folyómedrekben, csatornákban és tározókban a megtartott vízkészlet jelenleg 625 millió köbméter. A vízügyi szakemberek az elmúlt napokban megkezdték több holtág mesterséges vízpótlásának előkészítését. Szivattyúk segítségével vízhez jut majd a tiszadobi holtág, a tiszaugi holt tisza, valamint Bodrog és a Hernád menti holtágak is. Az egész kontinensre kiterjedő vészhelyzetet hirdette ki az Afrikai Járványügyi Központ a Kongói Demokratikus Köztársaságot és Ugandát érintő ebola járvány miatt. A rendkívül intézkedés célja az afrikai országok járványügyi fellépésének összehangolása, megerősítése. A kongói egészségügyi minisztérium ma 513 gyanús megbetegedésről és 131 halálesetről számolt be.
12: Közlekedés.
13: Az erős teherforgalom miatt szakaszos torlódásra kell számítani az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Tatabánya és Béltorbágy között több helyen lelassul a forgalom. Fontos tudni, hogy személyautóval az átterelt sáv burkolat felfestés miatt a 30-as kilométer után nem használható, onnan a külső sávra terelik a forgalmat, és csak egy sáv járható.
12: Időjárás.
13: Napos az idő, az országban csak néhol van még kevés fátyol és gomoly felhő az égen. Az északi a szelet élénk lőkések kísérhetik, éjszakára 5 és 12 fok közé hüll le a levegő. Holnap napközben 20 és 25 fok között alakul majd a hőmérséklet.
12: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
12: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
12: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: A mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Jó András, és folytatjuk a Nemzeti Sportkört Csisztó Zsuzsával, Göbölyös Gáborral és Gergelyics Józseffel. Ha ígérte, folytatjuk a labdarúgó világbajnoki keretekkel, hiszen pont most néztem egy videót, hogy Neymar könnyek között hallgatta a híreket, hiszen bekerült a brazilok keretébe. Mennyire esélyes ez a brazil csapat a VB címre?
4: Szerintem sem ennyire. Elnézést kérek a brazil rajongóktól, bár azért, tehát ha a braziloknak van kedvük játszani, és jó napjuk van, akkor bárkit képesek legyőzni, de szerintem ez nem ezen a világbajnokságon lesz, hogy elmennek a legvégsőkig. És ha már videó egyébként számomra, ami igazán megdöbbentő, azt nem tudom, láttatok, hogy az emberek kivetítőkön nézték a kerethirdetést szerte az országban, sőt, még nem is tudom, talán valami kínai iskolát is láttam, ahol megállt egy picit a tanítás, hogy nézzék azt, hogy Ancelotti vajon bejelenti a Neymar nevét, bejelentette, én azt gondolom egyébként, hogy nem volt más választása, tehát hogy olyan nyomás volt.
2: Foglalkozik ő, Ancelotti foglalkozik ezzel vajon?
4: Ennyire kell ezzel foglalkozni, tehát hogyha sikertelenek lesznek, akkor egyből ezt zúdítják rá, így viszont szerintem elmondhatja azt, hogy látjátok, én elhoztam, én azt gondolom, az első meccsen be is rakja majd a kezdőbe, lehet, hogy működni fog a dolog. Tehát,
3: szerintem az a kérdés, hogy milyen szerepet szán neki. Én egyébként ebben nem vagyok biztos, és ebben nem is fogok belelátni, meg nem akarom azt mondani, hogy ez a jó megoldás, vagy az a jó megoldás, ezt Ancelotti fogja látni, hogy milyen fizikális állapotban van. Mert simán el tudok képzelni olyat, Neymar extra klasszis, tehát a technikai képességei megvannak, de ha nincs olyan fizikális állapotban, akkor valószínűleg jobban járna a brazil válogatott, ha mondjuk a
2: 60-as hatosba játszana, hatos pozícióban szűrő.
3: Tehát, hogy a...
5: Ez most igen, egy ilyen vicc műsor?
3: Igen, most megvett. Tehát, hogy a 60. percben mondjuk bevinni. Tehát ez az, amit szerintem nem látunk, ezt az Ancelotti majd tudja. Én egyébként egyetértek Göbivel, nem várok sokat a brazil válogatottól, én inkább a Don Carlo faktor az, ami miatt én azért óvatosan mondom azt, hogy nem lesznek jók a brazilok.
5: Én is.
3: A Carlo Ancelottit, ahogy pont említettem is, én azért a jelenkor két legnagyobb edzőjek közé sorolom. Egyébként, ahogy mondtad, a Luis Enrique-vel kiegészülve háromba sorolom. Ez az egyetlen ok, ami miatt a brazilokat én nem írnám le teljesen. Amúgy a keretük szerintem nincs a három legjobba, de azért mondom, Ancelottival, ő képes meglepetést tenni, vagy összekovácsolni ezt a brazil csapatot, és hogyha leszkedjük focizni, jó formában vannak, egyébként Amerikában van a VB, ami szerintem szintén szempont, tehát közelebb van, értem, hogy nem Dél-Amerikában, de időzónában, mindegy, én szerintem nekik ez jobban fog feküdni.
5: Igen, én most pont nézem ezt a jelenetet, így rákerestem valóban, és nem színészkedésnek tűnik, ahogy könnyek között veszi tudomásul ezt a bejelentést, és hogy mennyire fontos lehet neki. Nyilván Carlo Ancelotti azért nem hiszem, hogy nyilván valamennyit kell a közösségnek dolgoznia, valamennyit, de azért azt gondolom, hogy olyan sokkal komolyabb szakember, hogy egy ilyen döntést ne csak népszerűségi alapon hozzon meg.
4: Én se arra gondoltam, hogy ez népszerű. Alap egyébként.
5: Nyilván,
4: támadási felület.
5: Hogy miért van ő ott, és
4: miért nincs ott.
5: Ja, értem, hogy miért nincs ott.
4: Hogyha nem lett volna ott. Értem, tehát azért értem. Mondom, hogy szerintem nem volt igazából.
7: Kárlánycsot, hogy van olyan karakán ember, hogy én azt mondja, hogy nem felelt meg, nem fért be a keretbe, nem már jelenleg a mostani teljesítményével.
3: Igen, bár egyébként 26 fős a keret. Igen. Tehát ezt nem felejtjük, hogy a korábban 23 fős keretek, igen. Még korábban meg még annyi se.
5: Elbír valószínűleg egy utazó Neymárt, aki adott esetben tényleg csak mondjuk, nem azt mondom, hogy kritikus helyzetekben, de akkor, mert ugye nem tudta, annyit volt sérült, azért azt ne felejtsük el. Tehát, hogy azt, hogy ő fizikálisan mit bír még el, mert szerintem a zsenialitásához tényleg nem fér.
4: Hát mióta nem játszik topbajnokságban.
5: Igen, ezt akarom éve? Mondani, hogy mind a sérülések, mind adott esetben a kondíció hiánya, és tehát ő simán elképzelhető, hogy ő egy, nem azt mondom, hogy egy másodkapitányként ülött majd, de egy olyan elemként, egy hangulati elemként, a szó pozitív értelmében, tehát ami, vagy egy zászlós hajót ként, ami kell a brazil csapat élére. Viszont visszatérve, én meg pont nem írnám le a brazilokat, éppen azért, mert Carlo Ancelotti viszi őket, akinek most megint meghosszabbították jó néhány évvel szerződését, ami jelenthet azért valamit, hogy lehet, hogy folyik ott már egy olyan válogatott béli munka, amit most innen nem nagyon látunk Európából, innen a Kárpát-medencéből, tehát simán el tudom képzelni, hogy ez a brazil csapat jobb lesz annál, mint amit most így jelen pillanatban gondolunk róluk. Függetlenül, hogy én most is azt mondom, hogy a jelen szerintem a francia válogatott a legütőképesebb per pillanat.
7: És tegyük hozzá, hogy Ancelotti jól is érzi magát Brazíliában, tehát hogy ő szigorúzgat, karnevál.
3: De meg abban akkor van, amikor a legjobb egy szövetségi kapitányi poszt.
7: De nyilván, igen.
3: Azért a heti stressz szerintem abban a korban már nem kell, mármint, és nem is heti stressz, hanem heti kettő rögtön, ugye?
5: Persze ez a meghosszabbított szerződés azért lehet, hogy az a VB szereplés majd ezt átírja attól függően, hogy milyen is lesz az. Aztán az is lehet, hogy még élete végéig. De azt mondják, hogy forever marad.
3: Szobor. Szobor, babérkosszorú.
7: Viszont engem meglepetésként ért alapvetően, hogy ugye Zlatko Dalic is ugye a horvátok szövetségi kapitánya keretet hirdetett, és Luka Modric 40 évesen bekerült a keretbe. Talán már nem tud annyit segíteni a csapaton? Nem tudom, tész, hogy gondoljátok.
3: Modric?
5: Hát tudja,
4: szerintem sokkal többet, mint Neymar.
3: Ami most játszott a Milánban az arc sérülése előtt.
7: Igen.
3: Szerintem a csapat egyik legjobbja volt.
4: Hát a legjobbja, egész konkrétan.
3: Elképesztő. Én inkább ledöbbenek, hogy ő ennyi siker után még elmegy, és egyszerűen kiteszi a szívét, lelkét a pályára, és hogyha például a Kispestet idéztem, hogy motivációs probléma, hát a Modric az minden egyes meccsen meghal a pályán. Igen. Teljesen mindegy, hogy a Sassuolo az ellenfél, a Juventus az ellenfél, kiemelkedett a Milánból.
4: Neki szerintem a játékpercével kell egyébként játszani egy kicsit.
7: Ezt akarom mondani, hogy két vagy három napot lesznek mérkőzése.
4: Egy hónapos VB, ott azért majd egy picit okosan kell őt játszatni, tényleg nem 90-100 perceket kell neki a pályán tölteni.
3: Nagyobb a mezőny, és ezáltal több idő van a elején a mérkőzések között, tehát még ez is kedvez neki. Az mondjuk nyilván kevésbé, hogy ha már itt tartunk, hogy a horvátok végigmentek az előző két VB-n, nyilván nem arany, de lejátszották a maximális 7 meccset. Most ez a 7 meccs, ez 8, de nagyobb szünetek vannak a meccsek között. Mindegy, átadom a többieknek a szót, de én Modricstól csak legfelső fokon is lenyűgöző, amit
5: meg
3: csinál.
5: Hát nem, ő az egyetlen 40 éves azért most ezen a világbajnokságon, ugye? Tehát erről a tendenciáról már beszéltünk, hogy jönnek vissza a 40 évesek, világbajnokságban, ott vannak, lehet rájuk számítani. Jéko is szóba került valamelyik nap, és hát nem beszélve Cristiano Ronaldóról, ugye?
4: És Neuer visszatér a VB-re.
5: És ő is. Na, így szóval,
7: van. Családulnak, hogy ez a hatodik világbajnokság.
5: Így van, így van. És ez, mi más lehetne a célja, mint hogy világbajnok legyen végre, ugye? Hát ez persze azért nem olyan egyszerű, bár tavaly volt olyan formában szerintem a portugál válogatott. Volt egy időszak, amikor azt mondtuk, hogy tű, ahogy játszanak, ez azért nem semmi.
4: Pont szóval, mielőtt mi ígszeltünk velük.
5: Igen.
4: Na, akkor beszéltünk.
5: Igen, akkor én mondtam is, hogy... Igen, akkor pont, és mi volt ahogy kinézett akkor ez a válogatott, Roberto Martínez válogatottja. Úgyhogy szerintem ezeken, tehát ilyen szempontból, ha Modric életkorát vagy motiváltságát nézzük, ez a generáció, vagy ebben a generációban még megvannak a vegytiszta futballőrültek. Most nem azt mondom, hogy a fiatalabbaknál nincsen, de van közöttük néhány olyan, aki a játékért magáért imádja ezt, és teljesen mindegy, hogy mi van mögötte, hány királyi klub és csapatváltás és trófa és egyebek, és hát nyilván, ha a nemzeti válogatott az hívja a őket, így és van. Az a szeretet, akkor megindulnak és mennek.
7: Most, hogy Neymar keretbe való bekerülését követően lehetett látni egy képet, hogy The Last Dance, ott volt Ronaldo, Messi és Neymar. Azért ez ilyen szívszorító, hogy most már ez egész biztos, hogy ez utolsó nekik.
5: Soha nem mondtuk egy messzire.
3: Ez most már egész biztos. Tudom, hogy a képen, amiről meséltél, valószínűleg nem volt rajta, de én a Modricot is ide tenném. Ez a Modric VB ezüst és bronzérmes, elképesztő, hogy a horvát válogatottat hova repítette. Tehát, hogy ezért mondtam, hogy a horvátokat az ezüstre sem nagyon számított senki, de az egy nagyon jó korban lévő, csúcson lévő horvát válogatott volt. Katarban senki nem számított rá, hogy a horvátok még egyszer végig mehetnek. Elmentek és bronzérmesek lettek.
5: Tehát így van.
3: Döbbenetes. És egyébként a horvátoknak a nagyon nagy erénye, mind a két VB-n hosszabbításos 11-eses párharcokat nyertek sorra. Tehát nem az van, hogy egyet szorosan, hanem egymás után nyerték meg a 11-eseket. Mentálisan annyira erős az a horvát csapat, hogy van egészen félelmetes, és ehhez egyébként szerintem van köze. Nyilván egyrészt a Dalicnak, mint szövetségkapitánynak,

0: vagy BL továbbjutás sosem múlott ezen egyébként, hogy nem emlékszem olyan, hogy konkrétan rajta megy el egy meccs, valóban benne van, sőt a 18-as VB-n volt az... a koreaiak ellen, amikor a feljött a végén, mert egyenlíteni kellett volna, és akkor elvesztette a labdát már a korai térfélen, és akkor üres kapus góllal lett 2-0, tehát neki benne van ez a játékában, de azért Oliver Baumannál szerintem jobb kapus, és a németeknek az, hogy egy Neuer van hátul, az szerintem az egy most hülye hangzik, de plusz egy ember. Tehát az nem 11, hanem 12. Szerintem a legjobb.
1: Nem tudom, én azért a Paris Saint-Germain elleni első BL elődöntő után nem feltétlenül éreztem azt, hogy, hogy Manuel Neuer élete csúcsformájában van. Igaz, ugyan persze azok olyan gólok voltak, amire majdnem mindegyikre azt mondtuk, hogy és hogyan lehetett volna ezt megfogni. Aztán persze óriási volt a formajavulás a második mérkőzésre, azt még akkor is, ha ez nem volt elég. Tehát azt láttuk, hogy mint a két különböző embert láttunk volna ugyanabban a testben. Nem tudom, inkább azzal értek egyet, amit te mondasz, hogy nincs nála jobb, most szerintem jobb kapuson német válogatottban, mint ő, de hát én szerintem egy picit a píken, a csúcson túl van már. Nekem az a megérzésem.
2: Hát igen, de egyébként ez igaz a Ronaldóra, a Messire, tehát a Modricre, ezek mindig az, és csak akkor visszatudok arra, hogy last dance.
1: Csak egy mezőnyjátékost le lehet könnyedén, relatíve könnyedén cserélni, vagy be lehet hozni később, vagy csereként behozni, és ezek a nagy nevek, ezek a 40-esek egészen biztosan nem fognak végigjátszani, pláne nem egy ilyen hosszú világbajnokságon minden mérkőzést, ők fontos cserék lesznek, vagy fontos kezdő emberek, akiket majd alkalmatán, de egy kapust nem nagyon fogsz cserélgetni szerintem, ha csak nem rettenetesen rossz formában játszik. Jó, ott nem kell olyan sérül. Kondíció.
3: Tehát, hogy ennyi, igen. Az a kapus poszt, az másik irány.
0: Nem, hát az a németeknek papíron a csoportkör, az nem kéne, hogy problémát okozzon, tehát ugye Curaçao,
2: Ecuador és Elefánt csontpart. Melyik az a nagy csapat, amelyiknek gondot kéne okozni ebbe a kibővített mezőnybe, mert mindegyik csoportba került azért olyan csapat, hogy tehát, hogyha ebből nem sikerült továbbjutni, akkor...
3: Picit kézilabdázunk szerintem. Nem túl jó hangulatban és jó kedvel. Ugye nemrégében volt egy VB-s selejtező tegnap előtt, és hát a magyar kézilabda válogatott, férfi kézilabda válogatott ugye nyerni tudott 31-30-ra, de nem sikerült a kvalifikáció a világbajnokságra. Nem tudom, hogy melyik szemszögből csemegézzük szét a mérkőzést. Nekem az utolsó momentum az, ami nagyon szíven ütött, hogy időt kért Csema Rodriguez. És mindenki arra számított, hogy 7-6 jön. Nem jött a 7-6, helyett jött Onodi János Kuti, aki nagyjából 15-20 percet ült a padon. És jött egy keresztrámad, utána a labdát adtunk, eladtuk.
2: Ez a fájó, hogy idő, tehát mindig ezzel legbosszanom, időt kértünk, átbeszélték a játékosok, igen, meg a kapitány dolgokat, és nem jutottunk el kapura lövésig, mert megfogja a kapus a ficakba tartó labdát, arra mindenki azt mondja, hogy hát ez döntött el, hogy jött egy kapusbra. De az, hogy nem jutottunk el egy ilyen szituáció után kapura lövésig, az óriási baj. És hát én megfogalmazom markánsan is, abszolút nem vagyok, én egyébként alapvetően szimpatizáltam Csema Rodriguezzel, de sajnos ez egy olyan eredmény, és ugye az olimpia nagyon távol került, hogyha nem kapjuk meg a szabadkártyát, ez egy olyan eredmény, hogy itt szerintem távozni kell, mert tehát ott tartunk, hogy 2 éve vagyunk Los Angeles előtt, és jószerivel, ha nem kapunk egy szabadkártyát, akkor elszállt az olimpia. Ez szerintem az a pillanat, amikor mindenképpen szövetségi kapitányt kell váltani. Attól függetlenül elismerve a korábbi eredményeit, teljesítményét, személyiségét, amit ő a magyar kézilabdáért tett, mondom, én alapvetően szimpatizálok vele, de sajnos ez egy olyan eredmény, ami után szerintem nem maradhat a posztján egy szövetségi kapitány.
3: Nekem egy valami ugrott be egyébként azonnal a mérkőzés után. 2025. január 28. Zágráb világbajnokság. A negyed döntőben ugye a horvátok ellen 31-30-ra kaptunk ki, pont ugyanaz volt az eredmény, csak ugye akkor nem nyertünk, és kis túlzás ugyanaz játszódott le előttem, hogy ott is 4-el is vezettünk, ha jól emlékszem, és egy teljes leolvadás volt.
1: Hát biztos ebben is, hogy mondjam, van probléma. Ma reggel már itt a reggeli műsorban Marosan Gyurival, akinek én nagyon sokat adok a véleményére és szakértőnk, beszélgettük erről, és neki is volt hasonló, ha nem is ilyen módon markánsan kimondott véleménye, de az, hogy van egyfajta elfáradás a Csema és a válogatott közötti együttműködésben, ezt azért ő megfogalmazta. És ez nagyon sok mindenben látszott. Ugye például azt mondta Gyuri, hogy ő elkávézgatott volna azért ennek a mérkőzés, vagy a mérkőzés megelőző Mikler Rolanddal, és bekérte volna erre a két mérkőzése. Még akkor is, hogyha nyilván Roland föltette volna a kérdés, na jó, de meddig kell akkor most visszatérnem a válogatottba? Egyszerűen azért, mert a másik két kapusunk hiába nagyszerű, hiszen hiszen ismerjük

0: merjük az alapképességeket, láttuk őket bravúr kapusmódra védeni, de ha nincsenek edzésben, nem játszanak a saját klubjukban, vagy nem annyit játszanak, vagy egyszerűen nincs meg az a lehetőség, hogy formában legyél, formában maradj, akkor az elképzelhető, hogy nagyon fog hiányozni éles helyzetekben. Ez sajnos látszott is, tehát magukhoz képest nem úgy védett egyikőjük sem, mint ahogy azt gondolom képesek lennének. És valóban egy picit például a széleken, tehát ugye valahogy az a fajta fantázia, ami kéne, vagy lehetne a válogatottban, ami adott esetben téthelyzetben megfordíthat egy ilyen mérkőzést, az elképzelhető, hogy hiányzott. Hogy ez miből adódik, hogy pedig a küzdelem az érzékelhető volt. Tehát én azt nem mondanám, hogy nem tett meg mindent a csapat, vagy nem próbált meg mindent, de valahogy vagy a fantázia volt, annak a hiány voltak. Valóban a kapus teljesítmény nem volt szerintem az, ami kellett volna, ellentétben a szerbeknél sajnos nagyon, tehát ugye ezt mondhatni majd, hogy nem az ő kapusuk nyerte meg bizonyos szempontból ezt a találkozót. Úgyhogy én nyilván nem tennék ilyen markáns kijelentést a válogatott és a Csema közötti jövőt tekintve, de nyilván ez egy olyan fordulópont, amin el kell gondolkodni, hogy most merre tovább.
1: Az érdekes, bocsánat.
2: Az plusz egy játékos, az Mikelre is érvényes, hogy Neuerre mondtad?
1: Szerintem igen, és nem is biztos, hogy a teljesítményben lehet, hogy egyébként a Roli is bejön a kapuba, és egyet se véd.
0: Tehát előfordulhat persze, lehet ilyen.
1: De szerintem az ő jelenléte az a társakra is jó irányba hathatott volna, de hát igazából mondtad, hogy a végén csodálkoztál, hogy nincs 7-6, én is csodálkoztam, de tényleg erre az egy támadás egyébként leszűkíteni ezt a párharcot, az hibás, mert tehát az első meccsen 7-tel vezettek, talán szerbek otthon. Tehát, hogy majdnem, hogy azt mondjuk, végig jobbak voltak ebbe a párharcba, egyébként megérdemelte jutottak szerintem tovább. A legrosszabb ezt a kapusfiút volt nézni, aki egy héttel korábban a Füksejnél is a heteseket védte.
2: Miloszavjev.
1: A legvégén. Itt szerintem a nagy kérdés, ezt a részét nem tudom, hogyha mondjuk megkapjuk a szabad kártyát, akkor ott mikor kaphatnánk meg? Tehát, hogy akkor lehet azt mondani, hogy akkor annak még ne kivágnánk egy Csemával, annak a világbajnokságnak, vagy már most váltani kéne. Egyébként én osztom a Jóci véleményt, szerintem is ez egy olyan eredmény, hogy fel kell állni, azt kell mondani, hogy köszönöm szépen, vége elég, mert most már ez nem az első olyan volt, amire te is visszautaltál erre a VB meccsre. Szerintem is elfáradt ez a kapcsolat, és kellenének újítások. Amit én egyébként hiányolok, hogy a legjobb játékosunk, ugye az mondjuk Bánhidi Bence, szerintem ezt kijelenthetjük a férfi kézilabdában, hogyha egészséges. Ugye nem tudjuk, hogy mondjuk pontosan milyen állapotban van, mert egyébként Imre Bencét is mondjuk ide venném, de azért a mai kézzel nem a jobb szélső, vagy a bal szélső fogja neked megnyerni a mérkőzést.
2: Ilyen belül 9 gólt. De legyen az 6-7 méteresből. Igen, oké.
1: De hogyha van egy Bánhidi Bencét, és tegyük fel, hogy egészséges, akkor szerintem őt tömni kéne labdával. Mert őt rendszeresen azt látjuk, hogy 2-3 emberrel be tud fordulni, ki tudja harcolni a hetest, és ebbe a párharcba egyébként ezt nem nagyon láttuk. Tehát valamikor a visszavágón is az első gól játszottam, amikor a második féldő közepén lőtte. Igen.
2: És én ott elég sokat kihagyott.
1: Igen.
2: Kisz az ígyszereket.
1: De ettől függetlenül én rá kellene épülni a magyar válogatott játékának, szerintem. És elnézést, nem ők kézilabda szakíró. De én...
2: Szerintem már ő nincs a fénykorában, Bánhidi Bence.
1: Igen, de az ellenfelek miatt egyébként láthatjuk, tehát tényleg a Füksze volt erre, szerintem egy nagyon jó példa, hogy ez a német fiú, aki nyilván a világ legjobb játékosa most, nem tudom, 24 gólt lőtt a párharcba, mindent felvállalt. Tehát nekünk is kell egy olyan játékos, aki ilyen helyzetbe tovább tudja lendíteni a csapatot, és ez sajnos tényleg nem a jobb szélső lesz valószínűleg.
3: Kéne egy jó Szoboszlai Dominik.
2: De ja, szerintem egyébként úton van, de Fazekas testvérek. Tehát, hogy a Fazekas Gergő rendkívül jól játszik, kell még neki egy-két év, és Máté is csatlakozni fog hozzá, hasonló kvalitásokkal, egy picit még magasabb is, mint a Gergő. Szerintem a belső pozíciókkal meg vagyunk. Nyilván most a jobb átlő poszt, az egy olyan hatalmas rés a válogatott pajzsán, hogy ugye Máté Dominika nem tudunk mit csinálni, mert ugye nem bírja a sorozatos terheléseket a lába, most hiába kvalifikáltuk volna magunkat a világbajnokságra. Nem tudtuk volna mit csinálni vele, és akkor ott van az Ilics Zorán, meg az Onlódi János Kuti.
1: De akkor amit mondasz, az alapján gyakorlatilag kijelenthetjük azt, hogy ez a csapat most nem
0: hiányos?
1: Nem VB érett, vagy hogy mondják ezt, hogy nem érdemli meg, hogy ott legyen a VB, mert nem olyan jó.
3: Hát igen, csak az a baj, hogy a VB-re kijutni,
2: Az egy alap.
1: Az igen, kellene, igen. Nyilván, persze.
3: Tehát én azt mondom, hogy az inkább benne van, hogy a VB-n nem érsz a számottevő eredményt, az, hogy nem jutsz ki. Ahhoz képest meg azért több klasszisod van. Tehát több jó játékosod van, nemzetközi szintű játékos. Értem, hogy van hiányposztod, de...
1: Hát csak ahhoz meg kellett volna egy olyan párharcot, ahol igen, egy nagyjából veled azonos képességű igen, csapat ellen bizonyíthatsz.
3: És én egyébként mindegy, én mindig azt mondom, hogy én nagyon nem szeretem hogyha a magyar, bármilyen magyar válogatott, bármilyen sportágban a délszláv csapatokkal találkozik, az a baj, hogy azok megtörhetetlenek. Egyszerűen olyan szenvedély van bennük csapatszinten, hogy valami elképesztő. Tehát még
1: de attól
3: hogy...
1: most még messze is voltunk egyébként.
3: Ja, tehát, hogy az egyetem.
1: Mínusz héttel ők törtek szinte minket.
3: Amikor ugye hétről visszajövünk, és csak kettővel kaptunk ki, mi vártuk úgy a visszavágót, hogy egyébként mi örülhettünk neki. És értem.
0: Én aggódtam azért, nagyon sokan mondták, hát ez a mínusz kettő hét, tehát tényleg majd a Veszprém Arénában, de azért...
1: Nem, amikor már 45-nél is még csak egy, meg kettő, meg döntetlen, akkor az már várató volt, hogy szoros lesz.
2: Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, Csisza Zsuzsának, Gergely és Józsefnek és Gögbe és Gábornak köszönjük szépen, és köszönjük. Folytatjuk a hazafutást.
4: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sport Rádió Vita műsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Az Esztergom története első nemzetközi kupa idényében már is a négyes döntőbe jutott, de a tegnapi elődöntős veresége miatt ma 15 órától a bronzmérkőzésen léphet pályára Elek Gábor együttese. A férfi kézilabda válogatottnak pedig Veszprémen keresztül vezet az útja a németországi világbajnokságra. Ehhez a 17 óra 30 perckor kezdődő Szerbia elleni VB selejtezőn kellene jobbnak bizonyulni déli szomszédunknál. A nap zárásaként jöhet a fiesta. A labdarúgó élvonalba feljutó Vasas a másodosztály zárásaként az Ajka ellen játszik. Vasas, Ajka, Merkantil Bank Liga mérkőzés élőben a Nemzeti Sport Rádióban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
3: A pontos idő 17 óra 2 perc, a szerkesztő Somogyi Zsófia, a mikrofonnál a műsorvezető Jó András. Folytatjuk a Hazafutás, mégpedig felvezetjük a Bajnokok Ligája döntőjét, amely majd május 30-án itt lesz a Puskás Arénában. Most mi tekintsünk vissza a Kreisbányt összeállításra, hogy mi történt 2015-ben.
4: Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó Bajnokok Ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

0: bajnokcsapatok Európa kupája és a Bajnokok Ligája döntőit bemutató sorozatunk 60. részében a 2014-2015-ös idény utolsó mérkőzését idézzük fel. A finálét a Berlin Olympia Stadionban rendezték, és bármilyen meglepő is, ez volt az első és eddig az egyetlen olyan alkalom, hogy az 1936-os olimpiára épített létesítményben játszották az európai klubfutball legfontosabb összecsapását. Ami a résztvevőket illeti, a Barcelona 10 éven belül negyedszer jutott el ilyen sokáig, a Juventus pedig 2003 után tért vissza a döntőbe. Mielőtt felidéznénk a találkozó történéseit, vegyük át, hogy alakult a szezon. A 2014 nyarán 53 ország 77 csapata készülhetett arra, hogy a Bajnokok Ligája valamelyik körében becsatlakozik a küzdelmekbe. Hazánkat a 7. bajnoki címét megszerző Debrecen képviselt, amely a második selejtező körben csatlakozott be, és az északír Cliftonville ellen az idegenbeli 0-0 után a visszavágó Mihelics és Szidibe góljának köszönhetően 2-0-ra nyert és továbbjutott. A folytatásban a Báte Borisova érkezett, a nagyerdei stadionban Szidibe büntetőből volt eredményes, és Fehér Oroszországban is minden tökéletesen indult, Szidibe a 20. percben ismét 11-esből talált be. A két gólos előny és a játékképe is megnyugtató volt egészen a 38. percig, amikor Boadla megkapta a második sárgalapját, így a Loki megfogyatkozott. Ez fordulópont volt. A Báta a 39. percben egyenlített, a 66-ban belőtte a második gólt, ám az idegenben szerzett találatok szabálya miatt ez is még a magyarok sikerét jelentette volna. A 91. percben a lefújás alatt nem sokkal, azonban jött a kegyelemdöfés, Krivec is beköszönt, így a mérkőzést 3-1-re, a párharcot 3-2-re nyerték a fehér oroszok. A Debrecen óriási lehetőséget szalasztott el, és búcsúzott a Bajnokok Ligájától. A magyar bajnok nem jutott be a 32 csapatos csoportkörbe, onnan ketten, a Juventus és a Barcelona egészen a döntőig meneteltek. Idézzük fel a berlini vezető utat. A katalánok az F csoportban kezdtek, ahol 5 győzelemmel és 1 vereséggel elsőjén zártak a PSG, az Ajax és az Apoel előtt. A 8. döntőben a Manchester City jött, idegenben 2-1-es, hazai pályán 1-0-ás sikerrel zárult a 90 perc. A következő fordulóban a PSG ellen is 2-es győzelem mellett meg a továbbjutás, 3-1 és 2-0 lett a két eredmény. A legjobb négy között a Bayern München és egy régió ismerős következett, hiszen a bajorok edzője ekkoriban Pep Guardiola volt, aki korábban kétszer is BL trófáig vezette a katalánokat. Most nem tudott semmit kitalálni korábbi csapata ellen, a Barca 3-0-ra nyert a Camp Nou-ban, így a visszavágón a 3-2-es vereség is belefért. A párharc két hősének a duplázó Messit és az összesen 3 gólt jegyző Neymart lehet tartani, de a Suárezzel kiegészülő csatártrió ekkoriban legendásnak számított a labdarúgás kedvelőinél. A Barcelona ezzel 2011 után ismét döntőbe jutott. A Juventus az aljelű kvartetben kezdett, és csak az utolsó játéknapon biztosította be a továbbjutását. 3 győzelemmel, 1 döntetlennel és 2 vereséggel második lett az Atletico Madrid mögött, az Olimpiákhoz és a Malmö előtt. Az egyenes kieséses szakaszban viszont már nem hibáztak a torinóiak, a Dortmund ellen 5-1-es összesítéssel, a Monaco ellen 1-0-as eredménnyel jutottak tovább, a legjobb négy között a Real Madrid jött, Olaszországban 2-re nyertek a hazaiak, Madridban pedig 1-1-es döntetlen született. Ezzel 2010 után ismét bejutott egy olasz klub a sorozat döntőjébe. A finálét 2015. június 6-án rendezték Berlinben. Érdekesség, hogy 1971 óta ez volt az első olyan finálé, amelyet az év 6. hónapjában játszottak. A Barcelona 8. alkalommal léphetett pályára a trófáért, 1961-ben, 1986-ban és 1994-ben kikapott, 1992-ben, 2006-ban, 2009-ben és 2011-ben viszont győztesen hagyta el a pályát. Ami a Juventus illeti, ott negatívabb a mérleg, 1985-ben és 1996-ban sikerült nyerni, ám 1973-ban, 1983-ban, 1997-ben, 1998-ban és 2003-ban is vereség lett a vége. Ezúttal egy nagyon erős Barcelona állt ki az Olimpia Stadion gyepére, a kispadon Luis Enrique ült, a kezdőcsapatban pedig többek között Dani Alves, Piqué, Rakitic, Iniesta, Messi, Suárez és Neymar is helyet kapott. Mielőtt azonban elárulnánk az eredményt, idézzük fel, hogy a Népszabadság újságírója Hegy Iván hogy várta a találkozót.
1: Favorit a Barcelona, de vigyáznia kell a Juventusszal a Bajnokok Ligája ma esti döntőjében. Oroszlán király és zebra. Döntetlenre áll a labdarúgó Bajnokok Ligája ma esti döntőjének két szereplője, a Barcelona és a Juventus. Már annyiban, hogy eddig mindkettő 7-szer volt finalista az első számú európai klubtornán. Ám a győzelmi arány 4-2 a katalán együttes javára. Hiszik vagy sem, nem minden szól a Barcelona mellett a labdarúgó Bajnokok Ligája ma esti döntője előtt. A katalán csapat és a Juventus eddigi európai kupatalálkozói alkalmával, ugyanis a torinói együttes vitte a prímet. 4 győzelem, valamint 2-2 döntetlen és vereség a figyelemre méltó mérlege. Az első két sikert még a Vásárvárosok kupája, az Európa Liga őse 1970-71-es kiírásának második fordulójában aratta, 2-1-2-1, és hogy akkor még honfitársaink is mennyire benne voltak a nemzetközi körforgásban. Arra jellemző a Salvadorét, Capellót, Allert, Kauziót, Anasztázit, Bettegát felvonultató zebrák. Később találkoztak a Rapp, Hernádi, Maurer, Konrád, Kincses, Kocsis, Daka, Dunai doktor, Tóth József, Bérezesi, Máté, Rónai, Tüske összetételű pécsi dózsával, mint a Barcelonával. És a baranyai sporttelepen 22 000 néző morgolódott, hogy az utóbb Torinóban 2-0 győztes olasz csapat 1-0 nyert. Így jutottunk idehaza a meccsek aljától a meccsek aljáig. De most nem provinciális pótfutballról, hanem a kontinentális gála műsorról van szó. Abban a tekintetben egálban van a két vetétárs, hogy mindkettő 7 döntőt vívott eddig az első számú európai klubtornán. Ám a Juventust olyan pech kísérte, akár a Benficát, amelyet 1963 óta kísért, korábbi magyar edzőjének, Gutmann Bélának az átka, csak 2-szer nyert és 5-ször vesztett. Legutóbb 12 éve volt finalista, akkor a manchesteri Old Trafford stadionban 0-0 után a 11-es párbajban maradt alul a Milánnal szemben. A Barcelona a Juve-nél és saját összesítését tekintve is jobban áll, hiszen 4-szer győzött és 3-szor távozott csalódottan. A legelső megdöntőjében 1961-ben vereséget szenvedett a Benfica ellenében. 2-3 Kubalával, valamint az egyaránt gólszerző Kocsissal és Ciborral, mindmáig utolsó BL finalista fellépése alkalmával, 2011-ben viszont 3-1-re felülmúlta a Manchester United-et. A múlt trófeái azonban csak kis előnyt jelentenek napjaink számaihoz, vagy a Suárezzel kiegészülő Messi-Neymar páros különleges klasszisából fakadó elsőbségéhez képest. Mert a Barcelona csapatának évi bevétele 484 millió euró, a Juventus 279 milliójával szemben. A katalán klub az utóbbi 5 esztendőben több mint 402, az olasz egylet csak 307 millió eurót költött játékos vásárlásra. A vöröskékek kezdő 11-ének értéke 248 millió, a fekete-fehéreké 120 millió. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy a Barcelona labdarúgók heti átlagfizetése 115 ezer euró, hogy a Leónak becézett egyúttal oroszlán királyként emlegetett Messi mindennel együtt 65 millió, Neymar 36,5 millió eurót kaszál évente, és hogy Luis Enrique Barca edző fizetése 3,5 millióval magasabb, mint a szerény 2 milliót kereső Juve tréner Massimiliano Allegri. Ám nagyjából hasonló adatokat lehetett felsorolni az elődöntő előtt is, aztán mégsem a Real Madrid, hanem a Juventus ment tovább. Érthető, ha Berlinben már csak aranyáron lehet jegyhez jutni. Hivatalosan a 75 ezer belépő mindegyike elkelt. A legolcsóbb tikettek egyenként 70, az alsó és felső középkategóriájúak 160, illetve 280, a legdrágábbak 390 euróba kerültek. 70 ér már csak a mesében lehet zsugához jutni. Berlinben mára 1001 éjszaka.
2: A Barcelona végül nem sok kérdést hagyott. Rakitic már a 4. percben megszerezte a vezetést, és ugye Morata a 2. félidő elején egyenlített, 10 perccel később Suárez belőtte a Barcelona 2. golyát, a hajrában pedig Neymar állította be a 3-1-es végeredményt. A katalánok megérdemelten nyertek, végig irányították a találkozót. A sorozatban egyébként 3-an is 10 góllal zártak, Neymar és Messi mellett Cristiano Ronaldo jutott még el eddig a mérföldkőig. Most pedig hallgassuk meg a Népszabadság a tudósító Hegyi Iván írását.
3: Mindent besöpört a Barcelona. A bajnoki cím és a királykupa után a BL trófeát is elhódította. 3 a sztárom. Barcelona Juventus 3-1. Gólszerzők Rakitic a 4. percben, Suárez a 68. percben, Neymar a 97. percben és Morata az 56. percben. Mindent vitt az idén a Barcelona futballcsapata. A katalán együttes a spanyol bajnokság és a királykupa megnyerése után a bajnokok ligája trónjára is felült, miután a berlini döntőben 3-1-re legyőzte a Juventust. A Real Madrid közeli Marca szerkesztőinek nem volt könnyű dolgok, ám becsületükre legyen mondva, azt írták a címoldalra, a Barcelona Európa királya. Az itáliai La Gazzetta dello Sport így nyitott. A Juve megpróbálta, de a Barca nyert. Míg a barcelonai El Mundo Deportivo azt harsogta, az 5. és a tripla. Értsd, a katalánok 5-ször hódították el a bajnokok ligája trófeát, miután elnyerték a spanyol bajnoki címet és a királykupát is. Efféle mesterhármast eddig csak 1-szer, 2009-ben Pep Guardiola nagymester dirigálásával produkáltak, azaz Luis Enrique, aki hajdanán 207 bajnoki meccset játszott a vörös-kék együttesben, 157-et meg a Real Madridban, első a felnőtt csapatnál töltött barcelonai évadában eljutott a maximumig. Noha a Berliner Morgenpost joggal nevezte labdaművészeknek a katalán klub játékosait, az ilyen edzői csúcsteljesítmény még virtuózok felvonultatásával is egészen ritka. Az meg egyenesen páratlan a BL históriában, hogy egy évadban két labdarúgó is 10 gólt jegyezzen ugyanabból az együttesből. A Barszának, pontosabban két legragyogóbb klasszisának, az argentin embléma Messinek, valamint Neymarnak ez is sikerült. Amúgy pedig a brazil bűvész a harmadik barcelonai, aki legalább 9 gólig jutott. Mert Messi előtt ilyesmit csak egy másik brazil, Rivaldo produkált. Az ezúttal is gólt szerző Neymar hallatlanul elérzékenyült a diadal után. A szipogástól akadozva beszélt. Nem tudok mit mondani. Láttam a barátaimat a lelátón, a fiamra gondoltam, a családomra. Aztán összeszedte magát és egybefüggően jelentette ki. Átéltem már sok csodálatos pillanatot a futballban, de ez a mostani a pályafutásom eddigi csúcspontja. A dél-amerikai csatártrió harmadik tagja, az eredményjelző táblára szintén feliratkozó Luis Suárez Neymaréhoz hasonlóan meghatottsággal említette. A feleségemnek, a gyermekemnek és a csapattársaimnak ajánlom ezt a csodás évadot. Azt meghisszük, hogy káprázatos. Elvégre minden nagy szám mellett külön rekord, hogy az összes díjmérkőzést tekintve a Messi Suárez Neymar 3-as nem kevesebb, mint 122 gólig jutott a Barca szuperszezonjában. A Juventus is a 122-es csapdájába esett, bár a vezetést a horvát Ivan Rakitic szerezte meg, és mindjárt élete legfontosabb góljának nevezte a csudafinom Neymar-Iniesta kombináció végén elért üres kapus dugóját, mert hiába küzdött tiszteletet érdemlően, sőt a szünet utáni szakasz első félidőben a híres olasz taktikai hagyományokhoz méltón futballozva a lehetetlent nem valósíthatta meg, azaz a három királyokat nem kapcsolhatta ki elejétől a végéig. Kezdetben ez egyáltalán nem ment. Az első 20 percben a szépen megforgatott itáliai védők úgy érezhették magukat akár egy elszabadult dodgemben, de aztán a második félidő közepéig becsukott a Vidán Park. Illetve Neymar szinte végig fickándozott. Ennek megfelelően a nemzetközi sajtóban a legjobb osztályzatokat kapta Daniel Alvesszel Pikével és a meccs emberének választott Iniesta-val együtt. Ám a Real Madridban felnőtt, így a Barcelona hálóját kettőzött örömmel megzörgető Morata egyenlítő gólja után akadt egy rövid szakasz, amelyben a Juventus dominált. Ezzel együtt a torinói csapat immár minden idők vesztese az első számú európai klubtornán, hiszen nincs más alakulat, amely 6 döntőben alul maradt volna. 8-ból csak 2-szer sikerült nyerni, az olaszoknak meg 7-ből 2-szer. Mármint akkor, amikor spanyol és itáliai finalista vívta a csúcstalálkozót a BEC, illetve BL-ben. A nagyöregek a 2006-ban a mostani vereség színhelyén a berlini olimpiai stadionban a világbajnoki címet ünneplő Buffonnal, Barzaival, Pirlóval megtették, amit megtehettek, de a Barcelonának az extra klasszisokból származó előnyét csak átmenetileg tudták kiegyenlíteni. Egyebek közt talán azért is, mert a torinói gárda átlag életkora 30 év és 153 nap.
4: A Barcelona 2015-ben megnyerte a labdarúgó bajnokok ligáját, és ezt a tettét azóta sem tudta megismételni. Ez nem igaz viszont a katalánok akkori vezetőedzőjére, Luis Enriquére, aki azóta már emelhette magasba a trófát, és ezt akár Budapesten is megteheti 2026. május 30-án. Ami a következő bajnokok ligája döntőt illeti, 2016-ban spanyol, sőt madridi házi döntőt rendeztek a San Siróban. De ez már egy másik történet.
5: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
6: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
7: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
8: Megvan!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, magyarok!
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Szabadkártyát kért a Magyar Kézilabda Szövetség a januári világbajnokságra. Visszavonul a kosárlabda válogatottól Dubai Debóra. Hatodik világbajnokságára készülhet Cristiano Ronaldo. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Szabadkártyát igényelt a januári olimpiai kvalifikációs világbajnokságra a Magyar Kézilabda Szövetség az elveszített világbajnoki selejtezőt követően. Ezt az MKS a mai sajtó nyilvános eseményén jelentette be. A Nemzetközi Szövetség két szabadkártyát tart fenn a VB-re, ezek odaítélésének nincsenek szabályokban rögzített feltételei. Erről Horváth Gabriella, a hazai szövetség főtitkára Bera Emesének beszélt.
2: Lesz-e szabadkártya, mert hogy erre van már csak esélyünk, de mi kell ahhoz, tudjuk-e egyáltalán, hogy mi kell ahhoz, hogy a magyar válogatott ezt megkapja?
3: Nincs egy egyértelmű kritériumrendszer arra, hogy mivel kell készülni egy ilyen szabadkártya igény beadásánál, ami nyilván támpont lett volna számunkra is, de azt gondolom, hogy annyira szerte ágazó a Magyar Kézilabda Szövetség tevékenysége az elmúlt években a férfi válogatott nagyon-nagyon jó eredmény ért el, ez is talán a mi ma munkrahajthatja a vizet, illetve azért Magyarország egy nagyon erős kézilabda piac az IHF számára is. Jövőre partnerek leszünk egy világbajnokság szervezésébe, úgyhogy bizakodóak vagyunk. Beadtuk tegnap a szabadkártyát, mi azokat a telefonhívásokat, találkozókat, beszélgetéseket, ami támpontot tudott volna adni, azokat lebonyolítottuk, és megpróbáltunk egy olyan levelet elkészíteni, amiben megmutatjuk ezt a sokoldalúságát a Magyar Kézilabda Szövetség tevékenységének, illetve a Magyar Kézilabda Társadalomnak, hiszen azért ők is ehhez nagyon sokat hozzátesznek.
2: Hogyha az Európai Kézilabda Szövetségnél kellene lobbizni, nyilván könnyebb helyzetünk lenne, mert hogy abban te is inkább benfentes vagy. A Nemzetközi Kézilabda Szövetséggel kapcsolatban sokan lehet, hogy rossz indulatúan azt mondják, hogy Hassan Mustafa dönt, de az ő döntései nem mindig logikusak. Erre is utaltál, amikor azt mondtad, hogy nem tudjuk a pontos kritériumokat?
3: Ez egész egyszerűen egy tény, hogy nem tudjuk ezeket a kritériumokat. Ugye van két szabadkártya, ezt a Nemzetközi Kézilabda Szövetség mindig a saját belátás szerint oszthatja ki. Ők egyébként ezt vállalják is, hogy ez így van.
2: Bocsánat, de utólag meg kell azért magyarázniuk, vagy azt sem?
3: Megmagyarázzák, utána elmondják, megindokolják, hogy miért döntöttek úgy. Ezeket mi természetesen mind alaposan átnéztük, ezeket az indokokat, hogy ez is támpontot adjon ahhoz a levélhez, amiben aztán a szabadkártyát megigényeltük, hiszen hogyha ismerjük a múlt döntési faktorait, akkor azért talán jobban fel tudunk készülni a saját levelünkben, jobban meg tudjuk indokolni, hogy miért gondoljuk azt, hogy Magyarország a magyar férfi kézilabda válogatott a legméltóbb erre, de ezek nagyon szerte ágazók. Tehát azt már szinte a világbajnokság előtt is tudni lehetett, hogy ha az Amerikai Egyesült Államok nem jut be az észak-amerikai selejtező tornáról, hiszen ők lesznek ugye az olimpiának a házigazdája, akkor valószínűleg az egyik szabadkártyát ők fogják megkapni. És tehát ezt egyébként azt gondolom, hogy indokolt döntésnek is lehet felfogni ezzel. Nagyjából mindenki tisztában volt, ők ugye beütöttek, így van most két szabadkártya. Mi nagyon örülnénk, hogy a sportszakma indok alapján tudnák ezt eldönteni, hiszen ebben az esetben a magyar kézilabda válogatott az magas favoritja az egyik szabadkártyának.
1: Ezt a csapatot nem kell temetni, nyilatkozta Nagy László a magyar férfi kézilabda válogatottról. Az MKS elnökségi tagja és a válogatott csapatmenedzsere Bera Emesének nyilatkozott.
4: Csalódottság, hogy nem vagyunk ott, legalábbis a pályán egyelőre nem harcoltuk ki a világbajnoki szereplést. Tudtuk, hogy nagyon nehéz dolgunk, hogy hát az ember mindig bizakodó és szeretné a munkáját a legjobban elvégezni, és hogy ez úgymond meg is látszódjon, az lett volna, hogy a pályán elérjük azt, hogy ott vagyunk a világbajnokságon. Most bizakodóan várjuk a szabad kártyának majd az elbírálását, hogy hát ha az alapján mégiscsak ott legyünk. Érzetileg az ez egyen jobb, hiszen ott lennénk, viszont ugye, mint hangsúlyoztam, szerettük volna, hogy ezt a pályán harcoljuk ki.
2: Ugye az akkor egy halálcsoportnak is tekinthető, ahova oda bekerülünk, tehát onnan sem lesz egyszerű mondjuk az olimpiai kvalifikációt kivívni. Nyilván nagyon mély szakmai elemzésekbe egyrészt én nem mennék bele, másrészt még talán túl kevés idő telt el, de azért sokan azt mondják, hogy lehet, hogy egy alapvető hiba az volt, hogy a válogatott játékosok talán a klubjukban kevesebb szerepet kapnak. Ez belejátszhatott ebbe az eredménybe, vagy itt egy gólos továbbjutásnál lehet, hogy nem is ez a lényeg, vagy nem kell ilyenekbe belemenni?
4: Bele lehet mindenbe menni, mindenbe lehet kapaszkodni, és talán amit te is említettél ezzel az egy gondolattal, ez is egy olyan szegmens, ami közrejátszhatott az eredménynek az alakulására. Egy biztos, hogy minél több magyar játékos a klubjukban meghatározó szerepet töltenek be, és mondjuk nemzetközi kupákban is játszana, az biztos, hogy a válogatott is tudna ebből profitálni. Én azt mondom, ezt a csapatot nem kell temetni, sőt, voltak az elmúlt időszakban kimondott a jó mérkőzés, egy magas szintű kézilabdát mutatva, ide kell majd visszakanyarodni, és mindig is azt hallottam, hogy ha a játékosaink 80%-a, a tudásának 80-90%-át kijátsza magában a mérkőzés, és akkor bármik nemzet ellen partiban lehetünk, úgyhogy erre kell a jövőbe is törekedni, és ugye egy gondolatot említettél, hogyha esetlegesen ott lennénk a világbajnokságon, egy halálcsoportba kerülnénk. Én azt mondom, hogy igen, kerülj, legyünk ott a világbajnokságon, legyünk ott a halálcsoportba, és az esélytelen nyugalmával ugorjunk neki bármelyik ellenfelünknek, akik majd abban a csoportban lesznek, és bizonyítsuk, hogy igenis szeretnénk visszatérni az Európa, illetve nem az Európa, hanem a világ elit kézilabdázói közé.
1: Visszavonul a válogatottól Dubai Debora, a Győr NB1-es női kosárlabda csapatának bedobója, aki 2 éven át csapatkapitánya volt a nemzeti együttesnek. Idén fontos szerepe volt abban, hogy Magyarország 28 év elteltével világbajnokságon szerepelhet. A németországi eseményen azonban már nem lép pályára. A 6. világbajnokságára készülhet Cristiano Ronaldo, ugyanis a várakozásoknak megfelelően ott van a portugál labdarúgó válogatott világbajnokságra készülő keretében. Roberto Martínez szövetségi kapitány 27 játékos nevezett meg a mai csapat hirdetéskor. Carlo Ancelotti, a brazil labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya is kihirdette végleges keretét a világbajnokságra. A 26 játékos között ott van az elmúlt időszakban sérülésekkel küzdködő Neymar. Az olasz szakember ugyanakkor nem számít többek között Thiago Silvára, Anthony Richarlisonra és Joel Intonra sem. Carlo Ancelotti így indokolta Neymar behívását.
5: Egész évben figyelemmel kísértük Neymart, és az elmúlt időszakban már kiegyensúlyozott volt a játéka, valamint az állóképessége is javult. Ő egy meghatározó játékos, és a világbajnokságon is kulcsemberként számítunk rá. A szerepe viszont ugyanolyan a csapatban, mint mindenki másé. A VB tapasztalata és a játékos társakkal való kapcsolata segítheti a csapaton belüli hangulatot, és a teljesítményünket is. Nem azért hívtam meg a keretbe, mert azt gondolom, hogy jó csere lesz, hanem azért, mert hiszem, hogy segíthet a csapatnak, legyen szó 1-5, esetleg 90 percről, vagy csak egy 11-esről.
1: Az élvonalba feljutott csapatként nem szabad abba a hibába beleesni a Vasasnak, hogy elkezd külföldi játékosokat igazolni, mondta Mohamed Remili a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorában. A csapat korábbi játékosa Jó András vendége volt. Ebből a beszélgetésből hallhatnak egy részletet.
6: Mennyire fog belesodródni szerinted a Vasas abba a hibába, hogy nem tudom mennyire hiba, de hogy külföldi játékosokkal fogják megtölteni a csapatot?
7: Hát ez hiba, tehát ezt kijelentettem, saját tapasztalatból mondom, mert mi is ugyanígy jártunk, följutottunk, ahogy te is mondtad, szerbekkel teletűzdeltük a csapatot. Nem megbántva őket így utólag, de nekem így neve sincs játékosokkal, mert ha valamit letesznek az asztalra, akkor biztos, hogy nem az utolsó fordulóba dől nekünk, hogy bennmaradunk vagy kiesünk. Hála Istennek bennmaradtunk, de hát, hogyha ebbe az irányba majd javas, és amit nem tudok elképzelni, akkor ez rossz irány szerintem. Tegyük föl, hogy lehet, hogy megint kiesik a csapat, akkor inkább magyarokkal essék ki tele fiatallal, mint az, hogy tényleg idehozod a szerbet, a mit tudom én kit, és akkor kiesel. Tehát, hogy akivel feljutsz, azt a csapatot, azt próbáld azt egybe tartani legalább a 80%-át, és akkor azzal elkezdenek bajnokságot. Még mindig ott van a téli felkészülés, téli időszak, hogyha mondjuk ez nem jött be, akkor oké, akkor lehet, hogy váltani kell, lehet, hogy akkor kell hozni a, mit tudom én, szerbeket, vagy egy magyarokat. Már nem könnyű magyarokat sem. Igaz? Tehát mindig az volt, hogy a szerb az olcsóbb. Furcsa ezt így hallani, de hát van benne valami. Én azt gondolom, hogy nem fognak ebbe a hibába beleesni, mert ez rossz irány, és egy pár példa megmutatta, hogy hát ez nem kifizetődő.
1: Köszönöm a figyelmet, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
9: Folytatjuk a Hazafutás, a mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Jó András. Nemrégében egy Bajnokok Ligája felvezető sorozatot hallhattak, most pedig érkezik egy újabb felvezető, amely előzetes, hiszen a VB sorozatunk folytatódik ezúttal a K csoporttal.

Sorozatunkban, amelyben a 2026-os labdarúgó világbajnokság csoportjait vesszük sorra, elérkeztünk a K-fémjelzett csoporthoz. Ebben a négyesben Portugália, Kongó, Üzbegisztán, valamint Kolumbia kapott helyet. Az egyértelműnek tűnik, hogy a portugál válogatott a legerősebb ebből a kvartettből, de Kolumbia, Kongó és Üzbegisztán között akár még komoly versenyfutás is kialakulhat a csoport második helyéért. Azt hiszem nem kell ecsetelni, hogy talán az utóbbi háromból Kolumbia a legerősebb. Kongó és Üzbegisztán abban reménykedhet, hogy csoport harmadikként talán tovább juthatnak majd a legjobb 32 csapat közé. Kezdjük el viszont sorba venni ezeket a csapatokat néhány érdekességgel, információval, ha úgy tetszik, teljes történelemmel.

0: a csoport gigásza Portugália. A Portugál Labdarúgó Szövetséget két város, Lisszabon és Porto szövetségeinek egyesítésével alapították 1914-ben. Portugália első hivatalos mérkőzésére 1921. december 18-án került sor, melyen Spanyolországtól szenvedett 3-1-es vereséget a portugál csapat. A nemzeti együttes első nagyobb megmérettetése az 1928-as nyári olimpiai játékokon történt, ahol a negyed döntőig jutott. Az 1930-as világbajnokságra nem hívták meg Portugáliát, az 1934-es világbajnokság selejtezőiben pedig Spanyolország ellen léptek pályára. Madridban 9-0-ás, Lisszabonban pedig 2-1-es vereséget szenvedve, összesítésben 11-1-re alul maradt a portugál válogatott. Az 1966-os angliai világbajnokság volt az első, amelyre a portugál válogatott kvalifikálta magát. A csapat legismertebb tagja, kétségkívül akkor egyik legnagyobb játékosa Eusébio volt akkor. A tornát Magyarország 3-1-es legyőzésével kezdték, majd Bulgáriát 3-0-ra, a világbajnoki címvédő Brazíliát pedig 3-1-re verték. A negyed döntőben Észak-Koreával találkoztak, az ázsiaiak már 3-0-ra is vezettek, de a portugáloknak sikerült felállniuk, és 5-3-ra megnyerték a találkozót. Az 5 gólból Eusébio 4-et szerzett egymaga. Az elődöntőben a házigazda Anglia ellen 2-1-es vereséget szenvedtek, később az angolok meg is nyerték ezt a világbajnokságot. A harmadik helyért rendezett mérkőzésen a szovjeteket 2-1-re viszont legyőzték, ami mindmáig Portugália legjobb eredménye a világbajnokságok történetében. Eusébio 9 góljával a torna gólkirálya lett, Portugália pedig bronzéremmel a nyakában hagyhatta el Angliát. Az elkövetkezendő percekben Gyenge Balázzsal, a Nemzeti Sport munkatársával beszélgetünk majd, aki életvitelszerűen tartózkodott Portugáliában éveken keresztül. Jelenleg pedig a Premier League-gel, tehát az angol labdarúgó első osztállyal foglalkozik. Első kérdésként, hogyan állnak ott az emberek a labdarúgáshoz? Azért azt hiszem, ha valahol, akkor az ibériai félszigeten szeretik a focit.
1: Abszolút így van. Gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a katolicizmus mellett államvallás a labdarúgás. Sőt, igazából én sehol máshol nem tapasztaltam meg a világon, hogy nem csak a válogatott futballhoz, hanem a klubfutballhoz viszonyulnak olyan erősen és olyan kötődéssel, amit szintén nagyon ritka máshol látni. Tehát az, hogy az emberek, vagy a portugál népesség 90, mondjuk úgy 95%-a, és akkor azért ez már egy elképesztően magas szám, valamilyen módon kötődik az ország három legnagyobb klubjához, azért az úgy mindent elárul a viszonyról. Hogyha megnézzük azt, hogy globálisan mely kluboknak van a legtöbb pártoló tagja, tehát az a létszám, jó, mondjuk ez kell egy klubstruktúra is, ahol ezt létrehozzák és működtethetik így a klubokat. De hogyha azt nézzük, hogy hány pártoló tag van, tehát aki aktívan fizet havi rendszerességgel ilyen-olyan-amolyan összegeket, függetlenül attól, hogy milyen ellenszolgáltatást kap, tehát kizárólag a puszta lelkesedés hajtja, illetve az a kötődés, amit érez a klub iránt. Szóval, ha megnézzük globálisan, hogy hol a legmagasabb a klubok pártoló tagsága, akkor azt látjuk, hogy a világ top 10 klubja között ott van a három nagy portugál klub, tehát a Benfica, a Sporting és a Porto. És akkor innentől kezdve már könnyű belátni, hogy miért mondtam azt az elején, hogy gyakorlatilag államvallás a labdarúgás Portugáliában.
0: Ehhez képest csupán az 1966-os világbajnokságra jutott ki először a portugál válogatott, és egyébként a mai napig a legjobb szereplését akkor érte el, amikor bronzéremmel távozhatott Angliából. Na most azóta volt 4 olyan világbajnokság, történetesen 70-ben, 74-ben, 78-ban és 82-ben, amikor nem jutott ki, aztán 86-ban megint kijutott, de a 90-es években egyszer sem volt a világbajnokságokon Portugália. Aztán 2002 óta most már megint állandó szereplő. Ez nagyban köszönhető egy bizonyos Cristiano Ronaldónak is szerinted, vagy úgy általánosságban a 21. században rengeteget fejlődött a portugál labdarúgás?
1: Nagyon fejlődött, de egy kicsit visszalépnek itt a történelmi távlatokat, egy picit megvilágítandó, igyekszem tömör lenni, mert ugye az említett 66-os világbajnokság, ahol egyébként Eusébióval bronzérmet nyertek, nagyon sokáig a portugál labdarúgás, és itt kizárólag a válogatottról beszélek, legkiemelkedőbb eredménye volt, mert ugye a Benfica a hősidőkben kétszer megnyerte a bajnokcsapatok Európa kupáját, aztán később a Porto is a 80-as években, tehát azért klubszinten voltak sikerek, de a válogatott valamiért ezt az egy kiugró eredményt követően gyakorlatilag, mintha nem létezett volna a nemzetközi porondon, és ezt úgy maguk a portugálok sem értették. No de, és még ez bőven a Cristiano Ronaldo előtti időszaknak a sajátossága, hogy a portugál utánpótlás válogatott kétszer megnyerte 89-ben és 90-ben, 91-ben az utánpótlás világbajnokságot. Az elsőt Szaúd-Arábiában, a másikat pedig hazai pályán. És ezt a csapatot, amely kétszer megnyerte az IFI VB-t, ezt ők maguk szerényen elnevezték aranygenerációnak. Ez volt a Luis Figo vezette válogatott. Ennek volt még azért a tagja Rui Costa, Fernando Couto, tehát azért olyan markáns nevek, akiket azért bőven a Ronaldo éra előtt már megismert a világ. És őtőlük azért várták azt, hogy itt akkor felnőtt szinten is legyen egy felfutás, ami nem történt meg. És ugye hát tulajdonképpen egy bő 10 évet kellett várni, tehát a 21. századi 2002-es világbajnokság volt az első, amire ez az aranygeneráció kijutott, ahol egyébként egyből csalódást okozó eredménnyel esett ki már a csoportkörben is, pedig nem voltak túl veretesek az ellenfelek sem. És akkor olyan általános elkámpicsorodás volt Portugáliában, hogy hát akkor megint ott tart a válogatott, mint egyébként korábban, hogy hiába jók egyéni szinten a játékosok, hiába jók a klubok, a nemzeti csapat nem tud összeállni. És akkor ebbe a millióbe viszont már tényleg robbant bele Cristiano Ronaldo. Igazából az ő első nagy válogatott eredmény az a 2004-es Európa-bajnokság volt, ahol döntőt játszott Portugália, de ugye elbukott a görögökkel szemben, de aztán 2006-ban a németországi VB megint elődöntőig jutott Portugália, igaz, utána csak a negyedik helyet szerezte meg, de akkor megint úgy érezte a nemzet, hogy na akkor most a válogatott végre elérkezett arra a szintre, ahol lennie kell. Viszont, és ez alapvetően pedig lehet egyfajta kritika Ronaldóval szemben, hogy 2006 óta és Ronaldo felfutása óta, hogyha úgy vesszük, a portugál válogatottat mindig immár az esélyesek közé sorolták. Persze azért nem mindenki, de úgy abban a halmazban úgy szépen bearaszoltak a portugálok Ronaldóval. Viszont 2006 óta gyakorlatilag folyamatosan csalódást keltő eredményeket értek el. 2-8 döntővel, most legutóbb egy 4 döntővel, de például 2014-ben csak csoportkörös eredményt ért el a portugál válogatott a VB-n. És lássuk be, ez egy 5-szörös aranylabdás világklasszis vezetésével, ez kimondatlanul csalódást keltő eredmény.
0: És egy picit így az összegzés után azért beszéljünk a kontinens viadalról, tehát az Európa-bajnokságról is, hiszen ha megnézzük azért a világbajnokság mezőnyét, a legnagyobb esélyesek között egy-két csapat kivételével, gondolok itt most mondjuk Argentinára és Brazíliára, az európai nemzetek adják az esélyeseket, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, amíg még kijutott ugye a világbajnokságokra, és hát az Európa-bajnokságon azért ott szerepelnek ezek a nagy nemzetek is, és az EB-ken azért Portugália kiemelkedő eredményeket szokott elérni. 2012-ben az elődöntőig jutott, aztán végül bronzérmes lett a lengyel-ukrán közös rendezésű EB-n, 2016-ban pedig azt hiszem, talán minden magyar emlékszik, amikor a csoportkörben is találkozott Magyarországgal Portugália, hogy azt az EB-t megnyerte a Cristiano Ronaldo fémjelezte csapat. Azt hiszem ez a legjobb kifejezés. Mégis a világbajnokságokon azt látjuk, hogy ez az eredmény nincs meg.
1: Így van, és hogyha meg ehhez hozzáveszük, hogy bár kiki döntse, hogy ez most mennyire mérvadó torna, de ugye a Nemzetek Ligáját is kétszer megnyerte Portugália, ahol szintén azért a legjobb európai nemzetekkel kell szembeszállni. Tehát úgy tűnik, hogy amikor ilyen benfentesebb a mezőny, vagy kizárólag a közvetlen, vagy jobban ismert riválisokkal kell játszani, akkor úgy jobban helytállnak a portugálok, és amint ki kell lépni a világ színe elé, mint hogyha úgy megbénulnának. És ugye hát azért most itt a Ronaldo éra alatt, hát azért itt rengeteg világbajnokságról beszélünk, tehát játszhatott európai földön is a portugál válogatott, meg nem európai földön, és mind a két esetben csalódást okozott. Tehát ez egyfajta, hogy mondjam, egy ilyen megfoghatatlan tényező, amire maguk a portugálok sem tudnak pontos választ adni, hogy mi az, ami gátolja őket abban, hogy a VB-n is ilyen kimagasló teljesítményt nyújtsanak. Hát most itt, hogyha visszaemlékezünk, a legutóbbi VB-n is ugye Marokkó ellen véreztek el, pedig bár nem volt rossz a marokkói csapat, de hát azért a portugálok úgy általános vélekedés szerint, és az én meglátásom szerint is azért erősebb garnitúrát képviselnek. És megint csak ezzel a félszel utazik egyébként majd el a portugál válogatott a nyári világbajnokságra, hogy távol az európai milliótől, már a csoportkörben gyakorlatilag, ugye nem azt mondom, hogy teljesen ismeretlen ellenfelek ellen, de hát azért Kongó meg Kolumbia két olyan csapat, amelyikkel viszonylag ritkán találkozik Portugália, most Üzbegisztán, már ne is beszéljünk, mert bár az UEFA-hoz tartozik, de vagy bocsánat, az ázsiai szövetséghez tartozik, de gyakorlatilag a világ bármely más válogatottja számára is egy ismeretlen ellenfél. Tehát itt van egyfajta félsz a portugál szurkolók között, arról nem is beszélve, hogy ez most tényleg egy neuralgikus pont, azt figyelembe véve, hogy a Ronaldo éra az meghaladott-e már, vagy az ötszörös aranylabdás játékos képes-e még aktívan és eredményesen hozzátenni a válogatott játékához.
0: És akkor térjünk rá a minden napokra. Te a Premier League-et aktív figyelemmel követed, hiszen Angliában élsz életvitelszerűen, és a Liverpool ténykedését, tevékenykedését, valamint mindennapjait is követed. És ha a Premier League-ben nézünk, akkor azért ott is olyan portugál játékosok jutnak szerephez, szóhoz hétről hétre, mint például Ruben Dias a Manchester Cityből, vagy éppen Bernardo Silva. Ott van Bruno Fernandes, aki most döntötte meg az egy idényben kiosztott gólpasszok rekordját, azt hiszem már 20-nál jár egészen pontosan a Premier League-ben, az idényben, és akkor még nem beszéltünk azokról a portugál klasszisokról, akik mondjuk a Paris Saint-Germain-t erősítik, gondolok itt Nuno Mendesre, Vitinhára, vagy éppen João nevesre, úgyhogy elképesztő nevek a portugál válogatottban, rengeteget még ki is hagytunk ebből a felsorolásból, hogyan teljesíthet majd az idei 2026-os világbajnokságon Portugália, most már valóban megérette arra a titulusra, hogy esélyesként léphet pályára?
1: Azt mondanám, hogy igenis, meg nem is, ami az esélyességet illeti. Én nagyjából abban a halmazban sorolom magam, akik azt mondják, hogy Ronaldo most már inkább kerékkötője ennek a csapatnak, mint sem előmozdítója, és bár azon, amikor úgy gondolkodom, hogy betenném a keretbe, akkor azért úgy vagyok vele, hogy természetesen igen, viszont a kezdő csapatban már nem biztos, hogy betenném, illetve hát attól függ, milyen mérkőzésen, mert mondjuk teszem azt csoportkör utolsó mérkőzésen, ahol már megvan a továbbjutás, lehet, hogy ott számolnék vele. De alapvetően itt ez az egyik legfontosabb kérdés a portugál csapatban, hogy Ronaldóval, illetve nélküle hogyan lesz képes muzsikálni ez az együttes, mert alapvetően azok, akiket felsoroltál,

0: ha ezt veszem alapul, illetve azt, hogy Ronaldót erőltetik olyan szituációkban, ahol főleg a védekezésre nagyobb hangsúlyt kell fektetni, és nem azt mondom, hogy a portugál válogatott támadó játékot játszik, de az, hogy a 10 mezőnyjátékosból 9-nek kell elvégeznie 10 feladatát, az nem biztos, hogy minden típusú ellenféllel szemben megállna a helyét. És itt mondjuk most elsősorban a csoportkört tekintve Kolumbiára gondolok, amely képes olyan adott esetben kontratámadó játékot játszani Portugália ellen, ahol mindenkire szükség van a csapatban. Tehát ott nem biztos, hogy egy Ronaldónyi előnyt lehetne adni, és ez nagyon furcsa egy kimondva, hogy egy Ronaldónyi előnyt adni az ellenfélnek, már pedig erről van szó, mert ugye ő most már gyakorlatilag csak majdhogy nem, azért azt így finomítanám, de hogy a befejező csatár pozíciójában tud igazán érdemlegesen játszani, ugyanakkor olyan egóval van jelen a pályán, ami nem azt mondom, hogy ezeket az említett 30 körüli szintén klasszis játékosokat megszeppenteni, de hogyha egy picit megnézzük a többieket, és mondjuk az általad is említett Vitinhát, João Nevest, Nuno Mendest, ott azért hat a fiatalokra az a típusú ego a pályán, és mégpedig a rossz irányba, ami nem biztos, hogy, sőt, biztos, hogy nem lendíteni előre Portugália szekerét. Tehát összességében én azt mondom, hogyha Ronaldónak megtalálják a helyét a csapatban, de leginkább az egójának megfelelő szerepet, tehát hogy annyit és úgy játszik, ahogy az számára már elfogadható, vagy mondjuk úgy, hogy nem vált ki belőle, és ez borzalmas, megint csak egy profi futballistának kimondani, hogy nem vált ki belőle egyfajta hisztizést, na akkor a portugálok elkaphatják a fonalat, és akkor azt mondom, hogy a tágabb mezőny, vagy egy ilyen tágabb harmasznyi esélyesek közé besorolható.
1: Következzen a csoport szinte biztos továbbjutója, Kolumbia.

0: Kolumbia labdarúgó válogatottja 1930 és 1954 között nem indult világbajnoki selejtezőkön, de ez idő alatt is részt vett egyéb kupasorozatokban. Ilyen volt a közép-amerikai kupa, amit 1946-ban, majd 1970-ben is megnyertek. A nemzeti 11 csak 1938-ban mutatkozott be, és eleinte sovány sikereket ért el. 1949 és 1957 között egyáltalán nem játszott nemzetközi mérkőzést. Világbajnokságon először 1962-ben szerepeltek a kolumbiaiak. Az 1990-es években első sikeres korszakukat élték, sorozatban három világbajnokságra, 1990-ben, 1994-ben és 1998-ban is kijutottak. 2002 és 2010 között nem sikerült részt venniük egyetlen VB-n sem. A 2014-es tornán a negyed döntőig jutottak, ekkor James Rodriguez révén angol királyt is Kolumbia biztosította a VB-nek. A világbajnokságoktól eltekintve 2001-ben a kolumbiaiak megnyerték a hazai pályán rendezett Copa Amerikát. Elpap Istvánnal, a Nemzeti Sport főmunkatársával beszélgettünk a kolumbiai labdarúgó válogatottról.
1: Hát először beszéljünk arról, hogy 86-ban majdnem világbajnokságot rendezett Kolumbia, hiszen elnyerte a FIFA-tól a pályázatot, de aztán mégis úgy alakult, hogy nem volt képes megrendezni ezt a tornát, és Mexikó kapta meg a 86-os VB-t, ki ne emlékezne rá. 90-ben viszont már kijutottak, ugye ez a Valderrama Rincón féle nagy generáció volt. Különösen nyom nélkül távoztak arról a VB-ről, ki ne emlékezne, hogy Iguita kapus megpróbálta kicselezni Roger Millát, nem sikerült neki, kiestek Kamerunnal szemben, de már a csoportból is a németek elleni bravúr döntetlennel jutottak tovább, éppen hogy más kérdési azt a VB-t, aztán a németek nyerték meg. 94-ből igazából Escobar halála miatt emlékszik a világ Kolumbiára, hiszen a kiesés után az öngolt lövő hátvéden verték el a port, szószoros értelemben egyszerűen kivégezték a feldődött szurkolók, ezt azóta is értetlenül áll előtte a világ, hogy itt pontosan milyen ország lehet, ahol ilyen dolgok történnek, de miután dél-amerikai országról

0: beszélünk, és Dél-Amerika mindig is a leginkább túlreprezentált volt az országok számát és a VB kvótákat tekintve, vagy a kettő arányát tekintve. Igazából az a meglepő, hogy Kolumbia ilyen ritkán és ilyen kevésszer jutott ki a világbajnokságokra egyáltalán, hogy például aztán a 2000-es évek elején egyáltalán nem volt ott a VB-ken.
1: Ugye említetted már azt, hogy a 90-es években egy remek válogatottja volt Kolumbiának, aztán a 2000-es évek elején 2002, 2006 és 2010-ben ki sem jutott a világbajnokságra, aztán jött a 2014-es torna, ott pedig egy ismerős névvel, James Rodriguezzel a csapatban állt ki a kolumbiai válogatott. Hogyan emlékszel arra a VB-re?
0: Hát nem a kolumbiaiakról emlékszik azért az ember arra a VB-re, bár James Rodriguez gókirály lett, lőtt egy elképesztően nagy gólt, illetve Kolumbia ellen sérült meg úgy Neymar, hogy aztán nem lehetett ott a németek elleni elődöntő. A más kérdés, hogy egy hetes végeredmény talán vétek lenne Neymar távollétére fogni, vagy kizárólag Neymar távollétére fogni. Ettől függetlenül Kolumbia egész jól nézett ki, tehát önmagához képest kifejezetten jó stílus jegyeket mutatott, de hát attól azért távol volt, hogy meghatározó alakja legyen annak a világbajnokságnak. Egyébként James Rodriguez most is ott van a keretben, úgyhogy James Rodriguez a jelek szerint örök.
1: És hát a mostani 2026-os világbajnokságon egy 4 csapatos csoportba került Kolumbia az összes többi csapathoz hasonlóan. Portugália azt hiszem a legerősebb csapatnak mondható, sőt, ez talán biztos borítékolható is, de ott van Kongó, valamint Üzbegisztán is ebben a kvartetben. Akkor ha ezt a másik két csapatot nézzük Portugálián kívül, akkor borítékolható Kolumbia továbbjutása is?
0: Hát én ezt biztosra veszem, még akkor is, ha nyilván lesznek majd meglepetések, de azért én nem Kongótól és Üzbegisztántól várom ennek a VB-nek a meglepetéseit. Eleve meglepetést várni ugye nehéz, mert attól meglepetés, de én nem hiszem, hogy Kolumbiának gondot jelent majd a továbbjutás, vagy ha igen, akkor a játékosok ne nagyon menjenek utána haza, ugye a múltbeli emlékek miatt. De önmagában az, hogy James Rodrigueznek még mindig van egy aurája, egyébként olyan túlságosan erős klubokban nem játszanak a jellemzően a kolumbiaiak. Nyilván van egy-két Premier League játékosuk, meg azért ott van Luis Diaz, aki mondjuk nagy idényt futott a Bayern Münchennel. Ez az egész VB vonatkozásában szerintem túl sok mindenre nem lesz elég, de Kongó és Üzbegisztán ellen viszont mindenre elég lesz.
1: Az újonc szerepében Üzbegisztán. A Szovjetunió felbomlása utáni első hivatalos mérkőzésüket Tadzsikisztán ellen játszották 1992. június 17-én. 1992-ben Üzbegisztán a független államok közösségének is a tagja volt, mely részt vett az 1992-es Európa-bajnokságon. A szovjet utódállamok többsége, ideértve Oroszországot, Ukrajnát, Fehér Oroszországot vagy éppen Moldovát, az UEFA tagja lett, míg a közép-ázsiai országok, ideértve Kazaksztánt, Kirgizisztánt, Tadzsikisztánt vagy éppen Üzbegisztánt, az Ázsiai Labdarúgó Szövetséghez csatlakozott. 1994-ben Üzbegisztán hivatalosan is felvételt nyert a FIFA-ba. Még ebben az évben megnyerték az ázsiai játékokat, ez történetük eddigi legnagyobb eredménye. Az 1994-es világbajnokság selejtezőiben még nem indulhattak, 1996-ban viszont részt vettek történetük első Ázsia kupáján. A 2006-os világbajnokságról furcsa körülmények közepette maradtak le. Történt ugyanis, hogy a selejtezők záró szakaszában pótselejtezőt vívtak Bahreinnel, és az első mérkőzésen hazai pályán 1-0-as üzbék győzelem született. Ezt az eredményt később a FIFA törölte bírói hibára hivatkozva, és megismételtette a találkozót. A megismételt mérkőzés 1-1-jel zárult, végül következett a harmadik összecsapás, ami 0-0-ra végződött, és idegenben szerzett góljának köszönhetően Bahrein jutott tovább. A 2010-es, a 2014-es, a 2018-as és a 2022-es világbajnokságra egyaránt nem sikerült kijutnia Üzbegisztánnak. Történetük során először idén, 2026-ban vehetnek majd részt világbajnokságon. Végezetül pedig vegyük végig a világbajnokságokat magyar szempontból is. A 2010-es és a 2014-es világeseménnyel Elpap István foglalkozott.
2: A Csányi Sándor előtti évek a 2010-es világbajnokság kvalifikációjának jegyében zajlottak. A dél-afrikai VB-re a holland Erwin Koeman vezetésével próbált kijutni a válogatott, de sejthető volt, hogy a portugál-dán-svéd trió mögött nemhogy az első, de a pótselejtezőt érő második helyre sem lesz esély. A kicsiket legalább megvertük, de a nagyok ellen semmire sem mentünk. Csak tét nélkül, a legvégén nyertünk, a keretből száműzött Gera Zoltán nélkül, Dánia ellen. Ment Koeman, jött Csányi, és vele Egervári Sándor, meg Gera is. Aztán a 2014-es világbajnokság is álom maradt, miután az akkor már győzelmi kényszerben játszó válogatottat a hollandok 8-1-re kiütötték Amsterdamban. Mégis ekkor jártunk a legközelebb, legalább a pótselejtezőhöz, hiszen utólag már tudjuk, hogy ehhez elég lett volna itthon, igaz, az MLS-re kirót büntetés miatt csak zárt kapuk mögött legyőzni Romániát. De a 92. percben egyenlített az ellenfél. Viszont a törököktől 4 pontot szereztünk, az észteket és az andorraiakat oda-vissza simán megvertük, és végig harcban álltunk a továbbjutásért. Az előző évtizedek veszőfutása tükrében ez sem volt kevés.
1: Ez volt már a hazafutás, én a szerkesztő Somori Zsófia nevében is köszönöm a figyelmet, búcsúzik a műsorvezető Jó András.
3: Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Magyarország történetének egyik legnagyobb sporteseményén Budapest a futballvilág központjává válik. Európa két legjobb csapata találkozik a Puskás arénában. A város lüktető hangulata, a szurkolói zónák fergeteges programjai és a világsztárok közelsége felejthetetlen élményt ígér minden látogatónak. A május 30-ai Paris Saint-Germain Arsenal találkozóval és a korábbi bajnokok ligája döntőkkel is kiemelten foglalkozik a Nemzeti Sport Rádió.
4: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Dunanapok. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
3: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: A szerkesztő Kressz Bálint, munkatársam Berelmese, Cserjés Bendegúz, Horváth Milán, Kárvi Andrea, Regős László Pál, Szabó Bence, Szilágyi Dóra és Tóth Béla. A mikrofonnál Szegő Tibor. Mai műsorunkban megpróbálom közvetíteni egy kosármeccset, illetve figyelünk majd a Magyarország Nagy-Britannia férfi jégkorong világbajnoki mérkőzésre, ahogy rajta tartjuk a szemünket Piros Zsombor és Enrique Rocha mérkőzésén a francia nyílt teniszbajnokság selejtezőjében. A vonallal van némi gondunk, de azért tegyünk egy próbát. Férfi kosárlabda NBA egy döntő második mérkőzés Falco Vulcano Energia KC Szombathely, NHS Szolnoki Olajbányász, kapcsolunk Tóth Bélához és Károly Andreához.
6: Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat. A 7 mérkőzés óta tartó sikertelen sorozatát igyekszik megtörni a Falco az Olajbányásszal szemben. Ha célt érnek a szombathelyiek, akkor egyenlítenek a bajnoki döntőben. A férfi kosárlabdázók első osztályú küzdelmében tehát az aranyérem a tét. A két csapat szolnoki mérkőzését szombaton 15 pontos különbséggel 94-79-re a házigazda nyerte. Maga a végeredmény az csaló. Erről majd beszélünk. A játékosok, a kezdőtösök már ott vannak a pályán, és a kezdőfeldobás is hamarosan megtörténik. 94-79, tehát a végeredmény az első mérkőzésen, ott viszont az utolsó 4 percre még 2 pontos szolnoki vezetésnél érkeztek meg a felek. 80-78-ra vezetett az Olajbányász, utána nőtt a távolság a két együttes között. Főleg a triplákat tekintve látható nagy különbség a két együttes között. De mi volt még akkor a differencia? Kérdezem már állandó szakértőtől, Károly Andreától.
7: Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat. Hát, ami nagy differencia volt, az egy Somogyi Ádám, aki 20 gólpasszt adott a mérkőzésen, és bár ugye 18 triplát értékesített a Szolnok 66%-kal nagyjából, de ennek ellenére 35 percig partiban tudott lenni a Falco, úgyhogy alapvetően jól játszottak, a végére nagyon elfáradtak.
6: Az első támadásra vendég szólnak ki a késő, majd itt találták meg a festéken belül, szabálytalankodtak vele szemben dobás közben, úgyhogy jöhet majd két büntetővel Somogyi Ádám, az Andi által is citált klasszis játékos, mert hogy tényleg kiemelkedő az a 20 assziszt, főleg úgy, hogy 28 asszisztja volt összesen a Szolnoknak, és Somogyi Ádámnak egymaga több gólpassza volt azon a mérkőzésen, mint a szombathelyi csapatnak összességében. Somogyi a második büntetőt is bedobja, ezzel tehát 2-0-ra vezet az Olajbányász. Az első támadás most szombathelyi részről jöhet tehát. Méghozzá itt Váradi az, aki áthozza a labdát most már a Szolnoki térfélre. Egy betörés követően Novakovic kihagyja az első dobást. A lepattanó pedig a Szolnoki, aki Krnyájszki az, aki gyorsít, vele szemben Bognár szabálytalankodik. Jön tehát a második falt rövid időn belül szombathelyi részről. Három légiós egyébként a Szolnoknál, ugye a pályán Darthard, Barnes, valamint Skins, Krnyájszki és Somogyi, tehát a két hátsó ember a vendégeknél. Még mindig az első percben járunk, Krnyájszki Boris félpályánál. Van egy leváló ember méghozzá, Barnes, aztán pedig most már Somogyi a három pontos vonalon kívül, 8 másodperc a támadóidőből, Somogyi kiosztja a jobb szélre, Darthard megtalálja a lőtávot, és aztán ezzel a középtávolival már 4-0-ra vezet, egy percet követően a Szolnok, hát ilyen kezdésről álmodtak az Olajbányásznál.
7: Igen, abszolút ilyenről álmodtak, ugyanakkor nagyon szépen előbb megtalálta Novakovic a betörést, előbb egy 3-2-es zónát védekezett a Szolnok, és jobb 45-ből nagyon-nagyon szépen megtalálta a betörést, de az Itzel sajnos kihagyta. De most Orró ki tudott harcolni egy faltot.
6: Ráadásul még a gól is jó volt, úgyhogy 2-4, és Toró a Puerto Rico-i játékos jöhet a plusz egy dobással. Rajta azért sok múlik, mindössze 5 pontot szerzett az első mérkőzésen, ezt a büntetőt kihagyja. Emellett viszont volt 14 lepattanója Torónak, a mezőnyben tehát ő lepattanózott a legjobban, de mindaz kevés volt a szombathelyi üdvösséghez. Szolnoki akció, másfél perc telik el a mérkőzésből, vezet az Olajbányász 2 ponttal, Somogyi 2-2 végén, a palánk alatt ott azért, mint a szabálytalankodott volna maga Skins, a dobás az kimarad, aztán az ígyszert azt már értékesíti Brady Skins, de mintha mellette a védő, az nem védetlenül tűnt volna el.
7: Igen, ez teljesen egyértelmű.
6: Én pedig falttal együtt.
7: Igen, most na, érdekes egyébként, mert én azt gondolnám, hogy most maximálisan igaza van a teljes szombathelyi publikumnak, mert két teljesen egyértelmű faltot nem fújtak le.
6: Váradi büntet, és ezzel a duplával egyenlít, 6-6. Ugye itt rövid időn belül volt Skinsnek a Falkó palánkja alatt egy véleményes megmozdulás, a túloldalon pedig egyértelműen egy faltot Toróval szemben nem fújtak le, bár Toró bedobta a duplát, de a plusz egy azért járt volna. Szolnoki akció.
7: Lehet, hogy úgy éltek meg a játékvezetők, mert hogy most szokták ezt a late call nevezetű fújást hívni, hogy ha bedobja, akkor nem fújnak faltot, ha kihagyja, akkor fújnak faltot. Nálam ez egy nagyon kétséges dolog, hogy a falt az falt.
6: Minden esetre a szabálytalanságok aránya 3-1 a Falkó javára. Bognárnak ráadásul a második hibája, mindössze 2,5 perc telt el a mérkőzésből, úgyhogy Bognár le, a helyén pedig Keller Ákos a hazaiaknál. Szolnoki akció, remek ütemben kezdődik egyébként a mérkőzés, tényleg eddig bajnoki döntőhöz illő színvonal. Somogyi 6 másodperc a szolnoki támadásból, Somogyi, Skins a palánk alatt, ez remek játék, aztán Keller, amellett pedig, hogy lépéshiba Brady Skinsnél, Kellernek a blokkjára nem volt szükség. Skins most pedig határozatlan volt a Falkó palánkja alatt. 6-6 tehát, és jöhet a Falkó azért, hogy átvegye a mérkőzés során először a vezetést. Ugye 4 pontos Toró, rajta kívül mezőnykosara még Váradinak van a hazaiaknál. Váradi a labdával elválik Tanodez az őrzőjétől, aztán már a festéken belül Tanodez szépen megtalálja Torót és bedobja a duplát a Puerto Rico-i, ezzel 8-6-ra vezet a Falkó, és tényleg Toró eddig nyerő ember, ő az ász egyelőre a szombathelyieknél. Somogyi. Kipattan a kezéből a labda. Hát ez olyan hiba Somogyi Ádámtól, amit nem szoktunk meg. A labda a Falkóé.
7: Igen, mondanám azt, hogy a jobb kezén volt a labda. De azért Somogyi Ádám jobb a ballal, mind a két kezével rendkívül ügyes, úgyhogy ez csak egy vicc akart lenni, de...
2: Amíg a vonal rendben jön, addig mondok néhány hírt. Ma zajlott a Roland Garroson az első selejtező kör, amelyben Piros Zsombor is érintett volt, ám sajnos 2-0-ra kikapott Henrik Rosától, úgyhogy a portugál jutott tovább, ezzel Zsombinak az egyes befejeződött. Illyés Ferenc, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke bejelentette, hogy a szervezet pályázatot nyújtott be a Nemzetközi Szövetséghez, úgyhogy ezzel kapcsolatosan majd lesznek anyagaink, de próbáljuk meg újra a vonalat, kapcsolunk Szombathelyre.
6: Az állás pedig 10-6 a Falkó javára, amikor egy szolnoki akció, jöhet majd két büntetővel Krinyánszki Boris. 4 ponttal vezet tehát a szombathelyi Falkó, akkor, amikor a mérkőzésből lassan eltelik 4 perc. Nem tudom, hogy mikor szakadt meg a vonal, minden esetre most már ugye 4-6-ról, 2 pontos szolnoki vezetésről egy 5-0-ás futásban van a Falkó. Ezt törheti meg Krinyánszki Boris a saját maga büntetőivel, ahhoz be kellene dobnia mind a kettőt, hogy megint egy kosaras mérkőzés legyen, tehát még mindig a mérkőzés legelején tartunk, ismétlen a negyedből nem telt el 4 perc sem. Nincsen teltház egyébként a Savária arénában, de a hangulat így is félelmetes, szolnoki szempontból szólva. Krinyánszki Boris az első büntetőt azt a helyére küldi, jöhet majd a második, természetesen a szombathelyi közönség mindent elkövet azért, hogy megzavarják a koncentrációban Boriszt. Krinyánszki a másodikat is értékesít, úgyhogy 10-8, újra 2 pont csupán a differencia, és egy 8-0-ás futása ér véget ezzel a szombathelyi gárdának. Benne a pályán Perl Zoltán a hazaiaknál, Váradit választja, aztán a bal oldalról egy tripla kísérlet, ez lejön, kiről meg ki, szolnoki játékosé lesz a labda, mert a játékvezetők úgy ítélték meg, hogy utoljára Toró ért bele. Játékvezetői hármasról még nem beszéltem. Raks Péter, Nagy Viktor és Györfi Ruben fújja a sípot ezen a mérkőzésen. Közelítünk az első negyed feléhez, szolnoki akció. Egy triplával akár a vezetést is átveheti az olajbányász Krinyánszki. Tovább játsz a Barshoz, még mindig távol a gyűrűtől, 5 másodperc, Krinyánszki egy az egy végén, nagyon szép kosára, ezzel a duplával Krinyánszki Boris egyenlít 10-10, aztán Perlel szemben egy szabálytalanság, Pallai követte el. Kiélezett mérkőzés.
7: Kiélezett mérkőzés, ahogy mondod, döntőhöz méltó. Azt gondolom, hogy a Falkóban nagyon munkál a tavalyi döntő. Az a 3-0, amivel elveszítették, és igazából a 2 hazai mérkőzést veszítették el óriási arányjal, mert ugye 20 pont lett. A szolnoki mérkőzésen még hozzá tudtak szólni, de az nagyon nagy meglepetés volt, és most, ha pálya hátrányból is, de mindenképpen meg akarják ezt a bajnokságot nyerni.
6: Toró egyelőre fantasztikus, a saját lepattanóját szedte össze, és aztán azt a következő dupla kísérletet már bedobta. 8 pontnál a Puerto Ricói, 12-10-re vezet a Falkó, de már nem sokáig, bár Pallaitól ez a kísérlet ez kimarad, és ezzel a lepattanóval rohan a Falkó, Novakovic ezzel a közelivel ismételten 4 ponttal vezet a szombathelyi gárda, 14-10, Novakovic első mezőny kosara a mérkőzésen. Hátra van még az első negyedből 4,5 perc, Somogyi pedig továbbra is a kispadon a szolnokiaknál. Krinyánszki Boris, Bárs, szolnoki akció, Pallai, a jobb oldalon 1-1-ben Perlel, Perl blokkol, labdát is szerez a szombathelyi sztár, aztán pedig hát 2 falt volt ott vele szemben, végül az elsőt fújják vissza a játékvezetők. Nagyon magasan húzták meg a falt határt.
7: Nagyon, és ez nem tesz jót a mérkőzésnek, mert azt gondolom, hogy így is feszült a hangulat, nem csak a pályának. pályán kívül is, és ez csak olaja tűzre, hogy teljesen egyértelmű faltokat vagy nem fújnak le, vagy óriási késéssel. Hát most ugye megpróbálta Perzoli eljátszani, hogy ő hármast akar dobni a falt közben, ez egyértelműen nem volt az. De tény, hogy meg kéne próbálniuk kicsit valahogy visszahozni azt a falthatárt a játékvezetőknek.
6: Hard szerzett labdát, Peterson egyébként benne a pályán a Falkóban, most viszont Szolnoki támadás, Darthard és Krünyelszki összjáték a végén, megint Krünyelszki vállalkozik egyedül, Pallai 5 másodperc beláll a hármasba, lépésiba volt már. Ez a második lépésiba a Szolnokiaknál, ugye Pallai Tamás az, aki érkezett csereként Csomogyi helyére, és nagyon nem találja az ellenszerét a Falkó védekezésének a Szolnok. Mi ennek az oka?
7: Igen, hát most sokkal koncentráltabbak a Falkó játékosok, leginkább egy-egy védésben. Az előző mérkőzésen azért többször volt az, hogy simán verték őket egy-egyben is. Most Pallainak a lépés hibája is ebből adódott azért, hogy annyira Peterson fókuszban volt vele szemben, hogy próbálta mindenféle csellel beültetni a hintába, de nem sikerült.
6: Megvan az ötödik személyi hiba a Szolnoknál, ezt Pallaira fújták a játékvezetők. Némi tanácskozás most az olajbányásznál, tényleg a pályán lévő ötösnek némiképp rendezni kell a sorokat. Pallai lejön, jön a helyére Rudner Gábor, jöhet majd Novakovics, viszont büntetőkkel. A hazaiak szerb magas embere 17 pontot szerzett Szolnokon szombaton. Egyébként pedig 4 lepattanója is volt azon a találkozón, ami pedig a triplázását illeti, 5/9, tehát magas emberhez képest nagyon hatékonyan értékesítette a távoli kísérleteket. Most Krünyelszki inti magához a csapattársakat ott a palánk alatt. Novakovics első büntetője kimarad. Jön a második kísérlet. Krünyelszki közben Vedran Bosnicsal, a vezetőedzőjével beszél meg valamit a pályáról, és Novakovics a második dobásnál már jobban összpontosított. 15-10 az eddigi legnagyobb különbség. 5 ponttal vezet a Falkó, 3,5 perc még az első negyedből. Szolnoki akció. Bárs, Krünyelszki. Krünyelszki ott marad 1-1-ben, kiosztja a jobb oldalra, Rudner, egy bejátszás a festéken belőle, Bárs szeri össze, Bárs fölteszi, jó a blokk. Lelassult a labda, és nem volt ív ennek a dobásnak, és a játékvezetők úgy ítélik meg, hogy a labda a Szolnoki, jöhetnek a Falkó alafonaláról. És bár itt mutatta egy szombathelyi, hogy ezt meg kellene videózni, Milos Kanapov egyelőre ezzel nem akar élni, és ott még valami nem tetszést vált ki a szurkolókból, hát az, hogy Bárs cipőt köt a festéken belül, úgyhogy áll a játék.
7: Meg Vedran Bosznics mester nagyon magyarázott ott a játékvezetőnek hosszasan, és az lett az eredménye, hogy be is intették az első figyelmeztetést. Tehát a következő ilyenre technikait fognak fújni.
6: És nagyon jelzés értik az is, hogy letelt a támadó ideje a Szolnoknak. A végén egy kényszerdobással Darthard, aki egyelőre 2 ponton áll, ő sem találja a ritmusát a játéknak. Úgyhogy egyelőre a Falkó úgy vezet 5 ponttal, hogy a Szolnok látványosan mind támadásban, mind védekezésben. Peterson hozzáállt. Szombathelyi akció, 3 perc van még hátra. Peterson, fergeteges a hangulat. Perl, 3 pontos vonalon kívül, kapna egy elzárás Kellertől, az nem volt tökéletes. Perl nagyon szépen csinálta, csak kimarad a dobás. Visszaprecizi aztán Keller. 17-10. 2 ponttal vezet a Falkó. Szolnoki akció. Nem mindegy, hogyan mennek el szünetre a csapatok. Darthard, vele szemben egy szabálytalanság.
7: Igen, de még mezőnyben.
6: Mert majd ugye 2 dobással így is a Szolnok, mert hogy megvan ugye mind a 2 csapatnál most már az 5 személyi hiba egy negyeden belül. Cserél közben Milos Konakov, érkezik Patrick Willen, a brit játékos, akit pedig levitt Konakov, az Novakovics. 2 büntető, Darthard az elsőt azt értékesíti. Most kutattok az emlékezetemben, Darthardnak már voltak büntetői, de neki még szerintem mezőnykosara nincsen. De aztán igen, lehet, hogy valamit keverek. Minden esetre Hát ez is azért azt mutatja, hogy mindössze Darthárdon kívül három játékos tudott még kosarat szerezni, Krönyenszki, Skins és Somogyi. Somogyi hosszú percek óta nincsen a pályán, úgyhogy...
7: Igen, hát neki is két fajtja van. Neki és Pallainak is.
6: 17-12-nél, tehát Falkó vezetésnél ismételten a szombathelyiek támadnak. 2 perc van még hátra az első negyedből, Kellerek triplával, jó! 20-12, 8 pontra hízik a Falkó előnye, és nagyon megnyomja az első negyedet a Szombathely. A döcögős kezdés után magára talált a Szombathely, és tényleg remek sorozatot produkál a Falkó. Szolnok pedig keresi továbbra is a gyógyírt erre a Falkó vérekezésre. Hát ezzel a Krünyánszki triplával például meg lehet találni. 20-15, nagyon jól ment ugye a távoli dobás az első mérkőzésen a Szolnoknak. Ehhez képest ezen a mérkőzésen ez az első tripla. Miközben egy kemény vérekezés a falt határt súrolva megszerzi most már a Szolnok. Végig robog, tízessel Vujcsik. Kihagyja ezt a duplát a lengyel játékos. A Szolnok jöhet másfél perc még az első negyedből. Tripla kísérlet, ez hosszú, kihagyta Vilen. A lepattanó a Szolnoké nagyon-nagyon rohanás, végigviszi Darthárd. Blokkal együtt majdnem bedobta, de kimarad végül. Kellett azért az a finom érintés a védőtől, hogy ez ne legyen kosár. Őrült a tempó.
7: Őrült tempó, igen, és még mindig ott vagyok, hogy még mindig engedik a keleténél durvább játékot a játékvezetők. Mindig azt mondom, hogy csak sérülés ne legyen belőle. De tény, hogy tipikus döntő mérkőzések egyike, sok hibával tarkítva minden csapat rohan, és annyira akarja a győzelmet, hogy sokszor a rizikósabbnál rizikósabb passzokat vállalják föl, dobásokat vállalják föl.
6: 10-10-nél még ugye döntetlen volt, onnan 20-12, és most megint egy kosarasa a távolság, 20-17 a lengyel Vujcsik büntetőjével. 3 ponttal vezet tehát a Falkó, 1 perc van még hátra az első negyedből. Perle, mert hogy Falkó akció. Egy leforgás Vilentől, aztán be középre, beleáll a triplába, Filipovics kihagyja. Volt egy szabálytalanság vele szemben?
7: Palánk akkor... alatt szerintem Skinsre fújták rá.
6: A játékvezetők pedig mutatják, hogy 2 büntető jön, akkor valóban így a palánk alatt volt ez a falc. Mert nagyon sok a személyi hiba az első negyedben, és ahogyan azt Andi is említette, 2 hibánál Pallai és Somogyi a Szolnoknál, és Tanodez, Bognár, valamint Peterson is 2 faltnál a szombathelyieknél. Azért itt mind a 2 szakvezetőnek kell sakkozni.
7: Érdekes, hogy mind a 3 játékvezető is kicsit túlantúl benne van a mérkőzésben, mert most volt egy csere, jött be Molnár a pályára, és már úgy bent volt a pályán, hogy a leülni készülő Skins még nem ment le, és a játékvezetők mindig ott szoktak állni az oldalvonalon, és addig nem engedik az egyiket ki, illetve be, amíg oda nem ér a másik, és most teljesen függetlenül sétáltak be és ki a pályáról.
6: Keller mind a 2 büntetője kimaradt. Belül az utolsó percen ebben a negyedben Krünyánszki, gyönyörű játék, a betörés végén a dupla, és ezzel 20-19. Most megint a Szolnok jön vissza a negyed végére, 20-12-ről egy 7-0-ás futással ott van most már a Falkó nyakán. Perl, fél percen belül, Perl gyönyörű, ez is nagyon szépen forgott le a festéken belül, nagyon higgadtan tette fel az ígyszert, 22-19, marad még egy támadásnyi ideje az olajbányásznak. Krünyánszki 9 pontnál már. Krünyánszki kiosztja le a sarokba, Vujcsik nem vállalja el, beviszi inkább, a dupla nem jó, 4 másodperc maradt, aztán Keller kidobja. Rohanásban ugye jön a hiba, és Keller most ebbe belehibázott, Vilen háta mögé tette a labdát.
7: Maradt még... Már neki el kellett volna talán a félpályáról vállalnia.
6: Így viszont még maradt 1,3 másodperc, és egy triplára még az jó lehet Szolnoki oldalról, és azzal egyenlítene egyébként az olaj. 22-19-nél Bosznics cserélni már nem tud, Rudner vállalja el. ez nem jó homály. 22-19-es Falkó vezetésnél ér véget az első negyed. 3 ponttal vezet úgy a szombathelyi gárda, hogy 4-0-ás futással kezdett a Szolnok. Onnan fordított egyébként 10-8-ra a Szolnok ellen a Szombathely. 10-10-es döntetlenről ellépett a Falkó. 20-12-nél volt a legnagyobb különbség, 8 pont, és onnan zárkózott vissza megint csak lőtávolon belülre a Szolnok, és 10 percet követően 22-19. A Szolnok 9-szeres bajnok, tehát a 10. aranyérmére hajt az olajbányász, míg a Falkó a 7. bajnoki címére tör. Azért ez a két csapat a közelmúltban rendre élezett bajnoki döntőket vívott egymással, na nem tavaly, amikor Söprésen nyert a Szolnok, ráadásul az olaj itt nyer, itt ünnepelhetett bajnoki címet, ugye pálya hátrányból nyert akkor még Oliver Vidin vezetésével egyébként a Szolnok. Akkor például Lukács Norbert még itt játszott az olajbányászban, tehát változott azért mind a két csapat.
7: Változott, bőven változott mind a két csapat, de én ezt már így a szezon során is többször elmondtam, hogy bár sok volt a változás, de mégis az egész bajnokságot nézve a Szolnok találta meg leginkább a csapatát már a tavalyi szezon, és hát az idei szezon első fele, ami ugye még tavaly szeptemberben volt, akkor, és igazából egy változás volt, Vrabacsot cserélték le Bolcsikra, teljesen érthető, Vrabacs igazából ártani nem ártott a csapatnak, de semmit nem tudott hozzátenni.
6: Hát pedig egy légióstól ezt várják, igen, hogy legalább használjon.
7: És Bolcsik ebben a szezonban már mind a két helyszínen volt hazai pályán, mert ő meg Szombathelyen kezdte ezt a szezont, és aztán Szolnokon találta meg, hogy hol fogja befejezni.
6: Jöhet a második negyed, 22-19-re vezet tehát a Szombathely, az első támadása Falkói ebben a negyedben. Váradi, mögötte Rudner, Váradi le a jobb szélre, aztán pedig egy betörés végén villen a földön. Nagyon keményen védekezik a Szolnok, hát ez kell talán egy bajnoki döntőhöz, ez dukál. És a játékvezetők ezt most le is fújták, dobhat majd kettőt Petrik Vilen. És a bal oldalról indult meg nagyon szépen be Váradi labdáját követően. Petrik Vilen, egyébként ugye ő brit játékos, 29 esztendős. Megkaptuk a statisztikai mutatókat az első negyedről. Nagyon figyelemre méltó az, hogy például az a Szolnok, amely kiválóan triplázott az első mérkőzésen, 3-1-el áll egy negyedet követően, tehát 3 kísérletből egy sikeres dobás. A büntetőknél pedig 5-1 a Falkónál, tehát 4 büntetőt is elrontottak, a túloldalon pedig 8-8, és az asszisztok is elfogytak a Szolnoknál, mindössze 1. Ez látványos változás az első mérkőzéshez képest, miközben Dart Hart löki el magától Vilent, aztán pedig még reklamál is a játékvezetőknél az amerikai légiós a Szolnoknak. Túlpörgött most Dart Hart, neki nem ízlik az valóban, hogy nagyon szorosan őrzik őt. Második hiba Szolnoki részről ebben a negyedben, úgyhogy 20 másodperc telt el, és egyébként Vilen mind a két büntetője jó volt, úgyhogy 24-19-nél megint a Falkónál a labda. Váradi a festéken belül egy váltás, Toró ott a körtében megvárja Perl. 7 másodperc, nagyon szép alapvonali betörés követően Filipovics a duplával, illetve zsákolás egész pontos legyek, 26-19.
7: Igen, ez egy nagyon szép mögéfutás volt Filipovicstól. Akkor azt kell mondanom, hogy sokkal, bár sokkal jobban játszik a Falkó,
6: Filipovics a szembenek szabálytalanság.
7: Mint tette azt a szolnoki találkozón, de a 2-2 védés esők még mindig hagy kívánni valót maga után. Sokkal könnyebben találják meg 2-2-ből a helyzetet a szolnokiak, a palánk alá belőtt passzokat, míg másik oldalon nagyon nyögvenyelős ez a 2-2 játék. Szerintem sokkal inkább kéne támadni a kisembernek a gyűrűt, hogy a védőket lekössék, eltávolítsák egymástól, mert nagyon annyira oda felszorul a körte tetejére az egész támadójáték.
6: Időt kért a Szolnok és Vedran Bosznics szakvezető, úgyhogy van idő kitérni a statisztikára, amit te is mutattál itt nekem, hogy egy assziszt ugye a Szolnoknál, és egyébként is, hát a tripla mutató is teljesen más képet mutat, mint az első szolnoki mérkőzésen. Tehát milyen okok húzódnak meg emögött, hogy ennyit változott a mérkőzés, illetve a párharc 3 nap alatt?
7: Hát ezért a férfi bajnokságban a hazai pálya az óriási előny, és ez legyen az első, illetve a 12. csapat is, teljesen mindegy, sokkal magabiztosabban játszanak a csapatok hazai pályán, hazai támogatottság mellett. Ugye az, hogy pályahátrányból kezdtek, az első mérkőzést elveszítették. Igazából, amit ki is raktak a szurkolók, hogy mindent egy lapra, ez a mai napon múlik igazából nekik az, hogy ezt a bajnoki döntőt ezt fogják-e tudni folytatni, mert én azt gondolom, ha ma kikap a Falkó, akkor ezt 3-0-ra be fogja húzni a Szolnok.
6: Filipovics büntetői az időkérést követően az első jó. Mindent egy lapra, ugye, amit említettél, egy Molinóval készültek a Falkó szurkolók, ahol hát ha jól tudom felidézni, akkor a Bubi az Váradi volt, a dáma az Keller, a király az maga Perl, és az ász a pakliban az a Falkó. Ezzel a Molinóval készültek és próbáltak valami lelket önteni a hazai játékosokba a szombathelyi szurkolók. Filipovics 2 büntetőjével 28-19-re, tehát 9 ponttal vezet a Falkó. Somogyi a pályán a Szolnoknál, olyan szép tőle most ez a floater, 28-21. És úgy, hogy nagyjából 10 percet azért ült a kispadon Somogyjánál, tehát ő most friss lábakkal szállt vissza a mérkőzésbe, és közben keresem Krünyájszkit, ő nincsen benne a pályán a Szolnoknál, és egy újabb tripla kísérlet Filipovicstól, ez lejön, a lepattanó pedig a Falkói. Támadó lepattanókban azért egyelőre remekel ezen a mérkőzésen a szombathelyi gárda, és megint a Falkó szurkolók örülhetnek, mert a faltot azt a játékvezetők a Szolnok oldalára fújták be, méghozzá Holtnak.
7: Igen, és sokkal agilisabban játszik szinte mindenki Falkóban. Most itt ugye mérkőzés elején beszélgettünk Filipovicsról, hogy nem igazán tudott hozzátenni az előző találkozón. És most a pálya minden szegletébe fellelhető aktívan.
6: Újabb szabálytalanság, ráadásul sportszerűtlenre fújták, hogyha jól látom. És Ruder Gáborra. 5 személyi hibánál ebben a negyedben a Szolnok már úgy, hogy nem teltek 2 perc a találkozóból. Úgyhogy...
7: Igen, szerintem az előző találkozón volt egy ilyen, hogy a Falkóra fújtak ilyen gyorsan faltokat, ha emlékeim nem csalnak, lehet, hogy mégis. De nem tudom, neked nagyon feltűnő volt ez a sportszerűtlen falt?
6: Ment a labdáért Rudner, tehát igen, azért nem értettem, hogy ez volt sportszerűtlen.
7: És közel észre vettem, azért néztem, hogy belépett a oldalról bedobó játékos, vagy mit fújtak a játékvezetők.
6: De ezzel ugye most 2 büntető Perltől, az első az jó, és ugye a labda a Falkóé. Közte 9 ezzel a második sikeres büntetővel, és meg lehet tenni a Falkónak azt, hogy a lélektani különbség fölé varázsolják a különbséget, 10 pont fölé. Ehhez egy kosár kellene minden áron ebből a támadásból. Filipovics betörés követően ott a dupla. 32-21, 11 ponttal vezet, tehát 12 perc elteltével a Falkó Szolnokkal szemben. Ráadásul 5 személyi hibánál már ebben a negyedben 2 percet követően a Szolnok jól albányász. Somogyi ki a jobb oldalra, Hát megint egy lépés hiba gyanú, de nincsen fújás Somogyi. Ez egyébként holt volt a szolnokiaknál a lépés hiba gyanús. Aztán pedig Somogyi túl sokáig vár, letelik a támadó idő. Váradi önkívületi állapotban ünnepel. A második negyed legelején járunk. Teljesen más lélekállapotban játszik a Falkó és a Szolnok. Ez szembeötlő nagyon a különbség.
7: Teljesen más. A bemelegítés alatt néztem az arcokat, hogy most vajon mit látok, a nagyon fókuszáltságot, vagy a nem annyira hiszek benne, mert annyira ilyen rezignált arccal közlekedtek, de a jelek szerint ez a nagyon-nagyon fókuszáltság volt.
6: Remekel a szombathelyi gárda, Filipovics a triplával, ez rövid, a lepattanó tisztán a Szolnoki, volt hozza el Somogyi, és a Somogyit is nagyon szoros őrizetben részesítik a hazaiak, miközben egy fal Pallain, aztán hiába ejti be, az már ugye játékon kívül jócskán. 3 perc telik el a második negyedből, 32-21-re vezet a házigazda a Szolnokkal szemben.
7: Hát ez most egy 10-2-es futás a Falkótól.
6: A labdával majd jöhet Pallai Tamás oldalról. Bosznics szól be valamit a játékosoknak a pályára. Rendezni kell a sorokat valóban az olajbányásznál, Konakov pedig elégedett lehet a túloldalon. 8 másodperc a támadó időből, Somogyi holthoz, visszakapja Somogyi, 4 másodperc, mit kezd vele az 1-1 végén a betörés, nagyon szép. Ezzel a duplával Somogyi Ádámtól, 32-23. Hát mint egy falat kenyér, úgy kellett ez most a szolnokiaknak, és Somogyi lelkének is talán, mert ő nagyon nem találja eddig magát ezen a mérkőzésen. Beleáll a triplábot, Váradi Kornél ezzel a hármassal, illetve Benedek, bocsánat, mert ugye a testvér az a Kornél.
7: Igen.
6: 35-23, Somogyi pedig megy a faltért.
7: És Filipovics volt, aki szerintem faltolt, de Villenre fújták.
6: Villennek pedig, hát nézem itt a táblát, első. Hogy az első, igen.
7: Igen.
6: Továbbra is a 2 a legtöbb hiba egy játékostól, azzal viszont ilyen mutatóval 3 játékos mind a két oldalon. Somogyi az első büntetőt ezt kihagyja.
7: Relatív sok büntetőt kihagy egyébként Somogyi Ádám. Meglepő módon, mert ráadásul ugye alapvetően, ha egy balkezes játékos dob, az mindig olyan furcsa látni, de neki egy nagyon szép dobó mozdulata van.
6: A második az jó, 35-24, 12 pontról 11-re csökken a hátránya a Szolnoknak, de még tetemes. Falkó akció. Lassan eltelik 4 perc a második negyedből. 35-24-nél tehát Perl a labdával Váradi. Ez a tripla, ez most nem jó. Rövid volt. És nem is találta meg az irányt Váradi Benedek, aztán pedig ő szabálytalankodik. Ez a harmadik személyi hiba a Falkó oldalán ebben a negyedben. Váraditól a második. Cserél Milos Konakov. Bejön Holt, Novakovics pedig visszatér. Vedran Bosznics egyelőre nem változtat, csupán elküldi melegíteni Vujicsikot. Szolnoki akció. Darthard, 4 pontnál csupán Darthard. Somogyi visszakapja Pallaitól, Somogyi a 3 pontos vonalon kívül. Játékvezetők, itt végül Novakovicsot látták szabálytalannak. Marad a labda a Szolnoknál, újabb csere, visszatér Bognár, ő is hamar begyűjtött 2 hibát, aztán sokáig a kispadon jegelte őt Konakov, Filipovics lemegy, ugye Filipovics 6 pontot szórt.
7: Nagyon jó szállt be.
6: Jöhet majd oldalról Somogyi Ádám révén a Szolnok, némi egyeztetés még a játékvezetőknél, Konakovics valamit mutat a játékosainak, és akkor jöhet a folytatás. A második negyed kellős közepén járunk. 11 ponttal vezet a Falkó, Szolnoki akció, Somogyi festéken belül. Nagyon szép tempó dobás végén kimarad a kísérlet, a lepattanó a Szolnoki. 10 másodperc a sorokból Somogyi, ez a tripla remek. És szól a duda, időt kér Konakov. Hát azt hiszem, hogy olyan ütemben, amikor kell időt kérni. Somogyi ugyanis most a sarokból megtalálta a távolságot a hármashoz, és 35-27, ez a 8 pontos Falkó vezetés még nem jelenti azt, hogy Konakovnak feltétlenül el kell kezdeni aggódni, de mintha most a Szolnok valamelyest már elkezdett volna éledezni.
7: Elkezdett éledezni, és szerintem ez annak köszönhető, hogy Somogyi Ádám kezdi megtalálni a játékát. Nagyon-nagyon próbálják a bal kezét védeni, talán túlzottan ezzel kinyitják neki a jobb oldalt, és a hármas előtti kosarát például egy jobb betörésből tudta értékesíteni, és bár tény, hogy balkezes, de ugye mondtam már pár perccel ezelőtt, hogy jobb kézzel is rendkívül ügyes, úgyhogy nem lehet neki teljesen kinyitni a jobb oldalát, és most ott maradt hármason, kvázi üresen, bentről érkezett a védője, és át tudta dobni, értékesítve a három pontos. Azért ez így hirtelen egy 5 pont, ami Somogyi Ádámtól jött.
6: És már rögtön 10 pontnál tart, tehát miközben igen, arról beszélünk, hogy ő látványosan nehezen találta meg a ritmust ennek a mérkőzésnek, ahhoz képest, hát így számítva az ő játékpercét, talán 5 percet lehet a pálya, mert ugye volt egy 10 perces időszak, amikor a kispadon jegelték, tehát 5 perc alatt 10 pont, az kiváló.
7: Ez egy nagyon kiváló teljesítmény, igen, még talán az asszisztjai hiányoznak, hogy teljes legyen a játéka egyébként, amire nagyon kíváncsi vagyok, bocsánat, szabad ne feled, hogy tanult ez András, mikor kerül vissza a pályára, mert 3 perc telt el nagyjából 4 az első negyedből, amikor lecserélték, és volt egy eléggé összeszólálkozásszerűség ott Milos Konakovval a kispadnál.
6: Falkó labdavesztés követően Darthard viszi végig, ott a mezőny kosár Darthard részéről Zitzert értékesített az amerikai. 35-29, tehát a 12 pontos hátrányát a felére csökkentette most a Szolnok ezzel a futással. Falkó támadás Perla körtéből, hosszú a lepattanó, szerintem Szombathelyi kézről ment ki. Praks Péter játékvezető is így ítéli meg a labda, tehát a Szolnoki. 35-29.
7: Ez most már nem az első olyan támadó lepattanó, amit próbálnának úgy megszerezni a Falkó játékosok, hogy egymásnak ütik a labdát, hogy ne tudja megszerezni egy Szolnoki, hanem elpöckölik a labdát, csak mindig egymás elől pöckölik el, és kimegy az alapvonalon túlra, hogy még ezzel kéne valamit kezdeniük, mert egyébként nagyon jól szedték a támadó lepattanót az első találkozón.
6: És ugye említetted, hogy Somogyinak a gólpasszai hiányoznak, nem lehet, hogy az az oka ennek, hogy a társaknak a dobóformája nem olyan, mint az első meccsen?
7: Az is természetesen az is hozzátartozik, igen, meg hát sokkal jobban védekezik azért
6: De most egy gólpassz Somogyitól pont.
7: Igen, a Falkó. De a 2-2 védésük, ahogy most is 2-2-ből kapott kosarat a Falkó, az még mindig hibázik.
6: Skins duplája azt jelenti, hogy 35-31 már, tehát 4 pontra csökkentette a hátrányát a Szolnok, amely most jobb sorozatban van. Ugye 35-23 volt a Falkó javára. Most viszont Toró megtöri ezt a rossz sorozatát a szombathelyieknek. Nagyon szépen vált az őrzőjétől a Puerto Ricói a palánk alatt. 37-31-nél Somogyi beleáll, rövid, középtávoli lett volna. A lepattanó a Falkói, belül az utolsó 4 percen az első félidőben. 6-tal vezet a Falkó, Perl, bejátszás Bognárnak, Bognár háta mögött a védővel nem tud ráfordulni, de aztán Toró igen, és nagyon finom lehellett mozdulattal, finom mozdulattal azért csak megszerzi ezt a kosarat. 39-31, tehát 4 pontról most 10-8-ra a Falkó előnye. Mind a kettő csapat tud egy-egy jobb sorozatot produkálni. Pallai, Szolnoki akció, Skins visszaadja Somogyinak. 5 másodperc a támadóidőből, Somogyi le a sarokba, bele lehet állni a triplába. Dudaszós, hármas, Austin Barnes-tól. 39-34, és Barnes-nak valóban ez az első kosara a mérkőzésen. Perle, ez is tripla. Hármasra hármas a válasz, 42-34. Mint a cserét kérne Toró, de ezt egyelőre a kispadról nem veszik észre. Szolnoki akció. Somogyinál a labda. Nagyon élvezetes mérkőzés. Pallai hosszú, hát homály volt ez nagyon ez a kinti dobás. Ebből Perle megszökött és bedobja az Icer. 44-34 üldöző verseny. Tehát amikor a Falkó ellé Szolnok valahogy visszazárkózik, aztán megint ellép a Falkó. Pepitában ugyanez volt 3 nappal ezelőtt.
7: Ugyanez, igen. Ott kétszer tudott úgy ellépni a Szolnok, hogy még vissza tudott kapaszkodni a Falkó. Talán nem ennyire a mérkőzés elején, és a 3. ilyen ellépést már nem tudta ledolgozni a Falkó, és abból alakult ki az a 15 pontos különbség.
6: A Falkónál igazából nézem, hogy a pályára lépett játékosok közül egyedül Bognár nem szerzett pontot, meg Peterson. Ugye az első mérkőzésen is Verasztó, Herger, ők nem léptek pályára, és a mostan a mezőnyben felbuklanó játékosok közül 2 kivétellel mindenki szerzett legalább egy kosarat. Toró a legeredményesebb a maga 12-jével, 9 pontnál tart Perl Zoltán. A túloldalon pedig a pontot szerző játékosok száma 6, Somogyi 10-nél, 9 pontos Krinyánszki, aki itt a második negyed zömében nincsen ott a pályán, és Dárthár mindössze 6 pontos, Pársznak kellettek 15 perc az első kosarához, és a légiósok közül Vujcsik 2 pontos még, és Holt nem szerzett kosarat.
7: Igen, és tanult, ez András most került vissza a pályára.
6: Mert hogy időkérés volt egyébként Szolnoki részről, Velrán Bosznics élt ezzel a lehetőséggel, és valóban most már Tanodez ott van a Falkónál, csak úgy, mint Bognár, visszatért Peterson, Keller, valamint Novakovics. Talán ez a második számú ötös, hogyha van ilyen, amit lehet mondani, mert a kulcsemberek most pihennek a Falkónál. Szolnoki akció, Somogyi, Krinyánszki, ő is a pályán az olajbányásznál, hosszú idő elteltével le a sarokba, Dárthárd egy betörés Tanodez mellett, Dárthárd a festékből, nem jó, rövid.
7: Nagyon szépen védekezett rajta. Nagyon-nagyon szépen.
6: 10 pont a különbség. Egyáltalán nem mindegy, hogy mennek nagy szünetre a játékosok. 2 perc van még hátra. A Falkónál a lehetőség, hogy 10 pont fölé nyúljon el ellenfelétől. Peterson 4 másodperc a támadóidőből. Figyeli-e valaki az órát? Peterson igen, és be is dobja. Ezzel az Itzerrel 46-34. Nagyon szépen láb munkázott ott a festéken belül Peterson. Somogyival védekezik most, Somogyival szemben. Jön a Falt, megvan az 5. személyi hiba a Falkónál, dobhat majd 2-t Somogyi Ádám.
7: Pedig végig ott volt vele szembe Peterson, testtel vette fel az ütközést. Hozzátartozik, hogy Somogyi Ádám rendkívül jól el tudja adni a játékvezetőknek. Ezt nem kritikaként rovom fel neki, mert ez hozzátartozik a játékhoz. És azért ez természetesen ellenfél szurkolóként nem annyira aratoztatlan sikert, de nagyon szépen megérzi azt a pillanatot, amikor megtörténik az ütközés, és mindig van egy ilyen extrán hosszan elnyújtott mozdulata, hogy segít a játékvezetőnek.
6: Az első büntetőt a helyére tette Somogyi, a másodikat kihagyta, de talán még a dobás pillanat előtt lépett be a palánk alá. Talán Bognár, mert ő rá mutattak a játékvezetők, úgyhogy a második megismétlése az is kimarad. A lepattanó végül a nagy torzsalkodás közepette Bognáré, aki meg elszórja. És hát aztán meg visszaadja ajándékba a Szolnok, Tanodez, neki meg elfogy a pálya. Hát itt mi volt?
7: Hát ez tényleg mi volt, hogy így...
6: Nem volt pontos passz, szerintem 10 átadás volt, igen.
7: Tényleg, mintha egy ilyen... Szolnokban a fél időben szoktak serdülő kisfiúk játszani, mint hogyha abból egy... Rövid részletet bevágtak volna.
6: A szurkolók, akik a fél időben már enyhén kapatos állapotban megpróbálnának kosarat elérni. Somogyi, Szolnoki akció tehát. A sarokban Krinyánszki, nincsen dobó helyzete. Vele szemben jól védekezik Novakovics. 7 másodperc, Krinyánszki. A triplája rövid. Kelleré a lepattanó. Van még egy perc ebből a negyedből, a másodikból a mérkőzésen. Perl rohan, Novakovic le a sarokba neki, visszakapja Bognártól. Belül az utolsó percen ebben a fél időben 46-35-re a Falkó vezet. Na hol fordulnak, milyen állásnál a csapatok? Tanod ez a triplával, jó! 49-35 az eddigi legnagyobb különbség, 14 ponttal vezet a Falkó. Lélektanilag fontos pillanatban a szünet előtt Somogyi festéken belül nincsen szabálytalanság vele szemben, lépést sem fújtak a játékvezetők, egész egyszerűen mivel elfogyott a pálya, jöhet majd az alapvonaláról a Falkó, de csak Milos Konákov időkérését követően. 49-35, akár még egyébként 15 pont fölé is el lehet érni.
7: Ez a, igen, és szerintem ez most pont az a része a mérkőzésnek, hogyha még ebből a 35 másodpercből ki tudunk sajtolni valamennyit, akkor ezt mindenképp tegyük meg. Ezt a Szolnoknak meg nagyon meg kéne akadályoznia, mert azért nem lenne mindegy, hogy mondjuk kapnának most egy 3 pontost, akkor egy 17

0: A Szolnoknak először egy jó védekezés kell. Somogyi Ádám nem tér vissza a pályára az időkérés követően. Maradt Krynyánszki, Vujcsik van ott, Barthard, Rudner, valamint Skins. A Falkónál Bognár, Keller, Tanodez, Novakovic, és hát itt még a palánk takarásában talán egy játékos, nem Perl, őt meg Skins, vagy Barthard takarta ki számomra, úgyhogy ez a 10 játékos van ott a pályán az utolsó 35 percében az első félidőnek. A házigazda jön a saját alapvonaláról. Perle, teljes támadásnyi ideje maradt tehát a szombathelyieknek, hogy befejezik kosárral ezt az akciót. Perle, Tanodez kivár egyelőre vele szemben Krynyánszki, 10 másodperc még a támadó időből. Perle talál-e társat, inkább a betörés, jó a blokk, odaütött neki aztán Skins a játékvezetők szerint, dobhat majd kettőt Perl Zoltán. Nézem az ő mutatóját, 9 pontos, tehát ő is két szemjegyűre tudja növelni a pontok számát még az első fél időben. És Skinsnek a második hibája. Cserél a Szolnok és visszatért Somogyi, csupán védekezni jött be Rudner Gábor, Bognár pedig lemegy a helyén Vilen. Egy 15 másodperc maradt ebből a negyedből, ebből a fél időből, tehát az még a Szolnoknak elég lehet egy teljes értékű támadásra. Előtte viszont Perl két büntetője, az elsőnél összpontosít, jó, a helyére teszi, 50-35. Nem nagyon emlékszem arra, hogy a Szolnok ellenfelei a bajnokságban 50 pontot termeltek volna egy fél idő alatt.
1: Nem, nagyon nem.
0: Márpedig ez most megtörténik, és mindössze 35 ponton a Szolnok, amely meg rendre eljut 90 pont fölé egy mérkőzésen. A második is jó Perlöpöl, 51-35 a Falkó javára. Visszatér Filipovics védekezni, Krynyánszki kezében a labda, jöhet a Szolnok, 51-35-ös Falkó vezetésnél. Somogyi, őt nagyon nem szeretik itt Szombathelyen. Somogyi
1: Ádám. Pedig játszott itt.
0: Somogyi, egy az egyben Filipovicsal keresi a dobóhelyzetet, kimarad. Somogyi Ádám elhibázott, hármasával zárul le az első félidő. 16 pontos különbséggel 51-35-re vezet a Falkó Szombathely a Szolnokkal szemben a bajnoki döntő második mérkőzésén. Az első felvonás 15 pontos különbséggel nyerte 94-79-re az alapszakasz győztes Szolnok, itt pedig 16 ponttal a nagyszünetben vezet a Falkó. Egy gyors összegzés, Andi.
1: Azt gondolom, hogy döntőhöz méltó találkozót látunk. A játék minden elemében, védekezésben, támadásban egyaránt. Rendkívül jól kezdte a mérkőzést a Falkó, sokkal élesebben, mint az előző találkozón. Abszolút látszik rajtuk, hogy ők itt bajnokságot akarnak nyerni, annak ellenére, hogy pályahátrányban vannak. Többször vissza tudott jönni a mérkőzésbe a Szolnok, de most a nagy szünetre is ugye 16 pontos előnyt alakított ki a Falkó. Nagy kérdés lesz az, hogy a szünet milyen hatással lesz a csapatokra. Hogy kezdik a harmadik negyedet? Döntő lesz mind a két csapat szempontjából, hogyha a Falkó ugyanebben a mentalitásban tudja folytatni a játékot, akkor azt gondolnám, hogy nehéz mérkőzés vár a szolnokiakra, de azért ez a Szolnok nagyon jó csapat, és egy pillanatig nem fogja feladni.
0: 13,5 perc múlva térnek vissza a csapatok a pályára, most a szó a budapesti stúdiói.
2: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: A Magyar Mennyegző Film stábját látjuk vendégül. Kiderül, hogy a táncosok vagy a színészek ismerik jobban kis hazánkat.
4: A végére megtanultam azt a szólót, ami nem kerül bele a filmbe.
3: A dalok alatt úgy érzitek, hogy kikívánkozik egy-két lépést itt a poron.
5: Két lábórával táncoltatta a patást, ami szintén kimaradt a filmből, mint egy nap jelenet.
6: Úgy táncolt, mint én.
7: Magyarország szeretlek. Pünkösd vasárnap 19:45 perckor a Dunán.
2: műsorajánlót hallottak.

0: hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Visszavonul a válogatottól Dubai Debora, holnap jár le az SZIA bevallás határideje. Sok napsütésre számíthatunk széllel, holnap is. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
1: Szabadkártyát igényelt a januári olimpiai kvalifikációs világbajnokságra a Magyar Kézilabda Szövetség az elveszített világbajnoki selejtezőt követően. Ezt az MKS a mai sajtónyilvános eseményén jelentette be. A Nemzetközi Szövetség két szabadkártyát tart fenn a VB-re, ezek odaítélésének nincsenek szabályokban rögzített feltételei. Visszavonul a válogatottól Dubai Debora, a Győr NB1-es női kosárlabda csapatának bedobója, aki éveken át csapatkapitánya volt a nemzeti együttesnek. Idén fontos szerepe volt abban, hogy Magyarország 28 év elteltével világbajnokságon szerepelhet. A németországi eseményen azonban már nem lép pályára. Távozik a női kosárlabda NB1-ben ezüstérmes DVTK két meghatározó légiósa. A decemberben honosított amerikai Catherine Westbelt és a spanyol Paolo Ginzo következő idényben már nem a Diósgyőr csapatában játszik majd. A vasárnap kezdődő Roland Garros után a június végén rajtoló Wimbledoni Grand Slam viadalt is kihagyja Carlos Alcaraz, a spanyolok korábbi világelső teniszezője. A világrangista a második helyezettje a közösségi médiában jelentette be, hogy csuklósérülését követően ugyan jól halad a felépülése, de egyelőre nincs 100%-os állapotban, ezért nem vesz részt az év harmadik Grand Slam tornáján.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy dossziéját, amely a kormány.hu per igazságtétel oldalon olvasható. Ezek az igazságügyi minisztériumban őrzött iratok. Magyar Péter az ügyben rendkívüli sajtótájékoztatót is tartott, ahol hangsúlyozta, a dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök kiemelte azt is, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebb tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. Elmondta, hogy delegációja, amelynek több miniszter is tagja, ismerkedő látogatásra érkezett Lengyelországba, de konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Hozzátett, hogy a két ország honvédelmi miniszterei is egyeztetni fognak. Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a Honvéd vezérkar főnökének a honvédelmi miniszter. Ruszinszendi Romulus közösségi oldalán közölte azt is, nem csak a képességek fejlesztése, hanem az emberekbe vetett hit visszaállítása is kulcskérdés. Sándor Zsolt a szakaszparancsnoki szintől a legmagasabb vezetői beosztásokig jutott. Szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben is. Holnap jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Ezekben a napokban hosszabb nyitvatartással 8:30 és este 6 óra között várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV infóvonala, a 18-19 is, amely holnap este 8 óráig hívható. Meghalt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színművész. Karakteres alakításai, komikus és drámai szerepei, valamint színházi rendezései révén a hazai kulturális élet kiemelkedő alakja volt. Szerepelt a Kontroll, az Argó és a Kincsem című filmben is. Scherer Péter 64 éves volt.
0: Közlekedés.
1: Az M0-ás autó déli szektorában a Hárosi Duna hídon az M5-ös autópálya felé vezető oldalon három személygépjármű karambolozott össze. A helyszínelés idejére a gyorsítósávot lezárták, a torlódás már több kilométeres.
0: Időjárás.
1: Holnap túlnyomóan napos idő várható, kevés felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északi szelet nagy területen kísérhetik élénklökések, a hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
3: 2 perc múlva 7 óra a mikrofonnál Szegő Tibor, jó estét kívánok. A szokásoknak megfelelően ma tartotta a népszerű Kéziked rendezvényét a szövetség. Ott készült berelmese interjúja a főtitkárral, Horváth Gabriellával.
4: Horváth Gabriella, a Magyar Kézilabda Szövetség főtitkára, akire hát mindenképpen zúdulnak a kérdések, mert most a legfontosabb kérdés azt hiszem a magyar férfi válogatott kapcsán, hogy lesz-e szabad kártya, mert hogy erre van már csak esélyünk, de mi kell ahhoz, tudjuk-e egyáltalán, hogy mi kell ahhoz, hogy a magyar válogatott ezt megkapja?
5: Nincs egy egyértelmű kritériumrendszer arra, hogy mivel kell készülni egy ilyen szabad kártya igénybeadásánál, ami nyilván támpont lett volna számunkra is, de azt gondolom, hogy annyira szerteágazó a Magyar Kézilabda Szövetség tevékenysége az elmúlt években a férfi válogatott nagyon-nagyon jó eredményeket ért el. Ez is talán a mi ma munkra hajthatja a vizet, illetve azért Magyarország egy nagyon erős kézilabda piac az IHF számára is. Jövőre partnerek leszünk egy világbajnokság szervezésébe, úgyhogy bizakodóak vagyunk. Beadtuk tegnap a szabadkártyát, mi azokat a telefonhívásokat, találkozókat, beszélgetéseket, ami támpontot tudott volna adni, azokat lebonyolítottuk, és megpróbáltunk egy olyan levelet elkészíteni, amiben megmutatjuk ezt a sokoldalúságát a Magyar Kézilabda Szövetség tevékenységének, illetve a Magyar Kézilabda Társadalomnak, hiszen azért ők is ehhez nagyon sokat hozzátesznek.
4: Hogyha az Európai Kézilabda Szövetségnél kellene lobbizni, nyilván könnyebb helyzetünk lenne, mert hogy abban te is inkább bennfentes vagy. A Nemzetközi Kézilabda Szövetséggel kapcsolatban sokan lehet, hogy rossz indulatúan azt mondják, hogy Hassan Mustafa dönt, de az ő döntései nem mindig logikusak. Erre is utaltál, amikor azt mondtad, hogy nem tudjuk a pontos kritériumokat?
5: Ez egész egyszerűen egy tény, hogy nem tudjuk ezeket a kritériumokat. Ugye van két szabadkártya, ezt a Nemzetközi Kézilabda Szövetség mindig a saját belátás szerint oszthatja ki. Ők egyébként ezt vállalják is, hogy ez így van.
4: Bocsánat, de utólag meg kell azért magyarázniuk, vagy azt sem?
5: Megmagyarázzák, utána elmondják, megindokolják, hogy miért döntöttek úgy. Ezeket mi természetesen mind alaposan átnéztük, ezeket az indokokat, hogy ez is támpontot adjon ahhoz a levélhez, amiben aztán a szabadkártyát megigényeltük, hiszen hogyha ismerjük a múlt döntési faktorait, akkor azért talán jobban fel tudunk készülni a saját levelünkbe, jobban meg tudjuk indokolni, hogy miért gondoljuk azt, hogy Magyarország a magyar kézilabda válogatott legméltóbb erre, de ezek nagyon szerteágazók. Tehát azt már szinte a világbajnokság előtt is tudni lehetett, hogy ha az Amerikai Egyesült Államok nem jut be az észak-amerikai selejtező tornáról, hiszen ők lesznek ugye az olimpiának a házigazdája, akkor valószínűleg az egyik szabad kártyát ők fogják megkapni. És tehát ezt egyébként azt gondolom, hogy indokolt döntésnek is lehet felfogni, ezzel nagyjából mindenki tisztában volt, ők ugye beütöttek, így van most két szabad kártya. Mi nagyon örülnénk, hogy a sportszakmai indok alapján tudnák ezt eldönteni, hiszen ebben az esetben a magyar kézilabda válogatott az magas favoritja az egyik szabad kártyának.
4: Mekkora az esély, hogy két európai válogatott kapja meg ezt a két szabad kártyát?
5: Hiszen ezt nagyon néz megjósolni, mert ez egyáltalán nem példa nélküli, hiszen 2 világbajnoksággal ezelőtt egyébként, hogyha jól emlékszem, akkor a holland válogatott volt az egyik, aki megkapta, és talán a lengyel a másik, tehát ez nem példa nélküli. hogy ez így van, de én azt gondolom, hogy azért globális szövetségről beszélünk, és azok nagyon hirdetik azt, hogy, hogy a világszinten kell a kézilabdát népszerűsíteni, úgyhogy az sem lenne meglepő, hogyha nem két európai csapat kapná ezt meg. Én azt gondolom, hogy azért erős lesz a verseny azért a szabadkártyáért, ezért a szabadkártyáért.
4: Hogy mennyire kiegyenlített, vagy éles volt ez a párharc a szerbek ellen. Sokan itt azt beszéltük épp a visszavágó előtt, hogy majd mi megnyerjük ezt a VB-selejtezőt, a szerbek meg szabadkártyát igényelnek. Hát ez most sajnos fordítva lett. Az igaz egyébként, hogy már minden elő volt készítve a visszavágó előtt is, hogy beadjuk esetleg ezt a szabadkártyát, utalva itt arra, hogy azért a szövetség is tudta, hogy ez mennyire kicsin fog múlni ez a továbbjutás.
5: Hát már a sorsolás alkalmával januárban éreztük azt, hogy ez egy nagyon kiélezett párharc lesz, és nagyon sok fog múlni azon, hogy abban a pillanatban a két csapatnak kik állnak majd a rendelkezésére, milyen állapotban lesznek egy hosszú szezon után, hiszen azért azt ne felejtsük el, a szerb válogatott fantasztikusan kezdte az Európa-bajnokságot, egy két gólos, én pont azon a helyszínen voltam, két gólal maradtak alul a spanyolokkal szemben, majd utána azt a Németországot verték, aki utána döntőt játszott, és egy körbeverésnek köszönhetően, illetve egy rossz meccsnek köszönhetően estek ők ki. Tehát azért tudtuk már abban a pillanatban, hogy ez egy nagyon erős kézilabda válogatott, akivel majd szemben állunk. Mi nagyon bíztunk abban egyébként, hogy ez a pályán kerül ki harcolásra, de én azt is gondolom, hogy nem végeztük volna a munkánkat akkor, hogyha a háttérbe nem kezdjük el annak a felgöngyölítését, hogy hogyan kell beadni ilyen szabadkártyát. Ugye mi most abban a szerencsés helyzetben vagyunk az elmúlt időszakban, szinte a teljes vezetőség, hogy soha nem kellett ilyenben gondolkodnunk, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez igenis a feladatunk volt, hogy a háttérbe utána nézzünk, hogy ilyenkor mit kell csinálni, hogyan adjuk be, kit szólítunk meg, mik a kritériumok, vannak-e kritériumok, mit tudunk erről a folyamatról, és igen, ennek utána néztünk. De ez nem azt jelenti, és ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, nem azt jelenti, hogy nem bíztunk volna a férfi kézilabda válogatottba, egész egyszerűen ismertük a párosításnak az erősségét, és szerettünk volna, hogyha nem utolsó éjszaka rémültünkben kell elkezdeni kapkodni, ahol biztosan másfajta érrendszer jut eszünkbe, mint mondjuk tiszta fejjel.
4: Június 10-én lesz a VB sorsolás, nyilvánvalóan addig el kell dőlnie, hogy kikapja a két szabadkártyát, de akkor az időponttal kapcsolatban sem vagyunk okosabbak, mint ahogy a kritériumrendszerrel kapcsolatban sem, hogy ez mikor dőlhet el, akár még a héten vagy jövő héten?
5: Nincs dátumunk erre. Tehát természetesen poltolózunk azoknál a döntéshozóknál, vagy a döntéshozatalt előkészítő embereknél, a Nemzetközi Kézilabda Szövetségnél, hogy mit lehet erről tudni, mik a szokások, nem kapunk egyértelmű válaszokat, és az az igazság, hogy azért nagyon szeretnénk azokat a kérdéseket feltenni, és azokra egyértelmű választ kapni, ami nagyon-nagyon fontos, és nem feltétlenül így túlhúzni a telefonhívások számát ezzel. Persze ez nagyon fontos nekünk, és izgatottan várjuk, hogy mikor kerül döntésre, hanem hogy hamarosan választ kapunk erre a kérdésre is, és nagyon-nagyon bizakodóan várjuk a döntést.
3: Horváth Gabriellát, a Magyar Kézilabda Szövetség elnökét hallották. 51-35-ös Palkó vezetéssel zárult a férfi kosárlabda NB1 döntőjének második mérkőzésének első félideje. Hogy áll most a találkozó, kapcsolunk Tóth Bélához és Károly Andreához.
6: 1 perc telik el a második félidőből, Somogyi duplája eddig csupán, és egy bejátszás és egy festéken belüli remek összjáték végén a tízessel játszó Simon Vujicsik közelijével 51-39-re módosul az állás. Közelebb lép tehát a Szolnok, de egy tripla Perle Zoltántól. Volt ebben szerintem lehet, hogy falt is, de a játékvezetők tovább intették, és a tripla az maga remekülsült el. 54-39-re tehát 15 ponttal vezet, másfél perc elteltével a Falkó. A harmadik negyedében tart a találkozó. Megpróbál egyegyezni Somogyi, 4 másodperc, egy bejátszás a festéken belülre Skinsnek. Elrántották a kezénél fogva az amerikai légióst. Jöhet majd egyébként a Szolnok a Falkó alapvonaláról. ez az első hiba ebben a negyedben a szombathelyiektől. Somogyi Ádám pedig 13 pontnál tart a mezőnyben, a legeredményesebb 14 egységgel. Perle Zoltán, Darthard kapja meg a labdát vissza Somogyihoz, 10 másodperc, nagyon őrösen maradt Skins, aki viszont elkövet, illetve elszenver egy szabálytalanságot Bognártól. Bognárnak ez egyébként a mérkőzésen a harmadik hibája. Úgyhogy lehet, hogy hamarosan megy vissza a kispadra. Na, hogyan tértek vissza az öltözőből a csapatok? Hogy látod a testbeszédet?
7: Azt gondolom, hogy sokkal jobb állapotba tért vissza a Szolnok. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy ugye az első két támadásból egyből a kosarat is tudtak dobni. Most egy picit a Falkon nem feltétlenül azt a játékot látom, mint az első fél időben, és most már ez harmadik faltjuk, kettő, alig két perc eltelvel.
6: Nagyjából vannak, mint egy negyed, korábban a Szolnok, igaz, nekik akkor már öt volt.
7: Igen, most azért nagyon észnél kell lenniük, mert hogyha ezt próbálják, vagy ezt folytatják tovább, akkor szerintem itt rövid úton vissza fog tudni jönni a mérkőzésbe a Szolnok.
6: Litré Darthard első büntetője jó, jöhet a második, az is 54-41, 13 ponton tehát a Falkó előnye. A labdával pedig Váradi Benedek, Falkó akció tehát. Ben van egyébként Toró, Perle, Bognár, valami Novakovics a hazaiaknál. Váradi egy az egyben próbálja megoldani. Ez a kísérlet, ez rossz. Rövid volt a dobás Váraditól a festéken belül. A lepattanól Szolnoki, Krinyájszki, zsákolás, és a végén ugye, hát az eljúk, amit magyarosítani próbáltunk itt a Nemzeti Sport Rádiónál, ez a zsákos passz. Végül ez lett ugye a megoldás, és ezzel a triplát nem ért, bár nagyon szép volt maga a mozdulat, ezzel a duplával 54-43, 11 pontos Falkó vezetésnél kér időt a hazaiak szakvezetője Milos Konákov, aki megint csak talán azt tapasztalhatja, hogy a Szolnok valamit megtalál.
7: Igen, hát és igazából ugyanazt találta meg, amit megtalált már az előző találkozón, ennek a mérkőzésnek az első fél idejében, a 2-2 leválásokat. Számomra nagyon furcsa az, hogy tényleg egy addig vár fönn a Szolnoki támadó mezőnyember, amíg valahogy üres nem lesz a leváló center, és utána megpasszolja, és ezzel nem tud mit kezdeni a Falkó. Ezzel szemben ugyan ezt a játékot a másik oldalon nem tudják ennyire egyértelműen lejátszani. Nekem meggyőződésem, hogy nem támadják annyira a gyűrűt, hogy túlzottan lefoglalják a védőket, és ezért nem alakulnak ki ilyen helyzetek, mint mondjuk a Szolnoknál az előbb.
6: Véget ért az időkérés, Konekov azért megpróbálja csírájában elfolytani ezt a szolnoki feltámarás kezdeményt. Jöhet tehát a szombathelyi gárda. Váradi kapja vissza Torótól, felviszi, illetve átviszi a túloldalra Krinyájszki mellett Váradi. Perle, ő kér labdát, aztán egy betörés Somogyi mellől. Perle, hát ezt bravúrosan csinált, aztán a hazai gyűrű segít neki, beszédül a labda. 16 pontos imáron Perle Zoltán, és ez a kosár, ez egészen fantasztikus volt. Somogyi lábon próbálja megverni Váradit, aztán a kiosztás Krinyájszki a betörés követően. A lepattanó az Skinszé lett volna. Kivették a kezéből a labdát a szombathelyiek. Kimarad ez a szolnoki dobás, a szombathely a túloldalon pedig. Hát idő előtt véget ér ez a támadás, mert a palánk alatt labda nélküli szabálytalanság. Hát jól látom, ezt megint Bognárra fújták rá, úgyhogy Bognár Kristóf számára időlegesen befejeződik ez a mérkőzés. A kispadra megy le, négy hibánál, úgyhogy ő extrán veszélyeztetett. Konakov egyelőre pihenteti őt. Jöhet tehát a Szolnok 56-43-as Falkó vezetésnél. 3 perc telt el a harmadik negyedből. próbál kapaszkodni az olajbányász. Somogyi, Krunyánszki szépen gyorsan végigjár a labda, aztán Vujcsik betörését követően a szabálytalanság Kellertől, aztán hiába reklamál a szombathelyi magasember. Vujcsik megverte őt egyébként az alafonarról indulva, és aztán ugye a palánkon túlmozogva próbálta visszaemelni a labdát Vujcsik. Keller még mindig mondja magáét, nem tudom, mit lehet ezen reklamálni.
7: Hát szerintem úgy értékelte, hogy most az, hogy betörés közben testest elleni küzdelem van, vagy a levegőben összeérnek, az nem feltétlenül falta részéről. A játékvezetők így ítélték meg.
6: Kellernek egyébként ez az első a mérkőzésen.
7: Igen, nagyon sokat szelidült ilyen szempontból a játéka, és a mérkőzésen belüli magatartása is egyébként, mert régebben azért volt rá példa, hogy összetörte maga alatt a parkettát, most nagyon sarkítva egy-egy ilyen eset után.
6: 11 pont környékén, illetve egész pontosan 11 pontos hátrányban a Szolnok továbbra is. 10 ponton belülre még ebben a negyedben nem zárkózott az olajbányász. Vujcsik mind a két büntetője jó volt. Perle 7 másodperc a támadóidőből elveszíti. Somogyi rohan a labdával végig. Vujcsiknak osztja ki Zsák. És ezzel 56-47 visszajött a mérkőzésbe a Szolnok. Perle érthetetlen hibája után, mert egész egyszerűen pattogtatott ott ő a 3 pontos vonalon kívül. De hogy mire vár és mit akart,
7: szerintem egyébként majdnem egy labdaszerzés. Reklamálta, hogy lábbal ért hozzá a szolnoki védő.
6: Keller, ez a tripla rövid, a lepatonok Krinyánszki. Megint egy jobb periódusban a Szolnok, ezt használhatja ki a vendégcsapat. Vujcsik beleáll a hármasba, ez jó! 56-50 időt kér Konakov. Ebben a negyedben másodjára, úgyhogy eltelik 4 perc a játékrészből, és a 16 pontos hátrányából a Szolnok 6 pontos hátrányt varázsolt. Tényleg varázslatnak nevezhető mindez, mert szempillantás alatt tudtak kosarakat szerezni a vendégek, és kiemelném Vujcsikot, aki megtalálta itt a dobóformáját, már 11 pontos a lengyel légiós, és Konakov 4 perc alatt a második idejét égeti el.
7: Igen, és 4 perc elteltével egy 15-5 vanással jöttek vissza a mérkőzésbe, és csak oda tudok visszatérni, hogy a 2-2 játékkal nem tud mit kezdeni a Falkó, mert ha most például az oldalsó védők túltam besegítettek, hogy ne tudják bejátszani a labdát a palánk alá, ezáltal üresen volt az ember kint a 3 pontos vonalon, szépen megtalálta Krajnszki talán most, vagy már nem is tudom, kinél volt a labda, de a lényeg az, hogy egy teljesen üres 3 pontos tudtak dobni. Számomra tényleg megdöbbentő, hogy ennyire ezzel a teljesen egyszerű játékelemmel nem tud mit kezdeni most jelen pillanatban a Falkó.
6: Lehet, hogy Konakov erre próbálja megtalálni az ellenszert ennél az időkérésnél is. Keller, Perl, Toró, Peterson, valamint Novakovic ér vissza a Falkónál. A túloldalon Krinyánszki még valamit, ott beszél Bosznicssal, de ott van a pályán egyébként Krinyánszki, Boris, Skins, Somogyi, magas emberként ugye Vujcsik, valamint Darthard is. Darthard továbbra is 8 pontos, Barnes 3 a légiósok közül, Vujcsik 11-nél, Holt 0 pontnál, Somogyi 13-nál, Krinyánszki 9-nél. Tehát itt elsősorban azért a magyar játékosok a húzó emberek most a szolnoki olajbányásznál. A játékvezető pedig még valamit Konakov után elmagyaráz Bosznicsnak is, és videózás zajlik. A játékvezetők pedig a videózás után azt állapítják meg, hogy...
7: Hogy hármas volt az előző kosár, mert ott Keller nagyon próbálta mutogatni a játékvezetőnek, hogy csak kettes volt.
6: Végül tehát Vujcsik valóban triplázott. 56-50-es szombathelyi vezetésnél hosszatja a labdát a házigazda a Szolnokkal szemben a férfi kosárlabdászok bajnoki döntőjének második mérkőzésén. Peterson visszateszi Perlhez. 10 másodperc még a Falkó támadó idejéből. Perl megint dadog ez a támadás, de ez a hármas ez nem jó Perltől. távoli dobásokra kényszerítik a szombathelyieket a szolnokiak.
7: Igen, alapvetően egy 3-2-es zónát védekezik a Szolnok Skinszel fönn az égben, és bármilyen 2-2-t játszanak, teljesen egyszerűen leváltják. Nagyon szűken vannak az emberek, nem találják meg a réseket a védők között.
6: Somogyi ment a faltért, megfújták a játékvezetők. Erről még valamit mutagat Torrói, ez a hiba. Cserél egyébként Konakovi, és megint már ugye ott van benne a pályán. A csereként pályára lépett Willen, miközben Novakovics még a túloldalról gyalogolt le. Jöhet két büntetővel, Somogyi ráadásul. Bónusz van már. Egy dobás Somogyitól, ez jó. 56-51-re módosul a mérkőzés állása. Jöhet a második büntető Somogyi Ádámtól. Mindössze egy személy hiba Szolnoknál ebben a játék részben. Eltelik lassan 5 perc a harmadik negyedből. És az utolsó 5 perc ebben a negyedben úgy kezdődik majd meg, hogy 56-52-re vezet a Falkó. De hát ennél sokkal nagyobb volt a különbség, 16 pont a nagy szünetben. Peterson, Perl, a szabálytalanságot, ezt most kiszúrták a játékvezető Somogyi Ádámnak, ez a harmadik hibája a mérkőzésen. Ahhoz képest, hogy az első 2 percben 2-t begyűjtött már, egyelőre jól gazdálkodik a saját lehetőségeivel.
7: Igen, most Somogyi Ádámot le is vették Perzori őrzéséről, most már Willent fogja, hogy ugye három faltja van, és hogy nehogy véletlenül még egyet bejusson.
6: Skinsz pedig kis híján labdát szerzett Petersonon. Tényleg, hát, hogyha összevetjük a nagy szünet előtti Falkót a mostanival, látványosan elbizonytalanodott támadásban a szombathelyi gárda. Peterson dobja be, Perl 5 másodperc a támadóidőből, Perl betör, jó ez a közeli. Perl Zoltán szállítja itt most a pontokat, a kosarakat a Falkónál, de ő egymaga biztosan kevés lesz a hazaiak számára. 58-52-nél Somogyi a labdával, Szolnoki akció, visszakapja Somogyi Vujicsiktól, várja a mozgást az irányító, Somogyi megtalálja Vujicsikot, Vujicsik a középtávoli, ez is remek ütemű. A lengyel lehet itt a kulcsember, mert nagyon jól megtalálta a dobó formáját Vujicsik, és jó az összjáték, és a, hát tényleg érzik egymást Somogyival. 4 pontos Falkó vezetésnél hazai akció, lábat ér, Krinyájszkinál. Visszatér Filipovics. Talán még ebben a fél időben nem is volt a pályán Filipovics. A lecserélt játékos Toró, aki meg szépen lassan elfogyott, mert tényleg hosszú ideje nem tudott hozzászólni a mérkőzéshez. Peterson visszakapja Filipovics-tól, 8 másodperc. Peterson megtalálja ott a palánk alatt Kellert, aki hiába teszi föl, már jött a sípszó. Odafújják ugye a hibát a játékvezető Krinyájszkira, neki is ez a harmadik, úgyhogy Pallai érkezik a pályára Krinyájszki helyére. Bosznics azért megpróbálja tényleg itt a hátsó embereket minél inkább tűzben tartani, meg a veszélyzónán kívül ne legyen kipontódás veszélye. A labda a Falkónál továbbra is, 10 másodperc még a támadóidőből, 4 perc a negyedből, a harmadikból a mérkőzésen. Willen cipelte talán túl sokáig a labdát, Filipovics egy nagyon kényszer helyzetből, nem is volt az igazán dobó helyzet, de el kellett vállalnia, mert fenyegetett a támadóidő, letelte. És aztán egy visszajátszás. Hát, hogy Skinsz és Darthard itt végül is mit gondolt, egyértelműen kivárt Darthard. Felmérhette, hogy Skinsz még a saját tér felén van, és visszadobta a labdát a csapattársának. Darthard a mérkőzésen talán ő a leggyengébb szolnoki, mert tényleg sehol nincsen az a Darthard, aki szombaton segítette a csapatát 27 ponttal.
7: De neki alapvetően ilyen az egész szezonja szerintem, hogy hol eltűnik, hol feltűnik, és ezt a kettőt váltogatja, de amikor feltűnik, akkor aztán tényleg feltűnik.
6: Visszajátszás miatt a labda a Falkói, Peterson, hát ez remek, ezzel a duplával 60-54, de hát továbbra is teljesen nyílt a mérkőzés. Somogyi, na itt most mit láttak a játékvezetők? Azt, hogy Darthard volt a szabálytalan. Második hibája Darthardnak. Támadás közben követett el hibát Darthard. Nem tudom, hogy Bosznicsnak megfordul-e a fejében, hogy őt lehozza, mert most látványosan benne maradt az előbbi Baki is.
7: Hát igen, ugyanakkor ezért a mai mérkőzésen se Palla és se Rudner nem tudott eddig hozzátenni. Holt, nem is emlékszem, hogy volt a pályám, volt, mert
6: itt a fél időben nem.
7: Igen, talán. De hogy teljesen csendes mind a három játékos, úgyhogy nagyon nincs variációs lehetősége.
6: Pillanatra egész pályás letámadás a Szolnoknál, aztán egy sorok tripla, behullik, nem hullik be Vilentől, pedig aztán már emelkedett a Savaria Arena teljes közönsége, a szolnoki tábort leszámítva. Aztán egy betörés követően Somogyi valahogy még áthúzza a fejek fölött a labdát, de odaütnek neki. Hát itt a szombathelyiek szerint ez véleményes.
7: Szerintem fújható volt.
6: 3 perc maradt még a harmadik negyedből. Kiváló mérkőzés. Ez dukál egy bajnoki döntőhöz. 60-54-re vezet a szombathelyi házigazda a szolnoki olajbányásszal szemben. Keller diskurál a játékvezetővel. Darthard lemegy, jön a helyére hetesen Rudner Gábor a vendégeknél. Peterson szintén a kispadon most már, és jön be a helyére Váradi. Peterson ugye 4 hibán áll, segít itt nekem Andi. Bognáron kívül még ő tehát a veszélyeztetett kategóriában, Konakov csapatában. A nyomás ellenére pedig az első büntetőt azt a helyére küldi Somogyi Ádám. 60-55, lesz-e 4 pont a differencia Somogyi Ádámon múlik, és az ő csuklóján. Ugye mindössze 9 pontot tudott gyűjteni ebben a negyedben a Falkó, ezzel szemben a Szolnok már úgy tart 56-nál, hogy 35-öt szerzett az első fél időben, tehát egy hiány 20 a pontok száma csak ebben a negyedben. De tehát egy hiány 20, úgyhogy 21 a pontok száma, tehát nem 19. Filipovic, ez a tripla rövid, távolról sem megy most a játék. Visszajöhet egy labdára a Szolnok. 4 pontos hátránynál támad a vendégcsapat. Pallai Filipovics mellett nem viszi be. Somogyi. 10 másodperc még a támadó időből. Somogyival szemben Váradi. Mit kezd Somogyi? Elindul. Kiosztja a labdát Skinsnek. Kiről ment ki? Szolnokiról ment ki. Skins mutatja, hogy meg kell videózni. Pont a reklámtábla takarásában volt az egész, úgyhogy mi biztosat nem tudunk mondani, vagy igen?
7: Érzésre én azt mondanám, hogy mindamellett, hogy nem láttam, mert tényleg takarta a lábakat a reklámtábla, de érzésre azt mondanám volna, hogy ez Falkó labda lesz, de Skins annyira egyértelműen mutogatott Vedran Bosticsnak, hogy kérje ki a videót, hogy lehet elképzelhető, hogy ezen változtatni fognak.
6: Zajlik tehát a videózás, erre várunk, hogy a játékvezetői hármasból ketten megállapítsák, hogy kiről ment ki a labda. 2,5 perc van még hátra a harmadik negyedből, 60-56-ra vezet a Falkó a Szolnokkal szemben. Némiképp fel lehet azért itt fel lehet idézni, hogy a játékosok hány pontnál tartanak. Perl Zoltán 18 pontos a szombathelyieknél, egyel elmaradva Somogyi Ádám a túloldalon. Vujcsik 13 ponttal a legeredményesebb légiós, mert hogy a túloldalon Toró 12-t tudott dobni, tehát ez a 12 Torónál szerepelt már az első fél időben is. Nézem a statisztikai mutatót, valóban 12 ponttal fejezte be a második negyedet Toró, és abból a 12-ből 8-at az első játék részben szerzett a Puerto Ricói, tehát ő látványosan elfogyott. A labda pedig a Falkói, tehát itt Skins végül is meggyőzte Bosznicsot, hogy legyen videózás, ez az edzői challenge kárba vész. Jöhet tehát a saját alapvonaláról Keller Ákos. A legrutinosabb játékosa ő a szombathelyieknek, az első mérkőzésen csupán 2 pontot szerzett, ezen a mérkőzésen 5-nél tart. Átviszi Váradi a labdát. Perl most már megindul be középre, nagyon üresen maradt ott a festék, aztán kiosztja Perl, de már volt egy sípszó. Jöhet majd egyébként 2 büntetővel Perl Zoltán, bónuszban már mind a 2 együttes. Rudner Gáborra fújtánk ezt a játékvezetők.
7: De ez még jól is jött, hogy lefújták ezt a faltot, mert ugye Villen kihagyta a 3 pontost.
6: Ugyanonnan dobhatott volna, honnan korábban kihagyta. Perl Zoltán pedig elérhet 20 pontig, hogyha a két büntetőjének mindegyikét értékesíti. Perl Zoltánt azért buzdítja a hazai közönség is. Egyébként Szolnokról több mint 100-an érkeztek, a saját szektorukat majdnem megtöltik az olajtábor tagjai. Perl a másodikkal, ez kimarad, de már túl hamar beléptek a palánk alá a szolnokiak.
7: Igen, alapvetően Perl Zolinak rettentő hosszú a büntető dobása. Ugye alapvetően 5 másodperc alatt el kéne dobnia, de ez bőven több, mint 5. Megnézi, maga mellé engedi a labdát, 9-szer leüti.
6: Pontosan 9-szer?
7: Mindig 9-szer, és utána dob, és alapvetően ismeri mindenki, de a mai mérkőzésen szerintem harmadszor lépnek be.
6: 20 pontos tehát Perl Zoltán, 62-56-ra vezet 6 ponttal a Falkó. 2 perc még a harmadik negyedből, Holt, Homály triplát próbált, lepattanó Skinsey, illetve nem is volt lepattanó, egy ívelt labda volt. Aztán pedig hát Keller majdnem Filipovics-tól veszi ki a labdát, a két szombathelyi egymásba akad. És egy tripla kísérlet, ez meg jó. Hát egészen hihetetlen. Rudner Gábor hármasával 62-59, de mindez abból indult, hogy Filipovics és Keller egymással küzdött a két csapattársa lepattanóért. Perle, szombathelyi támadás. Másfél perc még a negyedből. Keller nem tudott elválni Rudnertől. Dobhat majd azért a Falkó kettőt. Rudnernek akkor ez a negyedik hibája. Nézem azért a táblát, a harmadik csupán, úgyhogy elszámolta magamat. Perl lemegy a helyén, Tanodez. Bajnoki döntőhöz méltó, magas színvonalú találkozó, de tényleg vannak értelmezhetetlen hibák mind a két oldalon.
7: Abszolút, abszolút. De hát igazából mondhatnánk azt, hogy ez hozzátartozik a bajnoki döntőhöz. Kíváncsi leszek egyébként, hogy itt a harmadik negyed végén, vége előtt másfél perccel ez a történés, hogy Filipovics és Keller egymás kezéből rángatja ki a lepattanót, majd ebből eladják a labdát és hármast kapnak. Ez a mérkőzés szempontjából egy milyen jelenet volt, mert könnyen lehet, hogy itt fog majd magára találni, vagy most is magára talált, hát visszajött a mérkőzésben 4 pontra.
6: Csak hát ugye nagyon sok energiát felülről az, hogy valaki visszajön nagy hátrányból, ezt láttuk az első mérkőzésen.
7: Ez tény, hogy ebben nagyon el lehet fáradni.
6: Na most itt egy labda nélkül ütközés, Willem volt az, aki eltávolította maga mellett Barst. A játékvezető pedig mutatja, hogy dobhat majd kettőt a szolnok, méghozzá Barz, Petersonnak pedig, illetve Willem volt ez. Willemnek, hát azt hiszem, hogyha frissült a statisztika, akkor az első hibája a mérkőzésen.
7: Igen.
6: Jöhet akkor két büntetővel Barz, aki eddig 3 pontnál. Most ő összpontosított a vonalon. Ugye Krünyánszki nincs benne a pályán az olajbányászban, és egy technikai, ha jól látom, Bosznicsra, vagy mind a két szakvezetőre?
7: Nem.
6: Konakov.
7: Konakov kapott.
6: Pedig aztán Bosznics magyarázott itt Nagy Elánnal.
7: Igen, mert előbb nagyon magyarázott Konakov, mutatták neki az első figyelmeztetést, és valószínűleg folytatta a magyarázást.
6: Őrült magas egyébként a feszültség is mind a két együttesben és a szakvezetőkben is. Ez azért összességében nem segíti azt, hogy itt egy gördülékeny mérkőzés legyen a legmagasabb színvonalon. Most a játékvezetők megtárgyalják egymás közt, hogy ők mit hallottak, mit tennének, mit döntenének. Végül is a végső szó az majd Prokcs Péteré lesz. A technikait odaadták egyelőre Konakovnak, így aztán jöhet tehát. Hát egy grátisba kapott büntetővel a szolnok, de végül is nem úgy állnak fel, tehát akkor itt lehet, hogy mind a két szakvezető kapott egy technikait, vagy te hogy látod, hogy mi lett végül a megoldás, a megfejtés?
7: Hát ez érdekes, mert ugye akkor most kéne egyet dobni.
6: Hát, hogyha Konakov kap technikait, akkor igen.
7: Volna.
6: De így viszont csupán azt a kettőt dobja le most itt négyesel Barz, amiért ugye amit megkapott a faltért. Ezt igyekszünk kideríteni.
7: Igen.
6: Jöhet a másodikkal Barnes, az elsőt azt bedobta, a másodikat is. 63-61. Ez azt jelenti tehát, hogy egy kosaras a mérkőzés. Van még hátra egy perc a harmadik negyedből. Ismételjük magunkat, egyáltalán nem mindegy, hogy mennek az záró negyedre a csapatok. Falkó támadás, Tanodez hozzászól, hozzászól egy kimaradt triplával. Átveheti a vezetést a Szolnok. Fantasztikus teljesítmény lenne a részükről, hogyha megfordítanák az állást ebben a negyedben. Somogyi a labdával, 13 másodperc még a támadóidőből. Somogyi le a sarokba, ki fog elvállalni. Rudner, jó a tripla! 63-64 és a Szolnok vezet. Ledolgozza a 16 pontos hátrányát egy negyed alatt a Szolnok. 64-63-ra már az olajbányász vezet, fél perc még a harmadik negyedből. Tanodez, teljes tanácstalanság a Falkónál, le a sarokba, Filipovic a triplával, rövid. Lepattanó viszont Váradi, Váradi visszadobja, ez is kimarad. Marad még 20 másodperc a Szolnoknak, teljesen leolvadt a Falkó. Somogyi a labdával. Inkább felállnak ehhez az akcióhoz, megpróbálják végigjátszani. Somogyi, elfutó ember, Somogyi végigviszi, berobja, nem. A hazai gyűrű most segít a Falkónak. Hát ki gondolta volna? Ha van olyan hallgatónk, aki gondolta volna, az nyugodtan írja meg nekünk üzenetben, hogy az záró negyedre a Szolnok fordul majd előnnyel. Márpedig ez a helyzet, hogy hiába vezetett 51-35-re a nagyszünetben 16 pontos előnnyel a Falkó, ezt az előnyt, illetve hátrányt szolnoki szempontból eltüntette az olajbányász, és 64-63-as előnynél a Szolnok vezette hát az záró negyedre ráfordulva.
7: Nem tudott ugyanazzal az energiával kijönni a fél idő után a Falkó a pályára, és ahogy az első fél időben mentek, futottak, bár voltak bírói tévedések, de nem vitte el a fókuszt. Itt a harmadik negyedben már szinte csak azzal foglalkoztak, hogy a játékvezetők hol fújnak esetleg úgy, ami nekik nem tetszik. A Szolnok nagyon összekapta magát. Nagyon sokkal több energiát rakott be.
6: Ugye bele 35 pontot szereztek az első fél időben.
7: Igen, és 29-et a másodikban. Hát ez igen, a harmadik negyedben ez azért nagyon sokat elmond az ő játékukról, és igazából a Falkónak a védekezéséről, és a Falkó összesen 12 pontot tudott dobni ebbe a negyedbe, ami tőlük nagyon kevés. Hát, hogyha most ebben a két negyed közti két percben valamit nem tudnak kitalálni, akkor a Szolnok szerintem ezt a játékot még tovább fogja vinni, és maga biztosan fogja nyerni ezt a találkozót.
6: Nekem úgy rémlik egyébként, hogy a tavalyi bajnoki döntő harmadik mérkőzése volt olyan, talán nem a harmadik, hanem az első, amikor a Szombathelyi vezetett még sokáig, és a végére valahogy nagyon elfáradtak és elkészültek az erejükkel, és akkor a Szolnok viszonylag nagyobb hátrányból fordított. Megnézem azért, hogy mennyire csal az emlékezetem, ha egyáltalán csal. Jöhet az záró negyed tehát. 64-63 vezet a Szolnok. Az első támadás viszont ebben a játék részben az a Falkóé lesz. Valamit ki kell találni a Konakovnak. Vissza kell térni a szombathelyieknek arra az útra, amit az első fél időben követtek. De hát van-e még visszaút? A labdával Perl, Váradi, egy tripla, kimarad. Most a hazai gyűrű nekik nem segít. A Szolnoki a lepattanó. Jöhet tehát aztán a labdával Somogyi. Somogyi Ádám és 17 ponttal meg azért itt virtuóz játékkal a passzokat tekintve. Váradi üt oda Pallainak. Jöhet tehát majd a folytatás a Szolnoki támadásnál. Ugye ebben az idényben az alapszakaszban és a Magyar Kupa döntőjében is a Szolnok nyert. Mindannyiszor verték egy nagyon szoros kiélezett mérkőzésen a szombathelyieket. És a legutóbbi hét mérkőzését a két csapatnak egyaránt az olajbányász nyerte. Somogyi le a szélre, belenyúl a labdába Perl. Ez azt jelenti, hogy jöhet majd tehát oldalról a vendégcsapat. A játékvezetők kivárnak. Somogyi bandukol ki ide erre az oldalra. Ő dobhatja be a labdát. Fél perc telt el a záró negyedből. Somogyi, Pallai. 3 másodperc a támadóidőből. Pallai végigviszi, nem dobja be. Lepattanó viszont, aztán Skinsey, és ez még a támadóidő lejárta előtt volt, hogy Skins begyűjtötte a lepattanót.
7: Hát főleg úgy, hogy az előtte levő dobás gyűrűt ért, úgyhogy nem indították újra a támadóidőt. Egyébként új támadóidő lett volna.
6: 66-63-ra vezet tehát a Szolnok. Falkó akció. Csupán az első negyedben vezetett ugye a Szolnok. Akkor 4-0-nál, illetve 6-4-nél. Onnantól fogva végig a második negyed, illetve a harmadik negyedleges legvégéig a Szombathelynél volt az előny. Visszatér a pályára Bognár Kristóf a hazaiaknál Keller helyére. 4 hibánál Bognár, kockáztatja az ő játékát Milos Konákov. Eltelt egy perc a záró negyedből, Bognár dobhatja be a Szolnok alafonaláról. Elkéri Váradi, visszakapja Torótól. Váradi vár ki, 7 másodperc, nem áll bele Vilen, le a sarokba Bognár, ő is kifordul a dobóhelyzetből, és aztán elveszíti. Hát szerencséje, hogy itt most faltot láttak.
7: Nagyon nagy szerencséje, igen, mert egyszerűen nem tudnak dobóhelyzetbe kerülni. Mondom, ez a Szolnoknak ez a 3-2-es zónavédekezés, ez rendkívül ilyen működik, és egyszerűen nem találják az ellenszerét.
6: És közben megtaláltam, hogy a szolnoki mérkőzés volt tavaly a bajnoki döntőben az, amikor az utolsó negyedben valami irtózatosan nagy hátrányt tüntetett el a Szolnok. Tehát a Konnakov csapatra ez jellemző az elmúlt időszakban. 6 másodperc a Falkó támadóidőből, Váradi a körtéből, rövid a dobás. A lepattanó az övé, aztán a szérről egy nagyon fontos tripla Vilentől. Hát, mint szomjazónak a sivatagban egy korty víz, úgy kellett most ez a hármas. Somogyi 66-66-os döntetlennél, Somogyi támadó szabálytalansága. Rögtön élet költözött a Szamária arénába, extázisban a közönség, Somogyi 4 hibánál. Korlátozottak a lehetőségeik. Visszatér a pályára Dart Hard Pallai helyére, úgyhogy Somogyi marad, és hogy őt mikor sikerül mondjuk a szombathelyieknek kipontozni, az alapvetően befolyásolja majd a mérkőzés végkimenetelét.
7: Hát az nagyon-nagyon befolyásolja. Most az biztos, hogy figyelni fog magára a támadásban, védekezésben egyaránt, ha egy kicsit okos a Falkó, akkor fogja is forszírozni. Igen. Most például Somogyin ment a betörés.
6: Ehhez kellett engedni a Somogyinak, érezte, hogy nem üthet oda. Vilenig aztán az alfanaron betört, és kiharcolt egy, hát illetve 2 büntetőt. És hát Pallai is 4 hibánál, ugye azért vitte őt le Vedran Bosznics. 4 hibánál pedig ebben a negyedben a Szolnok, úgyhogy nagyon hamar ott vannak a csapathibákat tekintve az 5-nél, annak a határán a vendégek. Visszaveheti a vezetést a Falkó, Vilennek kell ehhez büntetőznie, az elsőt az értékesíti Petrik Vilen. 67-66, hátra van még 8 perc a mérkőzésből. Hát ilyen egy bajnoki döntő. Vilen összpontosít, csak az olajtáborból kap fixót, bedobja. 68-66, és minden azért értékes pontokat szerez. Tripla a részéről ebben a negyedben, és ez a 2 büntető. Bosznics pedig mutatja a társaknak, hogy mivel letámadt egész pályán a Falkó, be kell segíteni Somogyinak, hogy áthozzák a labdát. Még éppen időben meg is történik mindez. Somogyi a festéken belül, ott van egyébként Skins, onnan mozog ki Krinyánszki, jó a 2-2, Skins kihagyja a zsákolást, de dobhat majd 2-t. Hát itt ez megint véleményes, Váradira fújták. Te mit láttál, Andi, pont előttünk történt minden, mennyire volt ez fújható?
7: Hát én faltot nem igazán véltem felfedezni, Toróra fújták rá. Én inkább azt vártam volna, hogy valamit fújnak Skinsre, mert annyira megrántotta a gyűrűt még dobás után. Nem tudom, érdekes súlyás volt, de mindig bebizonyosodik, hogy az a falt, ami valójában nem annyira falt, ott az egyik büntető kimarad.
6: Skins az elsőt tehát elhibázza, jöhet a második, 8 pontos csupán az amerikai, a második az már a helyére kerül, 68-67. Jöhet a Falkó, Perle, ott van benne a pálya, most már Toró is, a másik magas ember Bognár. Perle kapna egy elzárást Vilentől, Perle még a három pontos vonalon kívül vele szemben Somogyi, Perle le a sarokba Váradi, Bognár fut be a festéken belülre, Perle nincsen tiszta dobó helyzet, kiosztja Váradi, jó, a tripla jó! 71-67, most a Szombathely van a hullám tetején, 4 ponttal vezet a Falkó. Elveszítette a ritmusát a Szolnok, na mennyi idő kell az olajnak ahhoz, hogy visszataláljon ehhez? Somogyi, 2-2, nincs 2-2, nagyon szép kosár Somogyi Ádámtól az alapvonal mellől, 71-69, lehellebb finom mozdulat, 2 ponttal vezette hát a Falkó, Váradi pedig megy a pontért és meg a faltért, 2 pont, és jöhet a plusz egy Váradi Benedektől. Mindezt egyébként önkívületi állapotban ünnepli meg.
7: Igen, pont ezt akartam látni, vagy mondani, hogy jó látni ezeket, ezeket az emóciókat így a pályán, hogy annyira együtt élnek a mérkőzéssel, hogy minden egyes jó megmozdulásnak annyira tudnak örülni.
6: Váradi tehát az első büntetője, ami az egyetlen egyben remek. 74-69-re 5 ponttal vezet a Falkó. Van még hátra szűk 7 perc. Kanakovon látszik a feszültség, ő van hozzánk közelebb. Bosznicsot már azért nem látjuk, mert hogy a játékosok körülölelik őt. A bosnyák mester kért időt. Ugye tavaly még Oliver Vidinnel lett bajnok a szolnoki olajbányász. Az idény előtt érkezett Vedran Bosznics, akivel a Bajnokok Ligájában nagyon szép menetelést mutatott be az olajbányász. A Magyar Kupát nyerték, és a bajnokságban a rájátszásban söpréssel távolították el az útból a Sopront és az atomerőműt is. A túloldalon Konakov pedig a negyedik bajnoki címért harcol a Falkóval, ő ugye 2021 óta vezetőedző, korábban dolgozott másodedzőként Gáspár Okor mellett, és úgy is volt két bajnoki címe a Falkónak ebben a felállásban. Tehát azért két kiváló mester van ott a kispadokon. Hogy látod, hogy melyik szakvezető meccsel jobban?
7: Hát ez nehéz, főleg, hogy félig meddig kollégákról van szó, még ha most itt a rádióban szakkommentátorként vagyok jelen is. Én azt gondolom egyébként, bármennyire szimpatikus és nagyon kedvelem Minos Konakov munkásságát, de szerintem nagyobb hatással van a mérkőzésre Vedran Bosznics. Ugye ez bizonyította már a szezon teljes egészében, legyen az a Bajnokok Ligája, vagy akár csak a bajnokság. Nagyon jól összerakta ezt a csapatot. Mindenkinek pontosan tudja használni az erősségét, úgyhogy szerintem ő van nagyobb hatással.
6: Darthard triplája kimarad, Krinyánszki, ő is kihagyja de falttal együtt. Mert a játékvezető mutatta, hogy hát itt Toró volt az, aki Krinyánszkit próbálta őrizni. Torónak a harmadik hibája a mérkőzésen. Most mondom, hogy ennél a szolnoki akciónál volt már egy kísérlet triplára Darthardtól, az kimaradt. Jöhet majd a két büntető, és a két négy hibánál lévő játékosát cseréli most Bosznics. Pallai érkezik, leül a kispadra Somogyi Ádám. 6,5 perc még a mérkőzésből, most Krinyánszki Borisz az, aki ott van a vonalon. Nem hibázhat, mert a büntetők felértékelődnek egy ilyen szoros végjátékban. Az elsőt az bedobja, ahogyan a nagyon gyorsan beköszönő csend is jelzi. Folyamatosan megpróbálják zavarni a szolnoki dobójátékosokat a szombathelyi közönség részéről. Jöhet a második büntető, ha bemegy, csönd lesz, kimarad. 74-70, a labda a Falkói, Perle. egyelőre távol a gyűrűtől. Perle, nincs igazán mozgás a többiek részéről, Bognár csupán visszaadja Perlnek, aztán a betörés, nem oldja meg Perle Zoltán, kimarad, a lepattanó pedig a Szolnoké, Bognár szabálytalankodik. Nem, a játékvezetők úgy látták, hogy már a vonalat érintette ezek szerint Pallai. A labda tehát a Falkóé.
7: Nagyon csak arra próbál játszani a Falkó, hogy a fenti 2-2-t majd ugye elváltja a Szolnok, és akkor a magas ember ellen egyegyezik, de hát...
6: Majdnem átdobja visszajátszásnak Bognár a labdát. Perle begyűjti, aztán ő indul meg, Perle! Zseniális! A dupla a végén, de hát itt piruett volt a dobás megelőzően, ahogyan lefordult a festéken belül az emberéről. 76-70, Krnyájszki tovább játsza. Barnes, nincsen dobó.

0: kettőt egyébként. És ugye 5 személyi hibát már összegyűjtött ebben a negyedben a Szolnok. Ez is döntő tényező lehet. Patrick Willen az első büntetőjével. 4 hibánál Pallai, Krinyánszki és Somogyi is a Szolnokiaknál, a túloldalon Bognár és Peterson. Az elsőt bedobja Willen. Jöhet a második, 77-72. Kivárunk, mert Willen is kivár. De nem hezitál, hanem csak koncentrál, ez kihagyja. A lepattanó a Szolnoké, megint visszajöhet egy kosárra a vendégcsapat. Pallai, Krinyánszki, mögötte Willen, lépés reklamálnak, lépés is volt. A játékvezetők úgy látták, hogy Krinyánszki Boris ellépte. Most több a hiba a Szolnoknál.
1: Igen, határozottan több a hiba. És egyébként pont most azt néztem, hogy egy rendkívül hosszú mérkőzés, ez a, úgy nagyjából mostanában kéne véget érnie, de még 5 perc hátra van.
0: És látványosan lassult a mérkőzés tempója a záró negyedre. Perl 24 pontnál újabb duplával, tényleg bámulatos, amilyen teljesítményt nyújt. 79-72, régen látott nagy különbség, 4-7 ponttal vezet a Falkó, egy tripla kísérlet, Barnes! 79-75, nem engedi el messzebb ellenfelét a szolnoki olajbányász. 79-72, ezt gyorsan felírom, hát itt azért mégiscsak az záró negyedben 7 pont volt itt a differencia. Perl rajta, Krinyánszki védekezik, 4,5 perc még a mérkőzésből, Perl, hát minden most rajta áll, vagy bukik, most éppen bukik, mert kihagyta ezt a duplát a piruettet követően, Krinyánszki. Ismételten egy kosaras mérkőzés lehet, ha most nem hibázik a Szolnok. Kap egyet Krinyánszki Bognártól, de mehet tovább. Krinyánszki a körtéből, rövid a lepatonó Pallai. Ő is kihagyja, de már volt egy sípszó. A Szolnoké a labda. És ugye ez a negyedik csapathiba a Falkónál, ez még belefér, mert hát nem dobás közben fújták ezt a játékvezetők. És cserél a szombathelyi gárda, visszatér Váradi Novakovics helyére. Hát őszintén szóval nem tűnt fel, hogy Novakovics ott van a pályán, de most már nincs ott. Alafonarról a bedobás, Krinyánszki, Barnes, Krinyánszki, nincsen dobó helyzet, aztán a 2-2 a végén, a tripla jó! Austin Barnes, 79-78.
1: És 2 egymás utáni támadásban dobott 3 pontost.
0: Elképesztően fontos volt mind a 2 tripla. Váradi.
1: De még mindig a Falkó vezet egyen.
0: 3,5 perc még a mérkőzésből. Bognár sarokban. Nála megakad a támadás. Toró benne a palánk alatt, kihagyja a közelit. Toró továbbra is 12 ponton. Az első fél idő óta nem talált be a Puerto Rico-i játékos. Aztán a 2-2 a végén Skins nem vállalja el, hanem elszórja a labdát. Nem volt helye feltenni ezt. És végig támad a Falkó Bognár duplájával, 81-78.
1: És ezt kéne forszíroznia a Falkónak, a gyors átmeneti játékot.
0: Ez most működött, Bognár volt a befejező ember.
1: Igen, szóval... mondjuk nem véletlenül támadja le őket állandóan a Szolnok, hogy 14 másodpercnél kezdik el a támadást, annyi idő eltelik, mire egyáltalán valamire eljutnak.
0: Elmegy a támadóidő lejártáig ez a szolnoki akció. Perl gyűjti be a lepattanót, és végül övé lesz a labda, a Falkóé. Hát itt a szombathelyi közönség ítélete szerint mindenki szombathelyi, kivéve azt az 5 szolnokit, aki ott van a pályán, a további 7-et, aki ott van a kispadon, meg azt a több mint 100-at, aki ott van a vendégszektorban. 2 perc, 41 másodperc van még hátra a mérkőzésből. 81-78-ra vezet a Falkó a Szolnokkal szemben a férfi kosárlabdázók bajnoki döntőinek második mérkőzésén. Az első felvonást 3 nappal ezelőtt a Szolnok nyerte. Itt most az a tét, hogy egyenlít a Falkó, vagy pedig a címvédő ellépés 2-0-val fordul rá a pénteki mérkőzésre. Jön 2 büntetővel Perl, ugye bónuszban. Lassan már mind a 2 együttes. Perl a szokásos büntetőzés a részéről.

0: most emeli rá a labdát, kimarad. Pedig aztán minden támogatást megkapott Perl Zoltán. Visszatért egyébként Somogyi Ádám a vendégegyüttesbe, Krunyánszki is ott van, Darthard, Skins. Az ötödik szolnokit azt éppen nem látom. De hát nem is az a lényeg, hanem Perl újabb büntetője. Kivár Perl a pattogtatás után, most a dobás. Perl Zoltán ezt már nem hibázza el, kicsin múlott. Hazai gyűrű, erre lehet azt mondani. 82-78. Jön tehát valóban a véghajrá. Somogyi, Darthard, a tripla az hosszú, a lepatonó Perlé, Váradihoz dobja. 2,5 perc még. Nagyon gyorsan elvitték tripláig a szolnokiak, Darthard pedig kihagyta.
1: Nagyon elhamarkodott dobás volt ez érzésem szerint.
0: Szombathelyieknek pedig nem gond, hogyha sokáig támadnak. Vilen nem tudja visszajátszani Perlnek. Toró az, Toró a duplát. A második fél időben ez az első kosara a Torónak. 84-78, 6 ponttal vezet tehát a Falkó. Van még hátra 2 perc és 5 másodperc. Időt kér Vedran Bosznics. 84-78, 6 ponttal vezet tehát a Falkó, 25 pontos Perl, 11 pontos Váradi, 14 ponttal immáron Toró, a túloldalon 13 pontos Bárz és Vujcsik, Vujcsik is régen talált már be, Krinyánszki 10 pontnál tart, Somogyi Ádám pedig 19 pontjával a legeredményesebb szolnoki játékos, és időközben Pallai Tamás a vendégcsapatból kipontozódott. Na milyen érzésekkel várod az utolsó 2 percet, Andi?
1: Hát, valamiért azt gondolnám, hogy a Szolnok még föl fog jönni egész közelre, ez alatt a 2 perc alatt. És egy tényleg így is úgy is végjáték mérkőzés lesz ez a mostani, de ennél még élesebb végjátékot várok. Aztán egy ilyen döntősorozatban bármi megtörténhet, ugye emlékszel, pont együtt közvetítettük a tavalyi harmadik mérkőzést, és előtte mondtam, hogy jó, hát hogy ez biztos, hogy nyeri a Falkó, hát egész simán nyeri a Falkó, 0-2-re, vagy 2-0-ra vezetett a Szolnok, aztán a legsimábban kapott ki. Úgyhogy bármi megtörténhet.
0: Somogyi aztán majdnem elveszíti a labdát, nem tudja áthozni, letelt a 8 másodperc, igen. Egész keményen, vérre menő küzdelemben védekezett most a Szombathely, ráadásul a két légiós, Toró és Vilen. Nem tudta áthozni kellő időben a labdát a Szolnok a túloldalra, mármint ugye a Falkó tér felére, úgyhogy a labda a Szombathelyieké.
1: Nagyon más egyébként 4 faltal lennie Somogyi Ádámnak, mert az ő támadásában azért azok a kézmozdulatok nagyon benne vannak, és most ezt nagyon ki kell szednie, hogy még véletlenül se fújják rá az ötödik faltot.
0: Vilen, Falkó támadás, Perl, megint a pályán Perl, kiosztja Vilen le a sarokba, Váradi, tiszta dobóhelyzet, kimarad a tripla. Ebből pedig jön a Szolnok, Darthard végigviszi, Darthard bedobja a középtávolit. 84-80, másfél perc még. A Falkó támad, várhatóan jó hosszan, Keller is benne a pályán a hazaiaknál. Váradi elválik őrzőjétől, Toró az alafonalról vissza, le a sarokba, Perle nem vállalta a triplát, inkább közelebb lép is, bedobja! Jó a dupla falttal együtt! Perl Zoltán, szédületes teljesítmény, 27 pont, egyértelmű. Már az, amit itt a szurkolók kiabálnak, hogy MVP a mérkőzés legjobbja. És tényleg élmény nézni, hogy két ilyen válogatott játékos van ott a pályán, Perl Zoltán és Somogyi Ádám. Elképesztő, amit ők nyújtanak ezen a mérkőzésen. 2 büntető Perl, illetve 1 büntető Perltől kihagyja. A plusz egy nem jó.
1: Pedig most odaültették tanult ezt, hogy Perlnek adjanak egy pár másodperc pihenőt.
0: Maradt még 80 másodperc, Szolnoki akció. A tripla lenne a legjobb az olajnak. Szoros védekezés a Falkótól, Somogyi ketten rajta, Somogyi 8 másodperc. Krinyánszki, el kell vállalni valakinek előbb-utóbb. Közelebb lép Somogyi, a 2-2 a végén, Skins kezéből kicsúszik a labda, és nincsen dobás. Hát ez lehet, hogy a győzelmet jelentő ünneplés már a szombathelyiek részéről 55 másodperccel a vége előtt, mert Skins nem tudott eljutni dobó helyzetig.
1: Pedig a szokásos figurát megjátszották, ment a löblabda Skinsnek, de nem tudta jól megfogni és egyből behúzni a gyűrűbe, hanem elejtette, és utána amit visszarakott, azt meg Váradi Benedek nagyon szépen lesapkázta.
0: Itt most felteszem, azt videózzák a játékvezetők, hogy kiről ment ki a labda.
1: Hogy vagy... ért egy gyűrűt, szerintem az első dobás, mert ha ért gyűrűt, akkor viszont van még támadó ideje a szólnak.
0: Hát akkor ezt most megnézik a játékvezetők, minden esetre emlékezetem szerint, mintha nem. Maradt még hátra 55,6 másodperc a mérkőzésből. 86-80-ra vezet a Falkó, és hát végül is a legutóbbi időkérésnél elhangzott az tőled, Andi, hogy még valahogy visszakapaszkodhat a Szolnok. Nem engedi
1: nem.
0: Egy kosáron belülre az ellenfelét a Falkó, amely tényleg mindig összevetjük ezt a párharcot az egy évvel ezelőttivel. Ez egy teljesen más Falkó most.
1: Igen, határozott. Hát ha csak Perzoli játékát nézed.
0: Igen, a tavalyi bajnoki döntőben ő nagyon nem tudott úgy teljesíteni, ahogyan azt a képességei jeleznék.
1: Szerintem egyik meccsen se jutott 10 pont fölé. Itt meg most már a második meccsen dob 20 pont fölött, sőt 25 fölött.
0: Hát könnyen lehet, hogy meglesz neki a 30 is.
1: Dobott.
0: A videózás még mindig tart, úgyhogy erre várunk, és valóban hát a tiszta játékidőt tekintve, illetve hát a kezdés óta eltelt időt tekintve már 2 órája tart a mérkőzés, és még nincs vége. A videózás pedig tart. Nagyon-nagyon örli az energiákat egy ilyen mérkőzés, és hát nem győzöm azt ismételni, hogy 3 nap múlva ismételten pályára kell lépni a két félnek. Pénteken 20 órától Szolnokon mérkőzik majd a két együttes, és hogyha ez marad, hogy a Falkó nyer, akkor Pünköst hétfőn is játszanak majd, és hogyha 5. mérkőzésig fajul a bajnoki döntő, akkor befejezés 1 hét múlva, jövő hét szerdán szintén a Szolnok otthonában. Visszajönnek a pályára a játékvezetők, mi lesz az ítélet. A Szolnoké lesz a labda, és akkor a támadó idő visszaugrik.
1: 13-ra a gyűrűt ért ez a labda, és akkor új támadó idő indul, és a második dobásnál
0: most végül is 12-nél állapodnak meg a játékvezetők. Én kivártam, hogy mennyire ugrik vissza, végül akkor 12 a 14-ből, ami maradt. Somogyi az alapvonalról, tripla kell minden áron nekik. Brynjájsz elvállalhatja, beleáll, rövid, lepattanó Somogyi, újabb esély. Várt középtávoli, ez jó, 86-82. Tehát itt most a tripla lett volna az igazán jó a Szolnok részéről. Egy kosárral lezárhatja a mérkőzést a Falkó. Villen a labdával Váradi, kinn a jobb oldalon Toró. Végig fogja ezt támadni, 12 másodperc a Falkónál a labda, Perl, mindent tőle várnak most a hazaiak. Perl, fél perc még a mérkőzésből, Perl kiáll a hármashoz, berobja! Perl Zoltán! 89-82! 30 pontos Perl! Krinyájszki! Ez a tripla is jó! Maradt még 20 másodperc, 4 ponttal vezet csupán a Falkó. Micsoda tripla eső a végére, Somogyi üt oda Vilennek, hogy ez mindenképpen kellett, hogy legyen labdája esetlegesen a Szolnoknak az egyenlítéshez, mert már abban bízhatnak a vendégek, na meg abban, hogy Vilen ezt a két büntetőt elhibázza. És a Somogyi megkipontozódott.
1: Hát muszáj volt beütnie ezt a faltot, vannak azok a szituációk, nekem speciál egy Euroliga 4 bejutásért volt az, hogy be kellett ütnem az 5. faltomat a rendes játékidő végén, hogy hosszabbításra tudjuk menteni a meccset, hogy legyen időnk rá, sikerült is, be is jutottunk a 4 közé, hála jó Istennek, de azt nem kívánom senkinek, amit ilyenkor egy játékos a kispadon ülve átél.
0: Itt most kisebb a tét, de nem remeg meg a keze Vilennek, az első büntetőt bedobja. 98-85, nagyon nehéz helyzetben a Szolnok, de még nincs minden veszve a vendégek számára. 16,5 másodperc még van a mérkőzésből. Vilen, 5 pont vagy 6 pont? 5 helyett 6. Bedobja Vilen. Rohania kell a Szolnoknak. Krinyánszki, 13 másodperc. Krinyánszki, kell a tripla. Nem dobja be a lepatanó a Szombathelyé. Egyenlít ezek szerint a Falko a párharcban. Itt még egy fükszó. Keller reklamál. Hát ő most nagyon elégedetlen. De hát nézen fel a táblára, aztán talán ne nyugszik. De lehet a bokáját, azt megrúgta Skins. Minden esetre Keller valamit még szövegel. A túloldalon a lényeg, mert jöhet két büntetővel a Szombathelyi gárda. Váradi Benedek próbálja nyugtatni Keller Ákost. Tanadesz pedig a két büntetővel kihagyja az elsőt. Azt hiszem, hogy már eldőlt a végkimenetel, a számszerű eredmény a kérdés. 6,3 másodperc maradt hátra, 6 ponttal vezet a Szombathely. Ez a minimum, mert hogyha Tanadesz ezt bedobja, akkor 7 lesz közte. Nem dobja be. Így a Szolnok azért még rohan, Krinyánszki felnéz, átviszi, letelik a támadó idő és a mérkőzés ideje is. Egyenlít a Falko öldöklő küzdelemben a bajnoki döntőben. Falko Szolnok 91-85. A 7 mérkőzés óta tartó sikertelen sorozatát igyekezett megtörni a Szombathelyi gárda az Olajbányásszal szemben. Ha célt értek volna a Szombathelyiek, akkor egyenlítettek volna a bajnoki döntőben, és a feltételes módit nem is kell, mert valóban egyenlített a mérkőzés végén a párharcot tekintve a Szombathelyi gárda. Hiába vezetett az első percekben 4-0-ra a Szolnok, innentől fogva a harmadik negyed végéig folyamatosan a Falko kezében volt az irányítás. Az első negyed végén 22-19-es Falko vezetésnél azonban azt lehetett megállapítani, hogy a Szolnoknak a triplák nem ülnek, és jobban megtalálta a ritmusát a mérkőzésnek a Szombathelyi gárda, amely az első játék részben 8 pontos előnyben is volt. Jött a második negyed, ahol időkérésre próbálta felpörgetni a csapatát Vedran Boskic. Jól védekezett a Falko, Perl és Toró ponterős játékának köszönhetően egyre inkább elnyúlt ellenfelétől a házigazda. Az első félidőt követően 16 ponttal 51-35-re vezetett tehát a Falko. Viszont egy bámulatos fordítással a harmadik negyedben ledolgozta hátrányát a Szolnok, sőt a zárójáték részre a vendégek fordultak előnnyel. Az első részében a harmadik negyednek egy 15-5-ös futást produkált az Olajbányász, itt Vujcsik jó teljesítményét lehet kiemelni. Rudnernek jó időben érkezett a triplája, fordított tehát a Szolnoki Olajbányász, és az utolsó játék részre ráfordulva a Somogyi Ádám vezette, vendégek vezettek 64-63-ra, ám újítani ismételten a házigazda tudott. Perl Zoltán szédítő teljesítménnyel 30 pontig jutva végül is győzelemre vezette a csapatát. 91-85-re nyert a Szombathely. Folytatás a párharcban pénteken Szolnokon 20 órától úgy, hogy a bajnoki döntő állása 1-1. Még egyszer a végeredmény: Falko Olajbányász 91-85, és még egy gyors összegzés Károly Andrától.
1: Nagyon szépen összekapta magát a Falko így a második mérkőzésre. Jól játszottak igazából az első találkozón is, de ott elfáradtak nagyon a meccs végére. Most minden energiájukat belerakták a meccsbe. Annak ellenére, hogy a Szolnok a harmadik negyedben meg tudta fordítani a találkozót, és már nagyon úgy tűnt, hogy meg is tudja nyerni a meccset. Tudott változtatni a játékán a Falko, és visszatért ahhoz, ami az első fél időben működött. Nagyon szépen járatták a labdát, az átmeneti játékokat próbálták gyorsítani, és hát volt egy olyan Perl Zoltán, aki tarthatatlan volt a mai meccsen. Tényleg minden egyes kosaráért megdolgozott, ment betörésre, meccseket, abból lepörgéseket hajtott végre, és gyönyörűen játszott, 30 pontot tudott dobni a meccs végére, és maximálisan megérdemelte a Falco ezt a mai győzelmet. Kíváncsi vagyok nagyon a párharc további mérkőzéseire.
0: 1-1 tehát a párharcban, és ezzel az is biztossá vált, hogy a kosárlabda rajongóknak és Toman Sándor hangmérnök kollégánknak is lesz elfoglaltsága Pünköst hétfőn. Búcsúzunk a helyszínről, a Szó a budapesti stúdiói.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Visszavonul a válogatottól Dubai Debora, az Európai Bizottság delegációja péntekig Budapesten tárgyal az uniós források felszabadításáról. Holnap is sok napsütésre számíthatunk széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
2: Sporthírek.
3: A magyarok zürichi csoportjában az osztrák válogatott 3-1-re legyőzte a lett csapatot a harmadik fordulóban. A miénk 20:20 perctől a bennmaradás szempontjából sorsdöntő mérkőzést játszik Nagy-Britannia ellen. Visszavonul a válogatottól Dubai Debora, a Győren B1-es női kosárlabda csapatának bedobója, aki éveken át csapatkapitánya volt a nemzeti együttesnek. Idén fontos szerepe volt abban, hogy Magyarország 28 év elteltével világbajnokságon szerepelhet, a németországi eseményen azonban már nem lép pályára. Szabad kártyát igényelt a januári olimpiai kvalifikációs világbajnokságra a Magyar Kézilabda Szövetség az elveszített világbajnoki selejtezőt követően. Ezt az MKS a mai sajtónyilvános eseményén jelentette be. A Nemzetközi Szövetség 2 szabad kártyát tart fenn a VB-re. Ezek odaítélésének nincsenek szabályokban rögzített feltételei. 6-4-7-6-ra kikapott Piros Zsombor portugál ellenfelétől a Roland Garros férfi egyes selejtezőjének első fordulójában. Így nem lesz ott a francia nyílt teniszbajnokságon. Futamgyőzelmével a legelőkelőbb helyen zárta a kvalifikációt Érdi Mária, és az aranycsoportban folytatja a horvátországi Ilka 6-os vitorlázó Európa bajnokságon.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Lengyelországba utazott Magyar Péter, ez a miniszterelnök első hivatalos külföldi útja. Krakkóban arról beszélt, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülnek a megérdemelt helyükre. Holnap már Varsóban tárgyal a kormányfő. A Reuters hírügynökség jelképértékűnek nevezte a látogatást, amely Magyarország európai fősodorba való visszatérését is szimbolizálja. Az utazás előtt a külügyminiszter bejelentette, hogy leváltja a varsói nagykövetet. Orbán Anita szerint ugyanis a megújuló külpolitikai irányvonalat egy új személy tudja majd hitelesen és következetesen képviselni. Megérkezett az Európai Bizottság delegációja Budapestre, elkezdődnek a tárgyalások a Tisza kormány és a bizottság között az uniós források felszabadításáról. Az első egyeztetésen több miniszter, köztük Vitézi Dávid, Kapitány István és Kármán András is részt vett. A pénzügyminiszter azt mondta, a hét végére derül ki, milyen érdemi előrelépések lesznek a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgozunk, írta az oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán, miután a tárca a Szalai utcai épületében találkozott kollégáival. Lanert Judit kiemelte, a jó közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás. A cél pedig jobbá tenni az oktatást és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. Átlátható állami finanszírozást ígérte az ország filmes ágazatában a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter egy internetes brit filmes szaklapnak nyilatkozva. Tar Zoltán elmondta, a forrásokat érdemek és nem politikai lojalitás alapján osztják szét. A filmes testületeket pedig az ágazat javaslata alapján megválasztott új tagok fogják vezetni. A tárcavezető arról is beszélt, hogy meg akarják tartani a filmek adójóváírását. Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje képviseli Magyarországot a kolozsvári Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztiválon. A június 12-e és 21-e között zajló rendezvény Magyar Napjának programjában premierként vetítik Nemes Jeles László Árva című filmjét, de látható lesz Pálfi György, Tyúk és Egyedi Ildikó Csendes Barát című alkotása is. A rendezvényen a független magyar film új generációjának munkáit és több dokumentumfilmet is bemutatnak. A fiatalabb közönségnek pedig a Hugo, a Víziló című animációs klasszikust vetítik magyar nyelven.
2: Közlekedés.
3: Az M0-as autó déli szektorán az M5-ös autópálya irányába, a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat, kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet.
2: Időjárás.
3: Holnap túlnyomóan napos idő várható, kevés felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északi szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok várható.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
5: A mikrofonnál Szegő Tibor, 4:90, jó estét kívánok! 5 perc múlva kezdődik a Magyarország-Nagy-Britannia férfi jégkorong világbajnoki mérkőzés. A helyszínen ott van kollégánk Virányi Zsolt. Milyen a hangulat? Nyerünk-e, és ha igen, mennyivel?
6: Szia Tibi, köszöntöm a hallgatókat. Egyelőre a sajtóközpontból jelentkezem, és hát itt nincsenek nem hogy szurkolók, hanem már minden újságíró bement a csarnokba, ahol 5-6 ezer néző lehet, és megint bőven vannak magyar drukkerek is, tehát ott a hangulattal semmi probléma, ezért itt a viszonylag csendesebb háttér most, de itt viszont van internet, ami reméljük, hogy jól működik, hogy mi várható. Magyar győzelemre szükség van, de a britek is így gondolkodnak, 50-50% az esély szerintem, mert hogy a briteknél azért, ha 10 meccset lejátszanánk, akkor talán 6-ot mi nyernénk, 4-et ők, ez egy tipp, de lényeg az, hogy a tavaly még az egyel alacsonyabb osztályban szereplő britek most feljutottak ide a világelitbe, és hosszú-hosszú évtizedek után ismét itt játszik a két csapat egymás ellen, mert még az 1930-as években volt hasonló szituáció, például 34-ben le is győztük őket 2-0-ra Londonban, tehát hazai pályán, de 1939-ben Zürichben, amikor legutóbb az Elit V-ben találkozott a két csapat, akkor 1-0-ra a britek nyertek. Liam Kirk személyében van egy az NHL által draftolt játékos, még 2018-ban, amikor épp hazai budapesti VB-n bennünket úgy győztek le hosszabbítás után, hogy a rendes játékidőben sokáig 2-0-ra vezettünk, 10 perccel a vége előtt 2-0 volt büntetőt, illetve hát rávezetést is hibáztunk, és innen kiegyenlítettek 15,8 másodperccel a vége előtt. Ez nekünk a vesztünket jelentette, hazai pályáról akkor nem tudtunk visszajutni a világelitbe, vagy feljutni, a britek viszont megtették, sőt bent is maradtak, de aztán a Covid ugyan egy kicsit közbeszólt, de végül tavaly feljutottak ismét a világelitbe, tehát eléggé azért ilyen liftező szerepre hajt a brit csapat, de valójában egy picit a világlistát is figyelve azért hátrébb van, mint a magyar, amely tavaly a 16 fős elit VB-n a 14. helyet szerezte meg, és benn maradt, és ez sporttörténelmi tett volt, hiszen ilyet korábban mi nem tudtunk elérni. És még azért Liam Kirkről annyit, hogy ő a finn, illetve a cseh bajnokságban is vitézkedett, és most éppen abban a csapatban játszik, amelyik szintén bizony nagyon jó szezont futott, az a német Eisbären Berlin, tehát a berlini medvék csapata a német bajnokságot megnyerte, és ott a meccs per pont átlaga is az átlag fölötti volt, tehát jó formában rá nagyon kell figyelni. Ezen kívül például Garázs Zsombort említettem a magyar csapatban, a Nottingham Panthers légiósát, bajnok csapat és kupagyőztes Angliában. Amúgy is a brit keretre az a jellemző, hogy a 25 főből 22-en hazájukban játszanak, és egy játékos van, aki tengeren túlon, illetve van, amit említettem már, Kirk személyben német, és van még egy játékos, aki Szlovákiában, nem is Szlovákiában, a Szlovéniában, az Olimpia Ljubljanában játszik, még az a Helbert, aki ezen a világbajnokságon már egy gólt szerzett, meg egy gólt paszt adott, kifejezetten jó formában ő is, és a csapatok most azt figyelhetem bekukkantva a csarnokba, hogy szépen jönnek ki a jégre, és hamarosan majd néhány perc múlva megkezdődik az a mérkőzés, ahol nagyon egyszerű, amelyik csapat bent szeretne maradni, ugye két 8 fős csoportban zajlik az Elite VB Svájcban, itt Zürichben a magyar csoportban, a magyar és a brit együttes közül derül ki, hogy melyik az, amelyik jövőre is Németországban majd a világelitben folytathatja, és ehhez akár egy hosszabbításos, vagy éppen szétlőses győzelem is, 2 pont is elég lehet, egyik csapat sem nyert eddig. Mi az osztrákoktól ugye 4-1-re kaptunk ki, illetve jól mondtam, 4-2-re és a finnektől 4-1-re, a britek pedig 5-2-re kaptak ki az osztrákoktól, és 5-1-re az amerikai Egyesült Államok csapatától, tehát egyelőre gólkülönbséggel jobban állunk, de a végelszámolásnál dönthet az, hogy melyik csapat tudja legyőzni a másikat, nem kell számolgatni, nagyon nagy lépést lehet a győzelem a bennmaradás felé, illetve a vesztes az még nem csak hogy szomorkodhat, mert jövőre akkor marad a divízió 1-1, hanem a franciák, akik ott ragadtak, nem tudtak visszajutni, például 28-ban világbajnokságot rendeznek, hiszen 2030-ban olimpiát is, tehát magyarán például a francia csapat mindenképpen feljut majd jövőre a másodosztályból a világelitbe, tehát csak egy hely lesz annak a csapatnak, amelyik most kiesik. De hát ne kalandozzunk ennyire előre, abban bízzunk, hogy Bartalis István, aki sérülés miatt kikerült, Nagy Krisztián jól tudja majd helyettesíteni, és érzésem szerint az Erdélycsanád, Szongor Donát, Galló Vilmos csatár trió is, amelyik összeállt a második sorban, kifejezetten meglepetés, és nem csak meglepetés, hanem hatékony lehet, és ezzel oda szólhatunk, és eldönthetjük a párharcot, de hát a védekezésre és az emberelőnyös, emberhátrányos helyzetekre is nagyon-nagyon figyelni kell, nyilván ez alapján dől el, meg hogy mi marad a harmadik harmadra, az is lehet, hogy még akkor is szoros lesz a mérkőzés, eddig a nagyobb csapatok ellen mindig ez volt a kritikus rész, az utolsó harmadra mindkét csapat elfáradt, például mi a finnek ellen nem is lőttünk kapura.
5: Virány Zsolt, köszönjük szépen, ma még többször hívunk. Mi pedig visszatérünk a kézikedre. Berelmese Nagy László csapatvezetővel értékelte férfi kézilabda válogatottunk szelbek elleni mérkőzéseit, de megszólalt Tóth Edmund is, a Tatabánya vezetőedzője.
7: Nagy László az MKS elnökségi tagja és a magyar válogatott csapatvezetője. Hát ezek nem voltak kellemes napok, gondolom. Egy picit jobb most már, hogy úgy túl vagyunk az első sokkon, nem tudom, sok volt egyáltalán?
8: Kellemetlen élmény mindenképpen, ugye csalódottság, hogy nem vagyunk ott, legalábbis a pályán egyelőre nem harcoltuk ki a világbajnoki szereplést. Tudtuk, hogy nagyon nehéz dolgunk, hogy hát az ember mindig bizakodó, és szeretné a munkáját a legjobban elvégezni, és hogy ez úgymond meg is látszik. Szóval az lett volna, hogy a pályán elérjük azt, hogy ott vagyunk a világbajnokságon. Még egyszer mondom, nem sikerült, úgyhogy most bizakodóan várjuk a szabadkártyának majd az elbírálását, hogy hát, ha az alapján mégiscsak ott legyünk. Érzetileg ez egyen jobb, hiszen ott lennénk, viszont ugye, mint hangsúlyoztam, szerettük volna, hogy ezt a pályán harcoljuk ki.
7: Ugye az akkor egy halálcsoportnak is tekinthető, ahova oda bekerülünk, tehát onnan sem lesz egyszerű mondjuk az olimpiai kvalifikációt kivívni. Nyilván nagyon mély szakmai elemzésekbe egyrészt én nem mennék bele, másrészt még talán túl kevés idő telt el, de azért sokan azt mondják, hogy lehet, hogy egy alapvető hiba az volt, hogy a válogatott játékosok talán a klubjukban kevesebb szerepet kapnak. Ez belejátszhatott ebbe az eredménybe, vagy itt egy gólos továbbjutásnál lehet, hogy nem is ez a lényeg, vagy nem kell ilyenekbe belemenni?
8: Bele lehet mindenbe menni, mindenbe lehet kapaszkodni, és talán amit te is említettél ezzel az egy gondolattal, ez is egy olyan szegmens, ami közrejátszhatott az eredménynek az alakulására. Egy biztos, hogy minél több magyar játékos a klubjukban meghatározó szerepet töltenek be, és mondjuk nemzetközi kupákban is játszana, az biztos, hogy a válogatott is tudná ebből profitálni. Én azt mondom, ezt a csapatot nem kell temetni, sőt, voltak az elmúlt időszakban kimondottan jó mérkőzések, magas szintű kézilabdát mutatva, ide kell majd visszakanyarodni, és mindig is azt hallottam, hogy a játékosaink 80%-a, a tudásában 80-90%-át kijátsza magába a mérkőzést, és akkor bármelyik nemzet ellen partiban lehetünk, úgyhogy erre kell a jövőbe is törekedni, és ugye egy gondolatot említettél, hogy ha esetlegesen ott lennénk a világbajnokságon, egy halálcsoportba kerülnénk, én azt mondom, hogy igen, legyünk ott a világbajnokságon, legyünk ott a halálcsoportba, és a esélytelen nyugalmával ugorjunk neki bármelyik ellenfelünknek, akik majd abban a csoportban lesznek, és bizonyítsuk, hogy igenis szeretnénk visszatérni az Európa, illetve nem az Európa, hanem a világ elit kézilabdázói közé.
7: Azt mondod, hogy voltak jó meccsei ennek a válogatottnak, ez kétség. esélytelen. Azonban volt számos olyan mérkőzés a közelmúltban, ami pont az ilyen éles végjátékokon ment el. Ezen lehet javítani, vagy hogy lehet ennek neki menni, hogy ezt a hibát sikerüljön kiküszöbölni?
8: Igen, minél több ilyen mérkőzés játszani, ilyen szintű meccseket, ahol az egy gól ide-oda ott a játékosink tudják menedzselni, ez meg az kell, hogy minél több ilyen jellegű mérkőzéseket játszom mindenki klub szinten, meg természetesen válogatott szinten. Ettől a csapat nem azt mondom, hogy a legjobb csapat, meg egy gólos vereség után nem azt mondom, hogy a legrosszabb csapat, nem azt mondom, hogy a legrosszabb felkészülés mit csináltok, hanem ez gyakorlatilag a kézilabdának a nagyságát, az erejét mutatja, hogy nagyon-nagyon széles lett ez a versengési kör, rengeteg jó csapat van, mi is oda közé igyekszünk tartozni, és gyakorlatilag még egyszer hangsúlyozom, hogy egy góllal kikapni vagy kiesni nagyon fáj, nagyon nagy csalódást okoz, de nem biztos, hogy minden rossz, amit csinálunk.
7: Ezt senki nem mondta, hogy minden rossz, amit csinálunk, vagy csináltok. Az, hogy erről már beszéltünk, hogy a játékosok esetleg kevesebbet játszanak a klubjukban, de az, hogy mindig bizonyítani kell a válogatottnak, és mondjuk Csema Rodriguez szövetségi kapitány nem teheti meg, hogy teljesen új embereket hív be, az mennyire nehéz, mert ugye a kapusok kapcsolatban is beszéltük, hogy sem Bartusz László, sem Parasics Kristóf nem véd sokat mostanában. Mégis ők vannak ott a keretben, tehát hogy nincs is meg a lehetőséget sem a Rodrigueznek, hogy egy picit kísérletezgessen, mert most ez nem az a párharc volt, ahol lehetett volna.
8: Igen, így utólag már okos az ember, és valóban van egy listánk, 35-ös listán, ahol egyébként a Miklár Rulinak a neve ott van. Most is beszéltem a szövetségi kapitány, persze, ugye volt Szerbiában egy kicsit visszafogottabb kapus teljesítmény, mind a Palátó, mint a Bartusz Lacitól, de viszont az elmúlt világversenyeken mind a kettő válogatott kapusunk nagyon jó teljesítmény nyújtott. És úgy volt vele, hogy oké, Szerbiában, hogyha talán egy meccs nem úgy sikere, ahogy azt tervezték, akkor talán itt a visszavágon sikeresebbek lesznek, úgyhogy emiatt is úgy döntött, hogy a két kapus tartja esetlegesen a visszavágóra. Ki tudja, a Roli valóban a klubjában jó teljesítmény nyújtott, viszont az elmúlt időszakban a válogatottban már nem volt olyan kimagasló teljesítménye, sőt a Pala meg a Bartusz Lacinak jobb volt a teljesítménye, tehát ezek nagyon olyan témák, amit előre nagyon nehéz, hogyha valaki elmondja, hogy a forgatók, hogy mit fog történni ezzel a játékossal, ezzel, akkor persze mindenki neki megy. Tehát ezért szövetségkapitány, ezért ott a segítője, a másod edzője, akikkel egy döntés meg kell hozni, nem mindig ez a döntés a legjobb, de nem feltétlen minden döntés adott esetben a szövetségkapitánynak a jó vagy a rossz döntése.
7: Elhangzott pár szakembertől, hogy lehet, hogy most ez a játékos állomány nem is predesztinál sokkal nagyobb eredményekre itt a magyar válogatottnál, ezzel lehet vitatkozni, vagy lehet egyetérteni, de az, hogy most szabadkártyával kijut a világbajnokságra a csapat, vagy nem jut ki, az változtat azon, hogy a jövőben mit kell máshogy csinálni?
8: Alapvetően nem. Viszont egy-két dolog biztos, hogy előre kell lépni, úgyhogy ezt majd frissek még úgymond az élmények, de a közeljövőben mind elnökségi szinten, mind pedig a szövetségkapitányi szakmai szinten le fogok ülni, és megvizsgáljuk azt, amiben mindenképpen előre kell lépni, illetve amivel előre tudnánk lépni adott esetben, nem egy gólos vereségek lesznek, hanem egy-két gólos győzelmek, de ezek megint csak ilyen feltételezések. Egy biztos, hogy változtatni kell valamin, ami talán sikeresebbé tudja tenni a magyar kézilabdát, viszont reálisan kell ezt nézni. Tehát abból főzünk, amink van. Ez a játékos állományunk van nagyjából. Nagyon elégedettek vagyunk egyébként mindenkinek a hozzáállásával, a lelkesedésével, a teljesítményével is, viszont ez a garnitúra is, és a kapu nyitva mindenki előtt a teljesítmény alapján. Azt gondolom, hogy Csama egy olyan szövetségkapitány, aki hogyha a fiatalba, idősebbe lát potenciált, hogy tud segíteni a magyar a teljesítményén, biztos, hogy beleszállom.
7: Totten mondott Tatabánya vezetőedzője, nagyon sikeres vezetőedzője, mert hogy ez a csapatépítés, amit erre az idényre kitűztetek, ez igen jól sikerült. Egy bajnoki bronzérem már biztos, Európa Kupa döntő biztos, de hát gondolom, hogy egy döntőbe jutás az még nem elég, még hogyha egy formálódó csapatról van is szó.
9: Mi is így látjuk. Én azt gondolom, nagyon nagy dolog ide eljutni. Tényleg büszke mindenki a csapatra, a klubra, az eredményekre, de ha már itt vagyunk, akkor nagyon-nagyon szeretném megnyerni. Mindenki nagyon motivált, minden játékos. Azt gondolom, a vezetés is minden megtesz annak érdekében, hogy sikerrel zárjuk ezt a kupasorozatot, hisz már a döntőbe jutás is történelmi siker, de ha már az ember tényleg itt van ebben a döntőben, ahol van nagyon nehéz és ritka dolog klub életében, meg játékosok életében elkerülni, bekerülni. Ezért én azt gondolom, mindenki érzi ennek a súlyát. A játékosokon látszik egész héten, hogy nagyon motiváltak, nagyon készülnek, egymás között folyamatosan beszélgetnek már az ellenfélről, és bízom benne, hogy ennek lesz eredménye is.
7: Ugye a Tatabányának azért volt egy nagyon nagy korszaka még évtizedekkel ezelőtt, de még az a csapat sem tudott nemzetközi kupát nyerni, úgyhogy itt van a feladat előttetek. Az, hogy a bajnoki bronzérem már korábban megvolt, az ebből a szempontból akár könnyebbség is lehetett, hogy voltak olyan bajnoki mérkőzések, nem azt mondom, amit elengedtetek, de ahol lehetett egy picit kísérletezgetni, kicsit próbálkozni az Európa Kupa döntő miatt?
9: Igazából nem így volt még. Ez az utolsó bajnoki, ami most a szerdán, a vasárnapi mérkőzés előtt, azt egyértelműen arra fogjuk, tehát ott már olyan taktikai elemeket fogunk gyakorolni, ami mindenképp a nemzetközi ellenfelünk ellen szeretnénk majd játszani, de csak azután, hogy egyértelmű a győzelemre törünk, tehát a utolsó hazai bajnokin, mindenki rövid időszakot kap pontosan azért, hogy friss maradjon, dinamikus maradjon, tehát nem áldozzuk be a mérkőzést, első a győzelem. Az, hogy a bajnokság harmadik helye ilyen hamar eldőlt, ez egyszer óriási büszkeség, hogy tényleg 8 ponttal, 6-8 ponttal fogjuk fejezni a bajnokságot a bronzéremért remélve. Ez azért tett most jót, mert nagyon nehéz sorozatban voltunk, 6-7 mérkőzést játszottunk 3 hét alatt, ami nagyon nagy terhelés volt, és jól jött a csapatnak, hogy mondjuk már a Ferencváros ellen nem kellett tényleg élethalál mérkőzést játszani. Kicsit meg is látszott sajnos az eredményen, de például a következő, a Pler ellen már igenis bizonyítani akart a csapat, és azt mondta, hogy még egy ilyen nincsen, és ott egy nagyon jó teljesítménye küzdése már nyerni tudott. Abból a szempontból jó, hogy tudtunk pihenni, és ezen a héten abszolút rákoncentrálni erre, és megújult erővel bízom benne, ami még van, a tartalékokat kitolva, neki menni a döntőnek.
7: Az Európa Kupa ugye a harmadik számú versenysorozat az európai nemzetközi szintéren, és úgy fogalmaztál, hogy ez a te döntésed volt, hogy ebben a kupában induljatok.
9: Annyit javítanék, hogy igen, én szerettem volna, de a klub is egyértelműen azt mondta, hogy jó ötletnek tartja, mivel látva ezt a sorozatot, sokkal jobb, mint az Európa Liga. Az Európa Liga nehezebb, erősebb csapatok vannak, a keddi mérkőzésekre nem nagyon látogatnak ki a nézők, míg az Európa Kupa hétvégén van, és 3-4 ezer néző előtt játszunk, teljesen más a hangulata, sokkal jobban szeretik a nézők, és a színvonal, azt kell mondjam, hogy sajnos körülbelül a mi szintünk, mert hozzánk hasonló csapatok azért sok van. Mint mondtam, nekünk szerencsénk volt, hogy csak olyanokra játszottunk. Persze bele lehet menni ebbe úgy is, hogy 2-3 csapat nagyon gyenge, és nincs sok értelme. De így, ahogy mi meneteltünk, így azt gondolom, hogy nagyon-nagyon hasznos volt. Sokkal hasznosabb, mint az Európa Liga, ahol lehet, hogy nyerünk a 8 mérkőzésre, 2-5-6 mérkőzés pedig sikertelen.
7: Egy nagyon picit a válogatottról is ejtsünk egy pár szót. Tatabányai szempontból talán azért fontos ez, vagy lehet fontos, vagy nem tudom, hogy fontos-e egyáltalán, de azért itt a szurkolók szempontjából nagyon sokszor felmerült a kapus kérdés, és ugye Tatabányán van két, nem mondanám, hogy egykori válogatott, korábbi válogatott kapus, Andó Arián és Székely Márton. Az ő nevüket is sokszor bedobták, hogy olyan kapusok helyett, akik a klubjukban kevesebb lehetőséget kapnak, lehet, hogy most megérte volna őket behívni. Nem tudom, hogy te hogy látod ezt, vagy ők hogy látják, vagy erről bármit el lehet árulni, ha esetleg erről beszélgettél velük?
9: Hát nem szívesen. Főleg így, hogy Csama itt áll mögöttem, de ez vicc volt. Nem akarom az ő döntéseit minősíteni, vagy bár. Én azt gondolom, hogy mi annak örülünk, hogy két ilyen jó kapusunk van. Mind a kettő, én azt gondolom, hogy igen válogatott szintű, akár ott is lehetne. Az, hogy most a vezetés így döntött, biztos megvolt az okuk erre, jó szakemberek tudják, hogy miért csinálnak. Én nagyon örülnék neki, hogy bármelyik kettőjük közül ott lehetne akár a keretben, vagy akár pályára lépnek. Abszolút ez a célja a Tatabányának, hogy olyan játékosokat tudjon a soraiba, akik a válogatottban ott vannak, vagy oda tartanak. Ez a törekvés. Jövőre is jön 4 új magyar játékos. Én azt gondolom, mindegyik a válogatottnak, vagy már tagja itt a Bodoricsi, vagy a Szűcs Bence, aki szintén ott van, vagy a Tóth Levente, aki oda fog kerülni. biztos vagyok benne, a Straka Dani, aki már ott volt párszor, tehát azt szeretnénk, hogy minél több játékos ott legyen nálunk, aki a magyar válogatottban szerepelhet.
7: Akkor a te személyes véleményedet kérdezném, hogy nyilván hatalmas csalódás ez egykori válogatott játékosnak, hogy jelen állás szerint nem leszünk ott a világbajnokságon, te hogy élted meg ezt a párharcot, vagy mondjuk főképp a visszavágót?
9: Természetesen csalódás mindenkinek, de ahogy a Csema is említette, ilyen a mai kézlabda. Tehát egy hasonló ellenfél ellen abszolút nüanszok döntenek, és hiába próbált meg mindenki mindent, mégis most a szerencse nem mellénk állt, de hát nem dől össze a világ. Tehát annyira egy gólosok most már a mérkőzések, hogy itt látjuk a legnagyobb, a legmagasabb szinten is nüanszokon múlnak, hogy nem lehet pálcát törni senkinek a feje fölött, mert nagyon nehéz ezeket a mérkőzések megnyerni, vagy akár két mérkőzést. Biztos lehetett volna sok minden másképp csinálni, vagy de minősíteni egyértelmű, hogy nem fogom sem kollégát, sem semmit. Én bízom abban, hogy a szabad kártyát megkapja a csapat, kijutott a VB-re, valószínűleg ott egy nehéz csoportot kap, de lehet, hogy ott meg pont jól fog elsülni, és ott meg sikeresek leszünk. Tehát azért rengeteg világversenyt így jártunk meg. Azért azt is látni kell, hogy ez a csapat most állományban azért annyira nem erős, mint amilyen elvárás van. Tehát én azt gondolom, kicsit magasabb az elvárás, mint a realitás, de bízva abba, hogy azért ez évek alatt majd szépen összeáll, és ezek a játékosok rutinosodnak, szerzik a tapasztalatot, egyre jobbak lesznek, játszanak a klubjaikban. A legnagyobb problémát itt látja mindenki azért, tehát hogy a klubbeli szereplés.
7: Azt mondod, hogy nem dől össze a világ, de ugye most egy olimpiai kvalifikációs világbajnoksággal nem jutottunk ki.
9: De azért ezt mindenki tudta, hogy az ott lebeg.
7: Azért nem biztos egyébként, hogy mindenki tudta, a szurkolók szerintem a kiesés után döbbentek rá, hogy esetleg van még egy halvány esély.
9: Jó, az úgy gondolom, akkor a szakemberek igen, hogy van, lehet még esély akkor is, ha esetleg baj van. Én azt gondolom, a magyar kézlabda megérdemli azt, hogy megkapja a szabad kártyát, bízom benne, meg is fogja. Természetesen így kudarc, de hát most már mit tud az ember csinálni vele, sajnos kiestünk. De most ezen siránkozni megint nem szabad, hanem tényleg le kell vonni a következtetéseket, és talán szerintem a legnagyobb probléma, meg ott kell, abba kell keresni, hogy a válogatott játékosok játszanak. Mert ez nem állapot, hogy két kapusunk nem játszik, az átlövők nagy része nem játszik a klubjában, ezt kellene inkább helyre tenni, és valamilyen szinten kezelni.
5: Tóth Edmonddal, a Tatabánya férfi kézilabda csapatának edzőjével Berő Emese beszélgetett. Zürichben zajlik a Magyarország-Nagy-Britannia férfi jégkorong világbajnoki mérkőzés. Ott van már a csarnokban kollégánk Virányi Zsolt, meg a telefonnál is itt van.
10: Szia Tibi, köszöntöm a hallgatókat. A 9. percben 1-0-ra vezetünk, és most épp a magyar tábor hangja erősen, épp a Ria Hungária. 6-1 a kapura lövések aránya, de a lényeg, hogy megszereztük a vezetést a 3. percben, amikor Vince és Serpetti is a jégen volt. Szerpetki Petricsel csatáztak, akkoljuk előterében a korongot, mert a jégen lecsapott rá Nagy Krisztián, aki ugye beállt a sérült partneris helyére erre a mértődésre, és az első VB-n szinte az első korongérkézből a bal alsóba lőtte a korongot, remek lövés volt és gyönyörű gól. Ezzel vezetünk. Azóta a Wallernek volt egy veszélyes lövése a britektől is, a bal felső sarkot célozta meg, de pontatlan volt, és nemrég beszorítottuk a briteket, amikor sokszor próbáltuk ott középről, egy 3 méterről, egy kicsit úgy kombináltuk, és a mostani időszakban is azon, hogy a korong nálunk, beszorítjuk a briteket egy újabb lövéssel, akár volt is lehetne szerezni. Horváth Milán az, aki most egyenlőre inkább passzol, és nem lőter, hogyha túloldalon jobban balra a korong, a kapuk mögötti területen pedig jó lenne a két trükk közül. Ezt tudnánk hozni a korongot, Horváth Nemszem megteszi, Kerbo csak kék vonalnál, aztán ott van Horváth Iván, és ő is felpasztott, de egy múlva vezetünk, akkor a 15 perc is megkezdődik, nem volt kiállítás, itt sem, ott sem. Megpróbálta a korongot dallogni, most a Fogarországban ez is ebben szerző játék, és megkérdezni, de aztán eljutott, most már a mi kapunk előterét maradt, tehát egyelőre bennmaradás szempontjában nagyon fontos mérkőzésen, 7-0-ás magyar vezetés a 10. percben.
5: A telefonvonal minőségért elnézést kérünk. Este 9 órakor kezdődik az M4 Sporton a Rangadó Gála, ahol a Fizliga 2025-26-os idényének legjobbjait díjazzák. Kiderül, ki lett az évjátékosa, edzője, felfedezettje, és kiválasztják az év legszebb gólját is. A jelölteket Regős László Pál összeállításából ismerhetik meg.

A 2025-26-os labdarúgó NB1 hétvégén véget ért. A magyar bajnok a Győr lett, története során 5-5-ször, megszakítva ezzel a Ferencváros 2019 óta tartó egyeduralmát. Az Eto győzelme meglátszik a szezon végi díjakra jelöltek listáján. Minden kategóriában van győri érdekeltség. Vegyük sorra a kategóriánkénti legjobbakat.

0: Kezdjük a férfi NBA egy legjobb játékosával. Kisebb meglepetésre egy olyan játékos is felkerült a szűkített listára, aki mindössze fél évet töltött a magyar bajnokságban idén. Varga Barnabás. A Ferencváros korábbi csatára 17 mérkőzést játszott a Fizliga idei kiírásában, ezeken 10 gólt szerzett. A téli szünetben csak ketten, a későbbi társgól királyok, Ájosa Matko és Lukács Dániel állt Varga előtt a góllövő listán, egyetlen találatta megelőzve az Alkaténba szerződő támadót. Mindemellett meglepő lenne, ha Varga nyerni a díjat, tekintve, hogy csak az őszi szezont töltötte itthon. Mellette ott van a legjobb háromban a már említett Lukács Dániel, a Puskás Akadémia támadója is. A válogatott játékos a 33 forduló mindegyikén kezdőként lépett pályára a felcsútiaknál, ezeken a mérkőzéseken 17 gólt szerzett összesen, durván két meccsenként lőtt egyet. Ennek köszönhetően a válogatottba is meghívást kapott Marco Rossitól. Lukács 7 mérkőzésen 2 gólt szerzett eddig a nemzeti csapatban. Emellett pedig a gólkirályi címet is megszerezte. Holt versenyben az újpesti Matkóval. Az utolsó fordulóban lejátszott Puskás Akadémia MTK utolsó pillanatában szerezte utolsó idénybeli gólját. A mérkőzés után így nyilatkozott.
1: Nagyon hullámzóak voltunk, úgy érzem, hogy későn ébredtünk fel ugye a második fél évben, mert hogyha egy-két olyan meccset, amit úgy érzem, hogy meg lehetett volna nyerni, akkor oda tudtunk volna érni az ötödik pozícióra. Ez sajnos elmaradt, de X-re tudtuk hozni ezt a mérkőzést, úgyhogy legalább nem vereséggel mentünk a pihenőre.
2: Neked viszont megvan a 17. gólod, meg lesz a gólkirályi cím is?
1: Hát nagyon remélem, nagyon örülök, hogy sikerült betalálnom. És most már csak reménykedünk, hogy meg lesz az a gólkirályi cím.
0: Mivel Matko szintén betalált az utolsó fordulóban, így végül társgólkirályok lettek, de a gólkirályi cím így is megvan Lukácsnak. A harmadik jelölt a legjobb játékos díjra az Eto FC középpályása Vitális Milán. A győriek játékosa, aki Anton hiányzásakor a csapatkapitányi karszalagot is viselte, kirobbanthatatlan volt Borbé Balázs csapatából. Lukácshoz hasonlóan ő is bemutatkozhatott a nemzeti csapatban ősszel. Vitális Milán az M4 Sportnak nyilatkozott a megszerzett bajnoki cím után.
3: Milán, először is szívből gratulálok a bajnoki címhez. Azt mondják, hogy minden siker, minden győzelem annyit ér, mint amennyire megünneplik. Sokat ért ez a győzelem?
4: Hát ha az ünnepléshez viszonyítjuk, akkor nagyon sokat. Igazából lehet mondani, hogy a utolsó mérkőzés óta konkrétan mindenki ünnepel. Lehet egy kicsit túlzásba is vitték, de én gondolom, hogy ez teljes mértékben belefér most. Úgyhogy nagyon boldog a csapat, és én is személyesen nagyon boldog vagyok.
3: Te egyébként mennyire tudod ilyenkor elengedni magadat? Mennyire vagy te egyébként a hangulatfelelős, vagy ezt meghagyod másnak?
4: Én a személyiségemből kiindulva nem vagyok a legünneplősebb. Én egyébként alapból egy csendes gyerek vagyok, vagy egy csendesebb, mint egy átlag. Ugyanakkor ez egy bajnoki cím, ez egy bajnoki arany volt, úgyhogy ezt én is rendesen megünnepeltem. De most itt vagyok, és mindenkinek a rendelkezésre állok.
3: És hogyha egy kicsit most számot kéne vetni erről a szezonról, annak idején nyáron, amikor elkezdtétek ezt az idényt, nyilván mindenki az a célra vágnak, hogy minél előrébb végezzen, de ennél előrébb nem lehet végezni. Gondoltátok volna? Komolyan elgondolkodtatok ezen, hogy ez kisülhet belőle?
4: Őszintén szólva, én a rapid mérkőzés után lenyilatkoztam, hogy a dobogóért, illetve akár az aranyért is versenybe lehetünk. Utána mondták azt, hogy csak szerényen és alázatosan kellett volna nyilatkozni, de én úgy gondolom, hogy reális voltam, hiszen én tudtam, hogy milyen csapat vagyunk, milyen munkát tudunk elvégezni, és hála Istennek ez be is igazolódott most a bajnokság végén. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ahhoz képest, hogy amit el szerettünk volna érni, azt lehetséges, hogy túl teljesítettük idézőjelben, de szerintem ez a legjobb dolog, amit értéltett volna most.
3: Erre szokás mondani, hogy jól öregedő mondatok, ugyebár egyszerű a kérdés, de a válasz talán nem annyira, hogy mi a titka ennek a csapatnak, és most nem feltétlenül csak arra gondolok, hogy egy biztos, hogy egy nagyon jó közösséget alkottok, de mi a legnagyobb erőssége ennek a Győrnek?
4: Én szeretném kiemelni egyébként az egész klubot, hiszen talán még mi játékosok sem tudjuk azt, hogy milyen háttérmunka zajlik ahhoz, hogy mi olyan szinten tudjunk teljesíteni, ami kellett a bajnok aranyéremhez. Tehát én úgy gondolom, hogy ez az egész klubnak a munkája volt, ugyanakkor természetesen a legtöbb munkát a stáb vettek, én úgy gondolom, illetve mi játékosok a pályán, de ezt csak is kizárólag együtt tudtuk megcsinálni, és meg is csináltuk.
3: És hát te is megcsináltad, csapatkapitányként vezetted bajnoki című a csapatot, és hát bemutatkozhattál a válogatottba, és azt hiszem, hogy ezt az idényt ki lehet rakni arra a bizonyos polcra. Te hogy élted meg ezt a hullámvasotat, amiben igazából csak fenti részek voltak, hullámvölgyek nem nagyon?
4: Hullámvölgyek talán a szezon közben voltak, amikor a mérkőzéseket meccseken nem úgy jöttek az eredmények, vagy a játék, amit szerettünk volna. Ugyanakkor, ha az összképet nézzük, akkor teljes mértékben elégedettek lehetünk, és lehetek a saját teljesítményemmel is, illetve minden egyes válogatott kerületbe kerülés számomra hatalmas megtiszteltetés, és biztos vagyok benne, hogy hozzáad a személyiségemhez, illetve a játéktudásomhoz is. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy a közeljövőben is minél többet fogok a válogatott csapatban játszani, illetve a leendő klubcsapattal is szép eredményeket elérni.
3: Egy utolsó kérdés. Milyen érzés ennek a csapatnak a kapitánya lenni?
4: Minden egyes alkalommal elmondom, és most is elmondom, hogy köszönöm, és számomra szintén hatalmas megtiszteltetés, hogy bajnok lehettem a Győri Etió csapatkapitányaként, és bízom benne, hogy tudtam élni a bizalommal, és reméljük a legjobbakat.
0: A legjobb játékos díj jelöltjei tehát még egyszer Varga Barnabás, Lukács Dániel és Vitális Milán.

Az év felfedezettje kategóriában szintén van Győri jelölt, Tóth Rajmund. A középpályás már a tavalyi idényben is alapembernek számított, 25 mérkőzésen lépett pályára, idénre ebből 30 lett, a maradék háromból kétszer eltiltás miatt nem játszhatott. Középpályásként és jobb hátvédként is használta őt Borbély Balázs, és mindenhol megbízható teljesítményt nyújtott. Marco Rossi a válogatott júniusi mérkőzéseire meg is hívta őt a nemzeti csapat keretébe. A hírek szerint már érdeklődnek is iránt a külföldről, a Nürnberg szerződtetni a győri középpályást. Tóth mellette a debreceniek 21 esztendős játékosa Szűcs Tamás is megnyerheti a díjat. Tóthoz hasonlóan a középpályás is alapember volt már az előző kiírásban, idén pedig már kulcs szereplő volt a DVSC remek szereplésében. Szűcs 31 meccsen lépett pályára a végül negyedik helyen záró Debrecen csapatában, idén márciusban pedig debütált a válogatottban. A szlovének és a görögök elleni felkészülési mérkőzésen is pályára lépett csereként. A harmadik jelölt kivétel ebből a szempontból, Krajcsovics Ábel még nem kapott válogatott meghívót. Ez viszont nem jelenti, hogy nem teljesített jól az őszi szezon Zalaegerszegen, a tavaszit pedig Újpesten töltő szélső. Két gól itt, két gól ott, már ami a megadott gólokat illeti, mert a lilafehéreknél három találatát is elvették videózás után. Aztán megtört a jég, Krajcsovics érvényes gólt is szerzett Újpesten, és Tóth Rajmund, valamint Vitális Milán mellett jelölték az év felfedezettje díjra.

0: Az év edzője díjra már külföldi jelöltek is vannak. Közülük a DVSC-t irányító Sergio Navarro már biztosan nem lesz itt jövőre. A múlt héten közölték a hajdúságiak, hogy nem sikerült megegyezni a spanyol szakemberrel a folytatásról. A Debrecen irányítását nyáron vette át Navarro, és azután, hogy 2025-ben az utolsó fordulóban maradt bent a csapat, az ő irányításával szárnyra kelt a Loki. Dzsuzsákék a 33. körig versenyben voltak a bronzéremért, és negyedik helyüknek köszönhetően 2024 után újra kiléphetnek a nemzetközi kupaporondra, a konferencia ligában indulhatnak. Navarro mellett ott van a listán a Zalaegerszeget szintén nyár óta irányító Nuno Campos. A portugál mester zalai munkája nem kezdődött túl fényesen. A 10. fordulót követően az utolsó helyen állt a csapat, helyenként kilátástalan játékkal. Aztán megváltozott valami. A Ferencváros idegenbeli legyőzésével elindult felfelé az étéje, és a szezon végén harcban volt a csapat a bronzéremért, emellett pedig a Magyar Kupa döntőjébe is bejutottak a zalaiak. A jövő viszont még Zalaegerszegen is kérdés. Campos egyelőre nem biztos a folytatásban, de sok mindenre büszke az idényből.
1: In the beginning of the season, no one believes we could finish the season like we finished.
2: A szezon elején senki nem gondolta volna, hogy itt fogunk végezni, senki nem hitt abban, hogy az ETE ilyen eredményt tud elérni. Igen, egy kupadöntőt is elértünk, és 5. helyet a bajnokságban. Az elmúlt 15 évben nem volt erre példa a klubban, hogy ennyi pontot gyűjtsön például az Zalaegerszeg egy szezon folyamán, ezért úgy gondolom, hogy mindenki maximálisan büszke lehet a csapatra és az egész stábra. Rengeteget dolgoztak a srácok a szezon folyamán, és ezért megérdemelték ezt a befejezést, amit elértek, megérdemlik most, hogy vakációt töltsenek, és azt gondolom, hogy talán a vakáció után sokan esetleg egy magasabb kvalifikációs csapattal fogják folytatni a karrierjüket. És én mindenképpen emlékezni fogok az egész szezonra, az egész stábra, mert fantasztikus játékosokkal tudtam együtt dolgozni, és úgy gondolom, hogy a szurkolók is mindenképpen megérdemelték azt, hogy ilyen eredményt érjen el a csapat, hiszen végig velünk voltak. A ZT-vel van szerződésem még egy évre.

0: környezetben ünnepelték meg a bajnoki címet, ezt követően pedig Zinger Kocka Henriettának nyilatkozott a Győriek vezetőedzője.
1: Szinte az éjjel vége sem ért, 3-tól újra kezdődött az ünneplés, vagy folytatódott az ünneplés. Milyen volt az éjszaka?
2: Nehéz, de túléltük, az a lényeg. Itt vagyunk, ugye egyik ünneplésbe mentem a másikba, ugye a kislányomnak a szülinapja volt. Azt ünnepeltük még ma egy ünnepi ebéddel, onnan rohantam ide, úgyhogy még nem állt meg az ünneplés, még tart, még folyik.
1: És a szurkolók, akkor milyen volt az, amikor tegnap mindenki berohant a stadionba, a pályára, és azért azt láttam, hogy próbált szabadulni, de hát mindenki erekét szeretett volna, ölelést, képet?
2: Hát ez ezzel jár, de nem tudom, ugye kerestem a játékosokat, kerestem a kollégáimat, mert tényleg együtt akartam átélni ezt a pillanatot, de hát nem volt nagyon rá lehetőség, de megértem a szurkolókat is, meg egyértelmű, hogy az ő segítségükkel jutottunk el idáig, oda, ahol vagyunk, úgyhogy kellemes volt az is.
1: Gondolkodott, hogy hol legyen a tetoválás? Május 16?
2: Még nem, majd még átgondolom.
1: Ugye azt, hogy bajnok az Eto, azt még tegnap nehezen fogta fel. Mára feldolgozta, vagy még ízlelgeti?
2: Még nem volt rá idő, még annyira belegondolni, úgyhogy még egy kis időre szükségem lesz.
1: És milyen volt egyébként ezt megélni, átmenni az érmet, felemelni a serleget?
2: Csodálatos érzés, ez nem téma, úgyhogy kellemes érzés.
1: És a játékosokkal megélni mindezt? Éltették még itt a színpadon is?
2: Hát szerencsére jó a kapcsolatunk, legalábbis a többségével nagyon jó a kapcsolatom, vagy bízom benne, hogy mindenkivel, úgyhogy szerintem működik a kémia köztünk, de nem csak én meg a játékosok, nem csak a stáb meg a játékos keret között, hanem a vezetőség is, és a stáb között is, úgyhogy lehet, hogy ez is a siker egyik kulcsa.
1: És hogyha azt mondom, hogy Hidekuti Nándor, Verebes József, valamint Pintér Attila és Borbély Balázs, akkor mire gondol?
2: Aranyérem az Etóval, edzőként.
1: Milyen érzés ebben a csapatban, ebben a legendák közé tartozni?
2: Megtisztelő, felemelő.
1: És milyen volt ez az út idáig edzőként, leginkább pozitív és negatív oldalról?
2: Nyilván azért tudjuk, már ismerik mindannyian a sztorit, nehéz kezdet után, sikeresebb folytatás, és tegnap megfelkerült az íre a pont. Izgatottan várom, mi következik még, milyen lesz a folytatás.
1: És gondolta ezt, hogy 2 év alatt ez sikerül?
2: Hát szerintem senki más a Magyarországon, vagy aki követi a magyar focist, hogy azt gondolta volna, vagy eszébe jutott volna akár a szezon kezdetén is, hogy ez így fog végződni, de vannak csodák.
1: Mikor tudatosodik egy emberben, hogy ez sikerülhet, ez meg lehet, hogy 7 év után lehet trónfosztás az NB1-ben?
2: Nem is tudom úgy pontosan az időt, vagy úgy azt, hogy mikor kezdtem úgy hinni a dologban, hogy ez meg lehet, ez talán az otthoni Ferencváros elleni mérkőzést, amikor megnyertük, és a saját kezünkbe került a sorsunk, talán akkor kezdtem el úgy igazából optimistán gondolkodni és bízni abban, hogy ez akár így is végződhet, ahogy ez végződött.
1: A saját kvalitását, az mennyire értékeli át ilyenkor egy edző, amikor elér egy ilyen eredményt?
2: Hát nyilván ez önbizalmat, az tény, meg tényleg tudatosul az emberben, hogy amit csinál, az jó, amit csinál, az hatékony lehet, és sikerre vezethet, úgyhogy tényleg egy önbizalmat ad, de egy egészséges önbizalomról beszélek. Ez soha nem lesz nálam biztos, hogy nem tudom, egy beképzelség, vagy nem fogok átesni a ló túloldalára. Biztos vagyok magamban, tudom, hogy amit csinálnak, az jó, hogy amit csinálunk a stábommal, az jó, és sikerre vezethet, úgyhogy folytatjuk majd tovább, és a hibákat akkor be kiküszöböljük.
1: A telefontárhely az megtelt a sok üzenettől, gratulációtól?
2: Volt egy pár, igen. Volt egy pár, de nyilván ez a sikerrel jár, ilyenkor nagyon sok barátja van az embernek, de tudjuk, hogy mikor a sikertelenség van, akkor majd elfogynak a barátok, az ismerősök, úgyhogy ezt is tudom helyén kezelni.
1: Mi a terv, mennyire néz már akár hetekre, hónapokra előre?
2: Nem nézek annyira előre, szeretném megélni ezt a pillanatot, szeretném megünnepelni teljesen, mert tényleg átélni ezt az egészet, mert ki tudja, hogy hányszor fogja az ember életébe elő ilyen dolog, úgyhogy abszolút erre akarok csak fókuszálni. Aztán van 2 vagy 3 hét pihenünk, és aztán megkezdik az új szezon teljes erővel dobása.
0: Az év edzője díj 3 jelöltje tehát Sergio Navarro, Nuno Campos és Borbély Balázs.

0: Végül, de nem utolsó sorban az év góljadíját is kiosztják a ma esti rangadó gálán. Ebben a kategóriában a szurkolók is szavazhattak tegnapig. 9 hónap, 9 legszebb gólja közül. Idézzük fel, melyek is ezek.
1: Most jöhet nagyjából 30 méterről egy szabadrugással a Győr. Két játékos is a labda mögött, végül Vitális lesz az, aki elvégzi. Jól jön a labda, és egy óriási gólt szerez Vitális. Szenzációs egyéni megoldás ez most Vitálistól.
2: Tóth beemeli a kapu elé, ezt is Diósgyőri fejeli kifelé, aztán Akolece még megindul, Akolece!

0: A saját tér feléről vezetheti egy emberként kapura a labdát. Akolace lassan zicserben, Akolace helyzetben és Dibuszt elfekteti, aztán a kapuba lő Akolace. 2-0 a DVTK javára még az első félidőben, és Akolace egy ferencvárosi szögletet követően a saját kapuja elől vezette végig a labdát, addig, hogy gólt lőjön, Dibuszt is elfektetve. Rendezgeti a debreceni csapatkapitány a labdát, a sorfal az kettőtagú, az alafonaltól a letett labda 14 méterre. A 16-os mellől tehát a szabadrúgás. Dzsudzsák kapura lövi, és gól! Bepattan a kapusról Dzsudzsák szabadrúgásra. Előnyben a Debrecen a mérkőzés 49. percében. Meglepte Petrás Dzsudzsák Balázs. Itt viszont a mérkőzésnek is megvan az újabb gólja, és Galambos János felnőtt pályafutása első gólja, méghozzá nem is akármilyenek, szögletet követően odapattant hozzá a labda, ő pedig hát talált a kapunak, hát mit tesz ilyenkor egy csár, ollózva talált a kapuba Galambos János. Nagyon fiatal, és akkor, amikor csereként kap ezen a mérkőzésen bő 10 percet, akkor a 17 éves játékos él minden bizalommal, egy ollózós találattal tehát 5-3-ra módosítja az állást. Dzsudzsák eladja, és megnézi Jordanov, kapura emeli félpályáról is, gól! Félpályás gól! Jordanov! Hát micsoda találat! Ilyet egy félpályás gól a labdarúgó NB1-ben. Ez igen! Jordanov eladta a labdát a Debrecen, Dzsudzsák rossz megoldását követően került oda Jordanovhoz, és az emelés félpályáról kikötött a kapuban.
1: Zeljkovics megelőzés, elveszés, akkor cselezgetve végigvinni a labdát, mintha buktatták volna, mintha kézzel ért volna hozzá Zeljkovics, mehet tovább a játék, sőt, annyira Juga kitesz a jobb oldalra a labdát, Szűcsnek, Szűcs felnéz, belövi a labdát, ott az érintés, és ott van már Rendolát gólja a mérkőzésen. Vezetés szerez a Debrecen a 60. percben. Érdekes ítélet lehet majd ebből, ahogyha visszanézik a videóvíróval, hogy mi is előzte meg ezt a gólt. Egy biztos, hogy Kustin most kelt fel még csak a földről, és hát ugye Szűcs kapott egy lemek labdát Jugától, felnézett, jött a lőtt passz befelé az ötösön belőre, és ott pedig Bárány jól megtolta a labdát, de a kapuba Hegyi nem tudott rámenni erre a labdára, rávetődni pontosan.
2: Vannak olyan vélemények, illetve voltak a mérkőzést megelőzően, akik úgy tartják, hogy a Color City Kazinc Barcikát igazából ebben a bajnokságban három mérkőzés érdekelte komolyan. A Diósgyőr elleni három találkozó, óriási gól, Nyíri Vince. Hát ott volt előttem, mielőtt ezt az anekdótát elkezdtem mondani. Elé pattant a labda 20 méterre, egyet igazított és felvarta a jobb felső sarokba, védhetetlenül Kárló Szenticsnek. Nem volt esélye arra, hogy akár még csak a labda közelébe is szagoljon. Kilőtte nyílegyenesen Nyíri a jobb felső sarkot, és ezzel most már 3-0-ra vezet a Barcika, és a diósgyőri szurkolók megtapsolják a vendégcsapat harmadik gólját, és többen pedig úgy gondolják, hogy ebből a meccsből elég 71-72 perc, és elindulnak haza.
3: Májernél van 25 méterre a labda a kaputól, de aztán visszaszerzik az újpestiek, Gergényinél van a bal oldalt, pedig aztán Horváth Krisztófer középre néz, aztán meg is találja ott a csapatását, Jújics lő a gól! Azt a mindenit! 2-0! A hatodik percben, hát a nem is véget ért a találkozó, de nagyon elkezdődött, így aztán most már 2-0-ra vezet az Újpest. Balla egy kicsit, mintha felpörgette volna magának, és a bal alsó sarokba vágta a labdát. Jújics góljával 2-0-ra vezet az Újpest a Nyíregyháza ellen.
4: 17 fok van egyébként, és majd 22 órakor fordulhat elő. Esős, hogy mekkora gól! Egy gól, de óriási! Hát ez hihetetlen, mekkora gól volt! Miközben én beszélek az időjárásról, mert semmi nem történt a pályán, így szokott ez lenni, egy ilyen váratlan mozdulat, ebből lesz a gól. Olyan gól volt, ami pályázik biztos az első helyek egyikére itt a mai, mostani bajnokságban.
5: Hát itt a nagypapa jut egyből eszembe, Eberdi Zoltán, mert Kovácsék fantasztikus ballábas lövését láttuk 30 méterről a jobb felső sarokba, védhetetlenül. 30 méterről furcsa hangzik, gondolom rádión keresztül, hogy védhetetlen, de olyan elemi erővel,

0: Regnis László Pál összeállítását hallották. Majoros Gergely, a magyar jégkorong válogatott szövetségi kapitánya 1979. május 19-én született, úgyhogy ma ünnepli 47. születésnapját. Ennek fényében kérdezem a Zürichben lévő Virányi Zsoltot, hogy hogy áll a Magyarország-Nagy-Britannia férfi jégkorong világbajnoki mérkőzés.
1: Vezet a magyar válogatott 2-0, és hát ugye, ha ezt a bizonyos információt itt most Tibi elmondtad, akkor én ezt a végére tartogatnám, mert azért még egyelőre kétharmad hátra van, de a tény az tény, hogy 47. születésnapját a mai ünnepli Majoros Gergely szövetségi kapitányunk, és hát akkor itt 3 pont, ezt nem fejezem be, jól kezdtük tehát a mérkőzést, szó szerint is, mert ahogy már korábban jeleztem, a 3. percben Nagy Krisztián, aki a sérült Bartalis helyére került be, megszerzett egy korongot, a brit kapu előtt Bethridge és Sárpátky harcolt, ezért Sárpátky benne volt, hogy megszerezze, ott jól blokkolta az angol ütőjét, és Nagy Krisztián, ahogy magához ragadta a korongot, egyből bevarta azt a kapuba, bal alsóba, és 1-0-ra vezetést szereztünk, Vince, valamint Sárpátky is, tehát ott volt meg a csatárok közül a jégen, ez a 4. sorunk. Ezt követően, mint egy 8000 néző van egyébként a csarnokban, ahonnan megint kijöttem, hogy jobban lehessen érteni azt, amit mondok, és jobb minőségben. Például Waller, az egyik legveszélyesebb játékosuk, akiket nem tudunk tartani, a 4. percben már a bal felső sarok fölé célzott, maradt az 1-0-es magyar vezetés. Ria-ria Hungária skandálja a magyar szurkolótábor, és ezt mi úgy használjuk ki, hogy emberelőnybe kerülünk. Előtte még volt Sofronnak a 9. percben egy középről leadott közeli lövés, ami mellé ment, aztán Waller megint szólózott a 12. percben, és a rosszabb célzás azt eredményezte, hogy utána bottal akasztotta az egyik magyar, tehát nem csak, hogy kiagyott egy helyzetet, hanem rögtön mehetett 2 perces kisbüntetés miatt a büntetőpadra. Ezt az emberelőnyt igencsak gyengén nem értékesítettük, hanem helyzetekig is alig jutottunk el, vagy lövésig. Majd következett egy 2-3 perc, amikor a britek fölénybe kerültek, Waller megint jött, Nilsson is, de Bális Bence a kapusunk is a helyén volt, és a lövések is többször pontatlanok voltak. Aztán a 19. percben, itt az első harmadban Horváth Milán passzát jobbról, Szongor Domán a 17 éves tehetségünk, az, aki gyönyörűen befejezte, értékesítette, hiszen egy csellel, majd a kapust is elfektette, fonákkal helyezte a korongot a britek hálójába, és ezzel kialakult a 2-0 úgy, hogy azért néha csalóka, ahogy Spiller István szakkommentátorunk is el szoktam mondani, ez nem olyan, hogy például minden kapura menő lövés benne van, mert beemeljük a korongot, az is, ha a kapus hozzáér, akkor már annak számít, hogy nem ért volna hozzá, ugye becsorgott volna a kapuba, vagy beesett volna. Szóval a kapura lövések statisztikájában 10-9 a briteknek, a buli pedig azt hiszem 8-6, ha jól néztem, szintén a briteknek. A lényeg az, hogy 2/3 még hátra van, 2-0-ra vezetünk, és ahogy kezdte Szegő Tibor műsorvezető, Majoros Gergely születésnapját szépen kell megünnepelni. Bartalis helyett Nagy Krisztián idejött erre a mérkőzésre, és rögtön meglepte a briteket a góljába. Szongor Domán pedig ugye, aki 17 évesen azért az NHL-t is célba veheti, célba veszi. Meglátjuk, hogy a draftolás hogy sikerül majd. Egy biztos, hogy korábban 3 magyar játékos az, akinek a játékjukát draftolták, Gröslő Tamás, Szuper Leventét, illetve Vas Jánosét, és Szongor Domán is egy érdekes ívet fut be itt ezen a világbajnokságon. A 3. meccsünk, és az 1. és a 2. meccsen is más sorban játszott, ugye Gallo és Bartal is bejött az osztrákok ellen, emiatt Szongor visszament a 4. sorba, az 1. mérkőzés pedig a finnek ellen a 3. sorban kezdte Sofron és Erdély Csanád mellett. Most ezen a mérkőzésen Szongor Domán ismét visszakerült magasabb polcra, jobb helyre a sorokat tekintve, és egyelőre ez meghozza a gyümölcsét, hiszen Erdély Csanád a csapatkapitány és Galló Vilmos a finn bajnoki ezüstérmes mellett. Szongor Domán jó helyen van. Nem mondom, hogy tökéletesen vagy épp hibátlanul játszana és kiválóan a magyar válogatott, de roppant hatékonyan. A britek most már idegeskedhetnek, de hát jégkorongban sajnos a 2 gólos előny azért nem jelent egy életbiztosítást. És előbb ugye említettem Spiller István, ő 1-0-nál azt mondta, hogy jól játszunk, de utána azért jött hullámvölgye, meg azt mondtam, hogy majd akkor örüljünk, ha már mondjuk 5-0-ra vezetünk. Egyelőre 1/3 játék utáni Zürichben az elit világbajnokságon 2-0 a Magyarország és az ellenfél a Nagy-Britannia elleni mérkőzésen. Tehát mi vezetünk, folytatás hamarosan.
0: Virányi Zsolt, köszönjük szépen. A hétvégén 2 világklasszis labdarúgó köszönt el klubcsapatától. Robert Lewandowski 4 év után hagyja el a Barcelonát, Antoine Griezmann pedig az Atletico Madridtól búcsúzik, ő egyébként az Orlando Citybe igazol. A 2 labdarúgóról Cseri és Bendegúz készített összeállítást.

Két remek támadó, két hosszú és sikeres pályafutás. Robert Lewandowski a legsikeresebb időszakát a Bayern Münchenben töltötte, de a névjegyét letette a Barcelonában is, amelytől a napokban búcsúzott el. Antoine Griezmann pedig teljes felnőtt karrierjét Spanyolországban töltötte, az Atletico Madrid ikonikus játékosává vált.

0: Robert Lewandowski 1988-ban született a lengyel fővárosban, Varsóban. Lengyel akadémiákon nevelkedett, első nagy klubja a Lech Poznan volt, ahol felfigyelt rá a német Borussia Dortmund. Ott már egész Európa előtt feltűnő volt a kivételes tehetsége, hiszen kétszeres bajnok lett a Dortmunddal és a 2013-as BL döntőben is játszott. A Bayern Münchenbe 2014-ben igazolt, és egészen 2022-ig ott játszott. A bajorokkal 8-szoros bajnok, 3-szoros német kupagyőztes, és egyszer a Bajnokok Ligáját is megnyerte 2020-ban. Az egyéni elismerésektől sem volt mentes ebben az időszakban. Kétszeres aranycipőgyőztes, 2020-ban az UEFA és a FIFA is az év legjobb játékosának választotta. Aranylabdát nem szerzett, de valószínűleg azért, mert a Covid miatt 2020-ban nem osztották ki a díjat, pedig nagy eséllyel ő nyerte volna. Szóval Lewandowski már egy alapból sikeres pályafutás közepén, 33 évesen, 2022-ben a Barcelonába igazolt. Az igazolása 2022. július 19-én került sor, 45 millió euró ellenében. A transferre így emlékszik vissza a lengyel támadó.
1: A pályafutásom legnehezebb döntése volt, amikor a Barcelonába igazoltam. A Bayern Münchennél játszottam, mindent megnyertem, de abban a pillanatban akkor is azt éreztem, hogy itt az ideje Barcelonába igazolni. A Barcelona akkoriban szenvedett, nem csak pénzügyileg, hanem mint klub is. Amikor még a Bayernben az utolsó idényemben a katalánok ellen játszottunk, érezhető volt a pályán, hogy valami hiányzik náluk. Valami, ami korábban megvolt bennük. Nem ugyanaz a klub volt, amit én korábban megismertem. Ekkor realizáltam, hogy lehetőségem van ott játszani, és segíteni, hogy ismét nagyjá váljon.
0: Ez így is történt. Na de ne szaladjunk ennyire előre. Lewandowski szavaiból kiderül, hogy nagy gondok voltak a Barcelonánál 2022-ben. A csapat komoly pénzügyi és egyéb problémákkal küzdött. A 2021-22-es idényt Ronald Koeman vezetésével kezdte meg a klub, sok idő után először Messi nélkül, aki ezelőtt igazolt a PSG-be. Ez volt az akkori Barca széthullásának egyik szimbóluma. A szurkolók a kerettel sem lehettek elégedettek, a generációváltás nem volt zökkenőmentes. Már feltűntek a látható határon nagy tehetségek, mint például Ansu Fati, Pedri vagy Gavi, de még messze nem lehetett rájuk építeni a csapatot. Ott voltak még a régi motorosok is, mint Piqué, Jordi Alba, Dani Alves és Busquets. A Barcelona az eligazoló játékosokat olcsó vagy ingyen megszerezhető futballistákkal pótolta. Így történhetett olyan, hogy az a Barca, amely pár éve még a híres MSN trióval állt fel, az egyik El Clásicón a Depay, Fati, Dest támadósorra próbálta bevenni a Real kapuját. Az idényt a Barcelona egyébként a második helyen zárta a Real Madrid mögött. Októberben Ronald Koemannal még a 9. helyen voltak, amiután Xavi érkezett a klubhoz, aki már stabilabb teljesítményt tudott hozni játékosaival. Ami meg problémát jelentett, hogy a BL-ből már a csoportkörben kiesett a Barcelona, az Európa Ligában pedig negyed döntőig jutott. A következő idényt már más szemléletben kezdte meg a csapat, számos játékosát eladta és jelentős összegért szerzett három azóta klasszissá vált kulcsjátékost, Rafinhát, Koundét és Robert Lewandowskit. A klub velük új érába lépett. A lengyel támadó a Rayo Vallecano ellen mutatkozott be, első és második gólját pedig a Real Sociedad ellen szerezte. Az elsőhöz mindössze 46 másodpercre volt szüksége.
2: Young Alex Balde, look at the space he has to run into, and still goes. Lewandowski scores! Robert Lewandowski after 44 seconds on his birthday. There is the gift from Alex Balde. What a sensational start here!
0: Az akkori vélemények között böngészve a Barcelona szurkolók igencsak hamar megszerették Lewandowski játékát. Valószínűleg ez a szeretet tovább nőtt, hiszen ezután sorozatban 5 bajnokin talált be, ebből kétszer duplázott. Szinte az összes mérkőzést végigjátszotta. Xavi bizalma töretlen volt felé, és Leva ezt a BL-ben is meghálálta, a Viktoria Pilsennek lőtt mesterhármasával.
3: What's the cross like? It's good, and it's a third for Barcelona. Robert Lewandowski celebrates the goal.
4: Lewandowski, Jordi Alba. It's Lewandowski.
0: Volt azért egy furcsaság ennek az idénynek a végén. Lewandowski túl jó volt. Ezt úgy kell érteni, hogy sajtóértesülések szerint a klubvezetés megkérte a lengyel támadót, hogy az utolsó két fordulóban ne szerezzen gólt, mert akkor elérné a 25 találatot egy idényben, ami miatt az erősen pénzügyi gondokkal küzdő Barcelonának 2,5 millió eurót kellene kifizetnie a Bayern Münchennek. Leva azért egy gólpasszal így is segített a 37. fordulóban, és a Barcelona 2019 után a 2022-23-as idényben ismét bajnok lett. A következő idényben a Barcelona Xavival stabilan tartotta magát az élmezőnyben, végül a második helyen ért célba. Lewandowski nem adott lejjebb a teljesítményéből, a BL-ben háromszor is betalált, a bajnokságban pedig 19 gólt szerzett 35 mérkőzésen, köztük egy mesterhármassal a Valencia ellen. A 2024-es 25-ös idény aztán óriási áttörést okozott. Az ekkor 36 éves Lewandowski 34 bajnokin 27 gólt szerzett, 13 BL mérkőzésen pedig 11 gólt. A nemzetközi sorozatban duplázott a Young Boys, a Crvena Zvezda, a Brest, a Benfica és a Dortmund ellen is. Ezek mellett spanyol kupát nyert és a Real Madrid ellen vívott szuperkupa döntőt is megnyerte csapata. Ő maga gólt szerzett és gólpasszt adott.
5: This is a man who lives for scoring goals. Lewandowski, perfect, gives Barcelona the lead.
0: A hihetetlen teljesítmény nem véletlen. Ezt az idényt a klub már a Lewandowskit jól ismerő német szakemberrel Hansi Flickkel kezdte meg. Ebben a szezonban alakult ki a félelmetes támadó triója a Barcelonának. Rafinha és Lamine Yamal a két szélen, középen pedig Lewandowski. A Barcelona lett a 2025-ös spanyol bajnok is. Az összeállítás során még nem hangzott el, de 2022-ben Lewandowskival a Barcelona 2026-ig írta le szerződést, tehát a mostani idény végéig. A lengyel támadó 30 bajnokin lépett pályára ebben a kiírásban, 13 gólt szerzett, ezzel az eddigi legrosszabb teljesítményét nyújtotta a Barcelonában, pedig azért ez se semmi. A BL-ben 11 meccsen 4-szer talált be. A 2026-os szuperkupa fináléban ismét gólt szerzett a Real Madridnak, amelynek köszönhetően 3-2-re nyert a Barcelona. Robert Lewandowski a legutóbbi két spanyol bajnoki fordulóban viselte a csapatkapitányi karszalagot, a Betis ellen 3-1-re megnyert mérkőzés után pedig hivatalosan elbúcsúzott a szurkolóktól. Lev a könnyek között búcsúzott a pályán felesége és két gyermeke társaságában. Aztán kezébe vette a mikrofont és elköszönt a Camp Nou közönségétől.
6: Muchas gracias por venir hoy. Para mí...
1: Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, rendkívül nehéz és érzelemdús nap ez a mai. Amikor a Barcához kerültem, tudtam, hogy nagy klubhoz jövök, mégis meglepett az engem körülvevő szeretet. Az első naptól kezdve otthon éreztem magam itt, és soha nem felejtem el, hányszor skandáltátok a nevemet. Mindent köszönök a játékosoknak, az edzőknek, a stábnak, hatalmas megtiszteltetés volt ennél a klubnál dolgozni. Nagyszerű pillanatokat éltünk át az elmúlt 4 évben. Büszke vagyok arra, amit együtt elértünk. A stadiontól most elbúcsúzom, de a Barca mindig ott lesz a szívemben. Mindent köszönök. Ha egyszer barszás lettél, örökké az maradsz.
6: Muchas gracias. Visca el Barça y visca Catalunya.

0: A napokban búcsúzott csapatától, az Atletico Madridtól Antoine Griezmann is. Ő 1991-ben született Franciaországban, aztán 2005-ben 14 évesen került Spanyolországba a Real Sociedad akadémiájára. Ott egyre inkább alapemberré vált, és még a BL-ben is szerepet kapott. Sőt, 2014-ben tagja volt a világbajnokságra utazó francia válogatottnak. Fényes jövő állt előtte, a VB után pedig már nem a Real Sociedad, hanem az Atletico Madrid mezét öltötte magára. A Sky Sports akkori írásából kiderül, hogy José Luis Caminero, az Atletico Madrid sportigazgatója már 2011-ben is megszerette volna szerezni Antoine Griezmannt. Az átigazolásával kapcsolatban méltatta a francia támadót, és a liga egyik legjobbjának nevezte. Kiemelte, hogy a játékos remekül játszik a szélen és középen is, jól ki tudja használni a sebességét, képes gólokat szerezni, szép lövései vannak, és mindezek mellett az előkészítésekben is nagy szerepet vállal. Az átigazoláskor Griezmann így fogalmazott.
1: 10 csodálatos évet töltöttem a Real Sociedadnál. Kisfiúként érkeztem, és felnőtt férfiként hagyom el a klubot.
0: Körülbelül egy hónappal ezelőtt jött egy mesébe illő forgatókönyv. A spanyol királykupa döntőjében az Atletico Madrid a Real Sociedaddal találkozott. Griezmann két meghatározó klubja egymás ellen. Antoine a mérkőzés előtt ezt mondta.
1: Ez a mérkőzés tele lesz érzelemmel. A Real Sociedadnak köszönhetem, hogy ma itt vagyok. Mindent megadott nekem akkor is, amikor mindenki más bezárta előttem az ajtókat. A mai napig sokkal tartozom neki, mert miatta lettem profi labdarúgó. Mindig más érzés ellene játszani. Nagyon szép emlékeim vannak vele kapcsolatban.
0: Griezmann korábbi csapata a Real Sociedad büntetők után nyerte meg ezt a kupa döntőt. Na de vissza a múlt idézésre. Griezmann már az első idényében fontos szereplője volt az Atletinek. 37 bajnokin 22 gólt szerzett, sőt a Bilbao ellen mesterhármast. Csapata számított rá a bajnokok ligájában is, ahol kétszer talált be. A következő idényben kísértetésen hasonló számokat produkált a bajnokságban, hiszen ugyanúgy 22 gólt szerzett, igaz, a BL-ben ezúttal már nagyobb részt vállalt, 7-szer volt eredményes. A negyed döntőben is kulcs szerepe volt. A Barcelona ellen 2-1-es vereség után a visszavágón duplázott, így az Atleti 2-0-ra győzött és továbbjutott. Az elődöntőben pedig szintén továbbjutást ért a gólja, ezúttal a Bayern München ellen. Érdekesség, hogy ezen a mérkőzésen összeállításunk előző főszereplője Lewandowski is betalált. A 2016-os bajnokok ligája döntőjében az Atletico Madrid a Real Madriddal találkozott. Antoine Griezmann végig pályán volt a hosszabbításba torkoló mérkőzésem. 2-11-es lőtt aznap. Az elsőt a 48. percben, ám kihagyta. Erről évekkel később is kérdezték. Ez volt a válasza.
1: Nem tudhatjuk, mi történt volna, ha belövöm. Akkor se biztos, hogy nyertünk volna. Az igaz, hogy lendületet adott volna a csapatnak. Ez egy kulcs pillanata volt egy olyan mérkőzésnek, amelyen szívünket, lelkünket kitettük. Ezek után csak még inkább akartam, hogy BL-t nyerjek az Atletivel.
0: Griezmann aztán a 11-es párbajban már nem hibázott, de Juan Fran hibája és Cristiano Ronaldo gólja után a Real Madrid nyerte a 2016-os bajnokok ligáját. Hasonló élménye lehetett Griezmannnak az EB döntőben is, ahol ugyancsak végigjátszotta a 120 percet, de Portugália a hosszabbításban szerzett góljával legyőzte Franciaországot. Griezmann a 2016-os 17-es idényben 36 bajnokin 16 gólt szerzett, a BL-ben pedig 12 találkozón 6-ot. A következő kiírásban 19-szer talált be, a bajnokságban is 9 gólpasszt adott. Volt olyan, hogy két egymást követő fordulóban 7-szer talált be. Mesterhármas a Sevilla ellen, majd 3 napra rá mester 4-es a Leganesnek. A BL-ben pedig csak úgy, mint legutóbb 6-szor köszönt be. A francia válogatottal másodszor is szerepelt világbajnokságon, ezúttal nyert is, és tevékeny részt vállalt a győzelemből. A csoportkörben betalált Ausztráliának, a nyolcad döntőben Argentínának, a negyed döntőben Uruguaynak, a belgákon az ő gólpasszával jutottak be a döntőbe, ahol Horvátország ellen betalált és 2 gólpasszt adott. A következő kiírás viszont már nem sikerült annyira jól Griezmann számára, bár szép számokat ért el, magához képest kissé elmaradt. 37 bajnokin 15 gólos statisztikája, a BL-ben pedig 8 meccsen 4 gól. Ezután váratlan döntésre szánta el magát. 2018-ban eligazolt a Barcelonába, akkor a 6. legdrágább átigazolásként a világon 120 millió euróért. Az új kihívás egyáltalán nem sült el jól. 35 bajnoki mindössze 9 gólt szerzett és 4 gólpasszt adott. A következő idény már jobban sikerült neki. 36 bajnokin 13-szor talált be és 8 gólpasszt adott, de ez még mindig nem az a Griezmann volt, akit az Atletiben megismertünk. A BL-ben 2-szer talált be 7 meccsen, abban az egyik gólt a csoportkörben szerezte a Ferencváros ellen.
2: Jordi Alba viszont megint befut a védelem mögé, ott a labda, egy sarkazás, óriási gól. Antoine Griezmann tényleg ficánkol Messi távollétében. Jordi Alba lesgyanús helyzetben megy el a bal szélen, centerezés az 5 és felesen belül, felugrik Griezmann, és nagyon elegáns mozdulattal egyik lábával a másik között mellett behúzza a labdát sarokkal, aztán jön a szokásos tánc és a mosoly.
0: Ebben az idényben egyébként az EB csoportkörében ő szerezte az egyenlítő gólt ellenünk a Puskás arénában.
3: Lepattant a labda, vigyázik el Négo, tovább sodorják Dembélénél, Mbappé nem lő a 16-osa belül, Csel csinál, Négo megy középre, kivadott, vigyázni, gól, Griezmann érkezik. Megkeverték, kavarták a védelmünket, Mbappé is, nem tudtuk kirúgni, Griezmann érkezik a 66. percben.
0: Ami a klubfutballt illeti, Griezmann kifejezetten rosszul járt a Barcelonával, hiszen éppen ebben az idényben az Atletico Madrid nyerte a bajnokságot, míg a Barcelona csak a harmadik lett. Ekkor már a kataláknál bőven gyűltek a már említett gazdasági és egyéb problémák, ráadásul Griezmann sem volt a legjobb formában. Az Atletico Madridnak pedig épp szükség volt egy csatára, így a Barcelonából Griezmann visszatért az Atletico Madridba előbb kölcsönbe, aztán végleg. De mintha az Atleti egy teljesen kicserélt játékost kapott volna, 29 bajnokin 3 gól és 5 gólpassz. Az idényét keresztül húzta egy sérülés, amely után 13 fordulón keresztül egyszer sem talált be. A 2022-23-as idényre már javult a helyzet, 38 bajnokin 15 gól és 17 gólpassz a neve mellett, Diego Simeone előszeretettel játszotta a támadósor összes létező pozíciójában, és sehol sem okozott csalódást. A következő idényben 33 bajnoki jutott neki, ezek alatt 16 gólt szerzett, a BL-ben pedig 10 meccsen 6-szor talált be. Ezután ismét lejtmenet jött a formáját illetően, a 2024-25-ös bajnoki idényben 8 gól és 7 gól passza statisztikája. Igaz, a BL-ben ismét 6-szor talált be. Griezmann mérkőzésről mérkőzésre egyre kevesebb játékpercet kapott. A mostani idényre játékpercei száma tovább csökkent, ahogy a szerzett góljainak száma is. 33 bajnokin 7 gól és 3 gól passz. A 36. és 37. fordulót viszont végigjátszotta. Utóbbin a Girona ellen hazai pályán hordta a csapatkapitányi karszalagot és gólpasszt adott, amivel az Atleti megnyerte a mérkőzést. De ez a találkozó nem a gólpassz miatt fog megmaradni benne és az Atletico Madrid szurkolókban, hanem azért, mert Antoine Griezmann egy 55 perces műsor keretein belül búcsúztatták. Ajándékot kapott az Atleti csapatkapitányaitól, Oblaktól, Kokétól és Jiménez-től. Koke pedig érzelmes beszédet mondott.
4: Mindig úgy járok, hogy búcsúznom kell azoktól, akiket szeretek. Codintól, Gabitól, Juanfrántól, Raúl Garciától, Diego Costától, Filipe Luistól, azoktól, akik fontosak nekem. És most a testvérem is elmegy. Köszönjük. Köszönjük, hogy minden nap boldoggá tettél minket, mert voltak nehéz pillanatok, és voltunk szomorúak, voltak erős és kemény élményeink. Antoine pedig ugyanaz a fiatal srác maradt, aki mindig meg tudott minket mosolyogtatni, rúgdosott minket előre, és mindig jó hangulat volt miatta. Egyszer már elköszönt tőlünk, nagyon fájt mindenkinek, de férfiasan vállalta, hogy hibázott, és visszatért hozzánk. És gólokat szerzett, keményen dolgozott. Ismét ő volt a legjobb.
0: A ceremónia aztán korábbi csapatkapitányok megjelenésével folytatódott, aztán megjelent Griezmann korábbi támadótársa Fernando Torres is. Egyik érzelmes pillanat követte a másikat, Antoine megkapta az 500. mérkőzéséért járó plakettet, beszédet mondott a vezetőedző Diego Simeone, aztán jött a beszéd az Atletico Madrid klasszisától, Antoine Griezmanntól. Ennek egy részlete következik.
1: Először is köszönök mindent, és hogy itt vagytok nekem. Másodszor, van valami, ami nagyon fontos nekem. Szeretnék megint bocsánatot kérni. Nem tudatosult bennem, hogy mennyire szeretek itt lenni. Nagyon fiatal voltam, hibáztam, megbántam. Mindent megtettem, hogy visszatérhessek ide, és ismét veletek érezzem jól magam. Egy teljes beszéddel készültem, de az egész átment egy ilyen bocsánatkérésbe. Köszönet minden csapattársnak, akiket 2014 óta megismertem egészen a mai napig. Nagyszerű volt az év összes napját megosztani velük. Minden edzés, győzelem, vereség fontos volt nekem, amit itt töltöttem. És végül apák, anyák, nagybácsik, nagynénik. Köszönöm, hogy elhoztátok a gyerekeiteket, hogy megmutassátok, mi az Atletico Madrid, amely a legjobb dolog a világon. Nagyon köszönöm.
0: Griezmann tehát így búcsúzott el az Atletico Madrid szurkolóitól, és az már biztos, hogy az európai pályafutását abba hagyja, és az észak-amerikai kontinensen, az Egyesült Államokban, az Orlando Citynél próbál szerencsét.
1: Cserjés Bendegúz összeállítását hallották. Javában zajlik a második harmad a Magyarország Nagy-Britannia férfi jégkorong világbajnoki mérkőzésen Zürichben, úgyhogy kapcsoljuk Virányi Zsoltot. Halló Zsolt?
5: Jók, halló.
1: No, akkor hogy állunk? Második harmad.
5: Akkor még egyszer elmondom, tehát a második harmad 8. percében 3-0-ra vezettünk. Tibi, ezt most lehetett hallani?
1: Ezt most lehetett.
5: Na, akkor a lényeg, igen, innentől kezdve, ha eltűnök, akkor a térerő változik, mobiltelefon ide vagy oda. A lényeg az, hogy nagyon jól kezdtük a mérkőzést, még jobban fejeztük be az első harmadot, 2-0, kijöttünk a szünetet követően, a 17 perc szünet után, és egy ember hátrányos szituációban a rutinos Kirk, aki a Berlinnel ugye bajnok lett idén a britektől, a ütőjéről egyszerűen lecsúszott a korong, embere hátrányból gólt szerzett Terbócsa, hogy megszerezte a korongot, rávezette a brit kapusra, és bevarta védhetetlenül, magabiztosan, így lett 3-0 a második harmad 4. percében, most már a 9. percben járunk. Egyelőre nincs baj, hiszen a 3-0 önmagáért beszél, de sajnos a jégkorongban most ugyanúgy mondhatom, mint előbb is, hogy a 2 a 3 gólos előny sem akkora előny, hogy fellélegezhetünk, de mondjuk a játék képe alapján azért itt a mintegy 8000 néző közül kevesen gondolhatják úgy, miközben most egy újabb a magyar helyzet maradt kis Tipsic indítását követően Erdély család szólója, szép volt a csel, elfektette a kapust, de a Mamuttal odaért, és nem pattant be, a gólvonalon állt meg, az alapvonalon egész pontosan a korong, így nem lett 4-0, ez az Erdély család szólója, egy újabb helyzet és egy újabb bizonyíték, hogy a magyar csapat egyelőre jobb, még azt figyelem most egy monitoron itt a sajtóközpontban, hogy vajon ezt videózni fogják-e, meg Galló is odaért. Érzésem szerint egyértelműen nem volt bent a korong teljes terjedelmével, tehát marad a 3-0-ás, így is van. A 3-0-ás magyar vezetés, ez nagyon jó, és még egy érdekesség, Szongott Domán a második gólunk szerzője, ő ugye az első már fiatal, de a legfiatalabb játékos volt a felnőtt VB-n, még tavaly, amikor 16 évesen lépett pályára, méghozzá 49 óta volt a legfiatalabb játékos, és most pedig a második legfiatalabb magyar, aki a csoportos VB-n gólt szerzett, 17 évesen, Miklós Sándor 1930-ban 15 évesen, de azt hiszem, hogy ez csak a legelvakultabb statisztikát kedvelő hallgatóknak van meg. A lényeg az, hogy Szongott Domán útja egyelőre nagyon jó, hiszen még 2024. augusztusában bemutatkozott a válogatottban Ukrajna ellen, Káposztásmegyeren gólt szerzett, az olimpiai selejtezőn szintén gólt szerzett, Kazaksztánnak Pozsonyban, tavaly ott volt Herningben az első felnőtt VB-jén, és ne felejtsük el, hogy van esélye arra, hogy az NHL-ben is bemutatkozzon, szerződése legyen, de hát majd a draft ez eldönti júniusban. Itt az alcsoportos VB-n Zürichben Magyarország, Nagy-Britannia 3-0, miközben Bális Bence véd, és a britek most egyre inkább idegesek és nehezen viselik azt, hogy 3 gólus a magyar csapat elődje. Tibi, te jössz.
1: Majd megszokják. Köszönöm szépen, Virányi Zsolt. Egy hír a Premier League-ből, az angol élvonalból. Egy fél időnyi játék után a Barnes 1-0-ra vezet a Manchester City ellen, a gólt Krupi Junior szerezte a 39. percben. Ez pedig azt jelenti ebben a pillanatban, hogy az Arsenalnak 82, a Citynek 77 pontja van. Ez a bajnoki cím szempontjából döntő lehet, mert hogyha ez így marad, vagy akár egyenlít a City, akkor az Arsenal az utolsó mérkőzéstől függetlenül megszerezheti a bajnoki címet. A Bournemouthnek pedig azért van jelentősége ennek a győzelemnek, mert ebben a pillanatban a 6. helyen áll, és ez még jelentheti azt is, hogy akár a Bajnokok Ligájában is indulhat, de az már szinte biztos, hogy az Európa Ligában igen. A telefonnál pedig Elpap István, a Nemzeti Sport vezetőszerkesztője, tőle tudjuk meg, hogy miről olvashatunk a mai labban.
6: Kapocsi Szabó Bence helyszíni tudósításába két oldalon számol be a magyar-brit sorsdöntő jégkorong elit VB mérkőzésről. Természetesen kollégáink ott voltak Szombathelyen, ahol kosár krimi végén a Falco egyenlített a Szolnok ellen, egy-egyre áll a párharc, mint ahogy kiemelten foglalkozunk a holnap esti Freiburg Aston Villa Európa Liga döntővel is, de ami nem önmagától való, ugye 17 VB csapatnak már pontosan lehet tudni a végső, vagy majdnem végső világbajnoki keretét, mind a 17-et közli is a holnapi Nemzeti Sport, benne természetes olyan finomságokkal, mint Neymar, aki ott lehet a braziloknál, Cristiano Ronaldo, aki a 6. VB-re készül, és Manuel Neuer, bár német keret még nincs, de a német sajtóba megszellőztették, hogy első számú kapusként térhet vissza a válogatottba. Ezen kívül visszatér a hétvégén két éves, eléggé blőd eltiltása után Kun Anna is, a női párbajtőröző, EB bronzérmes, róla hosszan írt Kovács Erika, és Niki Cser Tamás adott egy nagy interjút a Nemzeti Sportnak, akit hát nem túl szép szavakkal illetett Marco Rossi a legutóbbi kerethirdetéskor, felsorolva egy csomó nevet, akik mind jobbak, mint ő. Niki Cser azt mondta, hogy valósággal sokkolták Marco Rossi szavai, most kezd nagyjából magához térni ebből a sokból, de azért reményét fejeztek ki, hogy hosszabb távon a válogatottban vele is számol majd a szövetségi kapitány.
1: Elpap István, köszönjük szépen, és ha már az előbb a Manchester Cityről esett szó, elmondom, hogy Pep Guardiola sajtóhírek szerint a szezon végén távozik, távozhat a Citytől, pedig még egy éves szerződés köti oda. A klubbal egyébként 6 bajnoki címet és 1 bajnokok ligáját nyert. A bejelentést a távozásról már készítik elő. A tervek szerint Guardiola után Enzo Maresca lehet a City menedzsere. Ő egyébként korábban segítője volt Pepnek. Közben érkezett ajánlat Josko Gvardiolra is, a Bayern München szeretné megvásárolni. Az ajánlat nem ismert, de az ára igen. Guardiolért 90 millió eurót kér a Manchester City. A Bayern még gondolkodik. Mi pedig a hírek után jövünk vissza.
7: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
8: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
9: A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
7: Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sport Rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
10: Egyenlített a Falco a férfi kosárlabda NB1 döntőjében. Kármán András bizakodó az EU pénzek hazahozatalával kapcsolatban. Holnap is sok napsütésre számíthatunk széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
7: Sporthírek.
10: 91-85-re legyőzte a címvédő Szolnokot a Falco Szombathelyen a férfi kosárlabda NB1 döntőjében, ezzel 1-1-re kiegyenlített az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban. A magyarok a zürichi csoportjában az osztrák válogatott 3-1-re legyőzte a lett csapatot a harmadik fordulóban. A mieink 20 óra 20 perctől a bennmaradás szempontjából a sorsdöntő mérkőzést játszanak Nagy-Britannia ellen. Az állás Magyarország-Nagy-Britannia 3-0 a második harmad felénél. Visszavonul a válogatottól Dubai Debora, a Győr NB1-es női kosárlabda csapatának bedobója, aki éveken át csapatkapitánya volt a nemzeti együttesnek. Idén fontos szerepe volt abban, hogy Magyarország 28 év elteltével világbajnokságon szerepelhet. A németországi eseményen azonban már nem lép pályára. A Vasas házigazdaként fölényesen 26-13-ra nyert a Szeged ellen a férfi vízilabda OB egy ötödik helyéért játszott párharc első mérkőzésén. Kémkedésért kizárta az angol futballliga a Southamptont a Championship rájátszásából. Ez azt jelenti, hogy a másodosztály play-off elődöntőjében vereséget szenvedő Middlesbrough játszhat a Hull City-vel az élvonalba jutásért. 6-4-7-6-ra kikapott Piros Zsombor portugál ellenfelétől a Roland Garros férfi egyes selejtezőjének első fordulójában, így nem lesz ott a francia nyílt teniszbajnokságon.
7: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
10: Bizakodó az uniós pénzek hazahozataláról megkezdett budapesti tárgyalások ügyében a pénzügyminiszter. Kármán András elmondta, hogy a hétvégére látható, hogy sikerült ebben a tárgyalási fordulóban érdemben előrelépni. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, hogy mindent elkövetnek, hogy a jövő héten Brüsszelben alá tudják írni a politikai megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását. A rendvédelem tekintélyének helyreállítását, a dolgozók megbecsülésének növelését és a déli határkerítés megtartását ígérte a belügyminiszter. Pósvai Gábor a minisztériumi állománygyűlésen egyértelművé tette, hogy a szakmaiságnak elsőbséget kell élvezni a politikával szemben. A következő időszak legfontosabb céljai között említette egy új és kiszámítható életpályamodell kialakítását, a bérrendszer rendezését, az eszközpark modernizálását. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgozunk, írta az oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán, miután a Terca Szalai utcai épületében találkozott kollégáival. Lannert Judit kiemelte, a jó közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás. A cél pedig jobbá tenni az oktatást és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügynek az igazságügyi minisztériumban őrzött dossziéját. Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján azt hangsúlyozta, a dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök elmondta, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt.
11: Közlekedés.
10: Az M0-es autóút keleti szakaszán az M5-ös autópálya felé Nagy Tarsa térségében az 57-es kilométernél egy teherautó két személyautóval ütközött össze. Mindkét sávot elfoglalják a résztvevők. A csomóponton keresztül terelik a forgalmat. Torlódásra kell számítani.
11: Időjárás.
10: Holnap túlnyomóan napos idő várható, kevés felhővel, délután helyenként a zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északi és szelet nagy területen kísérhetik élénklökések, a hajnali 5-12 fok után, napközben 20-25 fok valószínű.
11: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
12: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
11: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 5 percen járunk 9:30 után a mikrofonnál Szegő Tibor. 37 évesen, 37 válogatottság után felhagyja a labdarúgással az MTK Budapest kiváló labdarúgója, Németh Krisztián. Vele beszélget Szabó Bence.
13: Most már szögre akasztottad úgymond a cipőt, hogyha lehet így fogalmazni. Milyen érzéssel?
14: Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlök én is mindenkit. Jó érzéssel mondhatom, hogy meg tudtam hozni ezt a fontos döntést a pályafutásomba, úgyhogy ez volt az utolsó profi hetem a futballba. Jó érzéssel mondhatom, hogy le tudtam ezt az időszakot.
13: Azt, hogy azt mondod, hogy utolsó profi hét, itt lesz egy elbúcsúztatás a csapat részéről, vagy az már az előző mérkőzéshez kapcsolódott, amikor elbúcsúztál?
14: Így van, a hivatalos búcsúztatás ugye az előző mérkőzésen volt, az utolsó hazai mérkőzésünkön, ott el tudtam búcsúzni tényleg a szurkolóinktól, és akkor volt szerencsém, hogy a barátaim és a családom is ott volt ezen a mérkőzésen, és utána tudtunk egyet kocintani, úgyhogy összességében az jól sikerült, a csapat pedig igazából tegnap búcsúztatott el hivatalosan is, úgyhogy szép gesztus volt tőlük is.
13: Hogyha összességében nézed az egészet, ilyen karrierévet gondoltál-e magadnak nagyjából, amikor neki fogtál ennek, vagy amikor már tudatosan készültél a labdarúgásra?
14: Hát nehéz megmondani. Tehát én pont olyan típusú ember vagyok, aki így nem szeretne olyan a távolba gondolkozni, de biztos vagyok benne, gyerekkoromban aláírtam volna ezt a pályafutást. Abban az időszakban gyerekként tényleg az volt az álmom, hogy NB1-es futballista lehessek, és válogatott játékos. Úgyhogy, hogyha ezt nézem, akkor ez beteljesült, és boldog biztos az a kis rác, aki abban az időben ezt a pályafutást így elképzelte magának.
13: Ugye Győrben születtél, hogyan nézett ki nálad? Te mikortól kezdve volt az, hogy a focival fogsz foglalkozni, vagy tényleg ez a kezdeti évek, ezek hogyan néztek ki?
14: Igazából én lakótelepen nőttem fel Győrben, Marcalvárosban, úgyhogy nem egy ilyen dúsgazdag környék, mondhatjuk, és igazából nekünk a labda volt ott a központ, és egymás közt nagyon sokat fociztunk. Ugye ilyen 4-5 évesen én már így elkezdtem ugye edzésekre is járni, és hogy hivatalosan Győrbe 6 éves voltam, amikor először edzésre jelentkeztem Tamási Zsolthoz, és onnantól kezdve mondhatom, hogy építettem ezt a jövőmet. Úgyhogy jó pár évembe benne van ebbe a sportba, örülök neki, hogy megadatott ez.
13: Milyenek voltak a visszajelzések? Mert ugye itt az utánpótlás éveidet, hogyha megnézzük a később az utánpótlás válogatottakat, ontottad a gólokat. Már a kezdeti évektől is voltál az egyik legtehetségesebb a korosztályodban?
14: Nem szeretem magam fényezni, úgyhogy az most így nehéz lesz így, de az edzőimre hallgat...
13: Hát inkább a visszajelzéseket.
14: Igen, a visszajelzések alapján, meg amik otthon vannak kupák a tornákról, az alapján igen mondhatni, hogy domináltam az utánpótlás időszakot, a tornákat, és elég jó csapatom volt összességében, tehát nem egyedül, hanem Győrbe nagyon jó játékosokkal játszhattam együtt, meg nagyon jó edzőim voltak, és az az időszak azért mondhatjuk, és nem csak ugye a klubfutballban, hanem az iskolai évek alatt is nagyon sok tornára mentünk, úgyhogy mind a két csapatom elég jó volt, és szép emlékek vannak, az biztos.
13: És akkor gondolom az ilyenkor evidens, hogy támadó voltál végig.
14: Így van, nem is volt kérdés, úgyhogy mindig a kapu előtt képzeltem el magam. Ilyen olyan formában, hogy ez változott azért az évek alatt, de mindenképpen elő csatár poszton voltam a legsikeresebb.
13: Hogy kerültél te az MTK-ba, Győrből?
14: Akkor 14 éves koromban volt az a döntés, ugye, hogy iskolaváltás, és hogy akkor melyik úton indulunk el. MTK már előző években is jelezte, hogy szívesen látna engem. Akkor egyetlen akadémia volt igazából a Sándor Károly Labdarúgó Akadémia, és nagy dolog volt oda bekerülni. Úgyhogy családilag meghoztuk azt a döntést, hogy akkor még felköltözök Budapestre, mert egy év volt még addig, amíg Leagádra költözök az akadémiára, és úgy gondolom, hogy legjobb döntés volt, amit hozhattam akkor, és Urbányi Pisti kezei alatt nagyon sokat fejlődtem, szintúgy nagyon jó csapatunk volt, ott is kijutottunk a Nike Kupa a világdöntőre, úgyhogy az egy szép emlék az év Budapesten, és aztán mentem le egy Agádra.
13: Milyenek voltak a csapattársak már, mint hogy ugye, mint beszéltünk róla, az edzői visszajelzései alapján kimagaslottál az MTK-nál, milyen volt a versenyhelyzet?
14: Nagy volt MTK-val, mindig nagy volt ugye a versenyhelyzet, tehát mondhatom, hogy még a kispadon is váltott játékosok ültek, több korosztályból jöttünk össze, úgyhogy ezért idősebb korosztályokba méretettek meg minket, de azokat is sikerült mindig megnyernünk, azokat a bajnokságokat. Egy nagyon jó képzést kaptunk természetesen, napi két edzéssel ott a gárdon, közben iskola, tehát csak egy dologra kellett figyelnünk, tényleg, hogy jó futbolisták legyünk, és ehhez mindent megkaptunk.
13: És gyorsan jött a debütálás is, ugye 2005 novemberében már pályára léphettél az NB1-ben. Volt most az MTK csatornáján, vagy az MTK Facebook oldalán egy ilyen videó, ahol nem tudom, láttad de hogy amikor gólpasztattál, akkor ugye mindenkinek a nevé, ugye a fölé föl volt írva, minden játékos fölé, hogy ki hány éves volt akkor, amikor te már debütáltál az NB1-ben. Láttad, és hogyha láttad, mit szóltál hozzá?
14: Hát ez jó sikerült videó volt. Nem tudom, kinek az ötlete volt az MTK-n belül, de az le a kalappa. Ezen átmegy mindenki, tehát én is átmentem, amikor bemutatkoztam fiatalon, hogy Illés Bélával együtt játszhattam, tehát valószínűleg is, amikor ő bemutatkozott az emberben, még nem születtem meg. Úgyhogy most ezt én is átéltem például a Hunorra.
13: Ugye a Győr ellen debütáltál, majd a Reac ellen szerezted meg az első gólodat, és akkor is nagyon, nagyon fiatal voltál. Hogyan kezelted abban az időben azt, hogy gyakorlatilag ugye a válogatottban is, az utánpótlás válogatottban is rengeteg gólt, te is gondolom sokan beszéltek már rólad, szóval ezzel a nagyobb figyelemmel hogyan birkoztál meg akkor?
14: Bízom benne, hogy jól. Nyilván nem egyszerű, amikor tényleg rólad szólnak a hírek, mondhatjuk így. Elég korán ugye bemutatkoztam, de szerintem készen voltam rá, mert ahogy említetted, jöttek a gólok azért utánpótlás szinten. Megkaptam azt a fokozatosságot, hogy az első fél évben mondjuk csak edzésekre jártam fel a felnőtt csapathoz Agádról. Tudom én, két hetente egyszer, vagy havonta egyszer vonattal feljöttem, és akkor a Kanta Józsiékkal edzettem együtt. Utána pedig ugye megkaptam egy kupamérkőzésen Fehérváron az első 20 percemet, ha jól emlékszem. És utána az NB1-es mérkőzés így van, Győrbe volt, ugye említettük, hogy én Győrbe volt az első időszakom, és ott nevelkedtem. Úgyhogy ez fontos volt nekem, hogy ott tudtam bemutatkozni. Ugye nagypapámnak mindig az volt az álma, hogy majd Győrbe futok ki Etómezbe, de...
13: Azt hallottam, hogy meg is ígérted, nem? Vagy nem volt ilyen?
14: Nem rossz a hír, amit mondasz. Úgy volt, amikor ugye már kiigazodtam külföldre, hogy egyszer még visszamegyek a Etómezbe futballozni fogok. Ezt neki, vagy vele sokat beszélgettem, de nem úgy alakult. Összességében én szerencsére az MTK megadta azt a lehetőséget, hogy itt hagyjam abba.
13: Hát nekem ezt egy győri szurkoló mesélte, hogy neked még van egy ilyen tartozásod, hogy ott is pályára lépjél.
14: Igen, ezt a győri barátok mindig emlegették, meg emlegetik azóta is, de sajnos ez nem sikerült teljesítenem, de összességében úgy gondolom, hogy elégedett lehetek ezzel a végével.
13: Az első szezonodban az NB1-ben két gólt szereztél, az ilyen szempontból keretbe foglalható a pályafutásod, mert ugye most a végén is ugye két góllal zártál az NB1-ben, ez is egy ilyen szép sztori, és pont itt beszélgettünk róla, hogy végül is azért eléggé szépen sikerült zárni azzal, hogy gólpasszal és góllal most a végét a karrierednek, és hogyha tovább gördülünk, akkor ugye már a következő szezonodban igazán berobbantál már az NB1-ben is, mert 10 gól felett szereztél, és akkor utána el is adott az MTK. De kicsit még maradjunk ennél az MTK közegnél. Tényleg milyen volt adat esetben, hogy a Kanta Józsefet említetted vele, milyen volt Garami Józsi bácsival, milyen sztoriaid vannak?
14: Hát Garami Józsi bácsinak köszöntem a legtöbbet, ez biztos. Karrieremben azt a támogatást, azt nagyon köszönöm neki, amit kaptam tőle az elejétől fogva. Még lent voltam a gárdon, már ott éreztem, hogy egy idő után fel fog vinni, és megkapom tőle majd a lehetőséget. Tehát nagyon jó csapatba kerültem, tehát csupa olyan játékosra, tehát az a négyesünk elől, Cicóval, a Kanta Józsival, Repivel, és még hozzácsatolnám ugye a Borigabit. Nagyon-nagyon jó volt együtt játszani velük. Abban az időben azért az MTK dominálta ugye a bajnokságot, az első helyért játszottunk. Sajnos nem sikerült abban az évben megnyerni, amikor említetted a 10 fölötti gólt rúgtam. Másodikak lettünk, pedig fél évkor szerintem vezettünk, vagy 7 ponttal a bajnokságot, tehát közel voltunk, hogy behúzzuk, de aztán a Debrecen felinkerekedett és megnyerte, aztán akkor eligazoltam, akkor következő évben sikerült megnyerniük, megérdemelték, mert az egy olyan csapat volt, ami tényleg hivatott volt erre.
13: Ez fájt egy kicsit, hogy nélküled?
14: Nem fájt, örültem inkább, de nyilván volt egy olyan érzés, de jó lett volna velük ezt megnyerni, de közben meg ugye Liverpoolban nekem is egy jó évem volt, úgyhogy örültem neki nagyon.
13: A liverpooli időszak az olyan szempontból számodra pozitív volt, hogy nagyon sokat tanultál, ellenben, hogyha átigazolás szempontjából nézzük, akkor nem volt feltétlenül jó döntés odaigazolni, de akkor itt abban a magyar közegben, amikor 3 milliót letesznek egy játékosért, akkor nem nagyon van választási lehetőség.
14: Ezt jól összefoglaltad. 3 millió euró, vagy talán font is volt. Tehát úgy tudom, 3 millió font volt. Akkor nekem beleszólásom igazából nem volt, hogy hova igazolok. Abba a állapotban mentem ki, hogy mégiscsak Liverpool, és mekkora dolog ez. Nyilván szakmailag egy más úton biztos könnyebb lett volna, és talán bejárhatóbb út lett volna egy gyengébb bajnokságba igazolni, és egy megugorható csapatba. Nyilván egy olyan versenyhelyzet van ott ilyenkor Liverpoolba, és ráadásul ugye a másik csapatnál kezdtem, a reserve bajnokságba játszottunk, úgyhogy úgy érzem, azt jól megugrottam, tehát ott bajnokok lettünk, gólkirály is lettem, meg legjobb játékos is, és ezáltal egy olyan hype-om lett mondhatni Liverpoolba, hogy akkor dobjuk be őt a felnőtt csapat öltözőbe. Hát így is lett, kaptam kerettagságot, de közben pedig volt egy U21-es mérkőzés, ahol megsérült a bokám, és ki kellett hagynom 3 hónapot. Aztán visszatértem 3 hónap után, és akkor Benitez mondta, hogy ott Angliában ilyenkor szokás volt kölcsönadni egy hónapra a játékos sérülés után, hogy kicsit felhozza magát, és akkor újra tudja használni majd a felnőtt csapat, és akkor engem Blackpoolba a Championship csapathoz küldtek egy hónapra, és az első meccsemen, ahogy beálltam, leütöttek, és sértődött az arccsontom, és innentől kezdve kihagytam az egész évet. Úgyhogy az az évem, az, amit tényleg úgy érzem, hogy egy ilyen áttörés lehetett volna a pályafutásomban, az kuka, két sérülés miatt. Harmadik évemben pedig, ahogy visszatértünk nyáron, ugyanúgy elkezdtem a felkészülést velük, szerintem elég jól ment. De nyilván ezek most olyan, hogy olyan csatárok vannak ott ilyenkor, hogy tényleg örülsz neki, hogy egyáltalán ott lehetsz, tehát ilyen fiatalon. Úgyhogy nagyon jó volt magamba szívni azt a tudást, meg azt a mentalitást, amik ezek a játékosok rendelkeznek, meg láttam tőlük, úgyhogy már csak ezért is hálás lehetek, tehát abszolút nem gondolok negatívunként, hogy nem sikerült ott bemutatkoznom, és akkor ugye a harmadik évben pedig jött az a döntés, hogy utolsó nap a Kyriakos megsérült, azt hiszem egy védő, vagy kellett egy védő a Beniteznek, és akkor a Görögországban az Alkaténból igazolt egyet, és akkor jött egy ilyen lehetőség, hogy ők megkerestek egy csatárt, mert bejutottak az UEFA Kupa csoportba, és akkor hogy akkor élnék ezzel a lehetőséggel. És akkor úgy voltunk vele, hogy egy év felnőtt foci után, ugye akkor most abban az időszakban már ugye hallgattam, hogy másik csapatból nem lehet váltott egy játékos, stb. Tehát itt már ilyen 20 éves voltam, úgyhogy ideje volt egy felnőtt lehetőséget megragadni, és a stabilan zárkba tudtam játszani, az abban az időben úgy éreztem, az egy jó lehetőség számomra. A Liverpool nyilván, hogyha ott maradok, akkor valószínűleg be tudtam volna mutatkozni, legalább egy Liga kupán, mert azok a csapattársak, akikkel együtt játszottam, és ott maradtak, azok játszottak ezeken a meccseken, de viszont pekemre, az egy év AEK után ugye a Beniteznek mennie kellett Liverpoolból, úgyhogy az a termünk, hogy egy év felnőtt foci után esetleg majd a Liverpool bemutatkozzak, az kútbe esett, és akkor jött Roy Hodgson, aki mondta, hogy nem fog kelleni, így kerestünk utána csapatot.
13: Van sok dolog, amiben belekaphatnék, egyfelől visszafele fejt

0: Simivel kicsit ilyen vagányabb, szeleburdi gyerekek voltunk. A Gula már akkor is megvolt a maga jó hozzáállása és felkészülsége ahhoz, hogy akár megmérettessen azért, hogy Liverpool felnőtt csapat tagja legyen, és ez így is lett, ugye Gula elég sokáig volt a keret tagja.
1: Már ugye a második számoként is.
0: Azt mai napig nem tudom, hogy nem, tehát szerintem az a világ egyetemben nincs olyan, hogy ennyi meccset, úgyhogy a BL-ben is volt, akkor a Liverpool a Reina végigvédjen, és nem adta át egyszer a Gulának a helyet, azt szerintem a mai napig értetetlen számomra, de szerintem a Gulának is, mert megérdemelte volna, tehát szerintem akkor ott már tartott utolsó éveiben, hogy megkapja legalább Liga kupában a lehetőséget, de aztán láthatjuk, hogy milyen fantasztikus pályafutása lett, ő át tudott ezen ugrani, és szépen felépítette magát.
1: Sérüléseket említettél még a bokáddal kapcsolatban, az arcoddal kapcsolatban. Mennyire érezted magad ilyen szempontból szerencsétlennek a karriered során a sérüléseket nézve?
0: Hát rosszkor jöttek, az biztos. De ez sok mindentől függ, tehát ezt most itt magyarázkodhatnék. Nyilván a legfontosabb az, hogy valószínűleg nem voltam még mentálisan arra készen, hogy megugorjam azt a szintet, hogy én egy Liverpool első csapatba pályára lépjek, és utána foghatom utána a sérülésekre, meg a szerencsétlenségre, meg a többire, amikor ilyenkor szokták, de valószínű nem voltam abban a mentális állapotban, hogy mondjuk egy Torres-zel, meg a többiekkel én egy súlycsoportban legyek.
1: U20-as világbajnokság. Én kérdezgettem sok kollégámat is, hogy hogyan emlékeznek rád, hogy mi az, ami először beugrik. Hát mindenki ezt mondta, hogy U20-as világbajnokság veled kapcsolatban. Ezt érzed a mondjuk így akár napi szinten? Mennyire emlegetik fel ezt az emberek?
0: Igen, ott volt egy jó lendületünk, tehát az a korosztály az egy nagyon jó versenyeztetésen ment keresztül. Nagyon sok nemzetközi mérkőzést játszottunk, tehát a U17-től kezdett ott voltunk minden tornán, Európa-bajnokságon, ahol kellett, tehát ilyen magabiztosan mentünk bele ezekbe a tornába, tudtuk, hogy ott vagyunk az első 4-5 csapatba, aztán éppen az adott forma dönt majd. Tehát az U19-es LB után kaptunk egy olyan visszajelzést, hogy tényleg mi ott vagyunk a top csapatok között, és úgy, tehát ez Bott Józsi, tehát ez az edzőket is megemlíteném, mert ez a Bott Józsi bácsinak a mondhatni a szüleménye, az a képzés, amit mi ott kaptunk, és akkor a Sisa Tibi tréner vette át a csapatot, és szépen szerepeltünk ugye ott a U19-es tornán, és a VB-re pedig Mágervári Sanyi bácsival mentünk ki, ahova már kicsit egy ilyen felforgatott csapattal, nem az alapcsapattal, aki előtte végig volt, de ez is sikeres lett. Sok új játékos volt, és Sanyi bá elég jól nyúlt ezekhez a játékosokhoz, valószínűleg ismerte, hogy kiket lehet frissíteni, és bejött, és harmadikak lettünk. Én úgy gondolom, hogy még akár kicsivel több is volt ebbe, de összességében boldogok lehetünk. Ugye egy hosszú idő után volt egy siker Magyarországon, hogy azért hát kapták fel.
1: Nyerni azért,
0: igen, azért is kapták föl, ugye akkor nem jutott ki a magyar váltott jó ideje már a felnőtt váltott egy akár Európa-bajnokság, világbajnokságra, tehát ezért egy olyan...
1: És nagy remények fűzöttek.
0: Igen, tehát ez olyan hype-ot kapott akkor, amire mi se számítottunk, meg mindenki elkezdett velünk foglalkozni, de és ezért többet is beszéltek rólunk szerintem, mint kellett volna. Utánpótlás szinten nyilván most elértünk egy sikert, de még nem tartottunk ott, hogy mi itt megváltjuk majd a magyar futballt, de az mindenképpen egy jó korosztály volt.
1: Sőt, ugye lehetett akár arra is gondolni, hogy annak a jövőbeli válogatottnak majd ott milyen gerince lesz, mert hogyha most végigveszünk a Gulácsi, Korcsmár, Koman, Német, akkor ez gyakorlatilag erre fel lehet építeni egy ilyen jövőbeli válogatottat. Gondolom, hogy sokaknak ez volt ott a megélése. Én is, ahogy most nyilván visszagondolok, azért a ti kapcsolatotok a Komannal az nagyon látványos volt, főleg ott egy bizonyos olaszok elleni gól.
0: Így van, tehát nagyon jó kémia volt köztünk, nagyon sok mérkőzést játszottunk így együtt, és azt egy kicsit sajnálom, hogy a felnőtt váltottban ezt nem tudtuk megmutatni, nem is játszottunk sajnos annyit együtt, hogy ezt úgy ezzel meg tudjuk mutatni, de hát egyértelmű, tehát voltak előttünk olyan játékosok, akik komolyákkal játszottak, és akkor nem volt erre úgy lehetőség beépíteni ezt a felnőtt fociba, de utánpótlás szinten mindenképpen meghatározó játékosok lettünk, meg voltak ezek a nevek.
1: Ugorjunk akkor olyan szinten, hogy itt a felnőtt futballról beszéltünk is, Görögország. Ugye itt mondtad, hogy az Álka az ment nemzetközi kupába, és akkor te is megkaptad a szerepet. Viszont más oldalról meg ugye szerencsétlen alakult, mert akkor Liverpoolba is tudtál volna játszani, de ezt a görög kalandot úgymond utólag, ezt te hogyan értékeled? Főleg annak is fényében, hogy utána valószínűleg megtetszettél ugye az Olympiakosznak, amely leigazolt.
0: Az úszas VB miatt nem tudtam teljesen kiteljesedni, mert ott jöttünk egy másfél hónapra, és ott jó pár mérkőzés.

0: és kihagytam ez miatt, de összességében nagyon szerettem az ÁK-ba játszani. Szívesen maradtam is volna, miután ugye lejárt a kölcsönszerződésem. Sajnos ott akkor nem úgy állt a szénája a klubnak. Végül ugye le is kellett mennie több osztályt, mert csődbe ment az ÁK. Nem tudtak megvenni. Sajnáltam, mert szívesen maradtam volna. És akkor az átigazolási időszak végén jött az Olympiakoszos ajánlat. Megtapasztaltam ezt is, tehát ott az még egy komolyabb szint volt, tehát olyan játékosokkal játszhattam együtt, akik tényleg mondhatni, hogy top játékosok, és nagyon nehéz volt szint úgy fiatalon abba bekerülni, tehát az ÁK-ból tudtam stabilan játszani, de viszont az Olimpiákhozban nem sikerült azt megugornom, hogy stabilan játszak, és az nem sikerült olyan jól, mint az ÁK-es időszak.
1: Ha már mondtad, hogy milyen játékosokkal játszottál együtt, akkor szerinted ki volt a legjobb játékos, aki a csapattársad volt akár, vagy ellenfélként, vagy nem tudom.
0: Ott az Olimpiákhozban?
1: Hát nem az Olimpiákhozban, hanem úgy összegészében kérdezem meg, gondolom, akkor inkább Liverpooli nevek következnek most.
0: Most Liverpooli nevek következnek, tehát Gerard meg a Torres, meg Xabi Alonso jut így egyből eszembe, akikkel így együtt játszottam, és megtapasztaltam, hogy milyen a legkomolyabb szint. De hogyha az Olimpiákhozra visszatérünk, akkor tényleg ott olyan csapattársakkal játszottam együtt, hogy a Melberggel, a Ibagazával, Pantelicsel, a Mirellasszal, meg most még sok mindenkit kihagytam, de tényleg olyan játékosok, akik azon a szinten azért meghatározóak voltak. Tehát ezekkel élmény együtt játszani.
1: Közben bemutatkoztál ugye a felnőtt válogatottban is, ugye egy bizonyos Németország elleni mérkőzésen, akkor még nem Egervári Sándor volt a kapitány, de azért a legtöbb mérkőzés az nála volt ugye a válogatottban. Gondolom ott az U20-as VB miatt is, meg ott sok más dolog így hozzátehetett, hogy a kedvenc játékosai közé tartozhattál.
0: Sanyi bácsinál mondhatjuk, kapta meg a legtöbbször a lehetőséget, és az egy ilyen felemás időszak volt, voltak nagyon jó mérkőzéseink, meg nyilván rosszak is, de viszont nehéz volt, mert tényleg olyan nevek voltak előttem csatárposzton, hogy azért nehéz volt azt megugrani, tehát egy ilyen 5-6 olyan nevet tudok most mondani, akik közül bárki játszott volna ott elől, úgyhogy nagy volt a versenyhelyzet a váltotton belül, tehát nem hiába, szerintem a legtöbb kezdő, tehát egy idő után aki így követte az eseményeket, én szélen játszottam a legtöbbet, talán válhatóban.
1: És az annyira nem volt komfortos?
0: Komfortos lett, mert ugye Amerikában magamévá tettem ezt a posztot, és megtanultam ott játszani, de hogyha akartam mondjuk kezdőben játszani, akkor kicsit afelé kellett gondolkoznom, hogy szélen is tudjak játszani, mert tényleg elő olyan játékosok voltak, hogy nehéz volt bekerülni.
1: 4 gólt szereztél összesen a válogatottban, Észtország, illetve Görögország ellen 2-t, valamint Kazasztán ellen. Ezt nyilván buta kérdés lehet, de ezt kevésnek érzed a 37 válogatott meccs mellett?
0: Kevésnek, de ahogy említettem, azért nem tipikus 9-esként játszottam a váltottban, inkább szerintem 10-es és szélen kaptam legtöbbször lehetőséget, de hogyha így említed, igen, kevésnek mondanám. Én még ugye abban a korszakban voltam legtöbbet, amikor még 3 csere volt, nem volt ennyi mérkőzés, mint most, úgyhogy talán ez lehetne, ha most játszanék több mérkőzésem is, és akár több gólom is, de nem lehetek elégedetlen, tényleg minden meccs egy élmény volt.
1: Hogy alakult a továbbiakban ez a görög kaland? Ugye Hollandiába is elkerültél, és hogyha ezt a karrierévet nézzük, akkor ugye arról beszéltünk, hogy Liverpoolba kiigazolni nem feltétlen olyan szempontból a legjobb dolog karrierépítés szempontjából, ellenben a Hollandia meg erre azt szokták mondani, hogy tökéletes, ugye most is van egy jó pár olyan példa az elmúlt pár évből, akár a Kerkez Milos, vagy éppen most a Kovács Bendegúz esete, aki felfutóban van Hollandiából. Neked hogyan alakult ez a Hollandia, hogyan kerültél egyáltalán oda?
0: Hát bevallom őszintén, tehát az a ÁK utáni időszak, meg hogy az Olimpiákhoz nem sikerült, az egy kicsit megtört, tehát hogy a Liverpoolba nem tudtam ott maradni, és Olimpiákhoz se tudtam ugye a helyemet megtalálni, ez egy jó másfél éven bekerült, mire így felébredtem ebből a szituációból, azt bevallom őszintén, és újra kellett végül is építeni ott a karrieremet, mondhatjuk.
1: Ez hogyan zajlik már, mint hogy így a felismerés és utána az újragondolás?
0: Hát, hogy leesel egy polcot, már nem olyan környezetbe készülsz, mint amit előtte kaptál, úgyhogy ez Hollandiában ez megtörtént, tehát úgy gondolom egy jó helyre kerültem, nyilván nem a top csapatokhoz, de nagyon jó edző sikerült megtalálnom Ruud Brood személyében, aki először a Valvikba, aztán a Rodába mentem el vele. ott szerintem egy elég szép dolog kezdett így kialakulni, tehát kezdtem így visszajönni. Sajnos fél évkor a Rüdöt leváltották, és elég ilyen lejtmenetbe mentünk át. Fél év alatt utam én is azt hiszem 9 gólt a bajnokságba, és tényleg jól ment, ott már beszélgettünk ilyen komolyabb csapatokról is esetleg, hogy nyáron váltok, de aztán csináltam egy butaságot, nem játszottam egy pár meccsen, kaptam egy piros lapot, aztán jött az edzőváltás, és onnantól kezdve jött egy, de már az új edző keze alatt volt ez egyébként, második fél évben, és akkor onnantól kezdve egy lejtmenettel kiestünk. Innen jött utána Amerika, majd gondolom arról is beszélünk, de az a holland időszak, ez egy úgy gondolom összességében jól sikerült.
1: És úgy nem tudtad magadra fölhívni a figyelmet, hogy Hollandiában maradj?
0: Úgy, hogy top csapatba menjek, úgy nem. Tehát tudtam volna maradni középcsapatnál, de viszont abban az időszakban jött ez a Kansas-i lehetőség. Kimentem.
1: De ott fél évig nem is volt csapatod, ugye?
0: Így van, azért nem volt csapatom, mert mi is kerestünk, hogy akkor hova tudok menni, itt Európán belül. Kicsit ott elhúztuk az időt, nem sikerült olyan helyre menni, amit mi szerettünk volna, és akkor közben már tárgyaltunk ugye a Sporting Kansas City-vel, de ott meg elég korán, ilyen novemberben azt hiszem vége van a bajnokságnak, november, december eleje, és úgy beszéltük meg, hogy akkor a következő évben csatlakozzak, már ne igazoljak sehova, oda se, és akkor, mert ez ilyen október környéke, szeptember vége valahogy így alakult, hogy akkor nem fogok Európába csapatot úgy találni, amit mi szerettünk volna. Meghoztuk azt a döntést, hogy akkor megyünk Amerikába. Nyilván ez egy folyamat volt, tehát kimentem, ott voltam, megmutatták, beszélgettünk róla, hogy ez hogy működik, mert nekem se volt igazából tudatom az, hogy egyáltalán mit képvisel az MLS.
1: Igen, volt is egy ilyen nyilatkozatot, pont azt néztem még a Nemzeti Sporton fellelhető az online verzióba, hogy ott még elég ilyen negatívan beszélsz Amerikáról, hogy hát 25 évesen Amerikába megyek.
0: Ja, igen, ezt majd megnézem. Nem gondoltam. Ugye sok olyan hang volt, hogy akkor oda ilyen idősödő sztárok mennek.
1: Igen, valószínűleg erre volt a reakció.
0: Igen, hogy vége a pályafutásom, de közben, amikor én meg kimentem utána, és láttam, hogy milyen körülmények vannak, meg hogy mi az 5 éves terv, ahol ez a bajnokság megy, akkor megnyugodtam, és tudtam, hogy nekem ide kell jönni. És ez egy olyan lehetőség, amit meg kell most fognom. Hogyha már nem tudok Európába egy top bajnokságba menni, ez az utam. Szerencsére jó döntés van. Legjobb, amit hozhattam a karrierem során.
2: Rövidesen folytatjuk Szabó Bence és Németh Krisztián beszélgetését, viszont menjünk most Zürichbe, szünet van még ugyan a Magyarország Nagy-Britannia jégkorong meccsen, de nyilván van egy csomó érdekessége ott a helyszínen Virányi Zsoltnak.
3: Szia Tibi, köszöntöm a hallgatókat, még szűk 4 perc a második harmadat követő szünetből, és ami a lényeg, hogy 3-0-ra vezet a magyar csapat Nagy-Britannia ellen. Ezt a mérkőzést, amelyik együttes megnyeri, amelyik válogatott, az óriási lépést tesz a bennmaradás felé. 3 pontot ér ugye a rendes játékidőben, megszerzett egy győzelem, és egy hasonlatot mondjak, 2 hosszabbításos győzelem kellene jelen esetben mondjuk a briteknek, hogy 4 ponttal megelőzzék a magyar csapatot, amelyik 3 pontos lehet, de hát a meccsben még egy teljes harmad hátra van, és továbbra is azt mondom, hogy a jégkorongban a 3 gólos előny az olyan, hogy még mindig inkább én óvatos lennék. Emlékeztünk már a 2018-as magyar-brit meccsről, ott 2-0-ról kiegyenlítettek 15 másodperccel a vége előtt, és ezzel ők feljutottak, mi pedig szankodhatunk és maradtunk a divízió 1 per ás világbajnokság mezőnyében. Most jobban állunk, és a harmadik gólt ugye még a második, harmad, negyedik percében emberhátrányból Terbocs szerezte, a bal alsóban nagy erővel belőtte, ezt követően kapust cseréltek a britek. 2 brit, illetve egy magyar emberelőnyös szituáció kihasználatlanul maradt. Kirk, az egyik legjobb brit játékos, a kapuvasig jutott. Ezen a meccsen egyelőre a britek küzdenek, Bális Bence remekül véd, mi 3-0-ra vezetünk, a kapuralövések aránya 24-13 oda, viszont 3-0 ide. Ez a lényeg, és amiről meg nem számoltam be, hogy volt egy erdélycsanád szóló is a második harmad közepén, ha az bemegy, és a gólvonalról nem tudják kiütni, akkor 4-0, akkor lehet, hogy nem csak kapuscsere, hanem már esetleg edzőváltás is bekövetkezhetne, de ne legyünk szemtelenek. Egyelőre 2 harmad után megérdemelten 3-0-ra vezetünk a britek ellen, de az utolsó harmad még hátra van.
2: Virányi Zsolt, köszönjük szépen! A labdarúgó Premier League-ben a 76. percben 1-0-ra vezet a Bournemouth a Manchester City ellen. Ugye a 76. percben járunk, van még hátra 14 a rendes játékidőből. Ami azt jelenti, hogy ha minden így marad, akkor az angol bajnok az Arsenal. A másik mérkőzésen a Chelsea 1-0 vezet a Tottenham ellen. Hát ott baj lehet, 38 pontja van a Tottenhamnek, még egy forduló lesz hátra, és mögötte a West Ham 36 ponttal liheg, úgyhogy össze kell szedniük magukat a Tottenhames fiúknak. Mi pedig folytatjuk a beszélgetést Németh Krisztián és Szabó Bence között.

0: Tehát sok embernek beletört a bicskája az MLS-be is, aki sztárjátékos volt, meg nem mindenki tudott Katarba is játszani jól, akik komoly játékosok mennek Katarba is, azért van egy pár név, akit tudunk sorolni, és...
1: Most talán Marco Verratti az, aki beugrik így hirtelen.
0: Verratti, meg Xavi, ugye akkor abban az időben ő volt a sztárjátékos, és nekem is voltak elég jó csapattársaim, Vladimir Weiss, és még sorolhatnám a neveket, hogy kikkel tudtam ott együtt játszani. Úgyhogy a katari világbajnokság miatt azért 2005-ben az Asper Akadémit ugye megcsinálta Katar, és arra építette a képzését, tehát a helyi játékosok is azért már képzett labdarúgók, akik komoly versenyeztetésen mennek keresztül. Most nem azt mondom, hogy egy top bajnokság szint, de a feltételek mindenképpen adottak voltak, ugye a világbajnokság miatt új létesítményeket építettek, edzőközpontokat, stadionokat, és olyan képzés került ugye a spanyol vonal a Katarba, amire én oda kerültem, azért lett látványa is. Tehát ott Ázsián belül komoly erőt képviselt Katar, és egyik legjobb állatot, szerintem a mai napig. Úgyhogy nem volt egy egyszerű bajnokság. Nyilván megtalálni azt a MLS után tényleg a gyors, dinamikus játékosok és oda-vissza lüktetés után egy áll előtted a védő, és nem tudod megcsinálni a lövőcselt, mert kicsit lassabb a tempó, hogy ott rájönni, hogy mik azok a dolgok, amik működnek majd, és ott érvényesülni úgy, hogy kijöjjenek a dolgaid, meg nyilván egy kiemelt játékosként, külföldiként, ugye három van egy csapatban, sokkal többet várnak tőled, tehát ezek mind olyan nehezítő körülmények, ami nem egyszerű, de hál' Isten azért nem voltak rossz éveim ott Katarba, és összességében szerettem ott.
1: És vissza tudtál térni Amerikába, ami a te szempontodból, ugye, ahogy említetted, az egy fontos szempont volt. A New Englandben is játszottál újra a Sporting Kansasben, illetve később egy kitérővel, utána majd bajnoki címet is tudtál nyerni a Columbusszal. De milyen volt ez a visszatérés? Adott esetben, amit felvetettem, mennyire volt nehezebb mondjuk visszaszokni ebbe a gyorsabb, pörgősebb játékba?
0: Van egy kis kulisszatitok, amit így most akkor így elmondok, hogy ugye a New England Revolutionba kerültem, tehát egy draft rendszeren keresztül tudsz ilyenkor visszakerülni a bajnokságba, és az én játékjogom a Columbushoz, Columbusnál volt. És amikor én beszélgettem ugye itt a végén, hogy kihez kerülök, a Columbus nem szeretett volna, meg voltak csatárügyileg, de viszont mindenképpen értékesíteni szerették volna a játékjogomat, tehát aki engem akart, az annak a Columbusszal kellett bizniszelnie. Két csapat volt a végén, ugye a Revolution és a Los Angeles FC, aki még ugye akkor alakult. Ez nyári időszakról beszélünk, tehát augusztus környékén voltak a tárgyalások, és akkor még a Los Angeles FC nem alakult meg. Bob Bradley volt az edző, ővele beszélgettem, hogy ő szeretne majd, de majd csak ugye január-februárban, amíg kezdjük a felkészülést, addig maradjak ott Columbusba, elveget állok, és akkor januárban pedig csatlakozok az újonnan alakult elé FC-hez, ami az én fejemben az volt, hogy ez tök jó, ezen az úton szeretnék menni. Így is feküdtem le, és akkor reggel pedig arra ébredtem, hogy New England Revolutionba igazolok, de így utólag mondhatjuk, hogy nem volt egy jó döntés, mert végülis nem is az én döntésem volt, mert így tudtam visszakerülni csak a ligába. Nem passzolt hozzám, úgy érzem, a klubnak a filozófiája, meg a játékrendszere, de viszont nagyon szerettem Bostonba, meg a maga a klub, az tényleg egy nagyon jó összerakott klub, meg tényleg egy sportváros, úgyhogy jól éreztük ott magunkat, de szakmailag az nem volt jó döntés, hogy oda kerültem, ezért is egy év után ugye visszatértem Kansas Citybe.
1: Ahol nagyon jól ment a játék, és akkor onnan már jött egy európai kitérő, elkerültél a DAC-hoz. Az úgy hogy jött a DAC?
0: Kansas Citybe ott tovább terveztem, megmondom őszintén. Igen, beszélgettünk is ott a szerződés hosszabbításról, hogy akkor maradok. Ott most, hogyha belemennék, nyilván megvannak az okok, hogy miért nem maradtam, és miért nem hosszabbítottunk ott a Kansas-szel. Volt két olyan dolog, ami szerintem a Kansas-t így egy kicsit így visszahúzta ettől. Az egyik az, hogy a váltatot nem szerettem volna lemondani. Már nem játszottam annyit a váltatban, Rossi mester időszak alatt csere voltam, és volt olyan, hogy nem is állítottak be, ugye. De viszont ugye a Péter kérte tőlem, hogy mivel a bajnokságot úgy megy, hogy nem áll le.
1: Nem áll le, igen.
0: Tehát vannak mérkőzések, és mint DP játékos, tehát nem hagyjam ott a csapatot, hanem

0: maradjak ott, és akkor játszok tovább, úgyse játszok a váltatba. Én meg mondtam neki, hogy amíg a váltatba hívnak, én jövök. Tehát, és akkor ez egy kicsit ilyen feszültség lett köztünk. Úgy érzem, meg volt egy másik ok, hogy milyen úton akarnak menni csatárügyileg, de abban nem, azért nem tudok ezt így kijelenteni, mert ezt csak hallottam, úgyhogy azért is nem megyek bele jobban. De összességében ezek az okok, ami miatt szerintem nem hosszabbítottunk. Lejárt a szerződésem, és akkor jött be ez a Covid időszak, hogy lezárnak mindent, és akkor csapat nélkül ott voltam megint, hogy akkor most mi legyen. Ugye nekem a feleségem dunaszerdahelyi, közel áll hozzám az a régió, ugye Győr.
1: Nincs messze.
0: Győr nincs messze, feleségem dunaszerdahelyi, és hogy haza tudunk jönni ennyi idő után, akkor Dac egy jó csapat Szlovákiába, ismertem a tulajdonost is, úgyhogy minden adott volt arra, hogy a Dacba szerepeljek. Ugye egy rövidebb kontraktot is írtam alá velük, hogy még ha úgy alakul, akkor esetleg visszamegyek Amerikába. Azt nem zártam le így magamba teljesen.
1: És milyen jól tetted, mi?
0: Jól tettem. Ugye tudja akkor Dunaszerdáján, hogy akkor játszottam körülbelül egy vagy két meccset, mert lezárták a bajnokságot is. Tehát az tényleg az ilyen nagyon rövid időszak volt. Lezárták a bajnokságot, és lejárt a szerződésem igazából. És a klub nem hosszabbította meg, és így kerültem vissza Amerikába.
1: És gondolom azért az hiányzott, mert ugye a Skanderszen nyertetek kupát, de a bajnoki címa már ott annyit játszottál ott első magyar játékosként, akkor az kellett.
0: Igen, azt mondhatni, hogy egyébként a Columbus az nekem ajánlott szerződést akkor az év elején, tehát a Covid időszak elején, de viszont a Covid miatt ugye az volt a döntés, hogyha az övög a Dachoz, de ott kaptam egy két éves szerződést a Columbustól, amit most már utólag hiba volt nem elfogadni. Nagyon szeretett volna az edző, és ezért is hívott fel ott fél évkor, hogy látja, hogy nincs csapatom, hogy csatlakozzak már, mert szerintem egy olyan csapata van, ami meg tudja nyerni a bajnokságot, hogy ebbe tudnék segíteni. Nyilván nem is mind meghatározó játékos, de ott játszottam jó pár mérkőzésen, és sikerült bajnoki címet begyűjteni velük.
1: Ez a trófea hol helyezkedik el a vitrinetbe?
0: Hát elől, mert ugye ez nem egy trófea, hanem egy gyűrűt kapsz ilyenkor.
1: Ja, ugye egy másik,
0: a bajnoki gyűrűt.
1: Major sportokban is.
0: Így van, úgyhogy ezért egy bajnoki gyűrűt kapsz. Van egy podcast, most itt bereklámozom a Jenki Faci Show, ahol ezt meg is mutatom, és ott lehet látni, hogy mit kaptunk ezért.
1: Ez az egyik teteje a pályafutásodnak?
0: Mindenképpen. Egyik olyan időszak, ami a teteje, mondhatjuk, egy bajnoki cím. Nyilván Covid időszak miatt azért nem volt egy teltházas mérkőzés, de voltak szurkolók már nem volt az a zárt, ami Covidot jellemezte, hogy teljesen nincsenek nézők, de viszont a szurkolókat tudtunk ünnepelni, az jó volt. Nyilván mint nem meghatározó játékos, de azért hozzá tudtam tenni, úgyhogy jó volt, mondhatom, hogy igen, az egy szép lezárása volt az amerikai karemnek, még ha nem is úgy gondoltam, hogy az lesz az utolsó ilyen más csapatom ott Amerikába, de igen, azért az csúcs az mindenképpen a 16-os EB.
1: De azért ez is egy jó keret, hogy te kerültél oda első magyarként, és te nyertél az első bajnoki címet magyar játékosként, úgyhogy ilyen szempontból is megvan a keret, és akkor hazakerültél végül először a Debrecenbe, ami egy kicsit ugye meglepő volt, ugye, hogy nem az MTK-hoz, de utána az MTK-hoz is oda jutottál, de a Debrecennel kapcsolatban van egy ilyen érdekes sztori, te ott minimálbérre játszottál? Ezek voltak a hírek.
0: Hát még így konkrétan nem beszéltem róla, nem is hitték el az emberek, meg valaki a mai napig nem. Így van minimálbérért, tehát ott nem is az volt a lényeg, hogy én most ott pénzért igazoljak oda. Ott Columbus után kerestem a csapatot ugye Amerikába, és nagyon hittem benne, hogy találok ott magamnak csapatot. Elszámoltam magam, és megint olyan fél éven volt, hogy nem volt csapatom. Megint azt kellett mélegelni, hogy még akarok-e futballozni. Ott már volt olyan gondolatom, hogy nem. És akkor az MTK-ba nem tudtam hozzájönni, mivel meg voltak csatárokba, az valószínűleg az edző nem akart, nem tudom, hogy volt akkor pontosan, és ez ilyen szeptember, tehát ugye a Huszti Szabi nyáron folyamatosan nyomta nekem, hogy akkor gyere már, hogy nincs csapatot, hogy mit akarsz, ezért otthon üldögelni, hogy focizni kéne, mert még fiatal vagy, és akkor ilyen szeptember környékén beadtam a derekam a Szabinak, és akkor egy ilyen kis mini alapozás után, ugye volt pár mérkőzésem Debrecenben, és akkor híresült el. De ez egy rövid olyan szerződés volt, ami télen kijöhettem belőle, és megint megpróbáltam ugye Amerikába menni, be volt akkor valamiért kattam volna nekem az Amerika, nem vettem észre, hogy nem az utam már, és megint csináltam magamnak egy olyan fél évet, hogy nem volt csapatom, és a nyáron az MTK Bognár Gyuri és Pajár Balázs révén felhívtak, hogy akkor itt az idő hazatérni, és segítsek visszajutni az MTK-nak. Úgyhogy ezért mindig hálás leszek összességében, hogy így tudtam lezárni a pályafutásom. Ott volt az egy másfél év, amikor keresgéltem, hogy talán az lesz az utolsó időszak, és akkor abba hagyom a pályafutásomat, és nem erőlködök tovább. Így, hogy jött a végén az MTK, és megkaptam ezt a lehetőséget, hogy még 4 évet itt tudtam játszani, úgyhogy ezért a klubnak mindig hálás leszek.
1: Ráadásul egyébként a karrierednek a legeredményesebb szezonja is így az MTK-hoz kötődik, ugyan a másodosztályban, de ott gólkirály lettél. Összességében ezt a 4 évet, amit itt eltöltöttél, akkor ez így egy jó történet volt így a legvégére, egy kerek történet, tehát az MTK mit tudott még neked itt az utolsó pár évben?
0: Hát sok mindent, tehát itt már azért tudtam úgy gondolkozni, hogy nem magamat tolom, hanem a klub érdekeket nézem, és tényleg az MTK-nak olyan fiatal gyerekekkel vagyunk körülvéve ilyenkor, akiket tök jó nézni, meg fejlődésüket lekövetni, és ez is volt az egyik feladatom, hogy őket segítve, az öltözőt egybe tartva meghozunk egy irányt, és nyilván az MB2-től felépítve ezt, úgy gondolom, hogy sikeres volt, stabil klub lett, úgy érzem, az MTK, még hogyha idén nem úgy sikerült ez az évünk, de én úgy gondolom, hogy összességében stabil csapatunk volt, akiben több volt. Nyilván ez már egy más MTK, mint amikor először játszottam, és mindenki bajnoki cím esélyesként kiáltotta ki. Most ez egy kicsit nehezebb, ennek is megvan a szépsége, és ebbe is bele kell állni, és bízom benne, hogy az MTK majd egyszer következő években pedig szépen tudatos munkával, ami most zajlik a klubnál, vissza tud kerülni majd a méltó helyére, és az első 4-5 pozíciókért harcol majd.
1: Lassan a végére érünk. Van egy olyan felvetés veled kapcsolatban, ugye itt mondtam már az úszos világbajnokságon, ugye, hogy nagyon sok mindenki onnan emlékszik rád, hogy te voltál a csoda gyerek. Ilyen szempontból, amikor hallod ezeket, akkor mennyire vagy elégedett, mert ugye kerek ez a sztori, és hogyha most így őszinték vagyunk, akkor ugye a Csucsák Balázs esete is egy hasonló, akiben nagyon sokan sokkal többet láttak bele, de hát ez egy nagyon korrekt és szép pályafutás a tiéd is. Csak erre fölmondom, hogy ezt téged mennyire bélyegez meg, hogy csoda gyereknek tartottak.
0: Hát nyilván én is hallottam a szurkolóktól, ami realitás is tőlük ezt hallani, hogy bennem több volt, és akkor csoda gyerek, stb., hogy így maradok meg az emberek fejébe. Ezt valószínűleg már az életem végére kell tudnom viselni, de aki tudja a pályafutásomat, meg amilyen körülmények voltak nekem és a focin belül abban az időszakban, nagyon nehéz volt magyarként top csapatba érvényesülni és top szinten lenni, és nem is volt meg az a támogatottság, ami ehhez szerintem szükséges volt nekünk akkor játékosoknak, de hál' Isten mostanra kialakult egy olyan helyzet, meg olyan magyar futball körüli pozitív gondolatmenet, ami a Szoboszlai által szerintem egy áttörés, és a Dominik nagyon sokat segített ezzel a magyar futballnak, hogy mondhatni, hogy szupersztár lett, és hál' Isten elértünk oda, hogy ezt valaki teljesítette, a Dominik ezt meg tudta ugrani, ugye mi, vagyis én ezt nem tudtam megugrani, de összességében én ezzel együtt tudok élni, mert így is büszke vagyok, hogy ezt így el tudtam élni, és ezeket a nehéz időszakokon mind emberileg, mind játékosként megfejlődtem, valószínűleg nekem ez kellett, és hogy ezeket megtapasztaljam, és összességében úgy érzem, hogy boldogan záratom le a karrierem.
1: Mihez fogsz kezdeni egyébként? Maradsz a futball mellett? Vagy ez már kivilágosodott számodra, vagy megvilágosodtál ez ügyben, hogy mi lesz a te utad?
0: Szeretnék maradni a futballon belül, de most nyilván kicsit lenyugszik körülöttem majd minden. Vannak olyan dolgok, amik a futballon kívül is érdekelnek, és már csinálom, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy meg fogom találni azt, amit szenvedéllyel fog csinálni.
1: Hát köszönöm szépen, hogy eljöttél, és akkor sok sikert kívánok ehhez.
0: Köszönöm szépen.
2: Német Krisztiánnal Szabó Bence beszélgetett. Műsorunk véget ért, szerkesztette Kreisz Bálint. Munkatársam volt Berelmese, Cserés Bendegúz, Horváth Milán, Károly Andrea, Regős László Pál, Szabó Bence, Szilágyi Dóra és Tóth Béla. Én Szegő Tibor vagyok, és további szép estét kívánok.
3: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
2: Előnyben a magyar férfi jégkorong válogatott Nagy-Britannia ellen a svájci elit világbajnokságon. Egyenlített a Falco a férfi kosárlabda NBA döntőjében, és szabad kártyát kérte a Magyar Kézilabda Szövetség a januári világbajnokságra. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra. Sorsdöntő mérkőzés játszik Nagy-Britannia ellen a magyar férfi jégkorong válogatott a svájci elit világbajnokságon. Részletek a helyszínről Virányi Zsolttól.
3: Szia Dóri, köszöntöm a hallgatókat. 5-0-ra vezet a magyar jégkorong válogatott, és így 5,5 perccel a vége előtt kijelenthető, hogy a bennmaradás szempontjából fontos mérkőzésen a miénk legyőzték a briteket, mert sok csoda előfordulott a jégkorongban, de 5,5 perc alatt nem fogunk 6 gólt kapni, még 5-öt sem, ebben egész biztos vagyok, bár a régi iskola szerint ezt a mérkőzés vége előtt elkiabálni nem szabad, de ennyit talán most meg lehet kockáztatni. Nemrég még csak 3-0-ra vezetünk, és akkor nem ilyen lelkesen beszélnék, de 41 másodperc alatt ütöttünk 2 gólt, nem is olyan régen, itt a harmadik harmadban, és ez tényleg megpecsételte az egyre idegesebben és sok-sok hibával játszó britek sorsát, akik ugye tavaly feljutottak a világelitbe 5 győzelemmel, most egyelőre a harmadik meccsükön a harmadik vereségüket gyűjtik be. A magyar csapat pedig a harmadik meccsén az első, és mondhatni a legfontosabb győzelmét, amivel bent lehet maradni, úgy, mint tavaly Kazaksztán ellen. Akkor Herningben az a győzelem aranyat ért, és bennmaradás, itt is 3 pontunk lesz egész biztos a mérkőzés végén, de hogy ez bennmaradást ére, ez majd csak a jövő hét kedden véget érő szám, a csoportkör akkor ér véget, és számunkra is a világbajnokság akkor derül ki, miközben most az egyik magyar játékos igen nagyot kapott méghozzá az arcára az egyik brit játékostól, és Spiller István már is segít nekem itt a sajtóközpontban, hogy méghozzá az MT szak kommentátora, és elmondta, hogy Szongo Domán az, aki az arcára kapott, ugye ő egy arcvédővel játszik, és 17 évesen még abban is reménykedhet, hogy az NHL-ben majd szerződést kap és draftolják. Most egy biztos, hogy ő az egyik gól szerzője, és talán nincs nagyobb baj, ez egy fontos dolog, de lesz egy újabb brit kiállítás. Röviden a gólokról a mérkőzés, jól kezdtük Nagy Krisztián, aki a sérült Bartal is helyére állt be ezen a mérkőzésen a magyar keretben, hiszen Bartal is István haza kellett, hogy utazzon. A harmadik percben Nagy Krisztián ott a brit kapu előtt nagyon szépen megszerezte a korongot, és még szebben a bal alsóban lőtt nagy erővel egy magyar korongszerzést követően. Ezután az első harmad végén, miközben azért a britek fölényben is játszottak a harmad közepén, Horváth Milán passzát a balról érkező Szongo Domán gyönyörűen elfektetve a kapus fonákkal húzza az ellenfél hálójába. 2-0, nagyon jól folytatódik a meccs a második harmad elején, a negyedik percben ember hátrányból Kirk elveszti a korongot, ott a saját harmadánál, a kék vonalnál Terbocs rácsap, és a szóló végén már 3-0, kapust is kell cserélni a briteknek, és azért nem kell mondjuk edzőt cserélni, a 12 éve edzősködő szövetségi kapitányok Peter Russell azért több mint sápat már most is ott a mérkőzés végéhez közeledve, mert hogy Erdély család szólóján nála végén a gólvonalnál megállt a korong, így nem lett akkor még 4-0, maradt a 3-0. Kapuvasig jutottak csak Körkék és a britek, akik, ahogy mondtam, kapust cseréltek. Ember előnyből sem tudtak gólt szerezni, 24-13 volt a kaprólövések aránya. A britek javára kétharmad, ott követően Bális Bence Nagyon jól védett, 24-ből 24 lövésben, ahogy mondtam, a kapuvas is segített. Ami az utolsó 20 percet illeti, itt elhúzódó emberelőnyünkből nem lőttünk gólt, még egy emberelőnyünkből szintén nem. Volt egy sebők lövés, aztán volt egy sofron helyzet, ez utóbbi a 8. percben, a 3. harmadban, és itt egy botról, a védekező játékos botjáról szállt fölé. A kegyelemdöfést a 14. percben pedig Terbucs gólja jelentette, majd jött egy újabb gól, amikor már Halbert az ütőjét ütötte csalódottságában a cserepadon. A 15. percben Nagy Krisztián megszerezte a második gólját, és így alakult ki akkor az 5-0. 3,5 perccel a vége előtt most is ez áll az eredményjelző táblán. Egyébként mintegy 7-8 ezer szurkolótábor van a csarnokban, közöttük nagyon sok magyar, és még azt is elmondom, hogy miközben Szongottnak szerencsére és reméletleg nincs komolyabb baja. Ez az 5. gól Sárpátki és Vince érdeme volt. Sárpátki szerezte meg a kapu mögött a korongot, Vincének passzolt, aki meg a középen érkező Nagy Krisztiánnak tálalt, ő meg a kapus lába között juttatta a korongot a hálóba. Hát így 5-0, és azt is jelenti, hogy még azért van egy statisztikám, ami érdekes lehet. Miklós Sándor 1930-ban 15 évesen ütött gólt a magyar jégkorong válogatott színeiben, most a második legfiatalabb játékosként Szogon Dován az elitfélben 17 évesen, hát nem, hogy feliratkozik, hanem most már ugye túlélt egy igen sportszerűtlen brit támadást, és újabb helyzet, újabb védés, és nincs újabb gól, 3 perccel a vége előtt marad az 5-0, de ismét emberelőnyben játszik a magyar csapat, a szó a stúdiói.
2: Virányi Zsoltnak köszönjük szépen, és ha minden igaz, akkor majd még kapcsolunk Zürichben. És a magyarok zürichi csoportjában egyébként az osztrák válogatott ma korában 3-1-re legyőzte a lett csapatot a harmadik fordulóban. Labdarúgással folytatjuk, hiszen bajnok az Arsenal az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban, mivel a Manchester City 1-1-es döntetlent játszotta a Bournemouth otthonában. Egyébként a hazaiaknál Tóth Alex ezúttal nem kapott lehetőséget. Az Arsenal, amely május 30-án Budapesten a PSG ellen a Puskás Arénában a rendezett BL döntőben teheti fel a koronát az idényre, 25 győzelemmel, 7 döntetlennel és 5 verességgel 69 szerzett és 26 kapott góllal szerezte meg 82 pontját, amelyet a Crystal Palace elleni idegenbeli zárófordulóban gyarapíthat, de már úgy, hogy nincs győzelmi kényszerben. A másik mai mérkőzésen a labdarúgó, az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban Chelsea Tottenham 1-0 a 65. percben, ez azt jelenti, hogy jelen pillanatban a Chelsea nemzetközi kupainduló helyen áll. A Magyar Labdarúgó Szövetség szezonzáró rangadó díját adó gáláján Borbély Balázst, a magyar bajnok Győr vezetőedzőjét választották az idény legjobb edzőinek. A 46 éves szakember ezt követően Berkesi Juditnak adott interjút.
4: A jövőt tekintve már sokan kérdezgetnek, de hát itt vagy egy bajnoki győztes csapat élén, amely a Bajnokok Ligája selejtezőben indul. Ennél nagyobb kihívás kell most az életedben?
5: Nem. Rá kell koncentrálni, tényleg ez lecseng ez az egész, és aztán indul egy új fejezet, mert oké, most ide jutottunk, egy hatalmas siker, de egyrészt egy hatalmas felelősség is. Ugye most már nem csak a Győrről van szó, hanem az egész magyar futballról, szóval mi fogjuk képviselni a Bajnokok Ligájában a magyar futballt, úgyhogy maximálisan erre fel kell készülnünk, és kihozni magunkból a lehető legjobbat.
4: Hogy aztán te legyél az év legjobb edzője, ugye a játékosok, vagy éppen az edzők szavazatai alapján, talán ez az egyik legjobb visszaigazolás?
5: Erre nem is tudom, mit mondjak, tényleg ez nagyon-nagyon megtisztelő, meg hatalmas elismerés, meg nagyon-nagyon értékelni tudom ezt az egészet, mert tényleg az edző kollégák, meg a játékosok, akikkel hétről hétre találkoztak, így testközelből érezték, hogy hogyan viselkedek, vagy hogy élem meg a meccseket. A kollégák, akik elemezték a mi játékunkat hétről hétre, úgyhogy tőlük kaptam ezt a hatalmas elismerést, úgyhogy nagyon nagyra tartom.
2: A Győr válogatott középpályása Vitális Milán lett az év játékosa, az NBA egy felfedezettje Szűcs Tamás, a Debrecen 21 éves játékosa, az élvonal Fair Play díjasa az MTK Budapest lett, az idén játékvezetőjének Rusz Mártont választották, és Galambos János ollózós gólja volt az év gólja a labdarúgó NBA-ben a rangadó díját adó gálán. Ismét nemzetközi vizekre evezünk, hiszen képkedésért kizárta az angol futballliga Southamptont a Championship rájátszásából. Ez azt jelenti, hogy a másodosztály playoff elődöntőjében vereséget szenvedő Middlesbrough játszhat majd a Hull City-vel az élvonalba jutásért. A hatodik világbajnokságra készülhet Cristiano Ronaldo, ugyanis a várakozásoknak megfelelően ott van a portugál labdarúgó válogatott világbajnokságra készülő keretében. Roberto Martínez szövetségi kapitány 27 játékos nevezett meg a mai csapat hirdetéskor. Carlo Ancelotti, a brazil labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya is kihirdette végleges keretét a világbajnokságra. A 26 játékos között ott van az elmúlt időszakban sérülésekkel küszködő Neymar. Az olasz szakember ugyanakkor nem számít többek között Thiago Silvára, Anthony Richarlisonra és Joelintonra sem. Carlo Ancelotti így indokolta Neymar behívását.
6: Egész évben figyelemmel kísértük Neymart, és az elmúlt időszakban már kiegyensúlyozott volt a játéka, valamint az állóképessége is javult. Ő egy meghatározó játékos, és a világbajnokságon is kulcsemberként számítunk rá. A szerepe viszont ugyanolyan a csapatban, mint mindenki másé. A VB tapasztalata és a játékos társakkal való kapcsolata segítheti a csapaton belüli hangulatot, és a teljesítményünket is. Nem azért hívtam meg a keretbe, mert azt gondolom, hogy jó csere lesz, hanem azért, mert hiszem, hogy segíthet a csapatnak, legyen szó 1-5, esetleg 90 percről, vagy csak egy 11-esről.
2: Most pedig kapcsolunk Zürichbe Virányi Zsolthoz a férfi jégkorong elit világbajnokságra. Zsolt, tiéd a szó. Ha minden igaz, akkor majd megpróbáljuk később, most viszont sajnos nem jött össze a kapcsolás, de akkor folytassuk labdarúgással és Szalai Attilával, aki nem zárkózik el attól, hogy a következő idényben is a Pogoncs Cseszin játékosa legyen. A lengyel csapatban kölcsönben futballozó védő szerződése még egy évig a Hoffenheimhez köti, de egyelőre bizonytalan, hogy az idényt követően visszatér a Bundesligához. Szalai Attilát Andrássy Gyula ért el telefonon.
7: 1170-es szám. Ennyi percet töltöttél eddig a pályán a lengyel élvonalban. Ha szigorúan ezt a naptári évet nézem, akkor most egy elégedett Szalai Attilával beszélgetek?
8: Abszolút igen, mondhatjuk, hogy majdnem mindegyik mérkőzést végigjátszottam, hál' Istennek a klubomban, ami nagyon fontos dolog a pályafutásomban. Sajnos két kisebb sérülés miatt két meccset kihagytam, illetve azt nagyon sajnálom, hogy a márciusi válogatott mérkőzések alkalmával is sajnos megsérültem, de összességében igaz, még van hátra egy meccsünk, de azt mondhatom, hogy jó tavaszt csináltam, és klubszinten is sikerült most itt bebiztosítanunk a bennmaradást. Hát az nyilván az ember soha nem elégedett, meg mindig többet, jobbat szeretne, de azért boldog vagyok, hogy ez így sikerült.
7: Klisének hangozhat, de én azt gondolom, hogy az igazi bajnokok azok, akik mindig fel tudnak állni a padlóról, és tanulnak a kudarcaikból, már pedig téged én ilyen sportolónak ismertelek meg, mert a Fenerben eltöltött tényleg meseszerű két év után volt itt minden. Bundesliga, Hoffenheim, Freiburg, Liège, Isztambul, most a Szczecin, és egészen elképesztő kávária után most úgy néz ki, hogy hát a szabad így fogalmaznom, hogy ez a lengyelországi mentővel most úgy néz ki, hogy egyenesbe jön és sínre kerül a pályafutásod. Te hogy látod így a fél év után?
8: Először is köszönöm szépen a kedves szavakat és jelzőket. Én is nyilván ebben hiszek, és ez a mentalitás jellemzett, hál' Istennek mindig, hogy soha nem adtam fel, legyen szó akármilyen nehézségről is. Még egyszer mondom, örülök nagyon, hogy ennyit tudtam játszani, és jól is tudtam teljesíteni itt a klubomban, úgyhogy abszolút jól sikerült ez a lengyel kölcsönadás, és úgy érzem én is, hogy jó úton vagyok, visszatértem, mondhatjuk így, ugye a rendszeres játékpercekkel a normális klubfutball világába, úgyhogy én is bízom benne, hogy a következő lépés az már nem kölcsönadás, hanem egy hosszú távú szerződés lesz.
7: Ugye a Hoffenheimnél 2027 júniusáig szól a szerződésed, a Pogonnak viszont nincsen vételi opciója, hogyha jól tudom, egy jó eséllyel ez egy újabb kölcsönadás lenne, vagy esetleg klubváltás. Közelmúltban egy interjútban úgy fogalmaztál, hogy akár hosszú távon is el tudnád itt képzelni magad, ami több, mint egy fél éves kölcsönszerződés. Mi most a legfrissebb információ a jövőddel kapcsolatban? Hol folytatod a következő idénytől? Most itt Hoffenheim, Pogon, vagy valami egészen mást kell majd elképzelnünk?
8: Megmondom őszintén, hogy jelenleg ezt még én sem tudom. Természetesen először is ugye jól mondtad, tehát hogy ugye itt kölcsönben vagyok a Pogonnál, 2027 nyaráig van a szerződésem a Hoffenheimnél. A Pogonnak ugye nincsen opciós joga a vásárlásra, de talán azt elmondhatom, hogy nagyon szeretnének megtartani, és én is jól érzem magam itt, jól éreztem magam itt. viszont nagyon sok még itt a kérdőjel, ami a jövőmet illeti. Az ügynököm jelenleg is egyeztet a Hoffenheimmel, hogy mi a helyzet itt a jövőre nézve, de azért ugye még, hát most zárult ott is a szezon, szerintem korai lenne még bármit is mondani. Egy biztos, hogy én szeretnék egy szerződést kötni, és hosszú távra tervezni valahol, úgyhogy ez a célom. Még egyszer mondom, örülök, hogy itt megbecsülnek és szeretnek, ez nagyon-nagyon jól esik, és ugye amit ma elmondtam, hogy persze én is el tudom képzelni magamat itt hosszú távon, de azért nyilván nem csak az én kezemben van ez a történet, és sok dolognak kell összejönnie ahhoz, hogy ugye minden a legjobb legyen.
7: Ugye ballábos belső védőként, ilyen komoly nemzetközi pedigrével és vállalatott tapasztalattal, ráadásul jó fejelési képességgel, és még mindig csak 28 évesen, hát ha maradnak a mostani játékpercek, és itt minden stabilizálódik, akár itt a Pogonnál, akár egy másik rangos külföldi bajnokságban, akkor gondolom van még itt egy nagy cél a pályafutásban, egy visszatérés, ez pedig a válogatottság. Hogy állsz ehhez a témához?
8: Abszolút, nyilván nem titok, hogy nekem nagyon nagy szívügyem a válogatott. Az a célom, hogy mindig ott lehessek a csapattal, ott lehessek az edzőtáborban, a pályán. Nyilván ez egy különleges érzés, amikor az ember a címeres mezt viselheti. Ahogy te is említetted, azért rendelkezem már egy nagy nemzetközi tapasztalattal. Most nem akarok butaságot mondani, de ha jól tudom, 53-szor öltettem magamra a címeres mezt eddig. Úgyhogy nagyon nagy célom az, hogy a válogatottba stabilan is visszatérjek. Beszéltem a szövetségi kapitány úrral, ő is elmondta, hogy mit vár tőlem, tett javaslatokat, ezt pedig igyekszem megfogadni, és legjobb tudásom szerint teljesíteni, hogy aztán ismét ott lehessék a keretben.
2: Sportvilág. Ha minden igaz, akkor most már talán jó lehet a vonal, és kapcsolunk Zürichbe a férfi jégkorong elit világbajnokságra Virányi Zsolthoz.
9: Ha nem is a vonal, de a mobiltelefon, 5-0-ra győzött a magyar válogatott, és nagy lépés lett a bennmaradás felé, Zürichben, Nagy-Britannia ellen. Ezenben a percekben játsszák a győztes tiszteletére a himnuszt. Majoros Gergely szövetségi kapitány tehát győzelemben ünnepelheti a 47. születésnapját, hiszen az pont most van. Nagy Krisztián duplázott Terbocs István, és a 17 éves szongot Románis gólt lőtt. 5-0 végeredmény a szószilágyító ráért.
2: Köszönjük szépen Virányi Zsoltnak. 1-0-ás előnnyel utazott Szombathelyre a Szolnok a férfi kosárlabda egy döntőjében. A párharc második mérkőzéséről a rádiós kommentátor Tóth Béla jelentkezett.
10: Egyenlít a Falkó öldöklő küzdelemben a bajnoki döntőben. Falkó Szolnok 91-85. A 7 mérkőzés óta tartó sikertelen sorozatát igyekezett megtörni a szombathelyi gárda az Olajbányásszal szemben. Ha célt értek volna a szombathelyiek, akkor egyenlítettek volna a bajnoki döntőben, és a feltételes kódit nem is kell, mert valóban egyenlített a mérkőzés végén a párharcot tekintve a szombathelyi gárda. Hiába vezetett az első percekben 4-0-ra a Szolnok, innentől fogva a harmadik negyed végéig folyamatosan a Falkó kezében volt az irányítás. Az első negyed végén 22-19-es Falkó vezetésnél azt lehetett megállapítani, hogy a Szolnoknak a triplák nem ülnek, és jobban megtalálta a ritmusát a mérkőzésnek a szombathelyi gárda, amely az első játék részben 8 pontos előnyben is volt. Jött a második negyed, ahol időkéréset próbálta felpörgetni a csapatát Vedran Bosnics. Jól védekezett a Falkó, Perl és Toró ponterős játékának köszönhetően egyre inkább elnyúlt ellenfelétől a házigazda. Az első félidőt követően 16 ponttal 51-35-re vezetett tehát a Falkó. Viszont egy bámulatos fordítással a harmadik negyedben ledolgozta hátrányát a Szolnok, sőt a zárójáték részre a vendégek fordultak előnnyel. Az első részében a harmadik negyednek egy 15-5-ös futást produkált az Olajbányász, itt Vujcsik jó teljesítményét lehet kiemelni. Rudnernek jó időben érkezett a triplája, fordított tehát a Szolnoki Olajbányász, és az utolsó játék részre ráfordulva a Somogyi Ádám vezette, vendégek vezettek 64-63-ra. számra, ám újítani ismételten a házigazda tudott. Perl Zoltán szédítő teljesítménnyel 30 pontig jutva végül is győzelemre vezette a csapatát. 91-85-re nyert a Szombathely. Folytatás a párharcban pénteken Szolnokon 20 órától úgy, hogy a bajnoki döntő állása 1-1. Még egyszer a végeredmény. Falkó Olajbányász 91-85.
2: Egyelőre nem döntött pályafutásáról Hanga Ádám, a Badalona veterán magyar kosárlabdázója. A 37 éves játékos menedzsere Lórend András és testvére Lórend Péter, aki tavaly vonult vissza, Demén Balázsnak adott interjút a bajnoki döntő mai mérkőzésén.
11: Az, hogy Lórend András számos magyar játékos edző útját egyenget itt az élvonalban és a határokon túl is már évtizedes távlatban sem újdonság, viszont az, hogy Lórend Péter is a karrierje után csatlakozott ehhez a menedzserirodához, az talán még inkább, noha már ez is évek óta zajlik ebben a keretrendszerben és ebben a folyamatban. Hogyan történt mindez, miután befejezted a karrieredet, és pontosan milyen ez az együttműködés köztetek?
12: Igazából már az utolsó évemben, a karrieremben már beszélgettünk a Bandival arról, hogy mihez fogunk kezdeni, mihez fogok kezdeni, és a karrierem után is a prioritást élvezett, hogy közösen dolgozzunk, de most már ugyanazon az oldalon, ez az ötödik szezonunk közösen, és a harmadik szezonunk a saját ügynökségünknek. Nagyon élvezem a közös munkát a bátyámmal, ahogy az elmúlt évtizedekben is, és évről évre új célokat tűzünk ki magunk elé, ahogy például az idei évre az egyik célunk az volt, hogy az egyetemi, amerikai egyetemi kosárlabdában, bajnokságban azért be tudjuk tenni a lábunkat, ami szerencsére sikerült is.
11: Mindjárt kitérünk majd Flasár Zalára is, aki érintett ennek kapcsán, de először meg egy gondolat Hanga Ádámról, aki talán még mindig az egyik, hanem a legmagasabban jegyzett magyar légiósként biztosította be remek játékkal volt csapata a Real Madrid ellen a Badalona színeiben azt, hogy a rájátszásban szerepelhessen. Mik az újdonságok, aktualitások vele kapcsolatban?
13: Ádám nagyon élvezi továbbra is a játékot, mentálisan és fizikálisan is remek állapotban van, rájátszásban is ott lesznek a Badalonával. Nem döntött el még, hogy folytatja. A Badalona most már nem titok. A múlt héten volt egy hosszú cikk a Márka napilapban, ahol ő elmondta, hogy a Badalona már ajánlott neki jövő évre, és számos más ACB-s csapat is. Ez most egy olyan döntés lesz, amit a feleségével közösen. Majdnem 20 éve dolgozok az Ádámmal, egy tudatos karrierépítés volt, amikor Mandézába került 15 évvel ezelőtt. Most nem erről van szó, az Alexandrával meg fogják hozni azt a döntést, ami a családjuk számára a legjobb, hogy maradnak, vagy esetleg hazatérnek, és most egyre ennyit tudok erről mondani.
11: Ha már Flasár Zalánt és az amerikai bajnokságot említjük, az egyértelmű volt minden szaklap szerint, hogy az alapszakaszban a fiatal magyar játékosok közül a soproni kosárlabdázó nyújtotta talán az egyik, hanem a legjobb teljesítményt. Hogyan sikerült ezt a lehetőséget megszervezni, hogy ő Amerikában is kipróbálja magát, pontosan melyik csapatnál és mik ennek a keretrendszerei feltételei?
12: Igen, abszolút prioritás volt számunkra, hogy a megfelelő helyre kerüljön Zalán, hogy ne csak kikerüljön, hanem jó helyre is. Azt tudni kell az amerikai egyetemi sportokról, hogy az pár évvel ezelőtt változtattak, és abszolút üzleti vonalra fektették a bajnokságot. Ez azt jelenti, hogy nagyon hatalmas pénzek vannak minden szinten. A Zalánnak az egyik legjobb akadémiai egyetemre sikerült kijutni, tehát a Stanford, a Harvard után a Rice Egyetemet rangsorolják, aki ott van az első ötben. Emellett Divizió 1-es csapatról van szó. Amikor először beszéltünk a csapattal, akkor 8 darab edző volt jelen. Ez is mutatta, hogy mennyire számolnak a Zalánnal. Szerencsére több kérője volt, de tényleg meg akartuk nézni azt a lehetőséget, helyszínt, mind kosárlabdában, mind tanulásban, ami Zalán számára a legtökéletesebb lehet. Az edző ragaszkodott hozzá, ezt éreztük az első pillanattól, és kíváncsian várjuk, hogy mit fog kihozni ebből a történetből.
11: Természetesen mi is sok sikert kívánunk neki, ugyanakkor a pályán kívül adott esetben egy inaktív időszakban is fontos a játékosok képviselete. Így van ezzel most Filipovics Péter is, aki egy nagyon balszerencsés sérülést szenvedett kaposvári színekben még az alapszakaszban a Kecskemét ellen. Hogy halad most az ő rehabilitációja, illetve mi lehet a további sorsa?
13: Petinek egy fantasztikus szezon van a háta mögött. Tavaly ilyenkor jött haza az Egyesült Államokból, és néhány hónap alatt válogatott szinten játszott, ugye meg volt, beívott, kapott már novemberben, ha jól emlékszem, és utána jött egy olyan sérülés, ami semmikor sem jó. Nagyon szívós, a műtét megtörtént. Több magyar klub komolyan gondolkodik, hogy hosszú távra leszerződteti, mert látják a potenciált benne. Ami érdekes volt, hogy tavaly ilyenkor, amikor a testvérem beszélt a magyar klubokkal itthon, nagyon kevesen látták azt a potenciált, amit a testvéremmel gondoltuk, hogy be tud futni itthon Magyarországon. És most már kérőkből nincsen hiány, én azt szerintem a következő napokban többet fogunk tudni a Peti helyzetéről is.
2: Hangállam menedzserét Lóránt Andrást és testvérét Lóránt Pétert hallhatták, akiket Demin Balázs kérdezett. Visszavonul a válogatottól Dubai Debóra, a győrnői NB1-es kosárlabda csapatának bedobója, aki éveken át csapatkapitánya volt a nemzeti együttesnek. Idén fontos szerepe volt abban, hogy Magyarország 28 év elteltével világbajnokságon szerepelhet. A németországi eseményen azonban már nem lép pályára. Ehhez kapcsolódó hír, hogy Franciaország ellen kezdi majd a szeptemberi berlini világbajnokságot a magyar női kosárlabda válogatott. A Nemzetközi Szövetség tájékoztatása szerint a legutóbb olimpiai ezüstérmes kétszeres Európa-bajnok franciák elleni negyedikei mérkőzés után 5-én a Nigéria, 7-én a Dél-Korea elleni találkozót rendezik majd. Távozik a női kosárlabda NBA-ben ezüstérmes DVTK két meghatározó légiósa. A Debrecenben decemberben honosított amerikai Catherine Westbeld és a spanyol Paula Ginzo a következő idényben már nem a Diósgyőr csapatában játszik majd. A Vasas házigazdaként fölényesen 26-13-ra nyert a Szeged ellen a férfi vízilabda OB1 ötödik helyért játszott párharc első mérkőzésén.
0: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
2: Amikor legutóbb labdarúgásról volt szó, a Chelsea 1-0-ra vezetett a Tottenham ellen az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokság 37. fordulójában. Azóta már 2-1 az állás, most a 83. percben jár ez a találkozó. A második félidő 67. percében Andrei Santos talált be a Chelsea csapatából, ekkor volt 2-0 az állás, aztán a 74. percben Richarlison szépített, így áll most 2-1-re a Chelsea Tottenham találkozó a Premier League 37. fordulójában. Ez azt jelenti, hogy a Chelsea továbbra is nemzetközi kupát érő helyen áll a tabellán, a Tottenham pedig egyre nehezebb helyzetben, ami a bennmaradást illeti az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban. Azt pedig már korábban mondtam, hogy a bajnokságot már biztosan az Arsenal nyeri, hiszen a Manchester City 1-1-es döntetlent játszott a Bournemouth otthonában. Szabadkártyát igényelt a januári olimpiai kvalifikációs világbajnokságra a Magyar Kézilabda Szövetség az elveszített világbajnoki selejtezőt követően. Ezt az MKS a mai sajtónyilvános eseményén jelentette be. A Nemzetközi Szövetség két szabadkártyát tart fenn a VB-re, ezek odaítélésének nincsenek szabályokban rögzített feltételei. Erről Horváth Gabriella, a hazai szövetség főtitkára Bera Emesének beszélt.
14: Lesz-e szabadkártya, mert hogy erre van már csak esélyünk, de mi kell ahhoz, tudjuk-e egyáltalán, hogy mi kell ahhoz, hogy a magyar válogatott ezt megkapja?
15: Nincs egy egyértelmű kritériumrendszer arra, hogy mivel kell készülni egy ilyen szabadkártya igénybeadásánál, ami nyilván támpont lett volna számunkra is, de azt gondolom, hogy annyira szerteágazó a Magyar Kézilabda Szövetség tevékenysége az elmúlt években a férfi válogatott nagyon-nagyon jó eredményeket ért el, ez is talán a mi ma munkra hajthatja a vizet, illetve azért Magyarország egy nagyon erős kézilabda piac az IHF számára is. Jövőre partnerek leszünk egy világbajnokság szervezésébe, úgyhogy bizakodóak vagyunk. Beadtuk tegnap a szabadkártyát, mi azokat a telefonhívásokat, találkozókat, beszélgetéseket, ami támpontot tudott volna adni, azokat lebonyolítottuk, és megpróbáltunk egy olyan levelet elkészíteni, amiben megmutatjuk ezt a sokoldalúságát a Magyar Kézilabda Szövetség tevékenységének, illetve a Magyar Kézilabda Társadalomnak, hiszen azért ők is ehhez nagyon sokat hozzátesznek.
14: Hogyha az Európai Kézilabda Szövetségnél kellene lobbizni, nyilván könnyebb helyzetünk lenne, mert hogy abban te is inkább bennfentes vagy. A Nemzetközi Kézilabda Szövetséggel kapcsolatban sokan lehet, hogy rossz indulatúan azt mondják, hogy Hassan Mustafa dönt, de az ő döntései nem mindig logikusak. Erre is utaltál, amikor azt mondtad, hogy nem tudjuk a pontos kritériumokat?
15: Ez egész egyszerűen egy tény, hogy nem tudjuk ezeket a kritériumokat. Ugye van két szabadkártya, ezt a Nemzetközi Kézilabda Szövetség mindig a saját belátás szerint oszthatja ki. Ők egyébként ezt vállalják is, hogy ez így van.
14: bocsánat, de utólag meg kell azért magyarázniuk, vagy azt sem?
15: Megmagyarázzák utána, elmondják, megindokolják, hogy miért döntöttek úgy. Ezeket mi természetesen mind alaposan átnéztük, ezeket az indokokat, hogy ez is támpontot adjon ahhoz a levélhez, amiben aztán a szabadkártyát megigényeltük, hiszen hogyha ismerjük a múlt döntési faktorait, akkor azért talán jobban fel tudunk készülni a saját levelünkbe, jobban meg tudjuk indokolni, hogy miért gondoljuk azt, hogy Magyarország a magyar férfi kézilabda válogatott legméltóbb erre. De ezek nagyon szerteágazók. Tehát azt már szinte a világbajnokság előtt is tudni lehetett, hogy ha az Amerikai Egyesült Államok nem jut be az észak-amerikai selejtező tornáról, hiszen ők lesznek ugye az olimpiának a házigazdája, akkor valószínűleg az egyik szabad kártyát ők fogják megkapni. És tehát ezt egyébként én azt gondolom, hogy indokolt döntésnek is lehet felfogni, ezzel nagyjából mindenki tisztában volt, ők ugye beütöttek, így van most két szabad kártya. Mi nagyon örülnénk, hogy a sportszakma indok alapján tudnák ezt eldönteni, hiszen ebben az esetben a magyar kézilabda válogatott az magas favoritja az egyik szabad kártyának.
2: 6-4-7-6-ra kikapott Piros Zsombor portugál ellenfelétől a Roland Garros férfi egyes selejtezőjének első fordulójában, így nem lesz ott a francia nyílt tenisz bajnokságon. A vasárnap kezdődő Roland Garros után a június végén rajtoló wimbledoni Grand Slam viadalt is kihagyja Carlos Alcaraz, a spanyolok korábbi világelső teniszezője. Csukló sérülését követően ugyan jól halad a fellépülése, de egyelőre nincs 100%-os állapotban, ezt ő meg a nyilatkozta. Én pedig köszönöm a figyelmet, viszont hallásra!
0: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
16: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
17: Itt vagyunk együtt a stúdióban Kovács Erikával, Erdei Márkkal, a mikrofonnál Szőke Viktória, és megérkezett kedves vendégünk, aki egy évvel ezelőtt is itt volt velünk, Hajnal András, korábbi kétszeres olimpikon toronyugró. Ifjúsági EB ezüstérmes is felnőtt EB-n is szereztél érmet korábban, és hát meghatározó alakja voltál a magyar műves toronyugró sportnak az elmúlt évtizedekben, jelenleg az M4 sport szakértőjeként, szakkommentátoraként is szoktunk üdvözölni, és együtt is tudunk dolgozni, amire én nagyon büszke vagyok, és megtiszteltetés. Most pedig kérdezhetünk téged az életed másik fontos részéről.
18: Kezdi sorolni, figyeld.
17: Hát, hogyha végére is érek, ugye. Mert hogy, Andris, te sportkócs vagy, az MSCT elnöke, vezetője.
19: Társelnöke,
17: igen.
19: Működöm.
17: Működsz, és most volt egy nagyon sikeres konferencia, amelyen előadó is voltál, és kerekasztal beszélgetést is vezettél, és hát nagyon-nagyon sok olimpikon, olimpiai bajnok, világbajnok, Európa bajnok sportoló jelent meg ezen a konferencián, és osztotta meg gondolatait erről a nagyon fontos témáról. Te például a pozitív sportkultúráról és a támogató környezet kialakításáról többek között.
18: Úristen,
17: Dióhéjban össze tudod foglalni?
18: Létezik ez a kettő, hogy pozitív sportkultúra meg támogató környezet?
19: Hát reméljük. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan téma, amiről szerintem napestig tudnánk beszélni, nem csak azért, mert talán itthon nagyon vegyes a körkép, azt illetően, hogy vannak nagyon fejlett egyesületek és szövetségek, akik tényleg már nagyon előre haladott állapotban vannak a pozitív sportkultúra építése szempontjából, de bizony vannak olyan helyek, olyan egyesületek, ahol még nagyon régi módi szervezetek épülnek folyamatosan, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas téma, és egyébként jövőbemutató téma.
20: Honnan indult egyébként ez a kulturális átváltozás, mondjuk, tehát nagyon mélyen volt a sportkultúra itthon, azért mérő kellett ezt fölépíteni, vagy annyira azért nem?
19: Ez folyamatosan épül egyrészt, másrészt meg attól épül szerintem, hogy elkezdjük azt észrevenni, hogy ahhoz, hogy egy sportoló jól tudjon teljesíteni, a teljes keretrendszernek mögötte magas teljesítményű szervezetté kell válnia, és azt gondolom, hogy ez valami olyan dolog, amit a multis környezetből egyébként át lehet építeni, vagy a nagyvállalati környezetből át lehet építeni a sport szervezetek világába, hiszen ott sokkal régebb óta foglalkoznak azzal, hogy a háttér, a az hogyan épül meg. Én azt gondolom, hogy vannak nagyon éles szemű egyesületek és szövetségek Magyarországon, akik észrevették azt, hogy ahhoz, hogy a sportoló jól tudjon teljesíteni, ahhoz az edzőnek is jól kell lennie, a mögötte álló támogató embereknek, csapatoknak is jól kell lennie, és hát bizony az egész rendszernek együtt kell mozognia. Úgyhogy erről szól ez a...
18: De ez egy nagyon sokrétű terület, mert ugye nemrég volt, egy néhány hete volt vendégünk Steigerölt Krisztián.
20: Éreztem, hogy őt fognak
18: generációkutató, mert amikor arról beszél András, hogy minek kell egyben állnia, és hogy mindenkinek jól kell benne működnie, mi Krisztiántól azt tanultuk meg, hogy nekünk egyszerűen meg kell ismernünk, el kell fogadnunk a fiatalok gondolkodásmódját, hiszen ők másfajta világban nőttek fel, más, tehát ők a digitális, igen, tehát ők a digitális környezetben nőttek fel, tehát erre is kell figyelni, hogy egy 50-60 éves edző úgy építeni be a rendszerbe, hogy ő befogadó legyen a fiatalokkal, szóval sok mindenre kell figyelnetek.
19: Hát igen, annál is inkább, mert hogy ugye azért a sport nem annyira, legalábbis az élsportba való bekerülés egyre kisebb számban jellemzi a mai fiatalokat, és hát valahogy meg kell őket fogjuk, mert amikor már ott vannak, és megfelelő eszközökkel vannak kezelve, akkor már jobban benne maradnak, hiszen azért ezek...
18: Már motiváltabbá válnak azért, hogy ott maradjanak, nem?
19: Abszolút, csak azok az edzők, és nem az edzők hibája ez, hogy más korban születtek, hanem teljesen más szoftverrel futnak a háttérben azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet motiválni egy gyereket, és saját példámon is látom, hogy ahogy én motiválódtam gyerekkoromban, emlékeim szerint, az teljesen más, mint ahogy a mai fiatalok motiválódnak, fiatalok. Tehát itt most a 10-12 éves korosztályról beszélünk, mert általában van egy lemorzsolódás, amikor a suli erősebb lesz, és ez egy ilyen 13 környékén történik, és van egy második lemorzsolódás, amikor ifiből vagy juniorból felnőttbe mennek a sportolók.
18: Ezek egyébként a gimnázium, egyetem. Igen.
19: Abszolút, ezek a korszakváltások, igen. Abszolút, és hogyha ezeket a sportoló gyerekeket úgy mondom elkapják a sportegyesületek, a sportnak a világa átitatja őket, akkor azt gondolom, hogy egy életre szóló nagyon erős támasztékot kapnak, viszont nagyon nehezen kerülnek bele. Okozhatja ezt a digitalizáció, okozhatja ezt a csökkent figyelmi kapacitás, okozhatja ezt az azonnali visszajelzésre vágyás, de hát erről azt gondolom, hogy Krisztián hosszan és mélyebben beszélt.
1: Kiragadnék egy mondatot, amit egyébként meg is jegyeztél a konferencia során. Vegyük észre, hol van, illetve nincs pszichológiai biztonság a sportegyesületen belül. Azt hiszem, hogy ez manapság még talán még jobban kulcsfontosságú történet. Ezt bővebben is kifejtetted a konferencián, mire gondoltál teljesen pontosan?
19: A pszichológiai biztonság az egy nagyon összetett tünemény, ezt először Amy Edmondson, a Harvardnak a pszichológiai professzora hozta be, és általában magas teljesítményű szervezeteket vizsgált, pénzorientált szervezeteket, a Google-től kezdve nagyon sok ilyen szervezetet vizsgált, hogy mi az, ami megkülönböztető előny volt ezeknél a szervezeteknél, és bizony azt találta, hogy a pszichológiai biztonság az egy olyan versenyelőnyt jelentett, amikor az egész szervezetben ez megvan, akkor magasabb teljesítményre képes, mintha jó tehetségeket válogatunk össze. Nem csak egy sportcsapatban, hanem a háttér intézményben is. És hát bizony ez több olyan ponton mérettetik meg, ami szerintem körvonalazható. Az egyik ilyen, hogy merünk hibázni, és hogy a hibázásért mi jár következményként, az nagyon meghatározza, hogy mennyire merünk kockáztatni. Ugye ezt, hogyha rögtön rávetítjük a sportra, hogyha egy edző mondjuk próbál valami újat hozni, és az nem jön be. És rövid távon sokszor ugye az új modellek nem jönnek be, hosszú távon szoktak azok működni. És hogyha rögtön leváltják, akkor ő nem fogja ezt meghúzni. Így hát nincs ebben a pszichológiai biztonság zónájában. Ez egy klasszikus, az első vesztes meccs után kasza van. Szóval, hogy ez például egy olyan elem.
20: Vagy bocsánat, az is kérdés, hogyha mondjuk elveszti ezt a meccset, akkor utána mennyire bízik abban, ebben a taktikában, amit ő kitalált, hogy a következőre is ezzel kell majd kiállni, hogyha mondjuk még megtarthatta az állását abban az esetben.
19: Hát igen, és hogyha ott van az a környezet mögötte, hogy kaptál mandátumot a következő szezonra, akkor bizony próbálhat újat hozni, és néha ezekből az innovatív eljárásokból születnek olyan meglepő eredmények, amikor egy kisebb büdzsével rendelkező egyesület, egy kisebb sportág tud nagyot villantani. Csak ugye ehhez meg kell lenni annak a biztonságnak, hogy az edző is úgy érezhesse, hogy ő próbálhat. Egyébként a versenyzők is, és ez egy nagyon izgalmas a generációs aspektusból, azok a versenyzők, akik mernek föltenni kérdéseket, mernek idézőjelbe butának lenni, és olyan kérdést is föltenni, amit már öt másik társa föltett, de ő még mindig nem érti, hogy ha ez megtörténik, akkor ott van egy olyan háttér, amikor ezért nem leszúrás jár, hanem ezért újabb magyarázat, vagy máshogy magyarázat jár, akkor ez pszichológiai biztonságot jelent. És ez most csak két példa volt.
1: És az egyik pszichológus, bocsánat, Erika, azt is mondta ezen a konferencián, hogy a magyar edzők 20%-a nem tudja, hogy tanítványa jár-e, felkészül és támogató szakemberhez. Szerintem ez nagyon-nagyon gyenge arány. Ezt lehet feltornázni? Vagy mivel lehetne?
19: Érdekes ez a kettősség, mert hogy ugye ezt a kutatást a kolléganőnk végezte, és hát bizony arra jutott, hogy mindenki papíron nagyon pártolja edzőtől szülőig a mentális támogatóhoz járás, de amikor meg kell húzni ezt a lépést, hogy elmenjünk, akkor bizony elporlad ez az arány, tehát a gyakorlatban ebből kevés dolog kerül át, és azt gondolom, hogy bizony ennek még itthon, és nem csak itthon, hanem azt gondolom korosztályos jellegénél fogva is később jön be a köztudatba, hogy mentális támogatóra van szükség általában, amikor profivá kezdenek válni, és pont erről beszélt kolléganőm Kovács Magdi, hogy általában tűzoltásnak hívnak minket, vagy kármentesítésre hívnak minket sportkócsokat, mentáltrénereket, vagy akár sportpszichológusokat is, de az ő nevükben nem tudok így nyilatkozni, de általában azért ez a modell, és hát amikor már rég a ház, akkor nagyon nehéz behozni dolgokat, amiket sokkal korábban kellett volna mondjuk edukatív jelleggel eljátszani.
20: Jó, de ennek mi lehet az oka? Ennek inkább pénzügyi okai vannak, hogy nem választanak mondjuk sportkócsokat maguk mellé, mikor már kellene. Még mindig ijesztő mondjuk a pszichológia, mint kifejezés, vagy mint a pszichológus, mint szó, vagy egyszerűen nincs rá idejük. Tehát itt mi a fő indok, amiért azt mondják?
18: Vagy esetleg anyagilag nem bírják.
20: Azzal kezdtem, hogy igen, hogy pénzügyileg. Nem fér bele.
19: Szerintem van ennek egy ilyen emberi oldala is. Hát azért az emberek nagy része, mikor megy a orvoshoz, amikor már nagyon fáj. Uh-huh. Mikor választ mentális támogatót, amikor már nagyon fáj.
1: Sem, vagy előtte azért vannak tünetek, de arra nem figyelünk oda.
19: Így, abszolút. Amikor mondjuk, és akkor visszahozva a sportvilágára, én azt gondolom, hogy amikor egy sportoló mondjuk nem jól teljesít egy országos bajnokságon, még nem érti miért, de megvárja a következő. Ugye az edzőjével fogja a fizikai állapotára, ráfogja arra, hogy esetleg most nem tudom...
20: Beteg volt,
19: nem úgy volt a felkészülés, de amikor ez tendenciába előjön, akkor az általában mindig a csúcspillanatban jön elő. És akkor, amikor már egy éves főversenyt elbuktam, akkor szoktak általában megjelenni, vagy egy sérülés feldolgozása, vagy egy nagy változásnak a feldolgozása, tehát, hogy kevés az a tudatos és előre gondolkodó sportoló, akiket egyébként gyakran olimpiai bajnokként vagy világbajnokként is köszönhetünk, aki tudatosan már előre elkezd dolgozni.
18: Én pont ezt erre akartam ráhúzni, és most kismondtál egy szót, Szilágyi Áront akartam én behozni, hogy ő például nem szolgálhat mintaként előttem, mert én két példát tudok, amivel mindenki szembesülhetett. Az egyik ugye a riói olimpia előtt, mikor megkapta, hogy ő lesz az ászlóvivő, jöttek azok a cikkek,

0: kócshoz fordulni, mert hozhat siker, nem feltétlenül olimpiai aranyat, de hogy van előre a jutás.
1: Egyébként szerintem igen, és ezek, amiket az Áron is mond, és a konferencián is beszélgettünk erről, pont ezek ugye erőforrást gyűjtő gyakorlatok, és ugye az, hogy minden egyes versenyszámnak, vagy minden olimpiához köt egy erőforrást, illetve egy címszót, és azt hozza be annak az élményét, ez egy nagyon jó technika egyébként, és az is, hogy a stresszt azzal porlasztják, hogy mindenkitől kérünk be magyar zászlós képet.
0: Ugye szerintem ez zseniális.
1: Ezáltal ez
2: tényleg jó ötlet.
1: Nem egy személyes fókusz kapó dolog, de hogy igen, ez egy nagyon jó példa tud lenni. Én azt hiszem, hogy amikor egy fiatal sportoló elkezd gondolkodni azon, hogy egy mentális segítőt vegyen igénybe, az sokszor nem benne születik meg, hanem inkább a szülőkben. Gyakrabban a szülőkben mostanság, mint az edzőkben. De hogy igen, jó példa tud lenni, és egyesületeknek is, sportszervezeteknek is jó példa tud lenni, hogy a mentális támogatás az mennyit tud hozzáadni. De hogy ehhez el kell jutni egy bizonyos érettségi fokra, hogy ne azzal kössük össze, hogy esetleg lusta volt a gyerek, vagy ő nem egy versenyző alkat. Ugye nagyon sok címkét szeretünk dobálni magunkra, a reálostól a humános gyerekig, ugye már az iskolában elkezdődik, szóval, hogy ez ugyanúgy megtörténik a sportpályán is, és nem biztos, hogy pont úgy van, hogy az a gyerek az nem jó versenyző alkat, tehát tegyük hátrébb egyel.
2: És hogyha már ugye gyerekekről van szó, akkor a szülők is szorosan együttműködnek a gyerekek karrierjét illetően, főleg a kezdetekkor. Szilágyi Áron például óvaintett mindenkit attól, hogy minden szülőt attól, hogy a saját gyereke mentál trénere legyen. Ez el is hangzott kiemelten ezen a konferencián, ahol te vezetted ezt a kis csoportos beszélgetést. Hogyan tud egyébként hatékonyan együttműködni szülő és gyermek és edző hármasa?
1: Hát nagyon izgalmas kérdés. Én azt gondolom, hogy itt nagyon sokszor összecsúsznak ezek a szerepek, összecsúsznak ezek az identitások, és néha ugye az edzők azért, aki fél, az azért fél a sportkócs bevonásától, mert hogy mi van, ha átveszi az ő szerepét, ami teljesen lehetetlen, de mentális oldalról lehet, hogy egyébként közelebb tud kerülni egy sportkócs vagy egy mentális támogató a versenyzőjéhez, tehát ott nagyon, nagyon fontos azt lezárni, és azt a beszélgetést azt lefolytatni az edzővel, hogy nem az ő szerepért megy itt a harc, hanem azért, hogy akár egy objektív külső tükröt tudja adni erről a háromszögről edző, sportoló és szülő, és akkor itt van a háttérben egy ilyen mentál tréner vagy coach.
2: Tehát, és akkor abból lehet négyszög is.
1: Hát ebből lehet ilyen módon négyszög, hogyha bevonódik, igen, a mentál tréner is. Szóval az egy nagyon fontos dolog. Én azt gondolom, hogy a szülők, amikor x kilométert, nagyon sok 100 000 millió forintot beletesznek egy gyerek felkészülésébe, hogy mondjuk 10 éves viszonylatban legyen belőle valaki, akkor hajlamosak, úgy is szoktuk hívni, hogy car coaching, amikor megyünk haza a versenyről, vagy megyünk éppen a versenyre, akkor jó megmondani, hogy akkor hogy kéne, vagy hogy kellett volna, tehát erre hajlamos a szülő sokszor, de ilyenkor az ő szerepében maradni az nagyon fontos támaszték a gyereknek, hogy ne három oldalról kapja már a kommenteket. Védőháló maradjon a szülő, én azt gondolom, és maradjon meg az a szerető közeg, amikor a szülő nem azért viszi a gyerekét sportolni, hogy aztán majd az eredményeiben fürödjön ő is, hanem azért, mert a gyereknek ez egy fontos dolog. Na azért ezt nagyon nehéz a hétköznapok szintjén megoldani.
0: Hogyne. Pluszban meg ugye ismerünk olyan esetet is, amikor a szülő a saját elmaradt sikereit szeretné kiverni, kihajtani, számon kérni a gyerekből, azért itt is úgy vélem, hogy kell mentális segítség, vagy valami támaszték.
3: De erre rákötve egyébként az előfordul, hogy mondjuk a sportkóccsal leül a sportoló, és akkor mellette a szülő is ott szeretne lenni mondjuk egy ilyen beszélgetésen, vagy akár az edző, mert mondjuk nem féltékenységből, de úgy érzi, hogy szerinte szükség van erre a sportónak, hogy ő
0: valami
3: is ott
0: olyan
3: üljön.
0: Elhangzik, ami nem tudom.
3: Bármi, igen.
1: Egyébként erre van lehetőség. Én amikor ilyen háromszög beszélgetések szoktak lenni, attól függ, hogy ki van jelen. Tehát, hogy az edző versenyző én, edző szülő én, ugye attól függ, hogy ki a megrendelő, úgymond, mert van, amikor tényleg az edző a csapatával szeretne foglalkozni, és egy mentál trénernek az igénybevételére ott szükség van. Tehát, hogy ott lejátszuk a kereteket, hogy akkor abban az intim körben mondjuk a sportoló és a, és a, és a

0: mentál coach közötti viszonyban, ami kimondásra kerülnek, abból mi mehet át az edzői oldalra. Tehát, hogy itt nagyon fontos szerződések vannak, és azért hívjuk a sportcoachingot egy ilyen nagyon kötött műfajnak, mert hogy itt leszerződünk arra, hogy hogyan megy ki az információ. Tőlem biztos, hogy nem fog kimenni az az információ az edző vagy a szülő irányába, amit a sportoló nem engedélyez. Nemrégiben is volt egy ilyen beszélgetésem egy kis sportoló párral, testvérek, hogy abból, amit ők így elmondanak, abból mi mehet ki. És ez egy nagyon fontos dolog, mert ez adja meg azt ebben a körben is a pszichológiai biztonságot.
1: Szerűen én szülő vagyok, és elég magas szintig eljutott az egyik gyerekem, de én nem érzem ott a szülő szerepét ebben a beszélgetésben.
2: Én is ezt szerettem volna mondani. Nagyon sem örülnek, hogyha te ott vagy.
1: Nagyon sokat beleteszünk, igaz, hogy megváltozott a világ anyagilag, fizikailag is, mindenhogy támogatjuk őket, engem nem kísértek úgy meccsekre, edzésekre a szüleim.
2: Nem voltál annyira tehetséges.
1: Más volt a világ akkor. Tehát nem arra gondolom, hogy negligálni kell a szülőt, csak én azt gondolom, hogy van, most biztos ördögtől való lesz, amit mondok, hogy van, amihez nincs közöm. Mármint, hogy az én gyerekem úgyis el fogja mondani, ha úgy nevelem, hogyha valami fáj neki, vagy nem, de hogy ez nem, ez a te meg az ő megbeszélése, az edző meg az ő megbeszélése. Én nekem, tehát nem sem szakmailag, sem mentálisan nem feltétlenül értek hozzá. Én őt szeretem, támogatom, nevelem, nem tudom, tehát hogy nekem más a feladatom.
0: Igen, ez egy érett szülői hozzáállás, de nem annyira általános. Ráadásul akkor is, amikor mondjuk a szülő szeretné úgy körbenézegetni, hogy ez a sportkócs ez mennyire milyen alkat, mert ugye ő is sponzorálja.
3: Hát felméri.
0: Ugye a folyamatot, amikor a szülő fizeti, akkor azért szeret egy kicsit erről beszélgetni. Én ezt úgy szoktam például menedzselni, hogy...
1: Castingolnak?
0: Hát egyébként igen, tehát hogy amikor egy vállalati tréninget tartok, akkor is castingolnak az első egy órában, megnézzük, hogy most ez az úriember, ez barát vagy ellenség. Tehát ugyanígy történik egy sportcoach viszonylatban is, de az nagyon fontos, hogy a szülő is megnyugodjon, hogy jó kezekben van, mert azért ugye mi ez a mögöttes motiváció? Azért szeretné a szülő nem csak a pénzét, azokat az óradíjakat, amit kiszámláz egy sportcoach vagy sportpszichológus vagy bárki, hanem az, hogy a gyereke jó helyen lesz. És ha meg tud ebben nyugodni, akkor tudunk normális munkát végezni. Hogyha nem lesz minden nap ott a sarkában egy ilyen alkalom után, és végigkérdezi, hogy akkor miről volt szó, akkor meg tud nyugodni. És ehhez néha kell az, hogy bizony a szülő is odaülhessen, és egy ilyen nyitó beszélgetésnél bizony van erre lehetőség.
1: Nem irigyellek azért benneteket.
0: Hát úgy próbálunk támogatni, hogy ott is akkor jó, de...
1: Mert azért sok mindenkinek kell megfelelni. Visszajelzést kaptok ti arról, hogy amit elmondotok ilyen előadásokon, amikről beszéltek, amiket okítotok minket, szülőket, edzőket, mindenkit, hogy mondjuk az egyesület szintet lépett, bevont egy coachot a működésébe, az a klub azt csinált, ez a szövetség azt csinált, ez a versenyző ment coachhoz, tehát jönnek ilyen visszajelzések, ilyen személyes sikere?
0: Egyébként jönnek, és nagyon sokszor edzőktől jönnek. Nemrégiben indítottunk el egy nagyköveti programot, ami egyesületekhez, sportklubokhoz, akár szövetségekhez ad lehetőséget arra, hogy mentáltrénerek edukatív jelleggel ilyen egyórás szülői programokat, vagy versenyzői programokat létrehozzanak, és ott legyenek nyilván struktúrált beszélgetések, és ezeknek nagyon nagy hasznát látjuk egyébként, mert hogy ezek nem fizetős, tehát hogy ez teljesen az edukációs jelleg okán történő dolgok. Egyébként én azt gondolom, hogy egy sportcoach, mentáltréner annak az a legnagyobb visszajelzés, amikor a sportoló látja, hogy meghaladja önmagát bizonyos nehéz témákban. De nagyon sokszor kapunk visszajelzést, hogy amikor lefutunk egy ilyen 6-10 alkalmas folyamatot, akkor hozza a sportoló az olyan dilemmáit, és szeretné tovább folytatni a munkát, és sokszor ezt az edző és a szülő is alátámasztja, hogy bizony ennek vagy azért, mert nyugodtabb volt, vagy azért, mert a következő verseny nem volt annyira kibillenthető. Ugye ezek kívülről nézve ilyen nagyon nehezen megfogható dolgok, de amikor belenyúlunk egy olyan témába, ami őt bizonytalan helyzetben hozza, és azt megdolgozzuk, akkor van, hogy ez a versenyen fog kijönni, hogy ott is akkor jobban teljesít.
3: Folytatjuk a beszélgetést itt a stúdióban Hajnal Andrással, Kovács Erika a beszélgető partner és Erdei Márk, és hát akkor folytassuk ezzel a nagy sikerű konferenciával, mégpedig a második sportcoaching és mentál tréning konferenciával, és hajnalad is úgy mutattam be az első fél órában, hogy korábbi kétszeres olimpikon műves toronyugró, illetve ebélyezüstérmes, ezen kívül mentál tréner is vagy, illetve motivációs előadó is. Mikor jött egyébként ez az életedbe? Mikor váltottál sikeres élsportolói karriered után rögtön?
0: Hát ez már azt hiszem, hogy közben elkezdett foglalkoztatni, hogy hogyan tud egy sikeres élsportoló teljesíteni, és hát két barátommal elkezdtünk ezen gondolkodni, és ebből jött egy nagyon erős, egyébként kapcsolati tőke és tudásbázis. Elkezdtünk beszélgetni olimpikonokkal, világ, Európa bajnok versenyzőkkel, és hát arra jutottunk, hogy érdemes ezt a területet kutatni, és ez a mai napig tart, ez a kíváncsiságom, hogy mi az a megkülönböztető előny, ami mentálisan sokszor a magas teljesítményt elérő sportolókat megkülönbözteti azzal, aki második, harmadik nem kerül döntőbe, mert azért ott a teteje az elég sűrű mezőny, és mégis ott van egy-két olyan motívum, amit észrevehetően ki lehet hozni.
1: A mai tudásoddal? Hogy versenyezne Hajnal András?
0: Mai tudásommal azt gondolom, hogy hamarabb kerestem volna föl egy mentális támogatót. Mai tudásommal sokkal szakszerű felkészülést csináltam volna végig mentálisan.
1: Mert a te idődben ez még gyakorlatilag egy-egy ember volt, aki ilyennel foglalkozott, vagy még az sem, nem?
0: Hát én
1: nem volt divat, ha ez nem jó szó, de hogy nem volt még
0: elterjedt. Nem volt divat, én a Sydney olimpiára készülve találkoztam először sportpszichológussal 18 évesen a Budavári Ágotával, és akkor kezdtünk el beszélgetni arról, hogy egyáltalán hogy vagyok én a versenyzéssel, meg ugye a bőrömben, a műugrással, a mindenféle környezeti helyzettel, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt azért hamarabb is el lehet kezdeni. Akkor tájt még nem volt ez. Nem csak, hogy divat, valahogy igény sem volt rá, vagy...
1: Azért mondtam, hogy nem annyira jó szó ez, nem akarom, hogy semmilyen pejoratív hangja.
0: Az ezzel való foglalkozás az valahogy nem volt egy ilyen opció. Tehát nem volt ilyen alternatíva.
1: De hát, ugyanúgy ugye semmi más, tehát nem volt se dietetikus. Tehát, hogy azért ezek a stábok, amik ma már kellenek a jó eredményekhez, vagy akár csak a fennmaradáshoz, azok nem voltak
3: de
1: jellemzőek,
3: volt valami
1: nem?
3: Újítás, Andris, egyébként, amikor már Athénra készültél a következő olimpiádra?
0: Nem, én azt gondolom, hogy nem. Újítás úgy érted, hogy mentális támogatás
3: szem, hogy valami minimális
1: lehet, nem?
3: Vagy rájöttél valamire?
0: Dolgoztam magamon, de nem sokkal. Kaptam eszközöket, de az alapokat nem sikerült úgy megdolgozni. Én később kezdtem el azzal mélyebben foglalkozni, hogy mi a sportolás és az én viszonyom, és hogy a sikerességet hogyan tudom kezelni, a kudarcok hogyan tudom kezelni, annak a háttérbeli hiányosságait, hogy Magyarországon akkor még nem volt Duna Arena, hogy tudom kezelni.
1: A világban volt, elterjedtebb volt már a coaching? Vagy nekünk van lemaradásunk, volt? Vagy a világ ébredt rá nagyjából később, mint ahogy ez kellett volna?
0: Igen, ezt kiterjeszteni mentális támogatásra. A coaching azért ez egy nagyon új, szeret, új keletű műfaj. De azt hiszem, hogy körülnézve az én sporttársaimat meg látva olimpiai falukban így beszélgetve ismerősökkel hamarabb is többen voltak ezek a mentális támogatók, egy picivel, de azt gondolom, hogy nincs nagy lemaradása a magyar sportvilágnak e tekintetben, vagy nem volt akkor tájt, most lehet, hogy más a helyzet. Most ilyen random módon történnek szerintem ezek a igényre
1: vételek. Igen, utána csendbe leszek, csak annyira bedobta. Hát nem akarom tőlük elvenni azt, hogy legalább a márka tanulja, hogy legalább háromszor vagy négyszer már az elmúlt két hónapban behoztam Varga Zsoltot.
2: Én nem emlékszem.
1: Annak kapcsán, mert most mondtad, hogy kezeljük a helyzeteket, a sikereket, és Varga Zsoltán arról beszélgettem, hogy arra például nincs forgatókönyv, hogy kell kezelni a sikert. Mit kell ott csinálni, mikor felérsz a csúcsra? Másnap ugyanúgy elvinni a gyereket a bölcsődébe, elmenni bulizni, lebegni a föld fölött, elszállni, nem tudom, visszaállni, dolgozni, és ő is azt mondta, hogy nem tud receptet adni, de valójában azt arra nincs semmilyen útmutató, hogy hogyan kell kezelni a sikert. Mit kell csinálni?
2: Hát de ugyanaz a sportkócs is, nem? Van, akire jó hatással van akinek nincs szüksége rá, nem? Vagy ez azért kevésbé mondható így el?
0: Nem, szerintem tényleg van olyan sportoló, aki egy bizonyos pontig teljesen jól meg tud lenni, nagyon jó alapokat hoz, nagyon mély
1: érett szülei vannak,
0: mély önreflexióval bír, tehát tud magának tükröt tartani, és hozzáteszem, hogy van egy olyan éles szemű edzője, aki nem csak azt látja, hogy mozgásban mit kell tanulnia, hanem olyan feladatok elé állítja, amin érzi, hogy meg tudja csinálni, olyan kommentekkel látja el, vagy olyan plusz mondatokat ad neki,
1: és
0: amivel
1: meg
0: jól tud menni.
1: És ezzel mégis egy kicsit a lelkére is hat, abszolút. Mert azt érzi a versenyző, hogy mellette van az edző.
0: Igen, csak hogy ez nem minden edzőnek ösztönösen sajátja.
1: Azért ne feledd el az első kérdést, amit Mark letompított. Hogy a sikert hogy kell kezelni.
2: Értem, te is elfejtetted.
1: Nem, mert engem tényleg érdekel, mert látunk számtalan példát erre.
0: Igen, éppen most gyűjtök kutatási hátteret ehhez, és egyébként meg
1: akkor aztán jön még hozzánk, Andris.
0: 80%-ban arról beszélünk, hogy hogyan legyen sikeres az ember, és ezt hogyan támogassuk. És mi van azokkal, akik meg fölértek a hegy csúcsára, az aktuális hegyük csúcsára, mert mindig van egyen följebb, vagy egyet több arany, vagy nem tudom, de hogy ők hogy vannak, és ez egy nagyon izgalmas téma, mert hogy ott van egy ilyen kiüresedettségérzés nagyon sokszor, itt vagyok a hegyen, akkor hova tovább? Akkor van egy ilyen motivációvesztés is nagyon gyakran.
1: De ez teljesen emberi, nem?
0: Teljesen emberi, persze, abszolút.
3: Ez a civil embereknél is létező.
0: Igen, és akkor ott van egy nagy döntés, hogy akkor én mostantól tudok-e magamnak új célokat építeni? Hogyan vagyok azzal, hogy adott esetben a győzelem belső elvárássá vált, sokszor külső elvárássá is válik?
1: Meg hát itt bejön a népszerűségi faktor, a média megkeresések, a felhajtás, ami könnyen elperdít, vagy szóval, hogy elhajlik az ember. Nem?
0: Torzít a motivációm. Tehát, hogy ameddig az első csúcsomat azért értem el, mert én szerettem volna magam miatt is megmutatni mondjuk magamnak, és élveztem az utazást a győzelemig. Ugye onnantól, hogy mondjuk a média figyelem középpontjába kerül egy sportoló, kerül bárki, onnantól az torzíthat, és bizony ezt, aki jól tudja kezelni, az vissza tud állni a pályára. De ez egy külső motivációval könnyen válik, hogy azért csinálok dolgokat, hogy egyébként meg több poszt legyen, több helyre meghívjanak, stb. Úgyhogy nagyon nehéz egyébként navigálni szerintem sportolóként manapság, amikor nincs valakinél a sikerek pillanatában egy támogató
1: megosztod
0: ember.
1: Megosztod majd velünk, mire jutottál?
0: De megosztam szívesen.
1: Mert ez nagyon érdekes
0: több,
1: téma.
0: Többféle kutatást is végzünk, ez is egy nagyon izgalmas téma.
3: Arról egy kicsit még mindig beszéljünk, vagy kanyarodjunk vissza, hogy ez a második sportcoaching és mentáltréning konferencia nagyon sok ismert sportoló jelenlétét is hozta. Többek között említettük Szilágyi Áront az olimpiai bajnokok közül. Kik voltak még ott, és kikkel tudtál beszélgetni, vagy kik tartottak előadást?
0: Szerintem Attila nyitotta meg a rendezvényt, és egyébként egy nagyon jó felütést hozott nekünk. Családias környezetben nagyon sok személyes példával nyitotta meg a rendezvényt, hogy amikor ő kezdte a pályafutását és ment végig, akkor mennyire volt benne a képletben ez a mentális támogatás, egyáltalán volt-e róla szó. És utána pedig egy kerekasztal beszélgetés következett, amit én vezettem a Kis Gergővel, a Rasóval és a Csori Ferivel, akik mindjárt valahogy az uszodában...
1: Bocsánat,
0: Rasovszki
3: Krisztófa. És mindenki Krisztófa. A vizes közeghez tartozik.
0: Igen, és ezzel is poénkodtunk, hogy így az uszoda minden szegletéből így összegyűltünk, és akkor most beszélgethetünk egy kicsit arról, hogy mit jelent számunkra a klórszag, és hogyan indítja be a versenyzés ösztöneit. És hát bizony azért tovább menve Vonga Ádám, ifjúsági olimpiai bajnok kajakozó, és részt vett
1: a vízből.
0: Igen, csak egy kicsit fölötte, és nagyon sok beszélgetésünk volt arról is, hogy az ifiből átkerülve a felnőtt világban milyen különböző aspektusok merülnek föl, de nagyon sok mindent osztottak meg a karrierjük tetejét elért sportolók is, Kis Gergővel, Kristóf Ferivel az én, úgyhogy nagyon izgalmas beszélgetések voltak, és ott is nagyon kijött az, hogy volt, aki akkor vette igénybe a mentális segítőnek a támogatását, amikor elakadása volt. Volt, aki mondjuk a Gergő ugye később, vagy hát hogy mondjam, hamarabb belekerült a sikerességnek a szférájába, és akkor ott olyan nehéz volt kezelni azt, hogy egy mentális segítő hogy tud támogatni, és akkor mindenkinek megvoltak azok a pontjai, amikor viszont fontos lett, hogy behívjon egy külső szemet.
1: Hát ugye ők időben például Kis Gergő meg Rasovszky Krisztóf elkülönül, amiről beszéltünk, Kis Gergő.
3: Csuri Ferenc is ugye paralimpiai résztvevő, vagy paralimpikon úszó.
0: Igen.
3: Én például találkoztam vele paralimpiákon, amikor nagyon csalódottan jött ki a medencéből.
1: Csak hogy ugye abban a kisgergős időszakban, igen, ahogy más beszéltünk, még nem volt annyira magától értetődő, hogy... Így van, igen. Tehát hogy ott, igen, tehát ezért mondták régen, ugye az volt, hogy az edző legyen jó pedagógus, meg jó, igen, pszichológus, nyilván ez most is kell, csak jobb, hogyha vannak többen, többféle szempontból nézik ezt a dolgot, nem?
2: Bocsánat.
1: Ne, befejeztem.
2: Én csak arra lennék még kíváncsi, ugye Kis Gergő neve került elő, mint egyetlen csapatsportoló, ugye többi név között, akiket most említettél. Mennyire jellemző ez tényleg, hogy inkább az egyéni sportágak sportolói jönnek el hozzátok, mint az, hogy a csapatsportágakból érkeznek akár többen is? Vagy mondjuk van erre lehetőség, hogy akár mondjuk egy csapatból hárman egyszerre megyünk, és akkor úgy.
1: Igen, ez hadd fűzzem el hozzá, hogy vagy csapatként jelentkeznek, uh-huh, vagy a csapatban egyessével versenyzőként.
0: Attól függ, honnan jön a megrendelés egyébként.
1: Ezt mindig idejük.
0: Igen, azért, mert hogy amikor az edző azt látja, hogy mondjuk a kohézió nem olyan erős a csapatban, mondjuk nem passzolnak egymásnak, amikor kéne, amikor ott van a lehetőség, és egyértelmű. Ott lehet, hogy valami olyan nem tudás van, hogy, vagy nem is feltétlenül nem tudás, bizalmi zónában nincsenek egymással kapcsolatban, nem értik egymás nyelvét, nem érzik a játékot, és akkor van, hogy az edző az, aki megkér egy mentál trénert, hogy egy kicsit nézzünk már rá arra, hogy a csapat az hogy van, a szerepek hogyan vannak kiosztva, jött-e olyan új ember szerepkör a csapatba, aki mondjuk változtathatja az egész játékot, tehát van, amikor innen jön, akkor az egész csapattal érdemes foglalkozni, aztán van, és gyakrabban látom mostanság, hogy aki egyénileg jön, az azért jön, hogy a saját elakadását próbálja meg megoldani, és bizony, hát amikor többen jönnek, az nagyon izgalmas, általában azért jönnek csapattagok közösen, mert hogy ott egymásnak adják tovább a drótot, úgymond, hogy hú, nekem ez ebben és ebben és ebben segített, amikor foglalkoztam sportkócssal.
3: Láncreakcióként akár.
0: Abszolút, tehát, hogy amikor egyénileg jönnek a sportok, akkor általában azért, mert valahol hallottak a jó hatásáról ennek a dolognak.
2: De itt azért, bocsánat, még kínálok, hogy egy gyors kérdés még, hogy itt azért vékony a mesdje a között, hogy valaki azért nem passzol, mert hogy nincsen játékintelligenciája, kimondom ezt így csúnyán, vagy pedig a között, hogy nem kedveli a másikat, és mentálisan vannak problémák, tehát ezt egy edzőnek azért ez sem könnyű átlátni, nem? Hogyha már így belementünk ebbe a témába.
0: Abszolút, annyira benne van a saját világában az edző sokszor, hogy néha egy hátralépése sokat segít a tekintetben, hogy egyébként hányadán állunk egymással csapattagok, és bizony, ugye itt mindig van egy ilyen, hogy nem tudja, hogy mi a taktika, hogy nem akarja végrehajtani, igen, és ott kezdődik a mentál trénernek a szerepe. Nem tudját, azt az edzőnek kell pótolnia. Ha nem akarja, ugye ott néha nem elég az edzőnek a hozzájárulása, vagy a éles szemen.
3: Említettük a vizes közeget, ebbe te is azért beletartozol, az egyik leglátványosabb sportágból érkeztél.
1: Nem igazi ugrás.
3: Toronyugróként emlékszünk rád leginkább, meg abban érted el a sikereidet. A jelenkori műes toronyugrásban, vagy akár a high divingben, a szuper óriás toronyugrásban az élversenyzők mennyire határozottan beszélnek arról, hogy igen, ők igénybe vesznek mentál tréner segítséget, járnak pszichológushoz, mert ugye nagyon professzionális tábok segítik a munkájukat, azt tudjuk.
1: Már ahhoz kéne, hogy felmenjek 27 méter.
3: Igen, szóval ez a 27, meg a 20 méter, de már a 10 méter is, amiben te voltál jó.
0: Hát én sokszor látom azt, hogy azok a sportolók, akik mondjuk kiállnak egy olimpiai döntőben, de nem is kell, hogy olimpiáról beszéljünk, nem mindig csak olimpiáról beszéljünk, egy bármilyen világverseny, amit közvetít az M4, annak a 10 méteres platformjára, hogy akkor mentális gyakorlatokat végeznek. és ahhoz kell egy támogatás. Tehát sokszor nem nyilatkoznak, de látszik a működésükön, amit látunk a kamerán keresztül.
3: Hát mantrázzák is ott.
0: Igen, vannak olyan teljesítmény pontok, amik ilyen teljesítmény rituálénak is szoktak nevezni, hogy egy-egy sportoló, amikor a csúcshelyzetre, vagy arra a csúcspillanatra készül, akkor ő milyen eljárásrendet követ. Ezek forgatókönyvek, és látszik azokon a sportolókon, hogy a döntősök azért általában ezt úgy szokták hozni ennek a jeleit, csak hát nyilván egy közvetítésen erről nem szoktunk.
3: Néha azért érintjük, viszont...
0: Néha belecsúszunk egy-egy ilyenbe, igen.
3: Szerinted a kínaiak, vagy az észak-koreaiak, akik most nagyon-nagyon felzárkóztak, és hát rendre nyerik az érmeket, ők is foglalkoztatnak mentál trénereket?
0: Abszolút. Tehát,
3: nagyon eldugva készülnek egyébként, tehát nem sokat tudunk az ő felkészülésükről.
0: Igen, de mindig van egy-két olyan plusz emberke, aki ott van a medence parton, akik úgy nincsenek identifikálva, hogy a se nem edző, se nem azt látjuk, hogy kinezioszallaggal kötögeti a versenyzőt. Tehát ott van egy-két olyan emberke, aki egyébként oda megy, aztán beszél egy-két szót a sportolókkal. Természetgyógyászokat is foglalkoztatnak egyébként nagyon sok országban, tehát amikor nem csak fizioterapisztra van szükség. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azért ott sokan dolgoznak a háttérben.
2: Mi történik akkor, hogyha kipróbáltok 4-5 féle variációt mondjuk egy sportolónál, hogy szerintetek mit érdemes vele csinálni, hogy jobb legyen a mentális állapota, az első után nem működik. A második után se eljuttok 5-ig, és 5. után se. Van olyan, aki, lehet, hogy ez is csúnyán fog hangzani, mondjuk mentálisan mentetetlen ilyen szempontból?
0: Hát én ezt soha nem tudom kimondani, valaki mentálisan menthetetlen. És
1: pedig
0: soha,
1: olyan jó hangzik.
0: Soha nem is. Igen, ebbe azért van, aki belecsúszik, hogy rajta nem lehet segíteni. Én azt gondolom, hogy...
2: De az még lejjebb csúsztatja is saját magát ezen, mert hogyha elsőre nem sikerül, akkor megint velem van a baj. Másodjára, hát akkor valami nagyon rossz vagyok, harmadjára, és egyre mélyebbre csúszik, pedig egyre följebb kellene, hogy kerüljön.
1: De lehet, hogy akkor te coachként kimondod, vagy mentáltrénerként kimondod, hogy másra dolgozzál?
0: Sőt, nem biztos, hogy én mondom ki, de valahogy a folyamatból kiderül az, hogy az elakadás lehet, hogy mélyebb szinten van, mint hogy csak a sporttal foglalkozzunk, és mi sportkócsok legalábbis itt az MSCT-n belül nagyon erős minőségbiztosítási rendszert építünk föl azzal kapcsolatban, hogy ki lehet A-licenszes, B-licenszes, stb. Pont azért, mert hogy ez egy olyan szakma, ahol a kompetencia határokat tisztelni kell. És akinek nem tudunk segíteni, és kijön, hogy sokkal mélyebben van neki az elakadása, az bizony tovább kell küldeni a pszichiáterhez, sportpszichológushoz, pszichológushoz. Tehát, hogy azért itt nagyon fontos, hogy embereknek a lelkületével játszunk, és nagyon könnyű elveszteni a bizalmat a mentális segítségben, amikor mondjuk egy nem kompetens ember túl sokat dolgozik egy sportolóval, aki nem tud segíteni.
1: Akkor dupla felelősség ez itt.
0: Abszolút, tehát, hogy emberekkel dolgozni, az egy nagyon nagy felelősség, és ezt mi próbáljuk, hogy mondjam, standardizált keretek között tartani.
3: Tervezitek már a harmadik konferenciát is?
1: Szegény megvan most már. Vett még levegőt a második.
0: Most megörülünk. Most
1: két arany után kéred a harmadikat?
3: Hát igen, lehetetlen vagyok.
1: Mekkora az elvárás, látod?
0: Igen, egyébként tervezzük. Én azt gondolom, hogy ennek van egy nagyon erős hídépítő funkciója a társszakmák között, és a közös nyelv kialakítása az nagyon fontos, mert hogy azt gondolom, hogy nem csak azért küzdünk, hogy még több olimpiai arany legyen, hanem azért is küzdünk, hogy azok a fiatal sportolók, azok bennmaradjanak a sportágokban, ami most még ők nem látják, hogy valószínűleg az életükhöz fog sokat hozzáadni, de könnyen lemorzsolódnak. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ebben kell egyfajta edukáció, összefogás, úgyhogy mert ez a jövőképünk, és hát igen, tervezzük.
1: Köszönjük, Viki, hogy most a maximalizusat kijön.
3: Az is egyébként mikor ugrottál utoljára, hogy mikor voltál 10 méteren?
0: Hát én egy 3 hete voltam, de ezért a műugrás az nem egy olyan sportág, amit úgy lehet csinálni, mint hogyha elmegyek bringázni, persze, hogy most már nem úgy bírom, de azért még végig tudok menni, tehát azért
1: ehhez kell. Itt igazit kell ugrani.
0: Hát igen, és azért itt az izomzati háttér, hogyha nincsen megdolgozó, akkor...
3: De megvan, úgy látszik.
0: Hát azért wow, többet járok tornázni, mint
1: medencére. Most akkor mondd el, ugrottál?
0: Igen, egy párat ugrott.
3: Neked tornázik is, azt mondta.
1: Hát jó, csak az engem az érdekelt, hogy csak felment 10 méterre vagyok,
0: nem, ja, hát onnan nem, már akkor leugrik. Nem, egyirányú utca. Ott nem megyünk le, persze.
2: Mondjuk a műugrás jó, mert hogyha leugrasz és fáj, akkor egyből érzed, hogy valami nem stimmelt.
0: Hát igen, azért, na ezért kell a tornaterem.
3: Gratulálunk ehhez a konferenciához, és sok sikert kívánunk, meg az ugrásodhoz, és sok sikert kívánunk a továbbiakhoz is. Várunk majd a párizsi vizes Európa-bajnokságon a műugró, toronyugró részhez kommentátorkodni. Hajnal András volt a vendégünk az elmúlt egy órában, a Magyar Sportkócsok és Mentál Trénerek Társaságának társelnöke, kétszeres olimpikon és ebélyezüstérmes toronyugró, korábbi klasszis.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

és élmények, a magyar sport legjobba. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Erős Luca megint, és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kantválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

Hajrá, magyarok! Ami a magyar sportban történik, az nálunk Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu.

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobban.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez az újra töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer, csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
2: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Az újra töltve című magazinműsor 12. részében 3 évtizedet ugrunk vissza az időben. A mai témánk az atlantai olimpiához kapcsolódó jegyzőkönyv hamisítás lesz. Igazán tanulságos történetet hallhatnak, amely az akkori korszak egyik lenyomata is. Tartsanak velünk! Az 1990-es évek közepén két jól sikerült olimpián volt túl a magyar sport. 1988-ban Szöulban 11 aranyat, 6 ezüstöt és 6 bronzot szereztünk, majd 4 évvel később még erre is rátettünk egy lapáttal, a 11 arany mellett 12 ezüsttel és 7 bronzzal tértek haza sportolóink Barcelonából. Az 1952-es Helsinki játékok után az 1992-es volt a magyar sport történetének második legeredményesebb olimpiája. Szöulban és Barcelonában már a szakmai körökben csak úszópápaként emlegetett Szécsi Tamás irányította úszók voltak a magyar sport zászlóshajói. Szöulban 4 aranyat és 2 ezüstöt, Barcelonából pedig 5 aranyat, 3 ezüstöt és 1 bronzot hoztak haza. Nem csoda hát, ha az 1996-os atlantai játékok előtt is nagy volt az elvárás velük szemben. A már kvalifikált sportolók edzőtáborokban készültek, de akadtak, akiknek még nem volt meg az olimpiai részvétel szükséges szintidő, amit csak hivatalos versenykörülmények között lehetett teljesíteni. Ilyen előzmények után került sor a magyar úszósport történetének legkülönlegesebb eseményére, egy budapesti versenyre, amely papíron minden feltételnek megfelelt, egyetlen apróság kivételével. Erre a versenyre valójában soha nem került sor. Mielőtt azonban elmerülnénk a részletekben, lépjünk vissza néhány évet az időben. Fodor Szabolcs, a Ferencváros úszószakosztálynak akkori vezetője, az 1990-es évek elején egy kanadai túra során olyan ismertséget szerzett, aminek az évekkel később kirobbanó ügyben fontos szerepe volt.
3: Kicsit előrébb kell mennünk a dologban, a 90-es évek elején, tehát 90-től már ugye rendszerváltás volt, és az úszócsapatok is mehettek ki külföldre, különböző túrákra, versenyekre, edzőtáborokba. Fradinak is volt ilyen a túrája többek között Kanadában, nem is egy, és a kanadai túra alatt az egyik versenyen oda jött hozzám egy úr, még Thierry, úgy hívták az urat, aki mégis magyar gyökerekkel rendelkezik, tehát magyarul is tudott, és elmondta, hogy a Swim News magazin szerkesztőjeként és kiadójaként ő állítja össze a világranglistát is abban az időben. A világranglista összeállításához természetesen neki rengeteg jegyzőkönyvre volt szüksége, és megkért engem, hogy a magyarországi fontos versenyekről, országos bajnokságokról, vagy esetleg olyan eredményekről, ami esetleg világkupa vagy világranglistához fontos, azt én küldjem ki. Úgyhogy megállapodtunk, és én ezeket postai úton mindig küldtem ki.
2: Az 1996-os atlantai olimpia július 19-én megnyitója előtt alig 24 órával a mai nap című napilap olimpiai mellékletében úszókaland az interneten címmel meglepő írás jelent meg. A szerző Voli György így kezdte a cikket. A narrátor Katona László.
4: Csuda egy találmány az internet, az ember össze-vissza kapcsolgat, s olyasmikre bukkan, amelyek megdobogtatják a szívet. Például ráakad egy június 6-a és 8-a közötti magyar olimpiai válogató verseny eredménylistájára.
2: A cikk felsorol néhány eredményt, például, hogy Kollár Miklós 200 gyorsan 1 perc 50,11 század másodpercet úszott, 400 vegyesen Batházi István 4 perc 21,31 század másodpercet, Kis Gergő pedig 4 perc 21,78 század másodpercet repesztett, hozzátéve, hogy ezekkel az eredményekkel a világranglistán Batházi a 8., Kis a 11., Kollár pedig a 19. helyre került. Némi pikétséggel hozzátette a szerző, mindezek ismeretében apró problémának tűnik, hogy a Margit-szigeti hajós Alfréd úszodában az említett időpontban műugró versenyt rendeztek, a komjádi létesítmény szervezője Pap István szerint pedig akkor tájt senki nem szerződött velük. A mai napban megjelent írás arra is kitért, hogy az interneten felelhető listán mások mellett Szabados Béla és Lakos Gyöngyör neve is szerepelt, előbbi 3 harmadik és 1 második, utóbbi 1 második és 3. helyet szerzett. Ez azért érdekes, mert Szabados Béla édesapja így nyilatkozott a lapnak. A szöveget Nyágúj Gergely olvassa fel.
5: A fiam akkor itt volt velünk Békés Csabán. Ha jól emlékszem, akkor edzett napközben, este meg szépen hazajött és saját ágyában aludt. Tudja, rosszul áll anyagilag a klub, még az OB-ra is kérdéses volt, hogy szállást tudunk-e foglalni.
2: Lakos Gyöngyver szülei is hasonlóan nyilatkoztak, elmondásuk szerint a lányuk akkor tájt éppen vagy edzett, vagy napozott és otthon pihent. Dr. Molnár Istvántól az OTS jogi főosztály vezetőjétől azt kérdezte Lap, mi történik, ha hamis adatokkal kvalifikálja magát néhány versenyző az olimpiára. A párbeszédet narrált formában mutatjuk be, a kérdezőt Katona László idézi, a válaszokat L. Pap István olvassa fel.
6: Ilyen még nem fordult elő. Ha kiderül, utólag nem zárják ki az érintetteket.
4: És ha a verseny előtt derül ki?
6: A részvételt nem érinti, majd a verseny után felelősségre vonják a bűnösöket. Igazság szerint még nem volt precedens, így nem tudom, mi a helyzet. Ha a Nemzetközi Szövetség elfogadja a nevezést, azzal szentesíti a részvételt.
2: A mai nap említett cikkében Fodor Szabolcs, a Ferencváros szakosztályvezetője is megszólalt, aki most 30 évvel a történtek után magazinunknak felidézte, akkor vált számára egyértelművé, hogy az olimpiai nevezések kapcsán valami nem stimmel, amikor Nick Thierry-től a Swing News szerkesztőjétől megérkezett a magazin legfrissebb száma, benne az aktuális világranglistával.
3: 96-ban valóban egyszer csak jött egy olyan világranglista, ami a kezembe került, olyan magyar eredményekkel, amiről fogalmunk nem volt, hogy mikor született és hogy volt. Na, a keletkezéséhez ott volt egy időpont megadva, hogy akkor történt a verseny. Ezt aztán én fel is hívtam őt, hogy mi történt, és azt mondta, hogy a Magyar Úszó Szövetségtől jött egy jegyzőkönyv, egy versenyjegyzőkönyv, és az alapján tette be ezt. Ez azért okozott nagyon sokak számára problémát nemzetközi szinten, mert bizonyos országokban a világranglista helyezésekhez volt kötve az egyes úszók támogatása. Tehát például Kanadában vagy Japánban meg több helyen is volt, hogy attól függően, hogy mit tudom én, az első 20-ban van, vagy az első 50-ben van, vagy a 80-ban van, szerint kaptak pénzt és támogatást a saját úszószövetségüktől. Tehát abszolút nem volt mindegy nekik, hogy hányadik helyen áll egy aktuális világranglista.
2: Ezen a ponton fontos még egyszer hangsúlyozni, a cikk az atlantai olimpia rajtja előtt egy nappal jelent meg. Jánosi Károly, a mai nap akkori munkatárs, az írás megjelenésekor már az olimpia helyszínén Atlantában volt, ahol a szövetség elnöke Gyárfás Tamást szembesített az írás tartalmával.
3: 19-én jött a megnyitó ünnepség. Engem fölhívtak a főnököm, az akkori főszerkesztő helyettes, ugye maga is jól ismert sportújságíró Rizskó Géza, hogy tegyek fel néhány kérdést ezzel kapcsolatban Gyárfás Tamásnak, az úszószövetség akkori elnökének. És meglehetősen furcsára sikerült az interjú, hát most mi szakmabeliek azért, hogy mondjam finoman, nem éppen a sima modoráról, a simulékonyságjáról ismerjük Gyárfás Tamás, bár néhány esetben ez kétségtelen, de akkor elég furcsa módon hárított el a kérdéseimet, szinte felelősségre vont, hogy miért nem azzal foglalkozom, hogy mennyit úsztak, mit tudom, egerszegék az előfutamok során, hogy milyen csodálatos eredmények volt. Mondtam neki, Tamás, azért, mert nekem az a dolgom, hogy kérdezzek. Most éppen téged kell kérdezni, hát téged kérdezlek. De aztán úgy el lett, hogy mondjam, a magasabb sarzsi, nem tudom, finoman most nem akar mondani durva a kifejezést használni, de hát szinte leteremtett, hogy miért ezzel foglalkozom. És hogy valahogy úgy, aztán én elmondta, tolmácsoltam már Budapest felé a főnökeimnek. Aztán itt az olimpia viharában, vagy éppen, hogy nem viharában, elég sikeres olimpia, vagy olimpia volt számunkra Atlanta, kicsit úgy elsikkadt.
2: Talán ez is az oka, hogy a korhazai sportsajtója nem kapott rá a sztorira, az olimpia rendben véget ért, s ugyan a 7 arany elmaradt az előző két olimpián szerzett 11-től, a 4 ezüsttel és 10 bronzzal kiegészítve összességében még így is jól teljesítettünk Atlantában. Ami az úszókat illeti, Rózsa Norbert, Czene Attila és Egerszegi Krisztina aranyérmet szerzett, Güttler Károly ezüstérmes lett, s Kovács Ágnes bronza mellett Egerszeginek is volt egy harmadik helye. A magyar küldöttségben összesen 22 úszóneve szerepelt, 4-jel több, mint az 1992-es játékokon, szóval ebben a tekintetben előrébb lépett a csapat, az érmek számában viszont nem. De még így is a magyar küldöttség legeredményesebben szereplő sportága lett Atlantában.

0: hivatkozva neveztek 11 úszót az atlantai olimpiára. A vélhető csalásra véletlenül derült fény. Az ISSA ugyanis fölteszi a világranglisták és jelentősebb versenyek adatait az internetre. Így tűnhetett fel, hogy kirívóan jó eredmények születtek egy június 6-a és 8-a között a Komjádi uszodában rendezett válogatón. A jelzett napokon a Komjádi uszodában nem rendeztek olimpiai úszóválogatót.
1: Önök az Újra Töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Arról, hogy milyen úton kerültek a Népszava birtokába a konkrét információk, Buzgó József, a Lapsport rovatának akkori vezetője beszélt.
2: A következő történt, egy szép nyári napon szóltak a portáról, törökvész úton volt akkor a szerkesztőség, és szóltak a portáról, hogy egy borítékot hoztak a nevemre, de az illető nem várta meg, hogy én lemenjek a borítékot. Én lementem a portára, fölvittem a borítékot, a nevem rá volt írva, és akkor kibontottam, és egy versenyjegyzőkönyv, egy úszó versenyjegyzőkönyv volt benne, egy komplett versenyszámokat tartalmazó jegyzőkönyv, akkor hát összeült a robot, és akkor elkezdtünk gondolkodni, hogy mi lehet, hogy lehet, hogy ez lesz, lehet, hogy valami vicc, vagy nem tudom én, és akkor hát az első ötletem az volt, hogy hívjuk fel a Komjádi uszodát, és akkor hát a Pósa Árpád kollégám nagyon aktív lett ebbe a kérdés, be, ugye őt kértem meg, hogy hívja fel. A feldolgozásban is egyébként őnek lett a legnagyobb szerepe, illetve a Ballai Attilának, és akkor megkérdeztük, hogy milyen esemény volt 28-án. Most idézőben mondom, hogy úszóverseny biztos nem volt, hanem valamilyen másodosztályú vízilabda mérkőzés zajlott abban az időben. Hát ugye ez elég furcsa, hogy van egy komplett úszó program, aztán kiderült, hogy ott azon a napon nem volt úszóverseny, nem véletlenül, hogy nem is tájékoztatott egyetlen sajtóorgánunk se erről a versenyről, és akkor ezen a vonalon kezdtünk elindulni.
3: Ön gondolkodott valaha azon, vagy volt esetleg sejtése, hogy kidobhatta be azt a borítékot az önnevére?
2: Nem. Akkor még nem voltak ilyen kamerafelvételek, hogy legalább meg tudtam volna nézni az urat, aki, mert azt mondták, hogy férfi volt, aki ezt megtette.
4: Csenget a postás, egy igazi sorstás, minden nap köztünk jár.
1: A Népszavában konkrét szerző nélkül csak népszava információként jegyzett írás azonnal igyekszik tisztázni, nem a sportolókra, sokkal inkább a sportágat irányítókra vetnek rossz fényt a történtek. A narrátor Katona László.
0: Nem az úszók sikerére, az érmesekre, hanem a magyar úszósport vezetésére vet árnyékot, hogy a rendelkezésünkre álló dokumentumok szerint a 12 férfi és 10 női úszó közül jó néhány úgy jutott ki az ötkarikás játékokra, hogy a Magyar Úszószövetség meghamisította az eredményeket, ezáltal a világranglistát. Még akkor is megdöbbentő a csalás ténye, ha ez semmiben sem befolyásolta az atlantai eredményeket.
1: A Népszava első oldalán megjelenő listán 11 név és a hozzájuk tartozó fantom eredmény szerepelt. Íme a névsor, amit Katona László olvas fel.
0: Ág Olivér, Batházi István, Cene Attila, Deutsch Tamás, Horváth Péter, Kerékjártó Tamás, Kisgergő László, Kollár Miklós, Szabados Béla, Zubor Attila, Kis Anna Mária.
1: A listához annyi kiegészítést mindenképpen kell tenni, hogy például az Atlantában 200 vegyesen olimpiai aranyérmet szerző Cene Attilának ebben a számban természetesen nem volt szüksége fantom időre, enélkül is tagja volt az utazócsapatnak, az ő neve mellett 200 gyorsan elért idő szerepel. A Népszava telefonon beszélt Nick Thierryvel, ez Buzgó József, a lap akkori sportrovat vezetője, így idézte fel magazinunknak.
2: Felvettük a kapcsolatot egy Thierry Árpád nevű úrral, aki a Swimming World-nek a ranglistáját, a világranglistáját állította össze, és ugye ilyenkor, amikor országos csúcsok meg nagy eredmények születnek, hát azokat mindig ugye a FINA felé elküldi a szövetség, be is érkezett ez a FINA központjába, illetve a Swimming World-nek a szerkesztőségébe, és hát ott meglepődve mondta az úr, hogy hát itt olyan eredmények születtek, hogy egy héttel korábban valaki úszott, mit tudom én, 4-28-at, 400 vegyesen, majd egy héttel később meg 4-21-et, ami már olimpiai szintidő volt. És hát akkor ugye ezen elkezdtünk nyomozgatni, akkor felvettük a kapcsolatot a szövetséggel, hát persze ott mindenhol hatalmas elutasítás volt, de hát ugye szépen göngyölődött föl a történet, és hát ugye egyre több beismerés lett, aztán persze pereskedés, fenyegetés volt, Cene Attilának az ügyvédje fölhívott minket, fenyegetőzött, hogy aki egyébként az Ablak című műsornak volt, azt hiszem ilyen ügyvédi részével foglalkozó szakember, és hát azt mondtuk neki, hogy hát ne velünk, hanem az úszósövetséggel egyeztessen ebbe a kérdésbe, mert mi csak azokat azzal tájékoztatjuk a nagy érdeműt, amit mi tapasztaltunk, ugye, hogy a verseny nem volt, mégis olyan eredmények születtek, amelyek mondjuk alkalmassá tették egy-egy versenyzőt arra, hogy az olimpián induljon. És akkor így, hát egy napról napra haladtunk egyre beljebb, hát körülbelül durva,

0: Már azt mondom, hogy egy hónapon keresztül volt címlapon a történet, aztán hát kaptunk innen is, onnan is ideget, meleget, de hát végül is ugye hát a Népszava csak, vagy a sportrovata a Népszavának pontosabban, csak azt tette a dolgát, mert hát mondjuk azért az eléggé faramúci dolog, hogy valakiket így próbálnak kijuttatni az olimpiára.
1: A tekintélyes szaklap, a Swing News kiadója és szerkesztője, a világranglistát összeállító Thierry a Népszavának akkor a következőket mondta. Az írott anyagot Nyágói Gergely narrálásával mutatjuk be.
2: Néhány eredményt és körülményt már akkor is furcsának tartottam, például értelmetlennek látszott egy héttel a nemzeti bajnokság után olimpiai válogatót rendezni. A küldemény nem a megszokott úton, azaz Fodor Szabolcs úrától érkezett, hanem DHL gyorspostával. Rövidesen kaptam egy-két jelzést is Magyarországról, miszerint ez egy fantomverseny, de mivel ellenőrizni nincs módomban, hamis jegyzőkönyvet pedig még soha sehonnan nem kaptam, nem tehettem semmit. Nekem el kellett fogadnom az eredményeket, és fel kellett dolgoznom azokat. Tekintettel, hogy jártas vagyok az úszásban, néhány adat így is elgondolkoztatott, például Zubor Attila, Batházi István és Kis Gergő időeredményei, amelyek látványos fejlődésről tanúskodtak. Ráadásul többen is éppen ezen időeredményeknek köszönve nevezhettek az atlantai olimpiára.
1: Tegyük hozzá, a június 6-a és 8-a között megrendezett verseny eredményei sem a Magyar Táviratiroda, sem a Nemzeti Sporthírek között nem szerepelt, ami csak tovább erősítette a feltételezést, miszerint erre az eseményre valójában soha nem került sor. Egyre valószínűbb volt, hogy a magyar úszósport vezetése, vagy annak egy része az Atlantába kiutazók számának bővítése érdekében kitalált egy versenyt, egy amolyan olimpiai válogatót, miten az országos bajnokságon kiderült, hogy a szintet nem mindenki teljesítette. Ezt látszott alátámasztani az is, hogy a DHL ügyfélszolgálatának tájékoztatása szerint a Magyar Úszószövetségből Hauer Péter nevében június 22-én elpostáztak egy küldeményt, amelyet a cég futára június 26-án kézbesített Torontóban. A Népszavában megjelent írás több kérdést is felvett, ezt Katona László ismerteti önökkel.
3: Nem tudni, hogy a magyar úszás vezetői miért vállaltak ekkora kockázatot magukra olyan versenyzők miatt, akik az olimpián a futottak még kategóriában végeztek. Kinek milyen anyagi és erkölcsi haszna volt a hamisításból? Ki vállalja a felelősséget egy óriási nemzetközi botrányért? Természetesen azt a kérdést is fel kell tenni, hogy milyen nyomás nehezedett az úszókra és edzőikre, ha eltűrték, hogy a szövetség vezetői ilyen kalandorakcióba hajszolják bele őket, kockáztatva pályájukat, a magyar úszósport tekintélyét.
1: Szabados Gábor sportközgazdásszal többek között a lap által megfogalmazott kérdésekre, a történtek mögött megbúvó motivációra kerestük a választ.
0: Azt ugye látni kell, hogy itt nem sokkal vagyunk a rendszerváltoztatás után, tehát még mindig az az időszaka ez a magyar sportnak, amikor ugye az hirtelen összeomló állami sportfinanszírozás után egy óriási, hát mondjuk így finanszírozási vákum támadt a magyar sportban. Nagyon nehéz volt fenntartani a megfelelő szakmai működést, és igazából ez egy ilyen nagyon erős, ilyen szürke zónát hozott létre, mondjuk így a magyar sport finanszírozásban, tehát mindenki úgy és olyan bevételeket próbált meg szerezni, amilyet és ahogy tudott. Ebben megjelentek ugye különböző szerencselovagok, illegális pénzek, gyakorlatilag bármi, amihez hozzá tudtak jutni a sportvezetők. Azt gondolom, hogy ez az eset is igazából ennek az egész helyzetnek a kuszaságát mutatja és demonstrálja. Itt nyilvánvalóan az, hogy a még fennmaradó erőforrásokhoz, és főleg a még fennmaradó állami támogatásokhoz hogyan tud hozzájutni egy sportszövetség, abban minden lehetőséget, minden érvet fel kellett használni, tehát hogy mondjuk egy világversenyen, olimpián, bárhol hány érmünk van, hány sportolóval vagyunk jelen, ezek a számok jelentősen tudták növelni egy sportszövetségnek az érdekérvényesítő képességét. Nem úgy kell ezt elképzelni, mert a magyar sportfinanszírozási rendszer akkor nem egy olyan világos alapokon nyugvó, egyértelmű képletekkel meghatározott rendszer volt, hogy mondjuk ha ennyi érmet szerzel és ennyi sportoló van az olimpián, akkor ilyen támogatásban részesülsz, hanem egész egyszerűen az adott szövetségnek, és különösen mondjuk a szövetség vezetőinek a befolyását, érdekérvényesítő képességét növelte az, ha mutatni tudta, hogy minél több sportolóval vagyunk ott egy olimpián, minél nagyobb részét tesszük ki a magyar csapatnak, és ebben ráadásul vannak érmes sportolók. Tehát alapvetően ez volt a fő motiváció, hogyha tudja növelni egy szövetség azt a létszámot, hogy hányan vagyunk ott, mekkora az adott sportágban a magyar csapat létszáma, akkor ez az adott szövetségnek az erejét növeli, és akkor így nyilván azokhoz a szűkös forrásokhoz, amik akkor rendelkezésre álltak, egyrészt ugye állami támogatások, ami még abból megmaradt a különböző sport szervezeteken keresztül, vagy a Magyar Olimpiai Bizottságon keresztül, de akár mondjuk még az esetleges szponzori források, azokat is alapvetően ez mozgatta a rendszert, hogy minél többen ott vagyunk, annál jobban lehet mutatni, hogy mi egy fontos szövetség vagyunk.
1: Ami a motivációt illeti, arra Kunce Gábornak, a sportot felügyelő akkori belügyminiszternek is megvan a maga elképzelése.
4: Anyagi haszon ebből nem keletkezett, ez se lehetett egyébként utólag megállapítani, de fogadjuk el. Az egyik indok az volt, hogy a fiatal versenyzők hadd szerezzenek itt rutint, hiszen majd ők lesznek a következő olimpia szereplői. Létezett egy Sydney 2000 program, és annak keretében gondolták ők ilyen módon felkészíteni a versenyzőket. És hát meg ezen volt is, talán Horváth Péternek hívták, aki bőven megjavította a saját legjobb eredményét, és bőven a szintidő belül is tudott úszni magán az olimpiai versenyen, és végül 8. helyet szerzett. De ezzel együtt is ez egy hamisítás volt, ami meghamisította egyébként a világranglistákat is, hiszen ezek a kamu eredmények, amelyek szerepeltek, ezek felkerültek a világranglistára is. Meg ezzel voltak olyan nyilatkozatok, hogy a világszövetség vezetője is tudott erről a dologról, előre szóltak neki, és akkor nem kifogásolta, bár utólag ezt természetesen nem ismerte el. Szóval egy elég zavaros ügy volt, részben következményekkel, részben persze következmények nélkül, de talán ezt követően az ilyen típusú ügyek már elkerülhetővé váltak.
1: Míg a mai napban július közepén megjelent írásnak nem volt különösebb visszhangja, a Népszava szeptemberi cikkét követően viszont a Honisport sajtó azonnal felkapta az ügyet. A Kossuth Rádió Krónika című műsora is beszámolt a történtekről, és Uza József főtitkárt meg is szólaltatta.
5: Nyakig a vízben. Lemondott az úszószövetség elnöke Gyárfás Tamás, miután kiderült, hogy egy soha meg nem rendezett verseny fiktív jegyzőkönyvének alapján neveztek több úszót az atlantai olimpiára. A történteket kegyes csalásnak nevezte az úszószövetség főtitkára, Ruza József, aki viszont maradt a posztján. Klemanovics Vera jelenti.
6: Tény, és a Nemzetközi Úszószövetség Atlantában már a versenyek megkezdése előtt tudott arról, hogy a magyar úszók egy részét valótlan eredmények alapján nevezték a nyári játékokra, és a válogatást a szakvezetők kérésére nem rendezték meg. Jelentette ki a Krónikának a Magyar Úszószövetség főtitkára, hozzátéve, hogy a Nemzetközi Szövetség a körülményeket mérlegelve túllépett rajta. Ruza József ugyanakkor elismerte, hogy ez nem egyéb, mint csalás, de mint mondta, kegyes csalás. Szerinte az olimpiák történetében gyakori, hogy olyan versenyzőket neveznek, akik nem ütik meg a szintet.
7: Aki a nevezési szintet oly módon kozmetikázza, hogy megfeleljen a rajthozállás feltételeinek, az lényegében csalást jelent. Ilyen lehetőséggel a világon azonos időben nagyon sok helyen élnek, és nagyon sok sportágban.
6: Ruza József hangsúlyozta, hogy kedvezőbb körülményeket lehet teremteni a versenyzőknek, ha többet neveznek, és aztán kevesebben mennek ki. Ugyanakkor, tette hozzá a főtitkár, a szakvezetők azért is kérték bizonyos versenyzők nevezését, mert így felkészíthették őket az olimpia után egy héttel megrendezett ifjúsági Európa-bajnokságra, és ott nyertek is 5 aranyérmet.
7: Mi annak idején utaztattuk az Egerszegit, meg utaztattuk a Darnyit, amikor azt se tudták, hogy kicsoda. De mi hitelt adtunk a szakembereknek, és az élet minket igazol.
1: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A Kossuth Rádió Ráadás című műsorában a szövetség elnöke, Gyárfás Tamás is reagált a Népszavában megjelent írásra. A feszült hangulatú interjút, amelynek végén Gyárfás bejelentette a lemondását, Szörényi Péter készítette.
8: Gyárfás Tamás, a Magyar Úszószövetség elnöke, valamint a NAV TV elnöke is ön peres ügyben van a Népszava kiadójával, a Víkó RT-vel. Gondolom akkor nem véletlen, hogy a Népszavában önnel kapcsolatban igen sok támadás jelenik meg. Lásd, ez a legutóbbi cikk, amelyben arról van szó, hogy a Magyar Úszószövetség olyan versenyt rendezett, amelyik hát nem is volt megtartva.
9: A Népszavával, a Víkó RT-ből fakadóan nekem most már merem azt mondani, hogy háborúm van. Én nem tudom, mi a véletlen, mi nem. Azt tudom, hogy 2 hónappal ezelőtt a mai nap erről már beszámolt, és most friss hírként van kezelve, bizonyára megvan ennek az oka. A Nemzetközi Úszószövetség vezetői egyébként Atlantában erről már tudtak, mert a mai nap cikkét angol fordítással megküldték nekik is. Kicsit elcsodálkoztak, azt mondták, hogy sajátos, hogy magyar jelent fel magyart, mert olyat már hallottak, hogy a vetélytársak megpróbálják egymást lehetetleníteni. Van ilyen. Az köztudott, hogy a Nemzetközi Úszószövetség megengedte, hogy a magyar versenyzők mindezek ellenére rajthoz álljanak.
8: Gondolt arra, hogy megvédendő a magyar úszókat, ön esetlegesen lemond?
9: 24-én van a közgyűlés, amikor mindenkinek lejár a mandátum, úgy tetszik már, most egy ilyen átmeneti állapot van, és a szövetség közgyűlése eldönti, hogy kit tart méltónak.
8: De oda mehet úgy is, hogy azt mondja, hogy én nem vállalom tovább. Azért gondoltam, hogy esetleg így, ilyen formában lemond.
9: Hát ha nem a Népszavában jelenik ez meg, akkor biztos ezt megfontolnám. Én azt mondom, hogy lejár a mandátumom, és ezt az örömet nem okozom meg, mert akkor sikert ért az akciójuk.
8: De ha mondjuk nem választják újra, fogalmazzunk így, akkor mondjuk ennek a cikknek fogja tulajdonítani?
9: Én azt hiszem, hogy ennél ez a sportág ma már összeszedettebb, nagyobb közösség. Ha nem választanak újra, talán találnak egy jobb elnököt, aki több pénzt tud hozni nekik. Ha az a cél, hogy az úszósport szűnjön meg, akkor véleményt mindenkinek le kell mondani. De ilyen erővel lemondhatna az is, aki ért hozzá, tehát aki szakember, mert higgy el, hogy ezt nem a úgynevezett felső vezetés, vagy az elnök találta ki, vagy a főtitkár, hogy kinek hogy alakuljon a szintideje, mert képzetlenek vagyunk. Hát nyilván a szakemberek, a szakvezetés, de senki nem kérdőlezi meg. És Rúza József egy kommunikét kiadott, az ügyben elmondta az álláspontját, ez megerősíti.
8: Ön végül is itt fontos anyagiakról és szakmai érvekről beszélt, de mondjuk van ennek erkölcsi oldala is.
9: Hát ha önnek ilyen fontos, és ugye 24-én közgyűlés van, amikor úgyis vezetést választanak, akkor annak ellenére, hogy én nem akarok örömet okozni a Népszavának, de ezzel segítem a sportágat, és ha a sport közeg, amelyiket képviseltem, úgy ítéli meg, hogy méltatlan az az ember, aki egy ilyenről ha tud, ha nem tud, nem vonja le egy ilyen alapján a következtetéseket, akkor és ennek is öröm, akkor lemondom.
8: Nekem nem öröm, de akkor most azt mondta, hogy lemond?
9: Hát ha én meggyőzem, önnek ez jobb érzés, mert ugye én először elmondtam, hogy én nem kívánok lemondani, de ha ez önnek öröm, és úgy érzi, hogy ez osztozik, mert a sportág érdekével, akkor ám legyen. Akkor lemondok.
8: Ez most hivatalos bejelentés?
9: Hát úgy mondottam volt, mert ha ennyire igyekszik, hát akkor lám, ön kivívta ezt. Meglátjuk, hogy ez tényleg a sportágnak egy többlet erényt jelent. Vagy úgy ítélik meg 24-én, hogy bár most lemondtam, netán azt mondják, hogy a jelenlegi vezetés, az egykori vezetés, aki annó lemondott, mégis szeretné, hogyha a sportágat továbbra is irányítaná. És akkor jogomban áll, talán ezt megengedi ön is, hogy megfontoljam, hogy ha bizalmat akarnak nekem szavazni, akkor élek ezzel a bizalommal. Ez a lemondás számukra és a megváltás, akkor pedig tényleg nagyon szörnyűen köszönöm, hogy segített, mert akkor én nem jutottam volna el ebbe az erkölcsi magasságba.
1: Az akkor már csak fantomversenyként emlegetett ügy kapcsán Rúza József a szövetség akkori főtitkára 5 pontba foglalt közleményt juttatott el a Nemzeti Sport szerkesztőségébe, ami a szeptember 10-i lapszában meg is jelent. Ebben gyakorlatilag elismerte a csalást. Rúza József írását Nyágúj Gergely felolvasásában hallják.
2: Első, a jegyzőkönyv elküldésekor a magyar sport sikeressége volt a kizárólagos cél. Második, úszóink 3 olimpiai aranyérmet és 7 ifjúsági Európa-bajnoki címet szereztek. Ez utóbbiból 5-öt azok, akik a hamis jegyzőkönyv alapján lehettek ott az olimpián. Harmadik, az edzők azt akarták, hogy tanítványaik velük készülhessenek az IFI EB-re, hiszen a fiatalok kontinensbajnokságára közvetlenül az olimpia után került sor. A másik ér az olimpiai verseny légkörének megismerése volt. A szakvezetők szerint ezek között a sportolók között Sydney aranyérem várományosok is vannak. Negyedik. Számtalan esetben megtörtént, hogy sportküldöttségek indulónak neveztek akár gyúrót vagy orvost. Nem egy ország kényszerült már ilyenre, köztük a magyar is. A Magyar Úszószövetség joggal kifogásolt módon az olimpián induló versenyzőinek létszámát növelte. Meg annyi szempont kényszeríthet erre. A legjobbak közül így módon többen lakhattak az olimpiai faluban egy-egy a szobában, azaz biztosítottabb volt a pihenésük. 5. A Népszava feltevéseivel ellentétben nem anyagi vagy erkölcsi haszonszerzés motiválta a vezetést, a sportvezetőket kizárólag a magyar csapat sikere vezérelte.
1: Az ügyről, amely egyik pillanatról a másikra tematizálta a hazai közvéleményt, Kunce Gábor akkori belügyminiszter is a sajtóból értesült, s mivel a sport is hozzátartozott, már az első pillanattól kezdve elvárásokat fogalmazott meg az érintettekkel szemben.
4: Nyilván, amikor kirobbant a botrány a sajtóban, utána figyelemmel kísértem, sőt, megfogalmaztam elvárásokat is a úszósporttal kapcsolatban. Ezek egy része persze nem teljesült, mert az elvárások között szerepelt az is, hogy a vezetőség vállalja be ennek az ügynek a felelősségét, az nem teljesült. Másrészt pedig az is, hogy olyan szabályokat alkossanak, amelyek a jövőben ezt elkerülhetővé teszik, az teljesült. Abban az időben létezett az Országos Testnevelési és Sporthivatal, és ez az ő ügyük volt. A politika közvetlenül abban az időben ilyen módon a sportban nem avatkozott bele. Egyébként pedig természetesen elég nagy port vert fel az ügy, úgyhogy mindenki figyelemmel kísérte, és hát azt kell mondanom, hogy nem sikerült teljes egészében az ügyet feltárni, mert a résztvevői, tehát a sportág akkori vezetői, és természetesen az a elnökségi ülésük, amelyik ezt tárgyalta, az elég nagy homályban tartotta a történteket. Például megállapították, hogy az úszósport akkori elnöke, Gyárfás Tamás nem tudott a dologról, sőt a főtitkár Ruza József se tudott róla. Ez mondjuk érdekes, de hát nekik ezt sikerült megállapítaniuk.
1: Megkerestük Ruza Józsefet, mert kíváncsiak voltunk arra, az eset után 30 évvel miként értékeli a történteket, de nem kíván nyilatkozni. És hasonló választ kaptunk az éppen a börtönbüntetését töltő Gyárfás Tamástól is. A Nemzeti Sport 1996. szeptember 10-i számában azonban Gyárfás is megszólalt. A szövetség elnöke szerint a kialakult helyzet a személy ellen célzott támadás végeredménye, úgy vélt az ügy hátterében a Fenyő János vezette Vikó céggel zajló érdekellentétek lapultak, majd így folytatta. Gyárfás Tamás gondolatait Szegő Tibor olvassa fel.
10: Ami a jegyzőkönyvet illeti, munkatársaim megerősítették, az nem az egyéni előnyszerzés, a csalás motiválta, hanem kizárólag a későbbi eredményesség fokozott figyelembevétele. Lemondásommal elsősorban azt szeretném elérni, hogy a személyem ellen folytatott gátlástalan hadjárat során legalább az úszókat ne bántsák. Mi az, ami
1: Gyárfás, fogalmazunk így, egy ügyes húzással próbálta tompítani az ügyélét. A közte és Fenyő János között meglévő konfliktust is behozta a köztudatba, mondván a Népszava kizárólag azért foglalkozott az üggyel, mert az a kiadó tulajdonosának érdekeit szolgálta. Kunce Gábor, az akkor a sportot felügyelő belügyminiszter, így emlékszik erre a szára.
4: Az ismert volt, hogy a NAP TV körül összetűzés van közöttük, és pereskedés, és nagyon megromlott hangulat, de az, hogy ez kiterjedjen a sportra, az úszósportra, és magát az úszósportot próbálja meg lejáratni, hát ezt senki nem gondolta volna, hogy ez így bekövetkezhet. Megjegyzem, olyan megjegyzések is voltak, hogy amikor bejelentették, hogy egy kamu jegyzőkönyv megy ki a világszövetségre, az olimpiára, és ezt a nemzetközi szövetség elfogadta, akkor állítólag egy olyan mondat is elhangzott, hogy remélem, hogy belülről nem fognak titeket följelenteni. De ez feltétlenül még nem Fenyő Jánosra vonatkozhatott, hanem esetleg az úszó szövetségen belül valamilyen dologra. Az, hogy a Népszava hozta le, hát persze, az volt Fenyő János lapja. De egyébként ez tényleg azért történt, vagy pedig az oknyomozó újságírás egyik következménye volt, ez szintén nem derült ki.
1: Kíváncsiak voltunk arra, hogy a Gyárfás szerint az ügy hátterében álló Fenyő János miként viselkedett a kiadóban, kiemelt figyelemmel kísérte a fejleményeket. Buzgó Józsefet, a Népszava akkori sportrovat vezetőjét hallják.
11: Természetesen, hát miután ő volt a tulaj, de ugye nem az volt, hogy a Fenyő János bújtatott minket, hogy már pedig most aztán menjetek rá, hanem amikor már ugye kiderült, hogy hát lényegében csalás történt, akkor természetesen, miután nem volt felhőtlen a viszony a Gyárfás Tamással, hát természetesen ő ennek örült, de mondjuk nem csapkodta a levegőt, mint Ronaldo góllövésnél, hanem egyszerűen mondta, hogy hát végezzétek a munkátokat. Akkor a belpolitikai rovat is becsatlakozott, tehát akkor már elég széles körbe ment, és akkor már fűfa virág belekeveredett az ügybe. Nyilván mondom, örült neki, de nem olyan szinten, mint ahogy azt sokan gondolták.
1: Gyárfás Tamás újabb frontot nyitott, elfogultsággal vádolta meg a Népszava főszerkesztőjét, egyben a Magyar Újságírók Szövetségének elnökét, Kereszti Andrást, emiatt azon, hogy lemondásra szólította fel, és etikai vizsgálatot követelt vele szemben. A válasszal Kereszti sem maradt adós, a Népszava hasábjain többek között így írt. A szöveget Elba István olvassa fel.
12: Ez a megközelítés csak elkendőzése a történteknek, mert mi az igazság? Az, hogy kezünkbe került egy meghamisított jegyzőkönyv, amelyet nem mi írtunk, hanem a Magyar Úszó Szövetségben alkották. Gyárfás Tamás is újságíró. Tudja, hogy egy magára valamit is adó lap ilyen téma mellett nem mehet el szó nélkül. A médiának egyébként is az az egyik szerepe, hogy őrkutyaként szimatoljon. A mi őrkutyánk talált valamit, és utána ment a tényeknek. Úgy gondolom, hogy azért, mert Fenyő és Gyárfás között per van, semmi sem indokolja, hogy az úszószövetségi csalást kihagyjuk az újságból.
1: A történet nem maradt és nem is maradhatott az ország határain belül, a nemzetközi sajtó is felfigyelt az esetre. A jegyzőkönyv hamisítási üggyel kapcsolatban az EP amerikai hírügynökség megszólaltatta Kornél Márkuleszkut, a nemzetközi szövetség igazgatóját, aki cáfolt, hogy a szervezet tudott volna a csalásról. Narrátor Nyágúj Gergely.
2: Nem rendelkezünk rendőrséggel, hogy szerte a világon ellenőrizzük a nemzeti szövetségeket, de a történtek után elképzelhetőnek tartom, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vizsgálatot kezdeményez az ügy tisztázása érdekében.
1: Önök az Újra Töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A lapoknak heteken keresztül témát szolgáltató történetről a sportélet hazai szereplői közül a nemzeti sport hasábjain többen is elmondták a véleményüket. Ezeket a sorokat Katona László és Nyágúj Gergely felváltva idézi.
3: Gallov Rezső államtitkár, az OTSH elnöke. A csalás az csalás, a tény az tény. A szövetség hibát követett el. A fiktív jegyzőkönyvvel a szakmai vezetőség igényét elégítették ki, a kalandra nem lett volna szabad vállalkozniuk. Ugyanakkor a jelenlegi vezetés egy erkölcsileg és anyagilag szétzűlött szövetséget vett át. Az elmúlt 3,5 év koncepciózus munkájának eredményeképp a szövetség jelentősen előrelépett. Ezzel együtt az OTSH elhatárolja magát a történtektől, elítéli a szövetség gyakorlatát.
2: Mezei György, a BVSC labdarúgó szakosztálynak igazgatója. Ha a szövetség elnöke semmit sem tudott az egészről, akkor az egyetlen lehetséges lépés a lemondása volt. Nagyon tisztességesnek tartom Gyárfást emiatt, követendő példát mutatott másoknak is.
3: Kővári Árpád, a férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. Csak félig meddig követtem figyelemmel az ügyet, így arról sincs tudomásom, hogy benne volt-e Gyárfás a manipulációban vagy sem. Ha igen, akkor egy csomó további kérdést vett fel, persze ez akkor is így van, ha tudta nélkül alakultak így az események.
2: Killik László, a női kosárlabda válogatott szövetségi kapitánya. A szövetség tette etikailag elfogadhatatlan. Persze, abban biztos vagyok, hogy nem egyedi esetről van szó. Úgy tűnik, a Nemzetközi Szövetség szemében az ilyesmi bocsánatos bűn. Kívülállóként minden esetre furcsának tartom, hogy az olimpiára való utazás joga egy itthoni versenyen vívható ki. A legnagyobb baj egyébként az, hogy a szemben álló felek alapvetően más ügyeik miatt esnek egymásnak.
3: Juhos József, a Magyar Asztali Tenisz Szövetség technikai igazgatója. Az utóbbi időben a magyar sportnak nagyon sok kegyes hazugságra volt szüksége ahhoz, hogy egyáltalán működjön, és ahogy elnézem, ez a jövőben sem lesz másként. Ezzel együtt nem értem, mi szükség volt az egészre, ami az újságokból kiderült, az számomra nem elegendő magyarázat. Persze én nem láthatok a kulisszák mögé.
1: A vizsgálódás során fontos kérdésként vetődött fel, vajon a szövetségben hányan tudhattak arról, hogy hamis jegyzőkönyv született, kik tartozhattak ahhoz a körhöz, akik nélkül elképzelhetetlen volt mindezt tető alá hozni. Fodor Szabolcsnak, a Ferencváros akkori szakosztályvezetőinek erről is megvan a véleménye.
13: Biztos vagyok benne, hogy egy ilyen hamis jegyzőkönyv összeállításához azért van egy ötletgazda, illetve itt megbeszélték, hogy kik, akik ezen mindenképpen szerepeljenek ebben a jegyzőkönyvben, és milyen időkkel. Tehát az OSZA szövetség vezetése, főtitkár, az elnök is, a szövetségi kapitányok, tehát Szécsi és Kis László, illetve valószínűleg az ő úszóik, azok, akik szerepeltek ebben a jegyzőkönyvben, ők tudtak a dologról. De csak néhány úszóval valószínűleg nem akarták létrehozni ezt a jegyzőkönyvet, ezért beraktak néhány más klubból való versenyzőt is, így lett végül is egy fradis, vagy egy-kettő fradis versenyző a jegyzőkönyvben, amiről mi tudtuk, hogy hát ez nem valós és nem lehet. Tehát az úszószövetség vezetése és a szövetségi kapitánya, tehát Szécsi és Kis László felelőssége ebben óriási.
1: Kuncze Gábor sportot felügyelő belügyminiszterként számos szervezet működését ismerte, tisztában volt a folyamatokkal, ezért tőle is megkérdeztük, elképzelhetőnek tartja, hogy az ügyről az elnök és az elnökség sem tudott.
4: Nem, én ezt kizártnak tartom egyébként. Biztos, hogy tudniuk kellett róla, de hát ezzel együtt ugye az ő saját vizsgálatuk alapján hoztak döntést, amire kívülről nem lehetett beleszólni. Még azt azért hadd tegyem hozzá, hogyha nem tudok arról, hogy egy ilyen történik alattam, akkor is indokolt lehet, hogy mondjak le, és ezzel elvállalom az egész szervezeten nevében a felelősséget, és kvázi mentesítem őket a további következmények alól, hiszen ez azért az úszó sportot nem tüntette fel túl jó színben a nemzetközi szövetségek előtt sem, meg hát itthon sem. Az is igaz viszont, hogy nem sokkal ezután Gyárfás Tamást az Európai Szövetség és a Világszövetség vezetőségébe is beválasztották. Hát ez is egy érdekes eleme ennek a történetnek.
1: Jánosi Károly a mai nap akkori munkatársa már csak a vezetési stílusa miatt is elképzelhetetlennek tartja, hogy Gyárfás Tamás nem tudott a történtekről.
14: De hát az nyilvánvaló, hogy ezt a felsőbbség tudta nélkül nem lehetett volna megcsinálni. De aztán mondom, ez szépen lassan úgy egy-két-három hónap alatt úgy kihúny, de ugye szokták volt mondani, hogy régi bűnöknek hosszú az árnyéka, ez valahogy mindig kísértette a kétségtelenül agilis és eredményes korábbi úszóelnököt, Gyárfás Tamást. A Gyárfás azért, ne felejtsük el, hogy vaskézzel irányította a szövetséget, szóval ő, hogy ő valamiről nem tudjon, és kétségtelenül eredményesen, de ő, az, hogy ő ne tudjon valamiről, amire a szövetségben történik, az elképzelhetetlen volt szerintem. Elképzelhetetlen. Szerintem azt tudta, hogy kinek mikor szakadt el idézőjelbe a cipő fűzője, hogy mit, minden tudott a sportágról.
1: Azzal a kijelentéssel, miszerint Gyárfás Tamás az elejétől kezdve tisztában volt a csalással, Buzgó József is egyetért.
15: Gondoljon bele, hogy pulcsot készít elő a takarítónő meg a társa, akkor az elég furcsán működő szervezet. Tehát akkor szerintem a Gyárfás Tamás arról is tudott, hogy ki miért pukkantott a lelátón, nem az, hogy egy ilyen dolgot hogy mertek volna csinálni. Hát az, ha Gyárfás Tamás nem tudott volna róla, akkor azok az emberek lógtak volna, akik részt vettek benne, vagy aláírták a jegyzőkönyvet.
1: Miután a Phantom verseny országos ügyé vált, elengedhetetlen volt, hogy kivizsgálják a történteket és megnevezzék a felelősöket. Az úszószövetség belső vizsgálatának eredményét alig néhány nappal később, szeptember 14-én hozták nyilvánosságra, a következtetéseket 4 pontban foglalták össze. Ezt Álpap István ismerteti önökkel.
12: Az úszószövetség elnöksége a kiutazó csapat névsorát hagyta jóvá, időeredmények nélkül. Hauer Péter szakfelügyelő annak érdekében, hogy a szakvezetőség által megadott valamennyi versenyző megfeleljen a FINA által megszabott normáknak, egy fiktív jegyzőkönyvet állított össze. A szakfelügyelőn kívül Ruza József a szövetség főtitkára is tudott a fiktív jegyzőkönyvről. A súlyos hibát elkövetőket semmiféle egyéni haszonszerzés vagy előny nem motiválta, hanem kizárólag a sportág szolgálata.
1: A jelentés javaslatokat is megfogalmazott a következményeket illetően. Ismételten Álpap Istvánt hallják.
12: Hauer Péter szakfelügyelő tisztségéből azonnali hatállyal mentsék fel. Ruza József főtitkár az elmúlt 3,5 évben kifejtett a Magyar Úszószövetség és a sportág érdekében végzett kiemelkedő munkája ellenére kezdeményezi, hogy a számára kilátásba helyezett kormánykitüntetést vonják vissza. A Magyar Úszószövetség 1996. szeptember 21-én 11 órára írta ki tisztújító közgyűlését. A MUSZ elnöksége vezetése a maga részéről az ügyet lezártnak tekinti.
1: Az ügy kirobbantásában szerepet játszó ferencvárosi szakosztályvezető Fodor Szabolcs érthető érdeklődéssel, de kétkedve figyelte a fejleményeket.
13: Mi ezt tudtuk, hogy azért ez egy elég nagy botrány, hogy egy ilyennel lehet egyáltalán megjelenni egy nemzetközi szinten, és az, hogy nem igazán volt ez aztán a vezetőkre hatással, igen, az egy elég furcsa dolog volt, hiszen abban az időben egyébként a nagy sikerek kovácsai, tehát a Spartacus, illetve Kőbánya SC és Kis László, illetve Szécsi Tamás volt, akik az úszószövetségben gyakorlatilag a sportágat kézben tartották. Nekik nem lett aztán semmiféle bántódások vagy retorzió nem volt ezzel kapcsolatban. Mindenképpen tudniuk kellett nekik, hogy zajlott ez a dolog.
16: Gyárfás Tamás végig következetesen tagadta azt, hogy bármi rossz lett volna, vagy az ő saját felelősségét hárított ebben a dologban. Önben, aki azért már az elejétől fogva értesült ezekről a dolgokról, és átlátta, hogy mi történik, ez csökkentette az elnök hitelességét?
13: Hát mindenképpen nem hiszem, hogy nem tudott volna erről az ügyről, sem mindenről tudott mindig. Tehát nem biztos vagyok benne, hogy nem kezdeményezője volt ennek az ügynek, de hogy tudnia kellett róla, abban biztos vagyok.
1: Mielőtt még nyugvó pontra jutottak volna a történtek, a magyar sajtótörténelem kétségkívül legextrémebb interjúja jelent meg ebben a témában. A Nemzeti Sport szeptember 19-i számában Gyárfás Tamás készített interjút az úszószövetség lemondott elnökével, azaz önmagával. Igen, ez nem tévedés. Öninterjú jelent meg a Nemzeti Sport hasábjain. Érdemes felidézni néhány részt a kedélyes beszélgetésből, először mindjárt azt, amikor a Népszavát tulajdonló Vikó vezér Fenyő Jánosnak üzent. A különleges párbeszédet narrált formában idézzük, a kérdező Gyárfás Tamás Tóth Béla szólaltatja meg, a válaszoló Gyárfás Tamás hangja Szegő Tibor.
17: Ugye az osztályvezetőket a főosztályvezető irányítja?
18: Igen.
17: Ilyen logikával a csalókat pedig a főcsaló?
18: Rám tetszik gondolni?
17: Miért? Ön lenne az?
18: Kinek dolgozik? Megvették?
17: Most én kérdezek. Vegye magának egy lapot, aztán ön is faggatózhat.
18: Miért? Van eladó?
17: Ha nincs, akkor szerezzen.
1: A negédes hangulat öninterjú szellemes, barátságos elnökképét mutatja, de azért a való életben Gyárfást nem mindig ez jellemezte, amint arról a mai nap akkori munkatársa Jánosi Károly is beszélt.
14: Tamás, most mondom, hogy kollégáról, egy zseniális újságíróról volt, az más kérdés, hogy mint aféle nagyhatalmú ember mindig úgy érezte, vagy ő éreztette a másik féllet, hogy ő felette áll, de mondom, nem egy nagyon simamodorú, nagyon megnyerő ember tudott lenni. Ha nem akart az lenni, akkor nem volt az. Akkor kiabált. Velem soha életében nem kiabált, de hallottam olyanokat, hallottam kiabálni másokkal. És hát nem szerettem volna éppen a leteremtett ember helyébe lenni. És mi lehetett még, ha úgymond nem plénum előtt? Nehéz ember volt, de kétségtelenül a szakmához, nem akarok nagy szavákat hallani, de tényleg zseniálisan értett hozzá. Ebből is kijött, mint ebből a nevezzük botránynak, de nevezzük annak, mert az volt szépen, szóval, mint a hal, vagy az angolna kisiklott az őt elővenni készülő kezek közül.
1: Önök az Újra töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Térjünk vissza a Nemzeti Sport hasábjai megjelent öninterjúhoz, annál is inkább, mert a folytatás is hasonlóan épületesre sikerült. Igaz, Gyárfás Tamás némi önkritikát is gyakorolt. A kérdező Gyárfás Tamás Tóth Béla idézi, a válaszoló Gyárfás Tamást Szegő Tibor szólaltatja meg.
17: Szurinám, Tanzánia és a Fidzsi szigetek versenyzője megúszta a szintidőt, ami hajdani ifi Európa bajnokaink nem. Ugyanakkor egerszegi, Rózsa, Cene a világ legjobbja. Nekem nem mondja, hogy Szécsi ne tudná például kerékjártóból könnyedén kihozni a nevezési szintet.
18: Én ilyet nem mondtam.
17: Hát akkor...
18: Ezért baromság ez az egész.
17: Mit tetszett mondani?
18: Hogy ökörséget csináltunk primitív, dilettáns módon.
1: Az interjú második felében már-már komédiába hajlik a beszélgetés.
17: Ott tartottunk, hogy nem hülye.
18: Igen, olyan hülye voltam, hogy éppen ezt bizonygattam. Szóval, ha engem megkérdeznek, akkor nem így csinálom. Tehát nem azt mondtam, hogy nem csinálom, hanem azt, hogy biztosan nem így.
17: Halljuk, mit csinált volna.
18: Mondjuk az aznapi edzést elnöki jogkörömnél fogva válogatóversenynek minősítem, és netán megkérem a szakfelügyelőt, hogy a jegyzőkönyv készítés helyett mérje inkább az időt, hivatásos versenybíró.
17: És akkor ő elmérte volna az eredményeket?
18: Ezt maga mondta, hogy mik nem jutnak az eszébe.
17: Maga milyen kis ravasz, még az is előfordulhatott volna, hogy olykor siet az időmérők órája.
18: Nem létezik. A legjobb márkák, a Rakéta, Ural, stb. Dolgoznak.
17: Tehát ahelyett, hogy beírták, bemérhették volna az idejüket?
18: A legjobb lett volna, ha a versenyzők felkészülnek. Többségükből előbb-utóbb bajnok lesz. Zömében a legtehetségesebbek.
17: Ön hogy zárná le az ügyet?
18: Gyorsan.
1: Utóbbi, szellemesnek szánt megjegyzés, amúgy önbeteljesítő jóslat is volt egyben. Ha kellően naivak lennénk, azt is gondolhatnánk, Gyárfás a jövőbe látott, ugyanis a kabaréba élő interjú megjelenését követő napokban felgyorsultak az események. Kunce Gábor sportot felügyelő belügyminiszter bejelentette, tudomásul veszi az úszók elnöke Gyárfás Tamás lemondását, és támogatja a szövetség főtitkára Rúza József lemondását is. Ugyanakkor indokoltnak tartaná, ha a hamis jegyzőkönyvek kiállításában résztvevő szakfelügyelőket is felelősségre vonnák. Majd hozzátette, az új vezetés azonnal felkérjét szigorú nevezési rendszer kidolgozására, amely megakadályozhat, hogy a nevezési szintet fantomversenyeken teljesítsék a versenyzők. Gallobrezső államtitkár az OTS elnöke úgy fogalmazott, a szövetség morális vereséget szenvedett. Aztán szeptember 21-én, tehát az ügy kirobbanása után mindössze 12 nappal megtartották a közgyűlést, amelynek elején Gyárfás Tamás kért szót. Az általa elmondottakat Szegő Tibor idézi.
18: Igaz, hogy jegyzőkönyvet hamisítottunk, de nem vagyunk bűnözők. Elismerem, hogy hibáztunk, de nem akarok erkölcsi példabeszédet tartani. Tegye fel a kezét, aki szégyelli, hogy a szövetségbe tartozik, és ezért le akarja mondani tagságát, aki nem mer többé a másik szemébe nézni. Az utóbbi napokban eltolódtak az arányok, túldimenzionálták az egészet. Ez nem Watergate ügy. Nekem jobban tetszett az a kijelentés, hogy mi még csalni sem tudunk. Valóban a magyarországi viszonyokat tükrözi, hogy még ahhoz sem értünk. Amihez viszont igen, az egymás kicsinálása.
1: Kell-e mondani, hogy Gyárfás felszólítására senki nem tette fel a kezét, amikor viszont arról kellett szavazni, hogy az Excelnek visszatérjen a sportág élére, a 67 küldöttből 65-nek a keze a magasba lendült, azaz néhány nappal azután, hogy lemondott, Gyárfás Tamást ismét elnökké választották, sőt, Ruza József főtitkárnak is bizalmat szavaztak. Gallov Rezső államtitkár a büntetőjogi eljárás kapcsán a következőket mondta. Narrátor Katona László.
3: A megbélyegzést igen, a büntetőjogi eljárást nem tartom indokoltnak. Az ügy minél előbbi lezárását szorgalmazom. Olyan elnökségnek adjanak mandátumot, amely garantálja, hogy a jövőben soha nem fordul elő hasonló eset. Sikereket és megtisztulást kívánok!
1: Önök az Újra Töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Mielőtt bemutatnánk azt, hogy mi lett az ügy utóélete, érdemes még egy kicsit visszatérni a Nemzeti Sport 1996. szeptember 19-i lapszámához. Itt jelent meg az elmúlt percekben már többször is idézett Gyárfás öninterjú, amelynek az utolsó néhány sora akár egy rádiókabari adás párbeszédje is lehetne. A kérdező Gyárfás Tamás narrátora Tóth Béla, a válaszoló Gyárfás Tamás szerepében Szegő Tibor.
17: Akárhogy is csűri csavarja, az úszók megsértették a sporterkölcsöket.
18: És ugye ez kiri ebben a tiszta, makulátlan közegben. Ez ma a legnagyobb bűnünk? Erre kell így lecsapni? Az ebi halakra? A cápák megröhögnek?
17: Ilyen erővel senki nem kaphat 3 hónapos börtönbüntetést, mert nyilván vannak olyanok szabadlában, akik 20 év szigorítottat érdemelnének?
18: Na ez az első jó kérdése. De ennek is csak a szelleme jó. Mert ha azért börtön jár, amit az úszók tettek, akkor az olimpiai mozgalomnak nem kell a gigantizmustól tartania. Ebben az esetben a következő olimpiát egy 10x10 méteres helyiségben is megrendezhetnék. A többség ugyanis sittel lenne. Hogy ne köthessen belém, leszögezem, az úszók kivételével a magyar küldöttség létszáma változatlan lenne, kizárólag más nemzetek küldöttségei zsugorodnának. Mi nem dobunk fel magyarokat, persze nálunk amúgy sem volna más kivetni való.
17: Még a végén majd maga haragszik a csalók vezére.
18: Csaló a nénikéd.
17: A tiéd.
18: Még az is lehet, hogy az egy és ugyanaz, az viszont biztos, hogy mi két nyelven beszélünk.
17: Fejezzük be ezt a beszélgetést.
18: Igen, épp kérni akartam, csak ilyenektől kiméljen meg az Isten.
17: Még találkozunk.

0: ami az ügy utóéletét illeti, Rúza Józsefet és Hauer Pétert magánokirat hamisítás vétségével, illetve jogosulatlan gazdasági előny megszerzésének büntettével vádolták meg a nyomozók, a Budai Központi Kerületi Bíróság pedig a tárgyalás mellőzésével döntött. Rúza Józsefet 90 ezer, Hauer Péter szakfelügyelőt pedig 13 ezer forint megfizetésére kötelezte. Rúzát emellett a Nemzetközi Szövetség 2 évre eltiltotta. Gyárfás Tamás további 20 évig, egészen 2016-ig elnök maradt az úszóknál. Akkor az úgynevezett hosszú Katinka ügy kirobbanását követően lemondott, immár végérvényesen. Az eset következményeit nem sodorták el a szövetség teljes vezetőségét, a büntetések csupán néhány embert érintettek. Ismerve a 90-es évek Magyarországát és az akkori viszonyokat, Szabados Gábor sportközgazdász ezen nem is csodálkozik.
1: Megint itt azt kell látni, hogy ez egy nagyon szürke zóna volt. Egyrészt ugye egy olyan világ volt ez a 90-es évek első fele között, a rendszerváltoztatás után, amikor azért az ilyen apró trükközések, azok részét képezték mondjuk úgy az egész társadalmi létnek. Hirtelen ugye a magyar társadalomra ráfakadt a piacgazdaság, hogy így mondjam, és akkor az, hogy mondjuk hogyan tudok finoman fogalmazva ugye adót optimalizálni, magyarul mondjuk adót csalni, hogyan tudok különböző költségeket megtakarítani, például úgy, hogy nem vallok be bizonyos levételeket, vagy feketén foglalkoztatok alkalmazottakat, és így tovább, és így tovább. Ezek akkor, hát egy mondhatjuk azt, hogy társadalmilag szinte elfogadott részét képezték az akkori gazdasági működésnek, mert mindenki úgy boldogult, ahogy tudott. Tehát ilyen értelemben ma már nyilván, és nyilván ez akkor is, amikor ez kiderült, természetesen ez egy komoly botrány volt, de hozzá kell venni ezt a társadalmi hátteret, hogy ott akkor azért a trükközéseknek sokkal komolyabb elfogadottsága volt igazán, mindenki úgy állt hozzá, hogy hát próbálj meg úgy boldogulni, ahogy tudsz. És a sportban, ahol ugye különösen komoly finanszírozási problémák voltak, ott még inkább így volt. Ugye tudjuk jól, hogy itt tényleg évtizedeken keresztül alig volt olyan sportoló, aki tényleg normálisan bejelentve alkalmazottként foglalkoztattak. Tehát rengeteg trükk volt abban, hogy hogyan tudunk például a sportolók után fizetendő adókon és járulékokon spórolni. Tehát ezek állandó részét képezték ennek a rendszernek. Tehát ezért gondolom azt, hogy bár nyilvánvalóan megvolt a kockázata annak, hogy egy ilyen cselekmény az komoly büntetésekkel, komoly szankciókkal járt, azt gondolom, hogy egy kicsit mindenki úgy gondol, hogy az a normális, ha így próbálunk meg boldogulni, és így próbáljuk meg a saját esélyeinket növelni. Nyilván ebben a folyamatban lehettek ilyen vadhajtások, amikor azért túlment már egy bizonyos határon ez a fajta trükközés.
0: Arról, hogy a hazai sportéletben a sajtóban milyen vízhangja volt a Népszava oknyomozó munkájának, Buzgó Józsefet, a sportrovat akkori vezetőjét kérdeztük.
2: Azt sem mondom, hogy ilyen ihaj-csuhaj hangulat volt, de az se, hogy minket nem rigáltak volna. Hát mondjuk ott akkor a magyar sportújságírás krémje, Ballai Attila, Deák, Zsigmond, Kósa Árpád, Maronyai Péter dolgoztak, Németh Andrea, tehát ott azért nagyon komoly emberek vettek körül minket, Vábik Timi, és nagyon magasra jutottak a magyar sportmédiába, valamennyien Ballai, Kósa, stb. Mindenki ugye nagymenő volt, és soha az életbe ennek negatív részét nem tapasztaltuk. Persze a kollégák sokan irigykedtek, annak idején a Hegyi Iván például a Népszabadságban azt írta, hogy ez a magyar Watergate ügy volt, meg ilyen szintű, egy rendkívül alapos oknyomozás volt, tehát az utolsó gombostúig földolgoztuk a történetet, úgyhogy csak pozitív visszajelzés volt. Tehát egyedül a Isten nyugosztalja, Bocsák Miki írt a Sportpluszba egy vezérfiket, amiben ilyen csaholó kutyáknak, vagy minek nevezett minket, hogy most sikerült nekünk valamit elérni. Tehát ugye sportújságjelöként mondhatta volna azt is, hogy hát gyerekek megbuktak, ez a, ilyen a világ, hogy valaki segít valakinek, aztán utána lesz belőle egy hatalmas botrány. A sportvezetés semmilyen úton, módon nem avatkozott be, se pró, se kontra.
0: Néhány bűnöst azért megneveztek, ám nem csak a nyilvánosságban, a színfalak mögött is volt némi utóélet a történteknek. Erről az ügy nyilvánosságra kerülésében fontos szerepet játszó ferencvárosi szakosztályvezető Fodor Szabolcs is beszélt.
3: Lassan elcsendesedett, én kaptam azért megjegyzéseket, és elég elítélő viselkedés formákat azért, főleg az érintett klub edzőktől, vezetőktől, de azon kívül más igazi nagy hullámokat vető dolga nem akadt ebben a dologban később.
0: Mi az,
4: ennek az ügyben, amiben a legtöbbet ártott a magyar úszósportnak, hogyha ön szerint volt ilyen, és hogyha ártott komolyan, akkor mennyi idő volt ezt így semmisíteni vagy csökkenteni?
3: Hát, hogy mennyit ártott, az nehéz megítélni. Biztosan ártott, tehát gyakorlatilag a Magyar Úszó Szövetség hitelessége kérdőjeleződött meg, és azért a későbbiekben, további években azért volt, hogy megkérdezték tőlem, mint aki, mondom, közreműködött a magyar eredmények kijuttatásában, hogy mennyire hitelesek ezek a dolgok. Más igazi szankciók és ilyen megítélések nem voltak, tehát mint hogy negatívként. Senki nem örült neki, és mondom, én tudom, hogy ugye a támogatási rendszerek néhány országban ehhez kötődtek, illetve hogy kerülhetnek egyáltalán ilyen hamis jegyzőkönyvek ötletei az egyes szövetségek vezetői fejébe. Hát ezt nem tudom megítélni, de hogy nem használtam a úszósportnak, az biztos.
0: Szabados Gábor sportközgazdásztól azt is megkérdeztük, a jegyzőkönyv hamisítási ügynek volt-e szerepe, s ha igen, mekkora, hogy az általa is szürkezónás éveknek minősített időszak után a sport ezen a téren elindult a megtisztulás felé.
5: Az egészen biztos, hogy ez az eset nagyon jól jelezte azt, hogy azért van egy határ, amit nem szabad túllépni. Tehát, hogy a trükközéseknek is van határa. Tehát ilyen szempontból egyébként igen, ennek az esetnek azt gondolom, hogy bőven lehetett befolyása arra, hogy a magyar sport az valamennyire normalizálódjon, és legalább bizonyos vörös vonalakat ne lépjenek át azok a trükközések, amelyeket itt esetleg a gazdasági és egyéb működésben megpróbáltak megvalósítani. Általánosságban egyébként azt mondhatjuk, hogy hát nagyjából a 90-es évek volt tényleg ennek a vadnyugati szürke korszaknak, szürkezónás korszaknak a csúcsa, és tényleg azért 2000-es évektől már sokkal komolyabb tulajdonosok, üzletemberek, támogatók, szponzorok kezdtek el megjelenni a magyar sport körül.
0: Kuncze Gábor a jegyzőkönyvhamisítási ügy idején a sportot felügyelő belügyminiszter volt. Így pontos képe lehet arról, vajon a kortörvényi keretei megfelelőek voltak-e arra, hogy ilyen esetek ne forduljanak elő, vagy az ilyesfajta ügyeskedésekre nehéz megfelelő törvényekkel felkészülni.
6: Kétségtelen, hogy akkor a rendszerváltás után voltunk, az első Antal kormánynak is nagyon sok feladata volt, törvényalkotási feladata volt a rendszerváltás alapjainak megteremtésében, és a utána következő Horn kormánynak is. Itt az egyik feladatot a belügyminisztérium vitte egyébként, mert a közigazgatási rendszer átalakításának törvényi szabályozása az hozzánk tartozott. De ugyanakkor a sporttal kapcsolatos szabályozások is oda tartoztak, mert a sport a belügyminisztérium alá tartozott. Viszont az ilyen típusú stiklik ellen, mint amilyen az úszószövetségben is történt, egyszerűen nem lehet törvényt alkotni. Itt a probléma nem is az átláthatósággal volt, hanem egész egyszerűen egyes edzők, sportvezetők teljesen téves felfogására a sportról, mert ilyen nincs, hogy annak érdekében, hogy az én versenyzőm sikeresebb legyen 4 év múlva, most elkövetek egy csalást. Ilyen nincs. Ha azt akarom, hogy a 4 év múlva legyen sikeresebb, akkor mostantól kezdve edzem még többet, vagy még modernebb eszközökkel, de ne csalás. A következményeként érjen el jobb eredményt.
0: A történtek után számos kérdés maradt megválaszolatlanul. Az egyik legérdekesebb talán az, hogy az ügyből végül miért nem lett nagyobb, akár világméretű botrány. Fodor Szabolcsnak erről is megvan a véleménye.
3: Ahogy az előbb említettem, az akkori sikerek azok elhalványították az ilyen ügyek fényét, tehát az, hogy kiváló szereplés volt az olimpián, illetve jó eredményeket hozott a magyar úszósport. Ilyenkor ezzel kvázi befogták a száját a hangoskodni akaróknak, akik kételkedtek, vagy bármi lépést fontolgattak abban a kapcsolatban, hogy ez az ügy esetleg nagyobb visszhangot kapjon.
0: Az 1996-os jegyzőkönyv hamisítási ügy végül nem rázta meg alapjaiban a magyar úszósportot, mégis sokat elárul egy korszak működéséről. Az okos megoldások, a kiskapuk keresése sok területen természetes reflexek számítottak. Volt időszak, amikor egy cél, jelen esetben néhány fiatal úszó olimpiai szereplés érdekében a szabályokat rugalmasan lehetett kezelni. A viszonylag rövid idő alatt lepörgő botrány végül inkább kellemetlen epizódként maradt meg, mint sem valódi töréspontként. Hiszen a magyar úszósport a következő években is sikeres maradt, amit a Phantom verseny jegyzőkönyvének alján, amolyan lábjegyzőként mindenképpen érdemes feltüntetni. Önök az Újra töltve című magazin műsor 12. részét hallhatták. Az előző percekben igyekeztünk minél részletesebben bemutatni az 1996-os atlantai olimpiához kapcsolódó jegyzőkönyv hamisítási botrányt, amely több úszónak is lehetőséget adott arra, hogy ott legyen az ötkarikás játékokon. Ha kíváncsiak sorozatunk korábbi részeire, akkor keressék a Nemzeti Sport Radio Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval segítették az adás elkészülését. Katona László, Nyágúj Gergely, Elpap István, Szegő Tibor és Tóth Béla. Hangutó munka, Predák József és Kreisz Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
7: Ez volt az Újra töltve a Nemzeti Sport Rádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállom a füzító vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, vetületes, a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: az FM105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Ketten maradtunk majdnem a stúdióban, Kovács Erika és Erdei Már, de szerencsére megérkezett hozzánk az olimpiai és világbajnoki ezüstérmes, kétszeres Európa-bajnok, ifjúsági olimpiai bajnok, kardvívó, Rapp Krisztián. Szia, Kiki!
3: Szia, köszöntöm a hallgatókat!
2: Na hát, nagyon régóta szerettünk volna, hogy befáradj hozzánk, úgyhogy az első kérdés szerintem adott, hogy vagy mostanában, mi újság veled, veletek?
3: Megvagyunk, pörög az év, lassan itt a szezon vége fele közeledünk. Nagyon jól indítottam ezt a szezont, és évelején egyből sikerült egy Grand Prix-t megnyernem, aztán egyből a következőn második is lettem. Ez egy nagyon nagy előrelépés volt nekem így az egyéni karrierbe. Aztán jöttek kisebb-nagyobb nehézségek, így az elmúlt versenyek nem annyira sikerültek jól, de a formaidőzítést amúgy is így az év végére tervezzük, meg nekem amúgy is a világbajnokság a fő cél a szezonra, úgyhogy arra szeretnék majd bomba formába kerülni.
4: Az mindenkinek ugyanez volt, ugye volt a háborús helyzet miatt egy halasztás, amiért egy picit megborult a szezon, másképp pihentetek, regenerálódtatok. Ez téged mennyiben zavar meg személyesen téged?
3: Igen, volt ott egy kisebb zavarodás így mindenkibe, meg hát nem jó érzés az, hogyha nem tudjuk, hogy mire számítsunk, mikor mi lesz, de nekem talán az, mondhatom, jól jött, mert ott volt egy ilyen elhúzódó betegségem, amiből így volt egy kicsit több időm kijönni.
4: Tavaly ilyenkor arról beszéltünk, hogy azért, ha lehet ilyet mondani, rontottad el az EB-t, VB-t, mert túl hamar elkezdtél rajta agyalni, ha jól emlékszem, beszéltünk erről. Hogy most tudod azt tartani, hogy versenyről versenyre? Mert most az előbb is kijelentetted már a VB-t, tehát hogy az a fő verseny.
3: Igen, persze mindig lépésről lépésre haladunk, és nagyon kell tudni a mában élni ahhoz, hogy jól teljesítsünk minden versenyen. Nem lehet valamire úgy felkészülni, hogy már az jár a fejünkbe, hogy mi lesz jövőre, vagy mi lesz két év múlva, vagy mi lesz nyár végén, de persze azért kell magunk elé állítani olyan célokat, hogy azért tudjuk, hogy mikorra szeretnénk azt a ideális formát elérni. Nem lehet azért ezt olyan nagyon szerintem hosszan kihúzni, úgy hullámzó a teljesítmény, és meg kell próbálni mindig a főversenyre összpontosítani szerintem a legtöbb figyelmet, meg hát ez így magától is a fejemben kialakul, de valóban most még nem az a következő lépés, hanem jövő héten elutazunk Kairóba, ott lesz az utolsó világkupa a szezonban, ami nagyon fontos, mert lesz csapatverseny is, és ha jól tudom, most vezetjük a csapat világranglistát, úgyhogy ehhez most komoly teljesítmények fognak kelleni, hogy ezt tartsuk.
4: Úgy védjétek a pontokat, igen, és igen. Egy picit még a csapatról, Szilágyi Áront megkérdeztem egy interjú kapcsán a budapesti csapatversenyről a március végén, nem mint hogyha abból messze menő következtetést le lehetne vonni, de hazai pályán az arcodat látva az a nyolcad döntő elvesztése a spanyolok ellen, az fájó vereség volt.
3: Hát az nagyon, és talán nekem így az egész sportolói életben a legnehezebb az ezeknek a vereségeknek a megemésztése, feldolgozása, pláne a csapatban, ami nekem nagy szívügyem, és ott a többiekért, a hazámért, mindenkiért is vívunk. Általában, mióta én vagyok a csapat befejező embere, sikerült mindig befejeznem az asszókat. Sokszor voltak jó fordításaim, és hát nagyon sajnálom, hogy pont így Budapesten fogtam ki egy ilyen rosszabb hullámot, és nem tudtuk úgy kiszolgálni az itthoni csodálatos közönséget, de ebből tovább kell lépni, minél hamarabb ezeket el kell engedni, persze levonva a következtetést, és utána a következő versenyen Padovában már ismét dobogóra álltunk, amivel értékes pontokat szereztünk.
2: De alapvetően az, hogy ugye befejező emberként azért jobb átélni azt, hogy történik egy ilyen negatívabb dolog is, nem? Mert nyilván tudom, hogy sportolóként azt mondjátok, hogy mindig mindent nyerjünk meg, és akkor boldogan emlékszünk vissza a pályafutásra, de ha ne adj Isten, becsúszik egy ilyen, azért az nem biztos, hogy a legrosszabb kor vagy rossz kor jön. Persze most értem, amit mondasz, hogy pont Budapesten, de hát mikor tud jókor jönni egy ilyen?
3: Persze, sosem jókor, és tényleg, ahogy mondtam, ezeket kell nagyon jól kezelni szerintem, hogy, hogy ezekből olyan könnyebben tovább tudjunk lendülni, és ne szakadjunk bele egy ilyen akár kudarcba. Azért nehéz, és ahogy mondtad, azért fejezőemberként pláne nehéz, mert ugye a végén rajta múlik, hogy nyerünk, vagy veszítünk, és kicsit ezt így sokszor magamra is veszem, bár a csapattal mindig megbeszéljük, hogy itt nincs egyéni teljesítmény, csapatként nyerünk, vagy csapatként veszítünk.
2: Más egyébként ez a teher a válladon, hogyha mondjuk ott állsz csapatban 44-44-nél, mintha mondjuk egyéniben 14-14 lenne, vagy nem érzel nagyobb terhet ettől?
3: Azért mondanám, hogy hasonló, és a sportpszichológuson biztos örülne, mert nem ezekkel kell foglalkozni, szóval ott vagyok, pláne egy ilyen kiélezett helyzetben, akkor csak a vívásra kell koncentrálni, és csak arra hogy hogy fogom én megszerezni a következő tusz, szóval hogyha a körülmények is, a helyzet akkor és a minden a fejembe férkőzik, akkor ott nagyon nehéz dolgom van.
4: A párizsi olimpia után bejárt a sajtót az a kép, hogy ott szurkolsz a londoni olimpián Szilágyi Áronnak anyukáddal, meg talán a testvéreddel, de anyukád biztos, hogy ott volt. Azt sem titok, mert elmondtad, hogy ott azon a lelátón állva fogalmazódott meg benned, hogy nekem ez az út kell, én ezen az úton akarok járni. Most egy kicsit túlzok, hogy pislantottunk kettőt, és Szilágyi Áronnal a csapatban te vagy a csapat befejező embere. Ezt hogy lehet feldolgozni, megszokni, hozzászokni, elviselni, kezelni?
3: Hú, igen, most így nagyon mindent említettél, így a pályafutásom, életem talán vívás szempontból legfontosabb pillanatait. Igen, kis gyerkőc volt, amikor megadatott az a lehetőség, hogy ott voltunk az olimpián, és azt láttam, és olyan impulzus volt, olyan hatások értek, hogy már ott egy kicsit elkaptam ennek az egész olimpiának a különlegességét, és tényleg megfogalmazódott bennem, láttam, hogy ugyanaz az edzőnk volt akkor, ugyanabban a klubban edzettünk, és akkor megfogalmaztam magamban, hogy akkor én is ezt az utat szeretném bejárni, és én is ilyen szép sikereket szeretnék elérni. És hát nagyon-nagyon sok munka, talán onnantól, igen, pont 10 év, nem pont, de körülbelül 10 év elvezetett oda, hogy én is bekerüljek a csapatba.
2: De bocsánat, itt egy kérdésem még lenne ezzel kapcsolatban, amit mondtál, hogy kisgyermekként szerintem a legtöbb sportolóban, vagy aki elkezd sportolni, keres magának egy ikont, megfogalmazódik benne, hogy szeretnék olimpiai világ-európa-bajnok lenni. De neked mondjuk a 2018-as ifi olimpia volt az, amikor már ez így konkrét hitté vált gyakorlatilag, hogy érzed azt, hogy benned van ez a plusz, vagy azt végig úgy voltál vele, hogy benned volt az az ego, ami ehhez szükséges, hogy te igazán képes vagy erre?
3: Szerintem azonnantól gyerekkoromtól bennem volt, és minden nap, minden edzésre úgy mentem el, hogy nekem ez a célom, és ezt egy reális célnak gondolom, és nagyon sokat segített az, hogy a szüleim ebbe támogattak, és minden nap ők is elmondták nekem, hogy erre képes leszek. És igen, és az ifjúsági olimpiára pedig akkor, amikor nyertem, azt mondtam, hogy ez egy nagyon jó részsiker, de azért így visszagondolva az egy óriási pillanat volt, és óriási élmény, és tényleg gyerekfejjel az ugyanolyan volt, mint egy felnőtt olimpiát.
4: Mert most már felnőtt vagy? Mármint a korodból adódóan igen. Hát, mert ugye beszélgettünk már erről, hogy hihetetlen sokat értél az elmúlt években, nyilván azért is, mert a felnőtt csapat tagja vagy. Tehát ez is hozzásegített nyilván.
3: Igen, persze, azért én már gyerekként is a felnőttekkel edzettem, elég hamar, már 16 évesen elkezdtem velük utazni a világot. Úgyhogy persze így beilleszkedtem közéjük, és azt gondolom, hogy így meg is komolyodtam.
4: Na most visszatérve viszont az eredeti kérdésre, Áron ott van a csapatban, a példaképed. Most legutóbb azt nyilatkozta, hogy Rapkiki is ott van a világ legjobb vívói közé, tehát felnőtt közénk, a kiemeltek közé tartozik. Szóval ezek olyan szavak szerintem, amik nyilván erőt is adnak, de hát van, amikor neki nem megy a vívás, van, amikor neked, és akkor ilyenkor, tehát kvázi egyenragú félként segíted a példaképedet.
3: Igen, persze, nagyon jó Áronnal egy csapatba versenyezni, és nagyon jó érzés az, hogy tudom, hogy nagy dolgokra vagyunk képesek így csapatszinten, és tényleg megvannak szerepek, mindenki tudja, hogyha valakinek kevésbé megy, akkor a másik tudja húzni a csapatot, úgyhogy tényleg szerintem nagyon jól működünk, és megvan egy ilyen jó partnerség köztünk.
2: Amikor készültünk erre a beszélgetésre, akkor arról nem találtam információt, hogy milyen volt az, amikor először bekerültél a felnőttek közé, a nagyok közé, mondjuk itt gondolok tényleg Szilágyi Áronra. Ott te hogy viselkedtél? Meg voltál szeppenbe, vagy már egyből tudtad, hogy hát én azért vagyok itt, mert azért én is felnőhetek melléjük, illetve megfordítva a kérdést, Szilágyi Áron milyen volt? Jó fej volt, nem tudom, távolságtartó volt, azért mutatta, hogy még ő az igazi legjobb vívója Magyarországnak most jelenleg, vagy milyen volt ez a szituáció?
3: Áron abszolút jó fej volt, meg mindig segített nekem, és például emlékszem arra, hogy az első Európa-bajnokságomon, közvetlen az olimpia előtt, ott egy szobában voltam vele, és nagyon jókat beszélgettünk, és amikor nyertünk, akkor talán hajnali 3-ig fönn voltunk, és beszélgettünk, és tényleg az ott egy ilyen emlékezetes élmény volt.
4: De hogy most egy kicsit mókásabb kérdést is feltegyek, melyikőtök eszik gyorsabban?
3: Hát ő az biztos.
4: Én híres. Sikerült már javítanod?
3: Hát azért most fejlődök, szerintem, de híres lassúlyú vagyok.
4: De miért?
2: De nem csak az evésben, én azt találtam rólad, hanem hogy az élet minden területén, ami nem pást, azért lassabb vagy.
3: Igen, például az iskolában is, a gimnáziumban mondták a tanáraim, hogy mindent én fejeztem be utolsónak, és mondták, hogy egyszerűen nem tudják elképzelni, hogy én hogy tudok egy gyors mozdulatot végrehajtani.
2: Hú, a szóbeli vizsga van egyetemen, én nem szerettem volna, aki ki után vizsgálni.
4: Mert lassan. Azt vártad volna, hogy véget érjen.
3: Igen, de azért ebbe azt hiszem, hogy sikerült az évek során fejlődnöm.
4: De azért, mikor beszéltünk arról, tudod, hogy a vívóteremben is az elején volt, hogy úgy voltál lassú, amikor párt kellett találni a páros feladatokhoz, és hogy egyszer oda ment hozzád Béla bácsi, mert ültél a padon, hogy akkor Béla bácsit én egy nagyon kedves, de ugyanakkor egy nagyon szigorú, kívülről távolságtartó embernek látom. Nagyon jókat lehet vele beszélgetni, de néha úgy kis félelemmel szólítom, mert
3: igen, Somlai Béla bácsi,
4: igen, hogy rád mörrend, ilyen, vagy mikor, amikor szólt, hogy kisfiam, te hogy akarsz itt vívni, hogy itt vagy a padon, vagy ő egyből kedvesen állt hozzá?
3: Nem, abszolút kedvesen, meg hát én nagyon hálás vagyok azért, hogy így összesodor minket az élet, és hogy vele dolgozhatok egészen a kezdetektől. Azt hiszem, hogy azért ez egy nagy kiváltság, és hát a sikeremnek a legnagyobb kulcsa, hogy ilyen profin tudunk együtt dolgozni, és tényleg neki is ugyanannyira szívügye a közös sikerünk, mint nekem. Tényleg úgy indult így a kettőnk közös munkája, hogy én sokszor kimaradtam a páros gyakorlatból, leültem a padra, és akkor hát gondolom látta rajtam, hogy azért van valamiféle affinitása a gyereknek, akkor hát mérő pont ül a padon, és akkor úgy állított föl, és kezdett el vele.
4: De ti egy hasonlítotok ám egy, oké, van köztetek korkülönbség, de alapvetően sok hasonlóság van bennetek.
3: Igen, ebben biztos vagyok, és szerintem pont ezért is jövünk ki, ennyire jól értjük meg egymást, tudunk jókat beszélgetni, gondolkozunk hasonlóan a dolgokról, bár azért hozzáteszem, hogy ő is így második apámként nagyon sokat nevelt és tanított. Igen? És hát persze azért, hogy a Vasas a második otthonom, és szinte vele töltem így a családunk után a legtöbb időt, úgyhogy azért persze.
2: A legtöbb vívó egyébként mi jellemző, mert nálad azt veszem le, hogy inkább introvertáltabb voltál ott az elején. Inkább olyan típusú a legtöbb vívó, vagy te, vagy a legtöbben tényleg extrovertáltak inkább?
3: Erre így nem tudok konkrét választ adni. Én is olyan vagyok, hogy néha tűnhetek introvertáltnak, de inkább azért társaságban extrovertáltabbnak.
2: Akkor igazából ott a legelején volt az, hogy picit, hogy megbújtál, és akkor, amikor már érzed, hogy hát, feloldódhatsz.
3: Igen, lehet, hogy ez inkább így a nagy korkülönbség miatt is van, de abszolút nem érzem magam introvertáltnak.
2: Uh-huh. És egyébként, ha már visszamentünk a gyerekkorba, akkor picit beszéljünk arról, hogy mi zajlik most a jelenben, mert nem tudom, hogy amikor te elkezdted, ott hányan választották szívesen a vívást, viszont egészen biztos vagyok abban, hogy Szilágyi Áronnak, most már a Krisztiánnak is, mint példaképnek, azért a fiatal lennék, akkor nyilván számítana az, hogy ilyen ikonjaink vannak ebben a sportágban. Többen vívnak manapság, vagy mit vesztek észre ilyen téren? Többen kezdenek el vívni?
3: Hát remélem, és én nekem különben az egyik legnagyobb célom az, hogy a sportágat népszerűsítsem, hogy a gyerekeket motiváljam, hogy nekik is talán úgy, ahogy én fiatalként kaptam egy célt, adjak egy célt, és nagyon jó érzés az, amikor látom, hogy valakinek felcsillan a szeme, és talán ehhez én is hozzátehettem, ez talán így a legnagyobb siker.
4: Azt elárulod, hogy miért pont a kardvívás? Mert ha jól tudom, először párbajtőr volt a kezedben.
3: Igen, igen, nekem ez a felszerelés tetszett, a kard, azért a úgy gyerek fejjel azt láttam, hogy a harc, a kard, az hasonlít legjobban. Igen, igen, azért.
2: Farsankor.
4: Igen. De valaki vívott a családatokban?
3: Nem, senki. Nekem szüleim, nagyszüleim, mindenki kosarazott. Én is próbálkoztam vele, de amikor másfél év után nem tudtam eldönteni, hogy melyik kezemmel visem le a labdát, akkor gondoltuk, hogy ezt inkább hagyjuk. És akkor nem volt minden, azért nagyon sok sporttal próbálkoztam, de a vívás volt az, ami úgy igazán lekötött, és abba tudtam úgy igazán kibontakozni.
4: De akkor te azt sem tudtad, mikor kiválasztottad magadnak a vívást, hogy mondjuk a balkezesség az előnyt jelenthet. Bár teszem hozzá, én azt veszem észre, hogy most már
2: rengetegen vívnak
4: balkezzel. Igen, és a válogatott, tehát a magyar csapatban 6 fegyvernemben is nem kevés a balkezes.
3: Igen, hát abszolút nem volt ez tudatos választás, bár érdekesség, hogy én balkézzel vívok, jobb kézzel írok, jobb kézzel eszem az
4: ezt
3: ételt.
4: Ezt tényleg jobb kézzel írsz?
3: Igen. Úgyhogy ilyen...
2: De csak annyi, hogy akkor a kardért először balkézzel, vagy a párbajtőrért balkézzel nyúltál?
3: Igen, de például dobásokat is balkézzel dobok, vagy a labdát.
2: Ja,
4: megfejtette valaki, hogy ez miért van? Mert ilyet még azért nem azt mondom, hogy egyszer sem, de ezt keveset hallottam, ilyet, hogy valaki kvázi kétkezes.
3: Hát, talán így a agyféltekékhez van valami köze, de nem akarok belemenni.
4: Aha. Jó, csak hogy ez volt-e. Beszéltél a pszichológusodról, aki...
3: Tóvári Zsuzsával.
4: És már jó régóta dolgoztok.
3: Lassan vele is 10 éve.
4: Ő mit változtatott rajtad? Mert én kívülről azt látom, hogy egyébként nyitottabb lettél. Ez lehet?
3: Lehet, bár ezt nem feltétlen gondolom így a közös
4: hogy munka. A munka, aha.
3: Inkább azt gondolom, hogy a mentális oldalt nagyon jól hozzáadta, és az, hogy ilyen fiatal kortól együtt tudtunk dolgozni, és nagyon jól megértjük most már egymást is. Félszavakból is megérti, hogy éppen mivel van gond, vagy mi az, ami jó. Szerintem nagyon sokat erősödtem abban, hogy kell a pásra fölállni, hogy kell ott a legjobb énemet előhozni, hogy kell a mindennapokat jól megélni, hogy kell az edzéseken teljesíteni. Tényleg szinte nem tudok egy dolgot kiemelni, mert mindenre kiterjedő a közös munkánk, és mindig azzal foglalkozunk, ami éppen aktuális.
4: De ezt te mondod? Hogy érzel valami hibát, és vagy ő vesz észre rajtad?
3: Inkább én szoktam, persze van egy folyamatos készülés, vagy versenyek előtt ugye mindig az adott versenyre készülünk. Hogyha sokat beszélünk az olimpiáról, hogyha olimpiai ciklus előtt voltunk, azért persze jöttek a versenyek, de mégis mindig az olimpia volt a fő téma. Ez is egy megugrandó lépés volt, hogy ezt hogy kezelem. És ezen felül pedig tényleg mindig az adott versenyre készülünk.
2: És egyébként, ha már az olimpiát is behoztad, akkor mikor kezdett el megfogalmazódni benned 2024-et megelőzően, vagy akár 2024-ben, hogy igen, most már lehet esélye, mert olvastam, hogy azért ott a Covid környékén voltak nehezebb időszakok, aztán utána nyilván jött az Európa-bajnoki óriási siker, de akkor, vagy már előtte is megvolt benned ez a gondolat, hogy na, itt a helyem, és akár mehetek az olimpiára.
3: Éreztem, hogy képes vagyok rá, hogy bekerüljek a csapatba, viszont egy nagyon erős összetartó csapat volt akkor, úgyhogy hát nem sok esélyt jósoltak nekem, viszont én nem az esélyekkel foglalkoztam, hanem azzal, hogy megpróbáljak versenyről versenyre a legjobban teljesíteni. Azért ez nagyon nehéz volt, és sokat tanultam is belőle, hogy azért nem könnyű úgy elmenni egy versenyre, hogy talán minden azon múlik, és ott abban a fél évben minden verseny ilyen volt, mert minden versenyen minden múlott.
2: Akkor ez nagyon megerősített fejben.
3: Azt gondolom, hogy igen, és hát így, hogy a végén sikerült, így azt mondhatom, hogy tényleg ez egy pozitív élettapasztalat volt, és hát az volt a fejemben, hogy az utolsó pillanatig, addig, amíg a repülő föl nem száll Párizsba, addig én úgy készülök, hogy mindent megteszek, hogy ott lehessek, és hát végül az utolsó versenyszámban, a csapatversenyen harcoltam ki.
4: Igen, de megnyertétek azt az Európa-bajnokságot, nem kis részben neked köszönhetően, ezt azért mondjuk ki, de még mindig nem úgy tűnt, hogy te mész Párizsba. aztán megosztod a rádió hallgatókkal, hogy ugye elmentél kvázi pihenni a Balatonra, amikor ott voltál egy párbajtőrversenyen, egy isla barátnőd testvérének a párbajtőrversenyen, amikor oda ment hozzád, innen folytatod? Tehát, hogy tudtad meg, hogy mégis te utatod?
2: De ha már az innen folytatás, akkor nézzük a hangmérnökünkre, ha Horváth Milára, és ő azt mondta, hogy most azonnal zárjuk le, és a hírek után innen folytatjuk ezzel a kérdéssel, amit Erika feltett. Továbbra is itt van velünk a stúdióban Rapp Krisztián, olimpiai és világbajnoki ezüstérmes, kétszeres Európa-bajnoki ifjúsági olimpiai bajnok karvívónk, és a hírek előtt ott hagytuk abba Kovács Erikával. Hogy volt egy kérdésed? Ez hogy is szólt pontosan? Idézzük fel.
4: Nagyon nehéz helyzetbe hozol. Ugye arról beszéltünk, hogy a 24-es Európa-bajnokságot megnyerte a csapat, ahol már te vívtál, hiszen nem azért, de Szatmári András sérült volt, és kaptál egy lehetőséget, amelyet szenzációsan éltél, viszont az EB-t követően sem tehetted úgy le a kardot, hogy te utazol Párizsba. És el is mentél kvázi pihenni, igen, és a Balaton partján ért a hír, hogy mégis úgy döntöttek, hogy te utazol. Ezt elmeséled, hogy ilyenkor mi játszódik le az ember?
3: Igen. Igazából az Európa-bajnokságon tudtam végleg elengedni ezt az egész olimpia nyomást, és azt, hogy minden ezen múlik, és csak úgy vívtam ott a versenyen, hogy szerezzek egy Európa-bajnoki érmet, és ez volt, az volt a célom, hogy ott jól teljesítsek, és abszolút boldogan mentem haza, hogy Európa-bajnoknak mondhatom magam, és így most már érezhetem azt, hogy mindent megtettem, és szépen zárul a szezon. És hát akkor valóban egy minimális remény felcsillant bennem, de nem azok voltak a visszhangok, hogy mégis, hogy én bekerülök a csapatba.
2: De akkor erről egyáltalán nem is kaptál információt akár így szegről végről?
3: Nem, egyáltalán nem. Tudtam, hogy 2-3 napra rá a versenyre lesz egy szövetségi ülés, ahol ezt eldöntik. Persze minimális remény azért az utolsó pillanatig volt bennem, de nem úgy készültem, hogy én most olimpiára megyek, és valóban hát már lementem a Balatonra nyaralni, és akkor ott véletlen egy vívó versenyre keveredtem, ahol Somfai Péter mondta el nekem a nagy hírt, hogy kijutottam az olimpiára, és hogy én leszek a csapattagja, és hát az, hát talán mondhatom, hogy eddigi életem legboldogabb pillanata volt, amikor minden hirtelen csillogni kezdett, és tényleg még most is így elmosolyodok és meghatódok, ha így rá gondolok, mert az volt az ilyen tökéletes boldogságérzés, és semmi nem agyaltam, minden vágyam ott abban a pillanatban valóra vált, és
4: de ilyenkor felugrasz, visítasz, elsírod magad, nem
2: gyorsabban
4: tudom.
2: Gyorsabban eszik.
4: Igen, de hogy ha én ráflak téged, amikor ezt közlik, vagy mit látok?
3: Hát emlékszem, elsírtam magam örömömbe, és hát igen, ott a szeretteimmel megünnepeltem, hívtam egyből a családomat, hogy van egy hírem.
4: De jó.
3: Mizuki jutottam az olimpiára.
2: És ők tényleg egy taxiban ültek, és pont
3: az egész család, igen, az öcsémnek a világbajnokságáról jöttek haza, és akkor elkezdtek hát örjengeni, és mindenki ott is szerintem örömkönnyeket hullatott, és hát ez így derült ki, ez egy nagyon szép pillanata volt így az életemnek. Eddig a legszebb.
2: És ha már az öcsédet is behoztad, ugye Rapp Benedek, egy kiváló vízilabdázó, még utánpótlás korban van, vagy már felnőttben is följátszik?
4: És ugye tudod, hogy Kiki és Bebe.
3: Igen,
4: tényleg? Igen, ez a becenevük. Igen.
2: Csenge meg Csecse?
4: Nem tudom, ezt nem szokták, igen.
2: Csenge maradt, akkor igen. Tehát, hogy Beniről, Bebéről mit tudunk így elmondani alapvetően, mert róla azt olvastam, illetve rólatok, hogy amikor 2018-ban az ifjúsági olimpiát megnyerted, neki az volt az a pont, ami neked 2012-ben Szilágyi Áronnál a londoni olimpián.
3: Igen, ez így van, és hát nagyon-nagyon jó a kapcsolatom a testvéreimmel, és mindenben, amennyire lehet, támogatjuk egymást, és volt egy ilyen deal, a londoni olimpiára a hugommal mentünk ki ketten, és akkor azt mondták a szüleim, hogy akkor Buenos Airesbe az ifjúsági olimpiára pedig az öcsémet elhozzák, és hát valóban neki, ő is látta, hogy végigmegy egy sportoló, és megnyeri a versenyt, és akkor ott ő került talán olyan euforikus állapotba, mint annó én. És hát tényleg nekem így ez is egy nagy célom volt, hogy őt motiváljam. Amúgy, amikor gyerekek voltunk, meg engem motivált így a hugom, mert ő pedig műkorcsolyázott, aztán szinkronkorcsolyázott, és ő is csodálatos sikereket ért el már fiatalon. Úgyhogy igen, ez így megvan, és a mai napig toljuk egymást, és mindent megteszünk, hogy segítsük egymást, és például én az ő meccsein sokkal jobban izgulok, mint a saját versenyeimen, és amire tudom, megtehetem, elmegyek, és szurkolok neki, és hát talán az a legnagyobb célunk, hogy egyszer egy olimpián közösen érjünk el.
4: Na és be van-e már írva a családi naptárba a 2028 nyara? Tehát hol tölti ezt a rap család? Hol tervezi tölteni?
3: Hát igyekszem úgy alakítani, hogy Los Angelesbe, azért a bebének ez még
4: korai lehet, nem már?
3: Ez még nagy teher lenne úgy készülni, mivel nem tudom, hogy fogja megkapni a lehetőséget, vagy hol lesz neki a felnőtt keretbe való beilleszkedés. Úgyhogy egyelőre neki még nem ez van fókuszba, ő szépen halad a saját tökéletes útján, és meglátjuk, hogy mi hogy alakul a jövőben.
4: De gondolom azért a szülei terveznek azzal, hogyha akik ott vannak.
3: Persze, ez teljesen biztos.
4: Tehát, hogy ők általában ott vannak a versenyeiden.
3: Igen, a fontosabb versenyben ott vannak. Most is úgy tervezik, hogy majd a világbajnokságra a Hongkongba eljönnek és megnéznek. Úgyhogy...
4: Te ezt érzed, amikor ott vannak? Mert van olyan gyerek? Van olyan, aki nem feltétlen szereti, ugye Gyurta Gege is szokta mondani, hogy ő például jobban szereti a szüleit, hogy itthon nézik őt.
3: Tehát, hát nekem ilyen egyáltalán nincs. Amikor vívok, amikor versenyben vagyok, akkor azzal foglalkozom, különben meg nekem az egy nagy öröm, hogyha mondjuk egy sikerem van, és azt ők is át tudják élni, és persze, ha ott vannak, akkor erősebb bennük is ez az átélés, úgyhogy én szerettem, hogyha ott van.
4: Én anyukádon csodálkozom, hogy tudja nézni az asszóidat, mert én azt szoktam mondani, ugye nem titok, hogy kiki gyerekkora óta ismerem, hogy szerintem nem szülő, nem embernek való szülőként ott állni apást mellett, és azon szurkolni, hogy a gyereked nyer, kikap, túst ad, nem ad túst.
2: Melyik az a sportág, ahol ez könnyű átélni?
4: Nem tudom, de hát a vívás igen, de
3: a vívás egy elég idegfeszítő sport. És tényleg mi iszonyat sokat készülünk ennek az egésznek a kezelésére. Neki, aki pedig tehetetlenül nézik, hát biztos, hogy nehéz, de ez is egy jó motiváció.
4: És soha annyit sportcsarnokok lépcsőjén és folyosóin nem járkáltam, mint mikor a gyerek vívott. Tehát, hogy én volt, hogy kijöttem.
2: De hát akkor ebből a szempontból viszont jó befejezőnek lenni, mert akkor nem lehet kell a pár céléről izgulni, hanem...
3: Hát igen, hadd meséljek el egy érdekes történetet erre. A tavaly decemberben volt anyukámnak a kerekszülinapi bulija, és hát sajnos én nem lehettem ott, ez egy meglepetés buli volt különben, sajnos nem lehettem ott, mert pont Orleánban volt Grand Prix.
4: Sajnos.
3: És
4: ez hát az, amit valahogy, kezdte.
3: Valahogy mégis ott elértem, voltál, hogy ott legyek, mivel hát úgy kezdődött a buli, hogy nekem szurkolhattak a
4: Grand Prix döntőbe,
3: mert ugye döntőbe jutottam, és ott esküszöm, hogy a pásta meg is fordult a fejembe, hogy na hát milyen gyerek lennék, hogyha kikapnék a döntőbe, hogy elrontanám a hangulatot a buliba, úgyhogy ezt most meg kell nyerni. És meg is nyertem, és akkor hát később láttam olyan videókat, ahogy 50-en szurkoltak nekem ott a helyen, és hogy anyukám is meghatódott, úgyhogy ez nagyon nagy
4: De igazad van, de azt gondolom, hogy anyukád az ezüstnek is örült volna, szerintem amúgy szebb is, de érted, amit mondok. Nyilván persze. Egy gyerek persze, de ez hatalmas. Tehát 50. kerekszületésnapján, elnézést kérek, egy idősek vagyunk, kerekszületésnapján Grand Prix döntőben, és ráadásul ugye az már a második arany volt, mert igen, tavaly májusban is sikerült. Tehát 3 egymás követő Grand Prix-n Krisztián nyert egy arany ezüst, ha jól számítom.
3: Igen.
4: Akkor most egy picit ez csalódás volt, ez a legutóbbi? Nem lehet mindig fent, nyilván.
3: Volt rajtam egy olyan teher, hogy tavaly ezt a versenyt megnyertem, és akkor idén is ez kell, de ez nem ilyen egyszerű, és ezeket mind ki kell tudni zárni. Azt gondolom, hogy ebbe is fejlődök, és néha kellenek a kudarcok ahhoz, hogy megtaláljam azokat a lépcsőket, amikkel tovább lehet fejlődni, és úgy gondolom, hogy most is szépen lépegetek előre, és kiválasztom, hogy mi az a terület, amiben fejlődnöm kell, és így fogok később majd remélhetőleg még nagyobb sikereket elérni.
2: Egyébként egy gondolat elejéig, még visszatérve a tesókhoz, nem tudom, hogy a szüleid azt mondta, hogy kosárlabdáztak, ha jól emlékszem, ugye? Tehát ez, hogy az egyik tesód műkorcsolyát választott, a másik pedig vízilabdát, ez szándékos volt, hogy mindenképpen olyan sportokban legyetek ott, amiben a szülők nem voltak? Vagy mondjuk, hogy lehet az, hogy te, mint a legidősebb bátyként, és látva az, hogy te mennyire tehetséges vagy, nem tudtál egyikőjükre se hatni, mondom, te nem is akartál, de sokszor van az, hogy egy kis tesó azt látja, hogy a, mit tudom én, a bátyám focizik, akkor én is lemegyek focizni.
3: Nem, ez teljesen ilyen véletlenszerűen jött. A húgomnak inkább ez a művészet előadás vonal volt, ami megfogta. Az öcsémnek pedig a víz. Szóval ő a vízbe érezte jól magát, ott annyi terelés volt így a szülők részéről, hogy inkább a vízilabda fele menjen, mint az úszás. De szerintem nagyon mázlisták vagyunk mindketten, hogy olyan sportot választottunk, ami egy magyar sikersport.
4: Az előbb azt mondtad, hogy elmesélsz nekünk egy történetet anyukád szülinapján. Most itt ül velünk szembe egy teljesen nyugodt, konszolidált, visszafogott fiú. Légy szíves, mondd el, hogy mit csinálsz, amikor egy nagyon fájó verességet kapsz. Tehát mi volt az a legelvetemültebb dolog, amit csináltál? Tehát csapkodsz, sisakot dobálsz? Tehát van ilyen, vagy te belül játszod ezt magadban?
3: Nem igazán jellemző, inkább ezt magamba, tényleg? Magamba játszom le. Volt olyan, amikor elvesztettem egy országos bajnoki döntőt már felnőttbe, és akkor minden vágyam lett volna, hogy újra vívhassam, és olyan mérges voltam magam, és bementem az öltözőbe, és ott, talán ott el is törtem egy kardot, meg ledobtam a sisakomat, és...
4: Ez az, amit nem tudunk most így elképzelni, nem?
3: Igen, tehát, hogy... igen, nem annyira jellemző, de inkább ezek a feszültségek edzésen jönnek ki, mint versenyen.
4: És az mit jelent? De nem magad szíz, de hogy kiabál? Tehát, hogy te milyen vagy, amikor dühös vagy?
3: Hát igen, mondjuk elkiáltom magam, vagy nem tudom, fölmegyek az öltözőbe lenyugodni. Szóval, hogy azért tényleg ez egy olyan idegsport, ahol a tökéletes koncentráció és nyugalmi állapot kell, és ahhoz, hogy ezt elérjük, néha ki kell adni magunkból.
2: És ehhez mondjuk a páston kívül vannak bármilyen módszerek? Most nyilván nem arra gondolok, hogy elmész, akkor összezúztok egy autót, csak mert vannak ilyen helyek, ahol ilyen nem tudom, elkezelni, vagy ilyesmi.
3: Ilyenre azért nem gondolom, hogy szükségem lenne, nem.
2: És hogyha már lassan ugye a beszélgetésünk vége fele járunk, ha felpillantok az órára, akkor beszéljünk még egy picit az idei évről. Mondtad, hogy a 2026 legeleje az annyira nem volt talán olyan, amilyennek elvártad, hogyha fogalmazhatunk így. Most ugye a szezon vége fele jártok, mi vár rég rátok, vagy rád idén?
3: Nagyon motivált vagyok, nagyon várok minden versenyt. Ahogy így mondtam, persze a világbajnokság forog legjobban a szemeim előtt. Tavaly ezüstérmesek lettünk, most mindent meg szeretnék tenni, hogy ezt egyel feljebb tudjam tornázni, tudjuk, és hát most komoly ugye pontszerzési nyomás is van rajtunk így a csapatba, mivel most meg kell védenünk a következő világkupán egy ezüstérmet, egy aranyérmet az Európa-bajnokságról, és egy világbajnoksági ezüstérmet. Nem gondolom, hogy erre olyan nagyon rá kéne feszülni, mivel a ranglista az persze csak egy adat, és mindig minden verseny más, de azt hiszem, hogy az egész csapat és én is önbizalommal telemotiváltan megyek neki ennek a hátralévő pár versenynek.
4: Szilágyáron azt mondta, csalódás lenne, ha nem szerezne érmet a csapat az EB-n, VB-n. Én megkérdeztem, hogy melyikre gondol, és azt mondta, hogy mindkettőre, hogy nyilván az EB-n, hát lehet ilyet mondani, egy fokkal könnyebb lehet érmet szerezni, már, de nem feltétlenül, mert az erős csapatok vannak Európában is, de ezt te is kimered így mondani, ahogy az Áron mondja, hogy csalódás lenne?
3: Szerintem igen, persze. Azért így azt úgy nézve, hogy két Európa-bajnokságon szerepeltem, és mindkettőről annyira megjöttem hozzá. Azért jó, persze, ezt nehéz hosszú távon tartani. És
4: de mi nem bánjuk, ha tartod.
3: Sőt, mindent meg fogunk tenni érte, de nem szeretnék terhet rakni a csapatra, azért nagyon sok mindennek kell úgy összejönnie, hogy egy ilyen nagy siker valóra váljon, úgyhogy szerintem mi mindent meg fogunk tenni, ahogy eddig is, és bízunk magunkban. Én úgy érzem, hogy a magyar csapat a világ legjobbja tud lenni. Most nagyon felerősödött az európai mezőny, és úgyhogy nem tudom azt mondani, hogy ez vagy az könnyebb.
2: Igen, azt láttam előbb rajta, hogy nem feltétlenül értettél egyet Erikával abban, hogy melyik a könnyebb, egy EB-t mondjuk megnyerni, vagy egy VB-t? Melyik az egyszerűbb a te szemszögedből?
4: Hát spanyolok, románok, oroszok, tehát hogy erősödött nagyon az igen, európai mezőny.
3: Igen, ettől függetlenül azt hiszem, hogy a VB az nagyobb presztízs kérdés, de az Európa-bajnokság sem sétagalop.
2: Sőt, hát akkor ez nagyon-nagyon-nagyon sok sikert kívánunk. Rapp Krisztián volt a vendégünk, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk.
3: Én is köszönöm.
2: És ennyi volt már a Sportreggel, búcsúzik a szokásos reggeli stáb. Szabó Szilvia, Kovács Erika, Gyurta Gergely és Erdei Márk. További szép napot kívánunk mindenkinek.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.